0: további korszerűsítéséhez további infrastrukturális beruházásokra lesz szükség, tették hozzá. Híreink végén egy sporthír. Két magyar versenyző jutott a budapesti öttusa világkupa női döntőjébe. Az A csoportban Guzi Blanka a harmadik, a B-ben Erdős Rita a nyolcadik helyen végzett az elődöntőben. 16 órától rendezik a döntőt, amelyet a Nemzeti Sportrádióban élőben lehet követni. Végül az időjárásról: sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyó felhő mellett, inkább keleten lehet zápor, zivatar, éjszaka 8-15, napközben 20-25 fok várható. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 3 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 2 óra múlt 3 perccel.
1: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
2: Körüli különleges koncert Libabőr címmel a Papp László Budapest Sportarénában. Vendégünk az egyik fellépő művész, Keresztes Ildikó Máté Péter díjas énekesnő színésznő. Múzeumok éjszakája Zalaegerszegen, és ahogy a héten minden nap megszokhatták, ma is a rendezvényhez kapcsolódóan műsorunk végén játék lesz. A Nikola Tesla Végtelen Energia című musical show Pomázon, és Kollár Kálmán emlékkoncert Veszprémben. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai adást Kovács Bernadett szerkesztette. Szent Iváni éjszakáján egyetlen közös hang leszünk, így szól a meghívó a Libabőr címet viselő koncertre, amely június 23-án lesz a Papp László Budapest Sportarénában, és ígértem, hogy az egyik fellépő művész, Keresztes Ildikó Máté Péter díjas énekesnő színésznő érkezik hozzánk a stúdióba. Itt is van, köszöntöm
3: szeretettel. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Miért mondtál igent a felkérésre? Mármint, hogy részt vegyél a Libabőr koncerten, mit tudom,
3: számomra nem volt kérdés, ugyanis a Rácz Lacival, aki szervezi, már többször dolgoztam együtt, és nagyon-nagyon jó munkakapcsolat alakult ki, és mindig a Laci ilyen újító. Én kitalál valamit, és akkor azt úgy meg is valósítja. És ha jól tudom, ilyen nem volt még, talán mondhatom azt, hogy világszerte sem volt még ilyen, Magyarországon biztos, hogy most van először. Az, hogy nagyon-nagyon sok előadót összeszedett különböző műfajokból, ahol nem feltétlenül csak énekesek vannak, hanem színészek is, bár nyilván jól éneklő színészek, és ez egy picit szerintem az összetartozásról is szól, meg hogy egy kicsit fellazítsuk ezt a nagy falat, ami a, ugye a színpadon áll a művész és a nézőtéren ülő közönség között van. Arról nem beszél, hogy van egy olyan lehetőség is arra, hogy ugye a nézők, a hallgatók megkapják a szövegeket előre, és ugyanúgy, ahogy mi betanuljuk ezeket a nagyon menő slágereket, nagy magyar ikonikus slágereket, amit egyébként még enélkül is mindenki ismer szerintem, és lesz egy moderátor is, aki ezt az egészet fogja moderálni, és együtt fogunk énekelni a közönséggel. Tehát megvannak a részek, hogy mit fog énekelni a közönség, mit fogunk énekelni mi, és azon kívül lesz egy óriási nagy tábortűz az aréna közepén. Hogy ez milyen installáció lesz, azt én nem tudom, azt majd ott legyen már egy pici meglepetés is, nem árulunk el mindent. Én nagy izgalommal várom a próbákat, hogy mégis ez körülbelül hogy fog kinézni, és hát eszembe juttatja azokat az estéket számomra, mindenképpen azokat az estéket, amiket én a barátaimmal anno 10-20 éves koromban eltöltöttem még Erdélyben, ahol a fő foglalkozásunk abban a korban az volt, hogy buliba jártunk, koncertre, moziba, meg mindenhova, tehát nem az volt, hogy otthon ültünk és egymással sem álltunk szóba, hanem a telefonunkat nyomogattuk, hiszen nem is volt telefon, legalábbis ilyen típusú biztos, hogy nem, szerintem még vonalas telefonunk se volt, ha jól emlékszem, kezdetben. Úgyhogy egy kicsit ilyen az ember és az ember közötti kapcsolatot erősíti szerintem ez egy ugye mágikus estén, hiszen Szent Iván éjjeléről vagy éjjéről beszélünk, napjáról.
2: Amikor a legrövidebb az éjszaka. A tábortüzet körbeöljük, az élmény okozza majd a libabőrt? Így képzeljük el? Ez erre utalhat a cím?
3: Mindenképpen, tehát az, hogy ez extra dolog lesz nekünk is, gondolom a nézőknek is, úgyhogy ez mindenképp egy ilyen hidegrázós este lesz szerintem.
2: A tűz körül Ildikó mellett ott lesznek még, ha a névsor szerint nézzük, Cutor Zoli, Füranikó, Gubik Petra, Hevér Gábor, Nyári Károly, Olá Gergő, Péter Fibori, Pintér Tibor, Szirtes Edina Mókus, Udvaros Dorottya és Wolf Kati, emellett a Szóler gyermekkórus is, amelyet Molnár Mónika fog vezényelni. Azt említetted, Ildikó, bocsánat a tegeződésért, általában a zenészeknél ez így szokás,
3: így
2: mert többször beszélgettünk egymással, szóval, hogy megkapták a szöveget, a jegyet megvásárló oda érkező nézők, tehát ők már felkészülten érkeznek. Te milyen dalt vagy dalokat fogsz énekelni? Lehetett választani, vagy felkértek téged? Rász Laci azt mondta, hogy már pedig Ildikó, te hangot hoz ez a Máté Péter dal, vagy ez az Edda dal, vagy nem tudom.
3: Nem, szerintem lehetett választani. Nem tudom, hogy ezt el lehet-e árulni, hogy én mit fogok énekelni, legyen inkább ez is meglepetés.
2: Jó.
3: Mondom, mindenképpen fazonomra való dalt választottam, amit még soha, hát annyit elmondhatok, hogy még soha nem énekeltem el ezt a dalt. Eredetileg ez nem is egy lánydal, hanem egy fiúdal, ennyit még mindig el tudok mondani, és számomra azt juttatja eszembe, ugye én egy generációval későbbi gyerek vagyok, mint a hippik. És nekem mindig ez a hippi világ, ez Woodstock, meg ezek a Tabán, meg mit tudom, ezek a helyek, ezek a koncertező ikonikus helyek, vagy akár a Budai Ifjúsági Park, amit én még megélhettem, még a őskorszakból, hát nyilván nem azt a nagyon őskorszakát, de már úgy a vége fele, azért még látogatója voltam én is, annó még laikusként egyként koncertnek, és hogy nekem valahogy ez jut eszembe, ez a szabadság, meg ez a virággyerekek, meg talán itt is csípődött be nekem igazán a rockzene. Mert mindig azt éreztem, hogy ez egy ilyen lázadó, de most így jó értelembe vett lázadás, meg tele van erővel, meg szexualitással, meg nem is tudom, libabőrre.
2: Az biztos, hogy legalábbis én úgy sejtem, hogy Máté Péter féle azért vannak a jó barátok, ott közösen el fog hangolni.
3: Az biztos.
2: Erre mérget tudnék inni, biztos, hogy ez így lesz. Ez lesz tehát június 23-án, de hát június 13-án egy teljesen más szerepkörben láthatunk téged, hiszen ma kezdődik a 97. ünnepi könyvhét a fővárosban, a Vörösmarty téren és a környékén, és te pedig dedikálni fogsz méghozzá a Turaid, a színház első 25 évéről szóló kötetet, amely nemrégiben jelent meg. Szombaton délután 3-kor lehet veled ott találkozni. Te írtál-e a könyvbe, vagy miről szól ez a kötet? Interjúk vannak benne, mit képzeljünk el?
3: Még csak egy mondat erejéig visszatérve a libabőr koncertre, hogy még az jutott eszembe, hogy amit már említettem, hogy különböző műfajokból vagyunk, és azt gondolom, hogy a mai felborult és össze-vissza a világban, tehát itt minden műfajból vannak előadók, és mindenféle politikai nézettől független az, hogy valahogy nekünk zenészeknek, színészeknek mégiscsak példát kéne mutatni, hogy attól még mi lehetünk különböző emberek, és gondolkodhatunk egy csomó mindenről másképpen, ami teljesen normális is a világról, de hogy amikor a szakmáról van szó, akkor az döntse el tényleg a létünket, hogy ki az igazán jó, ki a közepes, és ki a gyengébbik. Tehát, hogy...
2: Tehát oda lehet közösen ülni a tűz köré.
3: Igen, abszolút.
2: És akkor a dedikálás.
3: Na, visszatérve a második kérdésedre, igen, megjelent... Ugye 25 éve létezik a Turaida Színház, és megjelent egy csodál, nem is könyv, hanem album, inkább így nevezném, mert ez egy ilyen nagyobb méretű, ilyen A4-es méretű, ha jól emlékszem rá, és jó vastag, és nagyon szép, és nagyon minőségű kiadvány. Megszólalok én is benne, nyilván nem én jegyeztem le, mert azért én nem vagyok író, és nem tudom gatyába rázni az elmondottakat, de annyit el tudok árulni, hogy nyilván az én ikonikus szerepem a Turaiban az a Piaf, ugye az égben maradt repülő, és beszélek egyébként az egészről, ahogy én éltem meg ezt a nem pont 25 éve, mert valamivel kevesebbet, de igazán majdnem annyit. Mert ugyanis Darvas Ilona, aki az igazgatója a színháznak, ő már nekem igazgatom volt Sopronban is, Soproni Petőfi Színházban is, és akkor már létezett a Turaida Színház, de akkor még nem volt fedél a fejük fölött, hanem még utazó színház voltak, és én nagyon-nagyon szerettek ehhez a közösséghez tartozni, nagyon-nagyon szeretem a kollégáimat, akik ugye nagyon sok egybeesés van a soproni kollégákkal, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon szép albumot fog valaki a kezébe venni, aki egy ilyen igazi művész kiskönyv, vagy hogy is mondjam, és persze lehet dedikálni, meg előttem és utánam is jönnek a különböző művésztársaim, Hűvös Völgyildi, Mikó István, szóval sokan.
2: Ez lesz tehát 13-án a Vörösmarty térnél, a Dunakorzónál van, a 39-es pavilonnál egyébként a dedikálás, Ildikóval délután 3-kor lehet találkozni.
3: És akkor én is nagyon szeretem a könyveket, az valószínűleg én is el fogok látogatni egy-két pavilonhoz, és fogok shoppingolni egy-két könyvet, biztos izgalmas lesz.
2: És akkor térjünk rá utolsó körben arra, hogy nem csak 23-án láthatunk téged fellépni, hanem június 20-án, ahogy néztem a koncertnaptáradat, Manchesterben láthat a közönség, de július 9-én már hajtószoboszlón vagy egy akusztikus formációval, szóval, hogy mindenféle verzióban előfordulsz, ennyire tevékeny lesz a nyarad?
3: Abszolút, hát ugye a színházi évad most véget ért, de ezen kívül én játszom a Lilion produkcióban és a Lánybúcsú című zenés végjátékban, ami a Republik dalaira épül, akikkel járjuk az országot, és ezen kívül való igaz, ez lesz a harmadik alkalom, hogy megfordulok Manchesterbe ezen a úgynevezett Gobé fesztiválon, ami egy magyar fesztivál, de hát nyilván a székhelyiségről kapta, székely Gobékról kapta a nevét, és azon kívül a nyár az abszolút a zenekarról szól, meg a vagy az akusztik, vagy a nagy zenekaros fellépésekről. Most az elmúlt hetekben háromszor is voltunk Erdélyben, Déván, Temesvár mellett, Újszentesen és Szatmáron, és a nyár is, ugye, hát az Hajdúszoboszló is egy olyan hely, a Hajdúszoboszlói Rockcafé, ami szintén majdnem minden évben tisztelet tünket tesszük ott is tulajdonképpen, egy igazi jó kis kerti rockbulira, és azon kívül hát ez folyamatosan megy, és amikor már majdnem lecsöngélne, akkor kezdődik a színházi évad, hogy igazán ilyen formán én a munkát sose hagyom abba. Maximum próbálok most már tényleg szelektálni, hogy az élem ne csak a hogy is mondjam, a hivatásomról szóljon, amit egyébként szeretek, meg szerelmes vagyok belé nyilván, de hogy kicsit tudjon szólni a többi hobbimról is, az utazásról, meg egyáltalán hazamenni egy kicsit Erdélybe, otthon lenni a családdal, stb. Barátaimmal.
2: A Libabőr címet viselő koncert tehát június 23-án lesz a Papp László Budapest Sport Arénában. Az egyik fellépő művész, Keresztes Ildikó Máté Péter díjas énekesnő, színésznő volt a vendégünk. Sok sikert a nyárhoz.
3: Szeretettel várunk mindenkit.
2: A folytatásban pedig Ildikó énekel.

0: Mozamok éjszakája országos rendezvény sorozat június 20-án lesz. Ez a Zalai megyeszékhelyen viszont az Egerszeg Fesztivál napja idén, ezért a zalaegerszegi szervezők úgy döntöttek, egy héttel előre hozzák a helyi intézmények éjszakai kulturális programját. Így Éjszaka a múzeumban és azon túl címmel tartják meg a múzeumi programokat június 13-án. Varga Tünde Havasi Bálinttal, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatójával beszélgetett.
1: Éjszaka a múzeumban, ez a címe a programsorozatnak, mert ugye Zalaegerszegen nem tudnak csatlakozni a múzeumok éjszakája programhoz, ezért egy héttel előbb lesz egyfajta fesztivál hangulat.
2: Azért nem akkor tartjuk a múzeumok éjszakáját, mint az országos programsorozat, mert Zalaegerszegen egy nagy könnyűzenei fesztivál lesz, és úgy ítéltük meg, hogy akik ezen a programon részt vennének, ők már nem tudnának becsatlakozni a múzeumok éjszakája programsorozatba, és ezért valóban egy héttel korábban, június 13-án szombaton 5 helyszínen szervezzük meg az Éjszaka a múzeumban és azon túl című programsorozatot Zalaegerszegen.
1: Megszokhattuk, hogy ez az 5 helyszín elsősorban a Göcsei Múzeum, a Mincentineum, a Megyei Könyvtár, a Törvényszék.
2: Hát nagyon széles a program, legkorábban a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kezd, ők a gasztronómia köré csoportosítják a programjaikat, és ők már 5 órától várják a látogatókat. A programoknak a nagy része az ugye a belvárosban zajlik, a Göcsei Múzeumban és a Mincentineumban. A Göcsei Múzeumban is 3 fő tematikus egység van, 6 és 9 óra között várjuk a családokat, gyerekeket, régészeti játszóházzal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, címer készítéssel, pajzs készítéssel. Este 9 órától kezdődnek a lúzkoncertek, hiszen a Göcsei Múzeumban a most már lassan egy hónapja az Esőr című időszaki kiállítást nyitottuk meg, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak a vándor kiállítását, és a programoknak a másik része ehhez kapcsolódik. Lúzkoncertek lesznek ezen az estén a Göcsei Múzeumban, a Sebi Blues Band, illetve a Regatta együttes fog fellépni.
1: És tárlatvezetések is lesznek?
2: Lesznek tárlatvezetések, amelyet egyrészt saját kollégáink tartanak a sörkiállításban, másrészt érkezik hozzánk Katona Csaba levéltáról. Ő nagyon élvezetesen beszél erről a témáról is, nagyon sokan úgy nevezik, mint sörtörténész, úgyhogy ő este 10 órakor fog a sör kiállításban tárlatvezetést tartani. A harmadik tematikus egység pedig június 13-án lesz a Régészet Napja és Régészet Éjszakája, programsorozat is, ezért a Göcsei Múzeum régészeti osztálya azon túl, hogy a gyerekeknek régészeti játszóházzal készül, régészeti előadásokat fogunk tartani. Beszélünk az alkoholról, és
1: ha már sör,
2: természetesen ezek mellett az állandó kiállításainkban is lesznek folyamatos tárlatvezetések. A Mincentineumban egyrészt az állandó kiállításokhoz, másrészt pedig a most nyílt időszaki kiállításhoz kapcsolódóan lesznek tárlatvezetések.
1: És ami nagyon izgalmas szokott lenni, ha az zalaegerszegi programokról beszélgetünk, az a zalaegerszegi törvényszék programja. Megszokatta a közönség, hogy mindig valami nagyon izgalmas színdarabbal készülnek, aminek a szereplői a törvényszék dolgozói.
2: Így van, idén is egy színdarabbal, illetve interaktív játékokkal készültek. Nagyon közel vagyunk Szent Ivánéhez, ahol a boszorkányokkal, a boszorkánysághoz is kapcsolják ezt az estét, hiszen a leghosszabb nappalról van szó, és a legrövidebb éjszakáról. Ezen az éjszakán a törvényszéknek a dolgozói a női bűnözők nyomába erednek, és Kegyetlenek, ravaszak és nők címmel adnak elő kétszer egy színművet, ahol valóban a törvényszéknek a dolgozói, a színészek, ők maguk rendezték, korabeli bűnügyeket dolgoznak fel. Ez mindig nagyon népszerű szokott lenni, de külön kell regisztrálni.
1: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mit látnak, mennyire népszerűek ezek a programok?
2: Sokan szoktak jönni, évről évre várják. Tényleg azt tapasztaljuk, hogy a kora esti órákban elsősorban a családosok szoktak érkezni, aztán később megérkeznek azok is, akiket a buli hangulat hoz hozzánk, és bizony vannak olyanok, akik kihasználják azt a lehetőséget, hogy ilyenkor egy karszallaggal, egy jeggyel lehet meglátogatni több helyszínt, Zalaegerszegen is, és vannak kifejezetten kifejezetten olyanok, akik ilyenkor kihasználva lehetőséget végiglátogatják az időszaki kiállításokat, hiszen ezen az estén is ugye a Göcsei Múzeum Mindszentinum és a Városi Hangverseny is kiállítóterem időszaki kiállításait is végig lehet nézni. Van, aki csak egy-egy előadásra ül be, egészen kicsinykortól a legidősebbekig mindenkit várunk programokkal, és azt hiszem, hogy mindenki találhat olyan programot, ami az ízlésének, érdeklődésének megfelelő.
0: Zalaegerszegen tehát június 13-án rendezik meg az éjszakai kulturális programot, a Múzeumok Éjszakáját, Éjszaka a Múzeumban és azon túl címmel.
3: Kalendárium.
0: Nikola Tesla feltaláló életének egyik meghatározó időszaka Pomázhoz kapcsolódik. A tudós születésének évfordulója tiszteletére a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzat kiemelkedő kulturális csemegével készül. Szeptember 12-én ugyanis a településen, szabadtéren adják majd elő a Tesla napok keretén belül a Nikola Tesla Végtelen Energia című musical show-t. Az esemény sajtótájékoztatóján Nagy Bálint járt.
4: Felmerül a kérdés, hogy Teslának, a Tesla Musicalnek mi köze Pomázhoz és a szerb nemzetiségi önkormányzathoz? Rafajlovics Hajnalkát, a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzat elnökét kérdezem.
5: Nikola Tesla 1856-ban született, és az idén ünnepeljük a születésének 170. évfordulóját. Nikola Tesla Smiánban született, akkor ez az osztrák-magyar monarchia része volt, a Habsburg birodalom része volt, viszont szerb lelkész családba. Az édesapja szerb lelkész volt, az egyik nagy bátyja, anyai nagybátyáról beszélek, Mandics párról. Ő az osztrák-magyar monarchia ezredese volt. Kijött Pomázra, itt megismerte a szerb földbirtokos család lányát, Lupa Paulinát, és itt maradt Pomázon, feleségül vette, itt telepedtek le. Nikola Tesla édesapjának halála után Mandics pál nagy mértékben támogatta Nikola Teslát, és idejött hozzájuk látogatóban. Ő így került a Puskás Tivadar telefon központba, és akkor 1881 és 82-ben 15 hónapon keresztül Pomázon is lakott a nagybátyjánál. Ez az egykori Luppaház volt, amelynek ma a falán Nikola Tesla emlékére emléktáblát is avattunk, és a pomázi szerb közösség, illetve a szerb önkormányzat évtizedek óta ápolja Nikola Tesla emlékét. 2022-ben mellszobrot avattunk a Telekivattai kastélyparkjában, és ettől kezdve minden évben külön Tesla napokon emlékszünk meg, és méltó emléket állítunk a munkásságának, és ez általában minden évben májusban történik, és az idén érkeztünk el addig, hogy meghívjuk ezt a musical produkciót, azaz Nikola Tesla Végtelen Energia című produkcióját. Ezzel folytatjuk az eseményre 2026. szeptember 12-én. Este 19 órai kezdettel kerül sor Pomázon, a Breyer Farmon, Breyer tanya egy szám.
4: Vona Tiborral beszélgetünk, a Tesla musical kreatív ötlet gazdájával és producerével. Mi a különlegessége ennek a darabnak?
6: Az a fajta megközelítés, vagy ez a kilenc csodálatos alkotó az én ötletemet színpadra állította és színpadra vitte. Müller Péter Sziámi dalszövegíró, dramaturg, Egressy Zoltán író, Sebestyén Áron zeneszerző, Radotanis rendező, Szabó Anikó koreográfus, Kismárk jelmeztervező, kísérőse, Forvács Production LED animációk, tehát itt nagyon sok ember jegyzi ezt a művet, és ez egy nagyon összehangolt 9 hónapos megfeszített munka, aminek a végeredménye az lett, amit a közönség hosszasálló vastapsálló méltatás értékel, bármerre megyünk. Amikor az ember színpadra állít egy darabot, az elején még ott a félelem, hogy na most akkor mi lesz. Tehát amikor azért 6 éven túl vagyunk, és túl vagyunk egy nemzetközi nagyon komoly világdíjon, akkor ott ezek a kétségek el kell, hogy szálljanak. Tehát akár mennyire is frusztráltak vagyunk, fel kell, hogy az emberbe oldódjon, és azt kell, hogy mondja, hogy hála jó Istennek, itt most megcsináltuk a mutatványt.
4: És hát nem csak a magyar közönség szereti annyira ezt a musicalt, hiszen ahogy itt most említette, díjat is kaptak, méghozzá nem is akármilyet.
6: Igen, Ázsia legnagyobb musical fesztiválján, a világ második legnagyobb musical fesztiválján, a Dinfen, Dél-Korea Degóvárosában elhozhattuk a Grand Prix fődíjat 30 nemzetközi produkció közül. Voltak Angliából, Amerikából, mindenhonnan, de ezt a díjat a magyar 100%-os magyar alkotók műhelyéből, tollából magyar Nikola Tesla Végtelen Energia musical kapta meg.
4: Hogyha egy pár nevet ki tudunk emelni a szereposztásból, hiszen egy bravúros szereposztással jött létre ez a darab.
6: Tesla főszerepében Mikola Gergő az első szereposztása, jön ide Pomázra is. Füredi Niki, Kautsky Armand, Lux Ádám, Magyar Viktória, Modai Gábor, mindenkiből 2-3 szereposztásunk van, Györfi Anna.
0: A Nikola Tesla Végtelen Energia című musical több helyen is látható lesz a nyár folyamán, Pomázon pedig szeptember 12-én nézheti meg a közönség.
3: Kalendárium.
0: Idén június 13-án tartja Kollár Kálmán születésnapjának alkalmából megrendezett emlékkoncertjét a Veszprémi Liszt Ferenc Kórus Társaság és Búzavirág Gyermekkara. A rendezvényen a két társaság által megszólaltatott népdalok és feldolgozásaik hangzanak majd el. A koncert szombaton este 7 órakor kezdődik a Veszprémi Agora Kulturális Központban. Felszegi Csaba interjúja.
7: Kollár Kálmán emlékét nagyon nagy szeretettel ápolja a kórus, és ezért nekünk nagyon fontos, hogy a születésnapjának a közelében, nyilvánvalóan nem kell ezt pontosan naptárilag betartani, de közelében tartunk egy Kollár Kálmán emlékkoncertet a Veszprémi Agora központban.
8: Sogár Péter, a Veszprémi Liszt Ferenc Kórus Társaság elnöke.
7: Nem egy nagy művet éneklünk, hanem számos rövidebb művet, különböző, a legkülönbözőbb, a népiektől elkezdve egyházi művekig mind mindent éneklünk, köztük olyan műveket is, amelyek Kollár Kálmánnak a kedvencei voltak.
8: Például?
7: Édesanyám sok szép szava cím. Ez a kedvence a kórusnak, vagy a Bogorodjisz egy évó Rachmaninovtól. Ezt a kettőt garantáltan el szoktuk énekelni Kollár Kálmánra emlékezve, mert édesanyám sok szép szava, ez csodálatos.
8: Hát akkor idén is ezzel készülnek, ez biztosan hangzik majd.
7: Ezzel nem kell készülnünk, ez már, hogy mondjam, zsebben van a kórusnak, tehát ezt bármikor el tudjuk énekelni, de nyilvánvaló sok mással is készülünk. Velünk fog énekelni a gyermekkar is, a Búzavirág gyermekkar is, tehát egy nagyon komplex előadást fogunk tartani. Ehhez fog kapcsolódni az úgynevezett Kollár emlékdíjak átadása. Minden évben adunk át kórustagnak, felnőtteknek, gyermekeknek, támogatóknak adunk át. Nem kötelező jelleggel, de ha van arra érdemesült, akkor átadjuk ezt az emlékdíjat. Nyilvánvaló felnőtteknél feltétele, hogy legalább 25 éve énekeljen a kórusban, tehát ha valaki most csatlakozik hozzánk, az ne számítson arra, hogy következő évben Kollár emlékdíjat fog kapni.
8: De hát a gyerekek is kapnak, ők milyen szempont alapján?
7: A gyerekek díjazása teljes mértékben a karnagynak a feladatköre. Nyilvánvaló a hozzáállás és a hang, és a gondolom én, hogy a hozzáállás alapján adja, hiszen gyerekeknél azért most képzelj el, amikor a kedves hallgató, hogy 20 gyermeket kell ott, hogy úgy mondjam, kordában vagy kórusban tartani. Nyilvánvaló fontos az, hogy hogyan állnak hozzá. Biztos, hogy jól állnak hozzá, mert nagyon jól szól a kórus. Gondolom a karnagy úr kiválasztja azokat, akik a leginkább érdemesültek hang hozzáállás alapján.
8: Hányan énekelnek a Kollár koncerteken? Ugye nem az egész kórus ilyenkor, tehát hány tag szerepel ilyenkor?
7: Nagyon szeretném, hogyha minél többen énekelnénk. Tehát úgy gondolom, a felnőtt kórus 30 tagjából 1-2 szokott hiányozni, tehát mindenki ezt szívügyének tekinti. A gyerekkar hasonlóképpen, hála Istennek, az utóbbi években a gyerekkar nem tekint vissza ilyen hosszú múltra, mint a felnőttkar értelemszerűen, de indultak néhányan, és most már több mint 20-an vannak, és ahogy én hallom a karnagyúrtól, Varga Áron karnagyunk tartja kézben a gyerekkórust, ő folyamatosan tájékoztatja a vezetőséget, engem is nyilvánvalóan, hogy kik lépnek be, folyamatosan vannak belépőink. Épp a napokban szólt, hogy Budapestről leköltözött család két fiatal lánya csatlakozik hozzánk, mert a szülők úgy döntöttek, kipróbáltak több gyerekkórust is, hogy a Búzavirág gyerekkart tartják a legmegfelelőbb színvonalnak a gyerekek számára, hogy aztán újabb két taggal bővül a gyerekkar.
0: És műsorunk végén jön a játékkérdés, hiszen június 20-án szombaton lesz a múzeumok éjszakája. A kérdésünk így hangzik, ki az idei esemény nagykövete. A választ SMS-ben várjuk a 0630 900 0666-os telefonszámra. Az első helyes megfejtő a múzeumok éjszakája ajándékát kapja tőlünk. És a műsorunk végén nem maradt más hátra, mint megköszönjem a figyelmüket. A hangmérnök Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Kovács Bernadett nevében is Babocs Krisztát hallották.
3: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Kecskeméten FM 104,9. Felfedező a tudomány világáról.
9: Virtuális valóság a fájdalomcsillapításban. Az evolúció nem készített fel bennünket azokra a szociális stresszekre, amelyeket sokszor tartósan el kell viselnünk. Ez is a modern civilizáció egyik evolúciós csapdája. Végül pedig Lombik Baby program halaknak. Először sikerült szaporítani egy 360 millió éves ősi gerinces fajt. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja, a csütörtöki felfedező. Munkatársammal Zilai Helgával azonnal kezdünk. Tartsanak velünk! Vajon érdemes-e virtuális valóság technológiát alkalmazni annak érdekében, hogy kamaszok számára kevesebb szenvedést okozzon egy fájdalmas műtét? A Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermekorvosai 13 és 18 év közötti pácienseket vizsgáltak, és bár a műtét előtt a virtuális világban való kalandozás a szorongást nem csökkentette, a közvetlenül az operáció után megjelenő fájdalom szintjét igen. Jermendi Ágnes gyermekorvos, a klinika adjunktusa azt mondja, érdemes tovább vizsgálni a virtuális valóság technológia műtétek során történő gyermeksebészeti alkalmazhatóságát.
10: Mi azzal foglalkoztunk, hogy a műtét körüli fájdalmat és szorongást hogyan tudnánk nem gyógyszeres módszerekkel befolyásolni serdülők körében. A fájdalomérzet az nem csupán egy kellemetlen dolog, hanem a gyermekek élményét, ami az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódik, azt is befolyásolja, és az együttműködést és a felépülést is befolyásolhatja. Ezért mi megpróbáltunk egy modernebb eszközt, az úgynevezett virtuális valóságon alapuló szemüveget kipróbálni, hogy ennek a figyelemelterelő hatása révén tudjuk esetleg a szorongást és a fájdalmat csökkenteni.
9: Honnan jött az ötlet, hogy éppen a virtuális valóság terápiának ezt az elemét próbálják ki?
10: Az alternatív figyelemelterelő terápiák már régóta ismertek a gyerekgyógyászatban, ugye régebben mesét olvastunk, vagy kis videókat néztünk, de a modernebb technikák köré tartozik ez az immerziós, szemüvegen alapuló technika. Itt valóban kizáródik a külvilág is, hiszen az ember szemét és a látóterét teljesen eltakarja egy szemüveg, amin belül ugye szabadon választhat tartalmat, amit akar nézni. Egyébként ez jópofa dolog, a fiúk elsősorban akciódús tartalmakat nézegettek, a lányok pedig ilyen meditációs, relaxációs tartalmakat. Tehát innen jött az ötlet, hogy ugye a régi technikák helyett valami újat próbáljunk ki, illetve külföldön erre már nagyon sok tapasztalat gyűjt össze a fiatalabb korosztályban, és akkor még kicsit idősebb, hogy a serdülők körében próbáltuk ennek a hatását nézni.
9: Milyen műtéteken estek hát ezek a serdülők?
10: Ez egy mellkassebészeti beavatkozás volt, ez jellemzően egy nagyon fájdalmas beavatkozás típus, és életkoruknál fogva jobban megértik, úgyhogy náluk a szorongás sokkal kifejezettebb lehet, tudják, mi vár rájuk a műtét utáni időszakban. A tölcsérmellkasnak egy korrekciós műtétje, itt egy lemezbehelyezés történik a bordák alá, ahol a lemezekkel ezt a besüppett mellkast kikorrigálják, hogy egy normál anatómiai szituáció jöjjön elő. És a műtét utáni időszakban ez fájdalmas, szinte minden légvételnél lehet fájdalmat érezni.
9: Mi történt? Mikor kapták meg ezt a virtuális valóság szemüveget?
10: Úgy történt az egész vizsgálat, hogy véletlenszerűen elosztottuk a gyermekeket két csoportra. A VR szemüveget használ a gyermekek a műtét előtti időszakban egy másfél órán keresztül tudtak saját választásuk szerint filmeket nézni figyelemelterelés céljából, a kontrollcsoport pedig a szokásos műtéti előkészítésben részesült. Mindenki kapott fájdalomcsillapítást úgy, mintha nem lett volna része a klinikai vizsgálatnak, és azt próbáltuk megnézni, hogyha még a vért hozzátesszük, akkor javul-e a klinikai élmény. A műtét utáni időszakban már nem ajánlottuk fel a gyermekeknek a szemüveg használatát újra, mert mi kizárólag arra próbáltunk célozni, hogy a műtét előtti alkalmazás hogyan javíthatja a műtéti élményt. Ugye az volt a fő célkitűzésünk, hogy a szorongást csökkentsük, tehát ne szorongva menjenek a gyerekek a műtétre, sajnos ezt nem tudtuk kimondhatni, tehát a virtuális valóság szemüvegnek nem volt kimondható szorongást csökkentő hatása a műtét előtti időszakban, de ami egy váratlan és bíztató eredmény, hogy a műtét utáni első időszakban alacsonyabb fájdalompontszámokat mértünk a VR szemüveget használó gyermekek körében. Ez azért váratlan eredmény, mert ugye a kettő között eltelt egy műtéti altatás, és mégis kedvező hatásúnak tűnt a virtuális valóság szemüveg. Ez Ez a hatás hosszú ideig nem maradt fenn, de az első időszakban szignifikánsan alacsonyabb. Pontszámot tudtunk mérni.
11: Mit jelent ez az első időszak?
10: Ez a műtét utáni első órát jelentette, ami azért is egy érdekes időpont, mert ilyenkor még biztosan hatnak azok a fájdalomcsillapító szerek, amiket a gyermekek műtét kapcsán kapnak, illetve a posztoperatív időszakban rutinszerűen is. Mégis a fájdalom megélése, ez úgy tűnik, hogy a VR-t használó csoportban alacsonyabb volt. A gyerekek a fájdalmat egy 10-es skálán értékelték, egy a legalacsonyabb, és a 10 az elképzelhető legsúlyosabb fájdalom. A VR szemüveget viselő gyermekek 5-ös pontszámról számoltak be, a VR szemüveget nem használók pedig 7-es felesről a műtét utáni első időszakban.
11: A fájdalom mértéke az egy szubjektív élmény. Van, akinek ugyanaz a dolog nagyon fáj, és van, akinek kicsit fáj. A fájdalomnak ezt a szubjektív megélését hogyan tudták ebben a vizsgálatban kiküszöbölni?
10: Ezt teljesen nem tudjuk kiküszöbölni, ezt a vizsgálat tervezése során tudtuk csak figyelembe venni olyan szempontból, hogy véletlenszerűen random osztottuk a beteg egyik és másik csoportba is. A véletlenszerű elosztás biztosítja azt, hogy mindenféle fájdalom érzettel, fájdalom percepciójú gyermek egyenlően fog megoszlani a két csoportban. Tehát, hogyha különbséget találunk a fájdalomérzetben, akkor valószínűleg csak az virtuális valóság hatással függhet össze.
11: Mit gondolnak ennek a hatásmechanizmusáról? Mit csinál ez a virtuális valóság, amitől könnyebbséget hoz a műtét utáni első órában, viszont nem hoz könnyebbséget a műtét előtt, nem csökkenti a szorongást?
10: Sajnos ezt exaktul nem fogom tudni megválaszolni, csak hipotéziseink vannak. Azt gondoljuk, hogy a 13-18 éves korosztály már olyan fejlett kognícióval rendelkezik, hogy pontosan tudják, hogy a műtét után milyen nehézségek fognak rájuk várni. Fájdalom tekintetében, mozgás korlátozottság tekintetében átmenetileg. Valószínűleg ezért a VR-nek a hatása a szorongásra nem volt kifejezett, pláne úgy, hogy a betegek megkapták a rutinszerű gyógyszeres ellátást, tehát szorongás csökkentő gyógyszert is kaptak. De a fájdalomra való hatás az azzal függhet össze, hogy egy figyelemelterelést sikerült létrehoznunk. És ez az a jelenség, amit ahhoz tudok hasonlítani, hogy mikor az ember elalvás előtt néz egy filmet, majd éjszaka azzal álmodik, és reggel felébredve újra gondolja az este látottakat. Ehhez hasonló lehet a virtuális valóság szemüvegnek is a hatása. A műtéti altatás előtt egy ilyen immerzív élmény eltereli a figyelmet egy kicsit a műtét körüli eseményekről, és az altatásból felébredve az ember még valamennyire gondolkozik valószínűleg a videó tartalmakon, és ezért nem éli meg olyan súlyosnak a fájdalmat a műtéti beavatkozás után.
11: Hol használják még ezt a virtuális valóság terápiát, nevezzük így a gyerekgyógyászatban, vagy hol lehetne használni még?
10: Két célzata van, az egyik valóban ez a figyelem elterelő jelleg, amit kisebb gyerekeknél nagy sikerrel alkalmaznak. Világszerte sok helyen például vérvételek, kisebb beavatkozások, sebkötözések kapcsán, de idősebb korosztályban, serdülők körében ennek a hatását még nem írták le olyan pontosan, ehhez tett hozzá talán a mi tanulmányunk. A másik fontos funkciója a figyelemelterelés mellett ez az edukatív jelleg. Tehát akár kis oktató videókat is lehet a gyerekeknek vetíteni, hogy mi fog velük történni a műtőben. Végig tudják járni, hogy ők hova fognak menni, milyen altatógépek lesznek, milyen orvosok lesznek, és ezek az oktató videók is nagyon sokat segítenek a műtét körüli szorongás csökkentésében. Mi ebbe a vizsgálatban nem ilyesmit alkalmaztunk, mi szabadon elérhető tartalmakat néztünk a gyerekekkel.
11: De az lehet, hogy a fájdalomcsillapító hatás meghosszabbítását jelenteni, hogyha műtét után hosszabban használnák a gyerekek a szemüveget.
10: Erre a vizsgálatunk nem terjedt ki, úgyhogy ezt inkább hipotézis jelleggel tudom mondani, de a gyerekekkel beszélgetve arról be tudok számolni, hogy sokan elmondták, hogy szívesebben nézték volna a műtét utáni időszakban is, főként azért, hogy ki tudják zárni a sebészeti osztályon zajló többi eseményt az életükből, illetve elterelődik a figyelmük erről a fájdalomérzetről. Úgyhogy valószínűleg a virtuális valóság szemüveg alkalmazásának a pontos körülményeit érdemes tovább vizsgálni a műtét körüli időszakban.
11: Jermendi Ágnest, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának adjunktusát hallották arról, hogy a virtuális valóság szemüveg segítségével történő kikapcsolódás csökkenti a kamaszok műtét utáni fájdalmát.

0: modern civilizáció evolúciós csapdáiról írt könyvet Elhangolódás címmel Bereckei Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének professzora. A kötet arról szól, hogy mivel a biológiai evolúció rendkívül lassú, a kulturális evolúció pedig rendkívül gyors, gondoljunk csak arra, hogy néhány évtized alatt a számítógépekkel, a mobiltelefonokkal, az internettel mennyire megváltozott körülöttünk a világ, nos, a kétféle evolúció nagyságrendekkel eltérő sebessége súlyos következményekkel jár a mai ember számára. Hiszen ugyanolyan aggyal, ugyanolyan információ és érzelemfeldolgozási rendszerrel rendelkezünk, mint elődeink évezredekkel, évmilliókkal ezelőtt. Az elhangolódási jelenségek közül az elmúlt hónapokban beszéltünk már a függőségről, a figyelemhiányos hiperaktivitásról, vagy a mozgásszegény életmódról és az elhízásról. Ma a szomorúságról, a lehangoltságról, a depresszióról lesz szó. Bereckei Tamást hallják.
1: A negatív kedélyállapot, tehát bánat, szomorúság, lehangoltság, apátia, igazából az élet szerves velejárói, és sok esetben pozitív szerepet töltenek be az ember életében és gondolkodásában, mert segít bennünket egy kicsit megóvni olyan helyzetektől, amit egyébként nem tudunk kezelni, nem tudunk orvosolni. Tehát nem tudjuk megoldani azt a problémát. Például, hogy kirúgnak bennünket a munkahelyről, hogy elhagy bennünket a párunk. Ebben esetben a szervezet számára nagyon is hasznos, hogyha egy kicsit visszalép, hogyha egy kicsit fékezi a saját impulzusait, és egy kicsit

0: mechanizmus?
1: Ez egy védelmi mechanizmus ezen a szinten legalábbis, csak hát persze egy bizonyos szinten túl ez már depresszióba torkolik, olyan depresszióba, ami már kezelésre szorul. Itt is természetesen van egy genetikai szabályozás, tehát vannak olyan emberek, akik genetikailag sokkal sebezhetőbbek, mint a többiek. Hát gondoljunk bele például, hogy az öngyilkossági kísérletek melegágya a depresszió, és hogyha emlékszünk a különböző híradásokra, elbeszélésekre, hogy kik kísérlenek meg öngyilkosságot, kiderül, hogy tulajdonképpen olyan eseményeken mentek keresztül, amelyeken minden ember átesik. Meghal egy hozzátartozó, egy betegség történik, szakítás egy párkapcsolatban. Csak az a helyzet, hogy ezek az emberek, akik klinikai értelemben depressziósokká válnak, már gyerekkorban előhangolódnak ezeknek az eseményeknek a túlérzékeny feldolgozására. Egyrészt ez genetikai hatás, pontosan tudunk néhány dolgot ennek a genetikai hátteréről, és vannak olyan genetikai változatok, amelyek kifejezetten a depresszióra hajlamosítanak bennünket, másrészt pedig a nagyon korai tapasztalatok. Kisgyerekkori tapasztalatok, traumák, bántalmazások gyerekkorban. És ez a kettő együtt, tehát a gének, genetikai változatok és a korai tapasztalatok mintegy előhangolják, elővételezik a depresszióra való sebezhetőséget. De ami az ősi társadalomban is megjelenik, az a negatív kedélyállapot alapvetően, a szomorúság, a lehangoltság, ami természetes, és egyébként ma már a pszichiátriában is, és a pszichológiában is használt módszer az, hogy a betegeket szembesítik azzal, hogy a negatív életérzések, a szomorúság, a bánat, az nem feltétlenül rossz, az épp olyan érzelem, mint bármilyen más érzelem. Az az ember természetes érzelmi apparátusának egy része. Ezt tudomásul kell venni, hogy az ember időnként ilyen állapotba kerül, és úgy tűnik, hogy az ilyen típusú kezelések segítenek a depresszió kezelésében.
0: Hol van az elhangolódás? Hol van az, hogy a kulturális evolúció túlszaladt a biológiai evolúción? Most több depresszió van, mint régen, vagy a mai törzsi társadalmakban nem találnak a szószoros értelmében, vagy a diagnosztikai értelmében depressziót?
1: Hát nyilván a diagnosztikai rendszerek is változnak, tehát valószínűleg sokkal több embert sorolnak a klinikai értelembe vett depressziósok táborába, mint korábban. De az is igaz, hogy az embert azért más hatások érik, mint egy törzsi társadalomban, ahol azért jóval kevesebb stressz hatás működik. Nem arról van szó, hogy a törzsi társadalmakban stresszorok nélkül élnének az emberek, hiszen ott vannak a ragadozó állatok, ott vannak a kígyók, ott vannak az ellenséges törzsek, és így tovább. Csak azok egészen másfajta stresszorok, azt is mondhatnám, hogy a természeti környezetünk részei. A mi stresszoraink meg inkább a szociális kapcsolataink változásaiból fakadnak. Egy munkai probléma, egy párkapcsolati probléma. Ez jóval nehezebb feldolgozni. Egyszerűen evolúciósan nem vagyunk erre fölkészítve, hogy ilyen mértékű szociális dilemmákkal kerülünk szembe. A vadászógyűjtögetők körében is vannak szociális problémák, de lényegesen kevesebb, lényegesen enyhébbek, és a közösségben megvan ennek a kezelésének a módja. Például a busmanok kibeszélik éjszakákon keresztül tábortűz mellett, hogy ki az, akinek a viselkedése elutasítható. Ez a fajta stressz, és persze depresszió, biológiai szabályozása nem született meg az ősi közösségekben, nem volt rá szükség, hogy az evolúció ezeket a szabályozási folyamatokat kialakítsa.
0: Tehát akkor tulajdonképpen az, hogy ma mennyiféle dolog jelent számunkra stresszt, ez maga az elhangolódás, vagy az elhangolódás termékei.
1: Tulajdonképpen igen. A vadászúgy gyűjtögetéknél nincsen stressz kiváltotta betegség. Tehát nagyon-nagyon ritka az infarktus, az agyvérzés, sőt a magas vérnyomás is nagyon-nagyon ritka. Ez valószínűleg azért van, mert az a fajta stressz, ami a kortizol termeléssel kapcsolódik össze, ez
0: hiányzik.
1: Igen, a stresszhormon, ez hiányzik náluk. Ugye a kortizol leginkább akkor működik, hogyha az ember nagy megrázkódtatások érik, illetőleg, hogyha folyamatosan húzamosabb érik ezek a negatív hatások. És erre bekapcsolódik a kortizol, aminek persze van jótékony hatása, hiszen mozgosítja a szervezet energiaháztartását, hogy megoldja azt a stressz problémát. De ugyanakkor kimeríti a szervezetet, például a fertőzések növényekkel szembeni immunválaszaink lényegesen romlanak. A vadászhőgyűjtőketőknél nem ilyen típusú stressz van, olyan típusú stressz van, amelyek általában egy rövid időszakra korlátozódnak, általában a természeti környezetből jönnek, de ha a szociális környezetből jönnek, akkor is egészen más

0: másfélék, mit tudom én, egy irigység, valaki mondjuk egy ilyen egyenlőség alapú társadalmi rendszerben túl sokat akar magának felhalmozni, akkor ezt a csoport kibeszéli. Na de hát ez egészen más, mint az, hogy valaki elveszti a munkahelyét egzisztenciálisan. A kortizol hosszú távon nagyon sok kárt okoz az embernek.
1: De végül is valamiért kialakult az evolúció során, és fenn is maradt, hogy elmeneküljenek őseink az oroszlánoktól, vagy ilyesmi?
0: Ez egy nagy rejtély egyébként, egy nagy kérdés, és ezzel szembesülünk, akik evolúciósan gondolkodunk, hogy miért tért át a szervezet erre az önkizsákmányoló válaszra. Tehát, hogyha működtek a szimpatikus idegrendszeri válaszok, működött az adrenalin típusú válaszok, ugye vérnyomás emelkedés, pulzus növekedés, stb., akkor miért kellett mégis a kortizolhoz? Ez egy bonyolult kérdés, és leginkább itt arról van szó, hogy a szervezet persze optimalizál. A szervezet olyan folyamatokat kapcsol be, amelyek az adott problémát valamilyen módon orvosolják. De időnként ez nem elegendő a túlélés érdekében. Hagy hozzak erre egy példát. Van egy zsákmányoló magatartás, tehát hogy a ragadozó üldözi a zsákmányállatot. Milyen előnye és hátránya van ennek a viselkedésnek? A ragadozó számára, ha elejti a gazellát, akkor táplálékhoz jut. Ha nem ejti el, akkor éhezni fog egy-két napig, amíg a vadász szerencse mellé szegődik. De a zsákmányállat szempontjából egészen más a helyzet. Ő a túlélésért küzd. Tehát az, hogy elmenekül vagy nem menekül, az életér játszik. Valami hasonló történik itt is, hogy a szervezet olyan értelemben optimalizál, hogy a kevesebb energia ráfordítással működő folyamatokat kapcsolja be egy-egy probléma megoldására. De amikor a túlélésről van szó, akkor mindent bekapcsol. Mindent bekapcsol. Az összes lehetséges szabályozó rendszert, beleértve a kortizolt is. Mondjuk egy analógiát erre, a Titanic katasztrófa. Az utasok egy része mentőcsónakba került, de egy jelentős része, ha jól tudom, több mint 1000 ember a hideg vízbe. És innentől fogva a szervezet elkezdett küzdeni. Ez egy fizikai stressz, volt 6-7 fokos a víz, nem tudom pontosan. A szervezet, a hipotalamusz megadta a parancsot, hogy fűteni kell, ez elsősorban izomtevékenység révén történik a szervezetnek a felfűtése. És bizonyos ponton túl már nem éri meg a fűtés, mert nem lehet a szervezetet felfűteni. De az a helyzet, hogy ilyenkor nincsen gátlás, hanem a szervezet egészen addig működik, amíg bele nem pusztul. És sokan tényleg belehaltak ebbe, akiket időben nem tudtak kimenteni. Szóval, hogyha a túlélésről van szó, akkor minden optimalizáció érvényét veszti, mert akkor el kell menni a végsőkig. És általában a stressz helyzetben is erről van szó, hogy amikor nagyon kilátástalan az élethelyzetünk, akkor bekapcsolnak azok a rendszerek is, a kortizolrendszer, amelyeknek egyébként nagyon sok káros hatása van. Mindenféle betegséget kapunk utána.
1: Bereckei Tamással, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének professzorával a depresszió evolúciós pszichológiájáról beszélgettünk. Lombik Baby Program halaknak. A világon elsőként szaporítottak dunai ingolákat a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetének halászatfejlesztési tanszékén. Az ingolák a legősibb ma is élő gerincesek közé tartoznak. Formájukban és életciklusukban szinte alig változtak az elmúlt 300-360 millió év során. Hazánkban fokozottan védett állatról van szó, amely kifejezetten ragaszkodik a Duna vízgyűjtő területéhez. Kutatásával a világon szinte sehol máshol nem foglalkoznak. A mostani eredményeknek természetvédelmi jelentőségük is van. Müller Tamást, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatóját Bicsák Eszter kérdezte.
2: Fokozottan védett endemizmusról beszélünk, amelyiknek az ökológiai érzékenysége olyan nagy létű, hogy csak kizárólag a tiszta vízű patakokban tud valójában a lárva eredményesen felnövekedni, és így nincs ilyen sok hely jelen pillanatban Magyarországon. És önmagában, miután ennyire kevéssé foglalkoznak ezzel az ősi körszájakhoz tartozó, csoportába tartozó halakkal, ezért minden, amivel tudunk pluszba hozzátenni ennek a fajnak az evolúcióbiológiai kutatásához, az újnak tekinthető. Nagyon kevesen foglalkoznak vele, de mégis a mi természetvédelmi értékeinkben az egyik legfontosabb halfaj közé tartozik.
3: Endemikus faj, ugye az endemikus olyasmit jelent ma a mi számunkra, hogy valamilyen szinten helyhez kötött, tehát nem jelenik meg mindenhol. Ezért is különleges.
2: Kimondottan maga a kialakulása az a Kárpát-medencére, a Duna vízgyűjtőire korlátozódik. Ezért van, hogy nekünk vannak védett halfajunk, ami a populációnak a nagysága általában befolyásolja, hogy védett, de védett halat mindenhol máshol is megtaláltuk, sokkal nagyobb szélességű elterjedéssel. Viszont amikor arról beszélünk, hogy endemizmus, és Magyarországon ezek a fokozottan védett halfajok tartoznak ide, a lápipót, magyar és a német bucó, a dunai galóca, az kimondottan a Kárpát-medence, valójában a kialakulásunknak a központja. Tehát ez a mi kis örökségünk, ezeknek a halfajoknak a megóvása.
3: A szaporítása, a szaporodása az ő számára nem teljesen természetes körülmények között hogyan kivitelezhető, és miért számít nagy jelentőségűnek? Itt kicsit nyilván mindenkinek az jut az eszébe, hogy az állatkertben sem szaporodik minden faj, hiába szeretnénk védeni.
2: Mi nyertünk egy alapkutatási pályázatot, az alapkutatási pályázat viszont ennek a fajnak, az ivarmirigyeinek nagyon sajátságos fiziológiai tulajdonságának a feltárását jelentette. De miután nem foglalkoztak ezzel a fajjal, kénytelen voltunk megoldani ennek a fajnak a begyűjtését, az anyahalaknak a tartásának az optimalizációját, felkészíteni a szaporítására, hogy ivarsejtet tudjunk gyűjteni az alapkutatáshoz. És ez olyan jól sikerült, és meg lehetett oldani, hogy egy úgynevezett hormonálisan indukált szaporítási eljárással az ivarsejteknek a végső érését befolyásolni tudtuk, és kontroll alatt tudtuk tartani. Nem akkor szaporodott, amikor úgy gondolta, hogy neki ez jó, vagy pedig a környezeti tényezők megengedték neki a hormonális szabályozás révén, hogy elinduljon, hanem ezt végig kontroll alatt tudtuk tartani. Tehát meg tudtuk határozni, hogy mikor tudjunk gyűjteni ovulált ikrát, illetve mikor tudunk rá spermát fejlik.
3: Tulajdonképpen egy lombik bébi programot hajtottak végre halakon.
2: Így van, társfajokból szerzett egyéb tapasztalatokkal, illetve a tanszékünk és a jogelődjei már 20 éve foglalkoznak különfajta csontos halaknak a szaporodásával, szaporításával, viszont ő nem igazi csontos hal, ő a kőrszájakhoz tartozik. Valójában a gerinceseknek a hajnalán, amikor kialakultak ezek a élőlények, akkor ő már ott téblábolt, ott volt, hogy olyan világi uralomra szeretne törni. Természetesen, és volt is olyan korszak, kb. 500 millió évvel ezelőtt alakultak ki, 360 millió évvel ezelőtt látták fosszilis maradványaikat, amik már úgy néztek ki, mint a ma élő ingolák. És ez azért nagyon érdekes, mert hogyha evolúcióbiológiailag nézzük, akkor a körszájokat követően két nagy halcsoport is már kipusztult.
3: Az, amit elmondott, nagyrészt arra következtettek, hogy evolúcióbiológiai szempontból ez egy igen jelentős kísérlet, és igen jelentős tanulsága lesz ennek. Lesz-e ennek vajon bármiféle, mondjuk így természetvédelmi következménye vagy jelentősége, amivel majd mi számolhatunk?
2: Itt ez volt a lényege, és ha bár nekünk alapkutatáson keresztül meg kell teremtünk azokat a környezeti feltételeket, hogy ezeket a halakat tudjuk szaporítani, viszont miután az állat jóléti szabályozás révén igyekeztünk a lehető legkisebb ellenszámmal dolgozni, és most ivarsejtekről beszélek, a fennmaradó ikratételeket és spermiumokat kimondottan természetvédelmi célú populációt megsegítő utódállományoknak a létrehozására fordítottuk. Ez nem volt vállalása az alapkutatási programban, de miután ezzel foglalkozom már nagyon régóta, így hát ez is nekünk szempont volt.
3: Itt nem is feltétlenül az lehet a kérdés, hogy hány darab ingola lesz a vizekben, mennyi lápipóc marad a vizekben, hanem az, hogy marad-e, ami számunkra olyan divers az élővilág, ami esetleg jól hat a természetre, és oda-vissza ez a hatás megvan, vagy pedig folyamatosan az egyet szám, meg a faj szám főleg pusztul, ugye erre annak idején David Attenborough is sokszor felhívta a figyelmet.
2: Így van, de mint a legnagyobb része az embernek a környezet átalakító hatásának köszönhetjük ezeket a dolgokat. A folyóknak természetesen az emberi által szabályozása. De most jött egy új elem, hogy így, amiben beavatkozunk, akkor megpróbáljuk azt megtartani módosított vízfolyásokban, valamiféle természetességet vagy annak tűnő dolgot fenntartani, de ez a felmelegedés, ami már globális viszonylatban hat az élőhelyekre, itt már nagyobb összefogásra van szükség, és itt most már nem csak az a kérdés, hogy csökkennek-e a populációk, hanem megmaradnak vagy nem. Most már tényleg ez a kérdés.
1: Müller Tamással, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatójával Bicsák Eszter beszélgetett a legősibb gerincesek közé tartozó dunai ingolákról.

0: A felfedezőt Magimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Az emberi méltóság nem veszít értékéből a határok átlépésével, erről beszélt 14. Leó pápa a spanyolországi Gran Canaria szigetén, ahol bevándorlókkal és segítőikkel találkozott. A katolikus egyház fő hangsúlyozta, a migráció kezeléséhez biztonságos útvonalakra, hatékony mentésre, az embercsempészek elleni fellépésre és valódi befogadási programokra van szükség. Szlovénia megszünteti a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány úgy döntött, hogy a jövőben más rendőrségi módszerekkel ellenőrzik az okmányokat. A fokozott vizsgálatot 2023. októberében vezették be a közel-keleti biztonsági helyzet romlására és a terrorveszély növekedésére hivatkozva, és azóta többször meghosszabbították az intézkedést. Kerékpáros diákok csoportjába hajtott egy autós Hollandiában. 3 meghaltak, köztük 2 gyermek, 4 súlyosan megsérültek. A baleset körülményeit még vizsgálja a rendőrség. Továbbra is jelen van az afrikai sertéspest is Horvátországban. Eszék-Baranya megye egyik járásában egy elhullott sertés laboratóriumi vizsgálata igazolta a fertőzést. A hatóságok megkezdték a járványügyi intézkedéseket. A nyári európai hőhullámok veszélyeire figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet. Emlékeztetnek, hogy az utóbbi 4 évben 200 000 ember vesztette életét, és több millióan szenvedtek a szélsőséges időjárás miatt. Mivel a visszatérő hőhullámok az éghajlatváltozás válság jelenségei, a WHO javaslata szerint például növelni kellene a városokban az árnyékolt területeket, és a szociális szolgáltatások fejlesztésével gondoskodni az idősek folyadékáról. Bevitelőről. Híreink végén egy sporthír, bejelentette a Real Madrid, hogy José Mourinho a csapat új vezetőedzője, a portugál szakember július 13-án csatlakozik a klubhoz. Végül az időjárásról, sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet zápor, zivatar. Éjszaka 8-15, napközben 20-25 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 4 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 3 óra múlt, 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: Vártnál kedvező belső negyedéves, úgynevezett GDP adat ellenére a magyar gazdaság növekedése az idén visszafogott lehet, miközben az infláció tartósan a úgynevezett türelmi sávban maradhat. A gazdasági kilátásokat érdemben javítja, hogy ez év második negyedévében a megállapodás született, mint egy 16 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról. Az erős forint, az enyhülő infláció és a magas nominális kamatszint együttese teret adhat a monetáris lazításnak, míg a költségvetési hiánya következő években fokozatosan csökkenhet. Erről szól az MBH elemzési centrum legfrissebb makrogazdasági kitekintője. De vajon mit jelent ez a háztartások számára? Mire lehet következtetni az új kormány eddig látható politikája? És mire az uniós követelményekből és a magyar gazdaság és a nemzeti vagyon fölött éppen osztozkodni készülő nemzetközi nagy érdekcsoportok természetéből, ez ma nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És köszöntöm vendégünket, Csat Magdolna közgazdászt, egyetemi tanárt, Kezi Csokromi. Jó estét
3: kívánok. Kívánok, jó estét.
2: No hát kezdjük rögtön az elején, hogy az új kormány gazdaságpolitikájából, ami eddig, ami ismert ebből, akár a személyi összeállításból, mire lehet következtetni?
3: Hát nem sokra még egyelőre, hiszen még gazdaságpolitikai megnyilvánulás nem nagyon sok volt. Ugye, amit hallottunk eddig, az a pénz hazahozatala, és most csöpögnek csak azok az információk is, hogy mire fogják elkölteni ezeket a pénzeket. Ezek egy része egyébként olyan szempontból lekötött, hogy már elindultak a projektek az előző kormány idején, azokat részben előfinanszírozták, tehát azokat be kell fejezni, illetve vissza kell majd pótolni a költségvetésbe azokat a tételeket, amelyek ugye az előfinanszírozás miatt a projektekre fordítottak. Tehát ez az egyik, amit látni lehet. A másik tulajdonképpen az lehetne, hogy a maradék összeggel mi lesz. És itt a kritérium szerintem az kéne, hogy legyen, hogy olyan dolgokra kéne elkölteni, ahol a legnagyobb eredmény létrejövő érték az itthon marad. Ugye ezt azért mondom, mert volt egy olyan, a miniszterelnöknek egy olyan mondata, ami nekem megütött a fülemet, úgy hangzott, hogy majd lesznek közös projektek. És tehát az Európai Unió más országaival közös, vagy cégeivel közös projektek, és ugye itt az ember akkor elkezd gondolkodni, hogy ez mit jelent. Tehát mi lesz a magyar félnek a szerepe, mi lesz a külföldi félszerepe, miben fognak együttműködni, és ennek az eredményeképpen mennyi pénz fog visszafolyni az Európai Unióba, mennyi fog Magyarországon maradni. Mert ugye ennek akkor van értelmenek a 6000 milliárdnyi összegnek, ha ezt jól költjük el, hatékonyan költjük el, és minél több marad belőle itthon. Na ez még a számomra, meg gondolom más számára sem egyértelmű, hogy ez hogy fog kinézni, mert ami eddig beharangozódott, akár a közlekedési eszközök felújítása, az teljesen rendnyivaló. Nyilván venni fogunk ezt, az ára az nyilván megy ki külföldre, honnan megvesszük, mert Magyarországon már nem gyártanak ugye se villamos, se vasúti kocsikat, semmit, valamikor gyártottak.
2: Volt egy törekvés arra, hogy ezt helyreállítani, aztán...
3: Hát aztán nem igazából lett sikeres. Ezen kívül én azt gondolom, hogy igazából gazdasági program meghirdetése, ugye egy hónap telt el, ne legyünk annyira türelmetlenek, de én még ilyen komolyabb célokat sem hallottam megfogalmazódni, például olyat, hogy milyen változtatás lenne jó mondjuk a vállalati ösztönzési rendszerben. Ki kapjon, mire kapjon, hogyan kapjon, ez rendkívül fontos lenne, mert a magyar gazdaság szerkezete kétségtelenül korszerűsítésre szorul.
2: Tehát távlati célokra lenne szükség, úgymond vízióra, hogy szoktak fogalmazni. Mit is akarunk, hová akarunk eljutni?
3: Pontosan, ez lenne a lényeg, mert addig az ember csak ugye lépked, de nem tudja, hogy hova akar eljutni, akkor lehet, hogy rosszul lépked.
2: Akkor tehát... főkönyvi számokkal sakkozik? Mert van egy ilyen típusú gazdaságpolitika is,
3: hát
2: tapasztaltuk.
3: Hát a rövid távú szemlélet az általában veszélyes szokott lenni, mert ha nem gondoljuk végig, hogy annak mi lesz a következménye, akkor lehet, hogy rossz útra tévedünk, és itt rögtön szeretném említeni, hogy éppen ezért vigyázni kell azzal, hogy már megint csak azt tekintsük fontosnak, hogy mitől fog nőni a GDP. Mert ugye ön is ezzel kezdte, hogy várhatóan ebben az évben az elemzések szerint...
2: Hát ugye minden elemzés ezzel indul.
3: Igen, az
2: korábban ilyen... mi megbeszéltük, hogy ez a GDP nem is feltétlenül olyan adat, amiből lehetne következtetést levonni a valódi állapotra.
3: Így van, tehát ez egy általános dolog, hogy ugye hallottuk, hogy, hogy az MBH bank elemző is, meg egyébként az IMF és EU is arról filozofál, hogy fog alakulni ebben az évben, meg a jövő évben a magyar GDP. Ugye ebben az évben valószínűleg a borzalmas nagy ugrás nem várható, jövőre talán jobb lesz, attól függ, sok mindentől függ.
2: Ugye itt a bruttó nemzeti össztermék így.
3: Igen, csak ugye az a probléma, hogy nem mindegy, hogy milyen áron. Tehát éppen ezért mellé kellene azt is tenni, hogy igen, de milyen GDP növekedést akarunk? Miből jön az a GDP? Mert hogyha még további nem tudom mennyi külföldi céget fogunk támogatással Magyarországra hozni, és azzal, hogy itt beruháznak, meg támogatást kapnak, megugrik a GDP, az egy része a történetnek, a másik része az, hogy igen, persze, de utána az itt megtermelt érték jelentős részét haza is viszik. Tehát az lenne a jó, ha itt maradna az érték. Na ez az kéne, hogy a magyar gazdaság magyar szeretét kellene erősíteni. Én például fontosnak tartanék egy KKV stratégiát, egy versenyképességi stratégiát, termelékenységjavítási stratégiát, tehát azokon a területeken, amelyek hosszabb távon vinnék előre nem csak a gazdaságot, hanem a társadalmat is. Hiszen milyen társadalmi haszon van abból, hogyha egy külföldi cég egy rengeteg profitot megtermel és elviszi. Abból annyit a haszon, idézőjelben,
2: hát, hogy van munkahely.
3: Hogy valamilyen, igen, valamilyen munkahely van. Jó, de most már ugye ez is úgy hangzik, hogy igen, de az sem biztos, hogy magyar munkahely. Ugye hallunk olyan cégekről, amelyek tiltakoznak az ellen, hogy külföldi munkavállalóknak a lehetőségeit szűkíteni lehetne kellene, és akkor az ember felteszi a kérdést, hogy egy ilyen cég, amelyik azt mondja, hogy ő nem is ruház be akkor, ha nem hozhat be külföldi munkaerőt, mivel járul hozzá a magyar nemzeti értékhez?
2: Nem lehet, hogy ez valódi probléma? Mert ugye például most egy magyar nagyvállalat mondta azt, hogy nem építi fel a következő gyárat, hogyha nem hozhat be külföldi munkaerőt, mivel a magyar munkaerő elfogyott. Nem akarják azt csinálni, azt hiszem egy baromfi vágógyról van szó.
3: Hát ugye a kérdést a közgazdász, de szerintem az átlagember is így teheti fel, hogy akkor tényleg kell nekünk ilyen cég? Mert ő azt mondja ez a cég konkrétan, hogy olyan fizikai terhelésnek van kitéve a munkaerő, hogy az már csak a Fülöp-szigeteik munkavállalója el. Na most kell Magyarországon olyan munkaadó, amelyik valahol működik, nem a helyi embereknek ad munkahelyet, vagy munkalehetőséget, és nagyon-nagyon egészségtelen, rossz munkakörülményeket tart fenn, amit már csak a külföldiek vállalnak el. Kinek van akkor ennek a cégnek a működéséből haszna?
2: De termel. Voltak éppen termel, előállít.
3: Termel, de nem mindegy, hogy milyen hozzáadott értéket állít elő. Na most ez nyilván azt jelenti, hogy jó, tételezzük fel, hogy adót fizet. Tételezzük fel. Tételezzük fel, hogy fizet helyi adót is. De ezen kívül mit ad hozzá a társadalmi értékhez? És ugye ehhez az kellene, hogy mondjuk egyrészt, ha lehet, akkor értelmes munkahely legyen, minőségi munkahely legyen, és a lehetőség szerint ebből kifragasz magyar emberek szívesen elvállalják azt a munkát. Tehát ezek azt gondolom nem csak gazdasági kérdések, hanem társadalmi értékrendbeli kérdések is, és ugye a GDP-ről indultunk, tehát ezért nem mindegy, hogy mivel termeli egy ország a GDP-t.
2: Na csak azt csinálunk-e, amit akarunk, mert hogy eddig azért azt láttuk, hogy elég erős nyomás volt Magyarországon, és most is Európai Uniós követelmények vannak, feltétel nélkül nem kapja meg azt a magyar állam azt az összeget, ami egyébként a csatlakozási folyamat miatt járna neki, ugye? Bizonyos feltételek persze vannak. Na de mik ezek? Mert hogy közben akár az Európai Uniós törekvéseket, ha nézzük, és más műsorunkban beszéltünk a politikai összefüggésekről, most itt a gazdasági törekvésekről, persze összefügg minden mindennel, érdemes lenne szót váltani, mert egyre inkább olyan közös területeket határoznak meg, amely a nemzeti szuverenitást, a nemzeti önállóságot éppen hogy gyengíti. Például ez a bizonyos tőkepiaci unió, elegáns kifejezés. Ugye nem jut az ember eszébe rögtön.
3: Mindenféle uniók vannak, kérem szépen. Hát ugye az előbbihez azért egy picit visszacsatolva, abban nem szól bele az Európai Unió, hogy magyar munkaerő dolgozik, vagy külföldi, ez azért hazai döntés, de azt mindenképpen meg kell említenünk, hogy a törekvése az Európai Uniónak teljesen egyértelmű, és én úgy mondanám, hogy ez egy politikai projekt, amit látunk, mert bár versenyképesség címszó alatt fut, hogy azért kell bizonyos dolgokat csinálni, mert a versenyképesség az lemaradt, és így lehet majd javítani, de valójában az igazi cél szerintem az az, hogy egy szigorúan ellenőrzött, központból irányított Európai Egyesült Államok, nevezzük így, jöjjön létre. Ugye itt többféle dolog van, a legfontosabbakat hagyj említsem meg, mert sajnos biztos a többire nem lesz idő. A tőkepiaci uniónak az a lényege, hogy a megtakarításokat, amelyek egy országban keletkeznek, legyen az nyugdíjpénztár, legyen az az állampapírok, az illető kormánynak a kibocsátott állampapírjainak a megvásárlásába, ugye ból jövő hozadék, ugye a kamatok, amit ugye a lakosság élvez, ha a lakosság vásárol állampapírt, tehát ezek az összegek ugye mehetnek különböző dolgokra, például a cégeknek a beruházásait támogathatják a bankokon keresztül. Na most az a célja az Európai Uniónak, hogy ez az összes pénz bárhol keletkezik az Európai Unióban, ez szabadon felhasználható legyen bárhol máshol. Tehát mondjuk leegyszerűsítve a dolgot, a magyar nyugdíjalapnak, valamelyiknek mindegy, a hozama, az mondjuk egy német hadipari beruházásnál megjelentessen. Bonyolult a rendszer,
2: csak hogyan... Csak a hozam vagy az alaptőke, és azért érdekes, mert az állampapírnak a garanciája az állam. Ugye akkor van csak olyan helyzet, hogy nem fizeti ki, hogyha államcsődöt jelent. Most innentől kezdve akkor hogy alakul a garancia?
3: Nagyon bonyolult a rendszer, hogy hogyan lehet ebből egy olyan, hogyan lehet ezeket a megtakarításokat egy másik csomagba átrakni, és az a másik csomag az, amelyik csomag aztán finanszírozhat mondjuk egy német hadipari befektetést, vagy autó, vagy bármilyen befektetést. Tehát nem direktben a konkrét megtakarítás, ezeket össze csomagolják különböző formákba, és akkor azokhoz lehet hozzáférni a piacon majd, az európai pénzpiacon. Tehát gyakorlatilag ez a tökéletes pénzügyi átcsoportosítatósági lehetőséget fogja megteremteni. A másik ugyanilyen dolog az a digitális unió, ott ugye arról van szó, hogy az adatoknak a teljes szabad hozzáférhetősége. Az is egy nagyon érdekes dolog, vagy a felhőben lévő adatok, a telekommunikációs hálózatoknak a totális összehangolása. A harmadik az energiaunió, ugye az energiarendszerek egységesítése. És ugye ezek mind azt érzékeltetik, ugye az állítás, hogy így lesz majd az Európai Unió versenyképes. Csak az a helyzet, hogy a versenyképességhez nem a centralizációs járulna hozzá, hogy ezt az elemzők bizonyítják, hanem az járulna hozzá, ha mondjuk befektetne az Európai Unió céghálózata, cégei innovációba, képzésbe, egyáltalán az egész Európai Unió kevésbé lenne bürokratikus, mozgékonyabb, dinamikusabb lenne.
2: Szóval gazdasági teljesítmény nélkül nincsen.
3: Hát ugye úgy fogalmazott most legutóbb egy elemző, amit én olvastam, hogy van a capacity meg a capital. Az egyik a képesség, a másik a tőke. És ha nincs képesség, akkor hiába van tőke. Tehát képességeket kéne az Európai Unióban fejleszteni. Igen ám, erre is van egy program. Ugye ez meg a tudásunió. Ugye eddig arról hallottunk, hogy van 4 európai szabadság, azon belül van a munkaerő szabad áramlása, most a tudás szabad áramlása lenne az 5., ami arról szól, hogyha van egy innovatív ötlet valahol, hát azt nem kell feltétlenül ott felhasználni, hát akkor az menjen egy másik országba. Tehát a tudást is, az innovativitást is valahogy centralizáljuk, és akkor majd központból azt fogja hasznosítani annak az eredményeit,
2: Aki többet fizet.
3: Hát meg aki, ugye? Igen, aki jobban helyzetben van esetleg. Na most,
2: szóval akkor ez az agyelszívásnak egy következő fokozata, mert most már a tudást is elszívják?
3: Hát igen, mert ugye itt arról van szó, hogy ahogy az előbb is mondtam, hogy az Európai Uniónak a fejlett országai, főleg Németország, nem igazából fektet be tudásban. Most tegnap jelent meg, vagy tegnap előtt az Eurostatnak egy nagyon érdekes adata, azt mondja, hogy a munkaképes korcsoporton belül az emberek hány százaléka kap általában folyamatosan valamiféle lehetőséget arra, hogy tanuljon, képezze magát, legyen az digitális tudás, akármi, amire ebben az új világban szükség van. És a német adat az egyik legalacsonyabb. A fele a magyar adatnak, tehát mi sem állunk túl jól, ilyen 11% körül állunk mi. A német adat, ha jól nem hiszem, 5-6% körül van. Tehát nem fektetnek be, hanem inkább, mint látjuk, akár a tudásunióval megszerezni akarják a másvonal tudást. Egyébként az a híres versenyképességi tanulmány, ami Mario Draghi nevéhez kapcsolható, ezt tartalmazza. Az van benne, hogy be kell hozni a tudást azokba a cégekbe, ahol majd talán fel tudják használni, ha ott, ahol az a tudás van, ott nincs eléggé fejlett céghálózat, mondjuk nincs helyi erős gazdaság, és akkor az első, ahonnan el kell hozni a tudást, mondja Draghi, az Kelet-Európa. A másik majd határon kívülről, tehát EU határon kívülről is. Na most ugye ezt azért mondom, mert ugye itt egyrészt, amit látunk, egy politikai projekt, szorosabbra fűzni minden területen az Európai Unió tagállamait. Ebbe tartozik bele egyébként az eurozóna bővíté maradék országainak, azok országoknak a bevitele az eurozónában, amely országok még nem tagja az eurozónának. És a másik oldalon ugye az indok az a versenyképesség, de ezek nem jó eszközök a versenyképesség javítására.
2: Na most, ha összefoglalom, akkor ugye azt mondta professzor asszony, mindegy, hogy nevezik ezt, mert nem a neve, a program neve a lényeg, az nagyon szépen hangzó is lehet akár, hanem maga a következménye, azaz, A pénzt elviszik, elviszik az információt, elviszik a tudást, elveszik azt a lehetőséget, hogy nemzeti alapon döntsön a tagállam az energia beszerzéséről. Hát gyakorlatilag itt a teljes, mondjuk azt, hogy állami szuverenitásnak az alappilléreit ütnék ki.
3: De hát ki beszél, az Európai Unió nem az állami szuverenitásról szól.
2: Na de nekünk meg az az érdekünk.
3: Én azt tudom, de az Európai Unió, látjuk a lépéseket, hát csak ha arra gondolunk, amikor a nemzeti kisebbségek ügyes szóba került valahol, valahogy megvédtek egy nemzeti egy kisebbséget, ha valahol problémája
2: volt. Sőt, lesöpörték az asztalról,
3: hát
2: még
3: persze,
2: azt is, amit ugye
3: a Citizens Go-nak tehát itt arról van szó, hogy homogenizálásról van valójában szó. És ugye...
2: Mi nem járunk jól.
3: Hát ez egy periféria helyzetet jelenthet, egy kiszolgáló helyzetet jelenthet. Nyilván nem fogunk éhen halni, meg mit tudom én, tehát el leszünk, de a fejlődési lehetőséget ez nem kínálja. Szó nincs arról, amiről szó kellene, hogy legyen, hogy az a tudás maradjon ott, át tudjon térni egy ország, mondjuk Magyarország a összeszereléstől a tudásalapú gazdaságra, ugye erről nem igen van szó. És ugye nagyon érdekes, mert a Fitch Ratings nemrégiben ugye szintén egy-két napja adtak ki a legújabb elemzését, és én végigolvastam alaposan többször. És ugye azt mondja, hogy Magyarországnak a besorolását nem változtatja, ugye van egy betű, meg van egy mínusz plusz. A betű az a BBB, ez azt jelenti, hogy Magyarország a 10 lehetséges besorolásból a 9. helyen van, tehát egy van még mögöttünk, és utána már a befektetésre nem ajánlott országok következnek. És azt mondja, hogy a BBB az rendben van, hiszen nőtt a GDP az első negyedében, sőt, érdekes módon ez is friss adat, hogy a szolgáltatásoknak a teljesítménye az egész Európai Unióban az első negyed évben Magyarországon nőtt a legjobban.
2: 700%. Az infláció is jól alakul.
3: Persze, de ugye itt azért turizmus meg egyébben játszott, de azt akarom mondani, hogy tehát gazdaságilag volt egy ilyen kis konszolidációs valami, de azt mondja, megtartja a negatívot, mert nem látja, hogy a magyar gazdaság merre fog menni, hiszen volt egy csomó ígéret, hogy milyen támogatások lesznek, meg volt egy csomó olyan dolog, hogy mi fog megszűnni, de hogy még nem alakult ki a gazdaságpolitikát, amivel kezdtük, hogy a Fitch szem látja, hogy merre fog az ország menni, és ugye azt mondják, hogy amennyiben a költségvetési hiány az nem mérsékelhető, az államadósság nem mérsékelhető, nem alakulnak ki a stratégiai irányok hosszabb távon, hát akkor még esetleg leminősítés is jöhet. Tehát ezért meghagyta a negatív kilátást. Tehát magyarul nincs semmi változás, ilyen kivárás van, de ugye itt kellene arról most beszélnünk, hogy Magyarországnak milyen jövőt szánunk ebben az Európai Unióban, ami mind látjuk, hogy milyen irányba megy el. Az nem azt jelenti, hogy nekünk fel kell tenni a kezünket, azért mi a magunk saját gazdaságával nekünk kell valamit kezdeni. Mert ha ráhagyunk mindent az Európai Unióra, akkor mi csak egy erőforrásként fogunk ebben a 27 vagy ki tudja később hány országot számoló közösségben létezni. És
2: mekkora mozgásterünk van nekünk ebben? Ugye itt azért akár Ukrajna kapcsán felvetődnek ugye a nagy nemzetközi érdekcsoportoknak a befolyásai, ezek a bizonyos magánbefektetői alapoknak a hatalma, amely ugye sokszor már államokéval vetekszik, erről biztonságpolitikai elemzések is vannak most már.
3: Hát ez egy nagyon komoly kérdés, mert ugye ezek, amik úgy háttérhatalmaknak szokták őket nevezni, a nagy tőkealapok kétségtelen, hogy vannak nyilván elképzeléseik a világ sorsáról, amely elképzeléseket két módon tudnak megvalósítani, vagy megpróbálni megvalósítani. Ugye az egyik az azon céghálózat, amelyben ezek a tőkealapok tulajdonképpen részvényesek, tulajdonosok, és amely cégek világot áthálózó, behálózó nagy cégek, elsősorban az informatika területén találjuk meg őket, de az energia területen is megtaláljuk őket, ez az egyik. A másik, hogy hát olyan emberek kerülnek kormánypozícióba, akiknek valaha volt, vagy van kapcsolata ezekkel a hálózatokkal.
2: Hát így van a német kancellár is, meg a francia elnök is egyébként. Csak igen, hogy vegyünk nemzetközi példát, nem is
3: persze,
2: olyan messzire.
3: Persze, meg ugye a kanadai miniszterelnök is ebből a hálózatból jött ki, de ugye én nekem megütötte a fejemet, ugye van az EBRD bank. Ugye az EBRD bank nem volt olyan nagyon aktív Magyarországon, az EBRD arról híres, hogy a úgynevezett kedvező hitelekkel fontos témákat támogat. De ha megnézzük, hogy kinek fontos az a téma, hát én nem mondom, hogy teljesen haszontalan, de azért a bank mögött ott van ez a hálózat, és nyilván a nemzetközi üzleti érdekeknek megfelelő témákat fog finanszírozni. Ami rendjén való, hát nekik is vannak érdekeik, csak ezzel tisztában kell lenni, és ugye Magyarország most elkezdett az EBRD-vel már tárgyalni, és ugye nagyon-nagyon nagy figyelemmel fogok majd fordulni abba az irányba, hogy...
2: Ez a változás része, ugye mondhatjuk így?
3: Azt nem ugye tudom, hogy, nem. Hogy az Európai Unióval kapcsolatos problémáknak ez része. Az EBRD ugye ez egy külön beruházási bank, de én azt gondolom, hogy a nemzetközi pénzvilág, amelyre ön is utalt, annak az egyik fontos szereplője az EBRD, és szigorúan csak a fejlődő világban működik, a fejlett országokban nem működik. Tehát ezért is érdekes a szerepe, hogy vajon milyen szerepet kíván most az új kormány az EBRD-nek adni a magyar fejlődési modell megváltoztatásában. Mert itt arról van valóban szó, hogy fejlődési modellt kellene változtatni, hiszen valóban van mit tenni, főleg a termelékenység növelésénél. Csak az a helyzet, hogy itt is abba kell kiindulni, hogy ezt nem új dolog, ezt már nagyon régen sokan mondjuk, hogy mit kéne tenni, és hogy mi az, ami biztos, hogy nem segíti a termelékenységnek a javítását. Nagyon sok tanulmány van, jó lenne ugye a spanyol viaszt nem újra feltalálni, és azokat a tudásokat, amelyek eddig megszülettek, hasznosítani, mert az sem igaz, hogy általában a termelékenység nem jó, hiszen vannak nagyon termelékeny ágazatok, ilyen a gyógyszeripar. Az sem igaz, hogy csak a magyar cégek nem termelékenyek, mert nálunk a külföldiek sem, tehát nem akarok belemenni, mert nyilván nincsen idő, de a termelékenységet a maga helyén alaposan kell elemezni, és egy biztos, hogy a növeléséhez arra szükség van, hogy továbbiakban a magyar szektor erősödjön, és azon belül a magyar helyben keletkező új érték növekedjen. Mert különben a termelékenység nem javítható, és még egy dolog fontos, az innováció. Mert a termelékenységet alapvetően az innovációval és a tudással lehet javítani, és hogy akkor ebbe be kell fektetni. Tehát nagyon érdekes, hogy az új programban milyen szerepet fog, majd ha látjuk, milyen szerepet kap majd az, hogy innovációt támogatni, KKV-szektort támogatni, vagy helyzetbe hozni, erősíteni, és a helyi hozzáadott értéket növelni. Ezek lennének a kulcskérdések.
2: Van itt egy pont, amiről viszont szó van, meg még nagyjából időpont is, ugye ez a 2030-as időpont lebegtetve legalábbis az euró bevezetése. Hogy néz az ki, ahol bevezették az eurót, még a németek is, a német márka után Tajrónak, azaz Drága, aki hívták az euró. Amit lehetett látni az akár az olaszoknál is, máshol is, a lakosság számára drágulást hozott.
3: Hát ugye ez is igaz, de azért kicsit a stratégiai szemlélettel foglalkozunk az ügyel, azt kell először is mondanunk, hogy az ország, amelyik bevezeti az eurót, az már ugye elég rendesen oda sziaszta magát az Európai Unióhoz, tehát abból kilépni még, ha valakinek eszébe jut, hogy ki akarna lépni, az szinte lehetetlen.
2: Ugye az angolok megtartották a fontot azért,
3: hát
2: is
3: meg
2: volt
3: a svédek
2: egyszerű.
3: Is, meg a svédek, mondjuk, meg a dánok is, a dán koronát, és mondjuk elég két sikeres országról van szó. Tehát ez az egyik, amit tudni kell. A másik, amit tudni kell, hogy vannak előnyei kétségtelenül az eurónak, javítja, könnyíti az üzleti műveleteket, egyszerűsít, bürokráciát csökkent, tehát ugye mindig mindenek van előnye, hátránya.
2: Szóval a vállalatok számára jó.
3: Alapvetően a vállalatok számára, főleg a külföldi erős vállalatok számára feltétlenül előnyös, de ahhoz, hogy bármilyen előnye az egész országnak, a társadalomnak legyen, ebből, ahhoz az kell, hogy a gazdasági szerkezete, fejlettsége ne legyen nagyon eltérő az átlagértéktől. És hogy a görögök abba a csapdába futottak bele, hogy bizony nem volt a gazdasági szerkezetük elég korszerű, mai napig minden mutatójuk egyre rosszabb. Én ezt látom a szlovákoknál is, hogy ott sem javul se a fejlettségi szint, tehát még a GDP sem. A bulgárok ugye nemrég vezették be, ott sincsenek egyet túl jó eredmények, némi eredményeket Horvátországnál látunk, de ugye Horvátországnak van egy sajátos előnye, ugye ez a turizmus, ahol tényleg az euró az mindenképpen javít. Tehát azt akarom mondani, hogy...
2: A déli államokon sem segített különösebben.
3: Nem, egyáltalán nem, sőt igazából Olaszországnak sem volt annyira...
2: Spanyol, Portugál és itt tovább Olaszország.
3: Így van, tehát igen, de tehát azt kell meggondolni, hogy nagyon rövid idő alatt biztos, hogy nem szabad, az életveszélyes, nagyon fel kell rá készülni, és úgy kell rá felkészülni, hogy a gazdaságot is, nem elég a pénzügyeket felkészíteni, hogy a hiányt azt mesterségesen lenyomni, az adósságszintet lenyomni, az inflációt mindenképpen kordába tartani. Ezek feltételek, de messze menően nem elegendők. Ezeket mesterségesen is elő lehet állítani itt a jó adatokat, ahogy a görögök is tették, de ha a gazdaságot nem készítjük fel rá, akkor egészen biztos, hogy hosszabb távon is, nem csak rövid távon, vesztese lehet az ország az euró bevezetésének.
2: Egy záró mondatra még van idő, hogyha mindent egybevetünk, a mi helyzetünket és a mozgásteret, akkor milyen kilátásokat lát a jövőre nézve?
3: Hát mit értünk a jövőn, attól függ, mert ugye én azt szeretném ezen érteni, hogy a magyar társadalom, a magyar embereknek a helyzete javulni. Nem szeretek csak cégekbe gondolkodni, mert végülis egy normális cégnek is érdekel, ha ő egy bármilyen társadalmi felelősségvállalásban hisz, már pedig a világban azt mondják, hogy a cégeknek is kellene társadalmi felelősségvállalásban hinniük, akkor nyilván nem csak a saját zsebükre kell gondolni. Én azt gondolom, hogyha az említett témáknál előre tudunk jutni, termelékenység, innováció, helyi hozzáadott érték, helyi gazdaság erősítése, és igen, a korrupció csökkentés az egy fontos dolog, egyetértek vele, de azt gondolom, hogy ami a kulcskérdés, hogy egy jövőképet meg kell fogalmazni, és egy stratégiát, és csak utána érdemes a különböző lépéseket megtervezni.
2: Köszönöm szépen Csat Magnónak, közgazdászt, egyetemi tanárt hallották, köszönöm, hogy itt volt velünk, tisztelt hallgatóinknak köszönöm a figyelmet, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás, viszonthallásra.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió Szentesen, FM 100,4. Kedves hallgatóink, most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
1: Román őrök voltak a kapukban. Hivatalosan nem azért akartak bemenni a Nemzeti Múzeumba, hogy mindent elvigyenek és kiraboljanak, hanem csupán az erdély, csupán idézőjelben az erdélyi letéti anyagot, ekkor érkezik meg Bantvolc. Állítólag különben tényleg, amikor bejönnek, akkor megpróbálják megállítani a román őrök a kapuban, és hát ő a lovagló ostorával vág magának utat.
2: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából ma a Nemzeti Múzeum anyagainak megmentéséről mesélünk. Jó napot kívánok! Még 1919-ben történt meg az eset, amikor az amerikai Harry Hill Bandholz tábornok megvédte ezeket a műkincseket. Kál Vilmossal, aki történész és muzeológus, egy olyan teremben állunk, ami ezt az időszakot mutatja be. Szerintem haladjunk kronológiai sorrendben, és abban állapodtunk meg Vilmossal, hogy augusztusban kezdjük.
1: Itt állunk az állandó történeti kiállításnak a 16-os termében. Ez az első világháború eseményei dolgozza föl, illetve a háború végén egyrészt a tanácsköztársaság eseményeit, illetve magáról a román megszállásról, illetve Bantholz tábornokról is van néhány érdekes tárgyunk, amely ebben a teremben látható. Azt kell tudni, hogy amikor a tanácsköztársaság összeomlott, ez tulajdonképpen a román hadseregnek volt köszönhető, hiszen a tiszai offenzívát ők hajtották végre még a nyár folyamán, és augusztus elején elérték Budapestet. És tulajdonképpen Budapest megszállása az harcok nélkül egy-két nap leforgás alatt megtörtént. Ez a románoknak egy nagy fegyvertényt jelentett, és a román identitás számára mai napig is ez egy fontos történelmi esemény, hogy Magyarország jelentős részét ők megszállították, szállás alá tudták vonni, és Budapestet is mondjuk úgy a csizmáik alá tudták gyűrni. Van is egy ilyen legenda, ami különben nem legenda, hogy volt egy román katona, aki egy román bocskort fölvitt a parlament kupolájára, és kitűzte a tetejére. Ugye a románokat a magyarok bocskorosoknak súfolták, és emiatt gúnyból, hogy láma, ja, román bocskorosok legyőzik a magyarokat, és elfoglalják a fővárost. Tehát ezek szimbólumok. És ezeknek a szimbólumnak az egyik epizódja volt az, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumot, ahol itt állunk, is megpróbálták mondjuk úgy kirabolni a románok. Ez egy kicsit későbbi történet, ez már október 5-e, egy vasárnap, amikor ez a kísérlet megtörtént, és azért vagyunk ebben a teremben, mert ez szerencsére meghiúsult ez a dolog, és ezt Harry Hill Bandhoz, amerikai tábornoknak köszönhetjük.
2: Na és miért voltak akkor itt?
1: De augusztus elején, ugye, amikor megszállják Budapestet a románok, a nagyhatalmak döntést hoznak arról, hogy egy 4-es tábornoki bizottságot küldenek Budapestre. Ennek a tagja volt Harry Hill Bandhoz tábornok az USA részéről, Gorton nevű tábornok angol részről, és volt egy francia és egy olasz tagja is ennek a bizottságnak. Nagyjából 100 fővel jöttek, tehát ez a 100 fő az nyilván nem tudta ezt a 120 ezer románt kordában tartani. Tehát ez volt különben a fő problémájuk, amikor megérkeznek. Ők minden nap behívatják magukhoz a román tábornokokat, megpróbálnak nyomást gyakorolni rájuk, mert azonnal elindul a mondjuk úgy rekvirálás Magyarországon és Budapesten is, ami azt jelenti, hogy mindent elvisznek, ami mozog. Románok. Nagyjából, ezt is Bantholz naplójából tudjuk, hogy nagyjából 30 ezer vagonnyi árut, árukészletet, ebbe beletartozik a gyógyszergyároknak a készlete, gyárok gépeit leszerelik és elviszik. Tehát mindent, ami mozgott, meg nem is mozgott, azt ők szépen vasútra rakták és elvitték. De ennek két oka volt, hogy nyilván meg akarták szerezni ezt a bizonyos vagyont, illetve Magyarországot minél jobban le akarták pusztítani, annak érdekében, hogy minél nehezebben tudjon a háború után talpra állni.
2: Hogyha visszamegyünk a mi konkrét történetünkhez, ezt hogy képzeljük el akkoriban? Miben más akkoriban mondjuk a Nemzeti Múzeumnak a környezete, mint ma? Tehát ideál az a 10-12 terraút, amire fel akarják rakodni a kincseket. Aztán jön Bantholz tábornok, de akkor előbb fessünk egy képet, hogy hogy néz ki akkoriban.
1: Egyébként az egész sztori sokkal unalmasabb, mint ahogy én is sok mindent olvastam.
2: Nem olyan filmes, mint amennyiek szeretném?
1: Nem. Tehát én olvastam egyet is a neten, hogy Bantholz tábornok megvert a román katonákat itt a múzeumkert fölépcsőjén, de olyat is, hogy a lovával érkezett és felugratott a lépcsőkre, és úgy hogy üldözte le a románokat, tehát ilyenről szó sem volt. Ugye ez egy vasárnapi nap volt, a múzeum ugyanúgy nézett ki, mint most, a kert már megvan, ugyanúgy a kerítés is létezett, és román őrök voltak a kapukban, akik arra vigyáztak, hogy a magyarok nehogy a saját értékeiket előlük kivigyék a múzeumból.
2: Nehogy megtartsák magyarul, igen.
1: Igen. És megérkezik néhány katonai teherautó, egy Szerbeszkú nevű tábornokkal az élen, akik be akarnak hatolni a múzeumba, éppen csak egy titkár is hoz Kálmánnak hívták, van a múzeumban, aki nem enged be senkit, de közben már próbál magyar politikusokat elérni, meg a saját főigazgatóját, Fejér Pataki Lászlót, hogy valamit tegyenek. Több órán keresztül a kapuban egymással hadakoznak a magyarok és a románok, tehát a magyarok azt mondják, hogy bemehetnek, de csak a testünkön keresztül, tehát hogy csak erőszakkal. És úgy nyilván a tábornok tudja, hogy ezt ő nem teheti meg, tehát valamilyen hivatalos indok neki kell, és erőszakot nem alkalmazhat, és végül odáig fajul a dolog, hogy már lemegy a nap, és igazából ekkor érkezik meg Bantvolc. Állítólag, mikor bejön, akkor megpróbálják megállítani a román őrök a kapuban, és hát ő a lovagló ostorával vág magának utat.
2: Jó, hát azért ez filmes. Ez, ha tetszik, ha nem, ez filmes.
1: Igen, de ezt is csak
2: az a kérdés, hogy igaz-e?
1: Egy mondattal írja a naplójában, tehát nem részletezi nagyon ezt a történetet, de nyilván volt valami atrocitás.
2: Az a pálca, amiről beszélgetünk, igen, az a pálca, igen, ami itt van előttünk kiállítva a vitrínben.
1: Bantvolc naplója mellett egy lovagló ostort látunk, ami Bantvolcé volt. Ez az 1990-es évebe került Amerikából. Egy amerikai magyar vásárolta meg, és ő adományozta aztán ajándékként a Nemzeti Múzeumnak, tehát ez tényleg a Bantvolc családtól. Na szóval Bantvolcnak az volt a legfontosabb szerepe, hogy lezárta az ajtókat, elvitte a kulcsot, és csinált ilyen kis angol nyelvű, mondjuk úgy zárjegyeket, amelyben megtiltotta, hogy bárki is behatoljon a múzeumba.
2: Ezekkel ez meg ez a kék, ami igen, a naplójában.
1: Van itt egy kék zárjegyünk, ebből kettő maradt fönt, a másikat majd a kollégám megmutatja, meg lehet, hogy a történetet is elmondja.
2: Balahó Zoltánnal folytatjuk, aki történész és múzeológus, hozott nekünk egy dobozt, amit akkor most kinyitunk, és piros színű könyveket, naplókat találunk benne, előkerül egy kék színű, talán egy zárjegy, ezek mind Bantvolc tábornok személyes tárgyai?
3: Igen, Bantvolc tábornok által írt naplónak a két példányát hoztam fel, mert hogy a harmadik, amelyik konkrétan az október 5-i eseményeket is leírja, az állandó kiállításban látható.
2: Jó, vastag
3: naplón. Az ostorral együtt, ez pedig azt megelőző két korábbi kötet, gépelt kéziratok. Hát ezeket valamikor Bantvolc írta, miután visszatért az USA-ba 1920 tavasza és 1925-ös halála között. Erről úgy tudom, hogy 33-ban jelent meg Amerikában egy összefoglaló kiadvány, de nem a teljes napló. És annak a fordítása jelent meg Magyarországon 1993-ban. Úgy tudom, hogy 2020-ban készült egy újabb kiadás, de azt megmondom őszintén, nem ismerem, de legjobb tudomásom szerint a teljes napló az soha nem lett lefordítva magyarra és kiadva. De talán még angolul sem adták ki a teljes naplót.
2: Bantvolc tábornok életében egy rövid szösszenet, amíg itt tartózkodik Magyarországon. A mi szempontunkból természetesen nagyon fontos, de hogy ő ezt hogy élte meg, vagy neki mennyire fontos az életében, arról ír valamit a naplójában?
3: Szerintem fontos volt neki ez a közel fél év, amit Magyarországon töltött ebben a fontos pozícióban. Nagyon komolyan vette a munkáját, és Magyarország akkor egy olyan lehetetlen helyzetben volt, amiben ő mint segítőkész külföldi érkezett az országba. Szerintem komolyan vette a munkáját és magát az ügyet is. És nem véletlen, hogy ilyen hosszan, részletesen, szinte napi bontásban vezetett naplót az eseményekről, tehát egy nagyon részletgazdag forrásról beszélünk, ami sajnos a magyar olvasók előtt nem ismert. Igazából nem ismerjük a teljes forrásanyagot, bár rendkívül fontos és részletgazdag.
2: Képzelje, Zoltán, Gál Vilmos kollégájával már beszéltük, hogy annyiféle legenda kering Bantvolc tábornokról, hogy én is ezek alapján ismertem őt meg ott a szobra alapján nyilván az USA nagykövetség előtt. Emlékszik arra, hogy hogy ismerte meg az ő történetét?
3: Hát ugye a legenda szintjén találkoztam a történettel, de miután a múzeumba kerültem és az iratgyűjteménynek lettem a kurátora, akkor került kezembe a napló, mert hogy ez 95-ben került a múzeumba és lett beletározva. Szatmári Lajos,
2: te amerikás magyar.
3: Ő vásárolta, ő jutott hozzá ehhez az anyaghoz, és végül is az a hozta, és a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta az ostorral együtt.
2: Az, hogy amiután itt a fél éve lejár, mi történik vele, arról mit lehet tudni?
3: Visszatér az Egyesült Államokban, ahol valamilyen bánya sztrájk,

0: ismerésének magyar szempontból, és én bízom benne, hogy előbb-utóbb valaki ezt a munkát el fogja végezni, és olvashatóvá fogja tenni a teljes naplót.
1: Az, ami be van fűzve abba a tartóba, az micsoda?
0: Ezt említeném meg, ezt a bekeretezett zárjegyet. Ő maga írja le, hogy három ajtóra ragasztott úgynevezett zárjegyet itt a múzeumban Bandolc.
1: Ja, tehát ez ugyanolyan.
0: Október 5-én a naplója szerint egyet ő megtartott, egyet valami kezredesének adott, tehát kettő magyarán visszakerült az Egyesült Államokba, a harmadikat pedig a múzeumnak ajándékozta. Valószínűleg ez az a példány, amit a múzeum be is eltározott, aztán ez valahogy elkerült a múzeumból, talán a 45-ös zűrzavaros napok egyikén, és 2014-ben Szentendréről vásároltuk meg.
1: De azért erre visszakérdezek, hogy hogy ismeri a történetet, vagy hogy üzhette ki Bandolc Tábornak a román katonákat?
0: Arra hagyakszunk, amit ugyan naplójából a magyar fordításban is megjelent, és ez a legteljesebb, leghitelesebb kép. A múzeumot már korábban is érték fenyegetések, hogy elviszik az erdélyi vonatkozású tárgyakat. Ugye erre több kísérletet tettek a románok, kérték az igazgatótól a kulcsok átadását, hogy bejöhessenek a múzeumba, hogy kiválogathassák a tárgyakat. 5-én történik egy ilyen felvonulás, amikor teherautókkal megjelennek, Márderescu tábornoknak hozzák a utasítását néhány tiszt kíséretében. Erről értesül Bandolc, aki a missziónak az aznap ügyeletes parancsnoka. Többet magával kijönnek ide a múzeumba, és előkerítik, aki éppen bentartózkodik, magához veszi a kulcsokat, erről egy igazolást ad át a múzeum számára, három ajtót, raktárajtót lepecsétel, a románok egyszerűen nem jutnak be, és további fenyegetőzéseik ellenére nem térnek vissza. A múzeum korabeli vezetése pedig azt tudja mondani, hogy a katonai missziónak a felügyelete alatt állnak, a kulcsok is Bandolc tábornoknál vannak, és a románok ezt kénytelenek elfogadni és lenyelni.
1: Innentől sakmat.
0: Igen, ez a helyzet fennáll október elejétől egészen a Budapestről való kivonulásukig.
2: Gál Vilmos történész muzeológust hallják.
3: Hogy a románok hivatalosan nem azért akartak bemenni a Nemzeti Múzeumba, hogy mindent elvigyenek és kiraboljanak, hanem csupán az erdély, csupán idézőjelben az erdélyi letéti anyagot, amit a román megszállás elől a magyarok, főnemesek, egyházak ide menekítettek ládában, ez 72 darab láda volt, és le volt rakva a díszteremben.
1: De ezekben ez festmények, vagy mik
3: van? Minden, tehát itt arany, kegytárgyaktól kezdve festményeken keresztül, díszfegyverekig, értékes könyvekig minden volt ebben az anyagban. Tehát ezt a 72 ládát akarták volna elvinni. Most elképzelhetjük, hogy mondjuk egy 100 román bejön, akkor esetleg a más is elvisz, ami megtetszik neki.
1: Jó, hát evés közben az étvágy, igen.
3: Amúgy Bandolc leírja a naplójában, ugyanezt meg akarták csinálni a királyi palotával, ahol teljesen véletlenül pont arra járt, és már akkor bent voltak a palotában. A román katonák, egy szakasz katona, akik el is kezdték a rekvirálást, és ő akadályozta meg személyesen, hogy ott is ez megtörténjen. Tehát ő zavarta ki onnan is a románokat. Tehát
1: én ez... mondom, hogy szuperhős. Akár nem, akár az filmesőnek tűnik.
3: Amúgy Bandolc egy elképesztő figura volt. A naplója érdemes elolvasni, mindenkinek ajánlom, mert elképesztő humorral rendelkezett. Például ilyeneket ír, hogy hát tegnap azt javasoltam a tábornok kollégáknak, hogy alakítsunk egy új rendjelet a románok részére, Alibaba is a 40 rabló legyen a rend neve. Tehát ilyen beszólásokkal van tele nagyjából a naplója.
2: A leginkább veszélyeztetett az ide menekített ipolyi gyűjtemény volt, melyet Ipolyi Arnold, a híres történész, művészettörténész főpap évtizedeken át gyarapított, és mindig odavitte, ahová kinevezték. Amikor 1886-ban elfoglalta a püspöki székét Nagyváradon, Beszterce bányáról vele együtt érkezett az 500 műtárgyat tartalmazó 120 láda is. Sóti Lajost, a Nemzeti Múzeum történész muzeológusát hallják.
4: Ugye ő meghal nem sokkal később. Ipolyinak a végrendeletében szerepel az, hogy azt szeretné, hogyha a gyűjteménye Nagyváradon kerüljön bemutatásra, és ez egy keresztény múzeum legyen. Ez az idea Ipolyi előtt nagyon sokáig lebegett. Hogyha ez nem valósulna meg, akkor Budapesten vagy Esztergomban kell létrehozni egy országos keresztény múzeumot. Hogyha ez se valósulna meg, akkor szétszórni az országos gyűjteményekbe, és akkor ott feltüntetni, hogy ez Ipolyi Arnold hagyatékából származik.
1: Ez végül Esztergomban valósul meg.
4: Hát igen, csak ugye ahhoz még el kell jutnunk, és ugye az Esztergomban való végső maradásig még körülbelül 30 évet kell várnunk. a Helyi Régészeti és Múzeumi Egyesület hozza létre ezt a múzeumot. Ez végül is majd egy hivatkozási alap lesz később. Az első krízis

0: Pont az 1916 lesz. Augusztusban belép Románia a háborúba az Antant oldalán. A Nemzeti Múzeumból Mihalik Józsefet és Varjú Elemért, a akkori néve múzeum őröket kirendelik Nagyváradra, hogy mérjék fel a gyűjteményt, és ugye ez el is készül. Nem kerül a Nemzeti Múzeumba a gyűjtemény, hanem a helyén hagyják. A következő krízispont az majd 1918 lesz, a román betörés. Akkor már Gerevics Tibor művészettörténész forszírozza a zipói gyűjteménynek a megmentését. Elkezdik felmérni a hagyatékot, és ez december vége felé meg is történik. Január 5-én megindul a szállítmány Budapestre. Na most először ide kerül a Magyar Nemzeti Múzeumba, és kiállítják a díszterembe. Megtörténik a gyűjtemény műtárgyainak a felmérése, tanulmányozása, fotózása és restaurálása. És ugye 19. augusztus közepén már a román hadsereg őröket állít ide a Nemzeti Múzeum elé, hogy ne vigyenek ki műtárgyakat. És ugye szeptember 8-án érkezik egy bizottság, hogy akkor ők szeretnék fölmérni az RTL Partiummal kapcsolatos műtárgyakat, és elszállítani a Nemzeti Múzeumból.
1: De várjon, ha ez augusztus óta húzódik, akkor ez egy hosszanti terv, és ezek szerint mégse sikerült megvalósítani.
0: Ugye ez csúcsosodik ki október 5-én, amikor a Bantholz tábornok érkezik a múzeumba, és ugye lezárják a gyűjteményeket, és azokat a kulcsokat, amivel ő lezárta, végül ugye november 14-én adja oda a főigazgatónak a tábornok. Megtörténik 20-ban a trianoni békeszerződés aláírása, majd ugye 3 évre rá érkezik egy nagyváradi lakosnak a bejelentése, hogy a román királyi kormány szerezi vissza az ipói gyűjteményt, mert hát ugye ez mégiscsak Nagyváradot illeti. Párizsban egy döntő bizottság összeül, amely körülbelül 3 évig tárgyal. Végső pont az 1926-ban jön el, miszerint az ipói gyűjtemény maradhat Magyarország, és ugye ezt még 1920. szeptemberében szállítottak el a Nemzeti Múzeumból Esztergomba.
1: És hány múzeumba kerültek szét a tárgyak?
0: Ugye maradt valamennyi Nagyváradon, Leopold Antal, akkori esztergomi kanonok, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a műtárgyak 40%-a maradt Nagyváradon, a többi pedig Esztergomban van.
1: Gál Vilmos történész muzeológust hallják.
2: Erihőt Bantholz tábornok. Úgy jutott ide különben, hogy nem voltak fenntartásai se a magyarokkal, se a románokkal szemben, sőt ugye a magyarok ugye az ellenség volt az első világháborúban, tehát nyilván nem szimpatizált velünk. De amit tapasztalt néhány hét alatt Magyarországon, hogy tényleg mit csinálnak a románok, akár Budapesten is, mennyi rablás történik, rekvirálás, a magyarok felé fordítottam. Tehát ő egy ilyen gentlemanként, becsületes katonatisztként úgy gondolta, hogy ez már túlzás, és megpróbált egy kicsit egyensúlyt tartani. Egyébként a francia és az olasz tábornokok nem voltak ennyire, mondjuk úgy, magyar barátok, de a angol kollégával ketten ők ezt az egyensúlyt az Antant misszióban is szépen fönn tudták tartani. És ennek következtében aztán nagyon híressé válik Magyarországon, tehát nagyon népszerű volt már, amikor itt volt.
1: Szobrot is kapott.
2: Egyébként ugye azzal a vonattal hagyja el Magyarországot januárban, amivel Aponyiék elindulnak a béketárgyalásra Párizsba. Tehát ők együtt utaztak. Aztán a 30-as években, 36 a mai Szabadság téren az amerikai nagykövetség előtt ott van a szobra, Ligeti Miklós alkotása. Egyébként ennek is volt egy kis mellékzöngéje.
1: A budapesti negyedben 1994-ben jelent meg El Nagy Zsuzsa történész cikke a főváros a román megszállás alatt. Ebben részletesen írta a szobor történetéről is.
3: Az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárában őrzött iratok szerint egy magyar származású amerikai őrnagy, bizonyos Eugene Boros javasolta, hogy állítsanak szobrot Bantholznak Budapesten. Boros őrnagy gondolata heves tiltakozást váltott ki a washingtoni román követség részéről. Nem csak az ötletet magát, hanem a szobor tervezetét is a leghevesebben és sokféleképpen támadták. A tervezett szobor ugyanis Bantholzot kezében lovagló ostorral ábrázolta volna, ami a State Department feljegyzése szerint a románokat a kínos budapesti Nemzeti Múzeum előtti esetre emlékeztette volna. Ezt román részről lehetetlennek, elfogadhatatlannak tartották. Különböző diplomáciai mesterkedések következtében végül is olyan szobor készült Bantholzról, hogy lovagló ostorát hátratett kezében tartotta, ami már kevésbé volt sértő román szempontból.
2: Az az amerikaiak egy kicsit visszafogták magukat, tehát állami szinten például nem voltak jelen a szoboravatásnál, mert nem akartak konfliktusba kerülni Romániával.
1: Boros Jenő, aki a Szépművészeti Múzeum régi képtárának is bőkezű adományozója volt, egy évvel az avatás után elhozta Magyarországra Bandholc özvegyét. Balahó Zoltánt hallják.
4: A dokumentum az pedig egy újságkivágat, meg egy névjegykártya, 37 nyarából. Itt az özvegyet Inés Bandholcot ábrázolja a korabeli valamelyik újságnak a sajtófotója, mint meglátogatja a férjének a 36. augusztusában felavatott szobrát.
1: De akkor, hogyha már ezt mondta Gál Vilmos, hogy ezek a legendák mennyit hozzáadnak a történelemhez, akkor ennek kapcsán írt regényt is Bandholc tábornokról Antant misszió címmel?
2: 2014-ben jelent meg ez a regényem, azóta most egy új kiadásban, egy kicsit átdolgozva, tavaly újra kiadtuk, és tulajdonképpen a Bandholc sztorit, a román megszállást akartam földolgozni, és pont azért választottam őt, mert igazából egy kívülálló szemével láthattuk meg azt, hogy mit csinálnak a románok Budapesten. Ugye sokkal jobb így, mint egy magyar szemével láttuk volna, mert egy magyar biztosan nagy, sokkal elfogultabb.
1: Meg így könnyebb belőle hőst csinálni, tehát az, hogy ő becsületesen végzi a dolgát, mint katona, mint úriember, és ez nekünk egyébként még jó is, akkor ez egy nyertes pozíció.
2: Igen, és ezt tényleg nagyon szerették már, amikor itt volt a magyarok. Egyébként a regényben a főhős egy Michael Weiss nevezetű magyar származású katona, aki valóban egy élő személy volt, naplóban is szerepel, és azért tettem őt a főszereplővé Bandholc mellett, mert szinte biztos vagyok benne, hogy ő mint egy ilyen összekötő tiszt, ugye, aki tud angolul, magyarul, de franciául, németül is, nagyon fontos szerepet játszhat abban, hogy a magyarokkal milyen kapcsolatokat létesített Bandholc, és ezért ez a fiatal ember a főszereplő. Ehhez egy érdekesség, hogy én nem tudtam, hogy hogy néz ki, hogy akkor még nem találtam róla a fényképet, és hát egy ilyen magas, jókiállású, jóképű macsó jelenik meg a regényben. Aztán, amikor már megírtam, találtam róla egy fényképet.
1: És kiderült, hogy ez ellentétje.
2: És kiderült, hogy egy alacsony, pufok, nem túl jóképű emberről van szó, de ezt nem mutogatom senkinek azóta sem, ezt a fotót, bár azért most éppen beszélek róla a nyilvánosság előtt, hogy milyen vicces az élet, de ez már az írónak a tragédiája, hogy a főhősről kiderül, hogy nem is olyan jóképű, mint amilyennek ő leírja.
1: Kedves hallgatóink, a Nemzeti Múzeumban jártunk ma, ahol Harry Hill Bandholc tábornok történetét meséltük el. A helyszínen a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Wagner Mária nevében is Burkert Rudolfot hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra van, rövid híreink következnek. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítják a diákhitel 1 kamatstopját az év végéig, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a Magyar Fejlesztési Bank megvizsgálja a forrásbevonás működési költségeit, hogy jelentősen csökkenthető legyen a diákhitel kamata. Közös érdek eloszlatni minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. A vasárnapig tartó eseményen 204 standon 540 frissen megjelent kötet, és összesen 104 program várja az érdeklődőket Budapesten, a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Dunakorzó területén. Ma rendezik a mozgás éjszakáját. Csaknem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak. Mától megszűnik a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, de 6 vármegyében marad a korlátozás. A Nébih tájékoztatása szerint az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően a legtöbb helyen megszűnt a fokozott tűzveszély. Felhívják a figyelmet, hogy ott, ahol érvényben marad a tilalom, tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint fásításokban, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket. Híreink végén egy sporthír. Nem jutott döntőbe a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája máltai 4-es döntőjében, mivel a 9-9-es rendes játékidő után 5 méteres párbajban kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől az első elődöntőben. Végül az időjárásról: sok napsütésre számíthatunk gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar, a szél sok felé élénk lesz, éjszaka 8-15, napközben 20-25 fok várható. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 5 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 4 óra múlt 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten néhány június elejé jeles napot, illetve hozzájuk kapcsolódó hiedelmeket mutatunk be. Zenei összeállításunkban a Sziget köz és a Csalló köz zenéből hallanak válogatást. Falusi vonós bandák muzsikálnak. Pénzes Géza vagyok. A jeles napokat kezdjük mindjárt a legismertebbel, június 8-ával, Medárd napjával. A 40 napos esőre vonatkozó hiedelem mellett talán kevesebben tudják, hogy az ellenkező esetre is érvényesnek tartották az előrejelzést, azaz, ha nem esik, ugyanennyi ideig szárazság lesz. A 40 egyébként bibliai szent szám, és Szent Medárdnak, a 6. századi pikárdiai püspöknek valójában semmi köze az időjáráshoz. Csak egy halála után elterjedt legenda köti őt az esőhöz. Eszerint egy kicsapongó társaság nem hallgatott a szent életű püspök intelmeire, ezért Medárd imádságára 40 napos eső vette kezdetét, elmosva a mulatozókat. A bukovinai magyarok hite szerint e napon kezdődött az özönvíz, hiszen akkor is 40 napig esett. A jászságban úgy tartották, hogy Medárd napján nem szabad fürödni, mert a vizek királya áldozatot követele napon, de a lovakat meg kell itatni, mert akkor nem lesznek rühesek. A déli ország részekben úgy vélték, ha Medárd napján süt a nap, akkor édes lesz a bor, ha esik, akkor savanyú, viszont bő lesz a szénatermés. Egyes csallóközi falvakban Medárdkor vetettek lent, hogy ne legyen gazos és szépen fejlődjön. Az ipolybalogiak szerint Medárdkor van a szénakaszálás ideje. Június 10-én, Margit napján, 4. Béla király leányára, a vértanúságot szenvedett Szent Margitra emlékeznek. Róla kapta nevét a Nyulak szigete, a mai Margit sziget. Medves alján, a történeti Gömör és Nógrád vármegye határán, Retkes Margit néven emlegetik, mert ezen a napon vetik a retket, hogy jó gyenge maradjon. A Hortobágy vidékén általában esős napnak tartják. Zentán Margitot Legyes Margitnak hívják. Ezen a napon nem szabad kinyitni az ablakot, mert akkor abban az évben sok lesz a légy. A vajdaságból származik az a hiedelem, miszerint Margit asszonya legyek királynéja, és ezen a napon minden konyhába beereszt egy kötővel. Úgy védekeztek ellene, hogy mise idején a szántóföldről hozott földet szórták szét a házban.

Június 13-a páduai Szent Antal napja. Alamizsnás páduai Szent Antalt a gyulladásban szenvedők oltalmazójának, a házi állatok védelmezőjének tartották. De a január 17-i remete Szent Antalhoz fűződő néphagyományokat sok helyen átruházták páduai Szent Antalra is. Ezért igen sok állattartással kapcsolatos hiedelem és szokás kapcsolódott ehhez a naphoz. Például a baranyai falvakban nem fogták be a jószágot. Gyergyó Csoma falva székelyei láncon hajtották át a jószágot, miközben a gazda azt mondta, legyetek erősek, mint a vas, tartsatok össze, mint a lánc, s páduai Szent Antal őrizzen meg a vadállatoktól. Ugyanehhez a naphoz kapcsolódott a Szent Antal tüzének nevezett bőrbetegség, azaz az Orbánc gyógyítása is, melyet legtöbbször ráolvasással kezeltek. A bőrgyulladások ellen sok helyen a tűzgyújtás tilalmával védekeztek. Baranyában viszont az e napon gyújtott tűznek gyógyító erőt tulajdonítottak. Június 13-a Zentán férjósló nap volt. A leánynak ehhez egész nap kenyéren és vízen kellett böjtölnie, majd éjfélkor át kellett lépnie az ágyat, gyertyát kellett gyújtania, és tükröt téve maga mellé ki kellett mondania, hogy Szent Antal, kérlek, mutasd meg nékem jövendőbelimet. Szent Antal napját különösen az asszonyok számára tartották dolog tiltónapnak, nem volt szabad lisztbe nyúlni, mert kelések nőnek a kézen. A tápjú mentén tartottak ilyenkor a nagy esőktől. Azt mondták, Szent Antal elviszi a szénát. Ezen a napon népszokás szerint kenyeret, alamizsnát osztottak a szegényeknek és a betegeknek.

kedves hallgatóink! Műsorunkban június elején népszokásokat és hiedelmeket elevenítettünk fel. Zenei összeállításunkban a Szigetköz és a Csallóköz zenéiből hallhattak válogatást. Falusi vonós bandák muzsikáltak. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda Tifannival.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen is túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. A diaszpórából az anyaföldre. Ismét van napi közvetlen repülőjárat az Egyesült Államok és Magyarország között.
2: Mindenkinek sokat jelent az anyaföld, hogy vissza tudunk menni, a kapcsolatokat tudjuk ápolni, és ismét láthatjuk a szeretteinket.
1: Hazatérő szerzőkkel és skandináv díszvendéggel készülnek a 15. kolozsvári ünnepi könyvhétre.
3: Arra fókuszáltunk, hogy egy picit megmutatni azt a szerepét ennek a városnak, amit az irodalomban, kultúrában, az idők során mi fel tudtak mutatni az itteni gyökerekkel rendelkező szerzők révén. És hát nagy örömünkbe szolgál, hogy rögtön két itteni díszmeghívottat sikerült haza csábítani.
1: És most jöjjenek a részletek. Újra közvetlen repülőjárattal repülhetnek haza a Philadelphiában élő magyarok, ugyanis május 21-e óta naponta közlekedik gép az USA állama és Magyarország között. Az amerikai diaszpórában élők számára ez különösen jó hír, mert így jóval egyszerűbben tudnak hazalátogatni. Nárai Balázs összeállításában a döntés diaszpórát érintő hatásairól hallhatnak.
4: Az Egyesült Államok és Magyarország, azaz Philadelphia és Budapest közötti közvetlen repülőjárat májusi újraindulását sokat elemezték amerikai és magyar szakértők turisztikai és gazdasági szempontból. Ugyanakkor van egy, az itt élő magyar diaszpóra számára is fontos dimenziója, mégpedig, hogy közelebb hozza Magyarországot a számukra, ahol családjuk él, illetve ahonnan elszármaztak. Erről is beszéltek a május 21-i első járat magyar utasai, illetve az egyik magyar utas kísérő, Éder Rita.
5: Fogunk lenni Budapesten egy pár napig, mert ott vannak sok rokonunk, és utána elmegyünk Sopronba, mert ott vannak a legtöbbi rokonságunk, és több mint 50 rokonunk van Sopronba. Szóval ott sokszor töltjük az időnket Sopronba.
4: Hol él itt az Egyesült Államokon belül?
5: Myrtle Beach, South Carolina-ba lakunk, pont a tengerparton, nagyon szép hely, de hogyha mindig mondom a lányaimnak, hogyha nem lenne gyerekeim, én Magyarországon szeretnék élni. Nagyon szeretem. Olyan szép a történelem, és persze én nem nőltem föl senki rokonnal, mert a szüleim kijöttek a revolution, a forradalom, igen, 57-ben, és aztán én már Amerikába születtem, de hála Isten, hogy megtanultam a magyart. Nem tudok magázni, tegezni, csak tudok, de én imádok mindig menni, én mondom haza. Ez az én otthonom, mert mindenki ott van, az egész családom, mindenki, szóval én nagyon örülök mindig menni oda.
2: Mindenkinek sokat jelent az anyaföld, hogy vissza tudunk menni, a kapcsolatokat tudjuk ápolni, és ismét láthatjuk a szeretteinket.
4: A repülőjárat újraindításának ünnepségén Schwarz Edith, Magyarország Pennsylvania állambeli, illetve philadelphiai tiszteletbeli konzulja arról a munkáról, ami megelőzte az eseményt.
6: Én szerintem ez nagyon jó lesz, mert a turizom fel fog épülni a két város között, és nagyon könnyen fognak a magyar utasok jönni Philadelphiába. Most lesz a 250 év fordulója a születésnap, ami Philadelphiába kezdődött, és remélem, hogy nagyon sokan igénybe veszik ezt a járatot, és itt vagy itt meg leszállnak Philadelphiába, vagy itt csatlakoznak és mennek más városba is. Én szerintem Philadelphia egy nagyon turisztik város, ugyanúgy, mint Budapest, mind a két városnak van gyönyörű história, és reméljük, hogy ez jó be fog indulni, és nem csak seasonal, hanem egy egész éven keresztül fog menni. A másikat ajánlok, hogyha emberek szeretnének összekötetésbe lenni egyetemekkel. Itt 53 egyetem van, 300 gyerek jön tanulni, és lehetne összekötetést találni a magyar tudománnyal és a Philadelphia Tudományos Akadémiával.
4: ennek a repülőgépjáratnak az újraindítása az egy komoly feladat volt? Innen, kármi tiszteletbeli konzulként, miként tudta elősegíteni, vagy gyorsítani, erősíteni, felhívni a figyelmet?
6: Az airport készen volt már 2 évvel ezelőtt fogadni, de sajnos nem volt gép, és az amerikai airline nem tudta indítani, mert nem volt vagy budget rá, vagy nem volt új gépjük, de most előkerült a gép is, és a budget is, és nagyon örülünk, hogy megindították ezt a járatot.
4: Az American Airlines menetrendjében egyelőre október elejéig, a nyári szezon erejéig szerepel a Philadelphiát Budapesttel összekötő napi járat. De hogyha a kihasználtság igazolja, akkor a téli időszakban is része lehet majd a légitársaság tengeren túli menetrendjének.
1: Ugyan a szórványvidékre könnyebb eljutni, mint a tengeren túlra, de gyakran az ilyen vidékre való utazás is akadályokat hárít az odautazók elé. Nem így Markó Attila, RMDSZ-es képviselő elé, aki bár mindössze másfél éve tevékenykedik a szórványban, talán nincs is olyan esemény azóta, amelyen nevet volna részt. A politikus fontosnak tartja az emberekkel való közvetlen kapcsolatot és a fiatalok felé fordulást is. A részletekről Markó Attilával Veresemese Gyöngyvér beszélgetett.
7: Amióta szorvány képviselő összeszámolta, hogy hány helyen látogatta már végig a közösséget, hiszen látom, hogy ma itt van, holnap ott, holnap után egy harmadik helyen.
8: Friss számom nincsen, a mandátum egyéves évfordulónál számoltam meg, hogy 72 helyen voltam egy év alatt, 30.000 kilométer az autóban, és több mint 100 rendezvény. Mert ugye úgy is megyek, hogy egy alkalommal több esemény vagy több helyszínre is elmegyek. Fárasztónak tűnik, de egy nagyon-nagyon szép munka. Tehát én azt hiszem, hogy én vagyok a legszerencsésebb rendezés képviselő ilyen szempontból, mert olyan helyekre járok el, ahol ott vagyunk, kevesen ugyan, de lelkes embereket találok rendszeresen, és az a nagyon nagy elégtétel számomra, hogy vannak olyan települések, ahol jártam, és azt mondták a helyiek, hogy még élő képviselőt nem láttak. Ami lehet, hogy rosszul hangzik, de jól is hangzik, mert ez az, ami a legfontosabb a szorványban, ott kellene az emberek között.
7: Ön azt is ígérte, hogy nem csak a kampány alatt fog elmenni ezekbe a közösségekbe, hanem utána is folyamatosan.
8: Ez pontosan így van. Én azt hiszem, hogy valahol az RMDSZ-ben is azzal, hogy professzionalizálódott a politika, kicsit nem olyan elszakadtunk a gyökereinktől, hanem kevesebbet figyelünk oda. És én a legutóbbi eszkáten is elmondtam, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy visszatérjünk az emberek közé, mert az elveink nem változtak. Tehát eltelt 30 akárhány esztendő, és mostanában ugye sok támadás éri az RMDSZ-t is, bennünket, politikusokat is, de az eredeti elvektől nem értünk soha el. Csak nem gyakoroljuk a közvetlen kommunikációt. Ez, amit egy picit hiányolok, és mindig a kollégámat is biztatom arra, hogy menjünk többet a falvakba, az emberek közé, a házaikba is akár.
7: Nem csak rendezvényre.
8: Pontosan, tehát nem, én rengetegszer voltam úgy Szolvány megyékben, hogy nem volt egy esemény konkrétan, hanem megbeszéltük a helyi lelkésszel, és elmentünk az emberekhez, látogatóba beszélgetni gondokról, vagy örömökről, bármiről. A közvetlenség és a személyes kapcsolatok nincsen alternatívája.
7: Van egyébként olyan területe a szorvány munkának, ahol változtatni kell?
8: Van, ami nem változik, és van, ami változik. Az élet körülöttünk változik, azáltal is, hogy digitalizált világban élünk, Facebook generáció van, TikTok generáció van, és miközben mi továbbra is jó kapcsolatban vagyunk azzal a generációval, amelyik kevésbé ismeri a digitális világot, elszakadásban vagyunk attól a fiatal generációtól, amelyik telefonokon él, és laptopokon él, és irányukban történő nyitást tartom én a következő 10-15 évnek a kulcskérdés, hiszen van egy olyan réteg, mostani 14-16 éves réteg, akik a következő választásokkor, vagy az azután lévő választásokkor is szavazóképesek lesznek. És nem tudunk róluk gyakorlatilag, azaz tudunk róluk, de nem írjuk el őket. Ebben mindenképpen kell egy változás. Kell egy változás abban is, hogy a mikéntben, a hogyanban, amit az előbb is mondtam, a közvetlenségben kell egy változás. Ami állandó viszont, az a tanügyi kérdés, az iskolák megőrzése, a kulturális élet megőrzése, ez változatlan. Ezek folyamatos küzdelmek, de nem változó küzdelmek. Viszont a generációk utolérése már kihívás.
7: Hogyha visszatekint erre a másfél évre, akkor mit tart a legnagyobb eredménynek? Van-e olyan közösség, amelyet érdemben tudott segíteni?
8: Több ilyen is van, de nem is akarok én sem kérkedni, sem felsorolni ilyen típusú képviselői eredményeket. Sokkal inkább azt látom eredménynek, hogy sok helyen látom, hogy az emberek várják, az emberek igénylik, hogy jelen legyek, és az érzéseikben történő változást tartom egy eredménynek. Például egy konkrét példa. Besztercén voltam még a kampányban, amikor azt mondtam, hogy igyekszem egy év alatt minden szorványhelyre, vagy Szorvány megyébe legalább kétszer eljutni. És egy hölgy a tavalyi év végén azt mondta, hogy képviselő úr, azt mondta, hogy fog jönni kétszer hozzánk, és ma hatszor volt. Ez nekem jól esik. Tehát az jól esik, hogy érzik és látják, hogy jelen vagyok. És nem is csak az én jelenlétem, hanem az, hogy a közösség maga úgy érzi, hogy van képviseletük. És ebből a szempontból történt valóban egy változás, hogy a szorványképviselői minőségtől átmentünk a szorványképviselet minőségébe. Tehát nem is a személy a fontos, hanem a képviselet módja a fontos.
1: A digitalizáció, valamint a mesterséges intelligencia bár sok esetben kihívást jelent, számtalan területen lehet nagy segítség is. A Felvidéki Procivis Polgári Egyesület magyarra fordította a legfontosabb szlovák törvényeket, amelyek aktualizálásához újabban nagy segítséget jelent a mesterséges intelligencia. Haják Szabó Mária a munkát koordináló Kálai Andrást kérdezte.
9: A Procivis fejleszti a törvénytárat, ugye a szlovák törvények magyar fordításait, de ez a fejlesztés most már a mesterséges intelligencia segítségével történik.
10: Aki használt akár ChatGPT-t, akár a társait fordításra, az tudja, hogy nagyon jó minőségben fordít, de ha szakszövegről van szó, tud halucinálni is. Mi már korábban gondolkoztunk azon, hogy valamilyen módon be kellene építeni a mesterséges intelligenciát a fordítási folyamatba, viszont pont itt akadtunk el, hogy a jogi szakterminológiát nem tudja pontosan egyik általános chatbot sem. Végül saját megoldást kezdtünk el fejleszteni, ezt nem úgy kell érteni, hogy most mi mesterséges intelligencia fejlesztésbe fogtunk, fejlesztőt céggel összefogva, akiknek van tapasztalatuk a fordítás terén, és velük együttműködve kezdtük a saját törvényeinken alapuló, úgymond fordítási memóriát tesztelni, és ennek a fordítási memóriának a segítségével újrafordítani egyes törvényeket.
9: Ha jól értem, akkor az történik, hogy a mesterséges intelligenciát meg kell tanítani a mi igényeinknek megfelelően fordítani. Hogy folyik ez a munka?
10: Mesterséges intelligenciáról beszélünk, de tudatosítani kell, hogy ezek nagy nyelvi modellek alapján működnek. Ez azt jelenti, hogy óriási mennyiségű szövegkorpuszt raknak mögéjük, és azokból tud válaszokat generálni. Mi pontosan ezt tudjuk kicsiben csinálni. Van egy korpuszunk a saját fordításainkból, ha most minden időállapotot alapul veszek, ez ilyen 80 ezer oldal körül van, ami már elég nagy ahhoz, hogy tudjuk tréningeztetni ezen a gépet, tanítani. A gép itt tud egy előfordítást biztosítani, amit természetesen emberi korrektúra alá kell vetni, mert vannak félrefordítások, és ha pontosítjuk, újrafordítjuk, akkor egyre pontosabb.
9: Az önök munkatársai már egy rakás törvényt lefordítottak, és azok meg is találhatók a törvénytárban. Ezokat is újra kell fordítani, vagy újra fordítatják?
10: Ezekből a törvényekből építjük a fordító memóriát. Ezen túl a terveink szerint majd úgy fog menni, hogy amikor kijön a frissítés, mert ugye a törvénytáráskán frissíteni szoktuk a törvényeket, mindig azokat a részeket fogjuk fordítani. Ezzel is tanítva a gépet, és egy idő után teljesen újra fordítunk egyet törvényt gépi segítséggel, és ezzel tudjuk egységes nyelvezeti alakítani a teljes korpuszunkat.
9: Van arról valamilyen információjuk, hogy kik és milyen gyakorisággal használják ezeket a magyarra fordított szlovák törvényeket?
10: Nagyon gyakran jogászok, bármilyen területen mozgó jogászok szokták használni, de használják az önkormányzatokban is rendszeresen, onnan is jön visszajelzés, amikor valamilyen anyagot kell

0: nagyszülősi Szent Teréz jótékonysági otthon rendszeresen nyújt hiánypótló és mindennapi segítséget a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok számára. Az intézmény munkatársai nem csupán a szakszerű korrekciós fejlesztésre, hanem a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen törekvések jegyében a hétvégén egy nagyszabású családi délután szerveztek. Részletek Iváncsik Attilától.
1: Most 3 éve, hogy befogadott minket a Szent Teréz otthon magához.
2: Tegzesz Stella szintén a nagyszőlősi Szent Teréz jótékonysági otthonba hordja hátrányos helyzetű gyermekét. Mint fogalmaz, hatalmas segítség az intézmény munkája a gyerekek és a szülők számára is.
1: Mi örömmel járunk ide, mert itten szeretik Adélkát, és engem ez nagyon nagy örömöm van, hogy még valaki elfogadja őt olyan, mint van, megeteti, megitatja, játszik vele, és el is altatja, ha kell. Úgyhogy heti 5-ször mi járhatunk ide pár órára, itt hagyhatom nyugodtan a gyereket, mert tudom, hogy jó kézben van, néznek utána, és ez megkönnyebbíti minden szülő számára, mert kell időnk magunkra, kell idő a háztartásra, és kell idő sok másra, és akkor itt tudok nyugodtan megcsinálni a különböző dolgokat. Adélka már 3 éve jár ide, és mindenféle ünnepeken részt vesz, és én mindig örömmel mondom el mindenkinek, hogy az én gyerekem is jár óvodába, neki is van helye a világban.
2: A nagyszülősi Szent Teréz jótékonysági otthon jelenleg naponta 35 gyermeknek biztosít menedéket és fejlődési lehetőséget hétfőtől péntekig. Ursuszka Andrea igazgató kiemelte. Korosztály és diagnózis szerint csoportos, valamint egyéni foglalkozásokat tartanak, különös tekintettel az autizmussal és ADHD-val élő, vagy viselkedési problémás fiatalokra.
3: Minél több embernek felhívjuk a figyelmét arra, hogy milyen fontos az, hogy az ilyen gyerekeket is lássák, és hogy lássák azt, hogy igazából ők nem mások, nyilván mások abban, hogy nem úgy látják a világot, meg nem úgy érzik, de hogy ők is nagyon-nagyon fontosak a világnak. A Szent Teréz jótékonysági otthon jelenleg 35 gyereknek ad napi segítséget, foglalkozás hétfőtől péntekig, a hét minden napján. Hát a gyerekek felváltva jönnek, ugye ezt csoportokra bontjuk őket, attól függően, hogy mi a diagnózisa és korosztály szerint. Több csoportunk is van, de emellett vannak egyéni fejlesztéseink is. Összesen 9 dolgozónk van Szent Teréz otthonnak. Van egy pszichológusunk, logopédusunk, defektológusunk, 2 óvónőnk. Saját busszal hordjuk be a gyerekeket, ezzel is segítsük a szülőket, könnyebbítsük a helyzetüket. Emellett viselkedés problémás gyerekekkel is foglalkozunk, tehát leginkább akik autizmussal, ADHD-val lévő gyerekek jön hozzánk, és nekik is egyéni ilyen viselkedés problémával lévő foglalkozást vezetünk, tehát korrekciós fejlesztéseket. 2 évvel ezelőtt sikerült az otthonnak egy szenzoros szobát nyitni, ez a gyerekek legkedvencebb helye, de nem csak a gyerekek, hanem elmondhatom, hogy nekünk is, mert itt mindenki nagyon szeret lenni. Ugye ennek a szobának a célja az, hogy itt a gyerekek megnyugodjanak iskola után, mert nyilván vannak gyerekek, akik hozzánk járnak, ők járnak rendes iskolába, tehát inkluzív oktatáson vannak. Emellett van egy óvodás csoportunk, ebben az óvodás csoportban összesen 6 óvis gyerekünk van, tehát itt a legkisebb gyerekünk 2 éves, a legidősebb 6. Ők feladata, hogy foglalkozást vezetnek, megetetik, ha kell tisztába teszik, megszeretgetik. Van olyan gyerek, aki szülővel van, de van, aki szülő nélkül. Tehát az azt jelenti, hogy a gyerekek eljönnek reggel 8-ra, és akkor délig itt vannak. Sajnos konyhánk nincs, így nem tudunk számukra adni étkeztetést. Van iskolás csoportunk, reggeli iskolás csoportunk, és délutáni iskolás csoportunk is. Ők is a hét minden napján jönnek, valamint van még egy csoportunk, akik úgy mondom, ilyen visszajárók. Ők a 18 pluszosok, ha így nevezhetem őket, tehát ők azok a gyerekek, akik már 18 felettiek, viszont nem járnak se iskolába, és nyilván a problémájuk miatt nem tudnak sem dolgozni, sem sehová járni, és így alakítottunk egy kis közösséget, ahol itt lehetnek, együtt lehetünk, beszélgetünk, foglalkozunk, énekelünk, táncolunk, mikor milyen foglalkozást vezetünk számukra.
0: Ismét Horgos volt a házigazdája a 15. Dunán innen Tiszántúl elnevezésű Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató délvidéki elődöntőjének, azon belül is a mesemondó versenynek. A tét magas volt. Azok, akik kiemelt aranyminősítést szereztek, részt vehetnek a hónap végén a miskolci döntőben. Németh Ernő összeállításában elsőként Nagyaponyi Szabolcsot, a zsűri tagját halljuk.
4: Nem is szeretjük úgy mondani, hogy verseny, hanem inkább egy ilyen fajta minősítést próbálunk megfogni, hiszen a mesének egy közösség megtartó szerepe is van. Szórakozás volt akkor is, és reméljük, hogy most is a szórakozást tudjuk megfogni vele. Most az, hogy a gyerek

0: Gyerekeknek van egy ilyen lehetőség, hogy minősítsék magukat vagy a meséiket. Én nem is szeretném azt, hogy a gyerekeket minősítsük, hanem a mostani mesetudását minősítjük. Ez csak egy olyan lehetőség, hogy együtt legyünk, közösségben legyünk, és a hagyományainkat éljük ezzel.
1: Bátorságot adni nekik.
0: Igen, ahhoz, hogy meséljen, kiálljon, merje mondani azt, ami az övé, és mindezáltal persze van egy ilyen mellékes része, hogy nyelvművelő szerepe is van, hiszen a régi archaikus szavak, gondolatok is vissza-vissza köszönnek. Még egyelőre nem tudják, hogy is meg mint is működik maga a szófordulatok sokasága, de ezzel felruházva a későbbiekben lehet, hogy megragad benne, és így, hát ezt meséltem, ezt tudom, én ide segített.
1: És milyen tanácsokat tudtak adni a gyerekeknek?
0: Főként nem is a gyerekeknek, mert sokszor a fölkészítő tanároknak a megcsúszásai vagy figyelmetlenségei mutatkoznak meg a gyerekeken. A gyerekeknek csak is ezt a tanácsot tudom mondani, és fogom is ezt is mondani, hogy hagyják ott a digitális világot, menjenek játszani, és ők meséljék el egymás között, hogy jaj, hallottátok, hogy ki a legerősebb a világon. Már pedig higgyétek el, nem a medve, hanem az ember.
2: Berett Gábor Zsuzsanna vagyok, Zentáról, és a Felsőhegyi iskolában dolgozom. Második osztályon van.
1: Nagyon sok gyerek érkezett Felsőhegyről. Szeretik az ottani gyerekek a mesét?
2: Igen, hála Istennek érdeklődnek a mesemondás iránt.
1: Hogyan készítette fel őket a versenyre?
2: El szoktam mondani nekik néhány mesét, és ők kiválasszák, hogy melyik az, ami számukra a legmegfelelőbb és legjobban tetszik nekik. Mindig időszóval mondjuk, tehát nem mesekönyvet olvasunk, hanem a meseválasztás alkalmával én tanulok meg néhányat, és aztán ebből ők válogatnak.
1: És azután a gyerekeknek sikerül átvenni azt az ízes mesemondást, ami miatt ugye a mese végül is leköti a figyelmet.
2: Igen, én azt tapasztalom, hogy sikerült nekik.
1: Rendszeresen járnak versenyekre?
2: Igen.
1: És milyen eredmények születnek?
2: Általában szoktunk valamilyen díjazást kapni. Szeretjük a minősítő versenyeket. A gyerekek számára ez nagyon fontos, hogy mindig kapjanak valamit. Ilyenkor senki sem megy haza üres kézzel.
3: Papát mes, Felsőhegyről.
1: Milyen mesét mondtál?
3: Földes úr és a szakács.
1: Miről szól ez a mese?
3: Arról, hogy a király megkérje a szakácsot, hogy süsse neki ebédre libát, de ne legyen belőle egy falatot se, és megette az egyik lábát, és azt mondta, hogy a libának egy lába van.
1: És akkor hogyan kell szépen elmesélni, hogy az emberek figyeljenek rá?
3: Hangsúlyosan, lassan.
1: Sikerül szépen elmondanod?
3: Szerintem igen.
4: Fajka Blanka, Felsőhegyről.
1: Mióta mondasz mesét, Blanka?
4: 3 éve.
1: És milyen meséket szeretsz mondani?
4: Ilyen furfangosat. Vicces, kicsit van hangsúlya.
1: Hol szoktál mesét mondani?
4: Versenyeken szoktam legtöbbször, meg a testvéremnek is szoktam meséket mondani.
5: Sztipáncsi Dániel vagyok, Ludasról. Én az Örgölő című mesét mondtam, és Szűs Laci bácsi mese, és ez egy tréfás mese.
1: Ki volt ez a bácsi?
5: Ludason egy mesemondó volt, akit nagyon sokan ismernek, és én nagyon szeretem az ő mesét mondani.
1: Tehát tőle tanultad a meséket?
5: Nem tőle, a mamám ismerte őt, és nekem valahogy kötő. Van, mivel Ludason élek.
1: És a mamád azt hogyan adta át ezeket a meséket?
5: Le volt írva ez a Szűcs Laci bácsi történetek, és akkor én kiválasztottam egyet, és azt megtanultam.
6: Szügyi Ferenc vagyok, Felsőhegyről.
1: És mióta mondasz mesét?
6: 3 éve. Én inkább a Mátyás királyos meséket szeretem.
1: És miért szereted a Mátyás királyos meséket?
6: Mert gyerekkoromban nagyon szerettem nézni a Mátyás királyos ilyen kis van ez a sorozat.
1: Mert mindig igazságot tesz.
6: Igen, főleg igen.
2: A helyi értékekre fókuszál, Kolozsvárt helyezi a középpontba a 15. jubileumi kolozsvári ünnepi könyvhét. Bár Kinizsi Zoltán programigazgató szerint a helyzet nem fényes anyagi szempontból, de mindenképp a rangos eseményhez méltó programkínálattal készülnek. Hangzott el a Kolozsváron tartott sajtótájékoztatón. Kinizsi Zoltán főszervezőt Ferenc Ádám szólította a mikrofon elé.
7: 15. kolozsvári ünnepi könyvhét lesz az idén júniusban, ez önmagában is egy jubileumi rendezvény lesz, de az ünnepi hangvételt egy kicsit beárnyékolta itt a sajtótájékoztatón az alulfinanszírozottságnak a ténye. Milyen nehézségekbe ütköztek az idei könyvhét megszervezését illetően?
8: Nem egyedül járunk ebben a cipőben, ezt előre bocsátanám. Erdélyben több jelentős könyves rendezvény működik, és hát sajnos Romániában a jelenlegi helyzet az úgy néz ki, hogy mindenféle válság, reformtörekvés, költség csökkentés közepette valahogy sikerült, hogy azt a mondást tartja, fürdővízzel együtt kiönteni a gyereket. És legalábbis ami a kulturális rendezvényeket illeti, és a kulturális szereplőt. Most nem csak a könyvétről beszélünk, vagy a mi kis saját rendezvényeinkről, ez egy jelenlévő probléma országos szinten. Na már most olyan körülmények között, hogy ennek az országnak a költségvetését március végén sikerült elfogadni. Mindenféle procedurális és adminisztratív problémáról beszélünk, hiszen ezeknek a rendezvényeknek, ahogyan a Kolozsvár ünnepi könyvét is, jelentős része és jelentős részét a költségvetésnek a helyi kormányzatok által biztosított támogatások teszik ki. Nagyon elhúzottak ezeknek a pályázatoknak már egyáltalán a kiírás és az elbírálási határideje. Szóval ez már önmagában egy hatalmas léket tud ütni bármilyen hajón.
7: Na de szerencsére az ünnepi könyvhét az meg lesz, és igyekeztek egy kicsit helyivé tenni az idei kiadást.
8: Arra fókuszáltunk, hogy egy picit ismét megmutatni azt a szerepét ennek a városnak, amit az irodalomban, kultúrában az idők során fel tudtak mutatni az innen érkező, itteni gyökerekkel rendelkező szerzők révén. És hát nagy örömökbe szolgál első körben azt így bejelenteni, hogy rögtön nem egy, hanem két itteni díszmeghívottat sikerült haza csábítani, idézőjelbe mondom, és egyikük sem él már sajnos a kincses városban, viszont olyan alkotókról van szó, akik nemzetközi szinten is hatalmas dolgokat valósítottak meg, és hogyha itt kimondom a nevüket, Balla Zsófiáról és Bodor Ádámról van szó, utóbbi esetében ráadásul még egy különleges alkalom is, hisz 90. életévét töltötte be. Itt azt hiszem, hogy mindenki, aki kicsit is jártas az irodalmi életben, az irodalomban, ott vitán fölül áll, hogy két olyan alkotót üdvözölhetünk újra itthon, akiknek a neve gyakorlatilag megkerülhetetlen.
7: Ugye hagyománnyá vált az utóbbi években, hogy nemzetközi meghívott is van. Egy ilyen skandináv vonal felfedezhető, ugye Izlandról indult, aztán két éven keresztül Norvégiából jött szerző, és idén Svédországba lépett át a nemzetközi meghívottaknak a sora.
8: Ezt én teljes mértékben magamra vállalom, ez az én heppen volt annak idején. Még egy véletlen folytán alakult úgy, hogy az első évben, amikor a nemzetközi díszmeghívottaink voltak, akkor az Izlandról érkezett, de személyes nexusnak köszönhetően sikerült idehívni Jón Kálmán Stefánszont, meg a feleségét, aki szintén egy jelentős izlandi kortárs író, a Sigrid úr Hagalin Björzot írt, és akkor már azt mondtam, hogy akkor járjuk be kezdetnek Skandináviát, és akkor az elkövetkezendő két évben, tehát tavaly előtt és tavaly Norvégiából voltak díszmeghívottaink, de most már átléptünk egy ország határt, tehát Svédországból Karin Smirnoff lesz az idei könyvhét a nemzetközi díszvendége. Karin Smirnoffról annyit kell tudni, hogy magyarra is lefordították a műveit, és a legutóbbi, ugye ez a Millennium trilógia, ami nagyon érdekes vállalkozás szerintem, hisz azt a Millennium trilógiát folytatta gyakorlatilag újabb három kötetben, mint amit annak idején a Stieg Larsson elkezdett, és gyakorlatilag a skandináv krimi egyik. Hát ha nem az alapvetése, én úgy tudom, hogy az valonnan onnan indult az egész műfaj, és én nagyon örülök, hogy Karin elfogadta a meghívásunkat.
7: Amióta van kolozsvári ünnepi könyvhét, azóta nagyon fontos a fiatalok, a gyerekeknek is a bevonása.
8: Abban az esetben, hogyha nagyon-nagyon pici kortól, nagyon fiatal kortól a gyerekeket valamilyen szinten nem neveljük rá az irodalom, a magyar kultúra szeretetére, akkor nekünk egy óriási problémánk lesz, aminek a jelei sajnos mutatkoznak véleményem szerint már napjainkban. Különböző felmérések készültek, hogy egyre kevesebbet olvasnak a fiatalabb generációk. Már most én ezzel sem értek teljes mértékben egyet. Én azt vallom, hogy rá kell nevelni őket, mert igenis fogyasztanak irodalmat, fogyasztanak kultúrát. Nyilván nem a hagyományos eszközökkel, mint ahogy akár még az én gyerekkoromban ez történt, hogy az ember kezdte az Egri csillagokkal, folytatta a Vinetúval, és aztán már utána már Dostojevszkijről beszéltünk, viszont én nem is adnám fel a reményt, hisz sok év tapasztalata van most már, és láttuk, hogy igenis van rá igény, meg kell találni a megfelelő hangot. És hál' Istennek a magyar irodalomnak rengeteg jelentős gyerek és ifjúsági szerzője van, akiknek a jelenlétével itt lehet csakkozgatni, és minden évben nagyon illusztrus vendégeket tudunk köszönteni ezen a téren. Idén például, amit tudom én, Varrodonit említeném, de itt lesz velünk Harcos Bálint, és én bízom abban, hogy itt megint egy nagyon jó hangulatú családi rendezvényre törekszünk, nem a piknik értelemben, de ahol kicsi, nagy megtalálja a saját ízlésének megfelelő programpontot, és hát idén is úgy igyekeztünk összeállítani a programot, hogy ez létrejöjjön.
2: Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
9: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja. A mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. Az elmúlt hetekben kevés eső esett, az aszályos időjárás miatt sekély víz van a természetes vizek medrében, a Duna vízállása is alacsony, a vízhiány érinti a horgásztavakat is, Heves vármegyében több a kiszáradás szélén áll, de ami elsőre talán nem jutna eszünkbe, az az, hogy még a barlangokban is csökken a vízmennyisége. A következő fél órában az emlegetett Heves vármegyébe és a Baradla barlangba is ellátogatunk. Most hírek következnek, a stúdióban Szlotta Judit.
2: Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Az Alkotmánybírósághoz fordul Sulyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita, kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A jelzálog hitelek referencia kamatstopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormánytörvény javaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható. A tárca vezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Október 15-éig kapott haladékot a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett egyeztetés kezdődik a kormány és Budapest között. Erről azután döntöttek, hogy Karácsony Gergely főpolgármester nemrégiben arról beszélt, a főváros a jövő héten fizetésképtelenné válik. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától, a településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkára bejelentésre úgy reagált. Az Orbán kormány 2018 és 2025 között mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól rendeznek ismeretterjesztő programot a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A holnapi eseményen bemutatják a többi közt a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. A vasárnapig tartó eseményen 204 standon 540 frissen megjelent kötet, és összesen 104 program várja az érdeklődőket Budapesten, a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Dunakorzó területén. Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. Napközben 20-24, este 11-18 fok valószínű. A híradást Naményi Krisztina készítette.
0: Műsorajánlat.
3: Válaszutak, rólunk szól.
4: Válaszutak minden pénteken.
5: Lelkesedés, lendület, motiváció.
6: Nagy mértékben motivál a nyári szünet, főleg a június, mert akkor így berobban, és akkor végre tudok pihenni.
7: Minden motivációnak tulajdonképpen az a lényege, hogy én aztán azzal saját magamnak teszek jót.
8: Mi motivál egy fiatalt? Az elért eredmények, a jegyek, a dicséret? Mi segíthet abban, hogy legyőzzük a saját korlátainkat? És melyek azok a távlati célok, amelyekért képesek vagyunk a hétköznapokban is tenni?
5: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
9: Vendégünk Jan Zakata, Musical Gála koncert a Városmajori szabadtéri színpadon. Színes programokkal várja az érdeklődőket idén is az Alsóörsi Amfi. Június 20-án a Bagosi Brothers Company-val nyitnak. Sétáló énekszó. Utcai koncertek Egerben június 17-én az Agria vegyeskar jóvoltából.
5: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
1: 5 óra múlt 7 perccel.
0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be a műsorunkba. Június 12-e van, péntek, Villő és Orpheus névnapja. Jöjjön néhány szó a mai műsorunk tartalmából. Világsikerre vitte a Baradla titkait a Salgó-Tarjáni dokumentumfilmes. Drexler Szilárd filmje Magyarország legrégebben kutatott cseppkő barlangját mutatja be. A forgatás tartogatott kihívásokat.
10: Nagy problémák is volt, hogy az elmúlt évek elég asszályosak voltak, és ezért kevés víz van a karszt vidéken is, a barlangokban, és hát abban reménykedtünk, hogy essen eső a forgatás alatt, hogy tudjunk vizet mutatni egyáltalán a nézőnek, hogy azért van víz ebben a barlangban, és milyen körülmények fogadhatták Vasindét, mikor oda érkezett.
1: A vízhiány nem csak a filmeseknek, de a pecásoknak is gondot okoz. A kiszáradás fenyegeti a Kál és Heves Alatka közötti 2 tucatnyi horgásztavat.
11: Meg lehetne tölteni a tavakat, nem is kellene sok. Az évi 1-2 áradásból valamennyit elvenni, amennyi kifolyik az országból.
1: Hogy mi lehet a megoldás, arról is hallhatnak 17:30-ig. Műsorunk e-mail címe hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella, a hangmérnök Rácz Dorottya. Húzzátok, cigányok! Ma már ritkán hallani muzsikusokat kávéházakban, éttermekben. A kiszorulásuk ezekről a helyekről már a 20-as években elkezdődött. Részletek a Hangtárban.
5: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.

0: Hogy pontosan mennyi cigány muzsikus érezhette azt, hogy az új stílus miatt már nincs szükség a zenéjére, azt pontosan nem lehet tudni. Az viszont biztos, hogy az 1920-as években bőven foglalkozott azzal a témával a sajtó, hogy a kávéházakból, szállodákból kiszorulnak a magyar nóta terjesztői védőbástyái. Hajnácki Tamás kisebbségpolitikai szakértőt hallják.
1: Az ismertebb primások, akik mondjuk jártak külföldre, vagy a nagyobb megyeszékhelyeken, a fővárosban jobb kávéházakban, étteremben tudtak fellépni, ők abszolút több szobás polgári lakásokban éltek, volt tartalékuk, de a nagy részük nagyon nehézkesen tudott megélni. Már az volt inkább a jellemző, hogy folyamatosan a nélkülözésről jelentek meg cikkek, hogy a cigányzenészek nélkülöznek, mondjuk a napi sajtóban, de ugyanez látható a cigányzenész szervezetek által kiadott lapokban, a magyar cigányzenészek lapjában, hát hogy tulajdonképpen nincs elég munkájuk, és nem tudnak megélni.
0: A cigányzenészek képviselték a Trianon által megcsonkított országon belül, és talán kívül is a magyar nótát, a magyarságot.
1: Revizionista ideológia részévé váltak, és ők is szembe helyezkedtek sokszor, mint magánemberként, vagy magánemberként is írtak magyar nótákat, vagy legalábbis próbálkoztak több-kevesebb sikerrel, vagy maguk is sokszor magyar nóta szakértőnek gondolták magukat. Tehát emellett volt egy ilyen állami politika, de sokszor személyes meggyőződés is volt.
0: Az érdekeik képviselésére a cigányzenészek szervezeteket is alapítottak.
1: Érdekvédelmi szervezetek voltak, ebből összesen a 20. század első felében 3, ami megvalósult. Ezeknek az egyesületeknek, szövetségeknek még az alapszabályának az első pontjai között szerepelt mindig, hogy mindemellett, hogy ezt a zenei műfajt népszerűsítsék, de alapvetően a másik fontos pont az volt, hogy a konkurenciát visszaszorítsák.
0: A cigány muzsikusokat a háború után kialakult helyzet, a spanyol nátha, a bezárt vendéglők, az úgymond úri világ megszűnése meglehetősen rosszul érintette.
1: Az az úri világ, ami a dualizmusban volt, annak már egy olcsóbb mása alakult ki a 20-as évekre, és nem volt fizetőképes kereslet annyira az ő zenéjükre. Megváltoztak a gazdasági körülmények. Tehát, hogy az emberek nem tudták már megfizetni, vagy nem annyit adtak például a tányérozás során egy cigány primásnak.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: Most pedig nézzük a környező nagyvárosok időjárását. Bécsben jelenleg 13 fok van, Grazban 8, Pozsonyban 12, Kassán 13. Ungváron 14 fokot mértek, Kolozsváron 16-ot, Arad 14 fok, Újvidék 13 fok, Zágráb 10 fok, Ljubljanában jelenleg 11 fok van, Csíkszeredán pedig dörgő ég mellett 16 fokot mértek. Nevét nem a fafajról kapta, amelyből pedig itt van a legtöbb az országban, olyannyira, hogy génbankban is őrzik. A Bükki Nemzeti Park területén komoly őserdő található, most ezzel folytatjuk. És a bükk ugyan igencsak szenved a mostani klímaváltozástól, az tény, hogy ezen fák között barangolva, mintha csak oszlopcsarnokban sétálnánk. Karsztos jellege miatt sok a víznyelő és a többör, viszont kevés a forrás. A motorosok is kedvelik a bükkfensík alján kanyargó utat, érdemes tehát óvatosan közlekedni, ha a túrán kiinduló pontja felé autózunk. Túra Bakancs rovatunk legjobb epizódjaiból válogatunk. A bükről Farkas Péterrel, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatójával beszélgetett Picsák Eszter.
4: Egyfelől a nevéből adódik, a hegységnek az egyik fő fontos fafaja, ugye a bükk, a tölgyek mellett a bükk nagyon jellemző fája a bükkhegységnek. A másik, hogy kőzetileg érdekes a bükk, mert ugye kicsit azt szoktam mondani, hogy olyan, mint egy hatalmas mecsek, mert hogy a karsztos jellege az abszolút dominál, ugye a mészkő is dolomit alkotja.
5: Igen, ugye a bükk, ez egy érdekes dolog egyébként, tehát valóban hogy a montán bükkösök tenyésznek leginkább magán a fensíkon, ugye a lejtőkön, ott persze tölgyesek, kőrisek.
4: Fenyő is van, de az ugye valószínűleg telepített.
5: Hát fenyvesekkel ugye leginkább a kaszáló réteg peremén találkozunk, például a fensíkon, de hogy a neve a bükknek, ugye gondoljuk tényleg, hogy a bükkfából jön, de ez a Mons Bükke, hogy a Bél Mátyás így nevezte a hegységet még, de nem biztos egyébként, hogy ez a bükkfából van. Az is lehet, hogy a bik, ami talán bércet jelent, hogy abból, ami a kövekre utalhat, úgyhogy
3: etimológusoknak
5: nem teljesen egyértelmű, ugye például a Bakony hegységünk neve is tulajdonképpen a Bakon, ami a bükkfa, abból származhat valószínűleg, de ez tényleg csak egy ilyen etimológiai kitérő, de valóban nagyon szép bükkösök vannak a bükkfenségen, sőt, hát ugye a Tarkő közelében találjuk ezt a bizonyos bükki őserdőt, így hívjuk ennek az őserdő erdőrezervátumnak a magterületét, ugye ez a bükki nemzeti park törzs területéhez tartozik, lezárt kb. 25 hektár és 200-220 évesek a legidősebb bükkfák, amik itt nőnek. Régebben egyébként az országos kék túra átvezetett rajta, ez természetvédelmi okokból azóta már csak a Peremén megy el, tehát magára a magterületre nem lehet ma belépni, csak engedéllyel, de az mellette el lehet menni, és egyébként át lehet élni ezt az őserdő élményt tulajdonképpen, ez persze se klasszikus őserdő valójában, csak nagyon idős fák és régóta nem zajlik itt erdőgazdálkodás, de ez például egy szép példája a bükkösöknek.
3: Ez a földrajza, a megközelíthetősége az egy olyan közepesen jó, mert hiszen az M3-as autópályán, hogyha most nézzük az ország nagyjáboli, nem középpontja, de fővárosa felől, akkor ugye egyenest meg lehet közelíteni a Bükköt az M3-as autópályán, nagyjából elérjük Eger térségét és egészen Miskolcig, az mind-mind a Mátra után a Bükk, amit látunk, és gyakorlatilag idézőjelben csak el kell kanyarodnunk balra, tehát nem olyan bonyolult azért.
5: Hát ugye attól függ, honnan nézzük, mert valóban Eger és Miskolc a két fő belépési pontja a Bükknek, ugye a nyugat és a keleti, viszont magán a Bükkön tulajdonképpen csak egy autót vezet át, ugye Felső Tárkány és Lilafüred között tulajdonképpen, ez talán az ország legszebb szerpentinje.
3: Ez a legszebb, megszavazhatjuk szerintem nyugodtan.
5: És ugye ez pont a bükkfenség lába alatt, ott a kövek alatt kanyarog el, és pár olyan parkolót találunk egyébként, ahonnan viszonylag kis erőfeszítéssel fölmászhatunk a bükkfenségre, bár ez is relatív, például a Bányahegyi parkoló az elég népszerű, de gyakorlatilag erről az útról közelíthetjük meg a bükkfenséget, illetve van két aszfaltút, ami fölvezet autóval, az egyik, ami közforgalmú aszfaltút, az ugye Bánkútra megy föl, vagy Máinka felől, vagy pedig Lilafüred felől, a Garadna völgyön keresztül, és Bánkútra érdemes fölmenni, van egyébként panzió, turistaház.
3: Ilyenkor, ha télen van természetes hó, akkor működik ugye a
5: sípálya, így van, innen lehet fölmenni az említett Báványra, ugye, ahol a legmagasabban fekvő kilátónk található, gyönyörű a panoráma róla, a Felvidék felé, a Tátra felé is, a Bükkfenség felé is, és innen lehet a Bükkfenségre nagy túrákat tenni, vagy a másik lehetőség a Szilvásvárad felől, az Olasz kapu felé vezető aszfaltút, ami viszont díjköteles, tehát az csak, hogyha lent Szilvásváron a Sorompónál kifizetjük a díjat, akkor tudunk fölmenni, de az Olasz kapuig, meg ezt sokszor le is zárják egyébként az utat, de az Olasz kapuig, ami nagyjából ugyanebben a magasságban van, csak ugye a nyugati oldalon szintén föl lehet autózni, de én mindenkinek azt ajánlom, hogy inkább gyalog menjen fel, legalább a Lilafüred Felső Tárkány út felől, vagy a Szalajka völgy felől, vagy akár Répás huta felől, vagy Máinka felől az Országos Kéken, vagy az Országos Kék túrának talán a legszebb szakasza egyébként a Bélapátfalva és Máinka között, ami átvezet a Bükkön és érinti többek között ugye az említett Bánkutat is, úgyhogy nyilván mi hivatalból is a gyaloglást javasoljuk.
3: A Baradla barlang 200 évvel ezelőtti felfedezése és felfedezője előtt hajtottak fejet a Mélységvándora című filmalkotói. A természetfilmes rendező és operatőr Drexler Szilárd műve Brazíliában a Nemzetközi Barlangkutató Kongresszuson első díjat nyert és televíziós premier előtt áll. Az alkotót Tarnóczi László kérdezte.
6: A Kárpát-medence számos táján forgatott már filmet, sőt, ezen túl is, ugyanakkor föld alatti felvételeit nem nagyon ismerik. Mekkora kihívás volt a ma már világörökségi helyszín Baradla barlangról egy ismeretterjesztő filmet készíteni?
7: A kihívás inkább az volt, hogy a barlang Vas Imre által történő felfedezéséről kellett filmet készíteni, ami 200 éve történt, és ugye erről semmiféle archív anyagunk vagy képünk, nem sok ismeretünk van, ezért, hogy megfelelően illusztrat látványos és szép legyen, ezért ki kellett találnunk valamit, hogy a néző figyelmét lökössük, és átadjuk a szükséges információkat. Könnyen kijelentem, hogy a barlangi közlekedés nem nehéz a Baradlában, ami lényegében igaz is, hogyha az ember nem 200 kiló felszerelés cipel magával nap mint nap, napi 12 órán keresztül.
6: Volt, hogy szifonokba is bementek, nem. És nyakig vízben kellett.
7: Nem. Amikor Vas Imre 200 éve felfedezte a barlangnak a Jósva főig tartó szakaszát, akkor első alkalommal azért torpant meg, mert nem tudott áthaladni a Vaskapu nevezetű részen. Az egy vízzel teli rész volt. A következő alkalommal, amikor odaérkezett és végig tudott menni a barlangon, akkor kiszáradt már a barlang és át tudott gázolni a patakmedren. Nagy problémák is volt, hogy az elmúlt évek elég aszályosak voltak, és ezért kevés víz van a karszt vidéken is a barlangokban, és hát abban reménykedtünk, hogy essen eső a forgatás alatt, hogy tudjunk vizet mutatni egyáltalán a nézőnek, hogy azért van víz ebben a barlangban, és milyen körülmények fogadhatták Vasindét, mikor odaérkezett. Szerencsére ez bekövetkezett, de a szifonokban mi nem járkálgattunk. Vas Imre is tulajdonképpen a kevés vízzel töltött, vagy víz nélküli Baradla barlangban könnyen haladt.
6: Ő egy mérnök ember volt, mi vitte őt a föld alá?
7: Vas Imre mentora Rajsz Keresztély volt, aki szintén egy geográfus volt, barlangkutatással is foglalkozott, a Baradla barlang addig ismert szakaszát ő írta le, ő tárta föl, készített róla térképet, leírást, és feltételezem, hogy Vas Imre az ő tevékenysége révén is megfelelő motivációt kapott ahhoz, hogy folytassa ezt a munkát. Az ősember is bejárt a barlangban, találtak temetkezési helyeket, ősemberek életére vonatkozó leleteket, és egy szakasza az már nagyon korán bekapcsolódott tulajdonképpen egyfajta turisztikai tevékenységbe is, hiszen gyertyákkal, fáklyákkal az érdeklődő látogatók felkeresték a barlangot. A ma is ismert szép cseppkőképződményeket már az 1700-as években is látogatták az emberek. Vas Imre munkája azért jelentős, mert ő feltételezte, hogy a Vaskapu után még ugyanígy folytatódik ez a hatalmas barlang. A feltételezése be is igazolódott, hiszen tulajdonképpen eljutott Vöröstó és a Jósafői részig, de nem talált barlang kiáratot. Egy nagyon pontos térképet és leírás készített a Baradla barlangról, szinte mai felmérésekkel is megegyezik minden. Barlangászok közül választottuk ki a szereplőket, és a Vas Imrét játszó főszereplő nagyon kameraérzékeny volt, és nagyon sokat tett hozzá, hogy jól sikerüljenek ezek a felvételek. Igyekeztünk azt is figyelembe venni, hogy minden ruha, díszlet, kellék, az korhű legyen. Olyan kutatásokat is folytattunk, hogy ha egy mérnök ceruzát használt, az milyen lehetett. Ennek is utána kellett járni, hogy mikor indult az első ceruzagyár Bécsben, körülbelül milyen ceruzát gyártottak, és ezt legyártottuk, ezt a ceruzát, hogyha a kezében van, akkor nagyjából olyan legyen, amilyen volt a régi ceruza. Tőlem idegen témákhoz nem nyúlok hozzá, de amikor többet csináltam egy bányát, filmet, vagy általában, ha természetfilmeket készítek, akkor nagyon sokszor tanulmányokat kell folytatni nekem is. Nél a barlangos filmnél ez egy több hónapos előkészület zajlott le. A bányászfilm sem a bányamérnököknek készül, a barlangos film sem elsősorban a barlangászoknak készül, de az, hogy ez jó legyen, hogy működjön, hogy én is el tudjam fogadni, hogy ez sikerült, ez nagyon fontos a szakmából jövő vélemények is. Szerencsére jó visszajelzések jönnek a barlangász szakma részéről is.
3: A Vásárosnaményi Postás Horgász Egyesület múltjához csak gratulálni lehet, és ahhoz, hogy a keskeny holtágat megmentették a horgászat szerelmeseinek. A 20 hektáros tó üzemeltetői ma is a vízutánpótlásról beszélnek leginkább, hiszen ha nincs víz, akkor hal sincs. Soldos Barnabás Magyar Péter titkárral és László Csaba gazdaságvezetővel beszélgetett.
8: Vásárosnaményban a Postás Horgász Egyesület, Patinás Horgász Klub az 50-es évek elején alakult. Magyar Péter a Horgász Egyesület titkára, a keskeny holtág, ami az egyesületé. Ez azért a feladatokat másképp szabja meg, hogyan lehet ebben a száraz időszakban biztosítani a horgászvizet a horgászoknak.
9: Valóban, ahogy mondja, ugye Horgász Egyesületünk 1952-ben lett alapítva, büszkék vagyunk a múltunkra. Voltak akkor is száraz évek, ahogy most vízhiánnyal küzdünk, illetve küzd az egész ország. A 70-es évek közepén ki is volt száradva, ami jelenleg 20 hektáros holtágunk, viszont a 70-es évek után nem igazán ismertük azt a fogalmat, hogy vízhiány, a Tisza járhullámkor megtöltöttek gyakorlatilag minden évben, akár évente többször is.
8: Ezeket hívták zöldárnak, jött hal is a zöldárral?
9: Májusi vizeket, vagy nevezi a közhiedelem zöldárnak, ezek már eltűntek. Már most 3 éve, hogy nincs egy igazi árhullám a Tiszán.
8: Hogyan sikerül a vizet pótolni?
9: 2015-ben saját erőnkből sikerült megmenteni a holtágunkat. Tudtuk oldani, aztán a természet kegyes volt hozzánk, rá egy pár hónapra jött egy tiszai árhullám, ezáltal feltöltöttünk, megmenekült a vizünk, illetve 2025-ben meg nagyon jó dolog volt számunkra, ugye Magyarország kormány által kiírt Vizet a tájba projekt, szinte elsőként regisztráltunk a megyében, talán a megyében nálunk indult meg először a vízpótlás, mintegy 200 ezer köbméternyi vizet sikerült a keskeny holtákba juttatni, ezáltal megmentve nem csak a halakat, hanem a teljes élővilágot egy ökológiai katasztrófától. Most, hogy így beszélgetünk, ugyanazokat a problémákat tudnám elmondani, mint egy évvel ezelőtt, most sem volt árhullám, megint kritikus szintre csökkent a holtágunk vízszintje. Bízunk benne, hogy az új kormánynak a hozzáállása is, hogy megpróbálnak segíteni rajtunk is. Nyilván a mezőgazdaság elsőbséget élvez, tisztában vagyunk vele, de talán itt azért mindenki látja, hogy ez a holtágrendszerek, csatornarendszerek, élővilág legalább olyan kardinális kérdés.
8: A horgászok legtöbbször a gazdaság vezetővel találkoznak, mert a horgász egyeket ott váltják ki, vagy itt kell befizetni a díjat. László Csaba, az Egyesület gazdaság vezetője, nem csak a vizet kell pótolni, hanem fontos, hogy a halak is megmaradjanak a keskeny holtákban, ami gyönyörű környezetben van, igazán vadregényes. Milyen halak vannak ebben a keskenyben?
10: Mindenféle halat lehet fogni a horgászvízünkben, és valóban úgy van, hogy a környéken nem csak olyan egyesület van, vízkezelő egyesület, aki úgy adja a napi jegyeket, hogy innen még halat is vihetnek el a horgászok, akik ügyesek.
8: Jönnek is? Híre van a környéken?
10: Hál' Istennek, igen, és mi ezt meg is próbáljuk kihasználni. Nem sok olyan vízterület van, aki napi egyes horgászatot is engedélyez.
8: Milyen halat lehet fogni, vinni?
10: Elvihetnek 2 darab nemes halat és 5 kiló apró halat.
8: És ahogy az előbb mondta, ezt szinte meg tudja fogni.
10: Igen, nem véletlenül jönnek, és szívesen jönnek, vadregényes helyen vannak. Meg kell, hogy mondjam, hogy Debrecenből is eljönnek minden évben. Vannak olyan horgászok, akik direkt ezért jönnek el a tónak a szépségéért.
8: Mennyi a horgásztagok száma?
10: 117 felnőtt van, 38 gyerek és 8 ifjúság.
8: Az utánpótlás, az mintha biztosított lenne.
10: Reméljük, hogy igen, amikor már ifjúsági korba kerülnek, akkor egy kicsi változás bekövetkezik. Minden évben 30 körül van a létszám a gyerekeknek.
8: Telepítés volt ebben az évben?
10: Van, minden évben a horgászrendünk szerinti telepítést azt elvégezzük. Most is volt már, hogy az augusztusi telepítésünkkel mi lesz, az nagyba befolyásolja a vízszint.
3: Legalább 1,5 méter víz tűnt el a délhevesi térségben. A kiszáradás fenyegeti a Kál és Heves Alatka közötti 2 tucatnyi horgásztavat. A Fárasztó Horgásztó és Ökopark tulajdonosával, Imeli Csabával Pilisi Csenge beszélgetett.
11: Látszik, hogy mennyire visszahúzódott. Hát a partot mosta a víz. Ezek a stégek már nincsenek benne, az első lábuk sem a vízbe.
3: Legalább egy méterrel alacsonyabb a víz.
11: Az lenne itt mezőnyárádig fölfelé, rengeteg víz van alattunk, rétegvizek lefelé. Felszíni vizek meg elkezdtek folyni. A csapadékhiány az mindenféleképpen közrejátszik. A szomszédunkban lévő bányászat 17 méterre tud leérni. Kiveszi a sódert homokot a tóból, kiszed 100 ezer vagy 150 ezer köbmétert pár hét alatt, és utána, mint tavaly is, 50 centi vízcsökkenésünk volt 2 héten belül, ahogy ott végeztek a bányászattal, szörnyű. Ezeket a tavakat befolyásolja a csapadék. 30-40 centi leszokott esni ősszel, télen, tavasszal, aztán utána az elpárolog, és mindig ment ez a bizonyos vízingadozás, de az idén télen nem volt, csak 13 centink, ami már szerintem mostanra el is párologott. Volt az 1-2 hét meleg, és naponta 1 centit képes párologni.
3: És utánpótlás itt nem nagyon esett?
11: Utánpótlás csak az égből jöhet, sajnos. Próbáltuk ezt a civil kezdeményezést, hogy a tornának nagyon nagy ilyen csapadékgyűjtő területei vannak. Amikor jön rajta egy áradás, az eltarthat egy hétig is. Ezen a szakaszon a legföntebb lévő tó, az 1,7 kilométerre van a tornától. Megnézettük, át is folyna. Külön zsilipet se nagyon kellene csinálni, esetleg szabályozás véget, hogyha azt mondjuk, hogy elég, akkor elzárjuk. És akkor meg lehetne tőle tölteni a tavakat. Nem is kellene sok. Az évi egy-két áradásból valamennyit elvenni, amennyi kifolyik az országból.
3: És tehát ez nem lehet? Nem engedélyezik?
11: A vízügy minden évben hárított. Azt mondták, hogy az lehetetlen. Ugyanakkor látom, most már elindult valami országos szinten, de hogy az mikor fog ideérni hozzánk? Azért ez nagyon sok száz hektárról beszélünk, ugye itt összességében sok család megélhetése, és nagyon sok ezer ember pihenése.
3: És addig ugye nem tudnak mit csinálni, ameddig a hatóság nem engedélyezi, vagy nem találnak ki valami közös megoldást?
11: A régi polgármester évekkel ezelőtt azt mondta, hogy nyújtsunk be egy petíciót. Mindenki, 20-valahányan összeírkáltuk, abból se történt semmi. Néhány tónak a tulajdonosa megkereste a vízügyet, ők pedig nem engedték, hogy jaj, mert áradás lenne, beakadna egy gaj a műtárgyba, és akkor elönteni Tarna Mérát.
3: És ez a halaknak milyen egyébként, hogy ennyire alacsony a vízszint?
11: Hát ez oxigénhiány nagyon könnyen felléphet. Azért mondom, hogy az utolsó pillanatban vagyunk. Tehát azt hozzáteszem, hogy 60 évvel ezelőtt, amikor bányázták ezeket a tavakat, akkor még nem voltak olyan modern gépek, mint mostanság. És hagytak benne dombokat. Itt is a tó közepén végig vonul egy homokzátony, ami bizony szerintem egy hónap múlva kint lesz a vízbe. Az egyik szomszédtól kicsit elhanyagolt volt a tulajdonos külföldönél, és engedték körbenőni nyárfákkal, fűszfákkal. Abszolút nem jutott be a szél. Képes rengeteg oxigént bevinni, és volt egy olyan időszak, amikor nagyon súlyosan csökkent a légnyomás. A légnyomás hatására, illetve nem volt oxigén a vízbe, azonnal fölfordult a víz. 30-40 kilós pontyokat, 50 kiló fölötti harcsákat szedtek ki elpusztulva. Ez most volt egy 3-4 éve. Tetszik látni, itt is most lenged ez a szél, és ez mind-mind oxigént víz bele. Ha lentebb megy még 50 centit, akkor szerintem vége.
12: Mávinfo.
3: Most pedig jöjjenek a friss hírek a vonattal közlekedőknek. A vonalban Jancsurák Bence, jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. A Dunántúlon új ütemmel folytatódott a pécsi fővonal karbantartása. Az Intercity helyett továbbra is Sárbogárd és Dombóvár között kell pótlóbuszra átszállni. A személyvonatok helyett azonban Simontornya és Dombóvár között közlekednek autóbuszok. Jó utazást kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, 6:01, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. Az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója, a fertőzés terjedésében pedig az amerikai szőlőkabóca játszik jelentős szerepet. Tekintettel arra, hogy a kormányhivatali vizsgálatok alapján június elején Baranyában is a szőlőkabóca tömeges lárvakelése volt tapasztalható, a növényvédelmi hatóság közzétette az idei év első védekezési felhívásait. De hogy honnan is ered ez a betegség, arról is hallhatnak 6 óráig. Most hírek következnek, Szlotta Judit.
14: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. A kormány meghosszabbítja a diákhitel egy kamatstopját az év végéig. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a Magyar Fejlesztési Bank megvizsgálja a forrásbevonás működési költségeit, hogy jelentősen csökkenthető legyen a diákhitel kamata. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csaknem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. A kulturális intézmények átvizsgálását és új etikai szervezet létrehozását szorgalmazza a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin közösségi oldalán azt írta, hogy egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a hatalmi visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. Kevés felhő mellett sok napsütés várható, majd délután északkeleten, keleten kisebb zápor zivatar lehet. Napközben 20-24, este 11-18 fok lesz.
3: Köszönöm szépen Szlotta Juditnak. Budapesten jelenleg 12 fok van, Győrben 11, Moson-Magyaróváron és Sopronban 10 fok, Szombathelyen 8 fokot mértek, Pápán 10-et, Veszprém, Székesfehérvár 11 fok, Szentgotthárd 7 fok, Zalaegerszeg 9 fok, Keszthelyen és Nagykanizsán jelenleg 8 fokot mutatnak a hőmérők, Kaposváron 10-et, Siófokon 15-öt, a Balaton jelenleg 18 fokos. Pécs 12 fok, Paks, Baja, Kecskemét 11 fok, Eger 12 fok, Széchenyben 8 fok van jelenleg, Miskolcon 13. Szolnokon és Karcagon 12 fokot mértek, Debrecenben 13-at, Nyíregyházán, Záhonyban, Szegeden 12-t, Békéscsabán 14 fok van jelenleg, Kékestetőn pedig 8. 4:06 perccel. És jöjjön néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Nyugodt éjszakák, friss levegő, megsimogatható állatok. Turisztikai szakemberek a falusi turizmust az ország vendégforgalmi stratégia egyik fő pillérének tartják, de vajon sikerül-e a főváros mellett a vidéket is csábítóvá tenni a turisták számára? Mit mutasson meg ma a vidék az odalátogatóknak?
12: Mivel hogy ez egyfajta bemutató gazdaság is, egy mintatelep is, ezért olyan körülmények között tartjuk az állatainkat, ahogy ennek a legtermészetesebb. Sok helyen ugye nem így vannak az állatok, hanem telepszerűen, vagy akár hogy így viszont látványos is, és érdekes is.
3: Indul a Vidék Vibe program, fiatalok vihetik filmre a vidéki vibrálást.
15: Pont az a célunk, hogy a helyben élő, kistelepülésen élő fiatalok egy-egy csoportja olyan formában mutassa meg képi anyagon keresztül a saját települését, amitől számukra szerethetővé válik az ottani élet.
3: A szerkesztő ma hajnalban Pap Nánási Gabriella, a hangmérnök Rácz Dorottya.
16: Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
3: A Nébih új térképes felületének segítségével időben követhető az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma és a betegség terjedése, így gyorsabban és hatékonyabban reagálhatnak a szőlősgazdák és a házi kert tulajdonosok is a fertőzési kockázatokra. A vektor, azaz az amerikai szőlőkabóca ellen Magyarországon kötelező a védekezés, de hogy milyennek a baktériumnak a története, azt Zsigó György növényorvos mondja el Bozsik gazdának.
17: Az amerikai szőlőkabóca, mint vektor, mint terjesztő, az aranyszínű sárgaság fitoplazmát terjeszti, és ez nagyon súlyos betegség.
18: Nagyon érdekes a története, és még mindig nem ért véget.
17: Zsigó György, növényorvos.
18: A fitoplazma valószínűleg ősidők óta, de legkevesebb 100 éve már benn van Európában. A franciák már megtalálták régen. Egy újdonságként jelentkezett, hogy 63 körül megjelent egy kártevő Észak-Amerikából, az amerikai szőlőkabóca, amely viszont rohamos gyorsággal elterjedt, és azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy az egyik növényről képes átvinni ezt a fitoplazmát, és ezzel óriási terjedését tudja biztosítani ennek a fitoplazmának, ami viszont ilyen módon nagyon súlyos kórokozójává vált a szőlősöknek. Tehát akár egy-két év alatt teljes ültetvényeket ki tud vinni. Gyakorlatban vírusoknak foghatjuk fel őket, tehát a sejten belül végzik el a károsítást, ezért csak a sejt, a növényi sejt elpusztításával tudunk kellene védekezni, ez látszik is a meghozott intézkedésekben, a bizonyítottan fertőzött növényeket el kell pusztítani. Ugyanis a fitoplazma az a karanténlistán szerepelt, de a szőlőkabóca nem. Észleltük ennek a jelenlétét, hiszen 2006 óta csapdázunk az országban, de nem számoltunk azzal, hogy egyszer csak nálunk is megjelenik majd a fitoplazma is. 2013-ban ez megtörtént, a déli országhatárnál, Lentinél megjelent a betegség tünete, Szlovéniából érkezhetett, és ugyanakkor megtaláltuk azt a szőlőkabócát, aminek a bélrendszerében ott volt a fitoplazma is. Tehát így módon rövidre zárult a kör, megvan a terjesztő, és megvan a beteg növény is. Sok más helyütt is megjelent, vagy a szőlőben, vagy akár az erdei iszalagban, illetve a bálványfában is, ugyanis ez is a gazda növénye. Innen is átterjedt a szőlőre, illetve a szőlőről is át tudják vinni a kabócák ezekre a növényekre is.
17: Most kedves hallgatóink, hogyan szembesülhetnek ezzel, vagy mire figyeljenek?
18: Jelentkezik ez a kései kihajtásban, a csökött hajtásképződésben, elszáradó virágzatban, elszáradó fürtökben. A legjellemzőbb tünet talán a fonák felé besodródó és elszíneződő szőlőlevél a biztos meghatározása a fertőzés fertőzés megtörténtének, az csak molekuláris diagnosztikai eszközökkel rendelkező laboratóriumban lehetséges.
17: Az amerikai szőlőkabóca, mint vektor, mint terjesztő,
18: rájöttek arra, hogy a tojások mindig fertőzésmentesen, tehát ők még egy 30 napig a kikerésük után, a harmadik vedlési stádiumokig nem tudják terjeszteni a betegséget, még akkor sem, hogyha a beteg szőlőnövényen táplálkoznak. Tehát ebben a 30 napban nagyon jól elpusztíthatóak, és méghozzá a piretoidok is nagyon szépen elviszik őket, és ebből szép számmal találhatnak a házi kertesek is a gazdaboltokban.
3: hajnaltájkukac@mtva.hu, erre az e-mail címre írhatnak, ha van kérdésük Bozsik gazdához. Békésvár megye rendelkezik az ország legnagyobb tavaszi vetés területével, idén azonban az időjárási anomáliák és a piaci viszonyok miatt változott a vetés szerkezet. Napraforgóból 100 ezer hektárt, kukoricából azonban mindössze 40-50 ezer hektárt vetettek a gazdák. Utóbbi kultúra nehezen viseli az aszályt, ezért a békésiek más növényekkel próbálkoznak. Horváth Szabolcs interjúja.
19: Ezzel a csapadék mennyiséggel, ami volt nemrégiben egy Békés megyében, túlélnek, tudnak-e fejlődni? Mit látunk most? Bozó Józseffel beszélgetek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békésvár megyei igazgatóságának alelnökével.
20: Ha emlékeim nem csalnak, körülbelül ilyenkor csináltunk tavaly, ugyanúgy kukoricánál, napraforgónál is riportokat, és már tavaly júniusban a kukorica már kezdett felsülni. Most annyival jobb, nagyon szépen megugrottak szinte látványosan egyik napról a másikra a kukorica is és a napraforgó. Ebből a csapadékból még kellene körülbelül úgy június közepe vége fele megint egy ilyen 20-30 mm, és akkor azt mondom, hogy amikor kijön a címer, és a levélnyaknál kijön a cső kezdeményezés, a bajusz, a kettő összetalálkozik. Tavaly az volt a baj, hogy kihozta a kukorica a címert, majd amikor már szinte elporzott, akkor bújt ki a kukorica csőszerűség, ami csak szerűség volt, és nem volt megporzást. De most valószínű úgy néz ki, hogy kicsit jobb a helyzet. Ezeken a földeken annak idején 6-800 ezer sertés dolgozott fel a gyulai húskombinát, annak a takarmányigényét azt megtermelte Békés megye. Bízunk benne, hogy ebből a termésből, ami itt a kukorica és napraforgó is bizakodó, jeleket mutat. A napraforgónál a piaci helyzet az nem szokott rossz lenni. Igaz, hogy volt egy pár évvel ezelőtt 400 ezer forint tonnánkénti napraforgó ár, de aztán ilyen 180-200-220 ezerre lement. Most se várunk tulajdonképpen többet, meg hát erős a forint. Tehát egy oldalról a makrogazdaság meg a Nemzeti Bank örül, hogy erős a forintunk, csak ugye mi export terméket állítunk elő, hát oda meg az ugye nem úgy alakul. Műtrágyában is ugye a követben már gondolkozunk tovább, hogy amikor a búzaárpa lesz takarítva, hogy akkor hogy milyen terményt, mit vessünk, meg hát majd a kukoricák is. Hát sajnos itt Békés megyében, mivel az állattenyésztés már nagyon minimális, ahhoz képest, ami a 90-es évek elején volt, ahhoz képest a kukorica nem lesz. Sőt, Dél-Alföld vonatkozásában is a KITE csinált ilyen több éves kísérleteket, ahol kimondottan fölhívta a figyelmét, hogy nem ajánlatos öntözés nélkül kukoricát termelni. Hát nagyon sokan ezt tudomásul vették sajnos saját kárukon, és ha nem tudnak öntözni, akkor nem vetnek, pedig ez egy jó kultúra volt.
19: Napraforgó egyébként milyen fejlődési szakaszban van, és mi kell még neki?
20: A napraforgó kiváló állapotban van, van ennél nagyobb, van ennél kisebb, ez valószínű, hogy egy étkezési napraforgó. Erre vigyázni kell, növényvédelem, stb. Nem akármi lehet. De az olajiparra is, akik termelnek, ennél van, amelyik kicsit jobb, nagyobb méretű. Hát ennek is tulajdonképpen a csapadék, meg most a növényvédelem. Általában ebbe a korba kell a bort, meg a különböző ilyen, ami a szemkötődés, meg mikro-makro elemeket még most ki lehet juttatni, és talán a nagy szárazságot jobban viseli, mint a kukorica, meg ugye kijön itt a tányérok, arra vigyázni kell. Régen mindig az volt a baj, hogy özönvíz volt, és a tányér teli lett vízzel, és kirohadt a közepe, meg minden, meg különböző gombabetegségek, most az nem jellemző, de viszonylag jó állapotban vannak a napraforgák, meg most látjuk, hogy haragozzőt a kukorica, örülünk neki, és csak így tovább.
3: Aszály, alacsony gabonaárak, összeomló tej és sertéspiac. A Dabasi Vitafor ZRT szakmai rendezvényének középpontjában ez a rendkívüli helyzet volt az egyik meghatározó téma. Mint elhangzott, a hatékonyság és a fejlesztés még mindig járhatóbb út, mint ezek feladása. A 30. szakmai napon készült Juhász Zsolt összefoglalója.
0: Ilyen nehéz helyzetben az elmúlt 30 évben még nem volt az agrárágazat.
21: Kulik Zoltán, a Vitafor ZRT vezérigazgatója.
0: Növénytermesztés is rengeteg problémákkal küzd, a szarvasmarha tenyésztés is, a tejpiac gyakorlatilag összeomlott, és a sertéspiaci problémák, illetve állategészségügyi gondok, a sertéspestis is nyomja az árat, úgyhogy most tényleg ilyen útkeresésben vagyunk mindannyian, de nagyon örülök, mert ennek ellenére 600 regisztrált vendégünk van, és megfelelő teret tudunk biztosítani itt a szakmai műhelyeknek és a nagy-nagy beszélgetéseknek.
21: De mégiscsak az egy furcsa helyzet, hogy most minden rossz. Növénytermesztés, állattenyésztés.
0: Igen, és nagyon sajátságos, hogy nem azért, mert itt a magyar mezőgazdaság vagy a mezőgazdák rosszul csinálnak valamit, mint hogyha minden összeesküdött volna.

0: Zászlós Tibor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke.
1: De a takarmány termesztők és forgalmazók gyártók vonatkozásába viszont a Vitafort a legelőkelőbb helyen szerepel. Nagyon fontosnak tartják és fontosnak tartották az előző években is az innovációs kérdések megvitatását. Úgy ismeretanyagokat adjanak át a termelőknek, azt a folyamatot, hogy minden termelő olyan ismeretanyaggal rendelkezzen, amiből épülni tud, amellyel jobbá tudja tenni a saját környezetébe levő állatállományát, eredményesebben tud termelni, minőségi terméket tud előállítani, nyomot követhetően, és hát ezzel nyilvánvaló jövedelmezőségét is biztosítani tudja.
2: A sertéstől a növénytermesztésen át a tejelőtehenészetig minden rossz.
0: Csepregi Attila, a Lajos Komáromi Agrár cégcsoport vezetője.
2: Nem tudunk mit tenni, ki kell bírni, és hogyha amit ilyen mondanak, hogy ezt az időt arra kell fektetni, hogy fejlesztünk, ez egy nehéz döntés. Az, hogy egy adott fejlesztéssel mit érünk el, sok minden összetevőtől függ, egyik a fejlesztésnek magának a költsége, tehát hogy mennyiért tudunk azt a bizonyos fejlesztést elérni. Tehát mindennek, amit most végrehajtunk, vagy eszközünk, kicsit rosszabb a megtérülése, mondjuk 5 évvel ezelőtt, amikor 1%-os kamatszintek voltak, most 6%-os kamatszintek vannak.
0: Növénytermesztés, állattenyésztés, melyik kerülhet most akár jobb helyzetbe?
2: Talán a növénytermesztés látom egy kevésbé rossznak, mint az állattenyésztés. Tehát a sertést konkrétan, amivel mi foglalkozunk, ott egyszerűen nem látom, hogy ebből hogyan találjuk a kiutat. Még akkora veszteséget szenvedünk el, mennyi jó időnek kell eltenni ahhoz, hogy ezt visszahozzuk. De nyilván nem hagyhatjuk abba, mert ha abba adjuk, akkor biztos nem fog a mostani veszteség megtérülni.
0: Ráki Zsolt, országgyűlési képviselő, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának alelnöke, aki Békés megyében gazdálkodó, és ha Békés megye, akkor ott azért a növénytermesztésnek egyre rosszabbak a feltételei. Hogyan lehet ilyen körülmények között gazdálkodni?
3: Várhatunk további aszályokra, ugye az elmúlt 5 év, most már ez az év is aszályos, tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos helyeken már az elsivatagosodási folyamat is elindult, tehát nyilván aszály stratégiával kell dolgoznunk, egyrészt az agrotechnológiában kell változtatást hoznunk, egyrészt a vetéstervben, a felhasznált fajtákban, mind-mind egy víztakarékosabb gazdálkodási módot, egy regeneratív, talajmegújító, humusznövelő módot kell alkalmaznunk, sekély műveléssel, a párolgás minél jobban csökkentve, más megoldás nincs.
0: Állattenyésztéssel is, növénytermesztéssel is foglalkoznak, és hát a kettő szorosan összefügg, mert hogy a takarmány hátteret meg kell teremteni.
3: Nyilván az állatállomány ki kell tudnunk szolgálni, az egy nagyon nehéz művelet ezekben a időszakokban. Mi ökológiai állattenyésztést folytatunk 2003 óta. 2000 óta a növénytermesztésünk ökológiai, tehát gyakorlatilag a takarmány bázist előbb létre kellett hozni, és biotejet termelünk.
4: Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
5: Azon túl, hogy a falusi turizmus erősíti egy térség turisztikai vonzerejét, egyben növeli a vidék megtartó erejét is, illetve a helyi termelők számára lehetőséget biztosít a több lábon állásra. Erre a szép példát a Mátra Nováki faluhely major. A riporter Tarnóczy László.
6: Ebben a nyárias jó időben mind többen keresnek úti célokat maguknak, az is egy jó választás, ha valaki az agroturisztikát veszi célba, a vidéket, a természetközeli életet. Földi Gyula juhtenyészete, világversenyeket nyert törzstenyészet.
7: Olyan egyszerűen a tenyésztés, ez szükséges. Más kisebb állatfajokat is tartunk, aminek a generációváltása ugye gyorsabb, és ezt használjuk fel a tenyésztésben a juhoknál. De ez egyben látvány is természetesen az ide látogatóknak, tehát nem csak annyi van, hogy megnézünk egy juhászatot, aztán megyünk tovább, hanem azért saját tenyésztésű, ugye palósztyúk van, saját kitenyésztésű faluhelyi nyúl van, kísérő állatok is vannak, tehát ami ehhez szükséges. És ez egy városi léthez, de akár most már mai világban majdnem azt mondom, hogy falusi léthez szokott embernek is, mert ez a falusi lét, ez annyit jelent, hogy még nem város. Ebből adódik, hogy ez egy látvány. És mivel, hogy ez egyfajta bemutatógazdaság is, egy mintatelep is, ezért olyan körülmények között tartjuk az állatainkat, ahogy ennek a legtermészetesebb. Sok helyen ugye nem így vannak az állatok, hanem telepszerűen, vagy akár, hogy így viszont látványos is, és érdekes is.
6: Visszatérő vendég a faluhely majorban. Mi az, ami visszahozza önt?
8: Nyilván az állatok az egyik számomra. Másrészt meg ez a teljesen nyugodt környezet. Ez itt egy ilyen varázslatos hely.
6: reggelente itt kukorékol a kakas, olykor felugat.

0: A kóasz városi ember fülének.
1: Ez ennél sokkal több. Annyi minden van itt. Minden egyes nap, minden egyes pillanatban mindig valami más. Más szólít, mást fedez fel az ember itt, mást hal, más madarakat hal ki a tájból.
0: Igen, gyurgyalagok rebbentek föl az elő fölöttünk.
1: Igen, vagy más évszakokban is teljesen más arcát mutatja ez az egész.
0: Ön honnan érkezett?
1: Budapestről, de ez a természet szeretet, ez így mindig is megvolt.
0: Itt galambok, tyúkok, rackák, sokféle állat, ami tenyésztésben van, és ami asztalra is kerül.
1: Igen.
0: Mi az, ami kedves az ön számára ebből?
1: Minden évben vannak más malacok, vagy ugye voltak ludak, kacsák is. Akárhányszor visszajövünk, mindig más-más állatok vannak, őket is így jó felfedezni. Ettől függetlenül, hogy tudjuk, hogy ők valószínűleg jövőre már nem lesznek itt.
0: Mennyi időt lehet itt eltölteni, és mit ad az itt eltöltött idő?
1: Hát milyen 2-3 napra szoktunk jönni, de én itt ellennék egy hetet is. Sőt, beállnék ide segíteni Gyula bácsinak. Meg vele is olyan jó beszélgetni. Ádámmal is, Dáviddal is, bárhol itt az egész környéken. Fönn a dombon, itt lent, a nap bármely szakában. Mindenki olyan kedves.
0: Önök honnan érkeztek?
2: Szegedről jöttünk.
0: Hát más vidék, ez a dimbes, dombos, nógrádi táj.
2: Igen, de ez is gyönyörű. Szép az Alföld is, és szerintem nem csak nekem szép, de ez gyönyörű, ez a vidék ezzel a rengeteg dombbal meg mindenne.
0: Hogy találták meg a falumhelyi majort?
2: Ide hozott minket a szívünk.
3: Igazából ő talált ránk.
2: Igen.
3: Valahol.
2: Nem tudom.
3: Felugrott és...
2: Osztotta meg velünk a mesét, megszületett ez a tavasz, nyár, ősztél, meg a szobákat, meg mindenfelét, és akkor úgy éreztük, hogy ide kell jönni.
0: Juhódályokból kialakított szobák.
2: Fantasztikus. Tehát az a fajta tehetsége, hogy hozzányúl a gazdája azokhoz a dolgokhoz, amik egyébként az enyészetté lennének, és mégis egy új életet adott nekik. Szerintem fantasztikus.
3: Igen, tökéletes újrahasznosítás.
2: Igen. Igen, mi is ezt az utat választottuk, és nagyon remélem, hogy egyébként ezt végig is tudjuk járni, mert az újrahasznosítás, meg a régi világnak a folyamatos azt valahol vissza kéne adni a fiataloknak, mert ők megkeresik.
4: A kistelepülési, falusi életet igyekszik népszerűbbé tenni az Agria egyik partner szervezete, a második hullámvidékfejlesztési szövetség. A cél azonban nem csak ez, ugyanis a videópályázattal az ilyen térségben élő fiatalokat szeretnék megszólítani a szervezők. A közösségi médiához szokott generációnak csupán annyi a feladata, hogy egy pozitív minifilmet készítsen. Nem bonyolultabbat, mint amiket ők maguk szoktak feltölteni. A nyertesek ráadásul közösségi programot nyernek, azaz ezzel is a falusi életérzést, a vidék vibe-ot erősíthetik. Bicsák Eszter összeállítása.
5: Dimbes-dombos vidéken autózhatunk a Tolna megyei Gyulaig, ahol a lakosság létszáma 1000 fő alatt van, és sajnos csökkenő, ám aki itt marad, szeret itt élni.
6: Nem itt születtem, de törzs gyökeres vagyok már 42 éve. Közmunkaprogramban dolgoztam, a volt polgármesterünknek a férjét ugye ápoltam így háznál. Ugye jártam én is mezőgazdaságban, ugye, itt a helyben, vagyis a faluban ugye volt ugye gyümölcsös.
5: Nagyon szép gyümölcsösök vannak a környékben.
6: Igen, ugye volt a málna, volt akkor ugye a barackos, szezonális munka. Végeztem.
5: Sose akart elmenni?
6: Hát, nem igazán.
5: Valami jó itt akkor.
6: Igen, szeretem a munkám.
5: A tolnai térségtől jóval északabbra Nógrádban található Héhalom, szintén picike közösséggel, amelyben mindenki mindent csinál. A polgármester Bakos József például egyben polgárőr, önkéntes tűzoltó és sportegyesületi tag. Szerinte ez így működik jól.
7: 11 civil szervezetből a nyugdíjas klub az, amelyiknek nem én vagyok az alapítója, viszont tiszteletbeli tagja annak is vagyok. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kisvidéki település működni akkor tud mindenkinek olyan élményeket nyújtani, hogyha megfelelő civil élet van.
5: Az előbbiekhez hasonló 5000 fő alatti települések életét népszerűsíteni a Vidék Vibe, amelynek pályázati kisfilmjeit hétfőig lehet leadni. A szervező második hullám vidékfejlesztés és ifjúsági szövetség elnöke László Anita.
8: Pont az a célunk, hogy a helyben élő, kistelepülésen élő fiatalok egy-egy csoportja olyan formában mutassa meg képi anyagon keresztül a saját települését, amitől számukra szerethetővé válik az ottani élet. Ez lehet például egy helyszín, egy rendezvény, amin például részt vesznek, lehet egy baráti társaságnak az együttléte, lehet egy számukra érdekes ember helyben. Lényegében mi azt szeretnénk megtudni, hogy számukra mitől annyira szerethető az ottani élet.
5: Mit nyer egy település, vagy egy csapat ezzel, mert hogy egy településről akár több csapat is jelentkezhet?
8: Ezzel élményt nyerhetnek, ami azt jelenti, hogy 200 000 forintot, 300 és 500 000 forintot lehet nyerni. Mi nem határozzuk meg pontosan azt, hogy ez mit fedjen le. Ők maguk találhatják ki, dönthetik el, hogy a nyert forrást, ezt az összeget, mire szeretnék fordítani. Tehát, hogy példát is mondjak, ha el szeretnének utazni valahová, nyilván az összegtől is függ, de akár autóbuszbérlésre is fordíthatják. Ha el szeretnének menni koncertre, akkor arra is fordíthatják. És nem csak maguk, akár akik mondjuk 3-5 fővel jelentkeznek csapatonként erre a pályázatra, nem csak őrájuk nézve költhetik ezt el, hanem akár bevonhatják más barátaikat is a lakóhelyen.
5: Ha jól értem, akkor tulajdonképpen a cél az, hogy ez a pályázat azon túl, hogy ők maguk bemutatják a településük jó oldalát, visszahasson a település közösségére, mert hogy közös programról lesz szó.
8: Így van, és itt megegyezném azt is, hogy arra is van lehetőség, például, ha egy adott közművelési intézmény település programot szervez, és mondjuk a fiataloknak szeretne még külön önálló programot szervezni, és például ők kapcsolatba kerülnek a nyertes pályázattal, akkor akár egy olyan előadót is meghívhatnak ebből az összegből, amiről úgy gondolják, hogy több fiatalt is érdekelhet.
5: A végső eredmény az majd szeptemberben várható, ugye?
8: Így van, magát a videót 7-15-ig lehet feltölteni a felületünkre. Ezt követően lesz majd egy előzsűrizés. A teljes augusztusi hónapban lehet majd szavazni. Közönség szavazat alapján fog majd eldőlni egészen pontosan az, hogy kik lesznek az első, második és harmadik helyezettek, és szeptember közepén lesz eredményhirdetés.
5: A kis településeket népszerűsítő pályázat részleteit megtalálják a www.vidékvibe.hu oldalon.
4: Kedves hallgatóink, 3,5 perc múlva 6 óra, úgyhogy a Hajnaltáj stábja mára búcsúzik. Legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A hangmérnök Rácz Dorottya és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A hírek után a Jó reggelt Magyarország című műsorunk következik. Legyen szép napjuk, Gécsek Tóth Enikőt hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
0: Reklámot hallottak. Pénteki imádság. Elmondja Bábel Balázs, római katolikus érsek.
2: A katolikus egyházban ma Jézus szentsége szívének ünnepe van. A szív a mi kultúránkban a szeretet szimbóluma. Jézus szíve, Isten emberré lett fiának a szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így szíve is az isteni személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata. Ősfogalom, mely egyszerre fejezi ki a testi és lelki valóságot. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a szentségek forrását. A mai ünnepet Alakok Szent Margit látomása alapján tette erre a napra, pünkösd utáni második vasárnap követő péntekre egyházunk. Ez az ünnep azt a tanítást és feladatot adja számunkra, amit Jézus nyilvános működése idején tanított. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Nagy hiánya van a mi korunkban a szelídségnek és az alázatnak, a szeretet ilyesfajta megvalósulásának. Eldurvult a közbeszéd, gyűlölet bosszú fűt sok embert. Jézus szíve tisztelete akkor válik teljessé, ha ezen elgondolkodva mi magunk is ott, ahol élünk, a szelídség, az alázat tetteivel valósítjuk meg a szeretetet.
0: Bábel Balázs római katolikus érsek gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 12-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk, keleten lehet egy-egy zápor vagy zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 22 és 23 fok között alakul. Most hallgassuk meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: A kormány meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát és a diákhitel egy kamatstopját, és adóbevizetési haladékot kap a fővárosi önkormányzat is.
5: Sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a MOL és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről.
4: Azonnali intézkedés csomagot jelentett be a magyar irodalom megmentésére a könyvhét megnyitóján a társadalmi ügyekért és kultúráért felelős miniszter. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket! Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot.
5: A kormány arról is döntött, hogy meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát. Köböl Anita kormány szóvivő emlékeztetett arra, hogy a konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány, és 270 ezeren vették igénybe. Akiknél azonban nem született meg a vállalt gyermek, azok számára a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Az év végéig meghosszabbítják a diák hitel egyre vonatkozó kamatstoppot is, a főváros pedig szintén a kormány döntése értelmében október 15-éig kapott haladékot a szolidaritási hozzájárulás befizetésére.
4: A Mohácsi Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a kormány a közlekedési és beruházási minisztert, és arra is felkérték Vitézi Dávidot, hogy tegyen javaslatot a műszaki tartalom csökkentésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő.
5: Hozzátette, az eredetileg 381 milliárd forintos beruházás, egy kétszer két sávos híd és a hozzá kapcsolottos Alföldi utcakasz megépítését tartalmazta. Magyar Éva hangsúlyozta, márciusban az akkori vezetés a projekt kibővítéséről döntött, így jelenleg a beruházás 451 milliárd forintba kerülne.
6: Ezzel párhuzamosan a kivitelezőnek kifizethető előleg mértékét is felemelték 20-ról 98%-ra, és két nappal a választás előtt ki is utaltak csaknem 100 milliárd forintot a Duna-aszfaltnak. Erről a 98%-ról érdemes azt tudni, hogy piacon egyáltalán nem jellemző ilyen arányú előleg fizetés. Ezért a szakmai bírálatok és a korrupciós kockázatok miatt a kormány úgy döntött, hogy a beruházás teljes körű felülvizsgálatában megbízza Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert.
5: A tájékoztató után Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Hozzátette, a beruházás eltúlzott kapacitású, és ahol lehet módosítani fognak. A híd viszont mindenképpen megépül.
4: Nem veszi át a Balási Gyula által felajánlott cégeket az állam, mondta a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök.
5: Magyar Péter úgy fogalmazott, ezek a cégek nem csak neres cégeknek tartoznak, úgy működtek, hogy az alvállalkozások végezték el a munka jelentős részét, és volt felettük valaki, aki, ahogyan a kormányfő fogalmazott, lenyúlta a pénz nagy részét.
7: Mi nem vesztük át ezeket a cégeket, tehát bármennyire is volt megható és könyvfakasztó Balási Gyulának ez az interjúja, azt hiszem a Kontrolon. Mi úgy döntöttünk, hogy majd a hatóságok elvégzik a munkájukat. Ugye a NAV is indított eljárást, azt hiszem más nyomozószervek is indítottak eljárásokat, és majd Balási Gyula beszámolhat.
4: A magyar kormány továbbra sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottsága előtt. Arról is beszélt, közben sikerült olyan megállapodást kötni Kijevvel, amely bővíti a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati és oktatási jogait, a következő hónapokban pedig több jelentős nemzetközi csúcs találkozót is Magyarország rendez. Jó Csaba összefoglalója.
8: Mi csak az érdemalapú csatlakozásban hiszünk, semmilyen gyorsított tagságot nem támogatunk.
9: Az Országgyűlés külügyi bizottsága előtt is megerősítette a külügyminiszter a magyar kormány álláspontját Ukrajna gyorsított uniós tagfelvételével kapcsolatban. Orbán Anita értékelte a miniszterelnök lengyel, osztrák, német és francia útját. Úgy fogalmazott, az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményezővé vált Európában. Hangsúlyozta, az euróatlanti kapcsolatrendszernek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Orbán Anita szerint jó újra a 27-ek asztalánál ülni, ahol számít a véleményünk és beleszólhatunk az európai döntéshozatalba. Orbán Anita beszélt arról is, hogy sikerült egy a kárpátaljai magyarok számára kedvező megállapodást kötni Ukrajnával.
8: Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségiskolák rendszerét. Nem csak az oktatási folyamatban, hanem az iskolai kommunikáció minden területén, tehát szünetben, folyosón is használható lesz a magyar nyelv. A nemzeti iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat, ünnepségeken elénekelhetik a himnuszt, szerepeltethetik a nemzeti lobogót, és a magyar nyelvű feliratokat is elhelyezhetnek az iskolákban. Az iskolai adminisztrációt magyar nyelven is biztosíthatják, bizonyítványaikat magyar nyelven is megkaphatják, érettség és felvételi vizsgáikat magyar nyelven is letehetik.
9: A megszerzett uniós forrásokról a külügyminiszter azt mondta, hogy nagy erőkkel dolgoznak az azok hazahozatalához szükséges jogszabályok megalkotásán.
8: Ez egy 16,4 milliárd euró felszabadításáról történt megegyezés. Ez egy történelmi eredmény. A reformok teljesítése jegyében már most számos törvény került benyújtásra, igen rövid határidőn belül.
9: A külügyi bizottság fideszes tagja Németh Zsolt több kérdést is intézett a külügyminiszterhez, majd megjegyezte, szerinte tisztán politikai okokból tartották vissza az uniós forrásokat.
10: Nem arról van szó, hogy amire Magyarország idáig három év alatt képtelen volt, azt önök három hét alatt megvalósították, ez egy demagógia. Itt nyilvánvalóan volt egy politikai nyomásgyakorlás az elmúlt időszakban. Lengyelország esetében ugyanez a politikai nyomásgyakorlás érvényesült. Lengyelországot ugye jogállami szempontból kvázi diktatúraként szankcionálták, most meg egyik pillanatra a másik Magyarország demokrácia lett.
9: Orbán Anita a bizottságülésen arról is tájékoztatta a tagokat, hogy június 23-án Budapesten megtartják a tervezett visegrádi négyes csúcsot. Szeptemberben Gödöllőn lesz egy magyar-osztrák csúcs, októberben pedig Németországgal közösen tartanak egy ilyen találkozót Berlinben is.
4: Sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a MOL és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről.
5: A szerb energiaügyi miniszter bejelentette, amennyiben az orosz tulajdonos megállapodást köt a MOL-lal, a NIS 56%-os részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok ezt jóvá hagyja, akkor a szerb állam további 5% NIS részvényt vásárol. Ez a miniszter szerint lehetővé tenné Belgrád számára, hogy beleszólása legyen a stratégiai jelentőségű döntésekbe.
4: Azonnali intézkedéscsomagot jelentett be a magyar irodalom megmentésére Budapesten a társadalmi ügyekért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán, aki előre nem jelzett beszédet mondott a 97. ünnepi könyvhét megnyitóján, a tankönyvpiac liberalizációja mellett egy központi irányítástól mentes, szabad kulturális korszakot hirdetett meg.
5: A miniszter a többi között az e-könyvek és a hangos könyvek áfakulcsának felülvizsgálatát, a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programjának kiterjesztését, a magyar irodalom nemzetközi jelenlétének visszaállításáért egy új fordítás támogatási rendszer kidolgozását ígérte, és azt is közölte, a pedagógusok, könyvtárosok és közművelődési dolgozók részére állami könyvvásárlási támogatási programot terveznek.
4: Július 1-én lép hatályba az úgynevezett 3 eurós vámszabály.
5: A Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának elmondta, az új uniós rendelet alapján az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű csomagok esetén termékcsoportonként 3 euró vám terheli a vásárlót. Lincmajer Szilvia hozzátette, az uniós tagállamokat érintő szabályozás minden harmadik országból érkező termékre vonatkozik.
11: Ha valaki 3 különböző dolgot rendel, így például rendel egy fogkefét, 2 pólót és 3 szoknyát, akkor mivel 3 különböző fajtájú termékről van szó, ezért ezek után, a tételek után mindegyiknél egyesével 3-3 eurót kell felszámítani az új szabály értelmében, ami itt azt jelenti, hogy 9 euró lesz a fizetendő vám. De ha valaki csak pamutpólót rendel, vagy csak fogkefét, 150 euró alatt, akkor ott 3 euró a fizetendő vámérték.
4: A legtöbb klímamodell alapján tovább fokozódik a globális felmelegedés, hívta fel a figyelmet az NKE Környezeti Fenntarthatósági Intézet vezetője.
5: Bíró Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában az ENSZ Meteorológiai Világszervezetének előrejelzésével kapcsolatban elmondta, várhatóan a következő fél évben az El Niño időjárási jelenség a hőmérséklet komoly emelkedését okozza, a folyamatnak 2027-ben még erősebb hatása valószínű.
12: Az El Niño az nem feltétlenül Európás sújtja legjobban, sokkal jobban Indonéziát, Indiát, vagy Dél-Afrikát, Közép-Afrikát, Dél-Amerikát, tehát ott fog egyébként az asszály jelentősen fokozódni az előrejelzések szerint. De hogy a globális felmelegedés, illetve a globális cirkuláció az Európára és Magyarországra is kifejti a hatását, tehát esetünkben is arra kell készülni, hogy fokozott területi párolgás lesz, és a párolgás az természetesen csökkenti a vízkészleteket. A Balaton, a Velencei tó csak a saját vízgyűjtő területéről tud táplálkozni. Ami történik a vízgyűjtőn, az jelenik meg a tóban, olyan vízállásokat tapasztalhatunk meg, és hát ugye most semmi szinderítőt nem lehet ezzel kapcsolatban mondani.
0: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt egy kamion az M1-es autópályán Győr térségében, Hegyeshalom felé a 115-ös kilométernél. A forgalmat Győr-Szent Ivánnál leterelik a pályáról. Az 52-es főúton Fülöp-Szállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek.
4: Budapest információkkal folytatjuk.
13: A fővárosban mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Németh Luca, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
5: Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Napközben 20-24, este 11-18 fok valószínű.
4: Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval, legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
0: Nemzeti Sportkrónika.
14: Megkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. 2-0-ra nyert a társházigazda Mexikó Dél-Afrika ellen az alcsoportban az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésén. A helyszín a mexikóvárosi Azték stadion volt, 81 ezer néző figyelte a mérkőzést. A 9. percben Quiñones szerezte meg a vezetést, majd a 67. percben az ember előnyben játszó mexikóiak közül Jiménez fejjel talált be. A hajrában egy-egy dél-afrikait és mexikóit még kiállított a játékvezető. Mexikó dél-afrika tehát 2-0 a csoport másik mérkőzésén, amely nemrég ért véget, Guadalajarában, tehát szintén Mexikóban, Dél-Korea Csehország 2-1. Krejcsi az 59. percben a cseheknek szerzett vezetést, de a 80. percben megszerezte a győztes gólt. A folytatásban Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzést rendeznek ma magyar idő szerint este 9-től Torontóban. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is közvetítjük. Bejelentette a Real Madrid, hogy José Mourinho a csapat új vezetőedzője. Erről a spanyol labdarúgó bajnokságban a második klub számolt be hivatalos oldalán. A portugál szakember 2029-ig írt alá, és július 13-án csatlakozik a klubhoz. Vízilabda. Nem jutott döntőbe a címvédő Ferencváros a férfi bajnokok ligája máltai 4-es döntőjében, mivel a 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteres párbajban kikapott a Burián Gergelyel felálló spanyol Barcelonéta együttesétől az első elődöntőben. Az FTC a bronzmérkőzést az Alánki Gergőt is foglalkoztató görög Olimpiakos Pireusz ellen játsza majd szombaton, vagyis holnap este 7 órától. A nőknél a máltai 4-es döntő fináléjában ma este 21 órától az FTC az Olimpiakosszal találkozik majd. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Két magyar versenyző jutott a budapesti öttusa világkupa női döntőjébe, melyet ma rendeznek a bokcsarnokban. Az alcsoportban Guzi Blanka a 3. a B-ben, Erdős Rita a 8. helyen végzett az elődöntőben. A döntő ma 16 órakor kezdődik. Erről is beszámolunk a Nemzeti Sportrádióban. 12 magyar egység már biztosan döntős a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon. A nyitónapon a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor alkott a kajak 4-es, valamint a kajak 1-es 200 méteren induló Balogh Gerge is minden idők legjobb idejét evezte. A tegnap délutáni programban a kajakosoknál Csikós Zsóka, a kenusoknál Juhász István, Opavszki Réka és mindkét páros bejutott a döntőbe. A sporthíreket Virányi Zsolt mondta el.
0: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
15: Műsorajánlat.
0: Kalendárium.
16: Vendégünk Jan Zakata, Musical Gála koncert a Városmajori szabadtéri színpadon. Színes programokkal várja az érdeklődőket idén is az Alsóörsi Amfi. Június 20-án a Bagosi Brothers Company-val nyitnak. Sétáló énekszó. Utcai koncertek Egerben június 17-én az Agria vegyes karjóvoltából.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A történelmi ismeretterjesztés fontosságáról.
17: Tilan utáni Magyarország elvesztette a fürdőinek az összességét. A hagyományos fürdővárosok, ahova a magyarok királyság területén belül eljártak, nem voltak elérhetőek. 1920-ban a legtöbb vendéget Keszthely fogadta. Infrastruktúra a Balaton partján ott volt a legkiépültebb. Erre válaszul jött a fizető vendéglátás, illetve a kempingturizmus bevezetése.
0: Az este a házigazda Csatári Bence történész, vendége Galambos István, a Történelmi Emléktár, a Történelmi Ismeretterjesztő Tudás és Emléktár Alapítvány alapítója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
15: szeptember 6-án Szászanhádban egy tartományi választás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő három párt, CDU, Balpárt és a szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van az eddigi úgymond demokratikus blokk és az AfD között.
18: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
19: Egy egyesület a családokért.
20: Amikor hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
19: Apró segítség a mindennapokra.
21: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
20: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
19: Rókusfalvi Lili a Sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
22: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Köpüszön, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak.
2: 2026. június 12-e péntek, Villő névnapja van. Most halljuk, mivel számítunk a figyelmükre a következő három órában. Minden idők legjövedelmezőbb labdarúgó világbajnoksága lehet a mostani, ami tegnap kezdődött el, hogy miért, arról a sportközgazdást kérdezem még az első órában. Továbbra sincs megállapodás egy a kisebbségi jogokkal kapcsolatos fontos kérdésben a magyar és az ukrán fél között, hogy mennyire jelentős pont ez, és miért engedi ennek ellenére Budapest a csatlakozási tárgyalások megkezdését. Azt a biztonságpolitikai szakértővel vitatjuk meg 4:45 után. Kezd Magyar Péter körmére égni a Súlyog Tamás leváltása körüli hercehurca, állítja Nagy Attila Tibor politikai elemző. Hogy miért gondolja így, arról 7:30 után kérdezem. És jövő hét a férfi egészség nemzetközi hete, hogy mit jelent ez pontosan, arról 8:30 után számol be a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ főosztályvezetője. A mai műsor szerkesztője Pap János.
3: Jó reggelt, Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
2: Az Európai Unióban kialakult burgonya túltermelés miatt alacsonyabbak a felvásárlási árak, ami különösen sújtja a lengyel és a magyar termelőket. Itthon a termőterület és a termés mennyisége is csökkent az elmúlt években, miközben Lengyelország rekord közeli termése és a főként Németországból érkező burgonya tovább csökkenti az árakat. Cínek Elevente összeállítása.
4: Az óburgonya szezon értékesítésének a vége az általában minden évben május vége, június legeleje, tehát importnyomás, az igazából, ha nyomásról beszélhetünk, abban az időszakban érint bennünket, amikor a magyar burgonya már nem elérhető, úgyhogy kereskedelmi forgalomba tudjuk azt bocsájtatni. Ez jelesül általában az év téli időszakában és tavasz időszakban jellemző a korai burgonya érkezéseit.
5: Kulics Éva, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács kommunikációs vezetője.
4: Évek óta nagy szükségünk van az importra, ami termőterületeink Magyarországon. Több információval lehet táplálkozni, KSH, az Agrárkamarának a szállított adatai alapján, illetve a Burgonya Szövetség felmérései alapján. Mondhatjuk azt, hogy standard lehet a termőterületeink mennyisége, illetve picivel csökkenő tendenciát mutat egyik évben, következő évben picivel növekedőt. 5700-6500 hektár között szoktunk mozogni. Ebben benne lehet, benne foglaltatik az az elenyésző mennyiség, körülbelül 80 hektár, ami pedig a magyarországi vetőburgonya termesztésre fordítódik.
5: Kulics Éva úgy fogalmazott, bár Magyarország nagy részén termelnek burgonyát, a hazai termés évek óta nem elegendő a fogyasztói igények kielégítésére. Hangsúlyozta továbbá, ebbe a számításban nem tartozik bele az ipari felhasználásra szánt mennyiség. A hiány nem a hozamok gyengeségéből fakad, a termés általában az európai átlagot hozza, hanem abból, hogy a termőterület jelentősen csökkent. Több probléma is eszkalálódott, a 2010-es években kezdődő aszályos periódus és az öntözés hiánya sok gazdát eltántorított a termesztésre. Továbbá a klímaváltozás miatt egyre szárazabb, nagy hőingadozásokkal jellemezhető kontinentális éghajlat felé tolódunk, ami különösen kedvezőtlen a burgonya számára, hiszen a növény párás, mérsékelten meleg körülményeket kedvel, de nem tűri a tartós forróságot és a szárazságot.
4: A másik az az UV-sugárzás. A burgonya Perúból származik, hogy számára ez teljesen ismeretlen, természetesen növény és fajta nemesítések folyamatában próbálják a nemesítők lekezelni ezeket a anomáliákat, de hát tökéletesen ez nem tud működni. Magyarországon a kártevők elszaporodása természetesen az árakról, a felvásárlási árakról és annak nehezen kiszámíthatóságáról is kell, hogy beszéljünk. Ugye 2022-ben először árstoppos lett ez a termék, majd 2024 végétől árréstoppos. Furcsa volt az, hogy olyan árponton kellett tartani egy élelmiszert, ami a három évvel ezelőtti árnak megfelelő. Ugyanakkor természetesen láthatjuk, hogy mindenféle költség, ha csak a munkaerőről beszélünk, ha csak az input anyagköltségekről beszélünk, minden költség növekedett. Az eddigi szerintem talán mi olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy mindig is tudtunk kommunikálni szövetségi szinten is, kormányzati szinten is, az agrárkamarában is, hiszen ez egy alapélelmiszernek tekinthető. Azt mondhatom, hogy üdvözöljük, hogy az új kormányban és az új agrárminiszter is nagy fókuszt helyez azokra Magyarországon gazdasági növényekre, egyrészt az agráriumra és a gazdasági növényeknek a termeszthetőségére és az azokkal való problémák feltárására.
5: Az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács kommunikációs vezetője hangsúlyozta, a mezőgazdaság versenyképességének javítása érdekében elsődleges feladat az öntözés támogatásának folytatása, amely pályázati keretek között már az előző kormányzati ciklusban elindult. Emellett elengedhetetlen a termelői összefogás erősítése. Az agrárkamarai szakmai szervezetek, köztük a Burgonya Szövetség integrált kommunikációja és a teljes ágazat bevonása. Kulics Éva kiemelte a növényvédelem stratégiai jelentőségét is. Az uniós kötelezettségek nyomán történő növényvédőszer kivonások ugyan a fogyasztóvédelem szempontjából indokoltak, de a gyakorlatban nehézségeket okoznak. Ezért közös platformon egységes szabályozási és engedélyezési megoldásokért, valamint a használható készítmények érdekében szükséges lobby és szabályozási lépéseket kezdeményezni. Egyre nagyobb gondban van tehát a hazai burgonya termesztés. A csapadék hiány és az európai piac elmúlt időszakbeli termelési válsága, mint rosszabb helyzetbe hozza az ágazatot. A magas importnyomás miatt a hazai gazdák nem tudták értékesíteni burgonyájukat, így sok kis és közepes termelő feladta a termelést. Erősítette meg még korábban a Kossuth Rádió Hajnaltáj című műsorában a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Burgonyakutatási Intézetének vezetője Polgár Zsolt.
6: Az idei tavasz egy rendkívül sajátos tavasz. A március-április az csapadék nélküli hónapok voltak. Teljesen száraz talajokba ültették a burgonyát. Ez az egyik probléma. Lehet ugyan öntözni ott, ahol lehet, de a késői fagyokat senki nem tudta elkerülni, főleg abban a régióban, ahol a korai újburgonya termesztés folyik, dél- és közép-alföldi területeken. Hát egyrészt a fagy jelentős károkat okozott, persze a burgonya újrahajtásra képes, de már fajtától függően nem várható ugyanaz a termés, mint ami normál esetben lett volna, és hát nehezíti a rossunkat az óriási csapadékhiány, aminek a enyhülésére várunk. Magának az öntözésnek a támogatása nem tud elegendő lenni, mindenképpen vissza kellene pótolni a elvesztett talajvizet, az pedig öntözéssel nem működik, hanem visszaduzzasztással működhetne, hát vissza kellene duzzasztani az altalaj rétegekben az elvesztett vizet, a talajvizet magát. Csak felülről öntözve a felső 20-30 cm-es réteget nem oldja meg nekünk mondjuk az alföld kiszáradását és a burgonya termesztés sem.
5: Polgár Zsolt emlékeztetett, a hazai burgonya piacon teljes összeomlás alakult ki, amely Európában már 2024 őszére láthatóvá vált, és hatásai várhatóan az idei év őszéig is elhúzódnak majd. A válságot a túltermelés okozza. Még 2023-ban, 24-ben Nyugat-Európában az aszály és az alacsonyabb hozamok miatt magas kereslet és emelkedő árak voltak. 2025-re mintegy 10%-kal nőtt a termés. Lengyelországban pedig több mint 20%-os növekedés következett be, miközben a feldolgozóipart sújtó anomáliák, az Oroszország felé történő szállítási korlátok, Kína és India exportőrré válása, valamint az USA védővámjai együttesen vezettek ahhoz, hogy Nyugat-Európában a termelőknek gyakran ráfizetéssel kellett megszabadulniuk a burgonyától, tette hozzá.
6: Itt is alacsonyak voltak a termés átlagok, de nem tudták a gazdák értékesíteni a termékeiket, mert akkora volt az import nyomás. Kilónként 15 forintért mondjuk ide lehet szállítani a burgonyát, amit másik 20 forintért meg lehet venni, mai napig is 40 forint per kilogrammos áron lehet Németországban étkezési burgonyát venni. Rátesszük a 15-20 forintos kilogrammonkénti szállítási költséget, akkor még mindig a magyarországi termelők önköltségi ára alatt vannak ezzel az import termékkel. Tehát nagyon sok termelőnél benn ragadt a saját termés. Mostanra oldódik egy kicsit a helyzet, hogy már van a belföldi burgonyára is kereslet, mert lassan azért ürülnek a készletek Nyugat-Európában.
5: A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Burgonyakutatási Intézetének vezetője szerint a jövőben részben bízhatunk abban, hogy a piac konszolidálódik. Ugyanakkor a hazai termőterület csökkenése várható, mert a kis és közepes termelők egy része feladja a termesztést. Ezzel párhuzamosan azonban előfordul, hogy azok, akik nem tudták értékesíteni korábbi termésüket és nincs forrásuk friss vetőburgonyára, szükségből vagy spekulatív okokból újraültetnek, sőt egyesek többet ültetnek a korábbinál. Polgár Zsolt rávilágított, kiszámíthatatlan, milyen lesz a 2026-os év, különösen az értékesítési viszonyok és az árak alakulása miatt.
3: BKK Info.
7: A fővárosban mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Mától napközben a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics-György utcánál lezárják a külső sávot az Orci tér felé, mert csatornát javítanak. Lezárják ma 16 órától szombaton 6 óráig a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Németh Luca, BKK Info.
8: MÁV Info.
9: Köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Szegléd vasútvonalon egy korábbi biztosító berendezési hiba miatt várhatóan 7:30-ig még 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik, és onnan is indul. A Dunántúlon új ütemmel folytatódott a pécsi fővonal karbantartása. Az Intercity helyett továbbra is Sárbogárd és Dombóvár között kell pótlóbuszra átszállni. A személyvonatok helyett azonban Simontornya és Dombóvár között közlekednek pótlóbuszok. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán. Ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasainkat. A kényelmesebb eljutás érdekében Miskolc és Debrecen között is közlekednek közvetlen gyorsjáratú pótlóbuszok. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
1: Időjárás jelentés.
2: Azt pedig, hogy milyen időre számíthatunk, Vaszko Andrástól, a Hungaromet munkatársától tudjuk meg. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok! Az összefüggő felhőzet északkeleti határainkat is elhagyja, és az ország nagyobb részén sok napsütésre számíthatunk a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon délutántól ismét megjelenhetnek vastagabb felhőtömbök. Főként keleten, északkeleten fordulhat elő helyenként zápor, néhol esetleg zivatar. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. Délután többnyire 20-24, késő este döntően 11-18 fok várható.
2: Fél hét múlt egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Szlotta Judit.
11: Dolgoznak egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítésén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Lemondott a brit védelmi miniszter. John Healey Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal indokolta távozását, hogy szerinte a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne. John Healey a munkáspárti kormány 2 évvel ezelőtti megalakulása óta állt a londoni védelmi tárca élén. Szlovénia megszünteti a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány úgy döntött, hogy a jövőben más rendőrségi módszerekkel ellenőrzik az okmányokat. A fokozott vizsgálatot 2023. októberében vezették be a közel-keleti biztonsági helyzet romlására és a terrorveszély növekedésére hivatkozva. Azóta többször meghosszabbították az intézkedést. Továbbra is jelen van az afrikai sertéspest is Horvátországban. Eszék Baranya megye egyik járásában egy elhullott sertés laboratóriumi vizsgálata igazolta a fertőzést. Az érintett gazdaságban 3 sertést tartottak, 2 elpusztult, a harmadikat elaltatták. A hatóságok védő és megfigyelési zónákat jelölnek ki. Kerékpáros diákok csoportjába hajtott egy autós Hollandiában. 3 meghaltak, 4 súlyosan megsérültek. A helyszínre több mentőautó, tűzoltó egység érkezett, és helikopterrel is segítették a mentést. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
12: Vármegyéről vármegyére. Pest.
13: Modern Agóra. Nagykőrösi piaccsarnok. Az elmúlt évszázadokban azok az alföldi mezővárosok fejlődhettek, amelyek rendelkeztek vásártartási joggal. Hatalmas kiváltság volt ez, maga az uralkodó határozott róla. Nagykőrös 1697-ben első Lipóttól kapta meg évi két országos vásárra az engedélyt, emellett állandó heti piac napjai is voltak. Ennek a városnak történelmi szerepe van a friss mezőgazdasági áruk területén Magyarországon, hiszen a budapesti Nagybani piac a Nagykőrösi út végén van, ami nyilván nem véletlen. Ezért is fontos hely a 23 000-es lélekszámú Nagykörös városának piaca, amely 1958 óta működik a mostani helyén, a település szívében, a víztorony mellett, a Kálvin téren. Az egykori bódésor utódját, a mai épületet Járomi Irén és Kis Gyula tervezte, és 2019. március 8-án adták át. Az energiahatékony napelemes rendszerrel ellátott közel 1000 négyzetméteres piaccsarnok LED világításával, látványos formáival szolgálja a mezőgazdasági termelőket, valamint a helyi és környékbeli vásárlókat. Ha valaki nem ismerné fel, a négy bejáratot a piac szó egy-egy betűjében helyezték el az építészek. Hogy jól sikerült, azt bizonyítják azok a szakmai díjak és elismerések, melyeket átadása óta a Nagykörösi piaccsarnok kiérdemelt.
8: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
3: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
2: Két magyar versenyző jutott a budapesti öttusa világkupa női döntőjébe. Az A csoportban Kuzi Blanka a harmadik, a B-ben Erdős Rita a nyolcadik helyen végzett az elődöntőben. Őket Kreisz Bálint kérdezte a verseny után.
14: Kuzi Blanka szinte végig vezette a kombinált számot, végül harmadikként ért célba, de itt egyszer egymás mellett, egymás kezét felemelve futottatok be a lányokkal. Milyen volt ez a mai nap? Elég magabiztosan lett meg a döntőbe jutásod.
15: Én is azt érzem, hogy egész nap kiegyensúlyozott voltam, bár ejtettem egy-két hibát itt-ott, egy-két pontot hagytam ma itt, de azt gondolom, hogy ez teljesen helyén van, hogyha ezekből ki tudom venni, amit tudok tanulni. Fókuszált voltam szinte egész nap, ez látszott is rajtam valószínűleg, illetve azért hozzáteszem, hogy elég rendesen izgultam, meg volt bennem egy kis feszültség, de az elődöntők azon nagyon sokszor ezzel járnak, ezzel az érzéssel, ugyanis itt az emberben benne van egy kicsit ez a kötelező kör feeling, úgyhogy azt gondolom, hogy megtettem, amit kellett, ma ennyi pontosan elég volt, úgyhogy innentől kezdve a regenerációja a főszerep, és a szemem már a holnapon van.
14: Az izgulási fok az nálad most nagyjából olyan volt, mint szokott, vagy ez egy picit nagyobb volt a vártnál, vagy a megszokottnál?
15: Picit nagyobb volt a vártnál, bár csalóka, mert úgy szoktam visszaemlékezni, hogy hát nem nagyon szoktam mostanában izgulni, de amikor benne vagyok, akkor kvázi ez a kérdés felmerül bennem, hogy mit szeretek én ezen az érzésen, amikor nagyon-nagyon izgulok, és egyszerűen azt sem tudom, hogy mit csináljak, de aztán a végeredmény, vagy akkor beérek a célba, akkor gyakorlatilag értelmet nyár az, hogy miért szeretem én ezt az érzést, csak ezt ott helyben nem mindig érzem.
14: És hogy tudnád megfogalmazni, mit szeretsz ebben az érzésben?
15: Talán így visszatekinteni a folyamatra, az útra, hogy mennyi munkát raktam bele, és milyen szépen elkezdtek kijönni ezek a eredményekben is, objektív eredményekben is, és ezt a folyamatot látni azért nagy büszkeség.
14: A hét elején még csak feltételes módban beszéltünk arról, hogy akár Kirsty Coventry előtt is futhatsz és úszhatsz, OCR-ezhetsz, ez holnap viszont megvalósul. Kellene egy nagyobb motiváció a budapesti döntő előtt?
15: Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas motiváció, emellett pedig azért nem szabad elfelejteni, hogy ez is el tudja venni egy picit a fókuszát az embernek, úgyhogy igyekszem követni a stratégiámat is és magamra figyelni, de azért biztos vagyok benne, hogy ott lesz a fejemben az, hogy nem semmi emberek fognak a nézőtéren ülni, ha csak a családtagjaimból indulok ki, vagy akár Kirsty Coventryből is, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy előttük versenyezhetek majd.
14: Erdős Rita a 14. helyről kezdte a kombinált számot, végül 8-ként futottál be, és ezzel döntőbe jutottál. Gratulálok! Milyen volt ez a nap? Voltak sikerek, kevésbé sikerek, hogy élted meg?
15: Igen, a vívással kezdtünk, ugye, vagy sajnos nem sikerült nyernem, de egy olyan ellenfelem is volt, akivel nagyon nehezen szoktam tudni amúgy is vívni, úgyhogy fel voltam most is készülve arra, hogy nem lesz egy egyszerű. Sajnos nem sikerült azt megnyernem, de utána az OCR-re folytattuk a versenyt, ott az elején amúgy nagyon jól indult. Az utolsó két akadályon kicsit megakadt a lendületem, úgyhogy ott kicsit le is lassultam, de ezen kívül egyébként összességében nem volt egy rossz pálya szerintem. Van mit javítani a holnapi nap. Uszodában ott egészen jót úsztam, úgyhogy azzal elégedett vagyok. Kombinált száma meg futásom úgy érzem, hogy jó állapotban van, bár most annyira nem voltak könnyűek a lábaim, de azért meg van egy kis időm pihenni. A lövészetem az nem sikerült most annyira jól, a negyedik lövészet kivételével mindegyikben elég sok hiba volt, úgyhogy remélem azon is tudok még majd javítani a holnapi nap folyamán, de igazából a cél az volt, hogy a döntőbe bekerüljek, ez sikerült szerencsére, úgyhogy bízom magamban, hogy holnap kicsit koncentráltabban tudom végigvinni a döntőt.
14: Említetted a magyarországi versenyekkel való kapcsolatodat, hogy ezt most végre várni tudtad. Ezek ismeretében és a bolgár világkupa után most úgy érzed, hogy minden kiegyenesedett, főleg, hogy ezzel a világkupa döntőbe is biztosítottad a helyet?
15: Még nem érzem 100%-ban, hogy minden kiegyenesedett, de látom magamon a fejlődést, és azt veszem észre magamon, hogy ezzel a mentalitással, hogy nem az van bennem, hogy nem szeretek magyar közönség előtt versenyezni, így ennek a letételével felszabadultabban tudtam versenyezni. Habár mind a két napom nehézkes volt, de azért holnapi nap remélem most már tényleg felszabadultabban tudok versenyezni Blankával, aki nagyon jó barátnőm, úgyhogy bízom benne, hogy élvezni fogjuk mind a ketten a napot.
14: Hány ismerősöd, barátod, családtagod lesz majd itt és szurkol neked holnap?
15: Hát pontosan nem tudom, nagyon sokan megígérték, hogy kijönnek, ha döntőzök. Nem tudom, mennyien fogják betartani, de azért jó lesz, ha sokan kijönnének.
2: A holnap az pedig már ma, hiszen ma 16 órától kezdődik a női döntő a budapesti öttusa világkupán. A Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik majd az eseményeket.
3: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
2: Fél hét után 10 perccel pedig azzal folytatjuk, hogy a végéhez közeledik a szamóca szezon, a legtöbb helyen már a lekvárnak való termést árulják a gazdák. Ez pedig most jó lehetőséget ad nekünk arra, hogy megvonjuk a szezon mérlegét, ezt a következő percekben Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével tesszük meg. Jó reggelt kívánok!
16: Jó reggelt kívánok!
2: Hát milyen volt a szezon, ha egyszerűen szeretném feltenni ezt a kérdést, mit mondhatunk?
16: Ez a szamóca szezon sem volt egyszerű, de ehhez már az elmúlt években hozzászoktunk. Ebben az évben is kezdődtek a káresemények a tavaszi fagyokkal, ami főleg a szabadföldi szamóca termését, éppen azt a szórást, ami így az elmúlt hetekben hozta a termést és jelentette a kínálatot a piacon, megritkította. Mindig, minden évben nagyon jelentős gondjaink vannak a munkaerőhiánnyal, ez most már egy egészen tartós időt problémának tűnik, és mint minden évben egyre nagyobb a versenytársak nyomása külföldről, döntően ebben az időszakban Romániából, Erdélyből nagyon sok szamóca érkezik nyomott áron, ami alacsony áron tartja a szamóca árát. Ez nyilván a fogyasztóknak jó, de a termelőknek annál rosszabb, mert nem mindig tesz lehetővé gazdaságos termelést előidéző piaci viszonyokat.
2: Na, beszélünk majd a magyar helyzetről is, de akkor ezek szerint az idei árakkal nem voltak elégedettek a termelők?
16: Ez időszakonként eltérő volt, tehát voltak időszakok, amikor az árak azon a szinten voltak, amivel a termelők is elégedettek voltak, de a szamóca piac az általában hullámzik. Nagyjából a szezon közepétől kezdve, tehát ilyen május 20-25-től kezdve az volt érzékelhető, hogy sokkal több szamóca van a piacon, mint amennyit vártunk, mint amennyit a tavaszi fagyok után reméltünk. Ez nagyobb részt azért az importtal volt összefüggésben.
2: Honnan jön? Említette ugye Erdélyt, de onnan annyi szamóca jön, ami le tudja nyomni az árakat, illetve mi az, ami kín olcsóbb, mint itthon, hogy még a szállítással együtt is olcsóbban tudják adni, mint a magyar termelők?
16: A magyar szamóca termés egy 10-12 000 tonna, ehhez kell utána viszonyítani a számokat. A szamóca importunk az 3 000 tonna magasságában van. Ennek kb. A fele Spanyolországból érkezik, de még nagyobb részt február-márciusban, amikor magyar szamóca nincs, és ez igazából minket nem befolyásol. A magyar szamóca szezonját elsősorban a görög import érinti, ez itt van jellemzően áprilisban és május közepéig, majd nagyjából május első felétől közepétől, mivel ugyanaz a klíma, a Romániából érkezik relatíve nagy mennyiségben, de minden más ország, tehát a görög-román szomszédok országok importja, az a 3 000 tonnának megfelelő importunk másik fele. És nem tudjuk, hogy mennyi az a mennyiség, ami papír nélkül a szürke vagy fekete zónában jön be. Ennek a mennyiségét nem tudjuk követni, de valószínűleg pont ez az, ami a legjelentősebb árnyomást és károkat okozza a piacon, és ez az, amit a zöldséggyümölcsök áfájának csökkentése jelentősen tudna ritkítani.
2: Tehát akkor, hogyha Magyarországon csökkenne az áfa mondjuk 27-ről 5%-ra, ezt tartanák elfogadhatónak?
16: 15 éve küzdünk az áfa csökkentésért. Ennek az egyik hatása lenne az, mint el szoktuk mondani, a fogyasztójárak csökkenése. Már hozzá kell tenni, hogy hosszú távon ennek a hatása szinte mérhetetlen. Mert a zöldségek gyümölcsök piacán a pillanatnyi kínálat, a rövidtávú kínálat miatti áringadozása sokkal nagyobb mértékű, mint amennyit az áfa csökkentéssel el lehet érni. Plusz-minusz 50-80%-kal tudnak változni az árak a zöldségek gyümölcsök piacán egyik hétről a másikra. Ami viszont nagyon sokat segíteni az ágazatnak, az a feketéző kereskedők, a számla nélküli értékesítők kiritkítása az ágazatból, hiszen a 27%-os áfa kulcs az elég nagy profit önmagában ahhoz, hogy valaki feketén értékesítsen áfát csaljon. 5%-os áfánál ez a biznisz már nincs benne.
2: Na meglátjuk, hogy ebben milyen fejlemények lesznek. Majd említette a munkaerőhiányt, és épp múlt héten beszélgettünk arról, hogy bizony ezeknél az intenzív, nagy munkaerőt igénylő kultúráknál ez jellemző most már évek óta. Drága a munkaerő, vagy nincs munkaerő, aki leszedje a szamócát?

0: Az agráriumban, vagy akár gondolom ilyen lehet az építőipar is, nagyon nehéz munkaerőt találni. Mi azzal a társadalmi réteggel tudunk dolgozni, amelyik szinte csak szezonális foglalkoztatottként jön el dolgozni. A munkához való hozzáállása, a munkamorál, a kvalifikáltsága relatíve alacsony szintű. Ezt a munkaerő réteget tudjuk még megtalálni, és nem drága ez a munkaerő sem, de a munkaerő hatékonysága az nagyon sok kívánivalót hagy maga után. És mondanám azt a példát is, hogy nyilvánvalóan, ha dupláznánk a béreket, akkor lehet, hogy valamennyivel több munkaerőre tehetnénk szert, de lefogadom, hogy nagyon sok magyar munkavállalónak azt mondanánk, hogy másfélszer annyi fizetést adunk neki, mint amennyit most a munkahelyén keres. Nem jön el az agráriumba dolgozni, mert szamócát szüretelni, vagy 35 fokban gyümölcsöt szüretelni, az nem egy kellemes munka, és nem adná fel a meglévő kényelmesebb munkáját nagyobb fizetését sem.
1: Ez mondjuk a munkavállalók oldala, de a vállalkozói oldalról nézzük. Mennyien foglalkoznak ma szamóca termesztéssel Magyarországon?
0: Szamócát mintegy 800 hektáron termesztünk. Vannak 20-30 hektáros nagyobb üzemeink is, de vannak néhány tized hektáros kis üzemek is. Így a termőterületből a termelők számára visszakövetkeztetni nagyon pontosan nem lehet. Néhány ezer kis és mikrovállalkozás foglalkozik Magyarországon szamóca termesztéssel.
1: Ugye említette a beszélgetés elején, hogy hozzászoktak már ahhoz, hogy nem jó a szezon a termesztők. Ez hogyan hat arra, hogy mennyien gondolkodnak ebben a jövőben is az ágazatban, vagy mennyien vannak olyanok, akik megpróbálják esetleg abba hagyni a szamóca termesztést, és átállnak valami más kultúrára?
0: Én tágítanám a kört egy picit, mert amikor arról van szó, hogy gondolkodunk abban, mint termelők, hogy folytassuk a termelést, az nem csak a szamóca termesztőkre vonatkozik, hanem mostanában az egész magyar gyümölcs termesztésre. Sőt, még a szamóca termesztők állnak olyan tekintetben egy picit jobban, hogy a klímaváltozás káros hatásai ellen egész jól megvédhető a szamóca kultúra, a tavaszi fagyok, az aszályok ellen, vagy egy égverések ellen is, és ennek most a technikai, technológiai módja nem is értetném. De a gyümölcsültetvények többségében a tavaszi fagyok ellen is részben védtelenek vagyunk, az aszálynak a gyümölcsültetvényeink 3/4 ki van szolgáltatva, mert öntözetlen a legtöbb gyümölcskultúra, és ott a klímaváltozás hatásai nagyon komoly károkat okoznak. Plusz ott is szerepet játszik az élő munkaerő hiánya, a külföldi versenytársak egyre nagyobb nyomása, és igen, egyre több gyümölcstermesztő gondolkodik abban, hogy befejezi a termelést, de a gyümölcstermesztésből kiszállni nem egyszerű. Ez egy tartós kultúra, egy állandó kultúra, amire ha berendezkedünk gépparkkal együtt, akkor abból nagyon-nagyon nehéz kiszállni. Tehát egyelőre előre tudunk menekülni, de a klímaváltozás döntően a tavaszi fagyok felszaborodása miatt egyre többen gondolkodnak abban, hogy felhagynak a gyümölcs termesztéssel.
1: Az idei szamóca szezont értékeltük az elmúlt percekben Apáti Ferenccel, a Fruit Web elnökével.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 3:47 után 3 perccel sporttal folytatjuk. Tegnap ugyanis elkezdődött minden idők eddigi legnagyobb, leghosszabb és legtöbb csapatot felvonultató labdarúgó világbajnoksága az észak-amerikai kontinensen. Az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közös rendezésében megvalósuló egy másik szempontból is a legek sportrendezvénye lehet, méghozzá a jövedelmezőséget tekintve. Hogy miért, arról Szabados Gábor sportközgazdást kérdezem a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát ugye 48 csapat 104 mérkőzést fog játszani a következő bő egy hónapban. Ez önmagában már elég a rekordbevételhez is?
3: Tulajdonképpen igen, a 48 csapatra való bővítésnek éppen az volt az elsődleges célja, hogy növeljék a bevételeket, és minél több pénzt tudjon a FIFA mozgósítani a labdarúgó világbajnokságból, amely nem csak hogy az első számú rendezvénye a FIFA-nak, hanem szinte az egyetlen, amelyik komoly bevételt hoz. Tehát tulajdonképpen nekik a bevételek növelésének az szinte egyetlen lehetősége az volt, hogy ezt a lovat próbálják még jobban ütni, ebből próbálnak még több pénzt kihozni, és valóban azzal, hogy 48 csapatra nő a létszám, jelentősen megnő ugye a mérkőzés szám, említett 104 mérkőzés, ez jóval több, mint ami a korábbi világbajnokságokon volt, ebből ugye kettőt már lejátszottak, még 102 előttünk van. Ezzel egyrészt azzal, hogy nő a mérkőzésszám, nyilván a

0: önmagában a televízióknak eladható tartalom is nő, és így a szponzoroknak a láthatósága is nő, de azzal, hogy 48 csapatot bevontak, azzal sokkal több piacot tudnak bevonni nagyon nagy aktivitással a világbajnokság értékesítésébe, tehát megint csak nőnek a televíziós és a szponzori jogok, és természetesen a több mérkőzés az nagyobb jegybevételt is jelent.
1: Na igen, de nem sülhet el ez a visszájára, mert valóban több meccs, több közvetítés, de mondjuk egy Németország Curaçao mérkőzés, vagy egy ma esti Kanada-Bosznia-Hercegovina, Katar-Svájc, azért elsőre úgy tűnik, hogy fékezett habzású az, az az érdeklődés, amit kiválthat.
0: Szívesen mondanám azt, hogy nem, minden rendben van, de az igazság, hogy nekem is vannak fenntartásaim, hogy azzal, hogy ugye a bővítést azt úgy oldották meg, hogy elsősorban az Európán és Dél-Amerikán kívüli földrészek csapatai tudnak nagyobb létszámban részt venni, aminek alapvetően egyébként főleg sportpolitikai oka volt. Emiatt én is úgy gondolom, hogy jelentősen felhigult a mezőny, tehát a csoportmérkőzések iránti érdeklődés az valóban csökkenhet. Ez hosszú távon akár a márkának, a labdarúgó világbajnokságnak, mint márkának a leértékelődését is hozhatja. Erre igazából csak azt tudom mondani vigasztalásul, hogy a futball és a futball világbajnokság az egy rettenetesen erős brand és egy rettenetesen erős termék. Tehát igazából olyan veszteséget én azt gondolom, hogy nem tud szenvedni a világbajnokság, ami valódi bevétel és érdeklődés csökkenést okoz. Az elképzelhető, hogy az eddigiekkel ellentétben a csoportmeccseket kisebb figyelem fogja övezni, és inkább azt várjuk, hogy mikor indul el az egyenes kieséses szakasz, ahol nyilván már ugyanazok az erős válogatottak lesznek, akik korábban is ott voltak.
1: A gazdasági szempontból van még egy újítás, hiszen idén debütál a dinamikus jegyárazás, ugye ez az amerikai sportrendezvényeknél már eddig is működött, de itt most van először, és rengeteg kritika érte ez, ugye minél nagyobb itt az érdeklődés, annál drágábbak a jegyek. Mennyire látja ezt működőképesnek, illetve jogosak-e azok a kritikák, amelyek érték ezt a rendszert?
0: Hát nyilván a szurkolóknak olyan szempontból nem kedvező, hogy jóval drágábban tud jegyhez jutni az, aki valamilyen népszerű mérkőzésre szeretne bejutni. Eddig ugye ez gyakorlatilag csak sorsolás útján dőlt el, hogy az ilyen mérkőzésekre kikap jegyet. Most viszont aki meg tudja venni drágábban, az megveszi drágábban. És valóban ennek megint csak az a célja, hogy az előbb említettem, hogy a 48 mérkőzéssel nőnek a jegybevételek, még inkább maximalizálni akarják ezeket a jegybevételeket, hogy a lehető legmagasabb áron keljenek el ezek az összegek. Megmondom őszintén, nekem megint csak ezzel kapcsolatban is vannak fenntartásaim, hogy ez mennyire jó, mert ez nem csak, hogy azon túl természetesen, hogy jó bevételeket hoz a FIFA-nak, azt is figyelembe kell venni, hogy kicsit át is alakítja a szurkolótábor, tehát így azok, akkor más rétegek fognak esetleg kijutni a mérkőzésre. Nem az igazán fanatikus szurkolók, hanem esetleg mások, akik egész egyszerűen jobban meg tudják venni ezeket a jegyeket. Nyilván a puding próbálja az evés, az előttünk álló mérkőzéseken meglátjuk, hogy ez mennyire fog működni. Azt gondolom, hogy azért a jegyek el fognak fogyni, bár pont a nemrég véget ért Dél-Korea-Csehország mérkőzésen sem volt teljesen telt ház, de azért közel telt ház volt, tehát nem arról volt szó, hogy üres szektorok lettek volna. De azt gondolom, hogy egyébként szinte minden mérkőzés telt házzal fog menni, tehát ezzel nem lesz gond. Én inkább abban érzek problémát, hogy a társadalmi összetételét a szurkolótábornak nagyon megváltozott.
1: Hát akkor eddig megbeszéltük, hogy a FIFA az valószínűleg jól fog járni üzleti szempontból ezzel a bővítéssel, ezzel az újítással. Mit mondhatunk el a rendező országokról? Ugye az is kuriózum az eddigi világbajnokságokat tekintve, hogy 3 ország rendezi most ezt a világbajnokságot, bár a meccsek többsége az egyébként az Egyesült Államokban lesz.
0: Valóban így van, és az fontos kiemelni, hogy egészen mások a céljai a különböző rendezőknek. Tehát ugye az Egyesült Államoknak nyilván nem az a célja, hogy különösebb gazdasági fejlődést érjen az országon belül a labdarúgó világbajnoksággal, hiszen az Egyesült Államokban ugye nem ez lenne erre a fő igény. Ők alapvetően sportszakmai célokkal rendezik ezt a világbajnokságot, a labdarúgást, mint sportágat szeretné a helyi szövetség a tornával még jobban fejleszteni, még népszerűbbé tenni, és felzárkóztatni ugye a négy nagy amerikai sportág, az amerikai futball, a baseball, a kosárlabda és a jégkorong mögé minél jobban, még az eddigieknél is erősebben. Ugye az 1994-es labdarúgó világbajnokság, amit szintén az Egyesült Államokban rendeztek, hatalmas lökést adott helyi szinten a labdarúgásnak, és ezt próbálják valahogy megismételni, még ha olyan arányban nyilván ez nem is működhet, mert teljesen más a kiinduló pont, hiszen most már sokkal fejlettebb ott a sportág, de alapvetően a fő cél az ez. Mexikóban viszont ott egészen mások a célok, ott a labdarúgás eleve a legnépszerűbb, tehát hogy nyilván nem ez volt a cél, ott inkább mondjuk így hagyományos célok vannak előtérben, tehát infrastruktúrális fejlesztés, a meglévő stadionok és közlekedési hálózatok fejlesztése, illetve ugye az országnak egy komoly gazdasági lökést adhat, mindez oda látogató szurkolók költése, mindez az országimázs, ami megvalósul. Tehát ők inkább ilyen hagyományosabb célokat próbálnak megvalósítani. Kanada meg kicsit a kettőnek a keveréke, hiszen ott is ugye a labdarúgást akarják elsősorban fejleszteni, de természetesen nekik azért vannak ugyanígy gazdasági céljaik is. Én azt gondolom, hogy nagyon jól fel tudják használni ezt a világbajnokságot erre, hiszen minden célnak igazából tökéletesen megfelel, ezért is egy jó kombináció ennek a három országnak a közös rendezése. Nyilván mindazt, amiről beszéltünk, tehát hogy például milyen érdeklődés mellett fog zajlani ez a világbajnokság ezekkel az új csapatokkal, ez azért mind befolyásolja azt, hogy ezeket a célokat hogyan tudják megvalósítani.
1: Hát és ezekre a kérdésekre, amelyek itt felmerültek, a következő napokban, hetekben biztosan választ kapunk majd, és akkor a végén visszatérünk még egy értékelésre, hogy gazdasági szempontból milyen mérleggel zárt ez a foci VB, amely minden idők legnagyobb és legjövedelmezőbb sport rendezvénye lehet. Ennek részleteiről is kérdeztem Szabados Gábor sportközgazdászt.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. BKK Info.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 16. kerületben a Rákospalotai határúton a Késmárk utca közelében. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárónál, valamint a Műegyetem rakparton északi irányban. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál egy sáv járható burkolatjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
4: Sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk ma. Élénk lesz az északnyugati szél, keleten pedig kialakulhat egy-egy zápor és zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 23 fok között alakul.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
4: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 12-én pénteken, Töröcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: A kormány meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát és a diákhitel egy kamatstopját, és adóbefizetési haladékot kap a fővárosi önkormányzat is.
6: Újabb fordulat a kormányfő és a köztársasági elnök konfliktusában. Súlyog Tamás az alkotmánybírósághoz fordult a kialakult alkotmányos vita rendezéséért.
5: Ukrán-magyar gyógyszerhamisító bűnszervezetet számoltak fel a nyomozók. Az akcióban 5 gyanúsítottól összesen több mint 800 millió forintot foglaltak le. Mondjuk a részleteket. Meghosszabbítja a kormány a babaváró hitelre vonatkozó moratóriumot és a diákhitel egy kamatstopját, emellett haladékot ad a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A kormány szóvivői tájékoztatón az idei költségvetés felülvizsgálatáról, valamint a jövő évi büdzsé előkészítéséről is beszámoltak. Kócán Dávid összefoglalója.
7: Az előrejelzés alapján a 2026-os határidőre a babaváró hitelt felvevő párok egyötödénél nem született, születik meg a vállalt gyermek, mondta Köböl Anita kormány szóvivő.
8: Ebből az okból kifolyólag számukra a hitel átalakulna piaci hitellé, ráadásul az addigi kamattámogatást egy összegben kellene az ügyfeleknek visszafizetniük.
7: A kormány ezért döntött a babaváró hitelre vonatkozó moratórium meghosszabbításáról, mondta a kabinet döntéseit ismertető tájékoztatón Köböl Anita, aki emlékeztetett. A konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott, legfeljebb 11 millió forintos, szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe.
8: 24 ezer szerződést jelent ez, kicsivel több, 24.700 szerződést, ami 182 milliárdos hitelállományt jelent a mindennapokban.
7: A kormány a diákhitel egyre vonatkozó kamatstop meghosszabbításáról is döntött. Az új határidő 2026 év vége, közölte Köböl Anita, aki emlékeztetett arra, hogy a változó kamatozású kölcsön már 24 éve elérhető, és elsősorban a fiatalok támogatásáról szól.
8: A rendelet célja pedig az, hogy a 2024. december 31-ig keletkezett szerződésállomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. akadályozza.
7: A kormány szóvivők a tájékoztatón a főváros pénzügyi helyzetéről is beszéltek. Magyar Éva bejelentette, hogy a fővárosi önkormányzat október 15-ig kap haladékot a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére. Emlékeztetett, Budapestnek jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie a központi költségvetésbe, aminek eredményeként a főpolgármester szerint fizetésképtelenné válna a főváros.
9: A cél az, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, és ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Korábban egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.
7: A tájékoztatón az idei költségvetés felülvizsgálatáról is szó volt. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a büdzsé áttekintésének határideje június 30-a, az eredményeket pedig augusztus 31-ig kell közzétenni, így leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os módosított költségvetés.
10: Egy elég hánytatott sorsú költségvetést hagyott ránk az előző kormány, ennek a feldolgozása nem történhet egyik pillanatról a másikra, nagyon körültekintőek a pénzügyminisztériumban.
7: Hozzátette, a jövő évi tervezetet várhatóan október közepén hozza nyilvánosságra a kormány.
5: A Mohácsi Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a kormány a közlekedési és beruházási minisztert, és arra is felkérték Vitézi Dávidot, hogy tegyen javaslatot a műszaki tartalom csökkentésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő.
6: Hozzátette, az eredetileg 381 milliárd forintos beruházás, egy kétszer kétsávos híd és a hozzá kapcsolódó Alföldi útszakasz megépítését tartalmazta. Magyar Éva hangsúlyozta, márciusban az akkori vezetés a projekt kibővítéséről döntött, így jelenleg a beruházás 451 milliárd forintba kerülne.
9: Ezzel párhuzamosan a kivitelezőnek kifizethető előleg mértékét is felemelték 20-ról 98%-ra, és 2 nappal a választás előtt ki is utaltak csaknem 100 milliárd forintot a Duna aszfaltnak. Erről a 98%-ról érdemes azt tudni, hogy piacon egyáltalán nem jellemző ilyen arányú előleg fizetés. Ezért a szakmai bírálatok és a korrupciós kockázatok miatt a kormány úgy döntött, hogy a beruházás teljes körű felülvizsgálatában megbízza Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert.
6: A tájékoztató után Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Hozzátette, a beruházás eltúlzott kapacitású, és ahol lehet, módosítani fognak, a híd viszont mindenképpen megépül.
5: A jövőben Gerendás János látja el a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatói feladatait, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a pénzintézetnek fontos szerepe lesz az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában.
6: A miniszter emlékeztetett arra, hogy Gerendás Jánosnak több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalata van. Kapitány István hozzátette, az új vezetőtől átlátható, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
5: Újabb fordulatot vett Magyar Péter kormányfő és a köztársasági elnök konfliktusa. Sólyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordult a kialakult alkotmányos vita rendezése érdekében. Magyar Péter élesen bírálta az államfőt és a közösségi médiában is megismételte korábbi kritikáit. A két közjogi méltóság közötti nyilvános csörte hetek óta tart, miközben a miniszterelnök továbbra is Sólyog Tamás távozását sürgeti. Jó Csaba összeállítása.
11: A köztársasági elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az államfő abban bízik, hogy az Alkotmánybíróság absztrakt értelmező döntése és az Európa Tanács Velencei Bizottságának véleménye egyaránt segítik majd a kialakult alkotmányos konfliktus rendezését, és előmozdítják az alapvető alkotmányos elvek érvényre jutását. Magyar Péter megismételte korábbi a köztársasági elnökkel kapcsolatos kritikáit, miszerint Sólyog Tamás soha nem állt ki a bántalmazott gyerekek, a megtámadott civilek, művészek, bírák vagy újságírók mellett. A miniszterelnök azt is írta, Sulyog Tamás a saját pozíciója és havi 6 milliós fizetése védelmében naponta 5 helyre el fut panaszkodni. Eközben Magyarország legnépszerűtlenebb közszereplője. Magyar Péter nem sokkal korábban a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón is beszélt a köztársasági elnökről.
12: Szerintem kiemelten fontos a köztársasági elnöki intézmény, annak a tisztelete, és ahogy mondtam, ezért is fogom még egyszer felkeresni Sulyog Tamást két külföldi panaszkodás között, lehet, hogy itthon lesz, és akkor tudunk még beszélni. De pontos időpontot nem tudok önnek mondani, meg fogjuk oldani ezt a kérdést. Az angol ezt úgy mondja, the sooner is better, minden gyorsabban, annál jobban.
11: Sulyog Tamás néhány napja egy svájci magazinnak beszélt a közte és a miniszterelnök közötti konfliktusról.
13: Egy esetben a magyar köztársasági elnök biztosan nem mondhat le.
14: Aber in einem Fall kann der ungarische Präsident der Republik bestimmt nicht.
13: Abban az esetben, hogyha a magyar miniszterelnök ezt parancsba adja neki.
11: Az államfő hangsúlyozta, az alkotmányos rend fenntartása az, ami kényszerítő jelleggel megköveteli a köztársasági elnök hivatalban maradását, majd leszögezte, a magyar alkotmányos hagyományokban teljesen egyedi, hogy a magyar miniszterelnök lemondásra szólítja fel a köztársasági elnököt több alkalommal és konzekvensen kizárólag politikai indokkal.
13: És ez már nem csak az alkotmányos rendre, hanem az egész demokrácia rendjére veszélyt jelent.
14: Und das bedeutet eine Gefahr nicht nur für die verfassungsmäßige Ordnung,
13: a jogállamra is fenyegetés.
14: Für die gesamte demokratische Ordnung, für den Rechtsstaat.
13: Mert fenyegetéseken sem a demokrácia, sem a jogállam nem alapulhat.
11: A köztársasági elnök mellett vasárnap szimpátia tüntetést tartottak a Sándor palotánál.
5: Július 1-én lép hatályba az úgynevezett 3 eurós vámszabály. Az új uniós rendelet alapján az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű csomagok esetén termékcsoportonként 3 euró vám terheli a vásárlót. A szabályozás célja megvédeni a tagállamok fogyasztóit, valamint tisztességesebb versenyfeltételeket teremteni az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. Bújtás Szintia és Falucskai Ivett összeállítása.
15: Július 1-én megváltoznak az uniós vámszabályok. Ez Magyarországot is ugyanúgy érinti, mint az összes többi uniós tagállamot.
16: Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője. Linzmeier Szilvia a Krónikának elmondta, az új rendelet szerint abban az esetben, ha valaki az Európai Unión kívüli webáruházból rendel csomagot, és annak értéke 150 euró alatt van, akkor 3 euró vámot kell fizetni.
15: Ha valaki 3 különböző dolgot rendel, így például rendel egy fogkefét, 2 pólót és 3 szoknyát, akkor mivel 3 különböző fajtájú termékről van szó, ezért ezek után, a tételek után mindegyiknél egyesével 3-3 eurót kell felszámítani az új szabály értelmében, ami itt azt jelenti, hogy 9 euró lesz a fizetendő vám. De ha valaki csak pamutpólót rendel, vagy csak fogkefét, 150 euró alatt, akkor ott 3 euró a fizetendő vám érték.
16: A szakember hangsúlyozta, a szabályozás minden harmadik országból érkező termékre vonatkozik. Linzmeier Szilvia emellett arról is beszélt, hogy az intézkedés részleteiről hol és milyen módon tájékozódhatnak az érintettek.
15: A legfontosabb tudnivalókról a NAV a honlapján közzé tesz minden információt, és mivel ez leginkább a piaci szereplőket, logisztikai cégeket érinti, ezért őket folyamatosan segíti a NAV a felkészülésben, de akinek kérdése van, nyugodtan keresse munkatársaimat a 1819-es telefonszámon, ott is segítünk.
16: Linzmeier Szilvia hozzátette, a szabályozás legfőbb célja az európai kereskedők és a tagállami, köztük a magyar fogyasztók védelme.
5: Ukrán-magyar gyógyszerhamisító bűnszervezetet számoltak fel a nyomozók. Az akcióban 5 gyanúsítottól összesen több mint 800 millió forintot foglaltak le.
6: A nyomozók számos bizonyítékot találtak arra, hogy egy Magyarországon élő, 59 éves ukrán férfi legalább 5 éve illegális szerek forgalmazásával foglalkozik. A Szadán élő üzletember egy teljes bűnszervezetet hozott létre, nyilvános internetes felületeken árusította az illegális gyógyszereket és potencia növelőket külföldi vevők számára. A hatóságok több nagyértékű karórát, hajót és luxusautókat is lefoglaltak, valamint ingatlanokat zároltak, mondta Kész Varga Mónika, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda sajtóreferense.
17: A bűnhálózat vezetőjét, illetőleg három társát őrizetbevételünk mellett bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítással, még ötödik elfogott társukat üzletszerűen elkövetett, tiltott teljesítményfokozószerrel visszaéléssel gyanúsították meg kollégáim. A kutatás alkalmával összesen több mint 830 millió forintnak megfelelő vagyont vontunk el tőlük.
5: Különleges ismeretterjesztő programot, lakossági fórumot rendeznek holnap a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.
6: Az eseményen a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól ad felvilágosítást több neves hazai onkológus professzor. Az előadók a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is bemutatják. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
5: Turóci Szabolcs kapta a legjobb színész díját Tilla Tilla és Mi van Tomival című filmjében nyújtott alakításáért a Dél-Kelet-Európai Filmek Fesztiválján.
6: A szemlét online rendezték meg Párizsban, Berlinben és Washingtonban párhuzamosan. A díjakról nemzetközi szakmai zsűri döntött. Tilla Tilla részben saját élményekből táplálkozó 2024-es filmje a mai Magyarország látlelete.
2: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába Győr térségében a 115-ös és a 113-as kilométernél is baleset történt. A forgalmat a 112-es kilométernél Győr-Szent Iván csomópontban leterelik. Az M3-as Budapest felé vezető oldalán Bagy és 60 között három autó ütközött, a 48-as kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek. Az 52-es főúton útfelújítási munkákat végeznek Solt és Fülöp szállás között, a 34-es és az 51-es kilométer között szakaszosan irányonként váltakozva halad a forgalom.
5: Budapesti információkkal folytatjuk.
3: A fővárosban az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketér és a Szarvascsárdatér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. A 236-os és a 236A autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Baleset nehezíti a közlekedést a 16. kerületben a Rákospalotai határúton a Késmárk utca közelében. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Németh Luca, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
6: Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Napközben 20-24, este 11-18 fok lesz.
5: Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval, legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
2: Műsor ajánlott. A történelmi ismeretterjesztés fontosságáról.
18: Trianon utáni Magyarország elvesztette a fürdőinek az összességét. A hagyományos fürdővárosok, ahova a magyarok királyság területén belül eljártak, nem voltak elérhetőek. 1920-ban a legtöbb vendéget Keszthely fogadta. Infrastruktúra a Balaton partján ott volt a legkiépültebb. Erre válaszul jött a fizető vendéglátás, illetve a kempingturizmus bevezetése.
2: Az este a házigazda Csatári Bence történész, vendége Galambos István, a Történelmi Emléktár, a Történelmi Ismeretterjesztő Tudás és Emléktár Alapítvány alapítója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
19: Gömbölc, bille, lágycellák, több évtizedes matematikai rejtélyek megoldása. A rajzasztalok mellől az építészet világából indult, munkássága a Mars kutatástól a modern orvostudományig ível, miközben nap mint nap diákok generációit tanítja a mechanika és a formák szeretetére. Vendégem egy zseniális elme, a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Perika és Gábor Dénes díjjal is kitüntetett, Domokos Gábor építészmérnök, matematikus, egyetemi tanár. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Gödöllei Anna.
2: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este, 19:30 után a Kossuth Rádióban. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
4: mostanától életbe lépett a migrációs és menekültügyi paktum. Az Európai Unió tehermentesíteni a túlterhelt országokat, miközben gyorsítaná és hatékonyabbá tenni az elutasított menedékkérők visszaküldését. Közben az unió alapító tagállamai átmenetileg korlátoznák az újonnan csatlakozó országok szavazati jogát. Uniós percek Brüsszelből, Berek Patriciától.
20: Mától valamennyi tagállamban kötelező végrehajtani a migrációs és menekültügyi paktumot. A 2024 májusában elfogadott keretrendszer célja, hogy erősítse az unió külső határainak védelmét, szigorú, de méltányos menekültügyi szabályokat alkalmazzon, és hatékonyabbá tegye az illegális bevándorlók kitoloncolását, foglalt állást az uniós bizottság. A tagállamok közötti szolidaritás központi eleme a migrációs paktumnak. Ez azt jelenti, hogy a migrációval túlterhelt országokból, ezek elsősorban a déli, illetve a nyugat-európai tagállamok, vagy át kell venni menedékkérőket, vagy fizetni kell utánuk. Krízis helyzet esetén a technikai segítségnyújtást is választhatják a tagállamok. A paktum legújabb június elején elfogadott eleme, hogy a jövőben az unió határain kívül is létre lehet hozni visszaküldési központokat az elutasított menedékkérők számára. Együttműködési kötelezettséget ír elő a bevándorlóknak, a kiutasítási határozatokat pedig a Schengeni információs rendszerben is rögzítik, hogy az egész unió területén végrehajthatóak legyenek. Az unió erősítené a migrációs diplomáciát is, hogy a származási országok visszafogadják állampolgáraikat. Ennek érdekében még Afganisztán tálib vezetését is tárgyalni hívta Brüsszelbe az Európai Bizottság. Noha a tálibok hatalomátvétele óta megszakította a diplomáciai kapcsolatot az országgal. Muszáj velük beszélnünk, jelentette ki az Európai Bizottság belügyekért és migrációért felelős biztosa. Magnus Brunner újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy 2013 és 24 között összesen 1 millió afgán adott be menedékkérelmet az unió területén, és nehéz visszaküldeni őket, még a bűncselekményeket elkövetőket is. A belga hírügynökségnek Maxime Prévost belga külügyminiszter megerősítette, hogy az uniós bizottság már továbbított a Belgiumnak a Brüsszelbe hívott tálib küldöttség névsorát, de a táliboktól még nem érkezett vízumkérelem. Ezt nem is kapnák meg más esetben, de most az uniós intézmények számára lehetővé tenné Belgium a tárgyalást az afgán menedékkérők visszaküldése érdekében. Több tagállam is korlátozná az új tagállamok szavazati jogait. Belgium, Hollandia, Luxemburg, Franciaország és Németország szigorúbb garanciák beépítését sürgeti a jövőbeni uniós csatlakozási szerződésekbe, annak érdekében, hogy az új tagállamok bizonyosan teljesítsék kötelezettségeiket, miközben egy átmeneti időszakra korlátoznák szavazati jogukat az egyhangú döntéseket igénylő területeken. Ilyen például az uniós külpolitika és a többéves költségvetés. Az unió 5 alapító tagállama kötelező záradékot is bevezetne, ami lehetővé teszi védelmi intézkedések alkalmazását arra az esetre, ha egy új tagországban a csatlakozás után visszalépés következne be a jogállamiság területén.
2: Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
4: Tavaly Németországban már a lakosság szűk 30%-a rendelkezett bevándorló háttérrel, ami jelentős növekedés. A legnagyobb közösségek a lengyelek, a törökök, az ukránok, az oroszok és a szírek. Ugyanakkor a menedékkérelmek száma 2026 elejére történelmi mélypontra zuhant, és egy müncheni bíróság jogellenesnek találta a német-osztrák határellenőrzés meghosszabbítását, ami a határpolitika és az integrációs kihívások újraértékelését vetíti előre. A téma részleteiről Dóca Edit Krisztinát, a Migrációkutatóintézet vezető elemzőjét, Cineg Elevente kérdezte.
21: Mely tényezők magyarázzák leginkább a bevándorló hátterűek számának folyamatos növekedését az elmúlt 2 évtizedben Németországban? Mit mutatnak jelenleg az adatok?
22: Nos, ugye a Szövetségi Statisztikai Hivatal, vagyis a Destatis 2025-re vonatkozó adatai éppen a napokban jelentek meg, amely azt jelzik, hogy a 82,7 milliós németországi lakosságnak nagyjából negyede, tehát egy ilyen 26,3%-ról beszélünk, ők mind valamilyen módon bevándorló háttérrel rendelkeznek. Ugye ide tartoznak azok az első generációsok, akik maguk vándoroltak be Németországba, valamint azok is, akik már második generációsnak számítanak, tehát még a szüleik vándoroltak be Németországba, Németországba 1950 óta, és ugye ezek az állampolgárok már Németországban születtek. Na most itt az arányok tekintetében 2024 és 2025 között mindössze egy 0,5%-os növekedésről beszélhetünk. Ugyanakkor, hogyha két évtizedet mérünk össze, tehát 2005 és 2025 között nézzük meg az adatokat, akkor egy 67%-os emelkedésről beszélünk, tehát nagyjából 13 millióról közel 22 millióra nőtt a bevándorló hátterűek száma Németországban.
21: Mit gondolnak a menedékkérelmek számának csökkenéséről? Mennyiben magyarázható ez a határvédelmi intézkedésekkel, és milyen szerepe lehet más külső tényezőknek?
22: Az mindenféleképpen csökkentette Németország vonzerejét, hogy egyrésztről szigorította a szárazföldi határintézkedéseit, másrésztről pedig ugye fokozta a kitoloncolásokat, és ugye ez a jelenlegi szövetségi kormánynak egy jövőbeni terve is, hogy ezt még inkább fokozni szeretné, illetve a határvédelem esetében is ezt szeretné azért időről időre meghosszabbítani a szárazföldi határellenőrzéseket. Meglátjuk, hogy a jövőben ez mennyire fog tudni egy tendenciává beállni, ugyanis most azért azt látni legalábbis 2026 első negyedéves adataiból az derült ki, hogy Németországban nagyjából ilyen 29 ezer környékén mozgott a benyújtott menedék jogi kérelmek száma, ellenben Franciaország az első helyre került közel 35 ezer kérelemmel, utána következik Spanyolország, majd Olaszország, 32.600 kérelmet nyújtottak be, és akkor csak ezután következik a negyedik helyen Németország, illetve még arról is érdemes szerintem szót ejteni, hogy melyek voltak a legkevésbé népszerű ország. Ezek Szlovákia voltak és Magyarország. Szlovákiában 35 ilyen kérelmet nyújtottak be, Magyarországon pedig mindössze 26 kérelmet.
21: Visszatérve Németországra, hogyan értelmezik a Müncheni Bíróság döntését a határellenőrzés jogszerűségéről, és milyen következmények lehetségesek a határpolitika és az uniós jog összehangolására?
22: Ugye itt a határvédelem fokozása, a szárazföldi határellenőrzések újbóli bevezetése, azért ez meglehetősen egy forró vitapont volt a német közpolitikában, illetve általánosságban a közbeszédben is, és amiről most tulajdonképpen szó van, hogy 2026. április első felében a müncheni bajor legfelsőbb közigazgatási bíróság jogellenesnek ítélte a határellenőrzés fenntartását. Konkrétan ugye azt mondták ki, hogy sem 2021. novembere és 2022. májusa között, sem 2022. novembere és 2023. májusa között nem volt indokolt a határellenőrzés fenntartása. Itt a bírák azt hangsúlyozták, hogy az uniós jogszabályok szerint a határellenőrzés nem indokolható nemzetbiztonsági okokkal, illetve a közrend és a belső biztonság védelmével. Meglátjuk, hogy ez hosszú távon mennyire fog tudni precedens teremteni. Ugye Németország nagyjából 2015-16 óta azért rendszeresen él egyébként a határellenőrzés bevezetésével, mint egyfajta korlátozó tényezőként, tehát ugye, hogy a migránsok számára ne legyen vonzó célország Németország. Hogy hosszú távon ez mennyire tudja kiváltani a hatását, a menedékkérelmek számának csökkenése tekintetében azért azt gondolom, hogy ez némi bizakodásra tud okot adni.
21: Hogyan értékelik a bevándorló hátterű fiatalok képzettség és szakmai helyzetét, és milyen célzott intézkedések lennének a végzettség hiányának csökkentésére, hogyha nincs megfelelő képesítésük?
22: Ezek mindenféleképpen integrációs problémák. Ha megnézzük a statisztikai adatokat, a 25 és 34 év közötti fiataloknak a 33%-a rendelkezik egyetemi végzettsége, és itt most kifejezetten a bevándorló hátterű állampolgárokról van szó. Ez egyébként még meg is egyezik az országos átlaggal. A problémát viszont az a 36%-ot kitevő közösség okozza, akiknek semmilyen szakmai végzettségük nincsen. Ez az érték egyébként nagyjából kétszerese az országos átlagnak. Ugye ezek az adatok arra világítanak rá, hogy a bevándorló hátterűeknek a munkaerőpiaci elhelyezkedése, illetve az integrációja az azért megkérdőjelezhető, hogy mennyire tudott sikeresen végbe menni. Annak ellenére, hogy Németország különösen az elmúlt években tapasztalt migrációs hullámok következtében azért nagy erőket fektetett az integrációs politika megreformálásába, és ezek újból egyébként előkerülnek. Na most, hogy mi lenne ahhoz szükséges, hogy ezt a 36%-os arányt csökkenteni lehessen? Ugye mindenféleképpen arra lenne szükség, hogy a bevándorló hátterűek is valamilyen képzést ugye el tudjanak végezni. Ehhez egyrészt a nyelvismeretre van szükség, hogyha az éppen nincsen meg, illetve arra is lenne szükség, hogy azért el is akarjanak helyezkedni a munkaerőpiacon. Ez viszont már sokkal inkább egyfajta szociálpolitikai politikai kérdés, hiszen ugye a bevándorlóknak azért egy jelentős része kap valamilyen fajta állami támogatást. Na most, amíg az állami támogatásokat megkapják, addig tulajdonképpen úgy azért a belső késztetés sem annyira erős, hogy elmenjenek dolgozni.
21: Milyen hatása lehet a népességöregedésre és a munkaerőpiacra annak, hogy a bevándorló hátterűek aránya a fiatalabb korcsoportokban jóval magasabb?
22: Ugye azt a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal is kiemelte, hogy a népességcsökkenés a bevándorlás nélkül jóval nagyobb lett volna. És ez ugye azt is előirányozza, hogy itt főként egy fiatalabb korosztályú bevándorlásról beszélünk, tehát ugye ők azért jellemzően aktív munkakorúak. Itt első körben szerintem itt a szíreket érdemes egyébként megnézni, hiszen ők az egyik legnagyobb etnikai kisebbséget alkotják Németországban, és azért az ő esetükben is bebizonyosodott az, hogy munkájuk nehezen nélkülözhető. Ha megnézzük a számokat, akkor az derül ki abból, hogy nagyjából 975.000–1 millió fő környékén mozog a szír közösség létszáma, közülük 320.000-en dolgoznak, nagy részük rendelkeznek társadalombiztosítási jogviszonnyal is, illetve további 60.000-en pedig részleges foglalkoztatásban állnak, tehát szerintem kijelenthető, hogy Németországnak valóban szüksége volt valamilyen mértékben a bevándorló közösségre, annak érdekében, hogy tudják csökkenteni a munkaerőhiányt.
2: BKK Info.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton az Illatos útnál. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Németh Luca, BKK Info.
2: Autós percek.
4: Több baleset is nehezíti a közlekedést az autópályákon. Az M1-esen a hajnali órákban egy kamion a Hegyeshalom felé vezető oldalon Győr térségében a munkaterületbe hajtott, majd kigyulladt a 115-ös kilométernél. A forgalmat a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban terelik ki, azonban a kialakult torlódásban egy újabb súlyos baleset történt. Az ellenkező irányban is lassulás és szakaszos torlódás van az érintett szakaszon. Az M3-as autópályán pedig Budapest felé Bag és 60 között három személyautó ütközött össze. A 48-as kilométernél az átterelt sávban állnak a sérült járművek, a kialakult torlódás már meghaladta az 5 kilométert. Aki teheti, 60-nál hagyja el a csomópontot és a 3-as főúton keresztül kerüljön. Vezessenek óvatosan.
2: Időjárás jelentés.
4: Sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk, élénk lesz az északnyugati szél, keleten lehet egy-egy zápor vagy zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22-23 fok körül alakul. 7:30 rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Szlotta Judit.
6: Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig megtörténik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, a közteher csökkentéséről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, közép és hosszú távon is működőképes megoldást keresnek, ami biztosítja, hogy az önkormányzatok el tudják látni törvényes feladataikat, és tudjanak fejleszteni is. Az egyházi iskola fenntartók képviselőivel tárgyalt Lannert Judit oktatási miniszter. A találkozón szó volt a köznevelés aktuális kihívásairól, a pedagógus értékelésről, a finanszírozásról, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A résztvevők a többi közt javaslatot tettek egy probléma és értékközpontú térkép megalkotására. Azonnali intézkedés csomagot jelentett be a magyar irodalom megmentésére a társadalmi ügyekért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a tankönyvpiac liberalizációja mellett egy központi irányítástól mentes, szabad kulturális korszakot hirdetett meg. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. Vasárnapi könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel, zenével és gyerekkönyvekkel, báb előadással várják az érdeklődőket a fővárosban, a Vörösmarty és a Vigadó téren. Emellett több nagyvárosban is az irodalomról és az olvasás szeretetéről szólnak a következő napok. Híradással 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
23: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
24: Bár a Sülyog Tamásnak adott ultimátum lassan 2 hete lejárt, egyelőre nem látszik, hogy a kormány hogyan távolítaná el hivatalából az államfőt, aki mellett múlt hét végén szimpátia tüntetést is rendeztek. Magyar Péter miniszterelnök tegnap szűkszavúan csak annyit mondott, hogy még tart a jogászi egyeztetés arról, hogy milyen megoldást válasszanak. A helyzetet Nagy Attila Tibor politikai elemzővel értékeljük a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
25: Jó reggelt kívánok!
24: Hát ugye a legfrissebb tegnap délutáni hír, hogy Sülyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordult ebben az ügyben. Politikai szempontból ez jó lépés volt?
25: Abszolút. Tehát Sülyog Tamás ellenlépéseket tesz, és erre van is, volt is ideje, mert magyar tételék késlekedtek. A késlekedés jól mutatja, hogy a Sülyog Tamásnak és a társainak adott ultimátumban május 31-e határidő szerepelt, addig kellett volna lemondaniuk, ők ezt nem tették meg, és a lemondatásuk azóta sem történt meg, azóta sem nyújtották be azt az alaptörvény módosítást, amelynek segítségével el lehetett volna távolítani Sülyog Tamás köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt és másokat a tisztségükből. Ha ez így folytatódik, tovább kezd érni egy tekintélyveszteség magyar tételék számára, hiszen ultimátumot akkor érdemes adni, határidőt szabni a lemondáshoz, hogyha utána jön a következmény. A lemondás elmaradt, és elmaradt a következmény is, legalábbis egyelőre.
24: Na de ennek mi lehet az oka, illetve mi lehet az oka ennek a késlekedésnek? Meglepte őket, hogy nem mondott le önként Sülyog Tamás és a többi vezető?
25: Erre utalnak a jelek, hogy Magyar Péterék arra számítottak, hogy majd a nyomás hatására legalábbis Sülyog Tamás le fog mondani. Őt szemmel láthatóan nem tartották olyan jellemnek, aki hajlandó magáért kiállni, de csalódni kellett ebben, mert Sülyog Tamás váratlanul összekapta magát, és először is a Velencei Bizottsághoz fordult, utána pedig most az Alkotmánybírósághoz. Ráadásul a késlekedés következménye az, hogy Sülyog Tamás kezdi kigondolni, hogy milyen módon tudná azt megcsinálni, hogy nem írja alá az ő eltávolítására irányuló alaptörvénymódosítást. Igaz, hogy az alaptörvényben az szerepel, hogy a köztársasági elnök csak az alaptörvényben rögzített eljárási szabályok megsértése esetén tagadhatná meg az ő eltávolítására irányuló alaptörvény módosítást, csak hogy az alaptörvényben van egy-két olyan passzus, és különösen a demokratikus jogállamra vonatkozóra hívnám fel a figyelmet, amely áthatja az alaptörvény egy részét. És mondhatja a Sülyok Tamás például, hogy igen, valóban úgy szól az alaptörvény egyik rendelkezésére, hogy ő köteles aláírni az ő eltávolítását lehetővé tévő alaptörvénymódosítást, viszont vannak az alaptörvénynek más rendelkezései is, és szerintem ő ezért is fordult most az Alkotmánybírósághoz, hogy az Alkotmánybíróság adjon ki egy olyan általános elvi alapú állásfoglalást, amelyet Sülyok Tamás lehet, hogy úgy értelmez majd, hogy mégsem kell aláírnia majd ezt a fenyegető alaptörvény módosítást. Ebben az esetben egy alkotmányos patthelyzet fenyegeti Magyar Péteréket. Na most kérdés persze az, ugye ezt még nem látjuk pontosan előre, hogy Sülyok Tamás eldöntötte már, hogy az ő és mások eltávolítását lehetővé tévő alaptörvény módosítást hajlandó-e aláírni. Ha nem, akkor gondba kerülhet Magyar Péter, erre ki kell találniuk valamilyen ellen alaptörvény módosítást, vagy valami olyan eszközt, amivel akár meg is tudnák kerülni a köztársasági elnöknek az ellenkezését, az aláírás megtagadását, de ez egyre nehezebb lesz. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal hamarabb kellett volna cselekedni. Először is nem ilyen hosszú határidőt kitűzni a köztársasági elnök felé, hogy május vége, aztán tehát az az érthetetlen, hogy nem készült el az alaptörvény módosítását, a kampányban is illett volna már erre készülni.
24: Na igen, ez nagyon érdekes, és azt a kérdést is felveti, hogy ez politikai szempontból mennyire veszélyes a Tiszára és Magyar Péterre nézve, mert itt az, amit ön mondott, abból is kiderült, hogy itt egy ilyen nagyon bonyolult jogi hercehurcába csapott át ez az ügy, és azért nagyon sokan a Tisza szavazók részéről is meglepődtek azon, hogy itt nem voltak kész forgatókönyvek arra az esetre, hogyha Sülyök Tamás nem mond le.
25: Bizony, és ez az, amit az ember furcsál, tehát szemmel láthatóan Magyar Péterig nem készültek további lépéssel, de lehet, hogy azért nem készültek, ennyiben megértő vagyok, hogy menet közben, amikor a kormányváltás után a Tisza alkotmányjogászai vagy jogászai elkezdtek dolgozni az alaptörvény módosításon, akkor lehet, hogy ők is beleütköztek abba a problémába, amiről én most az elmúlt percekben beszéltem, nevezetesen abba, hogy mi van, hogyha a köztársasági elnök nem hajlandó aláírni az alaptörvény módosítást. És szerintem erre a forgatókönyvre nem készült fel a Tisza párt vezetése kellőképpen, és most vakargatják a fejüket, hogy most mi a teendő akkor.
24: Lehet olyan, akit esetleg elidegenít a Tiszától ez az ügy?
25: Én azt gondolom, hogy lehet, mert hogy Magyar Péter a választási kampányban olyan látszatot keltett, hogy mi sem egyszerűbb, mint hogy rákényszeríteni a közjogi méltóságokat és vezetőket, hogy lehessen őket távolítani, csak ehhez kétharmados többség kell. Hát Magyar Péter a március második felei 23. nyíregyházi beszédében szó szerint arra kért kétharmados felhatalmazás, hogy el tudja távolítani az Orbán rendszerből itt maradt közjogi vezetőket. És a jóra való nép azt hitte, hogy hát mi sem egyszerűbb, megadja a kétharmados többségen, és akkor Magyar Péterig már egy huszárvágással, egy csapással el tudják távolítani Sülyök Tamást. Telnek a napok, telnek a hetek, és kiderült, hogy ez mégsem annyira egyszerű ezek szerint, úgyhogy itt valamit sürgősen ki kell találni, mert minél tovább halad az idő, annál inkább probléma lehet ez Magyar Péterék számára, hogyha határidőt tűz ki valaki az ellenfelének, hogy ez, hogy azt tegyen meg, különben jön a következmény, akkor határidő után szinte azonnal cselekedni kell. Most ehhez képest, ahogy ön is említette, a köztársasági elnöknek küldött határidő után eltelt lassan már 2 hét, és még mindig nem történt semmi ebben az ügyben. Azon kívül, hogy Magyar Péter találkozott többet magával Sülyök Tamás köztársasági elnöke.
24: Igen, és hát ráadásul ugye kedden az ATV-ben azt mondta a miniszterelnök, hogy ismét felkeresné az államfőt, miközben egyébként ugye vasárnap volt egy szimpátia tüntetés is Sülyök Tamás mellett. Mi az üzenete annak, hogy Magyar Péter most már ismét tárgyalna Sülyök Tamással, illetve hogyan változik egyáltalán a Sülyök Tamás körüli politikai klíma? Változik-e?
25: Hát Hát az, ahogy elmenne Siók Tamáshoz tárgyalni, azzal is történik valami, tudná mutatni a közvéleménynek, hogy lám-lám, én cselekszem, csak hát már volt egyszer a köztársasági elnöknél többet magával. A Magyar Péterék kezében annyi eszköz azért van, hogy megtehetik azt, hogy megvonják a lemondott vagy idő előtt, tehát megvonják a köztársasági elnök juttatásait, még arra az esete is, hogyha megszűnik a mandátuma. Ugye jelenleg a köztársasági elnök jogállásáról szóló jogszabály több lehetőséget is biztosít a köztársasági elnöknek, anyagi juttatást, titkárságot, ezek dönthet úgy a tisza többség, hogy ezeket megvonja, és ezzel próbálják Sülyog Tamást beszorítani abba a helyzetbe, hogy mégis mondjon le önként. El tudom képzelni, hogy valami ilyesmi hát fenyegetést, vagy legalábbis lehetőséget tennie közzé Magyar Péter miniszterelnök, amennyiben négy szem közt ülne le Sülyog Tamással tárgyalni. Nem vagyok benne biztos, hogy Sülyog Tamás szívesen belemenne egy ilyen négy szem közti beszélgetésbe, de persze majd meglátjuk.
24: Igen, ezt majd az idő eldönti. Vannak olyan sajtóhírek is egyébként, hogy a kormányon belül is ellentéteket szül az ügy, mert vannak, akik radikálisak ebben a kérdésben, és alakul egy ilyen óvatos koalíciója is. Ezt reálisnak tartja, hogy ez feszültségeket okozhat a kormányon belül?
25: Minél jobban telik az idő, annál inkább reálisnak tartom ezt a lehetőséget, hiszen nyilván frusztráló, hogy Magyar Péter olyan látszatot keltett, hogy egy gyors alaptörvény módosítással leváltható Sülyog Tamás és azok a közjogi vezetők, akik az Orbán rendszerből maradtak itt is, itt ehhez képest, hogyha minél tovább húzódik a dolog, minél tovább maradnak itt Sülyog Tamásék, akkor viszont felvethető a kérdés, hogy akkor mi a teendő, és akkor nyilván lehet feszültség a kormányon belül, és ez előbb-utóbb átakadhat a frakcióra is. Tehát most gondoljunk bele, hogyha még júliusban is a tisztségében tud maradni Sülyog Tamás köztársasági elnök, akkor a frakcióban is felvetődik a kérdés, hogy hát gyerekek, hát már május vége régen elmúlt, és még mindig nem történt semmi érdemleges.
24: Rövid időnk van, rövid választ várok. Ki tud még ebből az ügyből hátrálni Magyar Péter, vagy lehet szándéka rá, ahogyan telik az idő?
25: Hát kihátrálhat ebből, de akkor az tekintélyveszteséggel járna. Tehát mondhatja Magyar Péter, hogy most ezt a dolgot felfüggesztik, nem találtak megfelelő alaptörvénymódosítási lehetőséget, csak ez tekintélyveszteséggel járna, mert hogy a kampányban azt ígérte, hogy amint meg lesz a kétharmados többsége, el fogja távolítani Sülyog Tamásékat a tisztségükből. Hogyha ez nem történik meg, akkor ez lesz a Magyar Péter vezette kormány első.

0: választási eredmények fényében. És hogy mire jutottak, azt Horn Gábortól, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökétől kérdezem meg. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggel!
0: Kezdjük onnan, hogy a vidéki és inkább a falusias térségek azok mekkora súllyal bírnak egyrészt a társadalomban, másrészt a választási rendszerben.
1: Igen, a magyar társadalomnak körülbelül a 30%-a él klasszikus értelme vidéken, tehát falvakban. Ugye nehéz ez, mert a Magyarországon vannak olyan kisvárosok, amik tulajdonképpen falusi környezet, a legkisebb város azt hiszem 1100 fős, ami nyilván inkább csak olyan nevében város, azt hiszem Őri Szentpéter ez, emlékeim szerint, de lehet, hogy már ez se igaz, de minden esetre a most közigazgatási értelemben kevesebb, mint 30%-a, azt hiszem 29,1% él faluhelyen Magyarországon. Ehhez képest az egyéni körzetek, hiszen ez azok, amikről tudunk beszélni, mert az országos listáknál ott ez a megkülönböztetésnek nincs jelentősége, az egyéni körzeteknek több mint 40%-a az faluhelyen dől el. Tehát jelentős túlreprezentáció van. Tehát az az megállapítás, hogy a magyar vidéki falusi értelembe vett népesség a szavazatai többet érnek, túlreprezentáltak a választáson, ez megállja a helyét, ennek a mértékére lehet vitatkozni.
0: Na, ugye mindig azt mondták korábban, és ez egy ilyen alapvetés volt, hogy ez a Fidesznek a bázisa, és a Fidesz táborhoz sorolták egyértelműen a falvakat. Mennyire volt ez így a mostani választáson?
1: Egyáltalán nem volt így, ha így lett volna, akkor nem lett volna ez az eredmény, tehát a végeredményben teljesen egyértelműen látszik, hogy ez az megállapítás 2026-ra nem igaz, egyébként 2015 se volt természetesen így, tehát klasszikusan az első 20 évben egy kicsit se volt a Fidesz bázisa a vidéki Magyarország, jellemzően például a Kelet-Magyarország tipikusan az MSZP-nek, vagy a baloldalnak volt egy fontos háttere, ez változott meg tulajdonképpen már a 2010-es választáson is, amikor a Fidesz fölényes kétharmados győzelmében nagyon lényeges szerepet játszott az, hogy ez a vidéki Magyarország, ez a klasszikus értelemben baloldali kelet-magyarországi szegényebb társadalmi csoportok átálltak a Fideszre. Ez érdekes módon nem csak a Fidesznél, hanem a Jobbiknál is megjelentek akkor. De kétségtelen, hogy 14-18-22-es választásokon azt figyelhettük meg, hogy fölényes győzelembe taratott a Fidesz ezekben. Minél nagyobb településekre mentünk, annál relatíve annál rosszabb helyzetben volt a Fidesz. Budapestet egyébként már 2018-ban is elvesztette, és 2022-ben a fölényes győzelem ellenére a 18, akkor még 18 körzetből 17-et elveszített az egyéni körzetekből. Tehát megfigyelhettük ezt a folyamatot, hogy a vidéki Magyarország jobban reflektál Orbán és a Fidesz üzeneteire. Ennek különböző okait láttuk, részben az információhoz való hozzáférés, részben a tájékozódás módja, tehát hogy inkább a hagyományos médiákból és kevésbé az online felületekből tájékozódott a vidéki lakosság. Mondjuk a Kossuth Rádió volt klasszikusan bekapcsolva egy falusi helyen, még akár egy modernebb gondolkodású családnál is, mert így alakult a dolog, és nem váltottak ezen. Tehát ebben benne voltak a szokások is, de kétségtelen, hogy ez egészen 2026-ig így volt, de a 26-os választáson azt láttuk, hogy a falvakat is elvesztette a Fidesz. Az egyetlen közigazgatásra értelmezhető helye, ahol a Fidesz egy picit jobban szerepelt, mint a Tisza, az országos, az egészet nézzük, az 500-nál kisebb falvak. Tehát a legkisebb települések a világ vége, elnézést tőlük, tehát tényleg, ahol ilyen azért kevés van, és nagyon sok esetben nagyon elszigetelve létező falvak. De egyébként azért abszolút falusi környezeteket is nyert meg sok esetben fölényesen a Tisza, de az is igaz egyébként a másik oldalon, hogy az a 10 maradék körzet, amit egyéniben megnyert a Fidesz, mindegyik falusi. Tehát mindegyikben túlsúlyban vannak a hagyományos értelemben falvak lakossága.
0: Na most, hogyha az okokat nézzük, akkor ezeket a körzeteket a Fidesz vesztette el, vagy a Tisza nyerte meg? Nyilván egyszerre igaz a kettő, de hogy melyiknek volt itt nagyobb súlya, vagy nagyobb szerepe?
1: Nehéz ezt megmondani. Én azt gondolom, hogy abban az értem a Fidesz veszítette el, hogy a utolsó 4 év, tehát tulajdonképpen a járvány utáni időszak 2022-től kezdve a választások utáni időszakban a Fidesz folyamatosan csúszott le. Nem csak a közvéleménykutatásokban, mert ott egy lassabb folyamat volt, hanem egyszerűen az volt a tapasztalata mindenkinek, a vidéki Magyarországon élőknek is, hogy rosszabbul mennek a dolgok, mint előtte. Tehát ez részben gazdasági, az a makro

0: számokból is kiderül, ugye lényegében nulla növekedést tapasztaltunk ebben a négy évben, de nem csak ebben, hanem bármerre néztünk a magyar közigazgatásban, az oktatási rendszerben, az egészségügyben, a szociális ellátórendszerekben, mindenütt azt láttuk, hogy az az illúzió, amit az első 10 évében a kormányzásban Orbánéknak sikerült kialakítani, hogy jó-jó, ilyenek, olyanok, amolyanok, de azért kormányozni tudnak, ez lényegében erre az utolsó négy évre összeomlott. Tehát a választás megnyerésével a 22-es választás megnyerésével fokozatosan kicsúszott a kezéből a Fidesznek, de inkább Orbánnak és környezetének az a fajta sikeresnek gondolt, most mindegy ki mit gondol erről, de mégis ez az érzet ez volt, hogy nekünk ez egy akkor is jobbat jelent, hogyha mondjuk nem vagyunk oda a korrupciótól, nem vagyunk oda Orbán Viktor személyétől, nem gondoljuk azt, hogy pont úgy mennek a dolgok, ami szeretnénk, de azért egy picit jobb nekünk, mint az előző időszakban volt, és a jövőre is így gondolunk. Ezt veszítette el szerintem 2022-23-ra a Fidesz, és ebben a kormányzás képtelenségben és a rossz társadalmi-gazdasági helyzetben csúszott ki a kezéből szerintem fokozatosan a kormányrúd, a kormányzás, és a legalább ilyen fontos, hogy a kérdés a másik fele is igaz legyen, hogy jött egy valódi kihívó. Tehát jött egy olyan kihívó, az ellenzék megosztottságát fölülírva, ugye, mert az ellenzéknek végig az volt a problémája 2010 után, hogy lehet, mit lehet azzal kezdeni, hogy csak együtt lehet legyőzni Orbánt. És nem volt erre megoldás. Még az általunk, a Republikon Intézet által olyan lelkesen támogatott és szakmailag kidolgozott előválasztás is végül is nem jelentett megoldást. Magyar Péter azonban egy új dolgot kínált erre, félresöpölte ezeket az ellenzéki pártokat az asztalról. Elegük lett az ellenzéki szavazóknak az ellenzék pénázásából, együttműködés képtelenségéből, és jött egy új ajánlat. Tehát a kettő együtt van, de még egyszer én azt gondolom, hogy Magyar Péter megjelenése is a Fidesz lecsúszásának a terméke. Tehát nem maga Magyar Péter, hanem a megjelenésének a lehetőség az attól volt, hogy a Fidesznek ez a fokozatos kormányzás képtelensége, gazdasági, társadalmi ellehetetlenül és feszültség növekedése, ahogy Orbánnak egyre kevésbé volt fontos Magyarország. Azt láttuk, hogy a miniszterelnök egyre inkább a nemzetközi térben határozza meg önmagát, tulajdonképpen ilyen világpolitikai jelenségként próbál meg létezni.
1: Na igen, de azért az érdekes, hogy az előző kormány nagy hangsúlyt fektetett a vidékre. Tehát ott volt a Magyar Falu program, aztán jöttek tavaly ősszel templomfelújítás, minden faluba ATM, tehát hogy nagyon sok olyan program volt, ami pont ennek a rétegnek szólt volna, és amelyet egyébként a mostani új kormány is úgy tűnt, hogy megtart. Hát azt mondta az illetékes miniszter, hogy a Magyar Falu programot például tovább viszik. Ez sem hatott, ez sem számított?
0: A fura dolog ez, mert az embert, a választópolgárt, a magyar állampolgárt, minden állampolgárt, a saját érzetei, a saját jövőképe sokkal inkább meghatározza, mint hogy mit ígér a politika neki. És ha ő azt gondolja, hogy neki nem lesz jobb, vagy akár rosszabb lesz, akkor nem érdekli az ATM. Az az ATM egyébként, ami teljesen fölösleges abban a faluban, ahol se bolt, se kocsma, se semmi, se szolgáltatás, ahol mondjuk ami miatt érdemes lenne készpénzt fölvenni, mi a fenének. Tehát ráadásul ezek ilyen, hogy mondjam, sok esetben, hogy mondjam, visszaütő, tehát negatív olvasatú lépések is voltak, és egy csomó olyan ígéret, ami nem teljesült, akár a 2022-es választásokon, ahol szinte minden körzetben voltak konkrét ígéretek, amik aztán nem valósultak meg. Tehát a 22-es győzelemhez kapcsolódóan nem volt olyan település, olyan választókörzet, ahol ne lettek volna nagyon komoly ígéretei a Fidesznek, amiket nem tudtak betartani. És hiába volt akkor a Magyar Falu program, mert arról is az volt a kép, hogy hát ezt is már megígértétek. Ezt az utat már 8-szor idejött valaki, és azt mondta, hogy ez meg lesz. És még mindig nincs meg. Tehát volt az olvasat az, hogy nekem nem lesz jobb. Ez elérte a magyar vidéket is, és ezzel nem tudott változtatni a templomfelújítás. Ugye Magyarországon ez az egész egyházügy ugyan egy fontos kérdés, de a magyar társadalom nagy része nem jár egyébként ezekben a felújított templomokban, tehát nem az a helyzet, mint Lengyelországban, vagy akár Romániában, ahol ki kell hangosítani a misét, mert nem férnek be az emberek. Tehát azért ezeknek is a hatása, ugyan nem akarom teljesen jelentéktelennek gondolni, de korán sem olyan jelentős, mint amit erről akár a politika gondolhatod.
1: Na hát most a változás ígérete az megvan a Tiszapárt részéről, az biztos. Mennyire türelmes ez a választói réteg, hogyan látja? Van-e visszaút akár a Fidesz részéről, vagy a Fideszhez, hogyha a választók szemszögéből nézzük, és meddig vagy milyen értelemben türelmesek a Tiszával ők?
0: Érdekes módon én úgy látom most, hogy a Tisza nem 100 napot, hanem egy hosszabb időt fog kapni. Tehát ez a fajta elégedetlenség, csalódás, és ami bizonyos értelemben a vidéki Magyarországon akár erőteljesebb is lehetett, mert nagyon hittek az Orbán rendszerben, nagyon azt gondolták, hogy jó lesz, és aztán nem lett jó. Tehát ez a kiábrándulás, hogy amikor az ember egy nagy szerelemből kiábrándul, az mindig sokkal fájdalmasabb, mintha csak egy ilyen piciből, vagy éppen hogy csak próbálkozik. Tehát ez a nagy kiábrándulás lehetőséget biztosít magyaréknak arra, hogy hosszabb időt kapjanak, mint 100 napot, vagy akár 200-at. Tehát szerintem jövő tavaszig nagyjából van ideje arra a Magyar Péteréknek, hogy bebizonyítsák, hogy ők jobban tudják csinálni. Egyszerűen azért, mert annyira negatív volt ez a tapasztalás, ez az utolsó 4 év. Annyira ilyen reménytelenné vált az egész történet, annyira másról szólt a politika, mint amiről az emberek gondolták, hogy szólnia kell, hogy ehhez képest minden más jobbnak tűnik. Ráadásul itt van ez az egész jóvátétel ügy, hogy legyen következmény, ami önmagában egy politikai erővé tud válni, hiszen az emberek tényleg azt várják, hogy jó, de akkor legyen következmény. És ha lesz valódi következmény, ha lesz elszámoltatás, ha lesz vagyonvisszaszerzés, ezek mind bizonyos értelme segítenek a Tiszának, hogy időt kapjon arra, hogy bebizonyítsa, hogy tud egy picit jobb gazdasági helyzetet teremteni, hogy tud egy kicsit igazságosabb, csodák nincsenek, de mégis egy kicsit igazságosabb, mondjuk nyugdíjrendszert, ahol a legrosszabb helyzetben élők, a vidéki lakosság ilyen. Tehát nagyon érdekes volt ez a kettőség, hogy miközben a Fidesz szociálpolitikája tulajdonképpen fölülrelő, tehát nem a legszegényebbeknek, hanem a felsőbb rétegeknek segít, addig a legkitartóbbak a Fidesz mellett a legszegényebbek voltak, de ez most megváltozott, és visszacsalogatni nagyon nehéz. Tehát azt gondolom, hogy most a Tiszának van egy nagyobb laufja, egy több ideje a bizonyításra egyik oldalon, másik oldalon pedig a Fidesznek nagyon nehéz innen fölállnia. Tehát valami egészen mást kéne csinálni, meggyőződésem szerint más emberekkel, és mintha nem tartana még itt a Fidesz. Hát meglátjuk itt a hétvégén a kongresszuson, hogy mi lesz, de azt gondolom, hogy ugyanez a Fidesz, ugyanezekkel a szereplőkkel, akár Orbánnal az élén nem fogja tudni visszacsábítani az elkóborolt bárány, mert egyszerűen, hogy mondjam, ez a legnehezebb. Tehát visszaszerezni az elveszített presztist, visszaszerezni az elveszített, hogy mondjam, ígéretek után a lehetőségeket, ez a legnehezebb. Tehát egy nagyon nagy váltásra lenne szükség, mondom, személyi is, de leginkább politikai arculatbeli, sok minden bele tartozik ebbe. Ha ez nem történik meg, nem kell most megtörténnie, ez megtörténhet ősszel, vagy jövő tavasszal is, tehát van erre ideje a Fidesznek, hiszen választás soká lesz a következő, de ha ez nem történik meg, akkor könnyen a DK, vagy akár inkább az MSZP sorsára juthat a Fidesz, mint annyi egyébként rendszerváltó párt.
1: Hon Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökét kérdeztem az elmúlt percekben.
0: Köszönöm szépen.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra. Jó reggelt kívánok! 2026. június 12-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: A kormány meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát és a diákhitel egy kamatstopját, és adóbefizetési haladékot kap a fővárosi önkormányzat is.
6: Életbe lépett a migrációs paktum az Európai Unióban.
5: Ma rendezik a mozgás éjszakáját, csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat. Mondjuk a részleteket. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot.
6: A kormány arról is döntött, hogy meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát. Köböl Anita kormány szóvivő emlékeztetett arra, hogy a konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány, és 270 ezeren vették igénybe. Akiknél azonban nem született meg a vállalt gyermek, azok számára a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Az év végéig meghosszabbítják a diákhitel egyre vonatkozó kamatstoppot is, a főváros pedig szintén a kormány döntése értelmében október 15-éig kapott haladékot a szolidaritási hozzájárulás befizetésére.
5: A Mohácsi Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a kormány a közlekedési és beruházási minisztert, és arra is felkérték Vitézi Dávidot, hogy tegyen javaslatot a műszaki tartalom csökkentésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő.
6: Hozzátette, az eredetileg 381 milliárd forintos beruházás, egy kétszer kétsávos híd és a hozzá kapcsolódó alföldi útszakasz megépítését tartalmazta. Magyar Éva hangsúlyozta, márciusban az akkori vezetés a projekt kibővítéséről döntött, így jelenleg a beruházás 451 milliárd forintba kerülne.
7: Ezzel párhuzamosan a kivitelezőnek kifizethető előleg mértékét is felemelték 20-ról 98%-ra, és két nappal a választás előtt ki is utaltak csaknem 100 milliárd forintot a Duna aszfaltnak. Erről a 98%-ról érdemes azt tudni, hogy a piacon egyáltalán nem jellemző ilyen arányú előlegfizetés. Ezért a szakmai bírálatok és a korrupciós kockázatok miatt a kormány úgy döntött, hogy a beruházás teljes körű felülvizsgálatával megbízza Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert.
6: A tájékoztató után Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Hozzátette, a beruházás eltúlzott kapacitású, és ahol lehet módosítani fognak, a híd viszont mindenképpen megépül.
5: A jövőben Gerendás János látja el a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatói feladatait, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a pénzintézetnek fontos szerepe lesz az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában.
6: A miniszter emlékeztetett arra, hogy Gerendás Jánosnak több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalata van. Kapitány István hozzátette, az új vezetőtől átlátható, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.
5: Mától minden tagállamban kötelező végrehajtani a migrációs és menekültügyi paktumot. A 2024 májusában elfogadott csomag célja az EU külső határvédelmének erősítése mellett szigorú, de méltányos menekültügyi szabályok alkalmazása, valamint az illegális bevándorlók kitoloncolásának még nagyobb hatékonysága. A tagállamok közötti szolidaritás egyik központi eleme a migrációs paktum, ennek értelmében a túlterhelt országokból vagy át kell venni menedékkérőket, vagy fizetni utánuk. A tagállamok krízishelyzetben technikai segítségnyújtást is választhatnak. Brüsszelből Berek Patrícia tudósított.
8: A paktum legújabb június elején elfogadott eleme, hogy a jövőben az unió határain kívül is létre lehet hozni visszaküldési központokat az elutasított menedékkérők számára. Együttműködési kötelezettséget ír elő a bevándorlóknak, a kiutasítási határozatokat pedig a schengeni információs rendszerben is rögzítik, hogy az egész unió területén végrehajthatóak legyenek. Az unió erősítené a migrációs diplomáciát is, hogy a származási országok visszafogadják állampolgáraikat. Ennek érdekében még Afganisztán tálib vezetését is tárgyalni hívta Brüsszelbe az Európai Bizottság. Noha a tálibok hatalomátvétele óta megszakította a diplomáciai kapcsolatot az országgal. Muszáj velük beszélnünk, jelentette ki az Európai Bizottság belügyekért és migrációért felelős biztosa. Magnus Brunner újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy 2013 és 24 között összesen 1 millió afgán adott be menedékkérelmet az Unió területén, és nehéz visszaküldeni őket, még a bűncselekményeket elkövetőket is.
5: Az Egyesült Államok nem hajt végre újabb légi csapásokat Irán ellen, tekintettel a béketárgyalásokon történt jelentős előrelépésre, jelentette be az amerikai elnök.
6: Közösségi oldalán megjelent bejegyzésében Donald Trump azt írta, hogy az egyeztetésekbe bekapcsolódott Irán legmagasabb szintű vezetése. Hozzátette, hamarosan bejelentik az Iránnal kötendő megállapodás helyét és idejét. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni kikötők tengeri blokkádja érvényben marad egészen addig, míg véglegessé válik a megállapodás.
5: Tegnap a legmagasabb szintű riadót rendelt el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja egy izraeli utasszállító repülőgép miatt. Ezt Magyar Péter közölte a Facebook oldalán.
6: A miniszterelnök azt írta, a Gripen géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel Aviv és Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A Gripenek a felszállás után vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállító gép pilótáival, akik ezt követően rádió kapcsolatot létesítettek a magyar földi irányítással. A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra.
5: Július 1-én lép hatályba az úgynevezett 3 eurós vámszabály.
6: A Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának elmondta, az új uniós rendelet alapján az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű csomagok esetén termékcsoportonként 3 euró vám terheli a vásárlót. Lintmajer Szilvia hozzátette, az uniós tagállamokat érintő szabályozás minden harmadik országból érkező termékre vonatkozik.
9: Ha valaki 3 különböző dolgot rendel, így például rendel egy fogkefét, 2 pólót és 3 szoknyát, akkor mivel 3 különböző fajtájú termékről van szó, ezért ezek után, a tételek után mindegyiknél egyesével 3-3 eurót kell felszámítani az új szabály értelmében, ami itt azt jelenti, hogy 9 euró lesz a fizetendő vám. De ha valaki csak pamutpólót rendel, vagy csak fogkefét, 150 euró alatt, akkor ott 3 euró a fizetendő vám érték.
5: Elsősorban az olcsó görög és a román import határozza meg a magyar szamóca nyomott árát, mondta Kossuth Rádióban a Fruitweb elnöke a szamóca szezont értékelve.
6: Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az aszály, betakarítását pedig a munkaerő hiány befolyásolja. Mert bár a magyar munkaerő nem drága, a szezonális foglalkoztatottak az agráriumban gyakran megbízhatatlanok. Magyarországon jellemzően mikro és kisvállalkozások termesztenek szamócát, összesen csak nem 800 hektáron. Apáti Ferenc azt mondta, jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés.
10: Ennek az egyik hatása lenne a fogyasztói árak csökkenése, már hozzá kell tenni, hogy hosszú távon ennek a hatása szinte mérhetetlen. A zöldségek gyümölcsök piacán a rövid távú kínálat miatti áringadozása sokkal nagyobb mértékű, mint amennyit az áfa csökkentéssel el lehet érni. Ami viszont nagyon sokat segíteni az ágazatnak, az a feketéző kereskedők, a számla nélküli értékesítők kiritkítása az ágazatból, hiszen a 27%-os áfa kulcs az elég nagy profit önmagában ahhoz, hogy valaki feketén értékesítsen áfát csaljon. 500%-os áfánál ez a biznisz már nincs benne.
5: Elkezdődött az eddigi legnagyobb, leghosszabb és legtöbb csapatot felvonultató labdarúgó világbajnokság az észak-amerikai kontinensen.
6: Szabados Gábor sportközgazdász a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelentős bővítéssel a FIFA a bevételek növekedését szeretné elérni. Hozzátette, a 3 rendező ország céljai eltérőek a tornával. Az Egyesült Államok a sportszakmai szempontok figyelembevételével szeretné népszerűsíteni a futballt, és felzárkóztatni a 4 nagy amerikai sportághoz. Mexikóban népszerű a foci, így ott inkább a hagyományos célok elérésére törekednek.
11: infrastruktúrális fejlesztés, a meglévő stadionok és közlekedési hálózatok fejlesztése, illetve ugye az országnak egy komoly gazdasági lökést adhat, mindez oda látogató szurkolók költése, mindez az országimázs mi megvalósul. Tehát ők inkább ilyen hagyományosabb célokat próbálnak megvalósítani. Kanada meg kicsit a kettőnek a keveréke, hiszen ott is ugye a labdarúgást akarják elsősorban fejleszteni, de természetesen nekik azért vannak ugyanígy gazdasági céljaik is. Én azt gondolom, hogy nagyon jól fel tudják használni ezt a világbajnokságot erre, hiszen minden célnak igazából tökéletesen megfelel, ezért is egy jó kombináció ennek a három országnak a közös rendezése.
5: Ma rendezik a mozgás éjszakáját. Csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak.
6: A budapesti programok már délben elkezdődnek a Dagály uszodában, este pedig a Hősök terén és a Városligetben, a többi közt jogával, falmászással, kötélugrással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érdeklődők. A részvétel ingyenes, de a regisztráció megkönnyítheti a programok követését.
2: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint két baleset történt az M1-esen Hegyeshalom irányába, Győr térségében a 115-ös és a 113-as kilométernél. A forgalmat a Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a pályáról. Az ellenkező irányban is szakaszos torlódás alakult ki az érintett szakaszon. Az 52-es főúton útfelújítási munkákat végeznek Solt és Fülöp szállás között. A 34-es és az 51-es kilométer között szakaszosan, irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás tapasztalható. Erős a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
5: Budapest információkkal folytatjuk.
12: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton az Illatos útnál, valamint a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Gergely utcánál. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Lezárják ma 17 órától szombaton 6 óráig a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Németh Lucca, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
6: Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Napközben 20-24, este 11-18 fok valószínű.
5: Ez volt a Krónika 8-kor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
13: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
14: Mexikó nyerte a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését. A Real Madrid bejelentette José Mourinho érkezését. Nem jutott döntőbe a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Jó reggelt kívánok, Mújtica Istvánt hallják.
13: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
14: 3 piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetés szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen a Mexikóvárosban rendezett találkozón. Az első gól szerzője Julián Quiñones a meccs után a hazai szurkolókat is méltatta.
15: Boldog vagyok, hogy megszereztem pályafutásom első VB gólját, méghozzá ebben a fantasztikus stadionban és elképesztő hangulatban. A szurkolóink előtt, akik az első perctől buzdítottak minket. Ez rendkívül sokat jelent nekem. Az egész csapat hatalmas erőfeszítéseket tett ezért a győzelemért és a 3 pontért, ami kulcsfontosságú volt számunkra. Az emberek napok óta éreztették velünk az izgatottságukat. Olvastuk a drukkerek bátorító üzeneteit a közösségi médiában, és a mérkőzés során a csapat és a szurkolótábor nagyszerűen hatott egymásra. Ez volt a kulcsa a győzelmünknek.
14: A nyitó mérkőzés játékvezetője a dél-afrikai együttesből 2, a mexikóiaktól pedig 1 játékost állított ki a második félidőben. Most hallgassuk meg a dél-afrikai csapat szövetségi kapitányát, Hugo Brost, aki a vereség után így nyilatkozott.
15: Amikor a nyitó mérkőzésen a házigazda ellen játszol, akkor nyomás alatt kell teljesítened. Szerintem igazi nyomás alatt csak az első 20 percben voltunk. Onnantól megtartottuk a labdát és jól játszottunk. De volt két szituáció, amikor nem szabadott volna labdát veszítenünk. Mégis megtettük. Ez teret adott a mexikóiaknak, akik ezt mindkétszer góllal büntették.
14: A nyitó mérkőzés után Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, korábbi háromszoros válogatott játékos, a Ferencváros és az Újpest egykori csatára így értékelt.
16: Maximálisan a papírforma igazolódott ezen a mérkőzésen. A mexikóiak a nyitó meccsen itthon tartották a 3 pontot. A többi mérkőzést előre tekintve azt nem tudnám megmondani, mert jobb csapatok ellen meglátjuk, hogy a Mexikó mennyire fogja tudni érvényesíteni az akaratát. Azt látjuk, hogy milyen potenciál rejlik a csapatba, de igazán ma nem tette próbára a dél-afrikai csapat a mexikóiak tudását. Nem voltak egyenrangú ellenfelek. Egy-egy pillanatra tudott megvillanni Dél-Afrika, de egy percig nem forgott veszélyben a mexikói győzelem. A mexikóiaknál több dolog is látványosan sikeredett, például Jiménez bemutatkozása kezdőként a mexikói válogatottban góllal, ugye a Fulham játékosáról beszélünk, Ochoa nem kapta meg a lehetőséget a kapuban, 6. VB-jén van. A csapat egységesnek tűnik, de kérdés, amikor nagyobb nyomás nehezedik rá, hát mondjuk ennél a meccsnél csak nagyobb nyomás nehezedhet, mert a dél-afrikaiak igazán nem támadtak a mérkőzésen. Kemény, erős futballistákból áll a dél-afrikai csapat, de előre egyetlen helyzetet sem tudtak kidolgozni a mérkőzés folyamán. Egyedül a kiállításból fakadó szabadrugás lehetett volna helyzet, a kapura lövik, de azt is hosszan gurították le, és nem lett belőle kapura lövés. Tehát egészében azt tudom mondani, hogy nem terült ki, hogy a Mexikó milyen játékerőt képvisel a mondjuk a 16 közé bejutva ott jövő ellenféle szembe például, de az látszik, hogy van bennük potenciál, ott majd kiderül a húzósabb meccseken, hogy ez mire elég.
14: Az A csoport másik mérkőzésén magyar idő szerint ma hajnalban Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1 nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Hum Jung-bio, a dél-koreai válogatott szövetségi kapitánya így összegzett a győztes mérkőzést követően.
17: Nagyon nehéz volt az első világbajnoki mérkőzésünk. Örülünk, hogy sikerült győznünk, de még ennél is fontosabb, hogy a játékosaink nem adták fel és a végsőkig küzdöttek. Ezért különösen boldog vagyok.
14: Bánk József, a Ferencváros korábbi kiváló játékosa pedig így látta a Dél-Korea Csehország mérkőzést.
18: Nagyon érdekes volt, és a futball büntette a kihagyott helyzetekért, ez történt itt is, és én nagyon kíváncsi voltam erre a meccsre, mert Guadalajarában rendezik, ami magaslaton van, és két olyan csapat játszott, amely fizikálisan rendkívül felkészült. Csehek is intenzívek, fizikálisak, a koreaiak meg rendkívül mozgékonyak, és így is telt az első fél, több koreai helyzettel, de az igazi események a szünet után törögtek fel. Taktikailag rendkívül érett és jó futballt játszott Korea, és milyen az élet? Ugye hát látunk egy óriási Bundesliga párharcot is, Kim Min-jae meg Patrick Schick nevével fémjelezve, ugye a Bayern koreai védője meg a Bayern Leverkusen cseh csatára. Hát ezt Kim nyerte. Az első fél időben is már többet kezdeményezte Korea, kapura veszélyesebb is volt. A csehek viszont próbálták fejjel megverni őket, és sikerült is. Méghozzá Csófál egy bedobás után Krejcsi fejjel levette a kaput, 1-0-ra vezettek, és ekkor 3-as cserére szánta el magát Miroslav Kubek, lejött Schulz, Sik és Provod is, és bement Szedilek is, bement Hlozsek is, de nem jött be ez a húzás, mert a 67. percben kiegyenlített a koreai csapat egy nagyon-nagyon szép támadás végén, és utána is kezdeményezőbb lett. De milyen az élet? Szón viccere után büntetett a cseh csapat. Utána viszont volt Szócsek fejes, egy beadás után teles volt. Megúszták a koreaiak, és 3 perc múlva egy szenzációs támadás végén a vezetést is. Tehát ez a Kubek-féle 3-as csatárcsere semmiféleképp nem jött be. Ráadásul nagyon-nagyon jól végzett. A 93. percben Szadilek lövését óriási bravúrral vette Kim Sung-juk, és megnyerte a meccset Dél-Koreát.
14: Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. A kanadaiak legjobb játékosa a Bayern Münchenben futballozó Alfonso Davies nem lesz ott a bosnyákok elleni keretben, ezt Jesse Marsh, a kanadai válogatott szövetségi kapitánya is megerősítette.
19: Végeztek rajta egy MRI vizsgálatot, ami nagyon pozitív eredményt mutatott, jól gyógyul, de a bosnyákok ellen még nem lesz bevethető. Nagyon hasznos, hogy itt volt a személyes fizioterapeutája, és minden nap tudta végezni a gyógytornát. Szóval remélem, hogy a következő napokban felgyorsulnak a folyamatok, és hamarosan csatlakozni tud a csapathoz.
14: Hivatalosan is bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid labdarúgó csapata, a 63 éves portugál szakember. 2010 és 13 között már irányította a madridiakat, akikkel spanyol bajnokságot, spanyol kupát és szuperkupát is nyert. Mourinho megbízatása 2029-ig szól.
13: Nemzeti Sportkrónika.
14: Nem jutott fináléba a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában, miután a máltai 4-es döntő elődöntőjében 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteres párbajban kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől. A legutóbbi két kiírás megnyerő FTC így holnap a bronzéremért játszhat majd a görög Olimpiákosszal. Jansik Szilárd, a Ferencváros játékosa, Kósos Kristófnak nyilatkozott a vesztes elődöntő után.
20: Sokkal élesebben kezdtek, de abban nagyon jól felálltunk, és úgy éreztem, hogy át is vettük az irányítást, vezettünk az utolsó negyedben. Végére már azt éreztem, fel se tudtak úszni, és ez így is volt. Ott volt az időkéréses emberelőnyünk, a plusz 2-re, az belőjük megvan a mérkőzés. Kihagytuk, onnantól náluk volt a lélektali előny, ők viszont belőtték a saját emberelőnyüket az X-re. Erősebbek voltak most fejben. Ez a meccs elején érződött igazán, meg talán itt a legvégén. Hogy a végén ők tudtak rátenni azt a plusz egyet, plusz az 5 méteresekben is sokkal higgadtabbak voltak.
21: Ugye azt előtte is sejthettük, hogy közel van tudásban egymáshoz a két csapat, de a Ferencváros a saját tudásához képest hogyan teljesített ma szerinted?
20: Saját tudásunk alatt teljesítettünk. Összeállításban azt nem mondom sokkal, de hosszabb a kispadunk és jobbak vagyunk. Lehet annak köszönhető, hogy így az egész szezonban nem sokszor voltunk komplettek, nagyon sok sérülés akadály ezt az évünket, de ez egyáltalán nem lehet erre fogni, ez csak egy most gondolat, ami most eszembe jutott. Nagyon sok dolgot elrontottunk mérkőzés közben, amit megbeszéltük, hogy ne csináljunk, nem kértük a labdákat, ki tudtak szorítani minket, az eljárás szorossal teljesen elvették a támadó időnket, mire felértünk, 10 másodpercek voltak, ennek ellenére azt éreztem, hogy a kezünkben van a mérkőzés, de hát ez nem így lett, szóval most nagyon csalódottak vagyunk.
14: Jansik Szilárdot hallották. A Ferencváros női vízilabda csapata viszont döntőt játszott ma a bajnokok ligájában. Az FTC ellenfel a görög Olimpiákosz lesz majd. A 21 órakor kezdődő finálét a Dunavörd és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Két magyar versenyző, Guzi Blanka és Erdős Rita jutott döntőbe a nőknél a budapesti öttusa világkupa versenyen. Guzi Blankát, aki csoportjában harmadik helyen végzett, Kreisz Bálint szólaltatta meg.
22: Guzi Blanka szinte végigvezette a kombinált számot, végül harmadikként ért célba, de itt egyszer egymás mellett, egymás kezét felemelve futottatok be a lányokkal. Milyen volt ez a mai nap? Elég magabiztosan lett meg a döntőbe jutásod.
23: Én is azt érzem, hogy egész nap kiegyensúlyozott voltam, bár ejtettem egy-két hibát itt-ott, egy-két pontot hagytam ma itt, de azt gondolom, hogy ez teljesen helyén van, hogyha ezekből ki tudom venni, amit tudok tanulni. Fókuszált voltam szinte egész nap, ez látszott is rajtam valószínűleg, illetve azért hozzáteszem, hogy elég rendesen izgultam, meg volt bennem egy kis feszültség, de az elődöntők azon nagyon sokszor ezzel járnak, ezzel az érzéssel, ugyanis itt az emberben benne van egy kicsit ez a kötelező kör feeling, úgyhogy azt gondolom, hogy megtettem, amit kellett, ma ennyi pontosan elég volt, úgyhogy innentől kezdve a regenerációja a főszerep.
14: A budapesti öttusa a világkupa versenyen ma 16 órától rendezik a női döntőt, amelyet a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetnek majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
13: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
2: Műsorajánlat. Kalendárium.
0: Vendégünk Jan Zakata, a Musical Gála koncert a Városmajori szabadtéri színpadon. Széles programokkal várja az érdeklődőket idén is az Alsóörsi Amfi. Június 20-án a Bagosi Brothers Company-val nyitnak. Sétáló énekszó. Utcai koncertek Egerben június 17-én az Agria vegyes karjóvoltából.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A történelmi ismeretterjesztés fontosságáról.
3: Trianon utáni Magyarország elvesztette a fürdőinek az összességét. A hagyományos fürdővárosok, ahova a magyarok királyság területén belül eljártak, nem voltak elérhetőek. 1920-ban a legtöbb vendéget Keszthely fogadta. Infrastruktúra a Balaton partján ott volt a legkiépültebb. Erre válaszul jött a fizető vendéglátás, illetve a kempingturizmus bevezetése.
1: Az este a házigazda Csatári Bence történész, vendége Galambos István, a Történelmi Emléktár, a Történelmi Ismeretterjesztő Tudás és Emléktár Alapítvány alapítója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Válaszutak rólunk szól.
24: Válaszutak minden pénteken.
1: Lelkesedés, lendület, motiváció.
25: Nagy mértékben motivál a nyári szünet, főleg a június, mert akkor így berobban, és akkor végre tudok pihenni.
26: Minden motivációnak tulajdonképpen az a lényege, hogy én aztán azzal saját magamnak teszek jót.
27: Mi motivál egy fiatalt? Az elért eredmények, a jegyek, a dicséret? Mi segíthet abban, hogy legyőzzük a saját korlátainkat? És melyek azok a távlati célok, amelyekért képesek vagyunk a hétköznapokban is tenni?
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
28: Napi edzett című rovatunk következik, amelyben ezúttal Talmácsi Gábor gyorsasági motoros világbajnok osztja meg a gondolatait önökkel.
1: Napi edzett.
29: Jó reggelt kívánok! A motor nem csak gép, hanem életérzés és felelősség. Amikor egy motoros elindul, nem csak a motor kell életre, hanem egy érzés is. A motorozás szabadság, fókusz, döntés és felelősség. Akár egy világbajnoki futamon, akár egy csendes reggelen, amikor valaki munkába indul két keréken. Sokan azt hiszik, a motorosok csak a sebességet keresik, pedig a motorozás sokkal több ennél. Aki motorra ül, annak egy pillanat alatt tisztává válik, minden mozdulat számít. A koncentráció, a figyelem, az önismeret, ezek a túlélés és a fejlődés kulcsai. Én, mint világbajnok, tudom, hogy a sikerhez nem csak gyorsnak kell lenni, hanem tudatosnak is. A motor a tanárunk. Megmutatja, hogy az egyensúly belülről fakad, hogy néha lassítani kell ahhoz, hogy messzebbre jussunk. És azt is, hogy hibázni lehet, de tanulni kell belőle. És miközben az úton haladunk, sosem vagyunk egyedül. Bárhogyan is közlekedünk, gyalogosan két vagy négy keréken egymásra vagyunk utalva. Egy apró figyelmesség, egy előzik egy mozdulat, ezek sokat számítanak és jobb hangulatot teremtenek az utakon. A közlekedés nem kell, hogy stressz legyen. Bennünk van a lehetőség, hogy élménnyé formáljuk, ez pedig türelemre, figyelmességre és emberségre van szükség. Ez az, ami a napi rohanásban is igazán számít. Ha törekszünk arra, hogy vigyázzunk egymásra és segítsük egymást, akkor nem csak gyorsabban, hanem méltóbban, egymás jobban tisztelve érhetünk célba. Ez a jegyzet most nem csak a motorosoknak szól, hanem mindenkinek, aki keres valamit, ami erőt adhat. Találd meg a saját motorod. Lehet az sport, munka, család, bármi, ami előre visz. De ha egyszer felülsz egy motorra, és megérzed, mit jelent az úttal egyé válni, talán megérted, nem csak célok kellenek, hanem szenvedély is. Ez a szenvedély vezethet el oda, ahol a lehetetlen is elérhetővé válik.
28: Talmácsi Gábor gyorsasági motoros világbajnok osztotta meg a gondolatait önökkel napi jegyzet című rovatunkban. Ez a jegyzet, ahogyan az összes többi, visszahallgatható a híradó.hu és a mediaclick.hu oldalakon.
1: BKK Info.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton az Illatos útnál, valamint a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Gergely utcánál. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Szél Kálmán tér környékén, a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a pesti alsórakparton a Margit hídtól délre, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Németh Luca, BKK Info.
6: Autós percek.
28: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr elkerülő szakaszán korábban két súlyos baleset is történt. Emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat, jóval hosszabb menetidővel számoljanak. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Iváncsánál egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, az 52-es kilométernél a belső sávot zárták le. Az M35-ös autópályán pedig az M4-es autópálya felé vezető oldalon Hajdúböszörmény után a 28-as kilométernél egy defektes kamion miatt csak a belső sáv járható.
6: Időjárás jelentés.
28: Sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk ma. Élénk lesz az északnyugati szél, keleten pedig egy-egy zápor vagy zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-23 fok között alakul. 8:30 múlt egy perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Szlotta Judit.
7: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. A jelzálog hitelek referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben, a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban a határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamat stop nem tartható fenn. Szeptember végéig meghosszabbította a kormány a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét, jelentette be a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória közölte, azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak támogatásra. Az elmúlt napok esőzései miatt több vármegyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Visszavonták az intézkedést a többi közt a fővárosban, Békésben, Hajdúbiharban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban, Somogyban és Tolnában. Nem mindenhol hullott azonban elegendő csapadék, így 6 vármegyében továbbra is érvényes a korlátozás. Áramütést szenvedett egy 11 éves fiú Várpalotán. A gyerek a barátjával bement a vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre. Közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez. Az áram megrázta és leesett. A sérült gyermeket mentőhelikopter szállított a kórházba. Híradással 9 órakor jelentkezünk legközelebb.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
10: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
10: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
11: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
6: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
28: A legfrissebb tőzsdei és pénzpiaci híreket pedig Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől halljuk. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Tegnap zárásra emelkedtek a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, az indexeket az amerikai iráni megállapodás közeledésének híre, illetve a SpaceX cég tőzsdére lépése húzta felfelé. A Dow Jones és az S&P 500-os 1,8%-kal erősödött, a Nasdaq Composite 2,5%-os pluszban zárt. 1800 milliárd dolláros vállalatértékeléssel számol a SpaceX a ma esedékes tőzsdei debütálás előtt. Az Elon Musk által alapított vállalat kevesebb, mint 19 milliárd dollár árbevételt ért el tavaly, miközben továbbra is veszteségesen működött. A kibocsátási ár részvényenként 135 dollár, az összes bevonandó forrás pedig megközelíti a 75 milliárd dollárt. A kisbefektetők több mint 100 milliárd dollár értékben adtak le eddig jegyzési megbízásokat, a Bloomberg összefoglalója szerint. A vállalat tranzakciója minden idők eddigi legnagyobb nyilvános részvény kibocsátása lehet. A 2002-ben alapított SpaceX az újra felhasználható rakéták fejlesztésével vált az űripar meghatározó szereplőjévé. A cég kulcsszerepet tölt be az amerikai űrprogramokban. A vállalat legfontosabb üzletága a Starlink műholdas internet szolgáltatás. Ehhez a hálózathoz csatlakoznak majd hamarosan a vízzel repülőgépei is. Bevételei jelentős növekedéséről számolt be a negyedik üzleti negyedében az Oracle, az amerikai szoftver és adatközpont üzemeltető vállalat továbbra is profitál a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások élénküléséből. A társaság közlése szerint a felhő infrastruktúra üzletág, amelynek bevételeit elsősorban az EMI alkalmazását kiszolgáló adatközpontok generálják, éves összevetésben 93%-kal több árbevételt, 5,8 milliárd dollárt produkált. A vállalat megerősítette korábbi előrejelzését, amely szerint az éves árbevétele elérheti a 90 milliárd dollárt. Stratégiai partnerséget kötött a Visa az OpenAI-jal. Az együttműködés célja, hogy biztonságos fizetési tranzakciókat tegyen lehetővé az ügynök alapú kereskedelemben. A partnerség keretében a Visa globális hálózatát, hitelesítési képességeit és biztonsági infrastruktúráját biztosítja az ügynök alapú kereskedelmi megoldások támogatására. Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék tegnap, a londoni FTSE és a párizsi CAC 0,5%-kal erősödött, a frankfurti DAX 1,1%-kal emelkedett, Milánó 1, Madrid pedig 0,8%-os pluszban zárt. Kamatot emelt az Európai Központi Bank, az LKB kormányzó tanácsa 25 bázisponttal növelte mindhárom irányadó euró kamatát a piaci várakozásoknak megfelelően. Tavaly júniusban módosítottak utoljára, akkor 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtottak végre. A terveknek megfelelően halad a Volkswagen a létszámleépítéssel és költségcsökkentéssel hazai egységeiben. A német koncern az év végéig 19 ezer dolgozójától válik meg Németországban, 2030-ig összesen több mint 28 ezer állást szüntetnek meg. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödéssel 133.528 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 17,8 milliárd forint volt tegnap. A vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző naphoz képest. A MOL 3,4%-kal erősödött 3.930 forintra, az OTP 1,8%-kal 40.880 forintra nőtt, a Magyar Telekom 7%-kal 2.690 forintra csökkent, a Richter 1,4%-kal 11.650 forintra esett. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy teljesít ma reggel a forint. 1 euró 355 forintba és 63 fillérbe, egy amerikai dollár 308 forintba és 36 fillérbe, egy svájci frank 385 forintba és 40 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
28: Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
6: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
28: Fél kilenc után 9 perccel. Azzal folytatjuk, hogy jövő héten lesz apák napja, és most már mondhatni tradicionálisan az azt megelőző napokon tartják a férfiak egészségének nemzetközi hetét. A kezdeményezéshez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is csatlakozott, hogy miért, arról pedig már is megkérdezem Bertókné Tamás Renátát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetőjét. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
28: Lépjünk azért egyel hátrébb, és kezdjük onnan, hogy mi az, ami miatt egyáltalán különbséget kell tenni a férfiak és a nők egészsége között. Miben mások ebből a szempontból a férfiak?
13: Egyrészt vannak olyan betegségek, amelyek kizárólag vagy nagyobb arányban érintik az egyik nemet, a férfiakat. Az egészség magatartásban is van különbség, azért a férfi szerephez még mindig hozzátartozik napjainkban is, hogy ők az erősebb nem. Nekik ki kell bírniuk, ők kevesebbszer fordulnak orvoshoz, kevésbé törődnek önmagukkal, az egészségükkel, bár már egy picit ez a tendencia elmozdul, de javarészt még mindig ez jellemző.
28: Ez azt jelenti, hogy amikor betegek vagyunk, most magamról is kérdezek valamelyest, tehát hogy amikor betegek vagyunk, akkor fordulunk kevésbé orvoshoz, vagy a megelőzésre figyelünk kevésbé?
13: Mind a kettő igaz. Mind a kettő igaz. A náthába belehal a férfi, de az egyéb tüneteiket jól tűrik. Tehát, hogy egyre kevésbé fordulnak orvoshoz, elbagatelizálják a tüneteket, kevésbé fontos a férfiak egészsége szerintük, a nők szerint nem.
28: Világos. Ugye amire felhívják a figyelmet, az egyik dolog, amire felhívják a figyelmet, az a szűréseknek a fontossága. Melyek azok a szűrések, amelyekre férfiként érdemes eljárni, és milyen korosztály az, amikor érdemes ezeket a szűréseket elkezdeni?
13: Én komplexen kezelném ezt az egész egészséges életmód, betegség megelőzés kérdést. Nagyon fontos a szűrővizsgálat, de nagyon fontos az is, hogy ne keletkezzen rés a pajzson, hogyha már itt a férfiakról és a lovagokról beszélünk, akkor ez egy jó hasonlat lehet, hogy igyekezzünk tudatosan, igyekezzenek a férfiak is tudatosan egészségesen élni, mindent megtenni annak érdekében, hogy hosszú ideig egészségesek maradjanak, és hogyha mégis keletkezik rés azon a bizonyos pajzson, még ha láthatatlan is, akkor ideje korán menjenek el szűrővizsgálatra, hiszen elcsépelt mondat, nagyon jól tudom, de mégis ezt kell mondanom, hogy az ideje korán felismert nem csak daganatos betegség, hanem egyéb elváltozás, vagy jól gyógyítható, vagy nagyon hosszú ideig jó életminőség biztosítható a páciensek részére. És visszatérve a szűrővizsgálatokra, népegészségügyi szűrések tekintetében a férfiak rendelkezésre jelen pillanatban Magyarországon a vastagbélszűréssel az 50-70 év közötti pácienseket szólítjuk meg. Ők tartoznak a fokozott kockázati csoportba, ezért ez az életkori megkötés 2 évente szólítjuk meg férfiakat, nőket egyaránt. Ez egy otthoni mintavételből áll ez a szűrővizsgálat, és hogyha nem negatív eredménnyel zárul a vizsgálat, akkor tovább lépés van kolonoszkópia, tehát vastagbélszűrés irányába, vastagbéltükrözés irányába. De vannak egyéb szűrővizsgálatok is, ezt nyilván az életkor és az egyéni kockázati tényezők határozzák meg. Az egészségablak applikációban nagyon jó tájékoztatót állítottunk össze minden korosztály számára, hogy milyen típusú szűrővizsgálatokat ajánlunk. Ugye ezek nem kötelező szűrővizsgálatok, hanem ajánlottak. A legtöbb esetben a házi orvos segítségével lehet ezeket igénybe venni. Gondolok itt a kardiovaszkuláris kockázat becslésre, illetve az ezzel kapcsolatos vizsgálatokra, vérnyomásmérés, EKG vizsgálat, bokakarindex vizsgálat, és a kardiális állapotot feltérképező vizsgálat. Akkor van a klasszikus tüdőszűrés, ami ugye nem tüdőrák szűrés, bár mellékleletként nagyon sok esetben a tüdőrák is diagnosztizálásra kerül, akkor nagyon fontos beszélni a prostatát érintő megbetegedésről, aminek kórjelzője, elsődleges kórjelzője a vérben a PSA, a prostata specifikus antigén szintjének a megemelkedése. Ez is elérhető háziorvosi beutalóval 40 éves kor fölött családi halmozódás és kockázatbecslés alapján 50 éves kor után pedig ajánlott az urológus szakma szerint évente végeztetni urológusi vizsgálattal egybekötve. Tehát nagyon-nagyon sok minden van, és akkor itt mondhatnám a bőrgyógyászati, hiszen a melanóma a bőrdaganat is érinti a férfiakat, és tehát a bőrgyógyászati állapot felmérést is emlegetném, említhetném. Tehát minden-minden szűrővizsgálat, de az a lényeg, hogy az életkornak és az egyéni kockázatnak megfelelő szűrővizsgálatokon vegyünk részt. Nem kell túlzásba esni, ezt így komplexen kell kezelni. Az egészséges életmód és a szűrővizsgálat az egy kombó, egy konglomerátum. Én még kiegészíteném a HPV elleni oltással, hiszen tudjuk, hogy a HPV és egyéb vírusok is, mondjuk a hepatitis esetén is, vírusok daganat képző hatással bírnak, és a HPV fertőzés nem csak a nők méhnyakrákját okozza, hanem bizony a férfiak felnyaki daganatait, szájüregi daganatait, végbéltáji daganatait, adott esetben a

0: egészsége megőrzéséért a mindennapokban.
1: Ugye, hogyha mentális egészségről beszélünk, akkor mindenkinek a depresszió és mindenkinek a pszichiátriai betegségek jutnak elsősorban eszébe, de itt nem feltétlenül erről van szó. Itt a stressztűrő képességnek a kimaxolása, tehát hogy ugye az egészséges életmód része, ahol próbáljunk meg stresszmentesen élni, de hát ez a mai korunkban hát lehetetlennel egyenértékű küldetés, de meg kell próbálni minél kisebb mértékűvé tenni a minket érő stresszt. Aztán a társas kapcsolatok, amik nagyban hozzájárulnak a mentális egészségünkhöz, nem elszigeteltem magányosan élés, hanem megtalálni azokat a csoportokat, azokat a közösségeket, amiben az ember jól érzi magát és ki tud kapcsolódni, és ezáltal csökkenti a stresszt és növeli a mentális egészségét. Nagyon-nagyon sok minden, amit itt is el tudnék mondani, mind a közösségek, mind a barátok, mind a családnak a jelenléte, ami nagyon jelentősen hozzájárulhat a lelki egészségünk megőrzéséhez.
0: Ugye jövő héten lesz, tehát ez a hét a férfiak egészségének nemzetközi hete. Önök az NNGK milyen programokkal csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez? Röviden egy fél percünk van nagyjából.
1: Elsősorban figyelemfelhívással, hogy beszéljünk ne csak a Movember kapcsán majd ősz végén, hanem folyamatosan beszéljünk a férfiak egészségéről, és úgyhogy, és minél több emberhez eljut ez a gondolat, és minél többen tudatosítják magukba az egészséges életmód és a szűrővizsgálatok fontosságát, akkor már nekünk nyertünk lesz, nem csak a statisztikáink javulnak, hanem a társaink is egészségesen fognak élni.
0: Így van, pontosan fontos, tehát a férfiaknál is az egészségmegőrzés, erre hívják fel egész jövő héten a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban is, és erről kérdeztem Bertókné Tamás Renát, a prevenciós főosztályvezetőt az elmúlt percekben.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
0: 3:49 után 3 perccel azzal folytatjuk, hogy súlyos földrengés rázta meg néhány napja a Fülöp-szigeteket. A 7,8-es erősségű földmozgásnak több halálos áldozata és rengeteg sérültje van. Több tízezer család otthona dőlt össze vagy rongálódott meg, és a fontos, az alapvető ellátáshoz nélkülözhetetlen infrastruktúra is komoly károkat szenvedett. A katolikus Caritas itthon az első között indított agyománygyűjtést, amelynek a részleteiről Zagyvari Hárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
0: Mit tudnak, milyen információk jutnak el önökhöz, hogy mekkora a baj most a Fülöp-szigeteken?
3: Az egy nagyon szerencsés helyzet, még a bajban is, hogy a katolikus Caritas egy országos hálózatnak a része, és 162 országban van jelen Caritas szervezet, és Fülöp-szigeteken is, ráadásul nagyon erős itt a helyi katolikus beágyazottság miatt, és így az első nap néhány órával a földrengés után azonnal kapcsolatba kerültünk velük, és tájékoztattak a helyzetről is, hogy óriási a baj. Több mint 30 ezer család érintettségéről számoltak be az első napon, több mint 36 halálesetről, és több mint 140 ezer szemét jelöltek meg, akik valamilyen módon kilakoltatásra kerültek, vagy nehéz helyzetbe kerültek a földrengés miatt, és természetesen beszámoltak több mint 5000 iskola megsérülésről, középületek mentek tönkre, és sorolhatnánk a károkat, de a legfontosabb talán az ebből a szempontból, hogy azonnal be tudtak avatkozni, és elindították a krízishelyzeti gyorssegély programokat, és a katolikus Caritas ehhez kapcsolódott az első pillanattól kezdve, hiszen ők is kifejezték, hogy most nemzetközi segítségre van szükségük, önállóan nem tudják megoldani ezt a helyi szervezetek.
0: Mire van most a legnagyobb szükség ott?
3: A legnagyobb szükség elsősorban Magyarországról nézve pénzadományra van szükség, hiszen ilyen távolságból nem tudunk segélyszállítmányt indítani gazdaságosan, nem tudunk, illetve nincs szükség, hogy oda menjünk, csapatokat indítsunk. Elsősorban arra van szükség, hogy ott helyben azonnal be tudjanak avatkozni, és ezt minél hatékonyabban tudják megtenni, legyen pénz ivóvízre, élelemre, az ideiglenes szállások kialakítására, takarókra, tárgyiadományokra, eszközökre, sátrakra, és természetesen majd az újjáépítésre is.
0: Tehát pénz, amire most szükség van, hogyan tud adományozni innen Magyarországról, aki szeretne? Ez önök

0: keresztül, vagy közvetlenül hozzájuk kell eljutatni.
1: Már mi együttműködési megállapodást is kötöttünk azonnal kapcsolatba, kerültünk fel, tehát természetesen rajtunk keresztül ez lehetséges. Része vagyunk már ennek a segélyprogramnak, amit ott elindítottak, és egyrészt az adományvonalon keresztül, a 1356-os adományvonalon keresztül nagyon egyszerűen lehet kis összeggel 500 forinttal hozzájárulni. Ugyanakkor nagyobb támogatása, ha valaki szeretne az összefogás része lenni, akkor az a Caritas honlapján keresztül átutalással vagy online adományozással ezt célzottan, ezt a célt megjelölve, kiválasztva lehet támogatni, és nagyon köszönjük ezúton is azt azoknak, akik már eddig hozzájárultak, hiszen úgy látjuk, hogy valóban elindult egy összefogás, ez egy olyan jellegű esemény, földrengés, ami hatalmas károkat jelent, és rengeteg élet van veszélyben. Azért is, mert több mint 800 utórengést regisztráltak az elmúlt napokban, és ez azt jelenti, hogy nem állt meg, tehát folyamatosan bővül azoknak az épületeknek a száma, amik veszélybe kerülnek, az életek még most sincsenek teljesen biztonságban.
0: Igen, hát sokszor ilyenkor az utórengések azok, hát legalább akkor a problémát szoktak jelenteni, mint maga az a rengés, ami a katasztrófát elindította. Ilyenkor mennyire intenzív a Caritasok közötti együttműködés? Tehát az a hálózat, amit említett ön is, hogy 162 országban van jelen Caritas, az hogyan lép működésbe ilyenkor?
1: Ez talán az egyik legnagyobb erősségünk, hogy ebben a 162 országban erős Caritas szervezet van, ugyanakkor van egy ernyő szervezet Rómában, a Caritas Internationalis, ami mindezeket összefogja, koordinálja, és a háttérből segíti. És az, hogy egyenként az egyes nemzetek is hozzá tudnak járulni, például az Egyesült Államoknak a Caritas szervezete, a Catholic Relief Service, az egyébként is jelen volt az országban, és itt természetesen azonnal segít nyújt a helyieknek, de ilyenkor más országokból is csatlakoznak ehhez a nemzetközi összefogáshoz, amit koordinál a római központ.
0: Az látszik már, hogy ilyenkor hosszú távon hogyan tudnak akár a Fülöp-szigeteken is segíteni, mert hát nyilván itt egy dolog a károknak a közvetlen helyreállítása, de az újjáépítés, mire ott helyreáll a rend, helyreáll az élet, az azért jóval több időt vesz majd igénybe.
1: A Caritasnak a nemzetközi stratégiájában is az egy alapvető elsődleges pont, hogy azonnal 24 órán belül valamilyen segítségnyújtást tudjunk indítani egy ilyen esetben, és ez meg is történt, és ilyenkor a gyors segélyezés zajlik. De azt, hogy élhetően hosszú hónapokig, évekig eltart majd az az újjáépítési szakasz, amire szükség lesz a beavatkozás a segítségre, ahhoz az szükséges adományokat, szükséges anyagokat is most a következő időszakban kell megteremteni, és ezt például már előkészíti a Nemzetközi Caritas Hálózat, ebben tud sokat segíteni, hogy projektet, programot indít már most az újraépítésre.
0: És ebben lehet segíteni most először, nyilván az elsődleges segítségnyújtásban is segíthetnek azok, akik a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatainak, károsultjainak segíthetnének, ezt a Katolikus Caritason keresztül megtehetik, a honlapon lehet erről tájékozódni. A részletekről Zagy Varihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját kérdeztem. 5 perc múlva pedig 9 óra, ami azt jelenti, hogy véget ér a Jó reggelt Magyarország, és kezdődik a délelőtt. Balogh Tamás számít majd a figyelmükre, és most el is mondja nekünk röviden, hogy milyen témákkal.
2: Szervusz, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Egy nagyon fontos témával kezdünk. Május 27-én már foglalkoztunk azzal, hogy több száz magyarországi település több mint 1000 helyszínére kerülhetett abból az osztrák bányákból származó azbesttel szennyezett kőzúzalékból, amely ugye súlyos egészség és környezetvédelmi problémákat okoz. Rengeteg kérdés jött, tehát nem tudtuk megválaszolni, úgyhogy ezeket a kérdéseket is szépen sorra vesszük, és már most mondom, hogy ha valakinek azbest mentesítéssel kapcsolatban van kérdése, tegye fel bátran. 06 39 666, ugyanis hát nyílik az olló. Például egy hallgatónk kérdezte, hogy nem csak az utak érintettek, hanem a kőzúzalékos hálós kerítések. Gondoltad volna? És ugye ez csak egy a sok közül, arról nem beszélve, hogy ha belegondolunk, hogy a 80-as években Európa évi 3 millió tonna azbestet használt fel. Tehát gyakorlatilag mindenbe rakták.
0: Hát és nézzük meg, hogy vidéken hány azbestpalás ház.
2: Pontosan, ezek ugye a nap az UV hatására elkezdenek porlani, és akkor okoz igazi problémát, és ebből elképesztő mennyiségű, tehát több tonna per évi szálló por van, ami azbesttel szennyezett. Úgyhogy hát ez egy nagyon-nagyon súlyos fontos téma, próbálunk a végére érni, ezért mondom, hogy ha valakinek van kérdés, akkor bátran tegye fel, szakértőinkkel azon leszünk, hogy megválaszoljuk ezeket.
0: Hát biztos vagyok benne, hogy rengetegen fognak, de akkor érdemes is kérdezni tőletek. 9 óra után tehát Balogh Tamás ezzel a témával is várja önöket, mi pedig most búcsúzunk. Bényi Csaba, Dian Gergő és a szerkesztő Pap János nevében is köszönöm a figyelmüket. A mediaclick.hu-n hamarosan visszahallgathatják a teljes adásunkat. Szép napot, szép hétvégét kívánok. Törőcsik Zsoltot hallották, viszont hallásra.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
7: 9 óra van. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Balogh Tamás. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 24 fok között várható, késő estére döntően 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. A tegnap érkezett hideg front már elvonult, így ma nem érvényesül fronthatás. Arra azonban érdemes ügyelni, hogy a napsütéses időszakban rendkívül erős lehet az UV-sugárzás. Fontos tehát gondoskodni megfelelő fényvédelemről a szabadban. Vigyázzanak magukra. Most hírek követ kezdnek a stúdióban, Szlotta Judit.
8: Az Egyesült Államok nem hajt végre újabb légi csapásokat Irán ellen. Tekintettel a béketárgyalásokon történt jelentős előrelépésre, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy hamarosan bejelentik a Perzsa országgal kötendő megállapodás helyét és idejét. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az egyezmény elfogadásáig érvényben marad az iráni kikötők tengeri blokkádja. Dolgoznak egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítésén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában beregszász is szerepeljen. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita, kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. A jelzálog hitelek referencia kamatstopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, később azonban többször meghosszabbították, legutóbb idén áprilisban határozatlan időre. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a kamatstop nem tartható fenn. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban. márciushoz képest csak nem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Kevesebb mint 2 hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. Néhány információ az úton lévőknek. 2 halálos baleset történt az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr közelében. Parkoló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy kamion a 114-es kilométernél. A sofőr a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz nekiütközött a torlódásban álló egyik tehergépkocsinak. A buszban utazók közül 7 haltak meg, mindannyian külföldi állampolgárok. 2 ember megsérült. A határ felé tartó forgalmat a 112-es Győr-Szent Iváni csomópontban leterelik a pályáról. Baleset miatt teljes szélességben lezárták az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalát Mezőkövesd és Füzesabony között. Egy kamion a hídfőnek hajtott a 123-as kilométernél, rakománya az útburkolatra borult, ezért a szemközti Miskolc felé vezető oldalon is csak a leállósávban halad a forgalom. Jelenleg 14 és 18 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 16-18 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, északkeleten vannak borultájak. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütésre számíthatunk, majd délután a Nyugat-Dunántúlon ismét megnövekszik a felhőzet. Megélénkül helyenként megerősödik a szél, délután 20-24, este 11-18 fok valószínű. Változékony, felhős napos, de meleg idő várható, hétvégén is elszórtan futó záporokkal.
9: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
10: Mit szól hozzá, hogy az európai békekeretből az Ukrajnának szánt 6 milliárd euró mellett most Egyiptom is kap 20 milliót? Honnan van ennyi pénz a háborúra Brüsszelben? És mi a véleménye arról, hogy Balaton lellén megtiltották a köztéri alkoholfogyasztást?
9: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
11: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
9: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
12: 9 óra múlt 7 perccel, a szerkesztő Pilisi Csenge nevében is köszöntöm Önöket. Kezdődik már is a délelőtt, és mutatom, hogy mivel foglalkozunk a műsor első órájában. Zéró tolerancia az aszbesztügyben.
13: Levesszük a cipőt az előszobába, vagyis az ajtón kívül. Most kaptunk egy idéglenesen egy levegőtisztasági szűrőberendezést.
12: A szakemberek szerint az évtizedekig lappangó, akár halálos betegségeket is okozó azbeszt miatt szigorú ellenőrzésre és a veszélyes hulladék teljes körű nyomon követésére van szükség. Ezzel kezdünk hamarosan. Aztán június 14-e a Véradók világnapja. 22 éve ünnepeljük a véradókat, akik önzetlenségükkel hozzájárulnak a betegek gyógyulásához.
14: Rögtön ezzel az autóval találkoztam, hogy egy vért és mennyis meg 3 életet. Soha nem tudni, hogy nem én leszek a következő, aki rászorulok.
12: De mennyire népszerű ma vért adni, milyen vértípusra van általában a legnagyobb szükség, és miért kifejezetten fontos, hogy ilyenkor nyáron többen menjünk vért adni. 9:30 után tehát ezzel foglalkozunk. SMS számunk 0639666. Ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de ugye Viberen is elérnek minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk. Több száz magyarországi település több mint 1000 helyszínére kerülhetett abból az osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékból, amely súlyos egészségügyi és környezetvédelmi kockázatot hordoz magában. Bár az érintett önkormányzatok igyekeznek kezelni a helyzetet, a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi ideiglenes megoldások szakszerűtlenek és gyakran kifejezetten veszélyesek. A biztonságos és végleges mentesítés pedig sürgős, több milliárd forintos kormányzati beavatkozást igényel. Gergő Judit összeállítása.
15: Mi a Sép utcában lakunk 10 éve. Másfél évig kerestük az ingatlant, hogy a családom részére egy zöldövezeti kertvárosi részen lakhassunk, ahol ugye sokat lehet a természetben is tartózkodni. Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke, és ez a kiszolgáltatott helyzet, ez teljesen kétségbejtő.
16: Ezt mondja az a szombathelyi hölgy, aki az Oladi Plató nevű városrészen él. Április 13-án derült ki, hogy a térség aszbeszttel szennyezett, miután az ottani 24 utcát ausztriai kőbányákból hozott kőzúzalékkal terítették le. Az ebből felszálló porban volt, ahol a határértéket 292-szeresen meghaladó tartalmat mértek. Az aszbesztről a 60-as években állapították meg, hogy káros az egészségre. Nemény András polgármester a helyzet súlyosságára való tekintettel arra kérte a kormányt, hogy hirdessen ki regionális egészségügyi veszélyhelyzetet, miközben helyi intézkedéseket is hoztak sebességkorlátozásról, az érintett utak locsolásáról, maszkordásról.
17: Komolyabb megoldást is tettünk, ami a bitumenezés jelent. Megnézzük, hogy ezt lehet-e használni márhol máshol. És a legfontosabb az, hogy legyen egy kockázat elemzés, hogy mindenki pontosan tudja, hogy az ő területe mennyire veszélyeztetett, és arra egyedi választ adjon a kormány. Felmérettük Szombathelyen az összes területet, van rá megoldási javaslatunk, és meg is tesszük.
13: Levesszük a cipőt a előszobába, vagyis az ajtón kívül. Most kaptunk egy idéglenesen egy levegő tisztasági szűrőberendezést, most az megy nálam, regisztráció után szépen sorba adják.
16: Időközben kiderült, hogy mintegy 300 helyen mértek aszbesztszennyezést a Nyugat-Dunántúlon. Szombathely mellett Kőszeg is érintett, sőt egy újabb ausztriai, a Rohonci bányából származó közetminta is pozitív eredményt adott.
18: Mi ismereteink szerint inkább több 100 000 tonnányi aszbesztartalmú közlet kerülhetett ki Magyarországra.
19: Ezzel kapcsolatban a napokban Simon Gergely, a Greenpeace vegyi szakértője volt a Kossuth Rádió vendége.
18: Egyfelől nyilván, hogyha valaki tudja, hogy osztrák bányából szerezte be a kövét, akkor az önmagába gyanúra kelljen, hogy okot adjon, hiszen igen, sok ilyen bánya érintett, illetve megérdemes kérdezni azt, akitől a követ szerezte, hogy honnan volt, ki a forrása a kőnek, illetve esetleg meg lehet próbálni felismerni mi is. A Greenpeace oldalára tettünk ki több ilyen fotót meg leírást, hogy mi lehet gyanús, de akkor érdemes elgondolkozni még arról, hogy bevizsgáltassuk a közleteket, több labor is van, akik egy ilyen 30-40 000 forintos költséggel bevizsgálják, és akkor bebizonyosodik, hogy ebbe a terméke szennyezette, az lesz el, vagy nem. Illetve hát nyilván önkormányzati vagy más állami utak esetén pedig úgy gondoljuk, hogy ez az állam önkormányzat feladata, hogy minél több mintát bevizsgáltassod, és minél alaposabban feltérképezze a jelenlétét ennek az anyagnak. A Greenpeace a érintett önkormányzati vezetőknek, polgármestereknek el is küldött egy bizonyítékcsomagot, amiben bemutatjuk, hogy 2011 óta már volt a osztrák hatóságoknak tudomás erről a szennyezésről. Elkezdték kálciumkloriddal locsolni a területet, ami tudjuk, hogy egy nagyon hatékony eszköz arra, hogy csökkentse a kiporzást, viszont több dokumentumot is láttunk arról, ezt is egyébként eljutottuk az döntéshozóknak, hogy egy ilyen kezelés hatására nagyon ragadósá válik a felület, ilyen ragacsos anyagban lesznek az aszbesztszálak, amit hogyha nem kapnak megfelelő segítséget, tájékoztatással, akkor hazaviszik a saját otthonaikba, és emiatt aztán ott lesz nagyobb a koncentráció, a járművek széthordhatják, illetve elkezdték pár helyentől egy vékony bitumen réteggel lefedni az utakat, ami nyilván segít azt, hogy most megszűnjön a kiportás, viszont középtávon, hogy elkezd kátyusodni a terület, vagy kétreped az egész, akkor újra ott van a veszélyes hulladék, csak sokkal nagyobb tömegbe, hogy akár fokozódhat a emberek hitettség az aszbesztszálaknak.
16: Büntető feljelentés is történt az ügyben, hiszen az aszbesztmentesítés, az utak lefedése akár több 10 milliárd forintos költséget is jelenthet.
12: SMS számunk 0639666, ide várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, és itt van már velünk a stúdióban dr. Habilágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke, az Óbudai Egyetem oktatója. Jó napot kívánok!
20: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
12: Kezdjük a legelején, de tényleg csak röviden. Az azbeszt ugye a természetben is előforduló ásvány.
20: Igen.
12: Magnézium szilikátról van szó. Viszont elkezdtük bányászni, rájöttünk, hogy jó hangszigetelő és tűzálló, és mindenben használtuk. Milyen egészségi problémákat tud okozni?
20: Az azbeszt egy nagyon különleges anyag, és amit elmondott, az mindig az. Azért is különleges, mert nem a kémiai összetétele miatt veszélyes, hanem azért, mert különleges szerkezete van. Hosszú, vékony szálakból áll, és mivel ez egy szervetlen ásvány, ez nagyon-nagyon stabil biológiailag, tehát nem bontja le a szervezet. Ha belélegezzük ezeket a hosszú tűs kristályokat, akkor a tüdőnkben marad, gyakorlatilag örökké egész életünkben, tehát nem fogunk megszabadulni tőle. És most nem belemenve, hiszen nem elér vagyunk itt a konkrét mechanizmusokba, de ez ott egy irritációt okoz, ami évek, évtizedek alatt elvezethet oda, hogy emiatt daganat alakulhat ki.
12: Tehát a 80-as években Európában évi 3 millió tonna kitermelt azbeszt, az most okozza a legnagyobb problémát, mert ugye 30-40 év is kell ahhoz, akár
20: igen,
12: 50.
20: Igen, ezt egy kicsit finomítanám. Akik akkor ott a 80-as években ezzel dolgoztak, kitermelték, belélegezték, az ő megbetegedésük akár most is megtörténhet, viszont az akkor kitermelt azbeszt, hogyha az stabil formában van beépítve valahol, mondjuk egy azbesztpal a tetőben, és azt nem bolygatjuk, nem kerül ki a levegőbe abból az azbeszt, akkor az alatt nyugodtan lakhatnak a lakók. Igazából ez nagyon fontos, hogy az azbeszt akkor okoz gondot, ha a levegőbe kerülnek ezek az apró szálai. Ezt kell mindenáron megakadályozni, hogy erre ne kerüljön sor.
12: Mert hogy komoly egészségügyi és környezeti kockázatokra figyelmeztet az EVOS, ugye az azbeszttartalmú építőanyagok szakszerűtlen bontása és kezelése kapcsán. Itt van velünk Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
21: Jó napot kívánok!
12: Ugye azt mondták, hogy a veszélyes hulladék teljes körű nyomon követésére van szükség, de ezt hogyan lehetne megvalósítani, hiszen látjuk, hogy 100 tonna, 1000 tonna számra ömlött be az országunkba ez a veszélyes anyag.
21: Az egy kérdés, hogy annak idején ezt hogyan követték nyomon, ezt leginkább most vizsgálják ezeknél az utaknál. Amire az EVOSZ a figyelmet szeretnék fölhívni, hogy mint ahogy a riportban már el is hangzott, számos olyan építési termék van a környezetünkben, ami azbeszt tartalmú alapanyagból készült. Talán a legtöbb ilyen építési termék valóban a síkpala, amit tetőfedéshez használtunk, vagy a hullámpala. Azért szakmailag meg kell azt állapítanunk, hogy természetesen időjárás kitettség függvényében körülbelül 50 évig ezekkel az anyagokkal semmi probléma nincs, aztán lehet, hogy elkezdenek öregedni. Tehát az EVOSZ arra szeretné fölhívni a figyelmet, hogy különösen vidéken a kertes családi házak egy jelentős része ilyen fedéssel bír, és bizony ott a tulajdonos gondolhatja azt, hogy akkor ő ezt most fogja cserélni, és az egész folyamat a megrendelővel indul, a Dunántúli utaknál is a megrendelőkkel indult, itt pedig ugye a lakástulajdonosokkal indul a folyamat, és hogy van a szakmában elegendő tudás, szakember, hogy megfelelően legyen ez bontva, elszállítva és tárolva.
12: Mindjárt innen folytatjuk, maradjon itt a vonalban, kérem. Ugye út alapanyagként beépítették, de hogyan kerülhetett beépítésre? Gondolok itt arra, hogy hozzák a kőzúzalékot. Nincs amellett egy validációs lista, amire az van írva, hogy megfelel, vagy nem felel meg, és nagyon sarkosan fogalmaztam, és ha nem felel meg, akkor nem építjük be.
20: Igen, ketté választanám a problémát, ugye azok a beépített építőanyagok, azbesztpala, azbesztcementcsövek, ilyesmik, azok annak idején legálisan kerültek ide, annak idején legális volt az azbesztnek a felhasználása. Viszont ma már nem legális az azbeszt tartalmú termékek előállítása, és az építő anyagok egy úgynevezett teljesítménynyilatkozattal kell, hogy rendelkezzenek, vagy egy megfelelőségi tanúsítvánnyal, és itt bizony fel kell sorolni a benne lévő esetlegesen egészségre ártalmas anyagokat is. Itt igazából én azt gondolom, hogy ezzel lehet valami probléma. Tehát nagy valószínűséggel ez nem került oda be ezekbe a dokumentumokba, különben legálisan nem lehetett volna ezeket behozni. Így is legális szerintem, ez az én véleményem. A dolog egész mélyre nyúlik, ezzel kapcsolatban írtam egy cikket, ami 27-én fog megjelenni a Magyar Kémikusok lapjában, ők egy non-profit szervezet, itt talán így el lehet mondani, ez az mkl.mke.org.hu-n lesz elérhető. Alapvetően valami olyasmi ennek az oka, hogy a kitermelt kőanyagban nem szándékosan tették bele az azbesztet. És van egy REACH rendelet, az Európai Kémiai Hatásokkal Szembeni Biztonságot Biztosító Rendelete, aminek van egy fél mondata, amit lehet úgy értelmezni, hogy ez a rendelet nem vonatkozik azokra a kőanyagokra, amiket a természetből bányászunk ki. Az én véleményem, hogy vonatkozik, mert a kőanyag csak addig kőanyag, amíg a hegyben van, amikor én azt terraúton elszállítom és beépítem valahová, mint építőanyagot, az onnantól kezdve építőanyag. Tehát egy ilyen jellegű indokot próbálnak találni rá, én legalábbis az általam látott nyilatkozatokból ezt tudom kiolvasni. Elhangzott a felvezetőben, hogy nyomozás is folyik, én azt gondolom, hogy hát itt a jogászok fognak pontot tenni ennek az ügynek a végére. Én, mint természettudományosan szemlélődő ember, én azt gondolom, hogy a hatályos jogszabályok szerint nem kerülhetett volna sor egy ilyen jellegű eseményre.
1: Ez lenne a kérdésem, igen, ön mint szakértő, tehát gyakorlatilag megvalósulhat ez egyáltalán, ez a kifogás, amit ők állítanak, vagy nem?
20: Az én véleményem az, hogy nem. Egyébként nem akarok se ebbe mélyebben belemenni, de én szerintem nem.
1: Koi Lászlótól kérdezném, ugye a hullámpalákat, ha nézzük, akkor Magyarországon 100-200 millió négyzetméternyi tetőt fettek be azbesztpalával. Ugye időjárás, légszennyezés, UV-sugárzás kikezdi, Magyarországon ebből 300-600 tonnányi azbeszt szabadul fel éves szinten. Tehát ez borzasztó mennyiség. Ezt hogyan lehet kezelni, mennyi idő alatt, és akinek ilyen tetőfedése van, az kihez forduljon, honnan kérjen segítséget? Nyilván ne álljon neki otthon maszkban. Nem is teheti talán.
21: Semmiképp, tehát azért az ország minden területén erre felkészült kivitelező vállalkozások vannak, akik tudják, hogy egyrészt a saját munkavállalóiknak az egészségét meg kell védeni, és milyen munkaruhába és milyen technológiával kell ezt elbontani, és nyilván arra törekszenek az elbontás során, hogy ne törjék, ne zúzzák, ne sérüljenek ezek a építési termékek, szakszerűen tudják lebontani megfelelő kézi és egyéb szerszámokkal, és szakszerűen tudják elszállítani olyan helyekre, ahol ezeknek a veszélyes hulladékoknak lerakó helye van. Tehát megtalálhatóak ezek a vállalkozások. Egyébként mindenképp fontosnak tartom, hogy a kedves hallgató, mikor ilyenben bele akar fogni, és kivitelezőt választ hozzá, kérdezze meg, hogy erre a tevékenység végzésére van-e neki jogosultsága, és hogy ezt az egészet hogyan fogja végezni.
1: Igen, hallgatói kérdés is érkezett ezzel kapcsolatban, hogy veszélyes lehet-e az udvaron tárolt palatető vagy palatetővel borított melléképület. A válasz egyértelmű volt, hogy igen, és a stúdióban is reagálnának erre.
20: Igen, annyiban egészíteném ki az elhangzottakat, hogy ezt egy külön jogszabály is szabályozza, ez nem baj, ha elmondjuk a számát, ez a 40/2025-ös NGM rendelet, ami az azbesztmentesítés során alkalmazandó munkavédelmi követelményeket, vagy hát általánosabban az azbeszttel folytatott tevékenységek során alkalmazandó munkavédelmi követelményeket írja le, és azért is hangsúlyoznám ezt, mert itt visszacsatolnék egy kicsit a Dunántúli esetre, hogy amikor a kocsibeállómra szórt azbeszttartalmú kőanyagot én mondjuk fellapátolom egy kocsi platójára és elszállítom egy veszélyes hulladék lerakóba, az bizony azbesztmentesítési tevékenység, és bizony, amikor én azt a kőanyagot mozgatom, lapátolom, akkor az ott ki fog porzani, és egy nagyon komoly azbeszt expozíciónak tehetem ki saját magam, miközben jószándékúan próbálok megszabadulni a problémától. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ne kezdje el senki saját maga, nem csak azért, mert ez tilos és jogszabály tiltja, hanem a józanész is tiltja.
1: Tehát, ha jól értem és sarkosítom ezt a jogszabályt, egy pala lecsúszik a tetőn, én azt nem rakhatom vissza.
20: Hát nagyon kisarkítva így van. Ugye a WHO az ENSZ-nek az egészségügyi szervezete, az a már a 70-es években megfogalmazott az azbeszttel kapcsolatban ajánlásokat, és ő ajánlása az, hogy azok az azbeszt termékek, amik kötött formában tartalmazzák az azbesztet, ugye az azbesztpala, azbesztemencső ilyen, azok a természetes elhasználódásukig használhatóak, mert nem jelentenek közvetlen veszélyt, viszont onnantól kezdve ezeket el kell távolítani a lakó környezetből, nem maradhat az emberek környezetében, és ezt a tevékenységet, mivel ez nagyon veszélyes, na erre vonatkozik ez a magyar rendelet. Tehát, hogyha olyan elhasználtsági fokú már az én azbesztpala tetőm porzik, törik, repedezett, akkor nem jó dolog azt oldani, foldani, elvileg tilos is, de semmiképpen mondom, a józanész az, ami szerintem itt egy mértékadó mérce lehet.
1: László, a lebontás költségeit kifizeti, mert általában támogatásokkal szokták segíteni.
21: Azért azt szeretném hangsúlyozni, kiegészítve az elhangzottakat, hogy nyilvánvalóan, ha egy-két pala megreped vagy lecsúszik, az nem életszerű, hogy nem rakjuk vissza, de semmiképp sem javasolnám azt, hogy mi magunk létrázzunk, másszunk föl, hagyj ne folytassam, azért annak a visszarakásnak is nem csak egészségügyi oldala van, hanem szakszerűsége is van, és nyilvánvalóan visszarakjuk mindaddig, vagy pótoljuk, amíg az egész tetőcserére nem kerül sor. Korábban volt egy támogatási program is, ami ez év áprilisában futott ki, amelyikre a lakosság, illetve akinek ilyen problémája volt, tudott pályázni, hogy ezeknek az azbeszt tartalmú termékeknek a bontása, elszállítása és megfelelő helyre történő tárolási költségeire lehetett pályázatot benyújtani. Mi abba bízunk, hogy az új kormányzat is, amikor a intézkedési csomagot végig gondolja, akkor ezzel ismételten fog foglalkozni. Szeretném hangsúlyozni, hogy körülbelül 50 év eltelt azóta, hogy ezek fölkerültek a tetőkre, és egyrészt másmilyen modernebb termékek vannak, az otthonfelújítási program keretében is a lakosság egyre szélesebb köre hozzányúl a lakókörnyezetének a megújításához, korszerűsítéséhez, tehát nagyon fontos ez a mai műsorunk is, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogyha valaki ebbe belefog, akkor mindenki, itt jogszabályok hangzottak el, én pedig végtelenül egyszerűen szeretném azt mondani, hogy csak szakemberhez fordulva kezdődjön el az egész folyamat. Meg kell tervezni, a költségét is meg kell tervezni, reméljük, hogy lesz a jövőben is vissza nem térítendő támogatás is ehhez a folyamathoz.
1: Igen, bízunk benne. Csabától kérdezném, hogy nagyon sok helyen ugye azbesztcsövet használnak az ivóvízhálózatban. Ez mennyire veszélyes?
20: Ennek a használata, tehát amíg ivóvizet vezetünk át rajta, addig nem veszélyes. Tehát az azbeszt belélegezve okoz gondot. Egyébként ebben az azbeszt cementcsőben, ebben kötött állapotban van az azbeszt, nem fog bekerülni az ivóvízbe.
1: Nem is tud kioldódni.
20: Nem, az azbeszt maga nem oldódik. Most nyilván
1: úgy gondolom, az azbeszt szálak nem tudnak kioldódni.
20: Igen, az azbeszt szálak sem. Ha valami nagyon kis mennyiségben mégis ez megtörténne, ez nem jelent egészségügyi kockázatot. Ugye az azbeszt olyan szempontból is egy különleges anyag, hogy van egy speciális expozíciós útja, használjuk ezt a kifejezést, ez pedig a belégzés. Tehát a gond akkor lenne, hogyha én ezt belélegezném, ott nincs ilyen gond. Viszont ha már az azbeszt cement csövek, előfordul, hogy felújításnál toldanak azbeszt cement csővezetékhez másfajta vezetéket, ez inkább a szennyvízhálózatnál fordul elő. Előfordul, hogy flexelik ezt a vezetéket. Én láttam olyan mérési eredményt, ami egy ilyen flexelés mellett a levegőben lévő azbesztros tartalmat mérte, brutálisan nagy értékek voltak. Tehát erre is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy ez ugyan egy egyszeri tevékenység nyilván, amikor valaki ilyet csinál, az azbesztcement csövekkel is, amíg az rendeltetésszerűen használatban van, addig nincs gond, de ha ezt elkezdem törni, vágni, különösen flexelni, akkor ott bizony felszabadulnak az azbesztszálak.
1: Hallgatón kérdezi, nem csak az utak érintettek azbesztszennyezéssel, hanem kőzúzalékos hálós kerítések is. Ez mennyire veszélyes?
20: Hát ez sem jó, hogy ott van, ez sem lehetett volna, ha abban tényleg azbeszt van abban a kőben, mert azért azt el kell mondani, hogy az eddigi mérési eredmények alapján az Ausztriából behozott kőanyagban inhomogénen oszlik meg az azbeszt. Ez azt jelenti, hogy egyes részein több van, más részein kevesebb, lehet olyan is, amelyikben éppen nincs. Tehát az azbeszt egy természetes kőzet, vagy természetes anyag, ahogy ott a kőben, ahogy kialakult, keletkezett, van, ahol több van belőle, van, ahol kevés, van, ahol nincs is. Viszont a kerítéseknél annyit azért el kell mondani, hogy hál' Istennek itt nincsen bolygatása az anyagnak. Ezt amikor megépítették, akkor biztos volt kiporzás, de most ott van és áll. Az útburkolati célra használt kő az azért különösen veszélyes, mert azon gépjárművek, vagy akár gyalogosan is, de valamilyen forgalom van, és ez a forgalom, ez a felületek dörzsölésével, morzsolásával jár, ami az azbesztálak felszabadulását eredményezi. Tehát röviden, a kerítés önmagában talán a legkisebb probléma, ha lehet ezt mondani.
1: László, nagyon sok SMS jött azzal kapcsolatban, hogy például palafestékkel érdemes lefesteni, lezárni a tetőt, vagy valaki azt írja, hogy palatetőnk van, lefedettük lemeztetővel. Tehát lebontani nem tudták, egyszerűen rá lemezeltek. Nem tudom, hogy jó megoldás-e.
21: Ugye innen jön az a gondolat, hogy minden azért pénzügyi kérdés is, és hiába akarunk tökéletes megoldást és teljes cserét akár murvásutaknál, akár tetőfedésnél, azért a pénzügyi dolgok behatárolják a cselekvés mikéntjét. Tehát nyilvánvalóan, hogy arra kell ügyelni, amit itt többször elmondtunk, hogy ne porozzon ki, és a felületkezelések is átmenetileg jó megoldások lehetnek. Tehát, hogyha egy palatetőt festünk, olyan bevonatot teszünk rá, amelyik a kiporzást gátolja, az is egy megoldás a pénzügyi tárcánkhoz mért. Ha valaki nagyon fél ezektől a kőkerítésektől, bár valóban nem porzik ki, de itt is lehet olyan szóró festékanyaggal olyan felületeket felvinni ezekre a kerítésekre is, amelyik meg tudja nyugtatni a lakót. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképp szakemberrel kellene beszélni, hogy milyen megoldásban gondolkodik a megrendelő, és ha az nem is tökéletes egy életre szóló megoldás, de meg tudja nyújtani az idejét a nem porzásos időszaknak, és ilyen beavatkozás többféle is lehet. Tehát én átmenetileg, hogyha kevés a pénzem, jó megoldásnak tartom azt, hogy lefestjük a tetőt. Nyilvánvalóan, hogyha ott hagytuk most, és lefettük valamilyen fém szerkezettel, akkor az egy átmenetileg jó megoldás. Arra tessék szíves lenni ügyelni, amit itt szakértő kollégám is elmondott, hogy ne fúrjuk, ne vagdossuk, ha eltörik, vagy cserélni akarjuk, akkor pedig szakembert hívjunk hozzá. Tehát ezek nem életveszélyes szituációk, és ezek a megoldások sem jelentenek káros megoldást, tehát én pénztárcának függvényében elfogadhatónak tartom.
1: Világos. Nagyon szépen köszönjük Kolyi Lászlónak, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnökének, és Csaba jelezte, hogy még ugyan műsoridőnk lejár, de erre szeretne reagálni mindenképpen.
20: Igen, nagyon gyakori az, ami elhangzott, hogy nincs a pénztárcámban elég pénz, hogy egy teljesen új tetőt építsek. Na, ennek is megvannak a kockázatai. Gyakori az, hogy például a bemohásodott azbeszpala tetőt nagy nyomású mosóval letisztítják. Az egyik legveszélyesebb dolog, aktiválom a felületet, onnantól kezdve jóval nagyobb azbeszt kiporzással számolhatok azon a tetőn, mint előtte. Nem szabad ilyet csinálni. Amikor ráraknak valami plusz burkolást, fémlemez, sok minden, ami itt elhangzott, ehhez ugye ezt rögzíteni kell valahová. Emiatt átfúrják fúróval a palát, ami megint csak kiporzást eredményez. És akkor még ha belefér egyetlen egy dolog, nagyon gyakori az, hogy bitumenes zsindelyt olvasztanak az azbeszt pala tetejére, és így próbálják megnövelni az élettartamát. Ez majd akkor fog nagy gondot eredményezni, amikor ezt az egészet le kell venni, nagyon nehéz levenni, és fölmerül egy olyan probléma, amire most nem gondolunk, hogy hulladékként nagyon nehéz lesz ártalmatlanítani ezt.
1: Dupla veszélyes.
20: Meg azért, mert a hulladékot vagy égetem, vagy lerakom, itt egy olyan hulladékon keletkezik, amit se égetni, se belerakni nem fogok tudni. Tehát a hulladék ártalmatlanítási oldalról is egy problémát generálok, de lejárt a műsoridő.
1: Lejárt a műsoridő, viszont van egy nagyon fontos kérdés, ami most futott be. Hova lehet mintát küldeni az aszbeszt kimutatására?
20: A kormány, ha valakinek ilyen problémája van a közhúzalékkal kapcsolatban, én azt javasolom, forduljon a vármegyei kormányhivatalhoz. De egyébként vannak akkreditált laborok, a www.nach.hu-n van egy adatbázis, ott meg lehet találni az akkreditált laborokat, illetve a Magyar Azbeszt és Kármentesítők Szövetségének a honlapján is meg lehet találni ezeket a laborokat. Mielőtt bárki bármit oda küldene, javasolom, hogy hívja fel ezt a labort, vagy írjon e-mailt, és tisztázza a részleteket, hogy ezt hogyan lehet megtenni.
1: Nagyon szépen köszönjük dr. Habilágoston Csabának, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnökének, az Óbudai Egyetem oktatójának, hogy vendégünk volt, és szerintem lesz is még vendégünk. Köszönjük szépen.
20: Köszönöm szépen.
1: 3 perccel múlott 9:30, rövid hírek következnek, a mikrofonnál Szlotta Judit.
2: Azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel 2 halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Töltéstava térségében. A tragédiában 8 külföldi állampolgár halt meg, az érintett szakasz teljes szélességében lezárták. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Dunahíd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban, a márciusihoz képest csak nem 7%, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Nyílt napot szervez a BKV holnap a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. A rendezvényen több különleges járművet is meg lehet nézni. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, északkeleten vannak fátyolfelhők. Délután a Nyugat-Dunántúlon ismét több felé beburul az ég, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 20-24, este 11-18 fok valószínű. Változékony, felhős napos, de meleg idő várható hétvégén, elszórtan futózáporokkal.
3: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
1: 9:50. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Véradóra mindig szükség van, különösen nyáron, amikor sajnos a nyaralások miatt több a baleset, viszont jóval kevesebben mennek el vért adni. Pedig a véradással életet menthetünk. Ön is lehet hős, akár nyaralás előtt, után vagy közben is. Pilisi Csenge riportja következik.
22: 2005-ben voltam először. Elég ritka a vércsoportom, hanem a legritkábban Ullerhá negatív.
23: Tudásné Zuznai Anna másodjára ad vért.
24: Szorítsa az öklét. Én is.
23: Ilyenkor hány deci vért vesznek le?
24: 4 felett.
23: Említett, hogy másodjára ad vért. Miért?
22: Talán elég sok ismerősöm volt barátaim körében, akik jártak vért adni, és mindig ösztönöztek. Egy kicsit én mindig féltem a tűtől.
23: És segíteni tud vele?
22: Igen, én azt hiszem, hogy ez a épp, mikor jöttem be ide, rögtön ezzel az autóval találkoztam, hogy egy vért és mennyis meg 3. életet. Elment mellettem, és olyan jó érzés volt, hogy tényleg, mert soha nem tudni, hogy nem én leszek a következő, aki rászorulok, úgyhogy jó érzés. Elesik, elcsúszik, karambolozik bárki, autó, és akkor úgy gondolom, hogy ez ilyenkor nagyobb a veszélye arra, hogy vér legyen a tartályokba, idézőjelbe tartályokba.
25: Király Sándor.
23: Miért jött el vért adni?
25: Rendszeres véradó vagyok. 27-szeres.
23: Emlékszik, hogy annak idején miért kezdett el vért adni?
25: Sokan mondták, hogy egyrészt segítünk az embereken, másrészt frissül a vér.
23: Hány szor lehet egy évben adni? Milyen időközönként?
25: 3 havonta, tehát egy évben 3-szor, maximum 4-szer.
23: És ez be is tartja rendszeresen?
25: Nem, tavaly kimaradt. Egészség meg is érzem, hogy kellett volna.
0: Két havonta szoktam járni vért adni, viszont most sajnos az egyik rokonunknak irányított véradást kell adnom, úgyhogy sürgősen hetente kap vért, úgyhogy én tudok neki csak vért adni.
4: Ez azt jelenti, hogy ritka a vércsoportja van?
0: Igen, nekem is az van, ARH negatív, szóval az elég ritka.
4: Akkor arra különösen szükség van.
0: Igen, igen, igen, igen.
4: És mindig, hogy vannak olyan időszakok, mert van mondjuk nyáron, azt szokták mondani, hogy sok donor van szabadságban, ilyenkor különösen szükség van a vérre.
0: Arra mindig szüksége van. Sajnos a keresztanyám leukémiás, és neki hetente kell adni. Úgyhogy én nem tudok neki mindig adni, amíg tudok, jövök.
5: Hadnyolcadik alkalom.
4: Akkor ez már az élete része?
5: Igen. Annó anyukám beteg volt, és sokszor kapott vért, és amiatt.
4: Ez most egy tulajdonképpen köszönet az ön részéről?
5: Igen, igen. Tehát a testvéreim is mindenki véradó.
4: És milyen érzés vért adni? Azon túl, hogy a lelkünknek jó, de hogy egyébként felfrissíti a vérét?
5: Igen, igen. Nekem kivételesen jót tesz, mert hogy nem jövök egy évbe, akkor vérzik az orrom.
4: Rá szokott készülni?
5: Igen, készülök rá. Igen. Több vizet iszok indulás előtt, és mert tudom, hogy első véradásomkor nem sikerült eltalálni a vénámat, és kiderült, hogy én nem ittam semmennyi vizet, és mondták, hogy ez kötelező.
4: És volt már olyan, hogy célzottan segített valakinek?
5: Soha. Még, hát volt olyan, hogy RH negatívos vérem van, és akkor most, hogyha leveszik, akkor viszik a kórházba raktan.
6: Rendszeres véradó vagyok, és most konkrétan irányítottam, adok vért. Az édesanyámnak lesz egy térműtétje.
4: Szükség van vérre.
6: És igen, igen, szükség van mindig vérre, de így most még inkább.
4: És hányszoros véradó, hogyha rendszeresen ad vért?
6: Nem számoltam, de fél évente szerintem összejön, és el tudok jönni vért adni.
4: És akkor szokta is látni a üzenetet, amikor felhasználják a vérét?
6: Igen, és annak mindig nagyon örülök. Akkor is szoktam üzenetet kapni, amikor már régebben voltam, és írják, hogy már szeretettel várnak újra.
4: És amikor arról kap üzenetet, hogy felhasználták a vérét, az jó érzés?
6: Igen, az a legjobb. Igen, az a legjobb része. Én szociálpedagógus végzettségű vagyok, tehát én alapból egy empatikusabb ember vagyok, és tudom, hogy vérre nagyon nagy szükség van, mert ez nem előállítható mesterséges úton. Tehát ez csak akkor van, hogyha mi igenis szánunk az időnkből arra, hogy ide jövünk, és adunk önmagunkból másoknak.
12: Ön szokott-e vért adni? Milyen rendszerességgel? Írja meg nekünk SMS számunk 0639666, de ugye Viberen is megtalálnak minket, itt a Kossuth Rádióra kell kattintani. Stúdióban vendégeink dr. Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Jó napot kívánok!
7: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
12: Illetve Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. Üdvözlöm!
7: Jó napot kívánok!
12: 22 éve ünnepeljük a véradókat, ugye június 14-e, a Véradók Világnapja. Mennyire népszerű ma vért adni? Mit lehet elmondani?
7: Véradásra mindig szükség volt, és szükség is van. A népszerűség talán egy érdekes kifejezés, ez egy szükséglet, enélkül nem tud a rendszer működni, a kórházak se, tehát folyamatosan várjuk a véradók segítségét, hogy a körükben ez népszerűbb vagy nem. Talán azt azért mondhatom, hogy a népszerűsége azért folyamatosan csökken a véradásnak, és a véradóknak az elérése és a megfelelő számú vérmennyiség biztosítása azért folyamatosan egyre nehezebbé válik, de ez egy nemzetközi tendencia, ez nem Magyarországra jellemző.
12: De bár csak azt látnám, hogy az influencerek ezt népszerűsítik, nem? És abszolút teljesen mindenféle ellentételezés nélkül. Ez csak most így beugrott, hogy miért nem azt látom nagyon sok videóban, hogy jöttem vért adni, gyere te is, és úgy látom reagálni szeretne erre is.
8: Igen, igen, igen. Én azt gondolom, hogy ezt az irányt meg kell találni, és ennek azért vannak jó kezdeményezése is, tehát én tegnap voltam egy nagy léptékű véradáson, és hogy egy világhírű zenekar fölvállalja ezt a dolgot, szerintem ez példaértékű hát, dolog.
12: Ők már nem az influencer és véleményvezér kategória, hanem picit fölötte állnak,
8: így van,
12: ugye Metallicáról
8: van szó. Így van. De azt gondolom, hogy ez egy érdekes dolog, hogy mennyire felelős dolog az, hogy például a Vöröskereszt részéről az, hogy nem is tudom, 1939 óta foglalkozunk találkozunk véradók toborzásával, hogy az emberi személyes megszólítás az, hogy maga az, hogy valaki vért ad, az mennyire, hogy is mondjam, nagy érték. Ezt, hogyha jól tudjuk közvetíteni, akkor én azt gondolom, hogy a véradás népszerűsége is tud növekedni, és ebben nagyon fontos partner az Országos Vérellátó Szolgálat, és én azt gondolom, hogyha a tegnapi véradás, még most meséltem, hogy nagyon jól szúrt a kolléganő a vérellátó szolgálaton.
20: Szakmabeliek egymás között.
8: Bocsánat,
20: szúrt a kolléganő.
8: Nem, én bölcsész vagyok, tehát én nem vagyok orvos, hál' Istennek, de mondhatom azt, hogy nagyon jót beszélgettünk, és azt gondolom, hogy egy véradó esemény, hogyha élményként marad meg egy véradóban, akkor aki első véradóként jelen volt egy ilyen eseményen, az szívesen megy később is, mert ha jól tudom, az Országos Vérellátó Szolgálattól még most is érkeznek az SMS-ek, amikor felhasználják a vérünket. Úgyhogy én most várom majd, hogy a következő napokban mikor kapok ilyen SMS-t az Országos Vérellátó Szolgálattól.
1: Egy határozott bólintást kaptunk, tehát mennek az SMS-ek.
7: Igyekszünk, ez eddig is már működött, de ezen a területen igyekszünk egy kicsit fejlődni. Még több adatot fogunk napi frissítéssel közzétenni a honlapon, erre most már vannak tervek. Jelenleg is láthatóak bizonyos adatok a vérkészlettel kapcsolatban, de ennél részletesebb adatokat fogunk közzétenni. Fogjuk közölni az előző nap pontos számait, tehát a tervezett véradó mennyiséget és a tényleg teljesült véradások számát is. Tehát igyekszünk az átláthatóságot növelni, és hát hadd reagáljak az Istvánra is, hogy ezt a véradó élmény szakkifejezést be fogjuk vezetni a munkautasításainkba is, és igyekszünk a dolgozóinkkal is ezt a koncepciót elfogadtatni. Ez nagyon fontos, mert a dolgozókon is múlik, hogy hogyan megy ez az egész folyamat, és tényleg mi csapódik le a véradóban, és milyen emlékkel fog onnan elmenni.
1: Ma is több helyen van véradás országszerte, jól tudom.
7: Folyamatosan van. Hát most van még mindig ez az esemény, ez a Metallikásnak a második napja van, tehát ez egy kiemelkedő dolog, de ennek emellett a régiókban, Budapesttől távolabb, ugyanúgy a program szerint a kollégák helyszíni, tehát az OVS intézményeiben is, kiszállásokon is gyűjtik a vért. Azt lehet mondani, hogy munkanaponként átlagosan 2000 véradóra és sikeres véradásra van szükségünk a teljes év folyamán. Ezt nyáron nehezebb teljesíteni.
1: Kapcsolunk is egy helyszínre. Pályi Tibor debreceni gépészmérnök önkéntes véradó van itt velünk. Gépészmérnök, jó Pályi szerencsét! Jó szerencsét!
9: Jó napot kívánok! Jó szerencsét!
1: Most is éppen vért ad? Milyen indítatásból?
9: Nem, most
1: nem?
9: Most nem adok vért. Viszont folyamatos véradó vagyok.
1: Folyamatos véradó mióta? És miért döntött így?
9: Hát szerintem 40 éve adok már vért. Először főiskoláskoromba, majd a seregben is adtam vért, akkor jutalomszabadságért. Először csak ilyen kötélesség tudatban ment az ember, de utána rájött, hogy nagyon jól segíteni. És amikor visszajelzést kapunk olyan emberektől, akiknek adhatunk vért, akkor az nagyon jól esik a szívünknek.
1: Segítsen abban, mert itt a stúdióban is próbáltuk megfejteni, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki vért adjon, mert mégiscsak magából ad egy részt. Tehát ez egy fizikai vagy lelki megpróbáltatás? És hogy lehet átbillenni, amikor valaki gondolkodik, hogy na én most megyek, jaj, de félek a tűtől, na én most már tényleg megyek, de mi lesz, ha? Hogy lehet ezen átbillenni?
9: Sokan csak akkor mennek vért adni, hogyha valamilyen rokon a szülei, barátai, munkatársainak szüksége van vérnek, és elmegy vért adni. De nem ekkor kell elkezdeni vért adni. Én egyszer voltam egy véradőnepségen, és akkor egy vérzékenységben szenvedő beteg elmondta az életét, napjántak vérkészítményt kap, elmondta, hogy milyen küzdelem van azért, hogy ő teljes életet érjen, utána sikerült vele beszélni, és akkor rájöttem, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy egészséges vagyok, és adhatok vért. Azóta mindenkit protezsálok, hogy menjen el vért adni, mert sose nem lehet tudni, hogy kinek segít. Nekünk is szükségünk lehet vére.
1: Abszolút, hát nagyon szépen köszönjük, és köszönöm én is. Pályi Tibor debreceni gépészmérnök önkéntes véradó volt itt velünk. A stúdióban pedig vendégeink továbbra is dr. Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, illetve Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. SMS számunk ugye 0639666, ide érkezett, sajnos sok gyógyszert kell szednünk, és mindig úgy jön ki, hogy pont nem tudunk adni. 63 éves vagyok, 18 éves korom óta szívből teszem

0: itt mindenképp figyelembe kell venni, hogy az egész folyamat egy kettős játék. A donorokat is kell védenünk, de a recipienseket is, akik megkapják a vérkészítményt, és ezt a kettő szempontrendszert kell folyamatosan figyelembe venni, ez azért nem egy könnyű feladat. Inkább a biztonságra törekszünk, tehát a rendszer úgy van optimalizálva, hogy talán egy picit túl is van biztosítva, én ezt megkockáztatom, de ezt el kell, hogy fogadjuk, mert ilyen rendszerekben ez a szokás. Az, hogy a donor valamilyen gyógyszerszedés miatt nem adhat vért, ez sajnos benne van a pakliban. Ezeket a gyógyszereket listaszerűen már a honlap is tartalmazza, tehát akár egy véradási szándék előtt a honlapon keresztül ezt meg is tudja magának nézni. A vöröskeresztes kollégák is segítenek ebben, az ismertebb gyógyszereket fejből vágják, hogy az ellen tehát kontraindikációja a véradásnak, és a helyszínen további olyan vizsgálatokat végzünk, ami a donor védelmét is szolgálja. Tehát a vérszegény donor az azért nem adhat, mert neki olyan kevés a vére, hogy ha abból még elveszünk, az már őt veszélyeztetné. Tehát ezeket kérjük, hogy fogadják el. Ez a rendszernek a sajátossága. Nehezen tudunk ezeken változtatni. Talán sikerül pici lépésekben lazítani, nemzetközi gyakorlatnak megfelelően. De ezek lassú folyamat, tehát a jelenlegi helyzetben ezeket a korlátozásokat, ezeket a kötöttségeket nem fogjuk tudni elengedni.
1: Viszont én azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon jó megközelítés az, hogy aki már ismeri magát a véradásnak a folyamatát, és esetleg átmenetileg, vagy nem tud már vért adni, akkor ösztönözzön másokat. Én nekem most pont a tegnapi véradás kapcsán két barátom nagy Metallica rajongó, hogyha mondhatom ezt, és közülük az egyik, aki eddig nem adott vért, ő most már új véradóként jelent meg a rendszerben. És azt gondolom, hogy ha más pedig, aki eddig vért adott, és most nem tud, ő szólítsa meg az rokonát, ismerősét, családtagját, és ezzel azért nagyon nagy segítséget tud abban tenni, hogy a donorok, a véradóknak a korfája azért szépen ne magasabb legyen, hanem csökkenjen, tehát az alacsonyabb életkorú átlagot érje el.
2: Mennyi időnként adhatunk vért?
1: 56.
0: 56 nap a türelmi idő, ez is nemzetközi gyakorlatnak megfelelő. Ettől se tudunk eltérni, tehát volt olyan Metallica rajongó, akinek 3 nap hiányzott ehhez tegnap. A rendszerünk nem engedi, informatikai rendszer nem engedi, elég szomorú módon ő nem tudott aznap vért adni. Igyekeztünk azért a megjelenését honorálni a Istvánéknak köszönhetően, Vöröskereszt rugalmasságának köszönhetően, tehát igyekeztünk a tegnapi napon is ezeket a korlátokat hát úgymond rugalmasabbá tenni, megint csak az élményt és megint csak az emlékképet egy picit pozitívabbá alakítani.
1: Még ha vért nem is adhatok.
0: De ez megint a donor védelmét szolgálja. Tehát ha túl gyakran ad, akkor úgy kimerül a vérképzőrendszere, hogy abból egészségkárosodás származhat. Ezt is megvan, ez egy megalapozott türelmi idő, és ezt is kérjük, hogy fogadják el.
2: SMS-ben kaptuk, 64-szeres véradó vagyok Vasvár megyéből, 24 éves koromtól adok vért rendszeresen, amikor a munkahelyemen szerveztük a véradást, példamutatásból kezdtem el. A véradások nagy része tényleg jó hangulatú, viccelődős. Köszönet a Vérrelátó és a Vöröskereszt munkatársainak az áldozatos munkájukért. Németh Lászlónak nagyon szépen köszönjük. Hogy 64-szeres véradó már. Mely vértípusra van általában a legnagyobb szükség? Itt szerintem mindenki rávágná, hogy a nullás.
0: Hát a nullást hívjuk általános adónak, ugye őneki olyan a vércsoportja, amit még extrém sürgősségi helyzetben akár vércsoportvizsgálat nélkül is beadhatunk egy egészen sürgős helyzetben. Tehát ez a populáció olyan 15%-a körül van, tehát inkább egy kisebbség, akinek ez a vércsoportja, de azt szoktuk mondani, hogy a kampányban hát senki se gondolkodjon azon, hogy milyen a vércsoportja. A rendszer jelenleg minden típusú vérmintát fel tud használni, országos a logisztikánk, tehát az országosan ország különböző régióiban jelentkező speciális igényeket egy logisztikai rendszerrel tudjuk kiszolgálni, tehát én nem mondanám, hogy a donorok ezen kéne, hogy gondolkodjanak, hogy ők milyen vércsoportúak.
2: Itt a nyár, a szabadságulások ideje, ugye azt is mondtam a felvezetőben, hogy több vérre van szüksége, viszont kevesebben adnak. Milyen arányokról beszélünk?
1: Ezt arányokban nagyon nehéz megfogalmazni, főleg olyankor, amikor ilyen jó akciók történnek, így a nyár elején, mint ez a tegnap és a mai esemény, de erre szükség van. És ugye a szervezés

0: és oldaláról, ami a, hogy találjuk meg a véradókat kihívás. Ebbe a nyári időszakban például nyáron kommunikációs kampányt indítunk kifejezetten azért, hogy aki esetleg nem a munkahelyén tölti az idejét nyáron, már pedig erre sokszor esély van, hogy elmennek szabadságra, olyan helyen is találkozzon a véradásnak az üzenetével, hogyha esetleg nyaralni van Magyarországon, és van lehetőség vért adni, hisz azért évente a Magyar Vöröskereszt 10 000 véradó eseményt szervez, tehát hogy nagy eséllyel valahol a közelben lehet ilyen esemény, de már csak az is, hogyha ennek az üzenete eljut valakihez, és fejben tartja, hogy ennek a lehetősége megvan, az nagyon sokat segíthet, nem csak egy koncert kapcsán, hanem például fesztiválokon, vagy olyan családi napokon, ahol sokan megjelennek nyári időszakban. Ezek tudják segíteni az adott időszakot, de mindenkit arra biztatok, hogy a nyári időszakban azért keresse a lehetőséget a véradásra. Ha itt a telefonálóhoz olyan formában csatlakozzak, hogy ez egy nagyon jó ügy, nagyon jó hangulatú esemény, és jó érzés az, hogyha segíteni tudunk, még a nyári szabadság alatt is.
1: Ahogy a bejátszó megszólalt, említettem, hogy a mai műsor szerkesztője Pilisi Csenge készítette Egerből, és összenéztek, azt mondták, hogy Eger, ott jó véradók vannak, ott sűrű járnak. Ez nagy mosolyt kaptam most válaszként, tehát tudják, hogy akkor mely régiókban
0: nekem ilyen személyes emlékeim vannak, én tudom, hogy ott van, vagy volt egy olyan önkéntesünk, aki a felsőoktatási intézményhez kötődően lelkesen szervezte. Ő maga is véradó, de például vannak olyan szervezők, aki nem tud vért adni, viszont nagyon elkötelezett abba, hogy az eseményen minden a helyén legyen, hogy tényleg egy élmény legyen a véradóknak az adott program, és ott azon a környéken nekem ilyen emlékem van, hogy a felsőoktatási intézményben nagyon-nagyon sikeres véradások voltak. Ha így az Egerhez kötődik, akkor maradjunk egyben, nem ismerem a statisztikai számokat az adott megyére, azért ennyire nem vagyok felkészült.
1: Mennyire változott az meg, ahogyan a véradókat meg kell szólítani, mondjuk, mint évtizedekkel ezelőtt? Ugye mindenkinél ott van az okostelefon, applikációk, különböző közösségi médiafelületek.
0: Nagyon fontos, de ennek van egy alapja az, hogy a vérellátó szolgálat azért egy egységes adatbázis alapján dolgozik, és ez óriási segítség a szervezés szempontjából, hogyha a vöröskeresztes dolgozók ezt az adatbázisban lévő információkat természetesen a GDPR szabályok betartása mellett jól tudják alkalmazni. Én azt gondolom, hogy ezek hasznosak, és bízom benne, hogy egyéb más eszközök, a telefonos megkeresés és bármi más is tudja segíteni ezeket a szervezési technikákat.
2: Az informatikai rendszerünk valóban fejlett, 5 millió korábban valaha vért adott személynek az adatai vannak benne a rendszerben.
1: Az nagyon sok.
2: Igen, és tehát ezek között vannak olyanok, akik évek óta nem adtak. Ugye ebben a rendszerben ugye látjuk az életkorukat, nemüket, lakóhelyüket, területüket is, és ez teszi lehetővé, hogy célzott kampányokat folytassunk a Vöröskeresztel együttműködésben, hogy regionálisan tudjuk felkérni a helyi véradási eseményre a helyi lakosokat, és pont egy ilyen célzott kampányról fogunk majd szerződést kötni, ahol csökkent munkaképességű munkaképességű személyek fognak a call centerben segíteni nekünk, és erről lesz egy együttműködésünk. Tehát ez egy elég fejlett rendszer. Egyébként hát a fiatalok megszólítására további eszközöket kell majd hadrendbe állítani, itt számítunk a Vöröskeresztre is. Az OVS-nek ez a típusú kapacitása, lehetőségei azért mérsékeltek, tehát ezért működünk együtt velük.
1: Ha jól látom, akkor itt a szervezetek együttműködésének köszönhetően önök azt tökéletesen tudják koordinálni, hogy mindenhol elegendő vér legyen, annak ellenére, hogy mondjuk jön a nyári időszak, és a...
2: Hát próbálkozunk, igen, próbáljuk.
0: Azért azt elmondhatom, hogy nekem is ezt tanulnom kellett, hogy az, hogy egy évben mikor, hol, milyen formában valósul meg véradás, azt előző év októberében már a szervező kollégák egyeztetik. Tehát a Magyar Vöröskereszt önkéntese, illetve a szervező kollégák, illetve az Országos Vérellátó Szolgálat kollégai egyeztetik. Ami kihívás szokott lenni, az, hogy milyen kapacitás áll rendelkezésre. Azért a kis településeken nagyon fontos, hogy jelen legyen a véradás, de az, hogy oda kitelepüljön egy egész véradó csapat, aki ezt megteszi, azért ennek a költségei és a megszervezése, kapacitása az azért korlátokat jelenthet, és azért nagyon fontos az, hogy ez a koordináció minél pontosabb legyen, ami természetesen a kihívásokat is jelenti.
1: Nagyon kevés időnk maradt, érkezett egy SMS még, hogy, illetve nagyon sok érkezett, ezek közül egy. Kár, hogy 67 évesen nem adhatok, pedig szívesen tenném. Lehet, hogy csak egyéni elbírálásom múlik?
2: Igen, ezt akarom mondani, hogy a 65 éves felső korhatár szerepel a rendszerünkben, de kezdesz puhulni. Én azt javaslom az SMS küldőnek, hogy próbálja meg, és van rá lehetőség, hogyha minden stimmel, akkor most már egy kicsit rugalmasabb tud lenni a rendszer. Tervezzük, hogy tovább puhítjuk ezt nemzetközi példák alapján.
1: Nagyon szépen köszönjük dr. Tordai Attilának, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójának, illetve Kardos Istvánnak, a Magyar Vöröskereszt főigazgatójának, hogy vendégeink voltak. Menjenek vért adni mindenki. Köszönjük, hogy itt voltak.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Reklámot hallottak.

0: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. Hamarosan, amivel folytatódik a Délelőtt műsora, elrajtoltak a petkalózok a Tiszatavon, és ma lesz a mozgás éjszakája, ingyenes éjszakai sportfesztivál a Hősök terén. Erről is szó lesz hamarosan. Most Krónika, a stúdióban Szlotta Judit és Néver Igor.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Életbe lépett az EU még 2024-ben elfogadott migrációs és menekültügyi paktuma.
3: 8 halálos áldozata van az M1-es autópálya győri szakaszán történt két balesetnek.
2: Mindenütt sok napsütés várható, délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég.
3: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Mától minden tagállamban kötelező végrehajtani a migrációs és menekültügyi paktumot. A 2024 májusában elfogadott, most életbe lépett csomag célja az EU külső határvédelmének erősítése mellett szigorú, de méltányos menekültügyi szabályok alkalmazása, valamint az illegális bevándorlók kitoloncolásának még nagyobb hatékonysága. A tagállamok közötti szolidaritás egyik központi eleme a migrációs paktum. Ennek értelmében a túlterhelt országokból vagy át kell venni menedékkérőket, vagy fizetni utánuk. A tagállamok krízis helyzetben technikai segítségnyújtást is választhatnak. Brüsszelből tudósított Berek Patrícia.
4: A paktum legújabb június elején elfogadott eleme, hogy a jövőben az unió határain kívül is létre lehet hozni visszaküldési központokat az elutasított menedékkérők számára. Együttműködési kötelezettséget ír elő a bevándorlóknak, a kiutasítási határozatokat pedig a Schengeni információs rendszerben is rögzítik, hogy az egész unió területén végrehajthatóak legyenek. Az unió erősítené a migrációs diplomáciát is, hogy a származási országok visszafogadják állampolgáraikat. Ennek érdekében még Afganisztán tálib vezetését is tárgyalni hívta Brüsszelbe az Európai Bizottság. Noha a tálibok hatalomátvétele óta megszakította a diplomáciai kapcsolatot az országgal. Muszáj velük beszélnünk, jelentette ki az Európai Bizottság belügyekért és migrációért felelős biztosa. Magnus Brunner újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy 2013 és 24 között összesen 1 millió afgán adott be menedékkérelmet az unió területén, és nehéz visszaküldeni őket, még a bűncselekményeket elkövetőket is.
3: Várhatóan az eddiginél gyorsabban, de szigorúbban bírálják el a bevándorlók menedékkérelmét az Európai Unióban, a mától érvényes menekültügyi paktum értelmében, mondta a közmédiának a Migrációkutató Intézet vezető elemzője.
2: Dóca Edit Krisztina szerint a csomag némileg csökkentheti a migrációs nyomást, és kezelhetőbbé teszi az illegális bevándorlás kezelését az Európai Unióban. Hozzátette, akár kötelezettségszegési eljárást is indíthatnak hazánk ellen, amiért a tagállamok közül egyedüliként nem adott le cselekvési tervet. A migrációs paktum azt is kimondja, hogy Magyarországon ki kell alakítani egy olyan határmenti tranzitzónát, amely több mint 7700 ember befogadására, elhelyezésére alkalmas.
5: A bizottság a 2022-ben és 2023-ban a tagállamok által közölt adatokat vette számításba. Ekkoriban Magyarországon nagyjából egy ilyen 350 és 400 ezer közötti irreguláris határátlépési kísérletet regisztráltak. Viszont általában a bizottság nem a tagállami adatokra támaszkodik, hanem a Frontex jelentéseire. Ugyanakkor a Frontex jelentései már nem a kísérleteket számítják, hanem kizárólag a sikeres határátlépéseket. Magyarország esetében pontosan ezért is jelent meg egy ilyen nagy szám. Gyakorlatilag minden tagállam kapott valamilyen mértékű könnyítést a bizottság részéről. Magyarország azon kivételek közé tartozik, amelyik nem kapott, és pont ezért, mert hogy a Frontex adatai alapján Magyarország déli határán nincsen migrációs nyomás. Tehát ott már ugye egy másik adatot vesz figyelembe a testület.
3: Két halálos baleset történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében. Hajnalban parkoló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy gyümölcsszállító kamion a 114-es kilométernél. A jármű sofőrje a helyszínen meghalt.
2: A Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője közölte, a balesethez a győri hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik eloltották a tüzet, majd áramtalanították a járműveket. Németh Ramona hozzátette, nem sokkal később a torlódásban egy kis busz egy tehergépkocsinak ütközött a 113-as kilométernél. A buszban utazók közül 7 meghaltak, 2 megsérültek. A határ felé tartó forgalmat a 112-es Győr-Szent Iváni csomópontban leterelik a pályáról.
6: A buszban 9 utaztak, őket a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók emelték ki a roncsok közül. Az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták.
2: A miniszterelnök a kormány nevében a közösségi oldalán fejezte ki részvétét az M1-es autópályán történt balesetben elhunyt 8 külföldi állampolgár családjának, a sérülteknek pedig jobbulást kívánt. Magyar Péter azt is jelezte, azonnali jelentést kér az autópályákon elrendelt forgalomterelések okozta a közlekedésbiztonsági helyzetről.
3: A legmagasabb szintű riadót rendelte el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja egy izraeli utasszállító repülőgép miatt. Ezt Magyar Péter közölte a Facebook oldalán.
2: A miniszterelnök azt írta, a Gripen géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel Aviv és Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A Gripenek a felszállás után vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállító gép pilótáival, akik ezt követően rádió kapcsolatot létesítettek a magyar földi irányítással. A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra.
3: A jövőben Gerendás János látja el a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatói feladatait, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a pénzintézetnek fontos szerepe lesz az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában.
2: A miniszter emlékeztetett arra, hogy Gerendás Jánosnak több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalata van. Kapitány István hozzátette, az új vezetőtől átlátható, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.
3: A jelzáloghitelek referencia kamatstopja szeptember 30-ig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter.
2: Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be. Később azonban többször meghosszabbították, legutóbb idén áprilisban határozatlan időre. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn. A tárca vezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget dolgoznak ki.
3: Elsősorban az olcsó görög és román import határozza meg a magyar szamóca nyomott árát, mondta Fruit Web elnöke a szamóca szezont értékelve.
2: Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét, a tavaszi fagykár és az aszály betakarítását pedig a munkaerő hiány befolyásolja, mert bár a magyar munkaerő nem drága, a szezonális foglalkoztatottak az agráriumban gyakran megbízhatatlanok. Magyarországon jellemzően mikro- és kisvállalkozások termesztenek szamócát, összesen csak nem 800 hektáron. Apáti Ferenc azt mondta, jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés.
7: Ennek az egyik hatása lenne a fogyasztói árak csökkenése, már hozzá kell tenni, hogy hosszú távon ennek a hatása szinte mérhetetlen. A zöldségek gyümölcsök piacán a rövid távú kínálat miatti áringadozása sokkal nagyobb mértékű, mint amennyit az áfa csökkentéssel el lehet érni. Ami viszont nagyon sokat segíteni az ágazatnak, az a feketéző kereskedők, a számla nélküli értékesítők kiritkítása az ágazatból, hiszen a 27%-os áfa kulcs az elég nagy profit önmagában ahhoz, hogy valaki feketén értékesítsen áfát csaljon. 5%-os áfánál ez a biznisz már nincs benne.
3: A Fülöp-szigeteki földrengésben érintetteknek gyűjt a katolikus Karitász. A szervezet országos igazgatója Kossuth Rádióban elmondta, a helyieknek elsősorban pénzre van szükségük, hogy abból tudjanak például ivóvizet, élelmet és ideiglenes szállást biztosítani a rászorulóknak.
2: Zagyva Rihárd hangsúlyozta, a nemzetközi segélyprogramhoz bárki csatlakozhat. A 1356-os adományvonal tárcsázásával 500 forinttal lehet támogatni a bajba jutottakat. A katolikus Caritas honlapján online fizetéssel vagy banki átutalással nagyobb összeget is lehet adományozni.
8: 162 országban van jelen Caritas szervezet, és Fülöp-szigeteken is, ráadásul nagyon erős itt a helyi katolikus beágyazottság miatt, és így az első nap néhány órával a földrengés után azonnal kapcsolatba kerültünk velük, és tájékoztattak a helyzetről is. Óriási a baj, több mint 30 ezer család érintettségéről számoltak be az első napon, több mint 36 halálesetről, és több mint 140 ezer szemét jelöltek meg, akik valamilyen módon kilakoltatásra kerültek, vagy nehéz helyzetbe kerültek a földrengés miatt, és természetesen beszámoltak több mint 5000 iskola megsérülésről, középületek mentek tönkre.
3: A mentális és fizikai egészség megőrzésének fontosságára hívják fel a figyelmet a hétfőtől kezdődő férfiak egészségének nemzetközi hetén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban azt mondta, a nőkhöz képest a férfiak ritkábban fordulnak orvoshoz, és a megelőzésre sem fordítanak kellő figyelmet.
2: Bertókné Tamás Renáta hangsúlyozta, a férfiaknál fontos lenne az egészségtudatosság kialakítása, az egészséges életmód, valamint az, hogy rendszeresen vegyenek részt a különböző szűrőprogramokon.
9: Az egészségablak applikációban nagyon jó tájékoztatót állítottunk össze minden korosztály számára, hogy milyen típusú szűrővizsgálatokat ajánlunk. Ugye ezek nem kötelező szűrővizsgálatok, hanem ajánlottak. A legtöbb esetben a házi orvos segítségével lehet ezeket igénybe venni. Gondolok itt a kardiovaszkuláris kockázat becslésre, illetve az ezzel kapcsolatos vizsgálatokra, vérnyomásmérés, EKG vizsgálat, bokakor index vizsgálat.
3: Ma rendezik a mozgás éjszakáját, csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak.
2: A budapesti programok már délben elkezdődnek a Dagály uszodában, este pedig a Hősök terén és a Városligetben, a többi közt jogával, falmászással, kötélugrással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érdeklődők. A részvétel ingyenes, de a regisztráció megkönnyítheti a programok követését.
3: Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével.
2: A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat. A bevételeiket eltitkoló influencerek akár 200%-os mértékű bírságra és késedelmi pótlékra számíthatnak.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint két baleset történt az M1-esen Hegyeshalom irányába, Győr elkerülő szakaszán. A 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 123-as kilométernél pályazárat vezettek be, a 127-es kilométernél a 3-as főútra terelik a forgalmat. A 44-es főúton Tiszaúg térségében két autó ütközött, a 33-as kilométernél fél pályán halad a forgalom.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferdinánd hídon a Podmanicki utca közelében. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál egy sávjárható burkolatjavítás miatt. Lezárják ma 17 órától szombaton 6 óráig a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
2: Mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-24, este 11-18 fok valószínű.
3: Ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Besenyei Márk, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Balogh Tamással. Viszont hallásra.
0: Műsorajánlat.
11: Válaszutak, rólunk szól.
12: Válaszutak minden pénteken.
13: Lelkesedés, lendület, motiváció.
14: Nagy mértékben motivál a nyári szünet, főleg a június, mert akkor itt berobban, és akkor végre tudok pihenni.
15: Minden motivációnak tulajdonképpen az a lényege, hogy én aztán azzal saját magamnak teszek jót.
16: Mi motivál egy fiatalt? Az elért eredmények, a jegyek, a dicséret? Mi segíthet abban, hogy legyőzzük a saját korlátainkat? És melyek azok a távlati célok, amelyekért képesek vagyunk a hétköznapokban is tenni?
13: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A történelmi ismeretterjesztés fontosságáról.
17: Trianon utáni Magyarország elvesztette a fürdőinek az összességét. A hagyományos fürdővárosok, ahova a magyarok királyság területén belül eljártak, nem voltak elérhetőek. 1920-ban a legtöbb vendéget Keszthely fogadta. Infrastruktúra a Balaton partján ott volt a legkiépültebb. Erre válaszul jött a fizető vendéglátás, illetve a kempingturizmus bevezetése.
13: Az este a házigazda Csatári Bence történész, vendége Galambos István, a Történelmi Emléktár, a Történelmi Ismeretterjesztő Tudás és Emléktár Alapítvány alapítója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
1: 4:11 múlt egy perccel, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Bozsik gazda már megérkezett a stúdióba, mindjárt vele folytatjuk, de előtte még a koronyári ültetésű virághagymák és virággumókról a nyíregyházi Krajnyák Csaba kertésszel való beszélgetést hallgatjuk meg, Zsoldos Barnabásnak köszönhetően.
18: Új fejezethez érkeztek ezek a virágok, sokan felszedték a hagymát, hát a virágok szárai sem láthatók. Ilyenkor mi a teendő, Csaba?
19: A tavaszi hagymás virágoknak, értem ez alatt tulipán, nárcisz, ugye a legismertebb fajtáknak a szezonja pont most van vége. A virágzás már megtörtént hónapokkal ezelőtt, száradnak vissza fel a növények. Na most nem mindent szedünk fel a földből. Például a nárciszokat nem feltétlenül kell felszedni a földből, ők jól bírják, és következő évben is jól virítanak, de ez a tulipánnál ahhoz, hogy a következő évben el tudjuk ültetni, szükségeltetik felszedni a földből. Felszedés után megpucoljuk a hagymákat, és utána a száraz hűvös helyen tároljuk őszig, amikor újra el lehet őket ültetni.
18: Édesanyámtól arra emlékszem, hogy újságpapírba tette, vagy papírzacskóba is úgy tárolta, az jó megoldás, most is használható, és meddig kell tárolni?
19: Igen, vagy olyan ládába szétterítve, hogy szellős helyen legyen, vagy papírzacskóba, újságpapír közé, ugye ennek az a lényege, hogy azért nem rakhatjuk nájlon zacskóba a hagymákat, hogy nehogy bepáljanak, berohadjanak, a papír felveszi a fölösleges nedvességet a hagyma körül, így a gombás betegségek nem tudnak rajta megtelepedni a tárolás folyamán.
18: Akkor meddig van így tárolva, mikor van az a pillanat, amikor gondolkodni kell a kiültetésen?
19: Őszi hagymások ültetése jellemzően szeptember vége, október. Ugye ez kell ahhoz, hogy a földbe kerüljenek, hogy télen a hideg hatást megkapják ezek a hagymák, mert csak akkor alakul ki bennük a virágbimbó.
18: Volt egy fél mondat már arról, hogy a nárciszokat nem feltétlen muszáj kiszedni, locsolni is kell évközben, tehát amikor, vagy pedig nem kell vele csinálni semmit, hanem majd jön a tavasz és kihajt.
19: Itt kifejezetten oda kell rá figyelni, hogy a nárciszokat olyan helyre ültessük, hogy ha benne hagyjuk a talajba, az lehetőség szerint ne egy nedves, nyírkos közeg legyen, mert a talajon keresztül is tud a gomba problémát okozni. Egyáltalán nem kell öntözni a hagymát magát, csak annyi nedvességet kap, amennyit a természetes csapadék ad, az bőven elegendő neki.
18: A tulipánra visszatérve elkezdtem mosolyogni, hiszen a tulipa asszociált, amit gyorsan. Az, hogy hova ültetjük egyik évben, másik évben a tulipánnál meghatározó ez?
19: Asszociációra visszatérve a Tulipa Kft., az a tulipa szó, az a tulipánnak a botanikai neve.
18: Köszönöm szépen.
19: Innen ered a cégünknek a neve. És az ültetés az nem befolyásolja tulajdonképpen. Hát igyekezzünk nem túl kötött talajba ültetni, tehát tehát a tulipán és egyébként a hagymás növények többsége szereti a laza, homokosabb szerkezetű talajokat, talán erre kell jobban odafigyelni.
18: A nárcisz és a tulipánon túl van még hagymás virágunk, amit szívesen ültetnek, díszítik az udvart, asszonyok?
19: Igen, meg ugye most van a szezonja pontosan a nyári hagymás növényeknek, kardvirág. Ebbe a csoportba tartozik, bár szigorúan nem hagymával, hanem rizómával szaporodó növények a kána, vagy a dália, amik ilyenkor ültetnek, és egész nyáron virítanak. Az a teendő, csak fordítva, hogy ott hagymáit ősszel szedjük fel, és télen tároljuk hasonlóképpen száraz, hűvös, szellős helyen. A dáliáknak a rizomáját enyhén nedves talajba szoktuk kiszedve ládába tárolni, mert azok hajlamosak a teljes kiszáradásra, és azok következő évben nem hajtanak ki, tehát erre oda kell figyelni.
1: Oda bizony, a stúdióban pedig Bozsik gazda, szervusz, köszöntelek.
11: Szervusz Tamás, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Ugye koranyári ültetésű virághagymák és virággumók a mai témánk, de aktuális növényvédelemről azért szóljunk néhány gondolatot, mert hogy valami mindig támad.
11: Igen, igen, és ugye most ez most már az egész országot sújtja, és nagyon hangzatosan második filoxérának, tehát ugye a gyökértetű, szőlőgyökértetű az a filoxéra is, ugye a költő, hogy megénekelt, hogy kitántorgott Amerikában 1,5 millió emberünk, tehát itt nagyon súlyos fertőzésekről lehet szó, hallgatóink is panaszolják, találkoznak vele, ugye egy borvidék kivételével elterjedt már az egész országban, ugye ez a szőlő aranyszínű sárgasága nevű fitoplazma, ami egy baktériumos betegsége, sejt nélküli baktérium okozza, de a tünetei nagyon hasonlítanak a vírusos tünetekre, és ugye vírus ellen nincs orvosság. És nagyon kedves hallgatóink, hogy mondjuk besztercei szilva termesztő hallgatóink, ahogy találkoznak azzal, hogy jön egy levéltetű fertőzés, a levéltetvek hozzák a szilva himlővírust, elkapja a fa, és nem tud kijönni belőle, mert érzékeny fajta is tönkre teszi. Amíg kondícióval bírja, addig együtt halad, aztán sajnos a fa áldozatul esik, és ezért vannak szilvánál vírus ellenálló fajták is. Arra ment rá a nemesítés. Most lehet, hogy itt is el kéne, ugye, mint egykori nemesítő, hogy el kellene indítani egy olyan nemesítést, mert a kollégák mondják, a szőlész kollégák, hogy különbségek vannak. Például a Chardonnay az egyik legérzékenyebb erre a aranyszínű sárgaságra, és ugye itt a terjesztő, az pedig az amerikai szőlőkabóca. Mint ahogy szilvánál a levéltető, szőlőnél az amerikai szőlőkabóca, és a szőlőkabóca lárvák most keltek ki néhány napja, és ki is adták az első felszólítást, ugye a Nébih munkatársai, hogy kötelező védekezni. Ugye kontakt és felszívódó rovarölőszerekkel lehet, de ami nagyon fontos, és talán nincs még így a tudatunkban, hogy lemosásnál, mivel ezek a peték, ugye idézőjelben tojások úgy telelnek át a szőlőkabócák, a kérgen, tehát amikor ügyfakadáskor, ügypattanáskor egy 3%-os, ugye könnyű olajjal, esetleg rézzel kéne kombinálva meg lehetne folytani, ugyanúgy, mint az atkákat, tehát egy nagyon nagy védelmet lehet adni. Ugye, ha azt valaki nem csinálta, akkor most ott vannak esetleg a lárvák. Most az a baj, hogy a kifejlett rovarokat, azokat lehet igazán sárga, ragacsos lapokkal jelezni. Egyébként nagyon jellegzetes, tényleg mint egy indián harcos, ilyen rikító színekben ez a fél centis kis kabóca, de ugye most a lárvák vannak ilyen fehér színű, vagy ilyen áttetsző, vagy olyan, mintha üvegből lennének ezek a kis lárvák, ennek több alakja van, és a Nébihnél van egy csodálatos leírás, illetve egy remek kép, hogy 12 hónapra hogy az évet felosztották, és hogy mikor van pete, mikor
1: hogy
11: van
1: néz
11: a lárvas.
1: Ki, milyen formában.
11: Igen, és hogy mikor van a kifejlett rovar, és mikor milyen szerrel kell védekezni. Érdemes, aki tudja interneten, ha ezt megnézi. De most nagyon fontos lenne egy rovarölőszeres permetezés, mint ahogy ugye Radácsi Katalin tanárnő is minden héten elküldi a értesítéseket, egy gyakorlatilag minden molylepke, almamoly, szilvamoly, szőlőmoly, minden molylepke támad. Baraszmoly, keleti gyümölcsmoly, tehát egy ilyen rovarölőszeres permetezésnek most ideje van, ahol még meg lehet tenni ugye a várakozási idő függvényében.
1: Persze, persze. Egyébként szőlőnél mennyi a nemesítési idő? Csak gondolok itt arra, hogy mondjuk szántóföldi növényeknél 7 év, talán 5 évre le lehet hozni, ha nagyon égető a probléma. Hogy van ennyi idő?
11: Ez nagyon-nagyon sok. Tehát egy ilyen 25-30 év. Tehát ugye együtt dolgozhattam Koleda István professzor úrral, és ugye a fagytűrő, hát akkor érdekes, hogy mekkorát változott a klímánk, hogy akkor még nagyon érdekes volt a fagytűrő szőlő, hogy a mínusz 25, mínusz 30 fokon.
20: Most ugye a szájtűrő meg.
11: Igen. Hogy azokat bírja, és ugye természetesen a gombabetegségeknek ellenálló szőlő, és hát tényleg ugye a Kunlány volt nek az első siker, az kb. 25-30 év alatt sikerült kinemesíteni, nagyon tudatos nemesítéssel.
20: Na hát akkor növényvédelemről ennyit, kanyarodjunk a hagymás gumós, hagymagumós virágok növényekre. Ez nekem mindig egy ilyen sötét folt volt, mert Váczent Lászlón is csak azt láttam, hogy gyönyörűen virágzik, aztán ugye eltűnik, aztán megint virágzik. Tehát hogy úgy nem, nincs meg az állandóság, mint a többi virágnál.
11: Igen, ugye itt három nagy kategória van, hagyma, gumó és hagymagumó. Tehát ugye morfológiailag, alaktanilag így osztják fel a kertészek. Hát ugye a hagyma, vörös hagyma az talán ugye az a típusú képlet, és így ahogy Barnabásnak az anyagában, hogy a kiváló kertész kollégánk elmondta, ugye ezek a klasszikus őszi ültetésű növények, és tulajdonképpen ott fejezték be, ahol ugye most majd mi folytatjuk, hogy és készítettünk is ilyen közös kisfilmet a Kossuth Rádió Facebook oldalára Füredi Zsolt szerkesztő úrra, és veled együtt, hogy a begóniák birodalmában is ott bolyongtunk egy kicsit a egyik faiskola járudában, tehát ennek most szezonja van, aki szereti a begóniákat, vagy szereti a dáliákat, ha elmegy faiskola járudába, akkor rengeteg növény közül választhat. Én kigyűjtöttem egy csomó, de nem is akarnám összekeverni kedves hallgatóinkat, mert az a fontos, hogy ami neki tetszik, ami neki örömet szerez, ugye föl is lehet akasztani, néztük ott az ámpornás példányokat.
20: Igen, kaspókban.
11: Igen, hogy akkor minden olyat válasszon, amilyet szeretne, és ugye kiváló kollégák el is tudják mondani, vagy vannak leírások is hozzá, hogy akkor mit kell csinálni, vagy van egy kis tábla, esetleg érdemes akkor lefényképezni, és akkor otthon az alapján gondozni.
20: Általános a gondozása a begónia fajtáknak? Gondolok itt talajigényre, tápoldatigényre, vízigényre.
11: Igen, az az érdekes, hogy nagyon hasonló, mert néztem és gyűjtöttem, mert ugye ez mindig egy örök kérdés, hogy milyen kémhatású talajt vegyünk, és talán az egyik ugye nagyon fontos, nagyon sokan szeretik az áfonyát. Ugye az áfonya az mész kerülő, sőt mész érzékeny növény, tehát olyan szint, ami mondták a kollégák, hogy ahol magasabb a német keménységű fok a csapvízben, ugye magas a kalcium tartalma, az öntöző vízzel tönkre lehet tenni az áfonyát, de szerencsére a dália meg a begónia az nem ennyire érzékeny, tehát olyan tulajdonképpen végül is az általános virágföld, vagy pedig egy kicsit a savanyú pH-jú, enyhén savas pH-jú kémhatású virágföld az, amelyik jó nekik. Egy pici eltérés van, mert a ilyen 5,9, ugye hát a pH-t az 0-tól 14-ig számolják, 7-nél van a semleges, és ugye ez 7 alatti egy picit. És ugye minél megyünk följebb, annál lúgosabb, ugye az őszi barack az meg nagyon mészkedvelő, szereti a meszet, de ugye például a hangafélék, vagy hortenziák, azáleák, rododendronok, ezek mind a savanyú kémhatás és mészmentes talajt szeretik, lehet is kapni ilyen típusú földeket, tehát ezt kell kérni akkor a faiskola járudában, és a kollégák akkor ezt adják.
20: Tápoldatozásnál pedig kifejezetten mondjuk begóniára és dáliára kérjük a tápoldatot, vagy mondjuk az általános is jól működhet. Nyilván abban kevesebb a hatóanyag, de bajt nem okozunk vele.
11: Igen, nagyon érdekes, hogy mi is múltkor vettünk, mert figyeltünk erre, hogy ha, mit tudom én, például kajszibarasznál is vannak olyan helyek, ahol nem vitt el, sőt, hát ritkítani kellett volna, de ugye, hogyha étel-ital van bőven, ahogy idősebb Cseri Kálmán, kiváló almatermesztő, mint örökül hagyta, hogy akkor, ha van étel-ital bőven, akkor tud teljesíteni a fa, vagy tud teljesíteni a növény, vagy szépen virágba borul, az nagyon fontos, itt a harmónia, és ahogy néztük a boltokban, van, ahol rá van írva, tehát a nitrogén, foszfor, kálium, az a három legfontosabb elem, azok jó, hogyha hasonló koncentrációban vannak, rá is szokták írni, hogy hány százalékba tartalmaz, nem baj, ha vannak mezoelemek, meg mikroelemek, ugye a legfontosabb, az egyik legfontosabb a vas, mivel az a klorotikus tünetek, ugye azok például őszibarasznál könnyen előfordulhatnak, ha nincs elég vas a talajban, vagy nem tudja fölvenni, és akkor például lomtrágyázással is lehet. És nagyon fontos, hogyha így veszünk egy ilyen komplex tápoldatot, amelyik lomtrágyázásnak is alkalmas, akkor azt jelenti, hogy a zöld növényi felületen keresztül azonnal, mint egy infúzió fölveszi a tápelemeket.
20: És ha már Zsoldos Barnabás anyagával indítottuk ezt a beszélgetést, tegnap volt Barnabás napja, úgyhogy boldog névnapot kívánunk, és ehhez kapcsolódóan ugye Barnabás napjára azt mondja a néphit, hogyha derűs idő van, akkor jó lesz a szőlőtermés. Hát volt egy pici hajnali vihar, attól eltekintve derűs idő volt, úgyhogy így tekintsünk erre az évre. Ennyi fért bele mai beszélgetésben. Nagyon szépen köszönjük Bozsik gazdának, hogy itt volt velünk.
11: Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok.
20: Pontosan 10:30 van, rövid hírek következnek, a mikrofonnál Szloppa Judit.

0: Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban. A márciusihoz képest csak nem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Elsősorban az olcsó görög és a román import határozza meg a magyar eper nyomott árát, tájékoztatott a Fruit Web elnöke. A Páti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az aszály, betakarítását pedig a munkaerőhiány befolyásolja. A szakember szerint jelentősen segítené az ágazatot az áfa csökkentés. Nem érte jelentős fagykár a hazai cseresznye termést, tájékoztatott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Főként a korai fajtáknál volt termés kiesés, a később érőknél közepes, vagy annál is jobb hozam várható. A teljes mennyiség 6-8 ezer tonna lehet idén. Az érésben főként az aszály okoz gondokat. Az elmúlt napok esőzései miatt több vármegyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Visszavonták az intézkedést a többi közt a fővárosban, Békésben, Hajdú-Biharban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban, Somogyban és Tolnában. Nem mindenhol hullott azonban elegendő csapadék, így 6 vármegyében továbbra is érvényes a korlátozás. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, északkeleten vannak fátyol felhők. Délután a Nyugat-Dunántúlon ismét több felé beborul az ég, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 20-24, este 11-18 fok valószínű. Változékony, felhős, napos, de meleg idő várható hétvégén, elszórtan futó záporokkal.
1: Egy fontos hír az utakról: az M1-es autópályán a hajnali órákban egy kamion a Hegyeshalom felé vezető oldalon Győr térségében munkaterületbe hajtott, majd kigyulladt a 115-ös kilométernél. Azonban a kialakult torlódásban újabb súlyos baleset történt. A balesetben 8-an meghaltak. A forgalmat kiterelik a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban, az ellenkező irányban is lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az érintett szakaszon. Vezessenek nagyon figyelmesen.

0: Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
1: 10:30 után vagyunk 3 perccel, jó napot kívánok! A rendszeres testmozgás és az egészség szoros összefüggése már évezredek óta ismert, de talán még soha nem volt akkora jelentősége, mint napjaink íróasztalokkal és közlekedési eszközökkel zsúfolt, elhízással, magas vérnyomással vagy koleszterin szint emelkedéssel fenyegető világában. A megelőzésen túl az edzésre fordított idő és energia életminőségünk javulásával már rövid távon is megtérül, hiszen a rendszeres testmozgás egészségünk legjobb karbantartója, az egész szervezetre kedvező hatással van. Pilisi Csenge összeállítása.
2: Szájvolt Melinda. Eddig 5 bajnoki címem van, ebből 4 egyéniben és 1 pedig váltóban, a 400 méteres vegyes váltóban. Diákolimpiai bajnoki címem is van, rövid pályás vidékbajnoki címem is. Hát imádom nagyon ezt a sportot.
3: Mióta, hány éve csinálod?
2: Már 5 éves korom óta, szóval már lassan 8 vagy 9.
3: Milyen áldozatokat követel, nem csak tőled, hanem az egész családtól?
2: Reggelenként anyahoz, neki is korán kell kelnie, 5:30-kor és 6-tól 7-ig van edzésünk.
3: Tehát amíg más, mondjuk másik oldalára fordult, te meg már 2-szer átúsztad a medencét.
2: Hát nem is 2-szer.
3: Miért úszol ennyire kitartóan?
2: Nagyon szeretem ezt a sportot. Mások úgy tartják, hogy nagyon unalmas, de én a verseny miatt szeretem. Számomra azért nem unalmas, mert én közben így tudok gondolkodni, meg az iskolába például, hogyha memory terven, akkor közben mondogatom fel magamnak, még reggeli edzésen.
4: Nagyon jó színe van.
5: Köszönöm szépen.
4: Selmeci Éva. Rendszeresen kint van a szabad levegőben?
5: Így van, rendszeresen kint vagyok, minden nap kerékpározok, és egy héten egyszer legalább, 15-20 kilométer gyalogolok a Velencei tó körül.
3: És mióta az élete része a mozgás?
5: Mindig. Gyerekkoromtól kezdve balerina szerettem volna lenni, de azt sajnos nem sikerült, és helyette a mozgást nem lehet abbahagyni, tehát azt mindig mozogni kell, és nem lehet elég korán kezdeni, tehát én nekem van 3 kisunokám, és a 2 kisebbiket, azt minden héten egyszer, általában szombaton, hogyha jó idő van, elviszem túrázni.
3: És miért jó a mozgás? Miért van jó hatással a szervezetünkre?
5: Boldog az ember tőle. Boldogság. Tehát a természetben vagy kint, látod a madarakat, látod, hogy az emberek sétálnak és boldogok lesznek. És ez mind nagyon-nagyon jó dolog.
6: Urányi Gabriella vagyok, baráti gyaloglóklub vezetője. A Satival kezdtem el gyalogolni, és a tavalyi év folyamán én is alapítottam egy klubot, a baráti gyaloglóklubot. Azóta majdnem minden nap megyünk irányulni.
3: De miért kezdtek el mozogni?
6: Én a gerincem véget le voltam, 100%-ba lebénultam, és amikor újra kezdtem tanulni járni, úgy gondoltam, hogy most addig fogok menni, míg a lábam bírja, és nekem ez bejött, ez a gyaloglás. Úgyhogy futni nem tudok a gerincem véget, mert most is van azért problémák. Nyitott hát gerincel születtem, és vagyok operálva, úgy gondoltam, hogy ameddig a lábam jó megyek.
3: És akkor is megy, ha fáj?
6: Igen, akkor is megyek, ha fáj, az az igazság, hogy elfelejtődik a már a második percben. Nem számít.
7: A mozgás ez elengedhetetlen. 63. éves leszek, nekem nem fáj semmim.
3: Vérnyomást mindent rendben
7: mindent,
3: tart?
7: Mindent, megőrzi picit az alakot is. Főleg a nőknek, amikor változókorba bekerülnek, akkor elengedhetetlen a mozgás. Először kardiózok 1 óra hosszát, és a másik 1 óra hossza pedig talajtorna.
3: Arra emlékszik még, hogy 12 évvel ezelőtt miért kezdett el mozogni? Mert mindig szoktunk arra hivatkozni, nincs rá időnk, mert rohanunk.
7: Változókorba kerültem, és amikor már egy hölgy azt mondja nekem, hogy Zsók, most már te is hízol, az úgy fáj az embernek.
3: És a visszajelzések is igazolják, igen, hogy milyen jó, hogy mozog?
7: Igen, igen. Most már úgy megszokták, minden nőnek javaslom. Nem kellene annyi gyógyszert szedni, nem kellene annyit az orvosnál, meg az esztékába ülni. Ezt a pénzt át lehetne csoportosítani bérletre, fejbe dől el. Egyedül kell bátran nekifogni és csinálni, és a szervezet meghálálja.
1: A vonalban itt van velünk Kis Gergely, 3-szoros olimpiai bajnok, vízilabdázó, a nagy sportág választó kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Ma lesz a mozgás éjszakája, ugye ingyenes éjszakai sportfesztivál a Hősök terén. Milyen sportokat mutatnak be?
8: Igen, nagyon fontos feladatunk ugye az összpróba keretein belül a szabadidős sport minél szélesebb rétegeit elérni, és minél több embert mozgásra buzdítani. Ezért találtuk ki jó pár évvel ezelőtt a mozgás éjszakáját, ami egy figyelemfelkeltő esemény. Teljesen ingyenes rendezvényen, este lehet sportolni, és már nem csak Budapesten, hanem két éve most már több városban is, több mint 80 helyszínen az országban. Ugye Budapesti a legnagyobb, 20 ezer fölötti érkezőre számítunk, ezen a, ahogy mondtam, ingyenes rendezvényünkön, a Hősök terén környékén, és itt nagyon fontos kiemelni, hogy nálunk körülbelül 20 sportág lesz elérhető Budapesten, de minden városban legalább 4 sportág. Tehát itt akár a táncművészetektől, a zumbán át, a pingpong, a tollaslabda, a kocogás, a túrázás, bármi élmény alapon, tehát ez is hangsúlyozott, hogy közösségi esemény élmény alapon, és nem az eredményekre és a versenyre van, tesszük a hangsúlyt.
1: Azt lehet tudni, hogy milyen sportokra van most a legnagyobb igény, vagy melyek iránt van a legnagyobb érdeklődés, mert régen mondjuk volt a foci meg karate, és akkor most ez átalakult, ahogy ön is említette, zumba, fitness, tollaslabda, spinning, és még lehetne sorolni.
8: Igen, ugye mi az ötpróbával a szabadidős sportot próbáljuk terjeszteni, de a nagy sportágválasztót is szervezzük, ahol a gyerekek sportágválasztási szokásairól kapunk egy kis képet. Az olimpiai sportágok nagyon-nagyon népszerűek, a tradicionális sportágok, mindenki ezekről beszél, foci, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, kajakkenu, úszás, vívás, stb. Stb. Ezen kívül egyre több tengeren túli sportág, akár a küzdősportágok Ázsiából, akár labdasportágak, baseball, amerikai foci, ausztrál foci, stb. Stb. De a mozgás éjszakáján egyébként népszerű szokott lenni a jóga is, vagy a latin táncok. De amit a legtöbben csinálnak, ugye nyilván az a túrázás, sétálás, kocogás, ezek a legkönnyebben elérhetőek. A kerékpározás is egyre többen választják. És hát az evező sportágak, ugye az öt próbálnak, és az egyik alapsportága bármilyen kézi hajtású evező, tehát kajak, kenú, sárkányhajó és a többiek. Úgyhogy ezek mind elérhetőek lesznek. Én nem sokára megyek egy tévéműsorba erről beszélni, és utána pedig a dagályon fogok úszni, mert úszás is van a mozgás éjszakáján, ez 12-től estig megy, hogy ne este ússzanak a kedves érdeklődők, hanem már most ebédidőtől el lehet kezdeni, úgyhogy én ott leszek Cseh László olimpiai ezüst és bronzérmes bajnokunkkal is. Nincsen kifogás, az a jó hír. Szabadidősport, heti háromszor, heti kétszer, heti ötször, de annyi fajta mozgásforma van, hogy mindenki megtalálja a boxzsáktól, a túracipőn át, az úszástól elkezdve, tényleg egy kis pingpongozáson keresztül sok mindent ki lehet próbálni. A mozgás éjszakáján is, meg a hétköznapokban is.
1: Ez nagyon motiváló, egyébként olimpikonokkal, vagy olimpiai bajnokokkal együtt úszni például, vagy adott esetben más sportokat.
8: Vagy
1: este futni, igen. Ahogy ön is említette, ugye ez nem kötelezettség, hanem élmény. Tehát közösség, kikapcsolódás. Tapasztalják egyébként, hogy ténylegesen annyira motiválják a résztvevőket, hogy utána viszont látják őket? Nem csak eseményeken, hanem mondjuk már bérletes sportolóként?
8: Igen, abszolút. Ugye volt egy nagy változás a világban, amikor a Covid-járvány lezárásokat hozott, és sokan azt gondoltuk, hogy valami nagyon véget ért. Mi akkor találtuk ki az öt próbával, hogy a GeoGo online alkalmazás, mobiltelefonra letölthető alkalmazást, amit szintén ingyenes felfejlesztük, ugye ez hozzánk került, és már sok-sok-sok ezer tagja van. Tízezrek követik online pályákon a saját sportolásukat nyomon, ami ugye független a közösségektől, de ennek a népszerűség ellenére a közösségi sport újra csúcsokat dönt, egyre többen választják azt, hogy barátokkal, családtagokkal, kézen fogva, szerelmes párok kocognak, nagymama, anyuka, apuka, gyermekek együtt, unokatestvérek, osztálytársak, csapattársak. Fantasztikus látvány, néhányan megcsinálják azt, hogy autóba beülnek barátok 4-5-en, és akár egy nap két helyszínre is elmennek ilyen szabadidősport rendezvényre. Szóval nagyon erős a közösségi rész is. A GeoGo-t kiemeltem, a GeoGo telefonos applikáció nagyon hasznos, nagyon sokat segít, gyakorlatilag egy saját edzői leszünk saját magunknak. Egy kilométeres séta is már a szabad edzés része egyébként, de itt most a közössége van a hangsúly ma este, ugye több mint 80 településen, és itt a Hősök terén egyébként GeoGo pontokat is lehet a telefon elindításával és ötpróbapontokat is szerezni, aki az ötpróba rendszer része a mozgás éjszakáján, de aki csak eljön és jól érzi magát, egy fantasztikus közösségi élményet kaphat, ezt ígérhetem, szép esti, kivilágított környezetben. Budapesten egészen hajnal 4-ig tart, nyilván a fő műsor az 9-10-11 éjfél körül szokott lenni, de nagyon sokan sok ezen bevállalják hajnalban, és a kis mozgást különleges, nem minden nap ajánlott ez, de évente egyszer kifejezetten nagy élményt ad.
1: Kezemben van egy tanulmány, ebből egy mondatot emelek csak ki, a felnőtt lakosság több mint fele nem mozog. Önök mit tapasztalnak? Milyen korosztály, vagy melyik korosztály érdeklődik leginkább a mozgás éjszakája iránt?
8: Igen, nagyon őszintén mi azt érzékeljük, hogy a szabadidős sportra általában a 30-40-től kezdődő korosztály nyitottabb, inkább a 50-es, 60-asokig elmenve. Viszont a mozgás éjszakája, mivel ilyen angolosan fogalmazva fancy meg cool, ezért sok fiatal is eljön a mozgás éjszakája, hogy ott fiatalabb az átlag életkor, mint egy szabadidős sport eseményen, egy túrán, vagy egy kocogáson, amiket szerveznek a munkatársaink, vagy a szabadidős sport egyéb szervezői. Úgyhogy a mozgás éjszakáján 60-70 pluszos érdeklődők is vannak, és sokan vannak 25 alattiak is, úgyhogy ez egy nagyon széles kategória. És ez nagyon fontos, hogy az a 30-40% a lakosságnak, aki elég aktívan mozog, amellett azt a 10-15 ingadozót, aki ritkán mozog ugyan, de nem nagyon gyakran, de azért megmozdulnak, őket próbáljuk inkább behozni a sportos, egészségtudatos világba, és akkor a nagy kérdés az 50% fölött, akik egyáltalán nem mozogtak eddig, azokból tudunk csipegetni, egy pár százalék ugye már több tízezer embert jelent a lakosság számarányában, de nyilván nehéz, mert sok éves beidegződéseket. Én hazamegyek a munkából, beülök a tévé elé, és engem hagyom békén, mindenki fáradt vagyok, nekem tele volt a nagy.
1: És ezt le kell bontani, ezt mind le kell bontani, igen.
8: Egy hétvégig kutyasétáltatás se fér bele, vagy elmenni egy megállót, buszmegállót gyalog, ezt szeretném megváltoztatni, hogy sok apró lépésből összeáll egy egészséges életmód.
1: Úgy legyen. Nagyon szépen köszönjük Kiss Gergelynek, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónak, a Nagy Sportág Választó kommunikációs igazgatójának, hogy itt volt velünk. És hát mondhatom azt, hogy evezéssel folytatjuk, hiszen 7. alkalommal indul folyótisztító útjára a Tiszatavi Petkupa, hogy megtisztítsa a folyót, a nádasokat és az árteret a hulladéktól. A tavalyi kupa hangulatát idézi fel Pilisi Senge összeállítása.
9: Felszereltünk rá egy napelemet is, és ami egy akkumulátor tölt, így van, és egy kis elektromos motorral próbáljuk majd segíteni az előrehaladást.
10: Mutatja a hajót Szojka József, aki már rutinos petkalóz.
9: A hajónak a hátulján alakítottunk ki egy zsáktárolót, és akkor ott fogjuk gyűjteni majd.
10: A hétköznapokban ez hogy figyelnek a környezetre?
9: Ahol csak lehet, csökkentjük a hulladéknek a mennyiségét, ha már csak a szelektív hulladékgyűjtésre gondolunk, megpróbálunk kevesebb hulladékot termelni a normál hétköznapok során is, illetve minél energiatakarékosabban, minél víztakarékosabban élni.
10: Anko Gergely apukaként is irányítja a hajót.
11: Már több éve ők is részt vesznek a Petkupán, de most már egyre inkább a kenúban is helyt kell álljanak.
10: Azt tudod, hogy miért indultak útnak?
12: Környezetnek mi az rosszat tesz, meg az állatoknak is a környezetben lévő szemét.
11: Egyre több fiatal csatlakozik, hogy behoznak egy új szellemiséget, új hozzáállást.
10: Ez is a célja ennek az egész mozgalomnak, nem, hogy a fiatalok is magukénak érzik.
11: Sokan már tisztában vannak az alapokkal, és akár csoportos munkába is készülnek kisebb projektekkel, ötletekkel, hogy az iskolát is hogyan lehetne zöldíteni.
10: Nagyon színes most a Tisza, ahogy elindult a mezőny. Mennyit bírnak ezek a hajók?

0: kisebb bányákat is összeszedjük, amit esetleg tavaly nem sikerült. Emiatt én arra számítok, hogy kicsit kevesebb lesz a hulladék mennyisége. Az a nagy kérdés, hogyha egy nagyobb árhullám érkezik, akkor mennyire szennyeződik vissza a terület. Ugye a tavaszi zöldárak elmaradása kicsit aszályosabb évet vetít előre. Hogyha nem jönnek nagyobb árvizek, akkor úgymond ez a kupa jövő évig talán kitart. Nagyon-nagyon sokat dolgozunk azon, hogy a felvízi országokból egyre kevesebb hulladék kerüljön a folyóba. Itt céges támogatások, nemzetközi támogatások is szerepet játszanak ebben, és hát az eddig összegyűjtött 424 tonna hulladék, amit a 13 év alatt tényleg minden egyes palackért lenyúlva összeszedett a PET kupa, az még kiegészül egy 1600 tonnával, amit felvízi országokban sikerült az elmúlt 3 év alatt megakadályoznunk, avval, hogy bekerüljenek a vizeinkbe. Ha csak azt veszem, hogy ennek a harmada került volna a vízbe, már akkor is a 13 évnek a teljesítménye, eredménye összemérhető ezzel a 3 évvel, amit a hulladék udvaroknak a bővítésével sikerült elérnünk, úgymond eltéríteni ezeket a hulladékokat a folyótól, a vízparttól.
1: A mai szerkesztő Pilisi Csenge összeállítását hallhatták a tavalyi versenyről. Az idei megnyitója most ért véget ezekben a percekben. Dóró Viktória szervező jelentkezik Tiszafüredről. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Tényleg ezekben a percekben ért véget a megnyitó, ugye a 7. Tiszatavi PET kupa. Hány csapat indult idén?
2: Rekordot döntöttünk, de nem csak a Tiszatavi PET kupa tekintetében, hanem a valaha volt összes PET kupa verseny tekintetében most van itt a legtöbb ember, 22 csapat, és hát összesen 386 fő, napi szinten nagyjából 313-320-an leszünk vizen.
1: Fantasztikus. Ha jól tudom, illusztris vendégek is vannak, akik szintén vízre szálltak.
2: Igen, Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter úr is itt van velünk ezekben a percekben is, és hát éppen a hajók már vízre vannak téve, nem süllyedtel jelentem egyik hajó sem, úgyhogy éppen a kalózok már berendezkednek ezeken a vízi járműveken, és hát ahogy nézem így egy kicsit távolabbról szemlélve az eseményeket, hogy lassan elkötnek és elrajtol a mezőny, úgyhogy miniszter úr is egy rövid ideig, de velünk tart, hogy egy picit a PET kalóz életérzést ő is átélje.
1: Ahogy a bejátszóban is hallottuk, ugye a tavaszi árhullám elmaradt. Ennek ellenére nagyon sok szemétre számítanak?
2: Sajnos igen. Szoktunk egynapos, kétnapos clean-upokat, ilyen rövidebb folyótisztító akciókat tartani, és elég nagy mennyiségű hulladékot találtunk. Igazából március óta folyamatosan vizen vagyunk, és ezért úgy ismerjük azokat a bócpontokat most már, ahol biztos, hogy érdemes a verseny során is megállni. És tavaly is ugyanez volt a helyzet, úgyhogy nem tudok nagyon reménykeltő számokról beszámolni, vagy reményekről beszámolni, mert tavaly sem volt nagyobb árhullám, és azt gondoltuk, hogy kevesebb lesz a hulladék, de minden korábbinál többet találtunk, 10 tonna fölött voltunk ez alatt a 3 vizen töltött nap alatt, úgyhogy ezért már nagyon óvatosan merek arról nyilatkozni, hogy vajon idén mi lesz a helyzet, mert bár idén sem volt igazán nagy árhullám, de ott lapulnak a több éve érkezett PET palackok a NAD-ba, olyan élményezés, ezt talán a hallgatók is könnyebben el tudják képzelni, hogy amikor halad az ember a kenuban, és alapvetően csend van, és csak a természet hangjait, a madarak csicsergését hallja az ember, és közben van egy tompa puffogás, ilyen nagyon furcsa hang, mintha dobolnának, és aztán idővel rájön az ember, hogy ahogy fúj a szél, a nádban beszorult PET palackok ütődnek egymáshoz, és ez az a mesterséges hang, amit valójában az emberi felelőtlenség idézett elő, ami ellen igazából mi küzdünk most már 14 éve, hogy valahogy visszaadjuk a természetnek a folyót, és ne a szennyezés legyen az, amit hallgatnunk kell, hogyha vízen vagyunk.
1: Hát nagyon szépen köszönjük ezt a küzdelmet, és sok erőt és kitartást kívánunk akkor ehhez a 4 naphoz. Dóró Viktória PET kupa szervezője volt a vendégünk. Köszönjük szépen!

0: délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: A stúdióban pedig Cifra Szilvia, hiszen országjáró ezen a hétvégén is. Szervusz!
2: Szervusz, köszöntelek téged is és a hallgatókat is. Igen, hamarosan indul az országjáró csapata, méghozzá Pápára, mert holnap onnan jelentkezik 2:30-tól a műsorunk.
1: Mi minden látnivaló lesz nekem, ahogy kimondtad, hogy Pápa Örvénytó azonnal beugrott.
2: Ha már itt a vízről beszéltetek az előbb,
1: igen.
2: Az Örvénytó az egy sokkal kisebb vízfelület, de egy olyan különleges vízfelület, amelynek az a jellegzetessége, hogy források bugyognak föl benne, tehát hogy ez egy ilyen európai szintű különlegesség, és a Tapolcafői forrás tanösvény fut mellette, és valamikor a Tapolca patak, ami egyébként most már Pápához érkezik, sok-sok vízimalmot táplált, hát ezeknek a vízimalmoknak az emlékét is megidézzük, de hát hogyha már Pápa, akkor nagyon sokunknak szerintem elsőként az Esterházy kastély is eszébe jut. Ez egy gyönyörű épület együttes, ugye a barokk főúri életmódba lehet betekinteni, például legyező nyelvet is fogunk tanulni, legalábbis a hangok segítségével, mert hogy játékos lesz a mostani országjáró, hiszen Pápán ezen a hétvégén zajlik a játékfesztivál, és a szervezők azt mondják, hogy ilyenkor szinte duplájára nő a városba érkezők turisták száma, nagyon sok család
1: és még
2: érkezik.
1: Ti is mentek.
2: És még mi is megyünk és hívjuk is még további érdeklődőket Pápára, szóval itt népi játékok, retro játékok, bábszínház, élőszavas mesemondás, fényjátékkal mesemondás, tehát minden, ami a játékról szól, délután pedig ugye a felnőttekre is gondolva a társasjáték klubok is megjelennek a város főterén, illetve az Erzsébet-ligetben, úgyhogy ilyen társasjáték asztalok körül fognak majd játszani a felnőttek, lesz itt kvízjáték, minden más, ebbe is belekóstol természetesen az országjáró műsora, és hát természetesen érkeznek hozzánk a pápai alkotók, mesteremberek is, például Pápán van egy több mint 250 éves kékfestő műhely. Ennek a titkairól is beszélünk, meg eláruljuk azt is, hogy aki nem tudja, az is megtudhassa, hogy vajon miért nincsen templom a református templom felett Pápán. Ennek a türelmi rendelet az oka, és benézünk az óriási katolikus katedrálisba is, amely szintén a város méreteihez képest óriási nagy a főtéren. Úgyhogy az épített örökségről idegenvezető segítségével adunk majd hírt.
1: Mindig azon gondolkodom, hogy azt mondjuk egy helyszínre mentek Pápa, de azon belül 15 helyszínen vagy legalább, hogy ezt technikailag hogy lehet megoldani?
2: Sokszor nehéz, mert ugye a technika az vagy ellenségünk, vagy barátunk. Reméljük, hogy barátunk lesz, mozgó egységek vannak ilyenkor velünk, és hát különböző helyszínekről jelentkezünk be a mobil technika segítségével, úgyhogy ha velünk van a térerő, akkor mindenhol ott tudunk lenni. Egyébként a főtéren lesz most az országjáró állomáshelye a játékfesztivál kellős közepén, úgyhogy lesz itt tánc, zene, muzsika, ahogy szoktuk, meg hát természetesen mindenfélét fényképezünk, úgyhogy a Kossuth Rádió Facebook oldalán vasárnap akár újra lehet élni, és aki kedvet kap holnap az országjárót hallgatva, az még vasárnap is elmehet a játékfesztiválra, Pápára.
1: Hát akkor kívánságodnak megfelelően a térerő legyen veletek.
2: Köszönöm
1: szépen, hogy itt voltál.
0: Délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Munkácsi Mihály életművében kétség kívül a Krisztus trilógia jelenti az egyik csúcspontot, még akkor is, ha a három mű együttes kiállítására csupán Munkácsi halála után majd 100 évvel került sor. Erről szól a mai hangtárunk.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
3: Sosem próbáltam isteni szemét festeni, mivel ami isteni, azt az ember nem képes megfesteni. Én az emberi alakban megjelent Istent akartam ábrázolni. Munkácsi Mihály mondta ezt a Krisztus Pilátus előtt festménye kapcsán. A festő azt a pillanatot örökítette meg, amikor a Pilátus azon töpreng, elfogadja-e a tudós főpapok vágyait és elítélje-e a megváltót, vagy ártatlannak nyilvánítsa. Fodor Éva művészettörténészt, a Déri Múzeum munkatársát hallják.
4: 40 életnagyságú alak figyelhető meg a alkotáson. Annak idején John Wimmikő palotájába került elhelyezése, és 1907-ben tűzütött ki a palotájában, és ekkor ő utasította a beosztottjait, hogy keretből kivágva próbálják megmenteni a festményeket.
3: A bibliai történések szerint a sorozat második darabja, az Ecce Homo, 1896-ban készült el. A tömeg választhatott a gyilkosságot elkövető Barabás és Jézus között. A festményt a millennium idején mutatták be Magyarországon, hatalmas érdeklődés kísérte a bemutatót, a kritika véleménye azonban megoszlott.
4: hogy ez a festmény egyáltalán megszületett, az Kádár Gábor magyar grafikus és nyomdásznak köszönhető. Ő magára vállalja azt a feladatot, amelyet korábban Szédemájer végzett. Látta John Wayne Maker is, tehát az előző két kép tulajdonosa is, de nem akarta megvásárolni, így visszakerül Magyarországra ez a festmény.
3: Az alkotást Déri Frigyes 1917-ben vásárolta meg. A festmény a Déri Múzeum gyűjteményébe került. A bibliai történések szerint a harmadik, de megalkotásának idejét tekintve a második mű a Golgota. Az 1884-ben befejezett kép Krisztus szenvedés történetének legtragikusabb részletét, a megváltó kereszthalála előtti percek eseményeit rögzíti.
4: Hajnad Lajossal már akkor beszélt a nászútjuk során tapasztalt élményeiről, hogy mennyire nagy hatással volt rá a Tintoretto Kálvária címmel illetett kompozíciója, amely az ő munkájában is felfedezhető nyomokat hagyott. Végig gondolta, hogy ha Krisztus Pilátus előttnek már ekkora sikere van festőtársai között is, akkor mindenképpen érdemes folytatni ennek a témának a további feldolgozását.
3: Munkácsi Mihály trilógiája a Déri Múzeum és Debrecen legismertebb művészeti emlékévé vált.
0: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: És kedves hallgatóink, ez volt a délelőtt a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Mali Andrea gyártásvezető, Rácz Dorottya hangmérnök és Pilisi Csenge szerkesztő nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Most a Krónika következik, utána pedig a Hely című műsorunk, amely ezúttal a több mint 200 éves ferencvárosi kápolnából jelentkezik. Én további kellemes napot és szép hétvégét kívánok. Balogh Tamást hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra. Köszöntöm hallgatóinkat. Híreink. Dolgoznak egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítésén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban, gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. A tárca nem küld külön értesítést a változásról, ezért arra kérik az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék iratukat. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Ezt bármely kormányablakban megtehetik. A beteg, illetve mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Az egyházi iskola fenntartó képviselőivel tárgyalt Lannert Judit oktatási miniszter. A találkozón szó volt a köznevelés aktuális kihívásairól, a pedagógus értékelésről, a finanszírozásról, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A résztvevők a többi közt javaslatot tettek egy probléma és értékközpontú térkép megalkotására. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés. Az idei tanévben csaknem 610 ezer diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. Negyediktől a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegennyelvi képességeit vizsgálták. 5. pedig a történelmi és digitális kultúra ismereteiket is felmérték. A diákok, illetve szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket. A mentális és fizikai egészség megőrzésének fontosságára hívják fel a figyelmet a hétfőn kezdődő férfiak egészségének nemzetközi hetén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban azt mondta, a nőkhöz képest a férfiak ritkábban fordulnak orvoshoz, és a megelőzésre sem fordítanak kellő figyelmet. Bertókné Tamás Renáta hangsúlyozta, a férfiaknál is fontos lenne az egészség tudatosság kialakítása, az egészséges életmód, valamint az, hogy rendszeresen vegyenek részt a különböző szűrőprogramokon. A daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól rendeznek ismeretterjesztő programot a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A holnapi eseményen bemutatják a többi közt a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelenleg 17 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 19-21 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, északkeleten vannak fátyol felhők. Délután a Nyugat-Dunántúlon ismét több felé beborul az ég. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 20-24, este 11-18 fok valószínű. Változékony, felhős, napos, de meleg idő várható hétvégén is, elszórtan futó záporokkal.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló?
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A hely. A műsorvezető Deák Dóra.

0: Gyertyagyújtás, hegedűn és más hangszereken egyre jobban játszó lelkes gyerekek és sok-sok vidám arc. Így telt meg újra lélekkel az a tér, ahonnan mai műsorunk szól. Budapesten a Budakeszi útnál vagyunk, a Ferenchalmi Szűz Mária és Nepomuki Szent János kápolnában. Jó napot kívánok! Vendéglátunk Sándor Bertalan Bruno, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Országos Központjának lelkiségi munkatársa. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: A felvezető előtt a Máltai Szimfónia növendékeit hallhattuk, mert a Szeretetszolgálat egyik programjában a fiatalok zenélni tanulhatnak a felzárkózó településeken. 2022-ben volt a templom 200. évfordulója. Akkor milyen volt őket itt hallani? És látni.
1: A templom felszentelésének volt a 200. évfordulója, és hát gyerekekkel azért van már kapcsolatunk, tehát nyári táborokban és egyéb rendezvényeken, települések iskoláiban is szoktunk találkozni. Egy nagyon megható kis számukra is kirándulás volt igazából, hogy a Budapestre. Valahogy a szegénységeknek a találkozója is volt, ha úgy mondjam, mert ebből az alkalomból a Budapesti Műszaki Egyetem építészi karán kiírtak egy TDK pályázatot, aminek a témája az volt, hogy ennek a kápolnának az újrahasznosítása hogyan valósulhatna meg, és az ott készült makettekből volt egy kiállítás a felszentelési évfordulón, illetve a kollégánk Majoros Árpád fotós fotóiból volt egy fotókiállítás, ami pedig a felzárkozó településeknek a templomait mutatta be. Ezek jellemzően romos, elhagyatott, használaton kívüli épületek, ezért gondoltam azt, hogy ez itt a szegénységek találkozója volt, mert egy Budapestnek is van egy ilyen saját romos épülete, illetve hát a nagyon leszakadó térségekben is tapasztaljuk ezt a fajta otthontalanságot, és itt valahol ezek találkoztak a Máltának a segítettjeiként.
0: De azt hiszem, hogy ahogy megismerjük ennek a templomnak a történetét, ennek a közösségnek a történetét, azért majd látjuk, hogy lehet, hogy ezek a szegények azért mégis nagyon sok mindenre képesek. Szeretnének megújulni, szeretnék azt, hogy minél több fiatal család jöjjön ide a templomba, és a templomot is szeretnék felújítani. De mielőtt még ennek részleteit megbeszélnénk, azért ugorjunk vissza az időbe a kezdetekhez, és én lehet azt mondom, hogy induljunk is el a templomba egy kicsit felfedezni.
1: Hogyha már itt elindultunk, akkor érdemes egy pillantást vetni a homlokzatra, ugyanis látunk egy csonkolt címert, a építető családi címerének a hát körülbelül 50%-át.
0: Valamilyen állatok vannak a címeren.
1: Egy oroszlánt, láttunk egy ilyen ágaskodó oroszlánt, illetve egy ilyen osztott pajzsban hattyúkat és kakasokat írótollal a csőrükben, ugyanis a építető Kramela Uff eredeti nevén Kalmárfira magyarosította, amikor Lipót császártól megkapta a Lipót rendet. Neki az eredeti foglalkozása az ügyvéd volt, és ugye ez az ügyvédi státuszra utal ez a írótollal a csőrében kakasok.
0: Mikor épült a templom?
1: 1822-ben volt a felszentelés, és 4 év alatt épült, tehát 1818-ban kezdődött maga az építkezés. Az még itt a érdekesség ennek, hogy nehéz elképzelni, de ha valakik itt járatosak a Budakeszi úton, ugye 2 megállóval lejjebb van a tűzoltóságnak az épülete. A családnak a birtoka odáig húzódott, tehát ott voltak ilyen présház jellegű építmények, illetve itt a filmarchívumnak, filmlabornak a területén volt a családnak a kúriája, vagy lakóépülete. Igazából a saját területekünk belül hozták létre ezt magánkápolnaként. Tehát az a nagyon érdekes tény, hogy soha nem volt egyházi tulajdonban ez az ingatlan. Tehát a családé volt, és miután elszármaztak, illetve hát valahogy eladták ezt a részt, a főváros vette kezelésébe, tehát egy ideig a főváros kezelésében volt, és amikor bejött a kommunista rezsim, akkor nem volt szükség úgymond idézőjelben államosításra, mert már eleve állami tulajdonban volt. És valójában a Máltai Szeretetszolgálat a 2011-ben konkrétan kapta meg a tulajdonjogot a fővárostól, tehát kvázi most ilyen fél egyházi tulajdonban tudhatjuk.
0: Még egy picit visszautazok az időben, hogyha már Kalmár Fignácot és nejét említette, és itt a templom környékén elkezdtem megmutatni nekem, hogy hogyan is nézett itt ki a birtok. Ugye most, hogyha a templommal szemben állunk, mögöttünk van a Nemzeti Filmintézetnek egy épülete, balra a Budakeszi út, lehet hallani az autóknak a hangját, jobbra pedig gyönyörű zöld környezet, ahol az előbb álltunk, még lehet, hogy egy kicsit a madárcsicsergést is hallhattuk. De hogyha már a birtokot emlegettük, hogy meddig tartott ennek a családnak a területe, azért említsük meg azt is, hogy Sziszi Erzsébet császárné is gyakran járt ide.
1: Szomszédos villában, ami most nem látogatható, tehát magán tulajdonban van, nyaralt a gyerekeivel, és ide jártak misére. Az a kuriózum van még ezzel kapcsolatban, hogy a interneten megjelent ugye a kápolnának egy facebookos oldala, és ott kommunikáltunk több fotót, illetve eseményeket, és egy örökös, egy leszármazott Ausztriából jelentkezett egy idős professzor úr, aki küldött is fotót arról a miseruháról, ami jelenleg a Mátyás templomnak a gyűjteményében található. Ezt eredetileg Sziszi ajándékozta ennek a kápolnának, Mária Terézia esküvői ruhájában. Hát sokszor átöltözhetett, mert sok helyen mutogatnak ilyen miseruhákat. Miseruha is ilyen érdekes úton, de ugye ennek a kápolnának volt a tulajdonában eredetileg.
0: Mondhatjuk, hogy akkor is már sok támogatója volt ennek a kápolnának, és reméljük, hogy minél több lesz. Ezt majd hamarosan kifejtjük, de azt mondom, hogy most menjünk be a templom belsejébe, és akkor nyitunk két ajtót is. Van egy külső rács, amit ki kell nyitni, és utána egy fa ajtó.
1: Volt egy tűzeset sajnos, azt követően kaptam meg a máltai szeretetszolgált használatba. Csak most vannak rendőrségi jegyzőkönyvek, mert már a 60-as években is a hatóságok eljártak, mert jogcím nélküli személyek beköltöztek, és itt életvitelszerűen itt tartózkodtak. Rendszerváltás követően is megismétlődött. Sajnos fölhalmoztak sok minden dolgot, és aztán egy óvatlan esemény folytán lángra kapott az egész, úgyhogy ez a füstös belső tér, ez ennek köszönhető.
0: Ezek még mindig annak a nyomai?
1: Abszolút, abszolút. Tehát ha megnézzük, itt van egy kis fotó összeállítás.
0: Egészen 1790-től 2011-ig.
1: Ha megnézzük, 2006-ban itt még tartottak egy kedves egyesület velük, nagyon jó a kapcsolatunk, Nyékkuruszles Egyesület, kitakarította, és egy ilyen hangversenyszerű kis megemlékezést tartottak, még gyönyörű fehér az egész belső, és 11-ben, mikor átvettük, akkor már ez a kormos. Tehát a kettő között történt. A tűzoltóság sajnos nem adott még információt, hogy pontosan mi volt az éve, de 2006 és 11 közötti intervallumban kell gondolkodnunk, akkor sajnos az egész kiégett, úgyhogy ez a fajta kifosztottság, ez ennek tulajdonítható.
0: Attól, mert romos, attól, mert még most fekete a plafon, és omladoznak kicsit a falak, még itt, ahogy beléptünk az ajtón, a falevelek is ott vannak. Ettől függetlenül azért nézzünk szét, hogy milyen jellemzői vannak ennek a templomnak. Ugye ez egy egyhajós épület, és hát azt is majd nézzük meg, hogy mi mindent terveznek ide.
1: Egyhajós épület, és
0: hozott egy prospektus.
1: Hát prospektusnak is nevezhetnénk. Valójában próbálunk adományozókat, mecénásokat keresni, és hát részükre is összeállítottunk egy kis anyagot. Nem vagyok építészetben annyira jártas, de a szakértők szerint protoromantikus stílusban készült maga az épület, ami eléggé unikális a budapesti építészeti örökségen belül. Gyakorlatilag a berendezésből semmi nem maradt meg, tehát amit most látunk itt, ez a faoltár, illetve az egyéb apró berendezések, ezek a máltai lovagoknak a adományából kerültek ide. Tudok mutatni olyan fotókat, ami korábbi állapotot, például a címernek a teljes verzióját látjuk itt a körülbelül 100 évvel ezelőtti, múlt század elejé fotón, és már ott is látszik, hogy az a repedés, amit itt a főhomlokzaton végigfut, már akkor is jelen volt.
0: Illetve a címer felett található egy óra.
1: Egy óra, aminek most már csak a helye, köralakú helye látszik. És akkor még egy történelmi érdekesség, hogy a 70-es években egy fa restaurátor műhelyként hasznosította a főváros. Itt látszanak neon csöveknek a fényei.
0: A világítást megoldották.
1: Nagyon elszenesedve, hogy legalábbis sötét korommal fedve még mindig ott vannak, illetve akkor vezették ide be vizet is, tehát egy ilyen vizes helyiség található itt a háttérben. Jelenleg áram nincs a falakban, csak hosszabbítóval tudunk áramot. Illetve még egy romos állapotot.
0: Ez egy nagyon romos, itt azért a kövek le vannak.
1: Mielőtt a főváros átvette volna kezelésbe, rettenetesen leromlott állapot volt. Tehát látjuk, hogy itt a főoltárkép helyén besüt a nap.
0: Azt már mondjuk megoldották, befalaszták.
1: Ez ugye volt egy felújítás, tehát ez felújítás követően mutatok egy képet. Tehát ez nagyon szépen helyrehozták. Egy Bencz úr tanítvány festette újra a főoltárképet, ugye a Nepomuki Szent Jánossal, tehát a második világháború előtt egy nagyon kis takaros kápolna volt itt, de sajnos utána gazdátlanul állt, és újra az enyészet vette birtokba.
0: Azt kezdem érezni, így, hogy most egyelőre csak a képeket néztük meg, hogy felépült egy nagyon szép templom, használták, aztán leromlott állapotba került, majd felújították, megint leromlott állapotba került, és most a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az, aki szeretné, hogy újra megteljen emberekkel, hívőkkel, gyerekekkel, családokkal. Ez a sorsa ennek a templomnak?
1: Nagyon szoros összefüggés van a helyi közösség és az istentiszteleti hely között. Tehát egy közösség hoz létre egy intézményt magának, és hogyha az a közösség szétborlik, akkor az intézménynek is, úgymond, bevégzett sorsa. Tehát visszafelé is ez a logikus építkezés, hogy van-e egy olyan összetartó emberi szövet, aki igényli azt, hogy legyen egy találkozási helyünk. Akár a missziónkat, mert hogy egy közösséget az is fémjelez, vagy azért, tehát, hogy van-e önmagán túlmutató célja.
0: De a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2011 óta nagyon sok mindent tesz azért, hogy itt ez a sorvadás megálljon, és tényleg mindent újjáépítsenek.
1: Próbáljuk így kihasználni az adottságait, illetve az is benne van az álmunkban, aztán, hogy meglátjuk, mire futja, hogy ezt az ódonságát nem főzétlenül akarnánk eltörölni minden áron. Tehát úgy használhatóvá tenni, hogy fűthetővé, világíthatóvá, használhatóvá, hogy nem pincétől a padlásig teljesen kiklancolni vagy felújítani, hanem hogy megmaradhatna ebben a megtöretettségében. Amikor először léptem be ebbe a templomba, nagyon megvan, egy őszi délután volt, a Németh Nándi kollégámmal közösen jöttünk, még a kertkapu nem is volt, hanem talán átmásztunk a kerítésen, mindegy, szóval kalandos volt a dolog. Amikor először beléptem, és teljesen üres volt, a semmi berendezés nem volt.
0: De törmelékek voltak?
1: Nem, ki volt takarítva, de teljesen üres volt, és az ikon, ami most oda félre van téve, a Máltai Szeretetszolgálatnak egyik kedvenc Mária ikonja, az volt ott a szentély hátsó részében, teljesen üres volt. És az a Pilinszky sor ugrott be, ezt látva, hogy behorpadt szentségtartó. Tehát, hogy valahogy a megtöretettségében, a kifosztottságban is megőrzött valamiféle különlegességet, valamit, ami az embert úgy megfogja és itt tartja. És érdekes, barátaimat is, ismerőseimet is hívogattam, amikor rendszeresen tartottunk itt ma órákat, és valahogy nekik is ez volt az alapélményük, hogy bármennyire is szegényes és romos, de hogy van benne valami egészen különös, nehéz elveszíteni. Tehát a szent az Istennek a jelenléte, és hát az nehéz kitörölni, maximum elfelejteni lehet, és újra felfedezni.
0: Megnézhetjük azt a képet, amit most említett a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak?
1: A Máltai Boldognak egy nagyon kedves ikonja, a Filermói Boldogasszony ikon, ami egy montenegrói kolostorban találtak meg, sokáig eltűntnek vélték. Ez egy ilyen újra festett verziója, ami a Dortmundi Máltai Hospice intézményben található az eredetie, és gyakorlatilag ennek a másolatait szokták legalábbis itt Magyarországon több helyen alkalmazni, tehát ez is annak a hospice intézmény újra festett, újra gondolt ikonjának a másolata.
0: Nézzük meg azért, hogy kiket látunk az ikonon.
1: Ugye két alapítót látunk, egyrészt a keresztelő Szent János, illetve a Boldog Gerárdot, aki ugye a Máltai Lovagrendnek az alapítója, ő hozta létre Jeruzsálemben azt a kórházat gyakorlatilag, ahol ugye a zarándokokat föltáplálták, hogy hazáig is bírják az utat, tehát ebből indult el maga a Máltai Lovagrend, és itt középen, az alsó sorban pedig hát mindenféle betegek, sérültek láthatóak, amik a Máltának a missziójára utal, hogy a bajba jutott a nehéz sorsú embereknek a fölkarolása és megsegítés. És ugye a 8 ágú kereszt látható a Mária glóriájában, ami viszont a Máltai kereszt a 8 boldogságra utal, az evangéliumi 8 boldogságra. Tehát azért ilyen fura.
0: Ez az egy kép van itt, ez az egy ikon. Gondolom szeretnének majd ide még sokkal több képet elhelyezni.
1: Hát akár tudok még mutatni olyan fotót, ami a felszenteléskori állapotot mutatja, ami nekem már kicsit zavarba ejti, úgy néz ki, mint egy képtár gyakorlatilag. Tehát, hogy a falak azok nem... Kérdezik mindig, hogy voltak-e freskók, hát ez egy 200 éves épület. Tehát a freskó festés ugye az inkább a középkornak a sajátja. Valamiféle ilyen nagyon egyszerű díszítés volt a falon, de hogy ezeknek nincs művészi értékük. De itt az első verziója.
0: Akkor ez 1822 környék?
1: Így van, az a felszentelés kori verziója, és hát lehet, hogy ezen a fotón nem, de itt látszik, hogy rengeteg ilyen keretezett kép van a falon, tehát mint egy ilyen galéria úgy néz ki. Ugye a latin egyház azért a kép tiszteletben nem áll hátul, lehet díszítés is. Mondom, nem az a cél, hogy archiváljunk egy több száz éves helyzetet, hanem a kor viszonyaihoz és ízlésvilágához alakítva próbáljunk meg kialakítani egy új liturgikus teret akár.
0: Most egy ideig mondhatjuk azt, hogy a gyerekeknek a fotóival, gyerekeket ábrázoló képekkel, illetve az üres templom képével díszítették. Fogalmazhatok így?
1: Igen, igen.
0: Sándor Bertalan Brunóval, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos központjának lelkiségi munkatársával folytatjuk a sétánkat a templomba. Azt beszéltük, hogy az 1820-as években, amikor felszentelték a templomot, akkor gyönyörű képek pompáztak itt az épületben. Most pedig sötét van, épp hogy a kinti fény egy kicsit bejut az ablakokon, egy olyan területen, ahol nincs is ablak. Persze szeretnék majd felújítani ezt a helyet, de ez a fajta egyszerűsége, ami még most van ennek a kápolnának. Egy kicsit könnyebben tudnak az emberek kapcsolódni a Jóistenhez, hogy nincs az a pompa?
1: Hadd kezdjem egy picit messzebbről, és nem is a képiséggel, hanem inkább a szövegekhez való viszonyunkkal. Az én nagyszüleim paraszti életet éltek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a területén. Nagymamám még maga sütötte a kenyeret kemencében, nagypapám szőlőt termesztett, tehát hogy tényleg ez egy nagyon archaikus régi paraszti életforma. Gyakorlatilag a napjuknak a nagy részét a szabad levegőn és a csöndben töltötték, legalábbis a természetben. És az egyháznak az volt a küldetés, a feladata, hogy vasárnapról vasárnapra szóban is megfogalmazza azt, segítsen azt összegezni, amit ők megéltek. Az Isten kapcsolatokat ők megélték ebben az egészen természetes életviszonyok között. Azóta rettentően fordult a kocka, és egyszerűen ömlik ránk az információ, a szöveg, mindenhonnan. És akkor bemegyünk egy templomba, és ott is még a pap rányom egy lapáttal.
0: Meg sokszor feliratokat is látunk.
1: Mert azt gondolom, hogy a mai viszonyok között az egyházi közösségeknek talán az lenne a legnagyobb missziója, hogy segítsen visszacsöndesedni, visszaegyszerűsödni. És ebből az óriási zűrzavarból, ebből a hatalmas összevisszaságból egyfajta rend felé, egyfajta nyugalom felé visszasegíteni. Ami inkább egy meditációval, ugye maguk ezek a tézéimák is nagyon meditatív jellegűek, nagyon egyszerű szövegek, repetitív módon ismétlődően újra és újra, tehát hogy inkább egy ilyen bele ringatózás egyfajta érzelmi állapotba sem, mint az agytorna, vagy egy ilyen nagyon kognitív tanulási folyamat. Hát azt gondolom, hogy az egyszerűség a mai világban, a nagyon képorientált és nagyon látványra hajazó reklámvilágban nagyon is megfog, és segít letisztulni, segít megnyugodni, és meg kicsit rendeződni a jövő irányába.
0: Akkor inkább ez egy koncepció is, hogy amikor majd olyan helyé teszik ezt a templomot, ahol tényleg minden vasárnap, illetve hétköznap is lehet misét tartani, akkor legyenek képek, legyenek ikonok, de mégse túl sok.
1: Nem is csak templomra gondolunk, és sokkal nagyobb ívű az elképzelésünk.
0: Beszéljük meg!
1: TDK pályázat volt akkor is, így meséltem a hallgatóknak, és volt a nyertes pályázat, gyakorlatilag ezt tervezte be, hogy itt szeretnénk egyfajta lelki gyakorlatos házat, centrumot területen belül, ami hát különféle építési hatóságok miatt, hogy ez még egy hosszú útnak a reméljük végállomása lesz.
0: De itt van hely a kertben, én úgy látom.
1: Van, sőt, tehát egy ilyen rámpával meg kell majd oldani azt is, hogy ugye gépkocsival vagy egyéb ugye szállítás szempontjából megközelíthetővé tehessük, elérhetővé tehessük magát a területet. Tehát ugye a cél az, hogy itt egy folyamatos spirituális élet, mozgalom létezzen, aminek egy megnyilvánulása az, hogy közös imáink vannak. De hogy alapvetően a Máltai Szeretetszolgálatnak szeretnénk egy ilyen köldökzsinort fentiek felé létesíteni. Ez befogadó tud lenni. Most is van több olyan kisebb civil szervezet, fúvós négyesek, kis színjátszó csoport, akik időnként vendégként kérik a használatot, és örömmel adjuk át nekik a terepet. Tehát, hogy szeretnénk a helyi közösségeket is bemozgatni. Nyitott templomok napján nagyon sokan jöttek környékbeli lakók, akik ha csak zárt verzióban látják az utcáról, és nagyon hálásnak voltak, hogy itt bejöhetnek, megtekinthetik, és sokan megfogalmazták ezt az igényüket, hogyha egyébként ez egy üzemelő, nyitva tartó létesítmény lenne, akkor szívesen jönnének akár ide.
0: Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája. Nyitva lesz-e a templom? Mert ugye képek alapján beszélgettünk arról, hogy volt már itt fotókiállítás, lelki gyakorlatot is tartottak. Hol tartanak most?
1: Hát a lelki gyakorlataink azok folyamatosan vannak, elsősorban a munkatársak részére, és amiatt is lenne fontos az, hogy itt egy üzemelő, kiszolgáló komplexum is létrejöjjön a istentiszteleti hely mellett, ami segítik egymást, támogatják egymást. Hát van egy nagyon jó szomszédunk, a Filmarchívum. Már több mint 10 éve egyszer a múzeumok éjszakáján szerveztek ide vetítést, filmvetítést a templom külső falára, és itt bent a belső térben is volt, és ezt most szerettem megismételni az idei alkalommal is.
0: Sokat emlegetjük ezt a kő másik épületet. Ez egy befogadóháznak készül, épül. Hogy kicsik, nagyok, önkéntesek, rászorulók, az emberek találkozzanak itt egymással. De ehhez segítségre van szükségük. Gyűjtést is szerveztek, szerveznek, hol tartanak?
1: Hát anyagilag megmondom, azt nem tudom, nem látom a számla egyenlegét, valószínűsítem, hogy még az elején inkább. Ez is egy nagyon szép jel lenne, hogyha ez valóban közösségi adakozásból valósulhatna meg. Mint ahogy mondtam, hogy nem egy hirtelen csirűvéri varázslatot szeretnénk itt elérni, hanem inkább az, hogy kezdjen el itt fölépülni egy valós közösség, és az ő igényeiknek és tehetségüknek megfelelően szépen fokozatosan szeretnénk építkezni. Ez a házra is igaz.
0: Utána járt, fotóval készült, hogy nagyon szívén viseli ezt a helyet.
1: Fölkutattam sok mindent, ami rendelkezésre állt, hogy az a nagy bánat, hogy mivel soha nem volt egyházi tulajdonban, egyházi gyűjteményekben semmilyen fellehető adat, de az égvilágon semmilyen fellehető adat nincs. Hogy ami rendelkezésemre áll, az egyrészt a fővárosi levéltár, a Pest megyei levéltárnak a gyűjteményében származik, illetve amit így interneten sikerült, vagy amit említettem, hogy a családnak az örökösen jelentkezett nálam is, nagyon kedvesen rendelkezésre bocsátott néhány fotó.
0: Záró gondolatként, mi várható a helyre a következő időszakban? A gyűjtés zajlik, gondolom minél hamarabb szeretnék felépíteni a befogadóházat, de ez majd sok mindentől függ. Mi várható a következő hetekben, hónapokban?
1: Azok a megkezdett folyamatok, amik eddig is működtek, tehát egyrészt a munkatársi lelki gyakorlatokat továbbra is, nem az egészet, tehát általában az ilyen esti imákat szoktuk ide szervezni, mert hogy ez nem fűthető és nem olyan komfortos, hogy itt egész napot el lehessen tölteni, és emellett valahogy a kertet is szeretnénk használatba venni. Többször jelentkeztek már gyerektáborok ilyen igényel, illetve kollégák úgy, hogy ők szívesen jönnének társadalmi munkában gyakorlatilag egy kicsit így pofozgatni a helyet, mert hogy valami módon ez, ha nem is közparkként, de hogy kvázi közösség, az itt lakó emberek is valahogy úgy birtokba vehessék. Ezt próbáljuk meg különféle programokkal megcélozni, megtámogatni.
0: Mai helyszínünkről a Ferenchalmi Szűz Mária és Nepomuki Szent János kápolnából búcsúzunk. A helyszínen a felvételt Kürti Gergő készítette, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Vancsok György volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. A hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
2: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Töltéstava térségében. A tragédiában 8 külföldi állampolgár meghalt. Az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban, gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. Holnaptól lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek a diplomamunkáit. A kipakoláson a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra. A tárlat a Zugligeti kampusz különböző helyszínein, valamint Máté Erzsi színművész egykori villaházában látható június 20-áig. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, észak-keleten vannak gomoly felhők, arrafelé záporok, zivatarok előfordulhatnak. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 20 és 24, késő este 11 és 18 fok valószínű. Változékony, felhős napos, de meleg idő lesz a hétvégén is, elszórtan futózáporokkal.
2: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
4: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma a motivációról fogunk beszélni. Én Dávid vagyok, és itt van velem
5: Ambrus,
6: Benedek, Kristóf
7: és Toncsi.
6: Titeket mi motivál a mindennapokban?
4: Engem jelenleg az, hogy már nagyon közel vagyunk a nyári szünethez. Nagyjából már megvan a szabadság érzeted, és még nincs ilyen nagyon-nagyon-nagyon meleg.
5: Nekem az elmúlt időben leginkább minden olyan programom, szabadidőm, amit szívesen csinálok őszintén, és nem egy ilyen kötelezőség per nyomás, ami körülöttem van.
6: Nagyon jó, hogy említette a Dávid a nyári szünetet, mert engem is nagy mértékben motivál a nyári szünet, főleg a június, mert akkor így berobban, és akkor végre tudok pihenni. És hogyha általánosabban nézem, akkor hogy el tudjam érni a céljaimat, a dicséret, és akár az öröm, amit tudok okozni.
7: Engem is, ahogy a Dávid és a Benenek mondta, hogy a nyár motivál a legjobban ebben az időszakban. Nekem is a június a kedvencem, főleg amikor június elseje beköszönt, és tudod, hogy már csak tizenvalahány napot kell kibírni, utána vége van, és az utolsó hetekben nem is tanulunk, filmet nézünk, kirándulunk, tehát ez a legjobb érzés a világon. És én is, hogyha így összességében nézem, akkor én is, ha kitűzök egy célt, vagy hogyha megdicsernek, és tudom, hogy jó, amit csinálok, kapok egy visszajelzést, akkor az nagyon tud motiválni a hétköznapokban.
6: Én ezt a kérdést kicsit lebontottam rétegeire, mert különböző területein az életnek más-más dolgok motiválnak, külön a tanulásban, és külön akár abban, hogy otthon besegítsek a házi munkában, amihez gyakran nincs kedvem reggel 4-7-kor, de általában az szokott motiválni, hogy ha például én reggel többet segítek otthon, a nagy rohanás közepén, akkor délután tudok majd arra hivatkozni, hogyha van, amire megkérnek, és ahhoz meg vagy időm, vagy kedvem nincsen, akkor tudom azt mondani, hogy ne haragudj, én ezt most nem szeretném, de tudod, reggel már megcsináltam ezt vagy azt. Ez nagyon jó, mert délután ez a saját magamnak tudok időt szabadítani.
8: 4-7-kor szoktál házi munkát csinálni tényleg?
6: Hát nálunk gyakori jelenség az, hogy éjszaka megy a mosogatógép, és azt reggel ki kell pakolni.
5: A motivációd az, hogy a saját érdekedbe teszel valamit. Az, hogy a többieknek ez most hogyan esik, az most nem volt a te szemed előtt, mert az is lehet motiváló, hogy azért csinálom meg délután is, meg reggel is a házi munkát, hogy nekik örömet okozzak.
6: Jó, de akkor mondj nekem olyan motivációt, aminek nincs az a hátterében, hogy saját magamon segítek. Minden motivációnak tulajdonképpen az a lényege, hogy én aztán azzal saját magamnak teszek jót.
5: Igen, teljesen egyetértek, hogy a legtöbb embernél így működik, és én is legtöbbször így működöm. Viszont én például fel tudok nézni azokra az emberekre, akiknek motiváló az, hogyha önzetlenek és alázatos tettek tudnak tenni, és ez a motivációjuk, hogy ezzel jót cselekszenek. És nem azért, mert hogy ők ezzel jobb emberré válnak, csupán a jó cselekvés iránti elkötelezettség.
8: Na ez a házi munkánál engem azt szokott motiválni, hogy örömet okozzak, meg hogy dicséretet kapjak, de az igazából nekem lesz jó, mert akkor nem lesz leszídás, vagy örülni fognak nekem.
6: Bár egyébként a házi munka esetében pont az is lett motiváló, emlékszem még egy régebbi beszélgetésünkre a házi munkák témájában, hogy egészen addig jó csinálni, amíg saját magamtól csinálom, és nem jön oda valaki, hogy Kristóf, légy szíves, pakold már ki a mosogatógépet. Mert onnantól kezdve elmegy a kedvem az egésztől. És ezt mástól is hallottam már, hogy ez demotiváló. Úgy már elveszik a varázsa dolognak.
5: Szóval, amikor mondjuk mi sokan vagyunk a családban, és akkor meg kell teríteni az esti vacsorához, akkor le kell takarítani az asztalt, ki kell rakni az új tányérokat, régieket el, stb. Ez egy ilyen 10 perces művelet körülbelül. És nekiállok, és csöndben elkezdeném végigcsinálni egyedül, és úgy a felénél valaki mondja, hogy valaki csinálja már meg az asztalt, akkor úgy el szokott szakadni bennem valami, hogy én eddig alázatosan, kedvesen megcsináltam volna, de most már akkor puffogva csinálom a ti kedvetekért.
8: Nálam meg az szokott történni, hogy amikor felmosok, nagy örömmel, egyébként felmosni eléggé szeretek, akkor oda jön az apukám, és hogy nem elég jól csinálom meg, hogy nem jól csavarom ki a rongyot, és akkor már is van egy ilyen érzés bennem, hogy jó, akkor csinál te, ennyi volt, amit segítettem.
6: Nekünk ez adod ennek a közös vonásunk, hogy mindenketten nagyon szeretünk maximum porszívózni, és egyébként füvet nyírni is, de a porszívózásnál nálunk volt régebben ugyanez, amit egyébként teljesen meg tudok érteni, amikor bejött apukám, és mondta, hogy ezen menj át még egyszer, mert látom, hogy nem jó még, és akkor már jóval kisebb az ember munkakedve. Ennek nagyon örülök, hogy az idő előre haladtával megszűnt ez a jelenség, legalábbis nálunk, úgyhogy ismét maradéktalan az öröm a porszívózásnál, egy monoton folyamat, amiközben tudok gondolkodni. A fűnyírás is ugyanez egyébként.
4: Nálam most a hétvégén volt az, hogy az apukám kereste a pumpát, mert fel akarta fújni a kosárlabdát, és mondta, hogy keressem meg a pumpát. És lemegyek, és a pumpát megtalálom ilyen óriás dzsumbújba a garázs legalján, és akkor felviszem, és mondja, hogy jó, de a fej hol van? És akkor mondom neki, hogy megkerestem neked a pumpát, amit amúgy te akartál, te ott ültél a gép előtt, akkor keresd meg te. És persze erre kiborult, hát végül nem lett felfújva be a kosárlabda, én úgy voltam vele, hogy nekem semmi okom megkeresni a pumpának a fejét.
5: A legkevesebb motiváció sem volt meg.
4: Dehogy volt.
6: Tűtkeresni a szének az alban?
4: De tényleg, igen. Szóval, hogy valahova elrakta 2 éve, igazából bárhol lehet, mert nem tudom, hogy hova raktam. És mondom neki, hogy vegyen újat. Nem, hát valahol itt van.
7: Nálam is ez nagyon sokszor van anyukámmal, hogy ad egy instrukciót, hogy mit hol keressek. Oda megyek, keresem, nem találom, úgyhogy átkutattam 5-ször mindent, és akkor mondom, hogy nincs meg, nyilván nem mondja ezt, de úgy érzem, hogy én vagyok a szerencsétlen, hogy nem találom, és odajön, és utána ő se találja meg, de utána sosem kapom meg azt, hogy igazam volt.
6: Nálunk ennek az ellenkezője szokott gyakran megtörténni, amikor anya kér valamit, hogy keressem meg, és elmondja, hogy hol van, és oda megyek, keresem, és nem találom. És mondom, hogy anya, nincs meg. De hidd el, hogy ott van. De mondom, hidd el, hogy nincs ott. És odajön, és ennyit csinál, és ott van.
8: Pontosan ez szokott lenni, nem találom, fölmegyek, szólok neki, és elkezd bosszankodni, hogy biztos ott van. Mondom, tuti nem, mert megnéztem nagyon jól. Lejön, és megtalálja.
7: De ez egy szuper ereje az anyukáknak. Ez nálunk is nagyon sokszor előfordul, tehát ez nem létezik, hogy nincs ott, és 2 másodperccel azután, hogy odaér, oda teleportál.
6: Egyébként ez szerintem akkor fejlődik ki, amikor egy anyukának még csecsemőkorú gyerekei vannak, amikor ugye építő kockáknak a darabjait mindenhova szaneszétszörű, és meg kell találni mindegyiket. Ez a speciális tehetség, ez kifejlődik.
4: Nekem erről a anyuka keresésről az jutott eszem, amikor lementünk egy táborba, ahol az apukám dolgozott még egy jó pár éve, húgom kicsi volt, és mentünk volna haza, és nem találtuk a kocsi kulcsot. Azt tudtuk, hogy a húgomnál volt utoljára, de ő meg nem akart kooperálni. És nagyjából 3 óra keresgélés után mindenhol megnéztük, 4-szer felkutattuk a szobát, a többi szobát, a mosdóban, mindenhol. Megtaláltuk a kukában, a húgom kidobta a kulcsot.
6: És mi volt az indítéka?
4: Nem tudom, lehet, hogy...
5: Mennyi idős?
4: Akkor már 83 éves.
5: Hát akkor megvan az indítéka.
4: De nagyon pici volt, lehet, hogy úgy volt vele, hogy nem akar ilyen öreg autóval mutatkozni.
7: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
5: Nektek vannak olyan dolgok vagy tevékenységek, amikhez egyszerűen nincsen semmi motiváció, és emiatt nincsen ahhoz a tevékenységhez kedvetek?
6: Szerintem nincs olyan tevékenység, ami az előbb-utóbb nem lehet valamiféle motiváló tényezőt találni.
5: Szóval, hogy azt mondod, hogy bele lehet magyarázni, végül is ez motivál.
6: Szerintem igen.
4: Én nagyjából soha nem tudtam megtalálni a motivációt a tanuláshoz. Nagyon-nagyon-nagyon sokáig próbálkoztak a szüleim, és mindig próbálkoznak, hogy ilyen verbális utalmazás, meg segítségnyújtás. De egyszerűen nem köt le, és nem is tartom azt pozitívnak, hogy az 1-től 5-ig terjedő skála alapján rendszerezzenek be engem, hogy pont akkor abban az adott pillanatban én hogy tudom a tantárgyat. Például, amikor leülök tanulni, minden normális embernek az van az eszébe, hogy jó, gyors megtanulom, és utána foglalkozhatok azzal, amit szeretnék, pihenhetek. Nála fordítva van, először pihenek, és 10-kor szoktam észbe kapni, hogy hoppá, holnap témazáró. Egy iskolás gyereknek 8 órát minimum kell aludnia, és fél egy tanulás után elmegyek aludni. Reggel meg úgy vagyok vele, hogy jó, akkor majd a villamoson átnézem, villamosod, soha nem nézek át semmit, és óra előtt szokott eszembe jutni, hogy van kéne csinálni.
5: De hogyha jól értem, akkor pont a motiváció nincsen meg. Hogyha van bármi, ami motiválna téged a tanulás irányába, akkor arra 8 percre is képes lennél elővenni.
4: Hát igen, de nincs.
7: Én is először a tanulást vágtam volna rá, hogy mihez nincs a motivációm, de aztán rájöttem, hogy ez nem igaz. Mert amikor nincsen kedvem, akkor mindig arra gondolok, hogy mik a céljaim a jövőbe, és ahhoz, hogy ezeket elérjem, ehhez muszáj jól tanulnom, és muszáj jó jegyeket szereznem. És gondolom, az mindenkinek motivál, hogyha kap egy jó jegyet, az mindenkinek nagyon jól esik. És amikor arra gondolok, hogy milyen jó érzés lesz majd visszakapni a töridogát, úgyhogy 5-ös lett mondjuk 2 hibával, és akkor büszke leszek magamra, hogy na hát nem szerettem, unom, de legalább tudom, és meg tudom csinálni.
4: Nekem nem motiválóak egyébként.
5: Egyáltalán nem, nekem sem.
6: Nem, én meg 2 hibával, meg már 4-es, úgyhogy.
7: Jegy szempontjából nem, de maga a tudat, hogy te beletetted a munkát, és belefektettél időt, nekem az nagyon jól esik, és büszke leszek magamra.
4: Hát az talán igen.
8: Szerintem is sokkal szofisztikáltabban kéne alakítani egy átlagot.
4: Amerikában százalékokkal számolnak.
6: Valójában mi is százalékos rendszerben számolunk. Hát hányszor hangzik el egy dolgozat után, hogy tanárnő, tanár úr, hány százaléktól van
4: jó,
6: az 5-ös?
4: Oké, de ott az évi jegyek, mert meg százalékos kell.
6: Nálunk van egy tárgy, aminél százalékosan értékelnek minket. Azért ennek is bőven megvannak a hátulütői, főleg, hogy sokkal nagyobb veszélye van a korrupt jegyadásnak.
8: Százaléknál is biztos lennének hátulütői.
4: A szöveges amúgy jó ötlet. Pont ez a különbség közöttem, meg a szüleim között, hogy ők sokkal nagyobb hangsúlyt fordítanak az egyéni jegyekre, szóval ők nem az évvégi átlagot nézik, hanem inkább az egyéni jegyeket. Én meg inkább úgy gondolok bele, hogy ez a 9. osztályban nem számít sehova. Nem vagyok semmivel erőjébb, ha jobb lesz, és nem vagyok semmivel hátrébb, ha rosszabb.
8: Egy hosszú, fárasztó nap után engem is nagyon nehéz rávenni a tanulásra. Általában én is úgy szoktam rávenni magam, hogy a céljaimra gondolok. Én is az a típus vagyok, hogy először pihenek, és akkor mindig mondom, hogy na majd most. És ez mindig csúszik egyre későbbre, és nálam is az szokott lenni, hogy majd a buszon.
7: Ezt akartam mondani, hogy jó, most 16:09 van, 16:30-kor neki kezdek. És akkor 16:32 van, jól van, 40-kor, nem lehet.
8: Igen, mindig 30 vagy egész.
4: És akkor valamikor ilyen spontán időpontban úgy vagyok vele, hogy na jó,
8: most muszáj,
4: és akkor leülök az asztalra, és akkor hú, jött egy üzenet, és akkor én sehova nem jutok. Tényleg annyira vagyok előrébb, hogy kinyitottam a könyvet.
5: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
6: Nektek van olyan dolog az életetekben jelenleg, aminél a motivációs tényező az a pénz és az anyagiak?
4: A legnagyobb motiváció a pénz.
6: És pontosan miben?
4: Hát az egyik adásban már említettem, hogy én ruhákat árulok, és nekem ez egy nagyon nagy motiváció. Megkerestem már, nem tudom, 2-szeres minimálbért többen a hónapban, és engem ez nagyon motivál, mert a pénz jó. Szóval engem azért motiválnak az anyagiak, mert én nagyon nem szeretek szüleimtől pénzt kérni, és már elég hosszú ideje nem kellett, és ez ilyen kifejezetten felemelő érzés, hogy ennyire már vagyok önálló.
6: Nálam a pénz olyan motivációs szerepet játszik, hogy nálunk egy olyan rendszer van kidolgozva, hogy havonta a zseppénzt, azt a jegyeink után kapjuk, és van egy táblázat, amiben meg van határozva az, hogy milyen tantárgy melyik jegye után mekkora összeg jár. Nálunk ez egy ilyen formában motivációs tényező, de úgy gondolom, hogy mivel a diákként a tanulás az elsődleges, ezért ehhez kell a legnagyobb vonzerejű motivációs tényezőt társítani, amit ugye most így jelen esetben az anyagi javakat jelenti, ahogy már Dávid, te is említetted. Aztán emellett a munka az, ami még egyértelműen ezzel jár. Mondjuk kevés olyan ember van, akit nem az motivál, hogy ezzel pénzt keressen.
8: De titeket nem az motivál a pénzkeresésnél, hogy amit a pénzzel tudtok csinálni? Mert akkor igazából engem is motivál a pénz, csak ezt szerintem jó kihangsúlyozni, hogy nem a anyagi bőség a fontos számomra, hanem hogy el tudjak menni szórakozni.
6: Jó, de szerintem nem tud motiváló tényező lenni az, hogy van pár darab papírbankjegy a kezemben. Tehát szerintem azért az elég erősen a kéz a kézben jár, hogy oké, megkeresem a pénzt, amit majd el fogok költeni.
5: Nekem a pénz az csupán egy eszköz, hogyha van valami munka, amit el tudok végezni pénzért, azt azért csinálom, hogy a zsebemben legyen a pénz, és nem az motivál, hogy a zsebemben van a pénz, sem az, hogy én azt most el fogom költeni valamire, mert küldtök valamire, hanem a tudat, hogyha én megyek az utcán, és ahhoz kedvem szottyan, akkor beugrok a boltba. A pénz az ebből a szempontból csúnyán megfogalmazva az út a szabadsághoz. Picit összetörje a képet, hogy a pénz kell a szabadsághoz.
4: Igen, de
5: ez a valóság. De hát még így van, mert akinek van pénz, az valóban szabad, akinek meg nem, az pedig minimál bérért dolgozik.
6: Ez nagyon általános, szerintem ez nem feltétlenül igaz. Hát, ha valakinek több pénze van, az emelent is, hogy ugyanúgy szabad. A valószínűleg pont azért van több pénze, mert rengeteget dolgozik, és attól még, hogy több pénze van, nem fog leállni azzal, hogy rengeteget dolgozzon.
5: Ezért, hogy én nem pénzt akarok gyűjteni, azért dolgozom, nem a pénz a motivációm, hanem ez az eszköz, amit kiadok a szabadságomért. Pénz az nem számít, hogy mennyi, csak legyen.
9: Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak. Minden pénteken.
7: Nektek van-e olyan dolog, ami szerintetek rossz, hogyha titeket az motivál?
4: Hát az ilyen gyors kaják, meg az ilyen rossz minőségű ételek. Amikor felsős voltam, akkor nagyon sokszor volt az, hogy csak azért, mert túléltem a napot, ettem a suliba is ebédet, ettem a kajádába is ebédet, és ettem otthon is ebédet, csak azért, mert hogy jutalmazzam magamat, és hát nem ez ott sok jóhoz. Nem szoktam ezt csinálni, hogy étellel motiválom magamat, mert az egyik legnegatívabb dolog. Ennél tényleg már csak az negatívabb, hogy tudatmódosítószerek.
7: Nekem is sokszor volt, hogy gyorskaja motivált, mondjuk, megbeszéltük, hogy jó, ezután befalunk valamit, mert mindenki pont ráért, és akkor ültünk mondjuk egy matek órán, és akkor már mindenki nagy izgalmakba volt, hogy jó, már csak túl kell élni a matek órát, utána mehetünk egyet valamilyen gyors étterembe, jól lakhatunk, utána plázázhatunk, járkálhatunk együtt. Tehát, hogy mondtad, David, ez egy eléggé rossz motiváció, hogy az motivál, hogy majd gyors kajával jól teletömöd magad, mert egyrésztről káros, másrészt pedig feleslegesen költöd a pénzt, hogyha otthon is van étel.
6: Szerintem nem feltétlenül csak a gyors kaja okozhatja ezt, mert nálam rendszeresen előfordul az, akár otthon is. Hogyha valamiből már nagyon kezd elegem lenni, akkor tényleg az a motiváció, hogy akkor most ezt meg

0: utána elmegyek egy gyors kajáldába.
1: Hát nem is feltétlen az egészség, hanem az a tudat, hogy egy olyan dologgal jutalmazod magad, ami...
2: Hát kvázi szeméttel.
3: Igen, vagy
1: szeméttel,
3: nem,
1: ami...
3: nem érdemled feltétlenül meg, vagy...
0: Mert a kisgyerek, meg megvannak azok a 100 forintos tekerős golyók, és akkor ki lehet tekerni. Annak mi értelme van, és mennyi gyerek van úgy vele, hogy jól viselkedik a boltban, akkor kaphat egy olyan kis kínai játékot?
1: Hát ez nem egy életszükséglet. Az evés, ez egy életszükség. Ez olyan, hogy így, hogyha jól teljesítesz a matekórán, akkor ihatsz vizet, és az marad meg akkor benned, hogy akkor nagyon sok vizet kell innod, amikor megérdemled, akkor kiérdemelted, mert máskor nem ihatod, mert még nem érdemelted ki. És egy idő után több vizet iszol, mint kéne, csak azért, mert többször mondod magadnak, hogy ezt kiérdemelted. Ez van ugyanannál az ételes megjutalmazásnál is, hogy alapjáraton, hogyha ezt nem kötnéd valamihez, akkor jó elmennél gyors étterembe egyszer egy héten. De hogyha ezt a jutalmazáshoz kötöd, és nem tudom, kapsz 3 vagy 4 jó éjjét a héten, és minden nap elmész, akkor elmész 4-szer gyors étterembe, csak is azért, mert te jó éjjet kaptál. Nem is nagyon kívánod, elmegy a pénzed, és az egészséged rovására is megy.
0: Ezt úgy hívják, hogy függőség, amit mondasz inkább, hogy vagy van valami impulzus, és akkor hirtelen neked már menned kell oda.
3: Jó, akkor nem. Én gyors kaja függő vagyok.
0: Igen.
4: Ételfüggő vagyok.
1: Nagyon, tényleg, nagyon
4: sokszor engem is motivál a gyors kaja, és az a baj, hogy még most is etente nem egyszer akár eszek gyors kaját, mert éhes vagyok, és ott a közelben, és akkor miért ne egyek. De hogyha általánosabban nézzük a rossz motivációt, én még tudnám mondani a bosszút. Hogyha valaki feldühít, akkor bosszúból azért is megmutatom, hogy lássa, hogy ezt meg tudom csinálni, vagy jobban tudom megcsinálni, mint ő. Ez szerintem nagyon káros. Mindenkinek a kárára megy, hogyha bosszú van a másikban, tehát az nem pozitív irányba vezet.
5: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
6: Titeket mi inspirál most a mindennapokban?
3: Hát engem bárhol vagyok, és nagyon unok valamit, vagy nem szeretnék ott lenni, mindig az, hogy ezután hazamehetek, lefeküdhetek, és aludhatok, és nem kell semmilyen órát végigülnöm, nem kell semmit írjak, nem kell semmit olvassak, csak fekszek és kinézek a fejemből, vagy megnézek egy jó filmet.
2: Ez nem lehet vitatkozni.
3: Ez egy nagyon csábító dolog.
6: Hogy ezt így mondod, én el is álmosodtam.
3: Én aludtam egyet a buszon idefelé.
1: Ahogy mondtam, engem a pénzben rejlő biztonságérzet motivál.
4: Sok minden szokott motiválni mostanában. Most például az, hogy kizöldültek a fák, mindjárt itt a nyár, és el kell mondanom, hogy ma volt inga futás, és 93-at csináltam, ami nem rossz.
3: 18-at futottam.
4: Oh. És az motivált, hogy az összes előző évben megcsináltam, és hogy megfeleljek magamnak, hogy ezt most is meg tudom csinálni, és hogy tartom azt a szintet, amit eddig, hogy ne okozzak magamnak csalódást, és mások is megdicsértek, és ez nagyon motiváló volt, és mint már említettem, hogy a céljaim kitűzése is motiváció.
3: Benedek, mik azok a célok, amik téged motiválnak?
4: Több cél is van. Egyrészt, hogy médiában valahogy el tudjak helyezkedni, például egy nagyon hallgatott rádió műsort tudjak vezetni. Meg, hogy sokat tudjak utazni a jövőben, de vannak kisebb célok is, mint például a Karzon Kómából a Héra Barnabás oda járt az iskolánkba, és hogy meg tudjam őt interjúvolni. Magamnak is megfelelek ezzel, hogy ilyen magasra tettem a mércét.
0: Hát olyan legőszintébben mondom, akkor engem az Isten motivál abból a szempontból, hogy bármilyen rossz napom van, már pedig sajnos én hajlamos vagyok arra, hogy rossz napokba nyúlok bele, per úgy állok hozzá, hogy most rossz napom lesz, és bármilyen legyen valóban rossz a napom, én körbenézek és találok valami jót, akkor én abban megtalálom az Istent, és ez az én szememben egy nagyon motiváló dolog, hogy bármilyen rossz napom van, én körbenézhetek, van egy ilyen lehetőségem, és megtalálhatom, ami feldobja a napomat.
5: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma a motivációról beszélgettünk. Én Kristóf vagyok, és a mai adásban itt volt velem
3: Pancsi,
1: Dávid,
0: Ambrus
4: és Benedek.
3: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, és hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a mediaclick.hu internetes oldalon.
5: A mai adást szerkesztette Belényi Barbara és Mohácsi Edit, a hangmérnök Németh László, valamint a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is. Köszönjük, hogy hallgattatok minket.
1: Sziasztok!
5: Ha most vagy gimnazista, 14-16 éves fiatal, és van kedved meg

0: megosztani a véleményedet a nagyvilággal és velünk itt a Válaszutakban, akkor gyere el hozzánk valamelyik kedd délután, és nézd meg, hogy hogyan készül egy adás.
1: Elsősorban 14-16 éves fiatalok jelentkezését várjuk. Címünk vendégaháznál@mtva.hu.
2: Hamarosan a Déli Krónika következik. Műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
5: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioz-tól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahms-tól a megrendítő német requiem, és Beethoven-től a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
11: Kedves hallgatóink! Ma délben az Óbecse alsóvárosi római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Óbecse vajdasági kisváros a Tisza jobb partján, Zentától 40 kilométerre délre. Az új kőkor óta megszakítás nélkül lakott terület. Kiterjedt avar temetője sok értékes leletet őrzött meg a 6. és a 9. század közötti időszakból. Óbecse első ismert írásos említése 1091-ből való. Nevének eredete vitatott, vagy török jövevény szó, amely ragadozó madarat, kányát jelent, vagy pedig az avar eredetű becs szóból származik, amely értékek őrzésére szolgáló megerősített hely. 1238-ban IV. Béla király a fehérvári kereszteseknek adta becsét. A törökök 1551-ben elfoglalták, és egészen 1687-ig birtokolták. Ebben az időben városként említik keddi heti vásárral. A harcok elmúltával 1751-ig a határőrvidék, majd a tiszai koronakerület központja lett. Nagyrészt ekkor települt újra magyar lakossággal. 1894-ben Óbecse alsóvárosi részén külön káplánságot hoztak létre, a szentmiséket az iskolaházban tartották. 1900-ban alapították meg az önálló plébániát. Az új templom 1903 és 5 között épült fel, patrónusa páduai Szent Antal. A hajó 47 méter hosszú és 17 méter széles. 53,5 méter magas tornyában 6 harang lakik. A legnagyobb, közel 1 tonnás harang Mariborban készült 1927-ben, de ezt napjainkban nem használják, mert megrepett. Az 5,5 mázsás Szent Antal harangot 1981-ben öntötték a szlovéniai Zalecben.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Életbe lépett az EU még 2024-ben elfogadott migrációs és menekültügyi paktuma.
1: Szeptember végén megszűnik a jelenlegi kamatstop, a kormány új segítséget ígér a rászorulóknak.
2: 9-en vesztették életüket az M1-esen és az M3-ason reggel történt súlyos balesetekben.
1: Az időjárásról.
2: Mindenütt sok napsütés várható, délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Több halálos áldozattal járó közlekedési baleset volt reggel az ország autópályáin. Az M1-esen és az M3-ason összesen 9-en vesztették életüket három helyszínen. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, azonnali jelentést kér az autópályákon elrendelt forgalomterelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. Kócán Dávid összefoglalója.
3: Álló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy törökrendszámú gyümölcsöt szállító kamion hajnalban az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr közelében a 114-es kilométernél. A jármű sofőrje a helyszínen meghalt, közölte Németh Ramona, a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.
4: A győri hivatásos tűzoltók habosított vízsugarakkal megfékezték a lángokat, majd munkagép segítségével megbontották a kamion rakterét és visszahűtötték a felhevült részeket. Az egységek áramtalanították a munkagépeket is, amelyek szintén megsérültek a balesetben.
3: Nem sokkal később a baleset miatt kialakult torlódásban egy moldáv rendszámú kisbusz egy tehergépkocsinak ütközött a 113-as kilométernél. A buszban utazók közül 7-en meghaltak, 2-en megsérültek. A baleset helyszínére 5 mentőegység vonult ki, közölte Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
5: Egy életveszélyesen megsérült férfit emelt szintű légútbiztosítás után lélegeztetve szállítottak bajtársaink a győri kórházba. Továbbá egy férfi súlyos mellkasi, valamint végtagsérüléseket szenvedett, fájdalomcsillapítás, valamint rögzítés után bajtársaink őt is kórházba szállították.
3: Az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát a helyszínelés idejére lezárták, a forgalmat leterelték. Az M3-as autópályán is voltak súlyos balesetek reggel. Hídfőnek ütközött egy kamion a Hevesvár megyei Mezőszemere közelében. A sofőr meghalt. A helyszínről a közmédia tudósítója Torkó Zsuzsanna jelentkezett.
6: A kamion 8 óra előtt néhány perccel ütközött neki a két pályasávot elválasztó hídpillérnek. A nyomokból úgy látszik, hogy tulajdonképpen nem is fékezett, ebből arra lehet következtetni, hogy talán rosszul lett vagy elaludhatott, és az ütközés következtében életét vesztette.
3: A kamion műanyag granulátumot szállított. A rakomány egy része az útra borult, ezért a Budapest felé vezető oldalt teljes szélességében lezárták, és a Miskolc felé tartó irányban is csak a leállósávon haladhat a forgalom. Közölte Soltész Bálint, a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
7: A helyszínelés befejeztével elkezdődött a műszaki mentés, ugye a rakományt felszedik a szakemberek, illetve a katasztrófavédelmi munkatársa is nagyban segítenek majd a műszaki mentésben, hisz nagy súlyról van szó, tehát valószínűleg óráig fog tartani a műszaki mentés.
3: Szintén az M3-as autópályán a főváros felé vezető oldalon ütközött össze 3 autó, Bag és 60 között egy átterelt sávban. Emiatt is jelentős torlódás alakult ki. A baleset sorozattal kapcsolatban a miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg bejegyzést. Magyar Péter a kormány nevében részvétét fejezte ki az M1-es autópályán történt tragédiában elhunyt 8 külföldi állampolgár családjának, a sérülteknek pedig jobbulást kívánt. A kormányfő azt is jelezte, azonnali jelentést kér az autópályákon elrendelt forgalomterelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleményében azt írta, a koncessziós szerződésben vállalt feladatok műszaki megfelelőségének ellenőrzéséért a Magyar Közút Nonprofit ZRT felel, ezért ez a cég készíti el a miniszterelnök által kért jelentést. Kiemelték, az M1-es autópályát érintő baleset nem a stráda bővítés alatt álló szakaszán történt, hozzátéve, hogy ezen a részen június 9-én felújítási munkálatok kezdődtek, amelyek várhatóan június 23-áig tartanak.
1: Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Császár Attila összeállítása.
8: Mától kötelező a végrehajtása az Európai Unió 2 évvel ezelőtt hatályba lépett migrációs és menekült ügyi paktumának. Szakértők az előnyei közé sorolják, hogy egyszerűsíti a menekült eljárásokat, felgyorsítja a döntéshozatalt és elvben a kitoloncolásokat. Legfőbb hátrányának pedig azt tartják, hogy az Európai Unió továbbra is bevándorlási terület marad. Ciprus, mint az unió soros elnöke, informális találkozóra hívta a tagállamok illetékes minisztereit, valamint a bizottság képviselőjét annak érdekében, hogy a paktum működjön. Ciprus régóta azt az álláspontot képviseli, hogy a migrációt átfogó és koherens módon lehet csak kezelni, és hisszük, hogy a paktum egy olyan egységes jogi keret, amely lehetővé teszi, hogy ezt a bonyolult kérdést közösen és sikeresen oldjuk meg, fogalmazott Ciprus migrációs miniszter helyettese. Szerdán az Európai Parlamentben is téma volt a szabálycsomag végrehajtása. Azok a képviselők tartottak sajtótájékoztatók, akik az egyes dossziék felelősei voltak a jogalkotás során. Birgit Zippel a határon történő átvilágításról szóló rendelet jelentéstevője volt. A baloldali politikus komoly előrelépésnek nevezte a paktum megszületését. Az elmúlt időszakban nem volt meg a bizalom a tagállamok között, és hiányzott az őszinte együttműködés, hogy ki a felelős a menekültügyi eljárások lefolytatásáért. Ezért tartom nagy sikernek, hogy a tagállamok többsége, és itt az Európai Parlamentben is közös álláspontra tudtunk jutni, hogy elfogadjuk ezeket a jogszabályokat, fogalmazott a szocialista jelentéstevő. Európában Magyarország volt az egyetlen, aki kezdetektől nemet mondott a migrációra. Orbán Viktor kormánya 2015-ben a balkáni útvonalat képező déli határszakaszra kerítést építetett, ami megállította a bevándorlók áradatát. Az illegális bevándorlás az országgyűlési választás egyik fontos kampánytémája is volt. Az egykori miniszterelnök azon az állásponton volt, hogy a migrációs paktum Magyarország végét jelentené, és azt állította, a politikai ellenfeleik bevezetnék azt.
9: Ha valaki ma azt mondja magáról, hogy ő európai politikus, és kompromisszumot, megegyezést, a kiegyezést akar a bizottsággal, akkor annak előföltétele, hogy elfogadja a migrációs paktumot. És szerintem a Tisza elfogadja a migrációs paktumot.
10: A 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserében semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán.
8: Magyar Péter a választási kampányban, majd pedig miniszterelnökként is többször megerősítette, a Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.
11: Bizakodhatunk abban, hogy valamelyest tudja majd csökkenteni a tagországokra nehezedő migrációs nyomást.
8: Az új rendszer egységesebb keretet ad a menedékkérelmek elbírálásának és egy új szolidaritási mechanizmust vezet be, mondta az M1-en Dóca Edith Krisztina. A Migráció Kutatóintézet vezető elemzője kiemelte, több tagállam a gyakorlatban még nem áll készen a paktum végrehajtására, és Magyarország sem adott le cselekvési tervet, ami szankciókkal járhat.
11: Kötelezettségszegési eljárás is indulhat Magyarország ellen, hiszen ugye nem vesz részt ebben a tekintetben a paktumban. Annak ellenére, hogy más tekintetben meg azért a jelenlegi magyar kormány is azt irányozza elő, hogy valamilyen úton módon szolidaritást kell vállalni más tagországokkal, és egyébként én is, mint szakértő is azért ezt tudom mondani, hogy valamilyen szolidaritási vállalatra azért szükség van Magyarország részéről is.
8: A paktum rendelkezései többek között előírják, hogy Magyarország vagy befogadja a szolidaritási alapban előírt számú menekültet, vagy 7 millió forintot fizet minden be nem fogadott bevándorló után. Válsághelyzetben a bizottság kötelezheti hazánkat, hogy az előírt kvótánál nagyobb számú menekültet fogadjon be, illetve azt is megszabja a dokumentum, hogy Magyarország köteles a magyar állampolgárok életszínvonalához hasonló körülményeket biztosítani a befogadott menekülteknek.
1: A KDNP követeli, hogy a miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot.
2: A párt frakció vezetője a közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Rétvári Bence hozzátette, a paktum szerint át kellene engedni a határon a migránsokat, 10000-es nagyságrendben kellene eljárásokat lefolytatni a határnál, és át kellene venni más országokból a kvóták szerint ide küldött migránsokat.
1: Ismét jelentős károkat okoztak az éjszakai légitámadások az orosz-ukrán háborúban. Részletek Iváncsik Attilától.
12: A kelet-ukrajnai Szumi megye vasúthálózatát bombázta éjszaka az orosz hadsereg, aminek következtében egy vasúti munkás meghalt, többen megsebesültek. Kijev környékén is hatalmas tüzek keletkeztek gyártelepeken az orosz légicsapások után. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként oroszországi hőerőművet és vegyüzemet támadott a levegőből. Kijev harci drónjai 1200 kilométeres távolságot megtéve a szamarai régiót és tatárföldet is elérték. A Krím hídja is célpontok voltak. A kijevi vezérkar szerint járhatatlanná tettek minden olyan közutat és hidat, amely a félszigetet a dél-ukrajnai Herszon megyén keresztül összeköti a szárazfölddel.
1: Nagy-Britannia, Franciaország és Németország elérkezettnek látja az időt, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen Oroszországgal, erről írt a Bloomberg. Európában már el is kezdődtek az egyeztetések arról, hogy a béketárgyalásokon ki és milyen formában képviselje az Uniót. A Politico szerint Kijev további támogatásokat, ezúttal 20 milliárd dollárt szeretne partnereitől ahhoz, hogy továbbra is nyomás alatt tudja tartani Moszkvát. Barna Péter összefoglalója.
13: Nemzetközi elemzők szerint az utóbbi hetekben Ukrajna sikeresen hajt végre támadásokat Oroszország belső területei ellen a saját gyártású drónjaival. Kijev elsősorban olajfinomítókat, logisztikai központokat és a hadipari üzemeket támadja. Volodymyr Zelenszkij csütörtökön kijelentette, Oroszországban nincs olyan terület, amelyet ne tudnának elérni drónokkal. Az ukrán elnök azt is mondta, Ukrajna kész megosztani a tapasztalatait, mert Európa biztonsága elképzelhetetlen az ukrán szakértelem nélkül. Az ukrán technológiai leleményességet az egész világ elismeri. Valamennyi partnerünk tanulni akar Ukrajnától és az ukránoktól. Amikor külföldre utazunk és partnereink különböző katonai bázisait látogatjuk meg, gyakran látjuk, hogy még mennyi mindent kell elsajátítaniuk és megváltoztatniuk, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Oroszország meggyengült, és ahhoz, hogy Ukrajna továbbra is ki tudja használni a kedvező helyzetet, további támogatásra van szüksége. Erről egy magasrangú ukrán tisztviselő beszélt a Politikónak. A lap azt írja, Kijev újabb 20 milliárd dollárt szeretne támogatóitól, az erre vonatkozó kérést várhatóan június 18-án terjesztik elő. Nagy-Britannia, Franciaország és Németország pedig elérkezettnek látja az időt, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen Oroszországgal. A Bloomberg szerint Berlin, Párizs és London ugyanis úgy látja, Kijev most kedvezőbb helyzetben van, mint Moszkva, és a fokozódó gazdasági, illetve katonai nyomás tárgyalásra ösztönözheti Vlagyimir Putyint. A lap arra is kitért, hogy Friedrich Merz, Emmanuel Macron és Keir Starmer az amerikai elnök Donald Trump támogatását is meg szeretné szerezni, illetve az a céljuk, hogy Oroszország a jelenlegi frontvonal mentén leállítsa a harcokat, Ukrajna pedig akár több nemzetiségű erők bevonásával biztonsági garanciákat kapjon. Egyetlen szűkebb csoportnak sincs felhatalmazása arra, hogy mindenki nevében beszéljen, és az Európai Uniónak egyetlen szemét kell kijelölnie, aki a tárgyalásokon képviseli Európát. Erről az olasz miniszterelnök beszélt. Giorgia Meloni hangsúlyozta, Európának újra fel kell vennie a kapcsolatot Moszkvával a háború lezárásához. Az Ukrajna és Oroszország közötti bármilyen komoly békefolyamatban számos feltétel Európától függ, Európát érinti, ezért ezekről Európának kell tárgyalnia. Az Oroszországgal szembeni határozottságunk nem válhat diplomáciai vaksággá, és ki kell jelölnünk egy tekintélyes szemét, aki Európa álláspontját képviseli, fogalmazott az olasz kormányfő. A német hadsereg, a Bundeswehr főfelügyelője viszont hírszerzési információkra hivatkozva arra figyelmeztet, a NATO-nak legkésőbb 2029-re készen kell állnia arra, hogy Oroszország megtámadja, és az altábornagy egy korábbi időpontot sem zár ki. Christian Freuding a Politikónak azt mondta, most a gyorsaság a legfontosabb, és a NATO-t fel kell készíteni a harcra.
1: Az Egyesült Államok nem hajt végre újabb légicsapásokat Irán ellen, tekintettel a béketárgyalásokon történt jelentős előrelépésre, jelentette be az amerikai elnök.
2: Közösségi oldalán megjelent bejegyzésében Donald Trump azt írta, hogy az egyeztetésekbe bekapcsolódott Irán legmagasabb szintű vezetése. Hozzátette, hogy hamarosan bejelentik az Iránnal kötendő megállapodás helyét és idejét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni kikötők tengeri blokkádja érvényben marad egészen addig, amíg a megállapodás véglegessé válik.
1: Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter.
2: Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek.
1: Szeptember 30-ával a jelenlegi formájában megszűnik a kamatstop. A pénzügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a következő hónapokban társadalmi és szakmai egyeztetést kezdeményeznek az ügyben, és a valódi rászorulók számára tényleges segítséget dolgoznak ki. Dorogi Zsuzsanna összefoglalója.
14: Szeptember 30-áig marad a kamatstop, ez derült ki a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéből. A tervek szerint ezután kivezeti a kormány az intézkedést, mindezt úgy, hogy a ténylegesen rászorulók ne szenvedjenek kárt. Kármán András Facebook oldalán azt írta, a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Az Orbán kormány 2022. januárjában eredetileg fél évre vezette be a kamatstoppot. Az intézkedésre az akkor kiugró infláció miatt, gyorsan emelkedő kamatok miatt volt szükség. A kamatstop a maximum 5 éves futamidőre felvett jelzáloghitelekre vonatkozik. Megszüntetése 216 ezer embert érint, az MNB szerint közülük a sérülékeny adósok 19 ezeren vannak. A Tisza kormány többször jelezte már, hogy ki fogja vezetni a kamatstopot, így nem jelent váratlan fordulatot, ezt mondta Virovácz Péter az M1-nek. A közgazdász szerint a kölcsön teljes egészére nézve nem jelent kiugró összeget a kamatok változása. Úgy látja, jelenleg jóval alacsonyabbak a kamatok, mint korábban voltak, ráadásul a tartósan erős forint miatt alapkamat csökkentés is várható.
15: Egy olyan időszakban kerül majd kivezetésre a kamatstop, amikor azt tapasztalhatjuk a következő hónapokban, negyedévekben, hogy a magyar kamatok is csökkennek, akár a hosszú hozamok, akár a Magyar Nemzeti Bank alapkamata.
14: A portfólió számítása szerint, ha nem lenne kamatstop, akkor 5,7% helyett nagy átlagban 8-9% körül lenne az érintett jelzálog hitelek átlagos kamata, így egy 5 éves hátralévő futamidejű jelzálog esetében 10%-kal ugorhat meg a törlesztő részlet.
1: A Fidesz szerint 216 ezer családnak válik terhesebbé a törlesztő részletek fizetése a kamatstop eltörlésével. Erről a párt frakcióvezetője beszélt.
2: Gulyás Gergely felszólította a kormányt, hogy tartsa be ígéretét, ne engedjen a kamatstop eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, és ne hozzon olyan intézkedéseket, amelyek jelentős terhet jelentenek a magyar családoknak.
16: Az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot. Ez azt jelentette, hogy 216 ezer család az mögöttünk hagyott 4 évben 500 milliárd forinttal kevesebbet kellett, hogy törlesztő részletként megfizessen. Most a helyzet változik, ez 216 ezer családnak jelent komoly terheket. Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy tartsa be korábbi ígéretét, ne engedjen az Európai Uniós felszólításnak, ami a kamatstopp eltörlésére vonatkozik, és ne hozzon olyan intézkedéseket, ami jelentős terhet jelent családok 10-100 ezreinek.
1: A kormány támogatja a vagyonadó bevezetését. A miniszterelnök szerint a szabályozás akár évente 300-600 milliárd forintos bevételt is hozhat, amelyből 2 millió ember SZIA csökkentését finanszíroznák. A tervek szerint az új adónemről legkésőbb október végéig megszülethet a törvényi szabályozás, várhatóan jövő év elején léphet hatályba. Zsidai Viktor befektetési elemző bírálta az elképzelést. Szerinte a vagyonadó kevés bevételt termelne, könnyen megkerülhető lenne, úgy véli, inkább a társasági adó vagy az osztalékadó emelése hozna érdemi többletforrást. Jó Csaba összeállítása.
17: Mi ezt a szabályozást be fogjuk vezetni.
18: Jelentette be a miniszterelnök, hogy a legutóbbi kormányülésen támogatták a vagyonadó bevezetését. Magyar Péter kijelentette, jelenleg több lehetőséget is vizsgálnak. Hozzátette, ez az adó nem több országban is jól működik, számításaik szerint évente 300-600 milliárd forintot lehetne beszedni belőle. A kormányfő arról is beszélt, hogy várhatóan legkésőbb október végéig elfogadják a törvényt, így 2027. január 1-től már élhet a jogszabály.
17: Ez nem a neres lopásoknak a visszaszerzése. Ennek nem az a célja. Ennek egy valódi társadalmi felelősségvállalás a célja, hiszen elmondta többször a pénzügyminiszter úr is már a kampányban is, Kármán András, hogy nagyon nagy különbség van az adóékben az alacsony keresetűek és a magas jövedelmek a magas vagyonokkal rendelkezők között.
18: Magyar Péter hozzátette, mivel legnagyobb részt céges tulajdonrészek után fogják beszedni, de lesznek ingatlanok és egyéb tulajdonjogok is, azt szeretnék, hogy a 2025 év végi cégértékek számítanának a 2026 májusáig beadott beszámolók szerint az adó alapjának. A kormányfő úgy számol, az ebből az adónemből befolyó összegből tudják majd 2 millió ember személyjövedelemadó csökkentését fedezni.
19: A vagyonadó szerintem ezt most már meg kell csinálni, mert be lett ígérve. Nincs semmi értelme.
18: Zsidai Viktor befektetési szakember szerint a vagyonadót korábban több országban is kipróbálták, és szinte sehol nem működött. Zsidai Viktor úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy 10-valahány európai országban volt 30-40 éve vagyonadó, most pedig csak 3 országban létezik. Szerinte a 7000 milliárd forintos hiányhoz képest csekély bevételt jelentene az államháztartásnak.
19: A vagyonadóval az első probléma az, hogy nagyon kevés pénz jön be belőle, tehát kb. 100-200 milliárd forint jön be belőle, ez mondjuk ehhez a 7000-hez mérve, ezt érzitek, hogy ez nem fog semmit megoldani. Ráadásul ugye itt mi történik? Jellemzően a leggazdagabbak, akik ilyen sok 10-sok 100 milliárd forintos vagyonnal rendelkeznek, ők nagyon könnyen ki fognak ez alól bújni, mert el fognak költözni, nem tudom, Ciprusra, Máltára, Portugáliába vesznek ott egy állampolgárságot, stb., és nem lesznek az alanyai. Tehát pont azok fogják elkerülni, akiknek a legtöbb pénz.
18: Az egykori alapkezelő kitért arra is, a tervezett vagyonadó versenyhátrányt okozna a magyar vállalkozóknak a külföldi tulajdonú cégekkel szemben, és a vállalkozások értékének meghatározása is rendkívül bonyolult, ezért az adó alapja is vitatható és nehezen kezelhető. Zsidai Viktor szerint célszerűbb lenne a társasági nyereségadót vagy az osztalékadót felemelni, amiből dupla ennyi összeg folyhatna be. A Fidesz tegnap közleményben reagált a vagyonadóról szóló bejelentésre. Az ellenzéki párt azt írta, a vagyonadó a tervezett formájában nem csak igazságtalan kettős adóztatást jelentene, de visszahúzná a magyar közép- és nagyvállalkozók gazdasági teljesítményét, a munkanélküliség növekedéséhez vezetne, és káoszt idézne elő a saját lábán megállni akaró magyar családok százezreinek életében.
1: Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter.
2: Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKÉ-n nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. 7 perc múlva lesz 12:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy életbe lépett az EU még 2024-ben elfogadott migrációs és menekültügyi paktuma. Szó volt arról, hogy szeptember végén megszűnik a jelenlegi kamatstop, a kormány új segítséget ígér a rászorulóknak. És beszámolunk arról is, hogy országszerte csak nem 100 településen várják a sportolni vágyókat ma a mozgás éjszakáján.
0: Déli krónika.
1: A végéhez közeledik 14. Leó pápa a 6 napos spanyolországi apostoli útja. Az egyházfő csütörtökön érkezett meg a Kanári-szigetekre, ahol egy tengerbe dobott virágkoszorúval emlékezett meg az óceánba veszett menekültekről, hangsúlyozva, hogy az emberi méltóságnak nincs útlevele. A pápa délelőtt Tenerifére utazott, ahol menekültekkel és a befogadó rendszerben dolgozókkal találkozott, majd szent misét mutatott be. Az egyházfő délután visszatér Rómába. Buka Bence és Tomai Judit összefoglalója.
20: Vízbe dobott virágkoszorúval emlékezett meg 14. Leó pápa arról a több ezer migránsról, akik a Kanári-szigetek felé tartva haltak meg az Atlanti-óceánban, és akiknek a sírjánál már nem lehet virágot elhelyezni. A katolikus egyházfő csütörtökön érkezett a sziget csoportra, amely a 6 napos spanyolországi apostoli út utolsó állomása. Látogatásának fókuszában itt a bevándorlók állnak. Évente több tízezer ember vág neki a veszélyes tengeri útnak Nyugat-Afrikából egy jobb élet reményében, a spanyol szigeteket célozva. A nagy távolság és az erős áramlatok miatt ezt a tengeri migrációs útvonalat tartják a legveszélyesebbnek. A megemlékezés végén a pápa egy olyan kereszt előtt áldotta meg az egybegyűlteket, amelyet tengeri átkelésekhez használt csónakok deszkáiból készítettek. Az egyházfő ezt követően a szigetcsoport legnagyobb városába, Las Palmasba utazott, ahol a helyi székesegyházban a papsággal találkozott. Tovább indulása előtt 14. Leó több ajándékot is átvett, például egy olyan családfát, amely szerint Kanári-szigeteki gyökerei is vannak. A helyi futballstadionban eközben több mint 50 ezer hívő gyűlt össze, hogy részt vegyenek a katolikus egyház főszent miséjén. Boldog vagyok, hogy itt lehetek, hallgathatom az üzenetét és láthatom az emberek örömét. Tudjuk, hogy az üzenet, amit hoz nekünk, az Úr szava. Nagy bátorsággal és örömmel jöttünk el, hogy meghallgassuk őt, és a hallottakat átültessük a gyakorlatba, hogy az ő tanítása valódi gyümölcsöt teremjen az életünkben, nyilatkozta egy apáca. Homíliájában a pápa a bevándorlók iránti emberséges bánásmódra kérte az egybegyűlteket. Mindenekelőtt szeretnék hálát adni az Úrnak azért a sok jóért, amit itt nap mint nap véghez visztek. Rábízom mindenki fáradozását. Arra kérlek benneteket, hogy ebben a szentmisében imádkozzunk együtt azokért a testvéreinkért, akik a tengeren vesztették életüket, fogalmazott az egyházfő. 14. Leó pápa délelőtt Tenerifére utazott, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszerben dolgozókkal találkozott, majd ott is szentmisét mutatott be.
1: A Fülöp-szigeteki földrengésben érintetteknek gyűjt a katolikus Caritas. A szervezet országos igazgatója Kossuth Rádióban elmondta, a helyieknek elsősorban pénzre van szükségük, hogy abból tudjanak például ivóvizet, élelmet és ideiglenes szállást biztosítani a rászorulóknak.
2: Zagyvari Hárt hangsúlyozta, a nemzetközi segélyprogramhoz bárki csatlakozhat. A 1356-os adományvonal tárcsázásával 500 forinttal lehet támogatni a bajba jutottakat. A Katolikus Caritas honlapján online fizetéssel vagy banki átutalással nagyobb összeget is lehet adományozni.
4: 162 országban van jelen a Caritas szervezet, és Fülöp-szigeteken is, ráadásul nagyon erős itt a helyi katolikus beágyazottság miatt, és így az első nap néhány órával a földrengés után azonnal kapcsolatba kerültünk velük, és tájékoztattak a helyzetről is, óriási a baj, több mint 30 ezer család érintettségéről számoltak be az első napon, több mint 36 halálesetről, és több mint 140 ezer szemét jelöltek meg, akik valamilyen módon kilakoltatásra kerültek, vagy nehéz helyzetbe kerültek a földrengés miatt, és természetesen beszámoltak több mint 5000 iskola megsérülésről, középületek mentek tönkre.
1: Még ma is adhatnak vért az amerikai Metallica rock együttes rajongói Budapesten egy nemzetközi véradó kampány részeként. Erre tegnap is volt lehetőség. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója azt mondta, az első nap a véradók több mint 23%-a életében először segített ilyen módon.
2: Az önkéntesek pólót és gitárpengetőt kapnak a véradásért cserébe. Kardos István hozzátette, a koncerthez kapcsolódó előregisztrációhoz kötött véradási időpontok gyorsan beteltek a fővárosban.
21: Aki szabadságra megy és tudatosítja magában, hogyha eddig a munkahelyén adott vért, és szabadság alatt találkozik azzal, hogy véradásra van lehetőség egy-egy eseményen, rendezvényen, akkor azt tegye meg, mert ilyenkor nyáron nekünk is más formában kell szervezni, és egyszerre kell figyelemmel lenni arra, hogy új véradók legyenek, és arra is, hogy az, akik állandó rendszeres véradóink most nem ott elérhetőek, ahol mondjuk munkanapokban, nyári időszak ilyen kihívásokkal bír, hogyha ezt még terheli az, hogy kevesebb a véradó is, a fiatalok megszólítása nem olyan sikeres, akkor még nagyobb kihívása lenne nekünk.
1: Elkezdődött az eddigi legnagyobb, leghosszabb és legtöbb csapatot felvonultató labdarúgó világbajnokság az észak-amerikai kontinensen.
2: Szabados Gábor sportközgazdász a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelentős bővítéssel a FIFA a bevételek növekedését szeretné elérni. Hozzátette, a három rendező ország céljai eltérőek a tornával. Az Egyesült Államok a sportszakmai szempontok figyelembevételével szeretné népszerűsíteni a futballt és felzárkóztatni a négy nagy amerikai sportághoz. Mexikóban népszerű a foci, így ott inkább a hagyományos célok elérésére törekednek.
22: Infrastruktúrális fejlesztés, a meglévő stadionok és közlekedési hálózatok fejlesztése, illetve ugye az országnak egy komoly gazdasági lökést adhat, mindez oda látogató szurkolók költése, mindez az országi vázs, mi megvalósul. Tehát ők inkább ilyen hagyományosabb célokat próbálnak megvalósítani. Kanada meg kicsit a kettőnek a keveréke, hiszen ott is ugye a labdarúgást akarják elsősorban fejleszteni, de természetesen nekik azért vannak ugyanígy gazdasági céljaik is. Én azt gondolom, hogy nagyon jól fel tudják használni ezt a világbajnok erre, hiszen minden célnak igazából tökéletesen megfelel, ezért is egy jó kombináció ennek a három országnak a közös rendezése.
1: Éjszakai futás, zumba, tollaslabda. Országszerte csak nem 100 településen várják a sportolni vágyókat ma a mozgás éjszakáján. A központi helyszín ezúttal is Budapest, ahol a Hősök terén és a Városliget környékén várják az érdeklődőket, valamint több városban is számos sportágon keresztül népszerűsítik az egészséges életmódot. Harcsás Gergely összeállítása.
5: Minden nap kerékpározok, és legalább egy héten egyszer 15-20 kilométer gyalogolok a Velencei tó körül.
6: Mondja Selmeci Éva, aki gyerekkorától kezdve rendszeresen sportol. Nem kell rekordokat dönteni, nem kell élsportolónak lenni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé. Ezzel az üzenettel hirdették meg idén a mozgás éjszakáját. A mára hagyománnyá vált rendezvénysorozat több mint 90 településen nyújt közösségi élményt. A budapesti programok már délben elkezdődtek a Dagályuszodában, estétől pedig a Hősök terén és a Városligetben jogával, falmászással, kötélugrással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érdeklődők. A Hősök terén 20 órától kerekesszékes futam is lesz, amelyhez évről évre egyre többen csatlakoznak.
7: Közösségi esemény, élmény alapon, és nem az eredményekre és a versenyre tesszük a hangsúlyt.
6: Emelte ki a nagy sportág választó kommunikációs igazgatója. Kis Gergely a Kossuth Rádió délelőtt című műsorában elmondta, Budapesten hajnali 4-ig várják az érdeklődőket, akik a legnépszerűbb mozgásformák, például a jóga, latin tánc és a kocogás mellett számos lehetőség közül választhatnak. Hozzátette, céljuk, hogy mindenkit mozgásra ösztönözzenek.
7: Nagyon fontos, hogy az a 30-40% a lakosságnak, aki elég aktívan mozog, amellett azt a 10-15 ingadozót, aki ritkán mozog, ugyan, de azért megmozdulnak, őket próbáljuk inkább behozni a sportos, egészségtudatos világba, és a nagy kérdés az 50-55%, akik egyáltalán nem mozogtak eddig. Ezt szeretném megváltoztatni, hogy sok apró lépésből összeáll egy egészséges életmód.
6: A főváros mellett több településen, például Zalaegerszegen, Békéscsabán, Pécsen és Székesfehérváron is várják a sportolni vágyókat. Idén először Kecskemét is csatlakozott a programsorozathoz. A Benkó Zoltán Parkban 16 sportágat lehet kipróbálni, mondta Lovász Adrián, programkoordinátor.
23: Lesz street workout, asztali tenisz, tollaslabda, fitness, aerobik, jóga, sárkányhajózás, kajakkenu, de készülünk kispályás labdarúgással, ahova utánpótlás és felnőtt csapatok jelentkezését vártuk, streetball versenyre családi csapatok nevezését fogadtuk, ezen kívül futásban is összemérhetik a kilátogatók az adottságaikat, 3 és 7 kilométeres távot szerveztünk.
6: A programokon a részvétel ingyenes, de érdemes előzetesen regisztrálni. A rendezvényről bővebben a mozgásészakája.hu oldalon lehet olvasni.
1: Rekordszámú csapat indult az idei Tiszatavi PET kupán, közölte a főszervező a Kossuth Rádió délelőtt című műsorában.
2: Doró Viktória elmondta, soha ennyien nem neveztek egy PET kupa megmérettetése sem. Vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Emlékeztetett, az akcióval tavaly több mint 10 tonna hulladékot szedtek ki a vízből, ebben az évben is nagy mennyiségre számítanak. Hangsúlyozta, a folyó tisztításával az a cél, hogy visszaadják azt a természetnek.
24: Ott lapulnak a több éve érkezett PET palackok a nádba, olyan élményezés, ezt talán a hallgatók is könnyebben el tudják képzelni, hogy amikor halad az ember a kenuban, és alapvetően csend van, és csak a természet hangjait, a madarak csicsergését hallja az ember, és közben van egy tompa puffogás. Ilyen nagyon furcsa hang, mintha dobolnának, és aztán idővel rájön az ember, hogy ahogy fúj a szél, a nádban beszorult PET palackok ütődnek egymáshoz, és ez az a mesterséges hang, amit valójában az emberi felelőtlenség idézett elő, ami ellen igazából mi küzdünk.
1: A mentális és fizikai egészség megőrzésének fontosságára hívják fel a figyelmet a hétfőn kezdődő férfiak egészségének nemzetközi hetén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kiemelten fontosnak tartja a figyelemfelhívó akciót. A magyar férfiak születéskor várható élettartama körülbelül 4,5-5 évvel rövidebb az uniós átlagnál. Illés Anna összefoglalója.
25: A férfi szerephez még mindig hozzátartozik napjainkban is, hogy neki ki kell bírniuk, ők kevesebbszer fordulnak orvoshoz, kevésbé törődnek önmagukkal az egészségükkel, bár már egy picit ez a tendencia elmozdult, de javarészt még mindig ez jellemző.
26: Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője. Bertókné Tamás Renáta a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a férfiaknál is fontos lenne az egészség, egészség tudatosság kialakítása, az egészséges életmód, valamint az, hogy rendszeresen vegyenek részt a különböző szűrőprogramokon.
25: Az egészségablak applikációban nagyon jó tájékoztatót állítottunk össze minden korosztály számára, hogy milyen típusú szűrővizsgálatokat ajánlunk. Ugye ezek nem kötelező szűrővizsgálatok, hanem ajánlottak. A legtöbb esetben a házi orvos segítségével lehet ezeket igénybe venni. Gondolok itt a kardiovaszkuláris kockázat becslésre, illetve az ezzel kapcsolatos vizsgálatokra, vérnyomásmérés, EKG vizsgálat, bokakorindex vizsgálat.
26: A főosztályvezető kiemelte, a fizikai egészség megőrzéshez a mentális jóllétre is érdemes figyelniük a férfiaknak, hiszen jellemző, hogy folyamatosan a terhelhetőségük határán működnek és nem kérnek segítséget.
25: Egészséges életmód része, ahogy próbáljunk meg stresszmentesen élni, de hát ez a mai korunkban hát van lehetetlennel egy egyenértékű küldetés, de meg kell próbálni minél kisebb mértékűvé tenni a minket érő stresszt. Aztán a társas kapcsolatok, amik nagyban hozzájárulnak a mentális egészségünkhöz. Nem elszigeteltem magányosan élés, hanem megtalálni azokat a csoportokat, azokat a közösségeket, amiben az ember jól érzi magát és ki tud kapcsolódni, és ezáltal csak kenti a stresszt és növeli a mentális egészségét.
26: Magyarországon a férfiak születéskor várható átlagos élettartama valamivel meghaladja 73 évet, míg az egészségben eltöltött várható idő nem éri el a 62 évet, miközben az EU-s átlag szerint a férfiak csaknem 79 évet élnek, és ebből átlagosan 63 évet töltenek egészségben. A férfiak egészségének nemzetközi hete hétfőn kezdődik, és jövő vasárnap apák napján ér véget.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint több baleset történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr elkerülő szakaszán. A 113-as kilométernél a főváros felé 2, a határ felé 1 sáv járható. Budapest irányába Tatabányánál a terelés előtt van több kilométeres torlódás, illetve a terelésben is lassul a forgalom. Moson-Magyaróvárnál szintén több kilométeres kocsisorra kell készülni, mert a főváros felé a 161-es kilométernél egy műszakhibás kamion foglalja el a külső sávot. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 127-es kilométernél a 3-as főútra terelik a forgalmat. A mentés idejére a Vásárosnamény felé vezető oldalon is pályazárat vezettek be. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Székesfehérvárnál egy műszaki hibás jármű vesztek el. A 61-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 3 kilométeres.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
3: A fővárosban baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Szemere-Telep vasútállomás közelében. Helyszínelnek a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé az Andrássy út előtt. Lezárták a 23. kerületben a Tarcsei utcát a külső Vörösmarty utcánál elektromos közműjavítása miatt. A 36-os és a 135-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent László utca és az Erzsébeti temető megállót. Németh Luca, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony felhős napos, de meleg idő várható hétvégén is elszórtan futó záporokkal. Részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
8: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Melegfront érkezik. Ennek a melegfrontnak a felhői már a késő délutáni kora esti órákban beköszönnek a Nyugat-Dunántúlon, de még csapadék nem várható, majd a hajnali órákban nyugaton, észak-nyugaton már elered az eső. Ma legfeljebb 24 fokra számíthatunk, a legmelegebb órákban keleten lehetnek záporok, aztán hajnalban a hőmérséklet általában 10-15 fok közé csökken, a völgyekben lehet ennél hűvösebb. Napközben viszont a melegfront vonulásának ellenére melegedésre számíthatunk, ismétlődő eső, záporeső elszórtan azért előfordulhat, ahogy az el is hangzott, több helyen élénk, időnként erős lesz majd a nyugati, észak-nyugati szél. Aztán vasárnap délen akár 30 fok is lehet, de akkor már több helyen számíthatunk záporra, zivatarra legnagyobb mennyiségben, és legnagyobb eséllyel a délnyugati ország részben. Hétfőn is még inkább délen lesz csapadékosabb az idő, ekkorra visszaesik a hőmérséklet, majd kedtől kezdve újabb melegedésre számíthatunk, és a jelenlegi számításaink alapján kijelenthető, hogy igazi strandidő valószínű a jövő hét legnagyobb részében. Csütörtökön akár 33 fok is lehet majd.
1: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Besenyei Márk, valamint a technikai munkatársak Seresbe, a Farkas Szilvia és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Viszont hallásra!
9: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
10: Mexikó nyerte a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését. A Real Madrid bejelentette José Mourinho érkezését. Nem jutott döntőbe a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Jó napot kívánok, Mújtica Istvánt hallják.
9: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
10: 3 piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetés szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen. A mexikóvárosi Azték stadionban 80 ezer néző előtt rendezett találkozón az első gólszerzője Julián Quiñones a meccs után a hazai szurkolókat is méltatta.
11: Boldog vagyok, hogy megszereztem pályafutásom első VB gólját, méghozzá ebben a fantasztikus stadionban és elképesztő hangulatban, a szurkolóink előtt, akik az első perctől buzdítottak minket. Ez rendkívül sokat jelent nekem. Az egész csapat hatalmas erőfeszítéseket tett ezért a győzelemért és a 3 pontért, ami kulcsfontosságú volt számunkra. Az emberek napok óta éreztették velünk az izgatottságukat. Olvastuk a drukkerek bátorító üzeneteit a közösségi médiában, és a mérkőzés során a csapat és a szurkolótábor nagyszerűen hatott egymásra. Ez volt a kulcsa a győzelmünknek.
10: A nyitó mérkőzés játékvezetője a dél-afrikai együttesből 2, a mexikóiaktól pedig 1 játékost állított ki a második félidőben. Most hallgassuk meg a dél-afrikai csapat szövetségi kapitányát, Hugo Brost, aki a vereség után így értékelt.
12: Nem gondolom, hogy a játékosaim gyenge teljesítményt nyújtottak. Egyértelműen arról van szó, hogy ez a szint sokkal magasabb annál, mint amihez korábban hozzászoktunk. Világbajnokságon játszol, ráadásul egy jó csapat ellen. Szerintem jól is futballoztunk. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban egy tanástalan Mexikót láttam. Nem igazán tudták, mit kezdjenek a labdával. Védekezésben nagyon jól szervezettek voltunk, támadásban viszont még fejlődnünk kell. Voltak lehetőségeink, de az utolsó passz vagy a játékosok mozgása nem mindig volt megfelelő. Egyik játékos számára sem kellemes, ha már a világbajnokság első mérkőzésén piros lapot kap. Az első kiállítást el tudom fogadni. A támadó egyedül törhetett a kapura, Széthol pedig szabálytalankodott vele. Ezt meg lehet érteni. A második eset viszont szerintem vitatható. Úgy láttam, hogy a mexikói játékos az én futballistámat akadályozta. Ez a játékvezető megítélése volt, de végső soron ezt is el kell fogadnunk. Ugyanakkor úgy érzem, hogy talán kicsit szigorú volt a döntés, hogy ezért piros lapot adott.
10: Az alcsoport másik mérkőzésén szintén Mexikóban, Guadalajarában, magyar idő szerint ma hajnalban, Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1 nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Humyungbo, a dél-koreai válogatott szövetségi kapitánya, így nyilatkozott a győztes mérkőzés után.
13: 2014-ben már jártam világbajnokságon szövetségi kapitányként, most pedig 12 év elteltével ismét itt vagyok. Ez az első győzelmem a dél-koreai válogatottal. Nagyon izgatott és boldog vagyok, ez a győzelem igenis minden játékosnak köszönhető, hiszen a legjobbjukat nyújtották. Ha jól emlékszem, 16 év telt el azóta, hogy Dél-Korea a legutóbb győzelemmel kezdte a VB-t, de összességében is ez csak a második alkalom, hogy megnyertük az első meccsünket, és mindez a játékosoknak köszönhető.
10: Csehország tehát 2-1-re kikapott Dél-Koreától, most következzen a csehek szövetségi kapitánya Miroslav Kubek. A 74 éves szakembert hallják.
14: Nagyon sajnáljuk a vereséget, szerintem jól játszottunk, lehetett volna döntetlen, sőt, akár nyerhettünk is volna, de elkövettünk néhány hibát. Ha visszagondolok, elkerülhetőek lettek volna a kapott gólok, ugyanakkor rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de az ellenfelünk nagyon gyors volt. Úgy gondolom, a taktikánk jól működött, még ha nem is 100%-ban, lehettünk volna talán hatékonyabbak. Csak dicsérni tudom a csapatomat, mindent megtettünk a pályán, de technikailag, erőben fölén kerekedtek, nehéz volt őket feltartóztatni, és talán kimondható, hogy a jobbik csapat győzött, még ha meg is voltak a lehetőségeink. Szóval az eredmény összességében elfogadható, még ha most fáj is a kudarc.
10: Bánki József a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, a Ferencváros korábbi kiváló játékosa, pedig így látta a Dél-Korea-Csehország mérkőzést.
4: Nagyon érdekes volt, és a futball büntette a kihagyott helyzetekért, ez történt itt is, és én nagyon kíváncsi voltam erre a meccsre, mert Guadalajarában rendezik, ami magaslaton van, és két olyan csapat játszott, amely fizikálisan rendkívül felkészült. Csehek is intenzívek, fizikálisak, a koreaiak meg rendkívül mozgékonyak, és így is telt az első fél, több koreai helyzettel, de az igazi események a szünet után törögtek fel. Taktikailag rendkívül érett és jó futballt játszott Korea, és milyen az élet? Ugye hát látunk egy óriási Bundesliga párharcot is, Kim Min-jae meg Hazik Sik nevével fémjelező, ugye a Bayern koreai védője, meg a Bayern Leverkusen cseh csatára. Hát ezt Kim nyerte. Az első fél időben is már többet kezdeményezte Korea, kapura veszélyesebb is volt, a csehek viszont próbálták fejjel megverni őket, és sikerült is. Méghozzá Coufal egy bedobás után Krejcsi fejjel bevette a kaput, 1-0-ra vezettek, és ekkor hármas cserére szánta el magát Miroslav Kubek, lejött Schulz, Sik és Provod is, és bement Sadilek és bement Hlozsek is, de nem jött be ez a húzás, mert a 67. percben kiegyenlített a koreai csapat egy nagyon-nagyon szép támadás végén, és utána is kezdeményezőbb lett. De milyen az élet? Son viccere után büntetett a cseh csapat. Utána viszont volt Soucek fejes, egy beadás után teles volt. Megúszták a koreaiak, és 3 perc múlva egy szenzációs támadás végén a vezetést is. Tehát ez a Kubek-féle hármas csatárcsere semmiféleképp nem jött be, ráadásul nagyon-nagyon jól végzett. A 93. percben Sadilek növését óriási bravúra vette Kim Sung-bjuk, és megnyerte a meccset Dél-Korea.
10: Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. A kanadaiak legjobb játékosa a Bayern Münchenben futballozó Alfonso Davies nem lesz ott a bosnyákok elleni keretben, de ezt Jesse Marsh, a kanadai válogatott szövetségi kapitánya is megerősítette.
15: We did an MRI with him yesterday. It showed very positive signs that.
16: Végeztek rajta egy MRI vizsgálatot, ami nagyon pozitív eredményt mutatott. Jól gyógyul, de a bosnyákok ellen még nem lesz bevethető. Nagyon hasznos, hogy itt volt a személyes fizioterapeutája, és minden nap tudta végezni a gyógytornát. Szóval remélem, hogy a következő napokban felgyorsulnak a folyamatok, és hamarosan csatlakozni tud a csapathoz.
10: Hivatalosan is bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid labdarúgó csapata. A 63 éves portugál szakember 2010 és 2013 között már irányította a madridiakat, akikkel spanyol bajnokságot, spanyol kupát és szuperkupát

0: végül a Barcelonét. Szerinted mi az, ami miatt nem sikerült most leginkább?
1: Először is azt gondolom, hogy összességében saját magunkhoz képest nem játszottunk olyan jól. Mutatja az is, hogy a félidőben 6-3-ról kellett azt hiszem visszakapaszkodnunk, és ez nyilván nagyon-nagyon sok energiát kivett. Azt gondolom, hogy jól játszott a Barcelona, nyilván ez nem lehet kifogása számunkra, meg akartuk nyerni ezt a meccset, azt gondolom, hogy favoritja is voltunk a mérkőzésnek, de támadásban megremegett a kezünk. Sokat kihagytunk, sok olyan pontatlanságunk volt, ami azt gondolom, hogy nem feltétlen fér bele. 10 alatt kapni amúgy egy jó védekezést jelent, úgyhogy nem gondolom, hogy abban kéne keresnünk a hibát. Azt gondolom, hogy azokat a játékosokat, akiket akartunk, ki tudtuk venni a mérkőzésből. Nyilván hát ilyen egy Bajnokok Ligája elődöntő, nyilvánszokon múlik, most büntetőkön múlott, és ez most a spanyolok felé dőlt.
0: Jágirre kivételes formát fogott ma ki, és azért volt egy külön pár harcotok most este. Sikerült azért gólt neki, de ilyenkor nehéz annyira megtörni mondjuk az ő önbizalmát, hogy az elfogjon az 5 méteres párbajra?
1: Nem gondolom, azért a 5 méteres párbaj mindig egy más műfaj. Tény, hogy jól védett, fogásom a legalább olyan jól védett, azt gondolom, és mind a két védekezést dicséret illeti. Nyilván a büntető lövések meg egy bizonyos szétálló teri, tehát hogy most mondhatjuk, hogy az Egére milyen jól védett, elugrott egy irányba, Manda teljesen másik irányba lőtt és fölpattant a kapufára. Ilyen a sport, sajnos van ilyen, ebből föl kell tudnunk állni, föl is fogunk állni, és megyünk tovább. Ezt hozzátenném még, hogy köszönjük mindazoknak, akik kilátogattak ide, mert tényleg nagyon sok fradi szurkoló volt, rokon családtagok, sajnáljuk, hogy ez most nem jött össze.
0: Én is tudom, hogy a címvédésért jött ide a Ferencváros, de egy ilyen mezőnyben, ahol négy ilyen erős csapat van, a bronzéremnek is lehet komoly értéke?
1: Van értéke, de nem olyan értéke.
2: A Ferencváros női vízilabda csapata viszont döntőt játszott ma a Bajnokok Ligájában. Az FTC ellenfel a görög Olimpiákos lesz, majd a 21 órakor kezdődő finálét a Dunavörd és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
3: Nemzeti Sportkrónika.
2: Két magyar versenyző, Guzi Blanka és Erdős Ita jutott döntőbe a nőknél a budapesti öttusa világkupa versenyen. A női döntőt ma 16 órától a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik majd, és a férfiaknál is biztosan lesz magyar döntős, hiszen ma megnyerte elődöntős csoportját Koleszár Mihály. Most őt hallják, Kressz Bálint a riporter.
4: Mindenhol azt érzem, hogy sikerült maxhoz ellen teljesítsek, amiben alapból gondolkozunk. Most, hogy ez éppen azt jelentette, hogy még csoport elsőnek is sikerült befussak, az külön öröm, de hát itt, ahogy mondták egyébként a kommentárok, nem a mai helyezés számít. Örülök, hogy így sikerültek egyébként a lépések, de inkább a lépéseknek örülök, mint annak, hogy a végén hova értem ezzel. Bízom benne, hogy ezeket a lépéseket, vagy ennél akár még nagyobb lépteket sikerül holnap majd megejtsek, és akkor ki tudja, hogy mire lesz ez elegendő. Azt gondolom, hogy olyan emberek állnak mellettem, mögöttem, itt külön köszönet egyébként Berecki Ricsinek, aki elképesztő sokat segít a háttérben, és azoknak az edzőknek, akik ott állnak mögöttem, mellettem, és búzítanak arra, hogy még többet hozzak ki magamból. Azt gondolom, hogy a műhely munka azt már belepakoltuk, és ha nem is most a budapesti világkupára készültünk gőzerővel, mégis itt most a maxot fogjuk nyújtani, és olyan az európai világbajnokságot, meg remélem, hogy már egy kiszélesült követőtáborral tudjuk majd véghez vinni és lefolytatni.
2: Az elődöntő B csoportjában pedig Böhm Csabának és Marsal Attilának szurkolhatunk. Fél egykor kezdték meg az elődöntő szereplést. A férfiak döntője holnap 11 órakor kezdődik majd a budapesti öttusa világkupa versenyen. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
5: Vízállás jelentés.
6: A Duna hazai szakaszán Budapestig árad, alatta apad, a folyó lábatlanig alacsony, lejjebb igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 19, Budapestnél 20,7, Mohácsnál 23,1 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Duna. Duna remete 137 cm, 23%. Medve 314-32, Nagybajcs 255-32, Gönyű 192-30, Komárom 205-25, Esztergom 116-16, Nagymaros 34-13, Budapest 121-10, Dunaújváros -13-8, Dunaföldvár -130-8, Paks -1-10,

0: Gábori 36-12, Baja 141-12, és végül Mohács 164 cm, 12%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 28 gázló van, az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 26 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 29 deciméter, 60,1900. Az Ipoly torkolat és Budapest között 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 22 deciméter, 80,1400. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 19 deciméter, 110,400, középen 23 deciméter, 90,400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajószűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szent Gotthárdnál mínusz 44 cm, 12%. Árpásnál mínusz 41,15, Győrnél 212, 25. A Marcal Móric hídánál mínusz 33, 12. Az Ipoly Nógrád szakálnál 64, 13. Balassagyarmatnál mínusz 80, 8. A Sió-Siófoknál gát alatt nincs jelezve, Simontornyánál 108, 14. Szekszárdnál 277, 41. A Mura Letenyénél 283 cm, 47%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 79 cm, 42%, átlag vízmészsége 327 cm, hőfoka Siófoknál nincs jelezve. A Velencei tó a Gárdnál 55 cm, 1%, a víz hőfoka 17,5 Celsius fok. A Fertőtó vízszintje és mederteltsége Fertőrákosnál 36 cm, 39%, a víz hőfoka 17,4 Celsius fok.
1: Műsorajánlat. A történelmi ismeretterjesztés fontosságáról.
2: Trianon utáni Magyarország elvesztette a fürdőinek az összességét. A hagyományos fürdővárosok, ahova a magyarok királyság területén belül eljártak, nem voltak elérhetőek. 1920-ban a legtöbb vendéget Keszthely fogadta. Infrastruktúra a Balaton partján ott volt a legkiépültebb. Erre válaszul jött a fizető vendéglátás, illetve a kempingturizmus bevezetése.
1: Az este a házigazda Csatári Bence történész, vendége Galambos István, a Történelmi Emléktár, a Történelmi Ismeretterjesztő Tudás és Emléktár Alapítvány alapítója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Nagyok.
4: Gömbölc, bille, lágycellák, több évtizedes matematikai rejtélyek megoldása. A rajzasztalok mellől, az építészet világából indult, munkássága a Mars kutatástól a modern orvostudományig ível, miközben nap mint nap diákok generációit tanítja a mechanika és a formák szeretetére. Vendégem egy zseniális elme, a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Perika és Gábor Dénes díjjal is kitüntetett, Domokos Gábor építészmérnök, matematikus, egyetemi tanár. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Gödöllei Anna.
3: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este, 19:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvítjének zongora szóló változatát veszik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
8: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
0: 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Az Egyesült Államok nem hajt végre újabb légi csapásokat Irán ellen, tekintettel a béketárgyalásokon történt jelentős előrelépésre, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök. Életbe lépett az uniós migrációs paktum. Idehaza az uniós tagállamok Magyarországra akreditált nagyköveteivel egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban. Több súlyos baleset is történt reggel az utakon, az M1-esen Győr előtt, az M3-ason pedig Füzesabony után történt tragédia. Összesen 9-en haltak meg. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Ami az időjárást illeti, északkeleten-keleten lehetnek futó záporok, majd délután a Dunántúl nyugati részén is beborul az ég. A hőmérséklet késő este 11 és 18 fok közé csökken.
9: Műsorajánlat. Kalendárium.
10: Vendégünk Jan Zakata, Musical Gála koncert a Városmajori szabadtéri színpadon. Színes programokkal várja az érdeklődőket idén is az Alsóörsi Amfi. Június 20-án a Bagosi Brothers Company-val nyitnak. Sétáló énekszó. Utcai koncertek Egerben június 17-én az Agria vegyes karjóvoltából.
9: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
11: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
12: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
11: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
13: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
11: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
9: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
14: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
15: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
14: Neked Sedacur Forte kell.
15: Sedacur Forte?
14: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
17: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Doknányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
9: Reklámot hallottak. Ütköző. A
18: Kossuth Rádió Vita műsora.
19: Végéhez közeledhet mind az orosz-ukrán háború, mind a közel-keleti konfliktus, de az is lehet, hogy ez csak egy vágyvezérelt szalagcím. Donald Trump amerikai elnök a napokban azt mondta, hogy 2-3 nap múlva aláírhatnak egy olyan nyilatkozatot, ami egyenes út lehet a békéhez. Az orosz-ukrán háborúban is fáradnak a felek és a szövetségesek is. A londoni találkozó után most egy újabb 5 feltételt neveztek meg, amelyek garantálnák a hosszú távú és tartós békét. De mire elég 5 feltétel, és hogyan próbálják meggyőzni az orosz elnököt? Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
20: Én köszönöm a meghívást.
19: Kezdjük akkor az orosz-ukrán háborúval, hiszen hétvégén a németek, franciák, britek ugye találkoztak Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Született egy 5 pontos feltételrendszer, de hát ugye azt megszoktuk az elmúlt években, már sok-sok pontnyi feltételrendszer született. Én ahogy megnéztem ezt az 5 pontot, én nem találtam benne olyat, ami új lenne.
20: Én nem találtam benne olyat, ami keresztül vihető lenne. Egy picit más, igen.
19: Na nézzük akkor, hogy ön szerint miért nem keresztül vihetőek ezek a pontok.
20: Kezdjük az elején. Az egész európai politika abból indul ki, hogy bármi történjék Európa-Ukrajna oldalánál. Tehát ő nem közvetítő. Ha valaki figyelt, a Zelenszkij elmúlt napokban tett nyilatkozatait, egyértelművé tette, hogy azt várja el, hogy Európa mögé álljon. Miért? Mert az amerikai politika, amióta Trump van, nem ad ingyen pénzt és nem ad ingyen fegyvert. Rengeteg a belső probléma Ukrajnában. Nem tudom, hogy erre érdemes rátérni, nem érdemes ebben.
19: Mindenféleképpen, hiszen azért szerintem az európai hozzáállást ez befolyásolja.
20: Óriási a korrupció. Tehát annyit kell látni, hogy működik a korrupció ellenes hivatal, és ezzel szemben elképesztő föllépések vannak. Az eddigi kabinetfőnököt Jermakot kirúgták. A pali olyan, amilyen, erről kár beszélni. Ő azt mondta, hogy kimegy a frontra, eszágában nem volt, mert ott meghalna. Viszont jó sokat alkalmaztak, és horribilis pénzekért, $1000 óradiakról van szó, egy olyan Ukrajnából a nyomor általános. Tehát jó soknak az volt a feladat, hogy megmondják, hogy kiből csináljanak országos vezetőt, és kit kell eltenni láb alól a korrupció ellenes hivatalnál, hogy ne derüljenek ki az ottani aljasságok. Jelenleg ott tartunk, hogy a korrupció ellenes hivatalt az valóságban az FBI irányítja. Mindenkivel hajlandók leszámolni, kivéve Zelenszkijt. Na most erről is lehetne egy előadást tartani, hogy Zelenszkijnek milyen a valós pozíciója. Ez az első pont. Utána majd rátérünk Londonra. Mi a második pont? Hogy óriási botrányok vannak az ukrán-lengyel relációban. Erről alig beszél valaki a világban. Zelenszkij elkövette azt a hibát, vagy bánom én úgy nevezem, hogy a második világháborús ukrán csapatokról nevezett el mostani csapatokat Ukrajnába. Ez egy dolog, de a világ nem tudja, hogy ezek az ukrán csapatok horribilis számú lengyel adatok szerint 100 000 lengyel gyilkoltak le egy volhovinai mészállásnál, ahol legyilkoltak ukránokat, zsidókat és oroszokat. Olyan döntés született az elmúlt órákban, hogy visszavonják Zelenszkij lengyel kitüntetését, és óriási botrányok vannak a két oldalú relációban. Ha ön kérdez, rátérünk. Mi a harmadik probléma? Hogy elfogytak az ukránok. 4,3 millió ukrán van hivatalos adatok szerint az Európai Unióban, valóságban sokkal több, és Európának kezd elege lenni az ukrán menekültekből. Olyan elképzelések vannak, hogy a férfiakat küldjék haza, harcoljanak. A nők gyerekek maradhatnak, igen, de jó pár országban, főleg a lengyeleknél, cseheknél és a németeknél olyan létszámú ukrán van, akik már az ottani nemzetbiztonságot befolyásolják. Ez az egyik keret. A második keret az, hogy mi történik a frontokon. Óriási veszteséggel, de oroszok lassan mennek előre. Ha megnézem, a második világháború legsikeresebb csatája volt szovjet részéről, a sztálingrádi csata. Fantasztikus. Elfogják a 6. lengyel hadsereget, Paulus kapitulás, stb. De a sztálingrádi csatában valóságból durván 10-szer annyi szovjet hal meg, mint német, de a győzelem a szovjeteké. Ennek is egy óriási tanulsága van. A következő. Elnézést kérek, Oroszország a 9 atomhatalom egyike, de a 9-ből 2 olyan, amelyik bármire képes, ez az USA és Oroszország. Az oroszok egyszer már átgondolták, amikor elvi lehetőség volt, hogy a Krimnél áttörnek a ukránok, hogy bevennek taktikai atomfegyvereket. Erre hál' Isten nem került sor, de a pakliba benne van. Most mondom, mi a európai politika célja? Össze kell fogni a három európai vezetőt, itt megint meg kell állni, mert a negyediket, a lengyelt kihagyták. Tehát a három hagyományos európai vezetőt, a britet miniszterelnöki szinten Starmer képviselte, franciákat államfő szinten Macron és a németeket Merz.
19: Bocsássa meg, a lengyelt miért hagyták ki?
20: Mert nem negyedik hatalom. Tehát Varsó tényleg meghatározó V4-eken belül, Varsó rendkívül fontos Közép-Európába, de bocsánat, Nagy-Britannia, Franciaország atomhatalom, Nagy-Britannia, Franciaország a biztonsági tanács állandó tagja, Németország, Európa gazdasági vezetője az összes probléma ellenére, Lengyelország ennek a közelébe sincs, plusz a lengyel belpolitikában az államfő és a kormány olyan fokon szemben áll egymással, hogy ez az nehézségeket növeli. Vissza London. Ön mondta, hogy kidolgoztak egy 5 pontos békerendszert. Oké, nálam itt van a 5 pont. Az első pont, hogy lépjen életbe a fegyverszünet. Már nem stimmel. Az orosz álláspont az, hogy nem lehet fegyverszünet, csak béke, mert a fegyverszünet meghatározott időre szól, és ennek a lényege az, hogy amíg fegyverszünet van, a ukránok föltölték csapataikat, kapnak pénzt, fegyvert, stb. Megint egy mondat. USA nem ad semmit ingyen, de pénzért bármit. Tehát azt mondja, van egy kivétel, mielőtt kijavítanak. Ami fegyver ritka, és a közel-keleti háborúba megy, iráni háborúba, azt nem adják oda. De bármi mást odaadnak, Európa fizesse, kiadja át az oroszoknak. Ebből óriási botrány van. A második pont rendkívül érdekes, nem megyek végig az 5 ponton. 3 olyan pont van, ami Moszkva számára elfogadhatatlan. Ez az egyik. A második pont, vagy a másik pont az, hogy a háború után a fegyverszüneti vonalakra európai csapatokat küldenek. Hát ha elolvasnák, 560-szor elmondta Putyin, bármilyen csapat jöhet, kivéve NATO erőket. Tehát a NATO erőket oda küldök. Mi a putyini vélemény? Közelebb kerülnének Moszkvához áttételesen, mint 1941-ben a Wehrmacht. Mi a következő pont, hogy addig befagyasztják az orosz vagyont, amíg háborús jóvátételként Oroszország nem fizet Ukrajnának. Bocsánatot kérek, amennyire jól tudom a történet, mindig a vesztes fizet. Oroszország ebben a háborúban nyerésre áll. A legdurvább pont a fegyverszünet, ahol azt mondják, hogy a fegyverszüneti vonalakat fagyasszuk be. De ez nem lehet végleges határ, mondják, mert Ukrajna dönthet, hogy lemond a területekről. Na most hát ettől kezdve nem értem az egészet.
19: Le fog mondani Ukrajna a területekről? Ez egy régi vita. Ugye volt már, amikor azt mondta Zelenszkij, hogy valamennyit feladna, ugye a béke érdekében, aztán azt mondta, hogy nem mondunk le egyetlen négyzetcentiméterről sem, hogy végül mi lesz, mert hogyha viszont azt a feltételt határozzák meg, hogy a jelenlegi frontvonalakon induljon el a, mondjuk a tűzszünet, akkor viszont fel kell adni a területeket.
20: Itt látszik az, hogy teljesen más az amerikai és az európai álláspont, mint mond Trump, Ukrajna adja fel a területeit. 4 oblasztról van szó. Na most a oblaszt magyar megfelelően nincs, a megyénél sokkal nagyobb terület. Ebből 2 Oroszország számára létfontosságú. Erről sem szoktunk beszélni. Következő, az a ukrán álláspontban benne van, hogy visszakérem a 2014-es krími területeket. Oroszország számára az egyetlen nagy melegvízi kikötő délen, tehát szó nincs arról, hogy Szevasztopolról lemondana. Itt már látszik a különbség, és egy megjegyzés. Mit akar Zelenszkij? Hogy az USA helyett, amelyik közvetíteni akar, álljon be Európa, amely mögötte áll. Mit mondanak az oroszok? Nem tárgyalnak vele. A francia köztársaság elnöke Macron 2 legismertebb biztonságpolitikai szakértőjét elküldte Putyinhoz, hogy állapodjanak meg, hogy Franciaország részt vesz az orosz-amerikai-ukrán tárgyalásokba. Bocsánat, mondom újra, Franciaország nem az Európai Unió, ez a francia politika része. Az oroszoknál Putyin biztonságpolitikai tanácsadója fogadta őket, és kirúgta őket. Tehát látszik azt, hogy az oroszok számára tárgyaló partner Amerika, rengeteg dologba tárgyalnak, a fő alatt is. Tehát nagyon sok olyan tárgyalás van, amiről a világ nem értesült, de jelenleg a 2 fél tárgyal, és abba egyet értenek, hogy Ukrajna területek döntő részéről mondjon le. Európa, mi az európai álláspont? Egyébként nagyon érdekes, hát az európai álláspont az, hogy annyi pénzt és fegyvert adunk, hogy előbb-utóbb megfordul a fronton a helyzet. Ez elvileg igaz, de Ukrajnába elfogyott a haderő. A ma reggeli adatok szerint eddig 400 000 ukrán szökött meg a frontvonalról. Ha megnézem, hogy viszik őket oda, akkor csodálom, hogy csak 400 ezer, de ez az én rossz indulatú megjegyzésem. Itt tartunk. Mit akar Európa? Támogatni. Elnézést kérek, én elvégeztem a Német Vezérkari Akadémiát, németül Führungsakadémiának mondják Hamburgba. A mai német tábornoki garnitúra egy részével együtt végeztem. Tökéletesen tudják, hogy a mai nyugat-európai politika fals. Miért? Mit mondanak? Hogy 2-3 éven belül Oroszország megtámadja Európát. Bocs, Európába. A NATO hagyományos erői, tüzérség, páncélosok, légierő. 3-6-szor erősebbek, mint a oroszok. 2. Oroszok a ukrán fronton mennek előre napi 300 métert jó esetben. Tehát amit mondanak, az nem igaz, de az európai közhangulatot erre ráállították.
19: No, visszakanyarodnék.
20: Igen,
19: még,
20: bocsánat.
19: Mert én jegyzeteltem közben, annyi minden elhangzott, és azért igen, szeretném, hogyha ezekről beszélnénk. Az egyik, ugye beszéltünk itt a jóvátételről, hogy mindig a vesztes fél fizeti. Na most, hogyha tárgyalóasztalnál dől el egy háborúnak a sorsa, akkor ki dönti el, hogy ki a vesztes fél?
20: Önnek teljesen igaza van, de itt van egy elvi kérdés. Kinek mi a koncepciója? És négy koncepció ütközik egymással. Mi az amerikai cél? Bármi áron a gazdasági előnyöket megszerezni, Ukrajnában ritka fémlelőjeket megszerezni, Biden alatt annyi pénzt adtak Ukrajnának, hogy most kamatostól visszakérem, bányákba sok egyébben. Mi az orosz cél? Ukrajnának nem lehet atomfegyvere. Ukrajna nyugodtan beléphet az Európai Unióba, mondják az oroszok, mert belülről szétveri. De nem léphet be a NATO-ba. Nem lehet atomfegyvere, a szélsőséges erőket távolítsák el, és a oroszok szabják meg a határokat. Nyilván ez így elfogadhatatlan Ukrajnának. Mi az ukrán cél? Háborús jóvátételt kérek, visszafizetem a nyugatnak a tartozást, soha nem fogja visszafizetni, ha az oroszok fizetnek, nem fognak fizetni, és kérem a 91-es határokat bele a Krím, benne a Krímet, tehát ez felfoghatatlan. Mi az európai cél? Úgy megerősíteni Ukrajnát, hogy megnyeri a háborút, ez ma utópia, az oroszokat visszanyomni keletre, amennyire csak lehet, és a négy fél cél rendszere köszönő viszonyban sincs egymással.
19: Ön az előzőekben már említette Amerikának a céljait, vagy gazdasági érdekét. Tulajdonképpen Amerika duplán nyer ezen a háborún, hogyha úgy veszük. Részben, amit ön is mondott, hogy a fegyvereket ugye kifizettetik az Európai Persze. Unióval, a másik pedig, amit még Bidenék megkötöttek, ugye ezt a szerződést, akár a ritka földfémekre, akár ott a termőföldekre, igen, nagyon sok minden van, illetve hát azok az amerikai érdekeltségek, amelyek ott vannak Ukrajnában, tulajdonképpen az újjáépítés kapcsán. És ennek a háborúnak a győztese, ez az egyik kérdésem, tulajdonképpen az Egyesült Államok lesz?
20: Persze, hogy az USA lesz, de amit ön mond, teljesen igaza van, de van még egy. Abban a percben, hogy az északi áramlat vezetéket felrobbantották, Európa ráutalódott az USA-ra, gazdaságilag, pénzügyileg, mindenbe. Ettől kezdve Európa a sokkal drágább amerikai nyersanyagot veszi az orosz kőolaj és földgáz helyett. Ettől kezdve Európa versenyképessége csökkent, és van egy mondat, amit eddig nem mondtunk ki. Három globális játékos van. A három globális játékos USA, Kína, Oroszország. Mind a három második globális játékos. De Európa nem az.
19: A biztonsági garanciákat korábban Ukrajna az Egyesült Államoktól várta. Ebben az öt pontban már nem az Egyesült Államokat, hanem az Uniót jelölik meg. Részben az egyik kérdésem, hogy miért változtattak ezen az állásponton?
20: Bocsánat, mert a Trump nem hajlandó biztonsági garanciákat adni. A Trump arra hajlandó, hogy az amerikai érdekek szerint politizáljon. És tudom, hogy nem Trump a témánk, de Trump egy gazdasági üzletember. Ő föllövi a lufikat, ezek egy része bejön, egy része nem.
19: Biztonsági garanciákkal kapcsolatban az, hogy az Európai Unió tudja ezt biztosítani.
20: Nem.
19: NATO katonák lesznek, uniós katonák, van-e olyan, hogy uniós katona vagy tagországi katonák vannak, tehát hogy hogyan képzelik el ennek a rendszerét, hogy biztonsági garanciákat
20: tetszett fölvetni, amikre szinte lehetetlen röviden. Volt egy amerikai külügyminiszter, én nagyon szerettem, sajnos meghalt, Albright, aki azt mondta, hogy csinálják meg az európai hadsereget, csak semmi duplázódás ne legyen a NATO-val. Na most a NATO-ban gyakorlatilag minden van, tehát ettől kezdve a válasz eldőlt. Következő, tud-e Európa garanciát adni? Hát a francia atomütőerő elavult, a brit atomütőerő szörnyű nehéz helyzetben van. 9 atomhatalom van, ebből 2 európai, most a oroszokat ne vegyük Európába ilyen értelemben.
19: A német hadsereget sikerült újraéleszteni?
20: Szörnyű nehéz a kérdés. A német egységkor, és én erről könyveket írtam, és imádom, az volt a vélemény, hogy Németországban a hadsereg nem játszhat komolyabb szerepet, mert minden céljukat el tudják gazdasági eszközökkel érni, és ez bekövetkezett. Na most ettől kezdve most a német hadsereget gőzerővel fejlesztik föl. Bocsánat, elfogták azokat a lengyeleket, bocsánat, ukránokat, akik a északi áramlatot fölrobbantották. Papíron, valóság megint egy picivel más. De Németország semmilyen ellenlépést nem tett. Németországban egy rendkívül komoly válság van, kormányválságtól kezdve jó ideje, talán erről ezzel lesz lehetőség beszélni. Német hadsereg. Ki a német védelmi miniszter? Az egyetlen olyan miniszter, aki az előző kormányból átvettek, a Pistorius, akinek kancellári vágyai vannak, hogy lesz-e belőle kancellár, meglátjuk. Kicsi az esélye, mert a Szózenpárt 12-13%-on van, tehát a hatalom közelébe sincs. De fejlesztik a német hadsereget, először 100 milliárd euróval, most 200 milliárddal. De ha valaki figyel, az elmúlt napokban fölmondták a francia-német együttműködést harci gépek előállítására. Mert nem lehetett, a francia cél az volt, hogy Európa fizessen, ő megcsinálja a gépet. Hát ennyi erővel ezt én is megcsinálom, tehát ez különösebb zsenialitás nem kell. A németek egy pont területben voltak hajlandók együttműködni a franciákkal, a többiekben nem. Tehát látszik, hogy európai együttműködés ma sincs. Volt egyszer egy német szabaddemokrata politikus, aki azt mondta, hogy Európa egészen soha nem volt stabil. Ma sem az.
19: No, hogyha ilyen eltérések vannak, ugye most akiket említett, tulajdonképpen azoknak a hajlandó a koalíciójának, vagy tetrekészek koalíciójának a tagjai, akikkel Zelenszkij tárgyalt a hétvégén Londonban. De hogyha ezek között, a tagok között ilyen, mondjuk úgy, hogy nézeteltérések vannak, vagy nem egy irányba halad a például az ilyen jellegű katonai elképzelésük, sőt, mi több a briteknél, ugye a brit védelmi miniszter most be is dobta a töröl között, akkor hogyan vállalhatnak garanciát arra, hogy egy Oroszországgal határos országnak biztonsági garanciát nyújtanak?
20: A kérdések, amiket fölteszel közbetenni mondatoként, baromi nehéz röviden a válasz. Kezdjük az elején. Egy. Az orosz NATO határ több mint 1000 kilométerre megnőtt attól kezdve, hogy Finnország belépett a NATO-ba. Kettő. Az elmúlt 24 órában oroszok elkezdtek katonai alakulatokat telepíteni a fény határa. Három. Van néhány ország, amelyik szentől hiszi, hogy Oroszországot le kell győzni, ez a három pici balti állam, ahol a orosz kisebbséget kőkeményen elnyomják, 94 a függetlenség létrejötte óta, sőt, most javasolták, hogy foglalják el Kaliningrádot, lánykori neve Königsberg, hogy elvegyék ezt a területet az oroszoktól. Nem értem. Tehát én felfogom azt, hogy lettek litvánok észtek, belért a Európai Unió Kül- és Biztonságpolitikai Főképviselőt, a Kalisas, amit aki sokkal szebb, mint én, ilyen nézetekkel áll elő. De hát ezek nem reálisak. Ez harmadik világháborút jelentene. Vagy hagyják, hogy a oroszok ezt a három államot szétverjék. Nagyon nehéz a kérdés. Vissza a britekre. Igen, a brit védelmi miniszter lemondott. De a lemondásban nagyon sok minden játszik szerepet. Egy. A munkáspárt folyamatosan gyengül. Ezt is ki kell mondani. Kettő. A Brexit-ben a britek azt várták, hogy különleges kapcsolat jön létre köztük és a USA közt. Nem jött létre. Három. Gazdasági növekedést vártak, nem jött létre. Négy. Próbálnak visszajönni a Európai Unióba úgy, hogy nem lépnek be újra. Tehát rengeteg a kérdőjel. Öt. Látszik az, hogy Nagy-Britániában is forrnak az indulatok. Tessék megnézni a belfasti eseményeket két nappal ezelőtt, és a glasgow-i eseményeket egy nappal később. Tehát nagyon durván mondom, a fehér ember elkezdett lázadni az ellen, hogy a betelepülő emberek milyen bűncselekményeket követnek el. Csak a válaszom az, hogy visszanyalt a fagyi. Hát a világ legnagyobb gyarmatbirodalma a brit volt. Ha egyszer megnézem a 60-as évek, tehát 65 évvel ezelőtti Afrika térképet, két vonal van, észak, dél, kelet, nyugat, egyik a brit, a másik a francia érdekszféra. És most ezek az emberek próbálnak bejönni, ez megint egy másik beszélgetés.
19: No, és nem véletlen, ugye ezek az országok a célpontok, pontosan azért, mert ők voltak a gyarmattartók, ugye, annak idején. És akkor ezen a ponton, még maradt 7 percünk, térjünk át a közel-keleti konfliktusra, mert ugye néhány nappal ezelőtt Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy most aláírhatnak egy olyan nyilatkozatot vagy egyezményt, ami valamennyi félnek jó lehet. És akkor itt most arra lennék kíváncsi, ez a valamennyi fél, persze ez egy paradoxon megfogalmazás, igen, így, igen, de hogy valamennyi résztvevőnek jó lehet. Nézzük azt meg, most már szerintem azóta eltelt, a kijelentés óta eltelt ez a 2-3 nap, amit ő említett, hogy mi ez az egyezmény, mire gondol, hogyan próbálja meggyőzni a résztvevőket. És ami nagyon fontos, hogy az eredeti célja az céle még.
20: Így kezdjük előbb az elvekkel, aztán próbálok válaszolni. A háború úgy kezdődött el, hogy előtte az izraeli miniszterelnök egyeztetett Washingtonba. Izrael alapvető célja ez volt, hogy legyőzni Iránt. Nagyon nehéz, amit mondok. 79 az iráni-iszlám forradalom óta az amerikai és izraeli politikában benne van a hormózi szoros lezárása, benne van az iráni atompotenciál megszüntetése, és soha sikert nem értek el. Rengetegszer bombázták Iránt, ha csak az elmúlt egy évet nézem akkor is.
19: Miért nem tudja legyőzni az Egyesült Államok Iránt?
20: Válaszom az, hogyha ön megnézi. El lehet foglalni egy 90 milliós országot, de annyi halott lenne, hogy ezt az USA nem vállalja föl. Második megjegyzés. A háború katonailag amerikai sikert hozott. Az iráni potenciál 60%-át szétverték, de egy Iránban nincsenek pártok. Soha nem hozzák le a sajtóban, naponta kivégzések vannak, akinek más a vélemények kivégzik. Három, nincs olyan ellenzéki vezető, aki színre lépne. Színre lépett a utolsósak, Reza Pahlavi fia. De hát a társadalom nagy része nem ismeri őt, ő 78-ba hagyta el Iránt, repülőtisztlet, stb. Na most nézzük meg, hogy kinek mi a potenciális vágya. USA mit mond? Irán három szervezetet ne támogasson a jövőbe. A Hamász Gázába, a Hezbollahot Libanonba és a Huszikat Jemenbe. Az elmúlt 24 órában Jemenbe polgárháború folytatódott a Huszik ellen. Hamas meggyengült, de újra szervezte magát, Hezbollah. Mi a vágy? Lépjenek be a libanoni hadseregbe. De Izrael fölment a Litani folyóig, és most megy tovább északra Libanonba. Tehát semmi nem teljesült. Mit mond Irán? Kérem vissza a befagyasztott 24-25 milliárd dollárnyi iráni vagyont, amely különböző országban, többek között Katárban van. Mit mond az USA? Irán mondjon le az atompotenciájáról. Mit mond Irán? Oké, a tárgyalások harmadik utolsó szakaszába. Mit mond az USA? A hormozi szorosba át kell venni az ellenőrzést. Mit mond Irán? A hormozi szoros két ország ellenőrzi, Irán és Omán. Tehát máshogy fogalmazva, a jelenlegi elképzelések köszönő viszonyban sincsenek. Ő összeszámolták, hogy Trump eddig a 102 napja folyó háborúban, vagy 103 napja, eddig kb. 30-szor mondta azt, hogy itt a béke. De soha nem következett be. Három amerikai repülőgép hordozóba térségbe ment, de nem tudta katonai győzelmet elérni. Hat kínai hadihajó van ott, de eszük ágába sincs közbeavatkozni. De mindenbe támogatja Iránt Kína, és katonailag Oroszország. Tehát egy nagyon furcsa helyzet van, meglátjuk, hogy mi lesz. Trump számára kulcskérdés a novemberi félidős választások, jelenleg vesztésre áll.
19: Gondolom ez a háború, ez azért hozzájárult ahhoz, hogy a félidős választásokat elveszítse, vagy legalábbis a népszerűsége az mélyrepülésbe kezdjen. Nézzük meg, engem nagyon érdekelne ebből a körből, amiről most beszélgettünk, Izraelnek a jövőbeli geopolitikai helyzete, egyáltalán a megítélése, az Európával való kapcsolata hogyan alakul, mert abban azért egyet lehet érteni, hogy Benjamin Netanyahu sokkal jobban belelovalta magát ebbe a háborúba, mint ahogy kellett volna.
20: Van egy előzmény, két évvel ezelőtt, október 7, megtámadják Izraelt. Számomra, én egy hete adtam le a könyvemet, Törökország, arab világ, Izrael. Az izraeli hírszerzés zseniális dolgokat csinál, és brutális mellényúlásai vannak. Október 7 a izraeli titkosszolgálatok csődje, ki lehet mondani. 2. Netanyahu, ha nem miniszterelnök, börtönbe kerül korrupciós vádakkal. Ő bármi áron 77 éves miniszterelnök akar maradni. 3. Az izraeli társadalom elment jobbra, tehát Netanyahu népszerűsége jelenleg országon belül nagy. 4. Amikor elkezdődött a háború Izrael ellen, én azt mondtam, hogy 1-2 hétig lesz a világ Izrael mellett, utána elfordul. Megölnek több mint 2000 izraelit, elvisznek 2-300 tuszt. De az izraeli stratégiai cél kettős volt, megsemmisíteni Hamaszt, nem sikerült, meggyengíteni igen, megsemmisíteni nem, a tuszokat kiszabadítani. Alig volt 1-2 tusz, akit ki tudtak szabadítani. És a világ, miután jelenleg körben 100 ezer halott van Gázába, a világ közvéleménye megfordult, és Izrael ellen van. Először a történelemben az amerikai, kanadai, ausztrál, európai, tehát a nyugati közvélemény is.
19: Innen folytatjuk legközelebb, most ennyire maradt időnk. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
20: Köszönöm a meghívást.
19: Valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Csete Beátát hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
21: Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
22: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
23: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
24: Régi zenei élmények Eszterházától a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és váltson jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: reménység hangja. A hetednapi adventista egyház vallási félórája.
1: Kegyelem és békesség Istentől, Atyánktól és Jézus Krisztustól. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Kőkénye Zsuzsát, a műsor szerkesztőjét hallják. A következő fél órában két egyetemi tanárral beszélgetek, Kormos Erikkel és Tokics Imrével, egyrészt az ősi bibliai kéziratok megbízhatóságáról, másrészt az egykor Izraelnek adott isteni kinyilatkoztatásokról, a messiási proféciákról és a jeruzsálemi templom mai értelmezéséről.

0: teológiai főiskolánkon az Ószövetségi Tanszék vezetője Tokics Imre professzor. Legutóbb a Hit és Élet című folyóiratban jelent meg egy tanulmánya a zsidóság harmadik templomáról. Mostani beszélgetésünknek is ez a témája. Az emberiség döntő hányadát érintő kérdések ezek, bár nem mindenki van ennek tudatában. A kereszténység a zsidó hitéletből lépett elő, belőle táplálkozik, de az iszlám Ábrahám ősatya révén szintén a zsidó gyökerekhez kapcsolható. A zsidóság szakrális középpontja a jeruzsálemi templom. Isteni ígéretek, proféciák szólnak a felépítéséről, de ma nincs templom. Mekkora a jelentősége a templomnak?
1: A templom az egy ikonikus, több mint tárgy, az hozzátartozik a vallásuk legmélyéhez. És két templomuk volt, mind a két templom körülbelül 1500 esztendőt élt, körülbelül 500 esztendeig tudott működni, a salamini templomot az újbabiloni birodalom, a második templomot az Esdrás által felépített, Nehemiás által felépített templomot, pedig majd a római zsidó háborúban fogják elpusztítani. Azóta is a zsidóságban benne él, hiszen az ő 613 törvényük, amit meg kell tartani, annak egy jó része, majdnem a háromnegyede, az a templomi szolgálatra vonatkozik, áldozati rendszerre, papok, ruházkodások, stb. Erre vonatkozik. És azóta is ott van a zsidóságban, hogy fel kellene építeni.
0: A második templom lerombolása már közel 2000 éve megtörtént, de vannak olyan szertartások, amiket kizárólag csak a jeruzsálemi templomban lehet végrehajtani. Vannak-e törekvések? De milyenek a harmadik templom felépítésére?
1: Most egy nagyon nagyot lépünk. 2000-ben hatalmas nagy ünnepséget rendeztek Jeruzsálemben, különleges kamionok járták körbe a várost, 200-300 tonnás köveket hordva, amire rá volt írva, hogy a harmadik templom alapkövei. Minden el van készítve, minden anyagi eszköz a rendelkezésükre áll, minden terv, építési terv, vallási terv megvan, de a templomot mégsem tudják felépíteni. Ezelőtt 30-40 évvel készítettek Izraelben egy felmérést, és megkérdezték a népességet, hogy kell a harmadik templom. Akkor 47%-a mondta azt, hogy igen. Aztán megcsinálták ezt 15 évvel ezelőtt, akkor már 68% mondta, és megcsinálták néhány évvel ezelőtt, akkor már majdnem 90% azt mondta, hogy igen, kell a harmadik templom. De szerencsétlen ebben a vonatkozásban az ő templom építési tervük, mivel két hatalmas nagy mecset áll ott. Az úgynevezett sziklatemplom és az Al-Aqsa, az egyiket 695-ben, a másikat 715-ben építették fel, és a muszlim vallás harmadik legszentebb helyének minősül, mert a muszlim vallás követői azt fogadják el, hogy Mohamed innen távozott az égbe fel, és nekik ez a hely nagyon-nagyon szent. Na most ott kellene a templomot felépíteni, és addig hiába akarja az ortodox zsidóságnak egy nagy része, szinte majdnem 100% a templomot felépíteni, ha két muszlim mecset is ott áll. Az lehetetlen. Na most semmilyen kompromisszumot a zsidóság nem hajlandó ebben toleranciaként értelmezni, mert úgy mond, néhány méterrel vagy néhány száz méterrel arrébb felépülhetne a templom, de van bennük egy olyan, hogy csak ott lehet felépíteni a templomot, ahol az eredetileg állt. És innentől fogva ez patthelyzetben van. Mi keresztények azt mondjuk, hogy a harmadik templom valószínűleg nem fog felépülni. A zsidóság pedig egyre erősebb ennek vonatkozásában, hogy fel kell építeni a harmadik templomot. Ez nem csak vallási, hanem egy politikai feszültséget is okoz. Gondoljuk el, hogy Izrael, Jeruzsálem egy csepp a nagy, hatalmas muszlim óceánban, tengerben. Az egész muszlim világ szeme Jeruzsálemhez fordul, tehát azt is mondhatnám, hogy a földünk egyik legveszélyesebb pontja, hogy ki mit tesz, mit csinál, vagy mit nem csinál, mert annak nem csak vallási, hanem politikai következményei is lehetnek.
0: Mi a célja a harmadik templom építésének?
1: A zsidóságon belül van egy nagyon erős elgondolás, hogy a nyomorúság templomát fölépítsék. Ez a nyomorúság temploma, ez ortodox zsidó kezek által lenne felépítve, és az eljövendő messiás majd ezt fogja megtisztítani, mert a zsidóság ezt úgy gondolja Ézsaiás 66. fejezete alapján, hogy majd az Antikrisztus eljön, és ezt megszentségteleníti, és az eljövendő messiás ezt fogja majd megtisztítani. Tehát a zsidóságon belül is különböző templomos irányzatok vannak, de abban megállapodhatunk, hogy a harmadik templom az egyre sürgetőbb a felépítése a zsidóságon belül, de egyelőre ez nem valósítható meg.
0: A salamoni templomot Krisztus előtt 586-ban az úgynevezett heródesid időszámításunk szerint 70-ben elpusztították. Elfogadni talán igen, de feldolgozni ezt sikerült a zsidóságnak.
1: A templommal kapcsolatban kialakult egy ilyen sérthetetlenségi teológiai nézet, hogy a templomot az Isten nem hagyja elpusztulni. A templom Isten lábának a zsámoja, a templom Isten jelenléte, a szentsége. Csak hogy Isten ezeket a legszentebb helyeket is elhagyhatja, ha népe, ha gyermekei, ha követői nem megfelelő életet, nem erkölcsös életet élnek.
0: Josephus Flavius a Zsidó háború című művében megörökítette a második templom lerombolását. Élő tanúja volt ennek az eseménynek. Tény, hogy Titus hadserege óriási túlerőben volt, de mégis mi okozta a bukást?
1: Fantasztikus, ahogy fogalmazza Josephus Flavius, nem a rómaiaktól féltek, hanem egymással háborúztak, mert annyira hittek abban, hogy a falak és a tradíció és a hagyomány és a templomba vetett hitük meg fogja védeni a Szentvárost, de ez nem következett be.
0: Érdekes igét találunk Ámosz prófétánál. Amikor felépül az a kis nyomorúságos templom, ugye az első Babilonból hazatérők kezemunkája által, akkor ott egy nagy szomorúság veszi birtokba azokat, akik kisgyerekkorukba elkerültek, és még látták a salamoni templomot. Mit mond ígéret szerint Ámosz próféta a második templomról?
1: Talán még annyit azért sírtak, mert ezeket használt építő anyagokból, az előző templom megégett és lerombolt köveiből próbálták újjáépíteni. Egyszerűen akkora nagy volt a szegénység, és olyan izoláltság volt, hogy hát az egy dzsumbuj, az egy őserdő volt, lakatlan terület volt, és ott kellett felépíteni a templomot. De Zakariás is azt mondja, hogy ne legyetek szomorú, mert Isten dicsősége, Isten kábódja majd el fog jönni ebbe a templomba, és a dicsősége be fogja tölteni. Amikor jelen van az Isten, és ő gyújtotta meg az első áldozati oltáron a tüzet, ez volt a jelképe annak, hogy az Isten elfogadta ezt a templomot. És nem a külső körülmények, nem a falak szépsége, hanem a belső szépség az, ami a templomot Istennek tetszővé tette. De a legszebb épület is hitehagyással és Istentől való elfordulással semmi. Mi mindig arra gondolunk, hogy a templom valami nagy lehetett. Nem. Ha ezt ma látnánk, akkor a mi esztergomi bazilikánk többszöröse lenne a salamoni templomnak. Itt nem a mennyiség, hanem a minőség az, amely döntő volt. Hiszen a környező népeknek sokkal nagyobb szentélyeik voltak Babilonban. Hát tehát ott az Etemenanki vártemplom, az valami fantasztikus 7 szint volt, és a 7. legfelső szint is többszöröse volt a Salamoni templomnak. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogy a 8. kerületből elmegyünk Tókióba, és meglátjuk a 100 emeletes hatalmas nagy épületeket, a mi szemünk pedig 2-3 emeletes épületekhez volt hozzászokva. Így volt ez a templommal is. De egy biztos, ebben a második templomban a mi keresztény hitünk szerint megjelent a Messiás, és betöltötte Isten dicsősége ezt az épületet.
0: Látható és kifejezett várakozások léteznek nem csak az ortodox zsidóknál, hanem keresztény csoportokon belül is a harmadik templom felépítésére. Vannak ugyanolyan ígéretek és jövendőlések a harmadik templomra vonatkozóan is, mint az első kettőre?
1: Lesz harmadik templom, az biztos, csak nem biztos, hogy a mi történelmi kereteinken belül, mert a Biblia az eszkatológiába helyezi ezt az egészet az Isten országába.

0: A költőt a harmadik templom főpapjának közelgő megjelenése ihlette meg. Szegedi Kovács György Epilógus című versét Nyári István mondja el.
1: Az első drámaíró műve ma sem ért véget. Főszereplő fia, mint színész rendező, úgy ígérte, hogy majd kijön meghajolni napfehér ruhában, s magasba emeli két lyukas tenyerét a legfelső erkélyen helyet foglaló szerző felé, akit a közönség még soha nem látott. Akkor lesz vége. És megtapsoljuk majd együtt az erkélyen fölállót. Ő hatalmas, bánat szántott tenyerével visszamutat fiára. Hangrobban a dicsőítés, majd mi ránk is. Mintha nekünk is járna némi elismerés. Szárnyas lények sokasága már nekünk tapsol, s csodálkozva vesszük észre, hogy a lyukas kezű ruhája rajtunk ragyog.

0: Kormos Erik tanár úr az új szövetség kutatója, jó néhány köztük hiánypótló könyv és tanulmány szerzője. Legutóbb is cikke jelent meg a bibliai kéziratok megbízhatóságáról. Mint minden ókori leletet alapos vizsgálatnak vetnek alá. A kereszténységen belül legtöbben az új szövetség olvasói, ezért először arról kérdezlek, milyen módszerekkel vizsgálják a fennmaradt új szövetségi kéziratokat.
1: Tulajdonképpen az új szövetség esetében viszonylag könnyű dolgunk van. Ránézésre már sok mindent meg lehet állapítani az írás képből, például nagybetűs vagy kisbetűs írás, ezt külön csoportosítják majuszkuláris vagy minuszkuláris írások szerint, ugye a kisbetűs a fiatalabb, a nagybetűs a régebbi. A másik pedig maga az anyaga, hogy papíruszra írták, egy rossz minőségű bőrre vagy vellumra, ami a finomabb pergament tulajdonképpen egyfajta változata. Ez a kiindulási pont. A története az az lenne, hogy az első század végén Egyiptomban a papírusz kivitelt korlátozták különböző okok miatt, megdrágult és ellehetetlenítették a beszerzést. Tehát kellett találni valami hasonló jó minőségű anyagot, és hát ugye Törökország területén akkori Kis-Ázsia van bőven bárány, kecske, különböző állatok, ennek a bőrének egy részéből, egy hártyájából készítették a vellumot fára fáradtságos munkával, ami hát pergamennek egy másik neve, ugye onnan Pergamoszról kapta a nevét.
0: Az új szövetségi kéziratok mennyire állnak rendelkezésünkre, és melyek a legrégebbiek? Vannak-e olyanok, amelyek eredetiek?
1: Rendkívül összetett kérdés. Ha most a 2020-ig bezáró statisztikát nézzük, akkor olyan 5700 különböző töredék, vagy éppen teljesebb irat áll rendelkezésre, amit különböző szempontok

0: példány az a Krisztus utáni 4. századból, a níceai zsinat idejéről származik, viszont az meg nem teljes, tehát sok minden hiányzik belőle. Ez egy óriási nagy tudományos mozaik vagy puzzle, hogy hogy lehet összerakni az új szövetséget jelenlegi állapotára.
1: De eredeti kézirat nem maradt fent.
0: Csak másolat. Borzasztó nehéz lenne az eredetit rekonstruálni, hogy mondjak egy példát. Márk evangéliumának 4 féle befejezését ismerjük. A legrégebbi általában a legrövidebb. A legfiatalabb általában a leghosszabb. Na most mit értünk rövidebb vagy hosszabb alatt? A legrövidebb változatból hiányzik Jézus feltámadásának a beszámolója, az Máté evangéliumában található meg inkább. Na most, ha a legfiatalabb és a legrégebbi változatot összehasonlítom, akkor ebből a 2 adatból csak annyit tudunk mondani, hogy később írták hozzá. De ez nem biztos. Tehát nagyon könnyen elképzelhető, hogy több variáns egyszerre létezett, csak elvesztek ezek a hosszabb változatok, így nem lehet egyszerűen annyit mondani, hogy a mai Biblia mellé teszem a legrégebbi példányokat, és a 2 összehasonlítom.
1: Befolyásolhatja ez egy mai 21. századi hívőnek az elképzelését, a véleményét az új szövetség hitelességéről?
0: Hát mindenképpen befolyásolja, de megítélésem szerint nagyon fontos azon elgondolkodni, hogy mi az új szövetség. Tehát az új szövetség egy lenyomat. Azoknak az embereknek a hitét és a gyülekezeteikkel való viszonyát tükrözi, akik írták. Most ebből a szempontból tényleg nagyon zárójelesen és csendesen jegyzem meg, még az sem feltétlenül fontos, hogy ki írta, meg hogy pontosan mikor, mert egy lenyomat. Na most ebből a lenyomatból nagyon sok minden kiderül, tehát emberek tapasztalatát, élményvilágát írja le, mit mondtak, gondoltak Jézusról, milyen erkölcsi következményeket jelentett az életükben, és ez tovább vihető, továbbadható a hagyományban.
1: Feltehetően a 20. század legnagyobb szenzációjának számított a holttengeri tekercsek megtalálása Qumránban 1947-ben. Ezek döntő része ószövetségi írat. Hogyan vizsgálták ezeket a leleteket a korhűség szempontjából?
0: 1949-ben egy Willard Leiby nevű zseniális elme fölfedezett egy módszert, és 1960-ban Nobel-díjat kapott érte, amit úgy hívunk, hogy C14-es, tehát rádiókarbon vizsgálat. Ez az első, amit bevetettek a qumráni tekercseknél, itt arról van szó, hogy minden élő szervezet ugye szénatomokat tartalmaz, és a napsugárzás hatására a szénatomokból úgynevezett C14-es izotópok lesznek, amik sugároznak. Na most abban a pillanatban, ha egy élő szervezetet eltemetnek, megszűnik ez a sugárzás hatás, és elkezd bomlani a C14-es karbon anyag, aminek a felezési ideje 5730 esztendő, tehát ez alapján negyedelési, tizedelési és egyéb időt tudnak mérni, és nagy bizonyossággal tudják megállapítani, hogy mikor vágták le például azt az állatot, aminek a bőrére írták a qumráni tekercseket. Tehát, hogy így össze tudjuk hasonlítani. Ez az egyik eljárás.
1: A szénatom lebomlásra épített meghatározás teljesen megbízható?
0: Minél régebbre nyúlik vissza a vizsgálat, annál pontosabb, és mi ugye 5730 éves felezési időről beszélünk, a qumráni tekercsek kora az olyan 2200 év, tehát éppen nem a legmegbízhatóbb, ezért bevetnek más módszereket is. Például virágpor nagyon érdekes, a tekercseket becsomagolták egyfajta lenvászonba, amin virágpor maradványok vannak, ezt egy DNS bankból vissza tudják keresni, hogy földrajzilag melyik területen milyen virágnak és melyik évtizedből való poráról beszélünk, illetve a tekercsek bőrét is meg tudják vizsgálni, szintén a DNS bank alapján még azt is meg tudják határozni, hogy a nyáj pontosan hol legelt, amelyiket leöltek, és aminek a bőréből készült. Na most ezeket vetik össze, és hát vannak egyéb szubjektív tényezők, például folklór, történeti dolgok, hogy hogyan használták a nyelvet, hogyan került rá a tekercsekre például Isten neve, ugye a tetragramma.

0: tonna, azt még eredeti kánaáni írással írják, és ehhez hasonló szubjektív okok vannak, amik még szerepet játszanak.
1: Bár kiderült, hogy minden ószövetségi iratból maradtak fent részletek, sőt a teljes Ézsaiás könyve is. Ha összehasonlítjuk a ma kezünkben tartott szentírással, megbízhatónak nevezhetjük a mai szöveget az egykorival?
0: A megbízhatóság egy roppant érdekes kérdés, tehát az ószövetségi iratok esetében egy könyv kivételével mindegyiknek van legalább egy másolata, de például Ézsaiás könyvéből három különböző másolat van. William Albright, egyébként zsidó származású ószövetséges professzor vizsgálata szerint 5%-nyi variást mutat a jelenlegi héber szöveghez. Hát, hogy ezeket a variánsokat megértsük, például Ézsaiás könyvében ragozás különbség ilyen, hogy kisarjat én előttem, vagy kisarjat te előtte. Tehát ilyen ragozásbeni különbségek lehetnek, néha azért erősebb is van, például Edom maradéka, vagy Ádám maradéka, ugye mind a két esetben ugyanazokat a mással hangzókat írják le a héber írásba, és hát a héber szöveg görög fordításából tudjuk, hogy van, ahol Ádámnak olvasták, van, amikor Edomnak olvasták, tehát ilyen jellegű variánsok is vannak, és hát nagyon sokat segít az, ami egyébként a kumráni leletekből több, az úgynevezett pelserek, tehát magyarázatok, amikor elmagyarázták, hogy mit, hogy kell érteni. Ezt értsük úgy, hogy egy lapon 3-4 sort idéz például Mikeás könyvéből a szerző, a többi magyarázat, és a magyarázattal olyan kiegészítéseket ír hozzá, ami hát gyakorlatilag az új szövetség születése felé vezeti az érdeklődőt. Ezen kívül találtak még közösségi szabályzókat, mit kell tudni az esszénus népről, hogyan éltek, hogyan gondolkodtak a Bibliáról, és úgy gondolom, hogy ez tényleg egy szenzációs lelet, így a végére egy másik adatot feltétlenül fontosnak tartok megemlíteni, ha azt mondjuk, hogy a kumráni leletek 2200 évesek, az új szövetség sokkal fiatalabb, na most, hogyha az ószövetségnél 5% eltérést mondunk, az új szövetségnél sajnos 10-15. Tehát sokkal pontatlanabbul másolta a keresztény egyház a görög szövegeket tovább, mint ahogyan a zsidók másolták az ószövetséget.
1: Kormos tanár úr összefoglalójából is kitűnik, hogy Istennek gondja volt a szentiratokra. Az illetett gondolatok lejegyzői és másolói ugyan emberek voltak, akik minden igyekezetük ellenére tévedhettek, de sosem akkorát, hogy az isteni szándék sérült volna. A Szentírás értelmezésében voltak és vannak, sőt lesznek is különbözőségek. Léteznek mérsékelt vagy erőteljesebb képviselői egy-egy nézetnek. Új felfedezések reálisabb fényben tüntethetik fel emberi oldalait, de a Biblia mégis mindig ezek felett áll. Sőt, kibírta a századok tagadásait, megvetéseit, kritikáját, és ma is ugyanolyan teremtő hatalommal szólít meg minket, mint lejegyzésének idején. A titok abban van, hogy olvasója mennyire becsületes, mennyire képes az alázatra, és milyen mértékben kerül kapcsolatba a Szentlélek Istennel, aki ihlette a Biblia tartalmát. Aki így olvas, feltétlenül átéli Luther Márton és a hozzá hasonló százezrek tapasztalatát, ahogy ő megfogalmazta híres, később nagy zeneköltőket is megihlető versében. Él, áll az ige igazul, akárki vesse hányja.

Búcsúzunk hallgatóinktól. Legközelebb augusztus 7-én találkozhatnak velünk itt a Kossuth Rádióban a szokott időben. Adásunk után most is várja kérdéseiket, észrevételeiket munkatársunk a 0630 530 72 79-es telefonszámon 15 óráig. Andronyi Kolos főszerkesztő, Gémes Erik a gyártásvezető és Kis Sándor hangmérnök nevében is búcsúzik a szerkesztő, Kökénye Zsuzsát hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit Zrt. Megrendelésére az MTVA készítette 2026-ban. Ez az adás is újra hallgatható, ha a mediaclick.hu oldalt felkeresik. Legyen Isten áldása minden napjaikon!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány. Ezt az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető ugyanakkor hozzátette, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomterelésre tekintettel rendelte el. Hajnalban ugyanis két baleset volt az M1-es autópálya elzárt munkaterületén Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később, nem messze a torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an haltak meg. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség jövő héten. Az akció részeként jövő pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Robbanás történt, majd tűzütött ki éjszaka egy amszterdami társasházban. Legkevesebb 7 sérültek meg, egyikük válságos állapotban van. A detonációban az épület egy része összeomlott. A lángokat megfékezték, a mentők további sérültek után kutatnak drónok és mentőkutyák segítségével. A hatóságok attól tartanak, hogy a megrongálódott épület teljesen összedől, ezért elővigyázatosságból a szomszédos 9 emeletes társasházat is kiürítették. Az ügyben vizsgálat indult. Kiürítették a hamburgi repülőtér tranzitzónáját, miután egy férfi a vészjelzőgomb megnyomásával bejutott az ellenőrzött területre. A hatóságok azonnal elfogták, veszélyes tárgyat nem találtak nála. Az incidens miatt az utasokat ismét átvizsgálták, a repülőgépekről is leszállították az embereket. Az induló járatoknál akár 3 órás késések is lehetnek. A végéhez közeledik 14. Leó pápa 6 napos spanyolországi apostoli útja. Az egyházfő tegnap érkezett a Kanári-szigetekre, ahol egy tengerbe dobott virágkoszorúval emlékezett a tengeren meghalt menekültekről. A pápa ma délelőtt Tenerifére utazott, ahol menekültekkel és a befogadó rendszerben dolgozókkal találkozott, majd szentmisét mutatott be. Az egyházfő délután tér vissza Rómába. Itthon marad a meleg nyárias idő, estig keleten és a Dunántúl nyugati részén lehetnek fátyol, illetve gomoly felhők, majd éjszaka már egyre több felé beborul az ég. Futózáporok keleten előfordulhatnak, a szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Az éjszakai 9-14 fok után holnap napközben 22 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Műsorajánlat.
2: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán. Mit szól hozzá, hogy az európai békekeretből az Ukrajnának szánt 6 milliárd euró mellett most Egyiptom is kap 20 milliót? Honnan van ennyi pénz a háborúra Brüsszelben? És mi a véleménye arról, hogy Balaton lellén megtiltották a köztéri alkoholfogyasztást?
3: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Szépséges barokk kastély főúri enteriőrök, legyező nyelv, történelmi időutazás az Eszterháziak nyomában. Fényező asztal, golyós malom, mintafák, egy több mint 250 éves kék festőműhely kincsei. A különleges örvénytó, amelyben források bugyognak, és séta a tapolcafői forrás tanösvényen. Magyar és francia kártya, népi és retro játékok, és babakocsis felvonulás. A játékfesztivál minden mosolya. Pápa természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
3: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
5: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. Második rész.

0: harcosokat.
1: Most rajtad a sor, mi már nem tehetünk más, csak harcolhatunk.
2: Hallgassatok ide, hé! Elég volt a csaholásból!
3: Ma éjszaka, amikor azt mondtátok rólam, hogy ember vagyok, elhoztam egy keveset ide a piros virágból, amitől ti kutyák annyira féltek. Ide nézzetek! Jól van, nyüsszítek, kutyák! Elmegyek tőletek az én népemhez. Ha ugyan valóban az én népem. De még egy adósságot meg kell fizetnem, mielőtt elhagyom a csapatot. Igaz?
2: Sírkál!
3: Állj fel, te béna! Állj fel, mert kiégetem a bundádat! Ez a marha pusztító azt mondta, hogy megöl engem a gyűlésen, mert kölyök koromban nem tudott megölni.
2: Na hát, így. Így verjük a dögöt, ha emberré seperedtünk. Piros virággal, bizony. Meg nem occanj, mert torkodba szalasztom a piros virágot. Nesze! Nesze!
3: Most mehetsz, te megpörkölt vadmacska. De el ne felejtsd, hogy amikor legközelebb a gyűlés sziklájához jövök, sírkám bundáját terítem a kövekre. Egyebekben pedig Akela elmehet, és szabadon élhet, ahol akar. Nem fogjátok megölni, mert én nem akarom. Értitek? Értitek? Takarodjatok! Takarodjatok!
4: Mi ez? Mi ez? Nem akarom itt hagyni a dzsungelt, és nem tudom, mi ez. Talán meghalok, Bagira.
5: Nem, testvérkém. Csak könnyek ezek, emberi könnyek. A dzsungelt most már valóban elveszíted. Hadd hújjon, Maugli. Csak könny ez, semmi más.
4: Nem fogtok elfelejteni?
5: Nem, testvérkém. Ne.
4: És ti, akik itt maradtatok, szürke testvér.
6: Soha. Amíg nyomot tudunk szimatolni. Gyere el a dombtövéhez, ha ember leszel. És beszélünk majd veled.
7: Gyere el hamar. Gyere el hamar, te bölcs kis béka. Mert anyád meg én öregek vagyunk már.
8: Gyere el hamar, kicsi mesztelen fiam, mert ide hallgass, emberfia. Jobban szerettelek, mint tulajdon kölykeimet.
4: Ígérem, hogy eljövök. S ha eljövök, kiterítem sírkám bundáját a gyűlés sziklájára. Ne feledjetek el. Mondjátok meg a dzsungel többi népének is, hogy gondoljanak rám.
9: A dzsungel fiát nem fogadták szívesen az emberek. Csordába csődültek és bizalmatlanul bámulták. Maugli azt gondolta:
4: neveletlen népség az ember. Csak a szürke majmok viselkednek így, mint ezek.
9: A pap akkor azt mondta:
10: ugyan mitől ijedtetek meg? Nézzétek, milyen nyomok vannak a karján, a lábszárán. Csak a farkas harapás. Farkas lopta gyerek, aki megszökött a vadonból.
11: Jaj, farkasok harabdálták össze szegényként.
12: Szép fiúcska, olyan a szeme, mint a parázs.
11: Mizs Isten messzú, hasonlít a fiathoz, akit a tigris hurcolt el.
10: Amit a vadon elvett, a vadon visszaadta. Vidd haza a fiadat, messzúas, ne feledd. A papot tisztelni kell, mert mélyen belevált az emberek életébe.
4: Hiszen ez az egész fecsegés éppen olyan, mint mikor a csapat megnézi az új kölyköket.
8: Oh, gyere, fiam! Nem emlékszel arra a napra, amikor új cipőt adtam neked? Nem. Ez a láb sohasem visel cipőt. De azért nagyon hasonlítasz az én Natumhoz, és mától fogva a fiam vagy. Natu, édes Natu. Na gyere!
9: Maugli rövid idő alatt megtanulta az emberek nyelvét, és ott élt az asszonnyal, aki úgy bánt vele, mint fiával. Hanem egyet nem tudott megszokni soha. Azt, hogy ketrecben aludjon, A puha fűben heveredett el mindig kívül a falun. Így hát egy idő múltán könnyen rátaláltam.
4: Szürke testvér,
2: te vagy?
4: Ezért ugyan érdemes volt három éjszaka lóholni után.
9: Fafüst és tehén húszaga érződik rajtad.
4: Egészen olyan vagy már, mint az emberek.
2: Ébredj testvérként, ébredj, híreket hozok.
4: Hamar, hamar. Mindenki jól van a dzsungelben?
9: Mindenki, csak azok a farkasok nem, akiket megégetett a piros virág.
2: És?
9: Sírkán messzi vidékre ment vadászni, mert csúnya foltot égettél a bundája.
4: De megfogadta, a kinő a szőre, visszajön és a folyóba dobálja a csontjaidat. Én is ott leszek ám. Magam is megfogadtam valamit. Fáradt vagyok. Sok itt az új szürke testvér. Fáraszt. De azért csak mondd a híreket.
9: Nem felejted el, hogy farkas vagy. Nem verik ki a fejedből az emberek?
4: Soha. Mindig emlékezni fogok arra, hogy szeretlek téged meg a többieket, akik a barlangban laknak. De azt sem felejtem el soha, hogy kiűztek a csapatból.
9: És hogy kiűzhetnek egy másik csapatból is. Az ember csak ember, a beszéde olyan, mint béka brekegés a pocsolyában. Köztük is lehet egy sírkán.
4: Igaz. Amíg távol van az a perzselt tolvaj, valamelyik a testvérek közül üljön ott fenn azon a sziklán, hogy láthassam, amikor kijövök a faluból. Ha visszajön, te várj rám a vízmosásban a dákfa közelében. Nem muszáj, hogy besétáljak sírkán szájába.
9: Jó vadászatot, testvérkém.
2: Jó vadászatot!
4: Jó vadászatot, szürke testvér!
9: Az embereknél mindenkinek tenni kell valamit. Senkit nem hagynak dolog nélkül. Így hát Mauglira rábízták a csordát. Nap-nap után kiterelte a bivajokat a pocsolyákhoz. Nap-nap után láthatott engem a síkság másik végén. Ott ültem a szikla legmagasabb csúcsán, és Maugli tudhatta, hogy sírkán még nem jött vissza. Végül azért elkövetkezett a nap, amikor ott vártam rá a bozótban, a dákfa tövében.
4: Az éjszaka bebarangolta a környéket Tabakival, és mindenütt a nyomodban járt. Sírkántól nem félek. De Tabaki nagyon ravasz.
9: Hajnalban találkoztam Tabakival. Most már Csillnek, a keselyűnek mondja a bölcsességeit. De nekem mindent elmondott, mielőtt letörtem a derekát.
4: Mondd.
9: Sírkán azt tervezi, hogy ma este az emberek tanyájánál lesz rád és senki másra. Most odafönt hever a nagy vízmosásban.
4: Evett már, vagy üres gyomorral hempereg?
9: Hajnalban megölt egy disznót. És ivott is.
3: Az a szamár. Kölyök ebbe a kölyöknél. Evett, ivott, és azt hiszi, megvárom, míg ki is alussza magát. Pedig ő altatja el az éberségét.
4: Azt mondod, odafint döglik a nagy vízmosás, ott. Az a síkságba torkollik. Nincs is olyan messze. Az erdőn át elvezethetem a csordát a széléig, és levágtathatnánk a partján.
9: Csak hogy a síkság felé kimenekülhet.
4: Azt a végét is be kell tömni a luknak. Szürke testvér, ketté tudnád szakítani a csordát a kedvemért?
9: Én talán nem, de lehet, hogy akad valaki más.

0: Akela! Akela, tudhattam volna, hogy te nem feledkezel meg rólam. Nagy dologban járok, Akela. Csapdát állítok sírkának. Segíts!
1: Ezért jöttem.
0: Szakíts ketté a csordát, Akela. Tartsd össze a teheneket meg a borjakat, és vágd el tőlük a bikákat.
1: Ennyi az egész? Rajta szürke testvér,

0: És mit parancsolsz? Ezek megpróbálnak újra összekeveredni.
1: Tereld az erdő felé a bikákat. Te meg szürke testvér, ha mi elmentünk, hajtsd a teheneket a vízmosás aljához.
2: Meddig?
1: Odáig, ahol már magasabb a vízmosás partja, mint amekkorát sírkán ugrani tud. És tartsd ott őket, amíg nem jövünk. Na rajta! Gondoltad volna, hogy ez a jószág ilyen gyorsan szalad?
0: Ha, vadásztam én ilyenekre is a régió időkben. Betereljem őket a dzsungelbe?
1: Rajta, Akela! Rajta! Hajhó! Hajhó! Hadd szusszannak egyet, Akela!
0: Még nem szimatolták meg a bénát. Hadd szusszannak ők is.
1: Meg kell mondanom Sirkánnak, hogy ki jár itt. Most már benne van a csapdában. Hé, Sirkán! Hé, te éget bundájú! Hé! Maugli a béka! Itt az ideje, te marhatol vagy, hogy megjelenj a gyűlés szikláján!
2: Rajta, Akela! Gyerünk!
1: Rajta! Rajta!
3: Úgy halt meg testvéreim, mint a kutya. A bundája szép lesz majd a gyűlés szikláján.
2: Siessünk!
4: Maugli jobban tudta, mint akárki, hogy hová s hogyan tapad egy állat bőre, de hogy maga nyúzzon meg egy akkora tigrist, mint Sirkán, az még neki is kemény munka volt. Buldeó, aki az embertaján vadásznak számított, amikor hírül vitték neki a bivajcsorda megíramodását, Maugli keresésére indult. Meg is lelte, amint éppen Sirkán irháját tépte cibálta.
5: És oda bolondság ez. Azt hiszem, meg tudsz nyúzni egy tigrist.
1: Úgy gondolom. Ha meg tudtam ölni, hát...
5: Még hogy te ölted meg.
1: Ki más?
5: A mi vagyok.
6: Na lám, ez a béna tigris. 100 rúpia van kitűzve a fejére. Na jó, jó. Ez egyszer megbocsátom, hogy elszalasztottad a csordát. És talán adok neked is egy rúpiát a jutalomból, ha majd bevittem a bőrt a városba.
1: Szóval el akarod vinni a bőrt a városba, és talán nekem is az belőle egy rúpiát. De hát nekem is szükségem van a bőrre.
5: Hé, öreg, félre innét!
6: Ne ugrálj, ne ugrálj! Nagyon szerencse segítette ez a zsákmányhoz.
1: De ne akar a bosszant ez az ember!
5: Igen.
1: Tökéletesen igazad van, Buldeó. Egy fityinget sem adsz a jutalomból.
2: Nem, vagy, nem, de, vagy, vagyis de csak küld el.
1: Régi háborúság volt e közt a béna tigris közt, meg én közöttem. Nagyon régi háborúság. És én lettem a győztes.
6: Öregem, nem tudtam, hogy több vagy közönséges kölyöknél. Megengedett, hogy fölkeljek és elmenjek, hogy össze fog tépni a szolgát.
1: Nola, megszelidültél?
5: Erezd el, Akela. Erre egy vén ember, nem bántalak. De máskor ne avatkozz a vadászatomban. Eredj!
4: Nos, Buldeó nem ismerte a törvényt, vagy pedig nem akarta megtartani. Amíg szaladt az embertanya felé, vissza-vissza nézett a válla fölött félve, vajon nem változik-e át Maugli valamilyen szörnyeteggé?
1: Mit akartok tőlem?
2: Buldeó, saját bivajodat találtad el!
7: Farkas, farkas kölyök, eredj innét!
1: Már megint. A múltkor azért, mert ember voltam. Most azért, mert farkas vagyok. Menjünk, Akela!
8: Fiam, azt mondják rólad, hogy varázsló vagy. Én nem hiszem. De azért menj el, mert megölnek.
1: Szállj, Messua! Megváltat, fizettem a fiad életét! Siess! Mert rájuk eresztem a csordát! Rajta a kereszt!

0: Nézzétek meg jól, farkasok! Nézzétek sirkán bundáját! Megtartottam-e a szavamat?
1: Megtartottad, Gyurgyafiam!
2: Vezess minket újra, Akela!
1: Vezess minket újra!
3: Vezess minket, emberkölyök, mert elég volt már törvény nélkül élni.
1: Vezess minket!
4: Nem! Nem lehet. Egyszer megint rátok jöhet a veszettség, és akkor... Szabad nép a nevetek. Hát most megkaptátok a szabadságot. Egyétek meg, ó farkasok!
0: Elűzött az embercsapat. Kivetettek a farkasok is. Ezentúl egyedül vadászok a dzsungelben.
5: És amikor csend lett egészen, nagyon nagy csend lett, Maugli felállt a gyűlés szikláján, lába alatt sírkán lenyúzott bundája hevert. Maugli felállt a sziklán, és messzire hangzott az éneke.
6: Az emberi horda!

0: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. A második rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Maugli, Végvári Tamás. Szürke testvér, Fülöp Zsigmond. Közreműködött Békés Rita, Garas Dezső, Kürti Lajos, Temes Gábor, Tímár Péter. Zenéjét Darvas Ferenc szerzette. Dramaturg Derera Éva. A felvételt Dobó Katalin és Vég Györgyi készítette. Zenei munkatárs Horkai Rózsa. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
1: A hangfelvétel 1976-ban készült.
2: A következő részt hétfőn hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a krónika következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Közben azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomterelésre tekintettel rendelte el. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban, a gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területeken egyaránt. Tovább emelkedett a hétfői Fülöp-szigeteki földrengés halálos áldozatainak száma. Eddig 46 halottról tudnak, és még 38 embert keresnek. A mentést az eső és a folyamatos utórengések nehezítik. A 7,8-es erősségű földmozgás cunamit is kiváltott, amely több mint egy méteres hullámokat okozott a térség partvidékén. Itthon éjszaka többfelé beborul az ég, futózáporok keleten előfordulhatnak. Holnap csökken a felhőzet, elszórtan lehet kisebb eső. A hőmérséklet általában éjszaka 9 és 14, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: Műsorajánlat.
2: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
3: Nyár 26.
2: Június 20-án 10 órától a Dunán.
4: A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Felfedező a gazdaságról.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. A turizmus 2026-ban egyszerre mutat növekedést és sérülékenységet. A KSH legfrissebb adatai szerint 2026 márciusában a magyarországi turisztikai szálláshelyeken közel 1,2 millió vendég, 2,7 millió vendég éjszakát töltött el. Ez a vendégek számában 0,6, a vendégészakákban 0,9%-os növekedést jelent. Az év első három hónapjában a belföldi vendégek száma 3,5, a külföldieké 2,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Nemzetközi szinten is folytatódik a bővülés, de már jóval összetettebb környezetben. Az ENSZ Tourism januári barométere 2026-ra 3,4%-os növekedést vár a nemzetközi turizmusban 2025-höz képest, feltéve, hogy az ázsiai, csendes-óceáni térség helyreállása folytatódik, a gazdasági környezet kedvező marad, a turisztikai infláció mérséklődik, és a geopolitikai konfliktusok nem eszkalálódnak. Csak hogy éppen ezek a feltételek válnak egyre bizonytalanabbá. A közel-keleti feszültségek, az energiaárak, a légiközlekedés költségei és a mostani kerozinhiány már nem csak a légitársaságok üzleti problémái, hanem közvetlenül érinthetik a nyaralók döntéseit is. Európai és ázsiai útvonalakon a jet fuel szállítás szűkösségéről, dráguló repülőjegyekről és akár járattörlésekről is beszámoltak. Több forrás szerint a nyári főszezon előtt ez az egyik legfontosabb kockázat a légi közlekedésben. Mai beszélgetésünkben azt járjuk körül Kis Róbert Rihárddal, Prima Primissima díjas újságíróval és egyetemi docenssel, illetve Bodrogai Lászlóval, a Kodolányi Egyetem aktív és ökoturisztikai kutatóintézet vezetőjével, hogy milyen állapotban van a hazai és a nemzetközi turizmus 2026-ban. utazunk-e továbbra is minden bizonytalanság ellenére, hogyan változik a belföldi és a külföldi úti célok versenye, mit jelent a kerozin hiány a repülős nyaralásoknál, és merre mozdulhat az utazási kultúra, a drágulás, a biztonsági szempontok és az élménykeresés korszakában. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
6: Kellemes szép napot kívánok, és nagyon jó rádiózást mindenkinek.
7: Tisztelettel köszöntöm is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
5: A 2026 turizmusát egyetlen szóval kellene jellemezni, ez egyébként nem lesz egyszerű feladat. Mi lenne az? Növekedés, bizonytalanság, alkalmazkodás, vagy valami egészen más?
6: Én mást mondanék, azt mondanám, hogy dinamikus. Mert a dinamikus szinte mindenre igaz. Dinamikus azért, mert manapság már nagyon sokszor a foglalásoknál úgy képezzük az árat, hogy amikor éppen nagy a kereslet, akkor drágább lesz valami, hogyha kisebb a kereslet, akkor meg olcsóbb. Ha valaki repülőjét akar Londonba, amikor én elkezdtem utazgatni a 90-es években, és kimentem a londoni turisztikai vásárra, akkor tudtam, hogy 66 ezer forintba kerül a repülőjegy. Most már nem tudom megmondani, hogy mennyibe kerül Londonba a repülőjegy, mert van olyan időszak, amikor 30 ezer, 40 ezer, meg van olyan, amikor 270 ezer, attól függően, hogy mikor, ki foglal majd, és egyáltalán mekkora keresett az adott járatra az adott pillanatban. Úgyhogy ez is dinamikus, meg hát ma már a vonatjegyet is dinamikus árazással árazzák, és látjuk azt, hogy a kerozin hiány miatti félelem már eleve sok embert arra késztetett, hogy vonatos a nyaralást foglaljon, emiatt a vonatjegyek ára például Németországban az egekbe szökött. Tehát ez a dinamizmus benne van a turizmusban. A dinamizmus benne van ott is, hogy ma már adatalapú a turizmus, és nagyon sokszor a marketing kampányokat adatok segítségével optimalizálják. Így csinálja egyébként a Magyar Turisztikai Ügynökség is, és az ENTAK is lényegében egy adatközpont, aminek a segítségével a marketing optimalizálható. És dinamikus azért is, mert hogy egyszerre van jelen egy növekedő fázis, amikor az Európai Unió polgárai meg sokkal mások is utazni vágynak, az oroszok is utazni vágynak, és Törökország ennek köszönhetően feljött ugye a legjobb öt közé, azt hiszem most negyedik, igen, a tavalyi adatok alapján például ahhoz képest, hogy hány turistát fogad egy ország, vagy azt nézve. A másik oldalon ez a dinamizmus jellemzi akár az amerikai piac egy részét is, és ez a dinamizmus jellemzi Ázsiát is. A növekedés mellett pedig ott van a növekedés gátja, az orosz-ukrán konfliktus, a kerozinválság, a közel-keleti helyzet. Tehát ez meg egy szinte egy dinamikus hatás, mert dinamikusan az utazási szokásainkat megváltoztatja, és például a közelebbi úti célok népszerűbbé válhatnak az elkövetkezendő időszakban.
7: Jó, én egy kicsit máshogy fognám meg ezt a kérdést. Én az alkalmazkodás azt jónak tartom a felvezetésben, de inkább a rezilienciára koncentrálnék az ott esetben, mert ugye a szektor is az utazók, a kerozinhiány, a geopolitikai feszültségek és ugye a klímaváltozás ellenére is folyamatosan fenntartjuk az utazási kedvet. Tehát tulajdonképpen ez jelen van a mindennapi életünkben. A rugalmasságot teljesen egyetértek, de én azt gondolom, hogy strukturális rugalmasságba kell gondolkodni. Abban, hogy abban a pillanatban, amikor megjelenik most már bármilyen probléma, gond, geopolitikai bármilyen akár természeti, az utazó közönség, illetve a kínálati oldal is azonnal reagál erre. Tehát ez a reziliencia, az elálló képesség megmutatkozik folyamatosan a kínálati és a keresleti oldalon is. Én azért inkább erre koncentrálnék.
5: Ha már itt tartunk, akkor érdemes kiemelni, hogy mi lehet a különbség a belföldi, illetve a külföldi turizmus között, és így ehhez kapcsolódóan kérdezném, hogy a belföldi, illetve a külföldi turizmus között milyen lényegi különbségek vannak Magyarországon. A magyar vendég inkább árérzékenyebb lett, rövidebb utakra megy, vagy egyszerűen mondjuk más típusú élményeket keres, mint korábban?
6: Hát a legfontosabb különbség az, hogy a belföldi utazó az belföldön utazik, a külföldi utazásoknál pedig nem Magyarország területén lévő utasok jönnek Magyarországra, tehát alapvetően más típusú az utazás, hiszen határátlépés történik, még akkor is, hogyha néha ez a határ nem manifestálódik már sorompókban, de Budapest például a legfontosabb célterületünk akkor, ha a külföldi turistákat nézzük, Szlovákiától az Egyesült Államokon át Kínából nagyon sok helyről jön turista, Izraelből ugye tavaly rekordot döntően sokan jöttek, 300 ezer fölé emelkedett azoknak a turistáknak a száma, akik felkeresték Budapestet és Magyarországot, és a magyar főváros a legnagyobb vonzerőnk. Ha pedig azt nézzük, hogy a belföldi turizmusban mit látunk, hát azt, hogy Budapest a legnagyobb küldőterület, és Budapestről indulunk aztán elfoglalni a wellness szállodákat, elmenni Sárvárra, Hajdúszoboszlóra, Hévízre, Debrecenbe, a Bükkbe, az Őrségbe, és többségében budapestiek utaznak, és hát persze utaznak vidékiek is más helyszínekre, meg ők is jönnek fel Budapestre, de itt látható, hogy az egyiknél Budapest Budapesten beáramlik egy nagyon sok külföldi vendég, és lényegében Budapest annyi vendéget fogad, hogy az összes többi vidéki helyszín összesen annyit, és a másik oldalon pedig látjuk azt, hogy a vidéki úti célok között, tehát Balaton a legnépszerűbb, Balaton környéke, de nagyon sokat fejlődött a Verencei tó, a Tisza tó, hát most nem tudjuk, hogy a Verencei tó kapcsán mik lesznek, de lényegében a belföldi turizmust azért más típusú trendek is jellemzik, mint a külföldi utazóknak az utazási kedvét.
5: És hogyha úgy közelítjük meg a kérdést, hogy mennyire veszi át Magyarország a globális nemzetközi turisztikai trendeket, akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, minden tendencia azonnal lecsapódik és beszűrődik nálunk?
6: Minden tendencia valamilyen szempontból beszűrődik, de ha megnézzük azt, akkor azért jelentősen és markásan különbözik az átlagos nyugat-európai és amerikai utazótól a magyar utazási szokás. Mondok pár példát. Mi sokkal bátrabbak vagyunk. Amikor vitték már ki jó néhány nyugati ország embereit Egyiptomból, akkor mi meg utaztunk odafelé. Tehát mi nem vagyunk annyira félősek, mi bátrabban bevállaljuk a jó ár reményében az utazásokat, kevésbé tartunk bizonyos dolgoktól, tehát mi bátor utazók vagyunk. Mi szeretünk utazni, hogyha olcsón érdekes dolgot meg lehet nézni, és élményt ígérnek nekünk, akkor mi elmegyünk. Tehát ez például az egyik szokás. A másik szokás, hogy ahhoz képest, hogy például az Egyesült Államokban és egyes nyugat-európai országokban mennyire meghatározó a környezettudatos utazás, nálunk még kevésbé. Tehát most éppen láttunk egy felmérést, és abban a felmérésben láttuk, hogy nálunk még nem annyira jelentős a szerepe annak, hogy mondjuk karbonsemlegese a szálloda, karbonsemlegese az a helyszín, ahova megyünk, milyen a környezeti politikájuk és az ezzel kapcsolatos hitvallásuk. Tehát Dél-Amerikában jó pár úti cél már, főleg ahol amerikai turistákat fogadnak, úgy optimalizálja a működését, hogy minden erőbb elérje a karbonsemleges minősítést, ezt minősíteti, azért mert fontos számára az, hogy kitűnjön ebben, vagy legalábbis most már nem, hogy kitűnjön, mert most már több van szinte, amelyik erre odafigyel. És magyar turistáknál még ez kevésbé szempont. Tehát azt mondom, hogy igen, jelentkeznek a trendek, de azért nem olyan gyorsan. Hát mi az, ami meg nagyon jelentkezik, az, hogy a döntéseinket jelentősen befolyásolja a közösségi média, tehát ma már nem úgy utazunk, hogy megyünk valahova, mert kíváncsi vagyok rá, hogy milyen, hanem pontosan tudom, hogy milyen, mert már 20-szor láttam a közösségi médiában, és újra akarom élni azt az élményt, amikor a Révi Kutnál az influencer, aki nagyon szeretek, megcsinálta a fotót, na ugyanolyat szeretnék. A Holtengerre azért megyek, mert láttam a jó fotót, és azt az egy darab fát szeretném, úgyhogy ne legyenek ott a turisták többen, csak én, mert azt láttam az Instán. Tehát ma már újra akarjuk élni az élményeket, nem feltétlenül megélni.
7: Igen, alapvetően egyetértek Richarddal. Nyilván talán a környezettudatosságuk még nem az igazi itt Közép-Európában. Nyugat-Európában én azért aztán látom, hogy egyre jobban. Mégis az eredeti kérdése válaszolva, hogy igen, árérzékeny a magyar. De mégis én azt gondolom, hogy a pénztárca függőség az fontos, de az idő és élménysűrűség a sokkal fontosabb. Tehát az, hogy csökkennek az utazások, a belföldi utazások időtartam az mindenképpen, tehát ez a hosszú hétvége 3-4 napos, meglehetősen intenzíven, viszont amikor külföldre megyünk, akkor akár hosszabb időszakra is, de nagyon-nagyon intenzív élményeket akarunk megélni. És így jön be az, hogy ami volt 15-20 évvel ezelőtt, hogy fekszünk a tengerparton, ez már nem élmény alap. Az élmény alap az, hogy kulturális, gasztronómiai, aktív turisztikai szolgáltatásokat vásárol a magyar is, és ezt élményi akarja transformálni. Egyrészt úgy, hogy megéli önmaga a családjával, másrészt úgy, amit a Richard is mondott, hogy egész egyszerűen a közösségi médiában erről posztol, hírt ad magáról, hiszen ő is úgy érzi, hogy egy közösségnek a tagja. Én azt gondolom, hogy ez az alapvető különbség a belföldi és külföldi utazási szokásaink között, de mindenképpen én is úgy gondolom, hogy árérzékenyek vagyunk, és hogyha van egy lehetőség, egy jó lehetőség, még ha egy picit bizonytalanabb is, vagy kockázatosabb is, egy magyar ember veszi a bátorságot és rárabol.
5: Mind a ketten említették azt, hogy igazából az élmény, illetve annak ígérete a fontos az utazásoknál. Mégis, hogyha 2026-ot vesszük elő, és azt nézzük meg, hogy melyek a legfontosabb élmények, akkor önök hogy látják, hogy mi az, amiért leginkább hajlandóak pénzt adni az emberek?
6: Az emberek bármiért hajlandóak pénzt adni, hogyha elhiszik azt, hogy nekik ez pozitív élményt hoz. Tehát mindenért. Most mondok egy nagyon egyszerű példát. Ott van például mondjuk az a pohár, és kint is van egy pohár. Nem tudom, adna-e esetleg azért a pohárért, hogy meg lehessen tekinteni mondjuk 1000 forintot, hogy megnézhesse? Gondolom nem adna. Hogyha a másik ugyanolyan pohárnál azt mondjuk, hogy azt a Holdról hoztuk, akkor adna egy ezest, hogy megnézze a Holdról hozott poharat? Tehát ugye Veronában is megnézzük Júlia erkélyét. Ezt egyébként nagyon jó példaként kedves barátom Pusztai Bertalan professzor mutatta be a hasonlóan érzéketes példával azt, hogy igazából ha valamit bemutatunk, megmutatunk, és lényegében turisztikai termékét tesszük, az bármi lehet. szinte, tehát manapság a gasztronómia, a gyógyfürdő, a wellness szolgáltatások, egy érdekes épület, az épített örökség, a helyi szokás, mondjuk a busójárás, vagy bármi más, minden lehet turisztikai termék szinte. És hogy mi az élmény, az igazából rajtunk múlik, mint szolgáltatókon, hogy mit akarunk élménynek adni, mert ami nekünk mindennapos, és naponta csináljuk, lehet, hogy másnak ez élmény. Én voltam Ausztriában például szüretelésen, és az volt az élmény, hogy szüretelhetsz. Ezért fizettél, hogy leszedheted a szőlőt, majd utána megkóstolhatod egy kicsit a mustot, és egy táncos zenés mulatsággal utána lezárták ezt a történetet, ezért fizettél. Tehát a munka is lehet élmény. Az, hogy közösen szüretelhetsz mondjuk velem. Vagy bármi más. Tehát az élmény nem arra kell gondolni, hogy feltétlenül valami hatalmas csinálatával, óriási beruházásokkal kell valamit megcsinálni, hanem az arra kell gondolni, hogy jól érezze magát a turista, és úgy menjen haza, hogy fú, hát ez csodálatos volt. Én van három pici gyerekem, Fülöp, Milla és Jászmin, 7, 5 és 3 éves. Nekik az is élmény, hogyha egy olyan közösségi programban részt vesznek, amikor ők mondjuk versenyeznek valakivel, és aztán díjat kapnak a végén, és akkor jaj, kaptam egy kupát. Tehát bármiből lehet élmény. Persze vannak olyan dolgok, amelyek népszerűek, ilyen például a gyógyfürdő és a fürdőkultúra, hiszen ha azt nézzük, hogy Magyarország miben nagyon erős, akkor látjuk, hogy a gyógyfürdőkben nagyon erősek vagyunk, mert ahol 1000 méterre lefúrunk, ott jön valami meleg víz, hát köszönjük a Pannon tenger egykori maradványának, és látjuk azt, hogy tényleg Sárvár, vagy akár Budapest, hol vannak olyan fürdők a világban, mint mondjuk a Rudas, ahol tényleg mesebeli örök fürdőben pihengethetsz, majd felmehetsz a tetőre, és látod a világörökség részét képező panorámát. Vagy akár a Széchenyi fürdőt is említhetném, mint hatalmas élmény. Tehát ezek például valóban nagyon komoly vonzerőt jelentenek a gyógyfürdőnk, a fürdőkészletünk. De jók vagyunk a zenei programban, hát Budapestnek a komoly zenei kínálata vetekszik ma már Bécs meg Milánó kínálatával, és ebben is nagyon erősek vagyunk a zenében, a művészetekben. Az épített örökség. Budapest szerintem Európa egyik legszebb fővárosa, és valóban, ha felmegyünk a Citadellára és letekintünk, voltam jó párszor japán turista csoportokkal is, és hát így elbűvölt őket, hogy valami mese, amit látnak. Imádják a hidakat például. Tehát ezek a dolgok, ezek mind élmények egy turistának, de élmény lehet az is, hogy aktívan csinál valamit. Hát ugye Lassiék például nagyon komolyan foglalkoznak meg, hát jó magam is részt vettem az aktív turizmus módszertani kézikönyvének kidolgozásában, és valóban az, hogy te aktívan felfedezd a dolgokat, hogy kerékpárra szállj, hogy mozogjál, hogy a természetet lásd, az is egy csodálatos élmény. És egyébként mi ebben is jók vagyunk, és az utóbbi időben nagyon komolyan fejlődött is az aktív turizmus Magyarországon.
7: Én annyival kiegészíteném, hogy hozzájárulnék a Rihárd szavaihoz, hogy én azt gondolom, hogy az élmény az bennünk születik meg. És onnantól lesz élmény valami, hogy az általunk megfogalmazott kívánalmat visszakapjuk-e. Mert amikor megjelenik egy kínálati oldalon valami, amiről azt gondolja a kínálati oldal, hogy az élmény lesz, az csak onnantól lesz élmény, hogy ezt a vendégünk meg is éli. És úgy transzformálódik benne, hogy ez valóban egy olyan lehetőség, ami kihagyhatatlan számára. Ami nagyon fontos szerintem 2026-ban az exkluzivitás és az elszigetelhetségnek az egyfajta megélése. Mindannyian tanúi vagyunk annak, hogy most az influencerek hatására azok a korábban nem felfutott turisztikai attrakciók egyszer csak berobbannak a köztudatba, és nem adja azt az élményt, ami egyébként korábban megjelenik egy influencernek az olvasatában. Tehát ezekre már nagyon kell figyelni, hogy ezt az a fajta exkluzivitást, ezt az elszigeteltség élményét, hogy az élményt magunknak éljük meg, ezt megkaphassa a turista. Tehát ezért mindenképpen hajlandóak fizetni. A ritkaság, a most vagy soha érzés, az szintén nagyon fontos. Most már mindenki le akarja fotózni, streamelni akarja az élményét, mint hogyha ezt ő találná ki. Tehát a belső indítatás, én azt gondolom, hogy az élményforrásnak a legfontosabb pillanata, hogy ezt a belső élményt megérje, amit persze mindannyian meg akarunk mutatni a világnak, mint hogyha ez a mi saját találmányunk lenne. Bármit, amit Rihárd is mondott, bármilyen adható a turizmusba, ami értéket képvisel, de csak úgy, hogyha ez a befogadó, a turista, az utazó is úgy éli meg, ahogy mi ezt gondoljuk, vagy még jobban.
5: Beszéljünk most egy érdekes dihotómiáról, ez az utóbbi hónapokban épült fel, ugyanis a nemzetközi turizmusban egyszerre látjuk azt, hogy erősödik a kereslet, de megjelennek a kockázatok is. Önök hogy látják, mennyire befolyásolja ma az utazót a geopolitikai bizonytalanság? Az, hogy háborúk vannak, az, hogy a Közel-Keleten válság van, és biztonsági félelmek épültek fel.
6: nagy mértékben befolyásolja, hiszen ha megnézzük, beszéltünk az első három hónapról, és ebben ugye hallhattuk ezt a jó kis összegzést. Hát igen, január, február, március, hát hogy is tevődött ez össze? Valójában a tavalyihoz képest erősebb volt a január-február, a március pedig éppen, hogy szinte maradt, sőt volt még egy kis visszaesés is, ugye a külföldi turistáknál minimális, de miért? Hát azért, mert február 28 után az Izraelbe érkező turisták száma az radikálisan lecsökkent a tavalyi évhez képest, amikor megmondom, több mint 300 ezeren érkeztek Izraelből. Tehát ezt már például mi tudtuk ugyan pótolni egy jól erős növekedéssel az izraeli turisták kiesését, de nem tudtuk még teljes egészében mondjuk márciusban nullára kihozni, majd áprilist már igen, azt már ki fogjuk tudni hozni, meg hát remélhetőleg hamarosan indulnak a járatok is Budapest-Tel Aviv között ismét. De ez egy példa volt erre. De hát az orosz turisták elmaradása, hát Hévíznek nagyon-nagyon sok bevétel kiesett, de Sárvárt is nem

0: el fontos úti cél volt, és hát most azért kétszer is meggondolja valaki, hogy menjen Dubajba, ha egyáltalán éppen az adott pillanatban nincsen valami olyan támadás, ami miatt egyáltalán nem is lehet utazni, mert lezárják mondjuk a légteret. Tehát látjuk, hogy ez is egy óriási változás. De Ománba chartergépekkel mentek a magyar turisták, és egy új kedvelt úti céllá vált, majd súgy vége lett a chartergépnek, leálltak, mert olyan volt a helyzet. Tehát nagyon-nagyon komolyan befolyásolja, és hát befolyásolja a repülőjegy árak emelkedése, meg befolyásolja az is, hogy hát ugye három nagy légicég, a Turkish Airlines, az Emirates, meg a Qatar Airways épített ki olyan bázisokat, hogy az európai turisták jelentős része Isztambulon, Dohán vagy Dubajon keresztül ment az egzotikus úti célokra, Nepálba, Balira, Maldív-szigetekre, Indiába, Tájföldre. Most megint csak komolyan befolyásolta a válság, hiszen rengeteg járatot töröltek, sokan ott is ragadtak az egzotikus úti célon, mert nem tudtak hazajönni. Hosszú ideig az alternatív járatoknak az ára az egekbe szökött, tehát ez már egy komoly befolyásolás. Tehát ez is, az ukrán-orosz válság is, meg a közel-keleti válság is nagyon, nagyon komolyan befolyásolja az utazási szokásokat is, meg a turizmust is, és hát hogyha pedig tényleg lesz a kerozinnak ilyen mértékű áremelkedése a kerozin hiány miatt, hát az meg azt jelenti, hogy tényleg a járatörések meg pláne befolyásolják a turizmust, de már ennek a híre is befolyásolja, hiszen már amiatt is sokan azt mondják, hogy akkor én vonattal fogok utazni, vagy autóval, mert nem következett ugyan be a válság, lehet, hogy minden megoldódik, és nagy békesség jön el, a geopolitikai helyzet megoldódik, de nem tudjuk, hogy ez bekövetkezik, vagy nem, és ezt már a közvélemény egy része azt mondja, hogy hát nem kockáztatom meg, hogy ott álljak a repülőtéren, és akkor majd jöjjön vissza két nap múlva, üzenetet kapok.
1: Abszolút egyetértek, hogy a geopolitikai bizonytalanság alapvetően befolyásolja a turizmust ma a világon. Már csak azért is, mert most egy hír, egy rossz hír pillanatok alatt, és konkrétan pillanatok alatt végigszágult az egész világon, és mindenki real-time-ba tud tájékozódni. Ugye az utazók alapvetően kerülik a forró pontokat, azokat a pontokat, ami bizonytalansági tényezőt adhat, hiszen a megkeresett, a keseresen megkeresett pénzünket költenénk élményre, egyáltalán pihenésre. De én azt gondolom, hogy 2020-ban a bizonytalanság már nem megállítja az utazást, hanem egész egyszerűen átcsatornázza azt, amit a Richard is mondott, hogy végig gondoljuk, hogy repülővel utazunk, vagy vonattal, vagy autóval, illetve hogy közelebbre vagy távolabbra megyünk el, illetve hogy azokat részesítjük előnybe. Egyébként nagyon érdekes, hogy paradox módon az aktív turizmus profitál ebből a mostani szituációból, hiszen egyre többen keresik a természeti izolációt. Tehát tulajdonképpen a geopolitikai és egyéb politikai bármilyen problémából a kiszakadás a természetbe. Ez nagyon erősen érzékelhető, az aktív turizmus ma ugye expanzióban van már a Covid óta, de ez most a geopolitikai problémák miatt még jobban érezhető, hogy sokan gondolkodnak abban, hogy elsődlegesen aktív turisztikai időtöltést terveznek, és természetesen majd hozza magából a többi turisztikai terméknek a fogyasztását, de ez mindenképpen érezhető, hogy átstruktúrálódik. Az persze igen, hogy amit a Richard is mondott, hogy ezek a forró pontok hogyan befolyásolják az utazási hajlandóságunkat, de én visszautalva a korábbi kérdésre, a rugalmasság, amit a Richard mondott, meg az, hogy ez folyamatosan alkalmazkodunk, ez benne van a mindennapi életünkben.
2: Említették már önök mindketten, hogy a kerozinhiánynak vannak hatásai, drágulnak a repülőjegyek, átrendeződés is lehet. Önök hogy látják, hogy ennek a folyamatnak mely országok lehetnek a legnagyobb nyertesei? Például Európán belül Horvátország, Ausztria vagy Szlovénia, vagy éppenséggel a magyar belföldi turizmus erősödik, vagy már részben erősödött is meg?
0: Azt hiszem nehéz egy kerozin hiánynál arról beszélni, hogy akkor kik lesznek a nyertesei, mert alapvetően egy ilyen válsághelyzet az mindig olyan multiplikátor továbbgyűrűző hatással jár, hogy a végén kevesen lesznek itt nyertesek, azt gondolom. Következésképpen lehet, hogy azt mondjuk, hogy hú, hát akkor sokan azt gondolják, hogy majd nem mennek külföldre. Én nem hiszem, hogy aki külföldön szeretne nyaralni, menni és látni akarja a tengert, vagy el akar menni egy városlátogatásra, az most azt fogja mondani, hogy akkor helyette elmegyek az őrségbe. Én azt hiszem, hogy a belföldi turizmus azért erősödik és törekszik, mert trendivé vált, mert nagyon sok értékünk van, mert amúgy is mennénk mondjuk egy hétre, két hétre a Balatonra, az Őrségbe, Csákvárra, vagy Hajdúszoboszlóra, és megnézzük az ottani gyönyörű vidékeket, a meseszép templomokat, a kulturális örökségünket. Én rengeteg helyen vagyok belföldön, szinte minden hétvégén valami izgalmas települést látogatok meg, és óriási értékekkel rendelkezünk, és szerintem van egy nagyon-nagyon komoly igény arra, hogy folyamatosan megismerjük ezeket az értékeket. Ráadásul közel van, tehát szinte mindenki turistáskodik belföldön, mert az is turizmus, hogyha elmegy mondjuk Budapestről Szentendrére, és ott eszik egy finomat a vendéglőben. Tehát ilyen értelemben azt hiszem, hogy lesz belföldi turizmus bőven, erős marad, trendi marad, a szép kártya nagyon pörgeti a belföldi turizmust, hiszen a szállodákban ezt elfogadják, és egy kiváló lehetőség arra, hogy a munkáltató, a munkavállalóknak kedvező adózású juttatást tudjon adni. Úgyhogy Balaton megint csak erős.

0: lesz, és ugyanúgy erősek lesznek a fürdőtelepülések, nagyon jó szálláshelyénk vannak. Hát nézzük már meg a wellness szállodákat, hogy miket tudnak. És ha megnézzük, hogy Olaszországban egy 4-5 csillagos szálloda mit tud, hát persze 1965-ben szálloda lett, azóta őrzi a, nem tudom, 4 csillagot, csak azóta már jobban zörög a lift, nem érek fel időbe, nincsen londiner, nem szolgálnak ki, olyan kicsi az étkező, hogy alig férek el, az ágyak azok még akkora méretűek, mint volt mondjuk 40 évvel ezelőtti méret. Tehát ma már a magyarországi szálláshelyek, hát azok csúcskategóriába tartoznak. Hogyha itt megnézzük Budapest szálláshelyét, ha megnézzük a vidéki új szálláshelyeket Hévíztől Balatonfüreden át, hogy mik épültek, akkor azt látjuk, hogy nemhogy hozzák a nyugat-európai szintet, hanem számos tekintetben a régi klasszikusok közül jó párat megelőznek már. És ezt úgy mondom, hogy 5 könyvet írtam a világ legszebb szállodáiról, és megcsináltam a top 50 magyar hotelt még annak idején, ami ismeretem szerint az első ilyen magyar szállodai rangsor volt, és azért lett 50 top hotel, mert Niklai Ákosékkal nem találtunk 100 jó szállodát, amiben fért volna. Hát ma már jóval többet találunk, mint 100, és azt gondolom, hogy emiatt a belföld az ugyanúgy értékes. Hát most szerintem jobban lehet pihenni egy jó sárvári vagy hévízi szállodába, tudnék is bőven tippeket mondani, vagy akár egy jó bükki szállodában, vagy Észak-Kelet-Magyarország jó pár helyén, mint hogyha elmegyek egy olyan nyugat-európaiba, ami nem tudja azt a szolgáltatásokat gyógyvízben, medenceparkban, gyermekanimációban, szolgáltatásokban, újszerűségben, gasztronómiában. Hát eleve mi szeretjük azt, hogy a svéd asztalon azért ott vannak a mi ízeink.
1: Igen, hát ez nagyon érdekes egyébként, hogy a magyarországi turisztikai kínálat, én úgy gondolom, hogy folyamatosan felnő a feladathoz. Tehát amit most látunk, és amit Richard is mondott, hogy egész egyszerűen szinte minden olyan kikapcsolódási lehetőséget megtalálunk, ami lehetőséget biztosít arra a vendégeinknek, hogy kikapcsolódjanak. Természetesen az érzékelhető, hogy mindenképpen van egy kis felfedezési vágy. Tehát a külföldet azt ne írjuk le. Bárhogyha azt veszük, most a nagy légitársaságok, nem tudom mennyire tudott ez, 20 000 járatot töröltek októberig kerozinjára hivatkozva. 20 000. És teljesen jó alternatíva a magyar kínálat, mindenbe ott vagyunk. Természetesen tudnunk kell és reálisan kell felmérnünk, hogy mivel bennünk van a kíváncsiság, bennünk van a külföld iránti vágy, ezért nekem meggyőződésem az, hogy a közeli régiók, közeli turisztikai attrakciók szintén emelkedni fognak, hogyha magyarországi kiutazást nézzük. Tehát ez a Horvátország, Ausztria, talán Horvátország, Szlovénia mindenképpen, és a közelebbi, még biztonságosnak tekinthető, repülővel, vonattal, busszal elérhető régiók. Én azt gondolom, hogy ők megtartják ezeket a pozícióikat a magyar lakosság tekintetében, nyilván a közel-keleti régió nem, azt látjuk, hogy milyen deficittel rendelkeznek szegények most, és hát erre fel kell készülniük a magyar szolgáltatóknak is, hogy ezeket az igényeket kiszolgálják, és új kínálati termékeket behozni.
0: Bár hozzáteszem azért, ha megnézzük, hogy mennyi régi járat van jelen pillanatban, Malajziában is járatokat ritkítottak, töröltek, és milyen lehetőségei vannak manapság az utazni vágyóknak, azért ne felejtsük el, hogy volt miből törölni. Tehát azért óriási túlkínálat volt a légi piacon, ma már az a réteg is megengedheti magának, hogy repülővel utazzon el, amelyik korábban csak álmodozott a repülésről. Tehát tényleg fillérekért el lehetett menni Barcelonába, Rómába, Bariba, sorolhatnám tovább az úti célokat, tényleg már a közelebbi úti célokba, Krakkóba vagy Dubrovnikba is megy légijárat. Hát igazából nagyon komoly alternatívája ez az autós utazásnak, hiszen hogyha kiszámoljuk, akkor még akár olcsóbb is lehet. Tehát azért ez nem biztos, hogy azt mondja majd, hogy fú, hát akkor én inkább nem tudom, máshova fogok menni. Tehát szerintem amíg ezeket be lehet foglalni, idejekorán befoglalja a magyar turista vendég, addig ezeknek lesz piaca. Igazából abban változik szerintem majd a mostani nyári szezon, hogy úgy kell ezeket befoglalni, hogy legyen benne a pakliba az, hogy ha esetleg törlik a járatot, akkor ne legyen létfontos tárgyaláson mondjuk 2 nap múlva, mert nem biztos, hogy akkor hazaérek, amikor akarok.
2: Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A műsorunkban a 2026-os év hazai, illetve nemzetközi turizmusáról és jellemző trendjeiről beszélgettem szakértő vendégeimmel, Kis Róbert, Richard, Prima Primissima díjas újságíróval, egyetemi docenssel és Bodrogai Lászlóval, a Kodolányi Egyetem aktív és ökoturisztikai kutatóintézet vezetőjével. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a magyar utazó bátor, ugyancsak élményeket keres, mint más nemzetközi utazók, de arra is kitértünk, hogy eddig már nagyjából 20 000 járatot töröltek a kerozin hiány miatt, és arról is beszéltünk, hogy fontos lenne a hazai turisztikai szektorban a hálózatosodás. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét, a gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották, minden jót kívánok önöknek!
3: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: 15 óra, jó napot kívánunk a mikrofonnál, Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
5: Életbe lépett az EU még 2024-ben elfogadott migrációs és menekültügyi paktuma.
4: Soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-esen történt balesetek ügyében.
5: Marad a meleg nyárias idő, estétől futózáporok keleten előfordulhatnak.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban.
5: Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok.
4: Várhatóan az eddiginél gyorsabban, de szigorúbban bírálják el a bevándorlók menedékkérelmét az Európai Unióban a mától érvényes menekültügyi paktum értelmében, mondta a közmédiának a Migrációkutató Intézet vezető elemzője.
5: Dóce Edith Krisztina szerint a csomag némileg csökkentheti a migrációs nyomást és kezelhetőbbé teszi az illegális bevándorlás kezelését az Unióban. Hozzátette, akár kötelezettségszegési eljárást is indíthatnak hazánk ellen, amiért a tagállamok közül egyedüliként nem adott le cselekvési tervet. A migrációs paktum azt is kimondja, hogy Magyarországon ki kell alakítani egy olyan határmenti tranzitzónát, amely több mint 7700 ember befogadására és elhelyezésére alkalmas.
6: A bizottság a 2022-ben és 2023-ban a tagállamok által közölt adatokat vette számításba. Ekkoriban Magyarországon nagyjából egy ilyen 350 és 400 ezer közötti irreguláris határátlépési kísérletet regisztráltak. Viszont általában a bizottság nem a tagállami adatokra támaszkodik, hanem a Frontex jelentéseire. Ugyanakkor a Frontex jelentései már nem a kísérleteket számítják, hanem kizárólag a sikeres határátlépéseket. Magyarország esetében pontosan ezért is jelent meg egy ilyen nagy szám. Gyakorlatilag minden tagállam kapott valamilyen mértékű könnyítést a bizottság részéről. Magyarország azon kivételek közé tartozik, amelyik nem kapott, és pont ezért, mert hogy a Frontex adatai alapján Magyarország déli határán nincsen migrációs nyomás. Tehát ott már ugye egy másik adatot vesz figyelembe a testület.
4: Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetette a külügyminiszter.
5: Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek.
4: A jelzáloghitelek referencia kamatstopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter.
5: Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, később azonban többször meghosszabbították, legutóbb idén áprilisban határozatlan időre. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget dolgoznak ki.
4: Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter.
5: Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést.
4: Azonnal is soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomterelésre tekintettel rendelte el.
5: Hajnalban két baleset is történt az M1-es autópályán elzárt munkaterületen Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később nem messze a torlódásban egy kis busz rohant bele egy teherautóba. A Győr-Moson-Sopron-Vár megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, mindkét súlyos balesetet elalvás okozhatta. A karambolokban összesen 80 haltak meg.
4: Új Vectron mozdonyt mutatott be a MÁV, amelyet egyedi grafikával láttak el a Magyar Vasút 180 éves jubileumára. 1846. július 15-én indult el ugyanis az első menetrend szerinti gőzvontatású vonat Pest és Vác között.
5: A MÁV vezérigazgatója elmondta, az új mozdonyt 5 évre bérlik, és ma kezdi meg szolgálatát a Budapest-Keszthely vonalon. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, fontos, hogy a vasúti közlekedés világszínvonalon működjön Magyarországon is. Ennek érdekében indítanak átfogó vasúti járműfejlesztési projektet, amelynek az uniós források jelentik az egyik alapját.
7: Ez a mozdony viszi tehát hírét ezen a nyáron a 180 éves Magyar Vasútnak. Remélem, hogy minél többen találkoznak vele, és aki látja, egy-egy pillanatra elgondolkodik rajta, hogy a technológiai tudás és fejlődés szimbóluma volt egykor a vasút, és bizony ma újra azzá kell válnia, és a MÁV előtt a feladat az, hogy ebben minden munkát elvégezzen és minden támogatást megadjon.
4: Több tízezer család otthona dőlt össze, az alapvető infrastruktúra pedig megrongálódott a Fülöp-szigeteken a 4 nappal ezelőtti földrengésben. A katasztrófa helyzetben a katolikus karitász a lehető leggyorsabban vette fel a kapcsolatot az országgal, és kezdett gyűjtésbe, mondta a szervezet országos igazgatója.
5: Zagyvari Árt hozzátette, a távolság miatt időigényes lenne segélyszállítmányokkal támogatni az érintett térséget, ezért elsősorban pénzadományt várnak.
8: A 1356-os adományvonalon keresztül nagyon egyszerűen lehet kis összeggel 500 forinttal hozzájárulni, ugyanakkor nagyobb támogatása, ha valaki szeretne az összefogás része lenni, akkor a Caritas honlapján keresztül átutalással vagy online adományozással ezt a célt kiválasztva lehet támogatni. Ez egy olyan jellegű esemény, földrengés, ami hatalmas károkat jelent, és rengeteg élet van veszélyben. Azért is, mert több mint 800 utórengést regisztráltak az elmúlt napokban.
4: Elrajtolt a PET kupa, a vasárnapig tartó esemény célja, hogy a 22 PET hajóból és 60 kenúból álló flotta megtisztítsa Tiszafürettől Dinnyi és Hátig a Tiszát.
5: A megnyitón az élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, hogy a folyók védelméért mindenkinek tennie kell. Kajdos László kiemelten fontosnak nevezte az élővilág és a természet védelmét.
9: Sok helyen az ipari lobby irányába teljesen elbillent a mérleg. Nem akarjuk, hogy a mérleg másik serpenyőjét előnybe hozni, csak azt szeretnénk, hogyha a mérleg középen állna, mert nagyon fontos hazánk számára az ipari termelés, de az is nagyon fontos, hogy csak úgy tegyük, hogy a körülöttük élők jól érezzék magukat, ne legyen félelem az emberekbe, és hát ne károsodjon az emberek egészsége. És nagyon fontos az is, hogy a turizmus élhető legyen és megmaradjon.
4: Ma rendezik a mozgás éjszakáját, csak nem 100 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágot is kipróbálhatnak.
5: A budapesti programok már délben elkezdődtek a Dagályuszodában, este pedig a Hősök terén és a Városligetben a többi közt jogával, falmászással, kötélugrással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érdeklődők.
4: Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén, több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével.
5: A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat. A bevételeiket eltitkoló influencerek akár 200%-os mértékű bírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak.
3: Időjárás jelentés.
5: Marad a meleg nyárias idő, esti keleten is a Dunántúl nyugati részén lehetnek fátyol és gomoly felhők, éjszaka aztán már egyre több felé borul be az ég, futó záporok keleten előfordulhatnak, a szél megélénkül néhol megerősödik. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Az éjszakai 9-14 fok után napközben 22-27 fok várható.
4: Viszont hallásra!
3: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
10: Mit szól hozzá, hogy az európai békekeretből az Ukrajnának szánt 6 milliárd euró mellett most Egyiptom is kap 20 milliót? Honnan van ennyi pénz a háborúra Brüsszelben? És mi a véleménye arról, hogy Balaton lellén megtiltották a köztéri alkoholfogyasztást?
11: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
12: Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
13: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
12: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
14: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföldön legalkalmasabb.
12: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
15: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
12: Partitúra. Összhangzat van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
16: Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok. Kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Robotépítő diákok, az Érdi gimnázium csapata a szingapúri világdöntőig jutott.
17: Egy automatikusan építő robotot készítettek, ami modellezte azt, hogy például egy bolygó felszínen hogyan lehetne egy robotnak ilyen kis űrbázisokat építeni, és az egész robot működési elve kicsit olyan volt, mint egy 3D nyomtatót.
16: Ló és ember kommunikációja, a join-up módszer a bizalom kialakítását helyezi középpontba.
18: Arról szól, hogy a lónak könnyebb legyen beilleszkedni az emberek világába. És ez igazából tényleg arról szól, hogy a lóban szeretnék egy bizalmat felépíteni, mert nekem mindig az a célom, hogy a ló azért tudjon megcsinálni valamit, hogy neki erre legyen motivációja.
3: Trendidők.
16: A robotika ma már nem csak a kutatóintézetek és a technológiai vállalatok világához tartozik, hanem egyre több iskolában is megjelenik. Az Érdi Vörösmarty gimnáziumban 2022-ben kezdődött el a robotika oktatás szakköri keretek között. A történet 4 éve kezdődött, amikor egy pályázaton robotot nyertek azzal a vállalással, hogy diákcsapatot indítanak egy robotikai versenyen. Kezdetben a tanárok a diákokkal együtt ismerkedtek a robotokkal, azok működésével, programozásukkal. A gimnázium PS Builders elnevezésű csapata tavaly a Nemzetközi Robotépítési és Programozási Verseny szingapúri világdöntőjéig jutott. 2 nyolcadikos tagja, Borbás Péter Olivér és Horváth Simon korábban megnyerte a győri országos döntőt, ezzel szerezve jogot a világversenyen való indulásra. Ósd Erika beszélgetett velük, valamint Gergely Csilla informatika-matematika szakos tanárral, a szakkör egyik vezetőjével.
17: Olyan, mint egy hatalmas játék, de közben nagyon sokat tanulunk, a gyerekek sokat fejlődnek, tehát nagyon sok mindent fejleszt, például a finom motorikáját is a gyerekeknek, tehát a kézügyességét, a térlátást, mert hiszen a robotot meg kell tervezni, az algoritmikus gondolkodást fejleszti, a probléma megoldó képességet, a programozási nyelveket tanulnak meg. Egyre több pályázaton vettünk részt, ahol egyre több robotot nyertünk, és így jöttek a versenyeredmények, sikerek is.
19: Péter, nálad hogyan kezdődött ez a szenvedély? Mit tudtál akkor? Mit tudtatok a programozásról?
20: Volt robotika szakkör, ahol nagyon sok diák részt vett az osztályunkból, és a tanárnő kiválasztott néhány tehetségesebb tanulót, hogy részt vegyen egy robot bemutatón. Van egy programozó felület ezekhez a speciális Lego hubokhoz, és ezen lehet ilyen blokkokat egymás alá helyezni, és akkor ez alapján kontrollálni a roboton a motorokat, szenzorokat, meg ilyeneket.
19: Simon, nálad hogy kezdődött? Mi volt az, ami megragadott téged a robotikából?
21: Ugye én is hallottam a tanárnőnek a szakköréről, és nagyon érdekelt már akkor is a robotika, nagyon lenyűgözött, mert láttam sok-sok kiállítást.
19: Hogyan osztjátok meg a feladatokat egymás között?
21: Általában úgy osztjuk meg a feladatokat, hogy kinek mi megy jobban, kinek mennyi ideje van éppen.
19: A PS Builders, mint Peti és Simon, milyen versenyeken vettek részt, és milyen eredmény? Értek el.
17: Van egy Robotika Olimpia nevű verseny, ez a World Robot Olimpiád, ami világverseny. Ezen indultak ők két esetben. Az első esetben nem ebben a csapat összeállításban, de akkor is bejutottak már a döntőbe. Győrben volt a döntő, és a tavalyi évben pedig megnyerték a magyarországi döntőt, és így jutottak ki a világbajnokságra, ami Szingapurban volt, és hát több mint 100 ország vett részt rajta, és ott is nagyon sikeresek voltak, mert 30. helyet értek el, de az európai csapatok között a harmadikok voltak, ami nagyon nagy eredmény. Ezen kívül vettek még részt egy EduCup nevezető robotika versenyen. Egy projekt jellegű verseny volt, tehát nem csak robotot kellett építeni, hanem egy kis kutató munkát végezni hozzá, hogy a robot az mire használható, tehát magát a feladatot is neki kellett kitűzniük, hogy mit tudnak egy ilyen robottal elvégezni, és ezzel is nagyon ügyesek voltak, és hozzátenném, hogy ez például angol nyelven zajlott ez a verseny. Volt egy témakör, az űrkutatás, és akkor ezen belül ők egy automatikusan építő robotot készítettek, ami modellezte azt, hogy például egy bolygó felszínen hogyan lehetne egy robotnak ilyen kis űrbázisokat építeni, és az egész robot működési elve kicsit olyan volt, mint egy 3D nyomtató, tehát olyan mozgásokat végzett.
19: Vannak különböző szabályok, amelyeket be kell tartani. Mit jelent a meglepetés szabály?
21: Van az egyik fajta meglepetés szabály, amit az eredeti feladatsorhoz hozzáraknak egy kisebb elemet, amit még pluszba kell teljesíteni, és azt aznap kell leprogramozni.
20: A magyarországi döntőn meg Szingapurban is, ahol egy teljesen új feladatot kapott az összes csapat, és akkor erre kellett átépíteni a robotot, meg a kódot megírni, hogy ezen tudjon működni.
19: Tudjátok már, hogy hol lesz a következő verseny? Mire készültök most?
20: Ebben az évben is ugyanerre a versenyre készülünk. Most már lezajlott a regionális forduló, amin Budapesten vettünk részt. Ott értünk el első helyezést, és júniusban lesz majd az országos döntő, amiből kijut egy csapat majd a nemzeti döntőre Puerto Ricóba.
19: Megmutatjátok, hogy működik a robot? Itt állunk egy terepasztal előtt.
21: Van a robot és annak a kiindulási pontja, ami előre megvan adva. Onnan kell minden robotnak indulnia. Ez a hely, ez egy 25x25 cm-es terület. Ebbe bele kell férni az összes robotnak, és a pályán sok-sok elem van elhelyezve, amiket előre megadott helyekre kell elvinni, és aki többet elvisz, annak lesz több pontja.
20: Vannak zavaró tényezők, ilyen falak, amiket nem szabad eltolni, leverni. Vannak például ilyen randomizált elemek is, amiket adott színekre kell vinni, mert különben kevés pontot, vagy nem is érnek pontot.
17: Be kell kapcsolni, és akkor magától mozog a robot. Beállítja magát a falhoz, és akkor itt például az elemeket ő felveszi. Most megpróbál másik elemeket is felvenni. Ugye minden elemet különböző módon tud megfogni, mert hogy valamelyik alulról tudja emelni, valamelyiket meg tolni.
19: Most már az összeset viszi magával. Négyet.
17: Arra a helyre kellett elhelyezni. Ezeket a kicsi elemeket ki kellett hozni.
19: Miben a legjobbak a fiúk?
17: Az algoritmus készítésben én azt hiszem. Az a nehéz a versenyen, hogy a robot az nem precízen mozog. Van a gumikerekei, amik súrlódnak, a pályán van annak apró kis porszemcsék, amiken elfordulhat, és ezért a robotnak kontrollálnia kell a helyzetét, hogy ő hol van, ő tényleg oda jutott el, ahova szerettük volna a programmal, vagy sem. És a megoldásaik azok ötletesek.
3: Trendidők.
16: A kommunikáció és az együttműködés az előző percekben a robotika világában került elő. Most egy egészen más kapcsolat felé fordulunk. Míg a robotokat programok irányítják, a lovakkal kialakított kapcsolat alapja a bizalom és a kölcsönös figyelem. A Monty Roberts által kidolgozott Join Up módszer arra épül, hogy a ló kényszer nélkül saját döntéséből forduljon az ember felé. Major Eszter Anna a témáról Pataki Kata trénerrel, a módszer instruktorával beszélgetett.
0: Mit jelent pontosan a Join Up folyamat, és mi történik ilyenkor a lóban, mi az emberben?
1: A
18: lóban és az emberben szinte ugyanaz történik, ez egy kapcsolatfelvétel. Minimum 16 méter átmérőjű körkaránban dolgozunk. Monty Roberts írta le gyakorlatilag ezt a folyamatot, ami tükrözi a lovaknak a ménesben való viselkedését. A lovaknál általában az van följebb a hierarchiában, aki a többieket meg tudja mozdítani. És ez azért nagyon egyszerű megérteni, hiszen lovaglásnál is ezt szeretnénk. Tehát ha én felülök egy lóra, akkor én azt szeretném, hogy akkor és oda vigyen, és abba az irányban, abba a sebességben, amiben én szeretném. A körkaránban a csatlakozás az erről szólt. Minden lónak van egy egyensúlyi pontja a testén. Ez azt jelenti, hogy ha ő megy egy körön, ez körülbelül a hevederhelynél van, ahol a nyereg is fölhelyeződik a lóra, és hogyha én amögött az egyensúlyi pont mögött kísérem őt, egy picit lemaradva, akkor tudom nagyon hatékonyan hajtani, és akkor tudok, ugye kicsit előrébb jövök, akkor megblokkolom őt.
0: Úgy képzeljük el, hogy akkor én tulajdonképpen a kör közepén állok, pár méterről próbálom meg az akaratomat, vagy a kívánságomat érvényesíteni.
18: Ez a kör közepén történik, tehát az ember lennál a kör közepén, és egy kis körben, a lóhoz képest szűkebb körben követi le a ló mozgását. Valamennyit szalad a ló, általában annyit szalad a ló, amennyi a lóvak természetes menekülési távolsága, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a kifárasztás az soha nem lehet a cél. Ugye felajánlom neki azt, hogy ha ide jössz hozzám, akkor itt lesz egy megnyugvás. Egy jó élményt szeretnék a lónak adni. Szoktam mondani, hogy olyan, mintha el akarnék tolni mondjuk egy nagy szekrényt, de nincs ott a szekrény, csak az energia, amit beleviszek. És ugye ezt meg kell tanulni nekünk szabályozni.
0: Miért lehet ez a módszer terápiás hatású? Milyen lelki folyamatokat indíthat el mindkét részben? De gondolom, hogy talán inkább elsősorban rólunk van szó.
18: Hát elsősorban igen, ez arról szól, hogy a lónak könnyebb legyen beilleszkedni az emberek világába. És ez igazából tényleg arról szól, hogy a lóban szeretnék egy bizalmat felépíteni, mert nekem mindig az a célom, hogy a ló azért tudjon megcsinálni valamit, hogy neki erre legyen motivációja. Tartok ebben a témában kurzusokat, illetve van egy nagyon kedves barátnőm, ő szokott hozni pszichoterápiából ide klienseket. Meg tudják érezni azt az emberek, hogy van benne igenis egy olyan energia, amivel mondjuk érvényesíteni tudja saját magát. És ez egy nagyon lényeges pont. Tehát, hogy a ló visszatükrözi azt, hogy igenis, te erre képes vagy, és mondjuk meg tudsz mozdítani mindenféle nagyobb eszköz nélkül egy ekkora állatot is, aki utána meg azt mondja, hogy jó, akkor beszélgessünk, mert érdemes vagy rá. És ugye ez egy nagyon nagy nyitás tud lenni.
0: Sokunknak vannak önbecsülésbeli problémái, sokunk vágyik olyan visszacsatolásra, ami megerősítőt abban, hogy elég jó, hogy képes dolgokra, tulajdonképpen szavak nélkül. Ez itt megtörténik.
18: Így van, igen.
3: Trendidők.
16: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és a regény Eszter összeállítását hallják.
1: A tavak rejtett mikrovilága. Magyar kutatók tárták fel, hogy a tavakban élő baktérium közösségeket nem elsősorban a víz sótartalma, hanem az oldott ionok összetétele, vagyis a víz úgynevezett kémiai új lenyomata határozza meg. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont nemzetközi kutatásában világszerte 130 tóból összesen 375 mintát vizsgáltak modern mikrobiológiai és vízkémiai elemzési technológiákkal. Azt tapasztalták, hogy bizonyos baktériumfajok kifejezetten egyes víztípusokhoz alkalmazkodtak, például a szikes vagy sós tavakhoz. A felfedezés segíthet jobban megérteni, hogyan reagálnak a tavak élővilágai a klímaváltozásra és a környezeti terhelésre. Kiváltható lesz az antibiotikum? Dublini kutatók nemrégiben azt vizsgálták, hogyan lehet az antibiotikumok helyett az emberi immunrendszert erősebbé tenni a veszélyes fertőzésekkel szemben. A laboratóriumi kutatásban interferon gammával kezelték az immunrendszer falusejtjeit, vagyis a makrofágokat, és azt fedezték fel, hogy az így edzett sejtek sokkal hatékonyabban pusztították el az antibiotikumoknak ellenálló baktériumokat és a tuberkulózis kórokozóit is. A kutatók szerint a módszer a jövőben új lehetőséget adhat a gyógyszerrezisztens fertőzések kezelésére, és csökkentheti az antibiotikumok használatát. Embriók az űrben. Kínai kutatók emberi őssejtekből létrehozott mesterséges embriókat küldtek a kínai űrállomásra, hogy megvizsgálják, hogyan hat a mikrogravitáció és a kozmikus sugárzás a korábbi fejlődési szakaszokra. Az embrió modellek a fogantatás utáni 14. és 21. nap közötti állapotnak felelnek meg, vagyis annak a kritikus időszaknak, amikor elkezdenek kialakulni a szervek és a szövetek. A kutatás arra irányul, hogy a jövőben lehetséges-e az emberi szaporodás a világűrben. A kérdés kulcsfontosságú lesz a hosszú távú Hold és Mars küldetéseknél.
16: Ennyi volt mára. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb hétfőn 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanyja nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édesanyja.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Mai műsorunkban az egyik állati testrészhez, a szarvhoz kötődő mondások jelentésével, hátterével foglalkozunk. Forgács Tamás nyelvészt, a Szegedi Tudományegyetem magyar nyelvészeti tanszékének egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
1: Embert szaván, ökröt szarván. Van egy ilyen régi közmondásunk, mire vonatkozik ez?
2: Valójában ez egy ma már nem használt közmondás. Igazából a teljes forma az, hogy embert szaván, ökröt szarván fogják. Persze az egészben az a kicsit cseles, hogy a fogigének másféle vonzata ez, hiszen az ökröt tényleg a szarván fogják, úgy, mint ahogy mondjuk Toldi Miklós is megfogja a bikát. De az embert szaván fogják, az ugye a szaván fog valakit, az egy átvitt értelmű használat, és itt a fognak ez a kettős vonzat szerkezet. Van egyébként érdekes, hogy ez másutt is előjön, másik közmondásban is, hogy ökröt szarván, harist szaván, megint csak fogják. A haris az egy madár, elég jellegzetes a hangja, és ott meg úgy lehet a szaván fogni a harist, hogy arról veszik észre. Tehát, hogyha elbújik is a lombok között, de meghallják ezt a speciális, elég jellegzetes hangját, akkor tudják, hogy ott a haris, és akkor ugye madarász megbírta valamilyen módon hálóval, vagy egyéb módon fogni. Tehát ez, hogy az ökröt szarván fogják, annak több ilyen változatos, hogy embert szaván, ökröt szarván, vagy ökröt szarván, harist szaván fogják.
1: Hegyes szarvú ökörnek letörik a szarvát. Ezt a közmondást nyilván átvitt értelemben kell érteni.
2: Az olyan ökör, aminek hegyes volt a szarva, és viszont elég agresszív állat volt, az sok kárt okozhatott, ezért az ilyeneknek valóban letörték a szarvát, vagy letompították, levágtak belőle ugye a szarú rétegből, hogy kisebb legyen, tehát hogy ne tudjon döfni vele igazából, ne tudjon kárt csinálni, de nyilván átvitt értelemben használatos maga a közmondás. Azt jelenti, arra utal, hogy az olyan embernek, aki agresszív és sokaknak neki támad, annak előbb-utóbb keresztbe tesznek, és az agresszivitását le fogják törni, megakadályozzák, hogy ezzel célt érjen.
1: És mire értették azt, hogy ha a disznónak szarva volna, kanász sem lehetne mellé fogadni?
2: Ez is csak egy a régi nyelvünkben használatos szólásmondás, vagy a Dugonics Andrásnál így megtaláljuk. Van egy picit ennek egy olyan mellék variánsa, hogyha a disznónak szarva volna, egy kazal sem maradhatna. Ugye a disznó is elég izgága, és néha agresszív tud lenni. Például a disznóknak is gyakran tesznek ilyen drót kapcsot az orrába, hogy fájjon neki, ha túr. A disznó hajlamos túrni, és azzal tud kárt csinálni, de szerencsére szarva legalább nincsen, mert ezzel a viszonylagos agresszivitás, ha még szarva is volna, hát akkor bizony még a kanászt is megtámadná, tehát azért mondja az egyik közmondás, hogy akkor kanász sem lehetne mellé fogadni. Na de szerencsére a disznónak nincsen szarva, de kétségtelen, hogy az orrával is csinál kárt, és ezért szokták ki ezt a fém gyűrűt, nem is egyet, néha többet is a turcsi orrukba tenni, hogy az fájjon egy kicsit nekik, ha sokat túrnak.
1: Eltalálta szarva közt a tűgyét, ez ma is jól ismert mondásunk, de mit jelent?
2: Ezt ma is szokás használni, hát úgy, hogy eltalálta, vagy esetleg megtalálta szarva közt a tűgyét. De hát hogy lehet eltalálni szarva közt a tűgyét? Sehogy. Az úgynevezett alogizmus, ez egy bizonyos típusa a frazeológiai egységeknek, arra vonatkozik az alogizmus, hogy nem logikus a dolog, tehát lehetetlenséget állít. A szarva között egy tehének a tőgyét nem lehet megtalálni, ez kizárt dolog, egészen elképesztő genetikai károsodás esetén fordulhatna valami ilyen elő, de még úgy is valószínűleg nehezen. Tehát arra vonatkozik a szólás, mert hogy ez egy szólás, ahogy a kép is mutatja, hogy valaki ugyan rá hibázik látszólag valamire, de az egy nagy-nagy tévedés. Tehát igazából az a valódi jelentés, hogy valaki alaposan téved, mellé fog, mert hogy hát a szarva közt keresi, vagy találja meg a tőgyét, tehát hogy ő azt hiszi, hogy rátalálta a helyes megoldásra, de valójában butaságot állít, nem jó a megoldása.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunk a legközelebb hétfőn, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
0: 15 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András.
4: Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Hajnalban két baleset is történt az M1-es autópályán elzárt munkaterületen Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később, nem messze a torlódásban, egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an haltak meg. Megújul a MÁV Plus alkalmazás. Egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utastájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat a magyar fővárosból. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Virágzik Székelyföldön a fokozottan védett boldogasszony papucsa, Európa egyik leglátványosabban vadon élő orchideája. A szakemberek szerint a faj fennmaradása a természetes élőhelyek megőrzésén múlik, mivel egyetlen példány elvesztése is károsíthat egy évtizedek alatt kialakult állományt. Itthon éjszaka egyre több felé borul be az ég, futózáporok keleten előfordulhatnak, holnap csökken a felhőzet, csak elszórta lehet kisebb eső. Éjszaka 9 és 14, holnap napközben 22 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk.
3: Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
5: Június 21-én Musical Gála koncert lesz a Városmajori szabadtéri színpadon. Vendégünk lesz az est egyik fellépője, Jan Zakata, Jászai Mari díjas színésznő, musical énekes. Sétáló énekszó Egerben, utcai koncertek a Történelmi Belvárosban június 17-én. Színes programokkal készülnek az Alsóőrsi Amfiteátrumban, június 20-án egy Bagosi Brothers Company koncerttel nyitnak. Harsányi László Egy szippantásnyi oxigén színészek című kötetéről is szó lesz. A műsor végén pedig játékra hívjuk önöket, készítsék az SMS író ujjaikat. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok, a Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai adást Ernst Tarackközi Kinga szerkesztette, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta. Június 21-én tehát a Városmajori szabadtéri színpadon musical gála koncert, Mészáros Árpád Zsolt, Szomor György és Jan Zakata koncertje, a stúdióban pedig itt van velünk Jan Zakata. Kezét csókolom, jó napot kívánok!
6: Én is szeretettel köszöntelek, és természetesen a hallgatókat is.
5: Musical gála koncert, nekem ebből az jön le, hogy ez tulajdonképpen a mazsolák a kalácsból. Tehát kiszedjük mindazt, ami nagyon látványos, nagyon ismert és a közönség által nagyon szeretett, és ezt így egy csokorba.
6: Hát ezt annyira jól összefoglaltad, hogy tulajdonképpen nincs is, mit elmondjak erről a koncertről.
5: Dehogy nem, milyen azért, dalok lesznek.
6: Azért nyilván pár szót ejtsünk róla. Igazából nagyon érdekes volt a sajtótájékoztatója a Városmajori Szabadtéri Színháznak, ahol az általam imádott és csodált Benkő Nóra egy gyönyörű beszédet mondott, és többek között ugye ennek az évadnak, nyári évadnak az a címe, hogy Kultúra szabadon, és immáron második évben szereplünk ezzel a musical gálával, és ő kiemelte azt a gondolatot, hogy szeretnének mindig megújulni. Hát sikerült is, mert egy nagyon vastag műsorfüzetben parádés programokkal várják a nyári színház imádóit, de amikor szót kaptam ott a sajtótájékoztatón, akkor én pont azt emeltem ki, hogy nagyon érdekes, amit mondott, hiszen mi is újulunk nap, mint nap, viszont tőlünk valamiért, attól a nagy musical generációtól elvárják a régit. Imádják a régit.
5: De annyira szeretnék megújulni, de nem hagyják.
6: De nem, nyilván azért már velünk is halad az idő, és nyilván más gondolunk egy-egy nagy musical áriáról. Mást gondoltam az Elizabeth nagydalról 20 évesen, és más most 50 felett. Tehát nyilvánvalóan benne van az a plusz, minden, ami velünk az életünkben történt, Szomor Gyurival szoktuk emlegetni, hogy amikor együtt állunk a színpadon így 30 év után, akkor olyan biztonságban vagyunk, és most már talán elhisszük, hogy abba lehet kapaszkodni, amit onnan átnyújtunk a nézőknek, hogy az tud reményt adni. Vagy a Mészáros Árpi, aki a színházi testvére, mondhatom így, hogy még mindig olyan lelkesedéssel és gyermeki vágyal tudja elénekelni a Mozart nagy szóló dalt, ami szerintem egészen csodálatos, és ha szeretnénk is kihagyni ezeket a dalokat a műsorból, időnként villantunk valami merőben mást vagy újat, akkor bizony jön a musical rajongóktól az észrevétel, hogy hát nem volt a Rebeka, nem volt az Elizabeth, nem volt a Rudolf vagy a Mozart, úgyhogy nagyon igyekeztünk idén is úgy összeállítani a műsort, hogy a jól megszokottak, a szeretett, imádott dalok azért szerepeljenek. Nyilván ígértünk meglepetést is, ezért készülünk újdonságokkal, ami nekünk is az lesz, és a közönségnek is az lesz. Hát reméljük, hogy ugyanolyan jól fogják fogadni, mint a régi imádott dalokat.
5: De akkor ez nem elárulható meglepetés, az újdonság.
6: Így van, tehát azért valamit nem árultunk el, ugye a Facebook oldalainkon is hirdettük ezt a koncertet, és mindig nagy lelkesedéssel hívjuk erre a nyári nagy koncertre a közönséget, de hát a meglepetés attól meglepetés, hogy azért mindent nem mondtunk el, tehát nyilván én is azt gondolom, hogy mivel egy nyári koncertről beszélünk, nagyon impozáns a környezet, ugye a Városmajor, ott van körülöttünk az a park, repül az embernek a lelke a szabadságvágy után, tehát én mindig szeretek a nagy musical dalok után, a nagy áriák után valami olyan csokrot átnyújtani a közönségnek, ami inkább slágeres, amit tudnak esetlenként mondjuk velünk énekelni.
5: Ki állította össze a programot?
6: Igazából én szoktam összeállítani a programot, valamiért van egy ilyen elképzelésem, hogy én ehhez nagyon értek, aztán lehet, hogy majd egyszer a közönség visszajelzi.
5: A többiek elhiszik.
6: Nem, természetesen megszólítom a szólista társaimat, illetve a Kapos Musical, aki az én csapatom, nagyon sokat segít ebben, mert ők azért felmérték a közönség igényeit. Én nekem a karácsonyi koncert alkalmával volt egy, szerintem egy nagyon, nagyon vagány merényletem Szomor Gyuri ellen, ami abszolút nem illett akkor a karácsonyi műsorba, de azt mondtam, hogy te, aki a Monte Cristo grófját jegyzed és írtad, és egy egész ország fütyüli a dalokat, tehát fantasztikus slágerek vannak a Monte Cristóban, majd én kimagyarázom a karácsonyi koncerten, hogy miért énekelted el a Monte Cristo nagy dalt, de azt, ha a Szomor Gyuri egy musical színpadon áll, le kell tegye a névjegyét.
5: Na, de őnek is nincs szabadsága ezek szerint.
6: Így van, és muszáj, akkor a Gyurcika azt mondta, hogy Katókám, ha így gondolod, akkor legyen. És a karácsonyi koncerten nem tudott annyi jingleben lenni, hogy ne ennek lett volna Gyuri dalának a legnagyobb sikere. És természetesen egy ügyes mondattal én valahogy kimagyaráztam a közönségnél. Úgyhogy azért vannak saját kívánságaim a szólistatársaim felé, tehát Mészáros Árpi egy Benvolio, Romeóból a Benvolio nagy dal nélkül nem indulhat el koncertre velem, szegény.
5: Tehát ez 21-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon musical gála koncert, de azért addig sem pihen. Ma este Esztergomban, szabadtéri koncert csillagok idején, ez mi fog történni?
6: Igazándiból az egyik legkedveltebb musical koncertem lesz, mondom ezt azért, mert hogy a fiatalabb generáció egyik nagyja, Kocsis Dénes lesz a partnerem, a Kocsis Dini, hát láttam őt felnőni, és most már a komoly férfi szerepekbe beleírni. Természetesen a színpadon ilyen felállásban a korkülönbség miatt nem állhatunk, de koncerten annál inkább. És mivel bennem is megvan az az örök gyerek, amit a Dénes nagyon szeret, ezért hát ez egy ilyen vegyes este lesz, mert hogy ilyenkor azért szóba kerül egy kicsit a stand-up is, elmesélünk ilyen színházi titkokat a közönségnek. Picit megvillantjuk azt a személyiségünkből, amit esetleg egy kötöttebb musical előadás nem enged meg. Úgyhogy nagyon várom ezt, nagyon, nagyon komoly a műsor, tehát azért megmutatjuk azt is, hogy miért lettünk musical énekesek. Természetesen aztán itt is egy kicsit a műsor vége, az ki van könnyítve csak azért, hogy a közönség feloldódjon meg. Mégiscsak azért van nyár van, tehát nekünk is van igényünk arra, hogy egy picikét mókázzunk.
5: Ezen kívül színészi feladatok is várják ezen a nyáron, most csak így 24-én Debrecen Szép Nyári Nap, 29-én Kisvárd Amerikai Komédia, aztán július 3 Balaton Lelle, bár az nem színház, ugye az Abba Show lesz,
6: szóval az Abba
5: van itt ének, színház, minden.
6: Minden van, igen.
5: Csak és nyaralás hát, nincs.
6: Csak nyaralás nincs, de lesz azért nyaralás, természetesen a gyerekeim is igénylik, és azért az egyik 28, a másik 19, az egyik most államvizsgázik, a Samu fiam pedig most érettségizik, és én mindig megszólítom őket, hogy van még igény a szülőkkel nyaralni, eljönni velünk, és annyira boldog vagyok, ezért vagyok a legboldogabb a világon, hogy mindig igen a válasz, és úgy terveztem a nyarat, hogy lesz benne kis külföld, lesz benne belföld, hazajön a lányom Marosvásárhelyről, ahol ugye az államvizsga után ő is felszabadul. Nagyon boldog vagyok, mert azért lesz szabadság a nyáron, ezt már jó előre megtervezem ilyenkor, tehát itt nincsen a találgatásoknak helye, hogy vagy jut rá idő, vagy nem, mert bizony sokszor kell azt mondani, hogy ne haragudjatok, de most ez nem fér bele, mert a családdal nyaralok.
5: Hát, ami nincs benne a naptárban, az nincs.
6: Az nincs, így van, tehát amit akkor rögtön nem ír be az ember, úgyhogy azért tényleg lesznek nagy nyár. Én nagyon szeretek a szabadtéren játszani. Az első nagy bemutatóm az Elizabeth címszerepe, 96-ban Szegeden történt a szabadtéren 5000 ember előtt. Tehát nekem az az élmény, az egy életre meghatározó volt, úgyhogy ilyenkor, egyébként is augusztusi gyerek vagyok, oroszlán, úgyhogy ilyenkor én már alig várom a Kőszínházi évad. Nem az, hogy ott vége legyen, mert imádok ott is játszani, de ad egy pluszt valahogy, a nézők is felszabadultabbak, mi is azok vagyunk.
5: Úgyhogy... Felszabadultságban ad pluszt?
6: Igen, igen, valahogy az égiekkel az összeköttetés valahogy egyértelműbb, a csillagos ég alatot énekelni, nem tudom, nagyon felszabadító, nagyon lélekmozgató ez. Én a közönségen is azt érzem, hogy jóval felszabadultabbak, úgyhogy ezt a részét mindenképpen nagyon várom, és hát természetesen nézőként is ott leszek, például a Városmajor programjain, mint a gyerekek karácsonykor úgy lapozgattam ezt a füzetet, olyan csodálatos programok vannak, eddig is ültem az előadásaikon, tehát nem csak fellépőként, hanem nézőként is nagyon szeretem nézni az előadásokat, de a kollégákat is megnézem nyáron, például a Szegedi Szabadtérin, ami szerintem nagyon jó nézni a többieket, és lesz még egy olyan esemény is, ahol premier partikon például a Samu fiammal mi szolgáltatjuk a zenét, mint diszkósok, úgyhogy ez a hobbink kettőnknek, úgyhogy számtalan premier partin a nyáron még a diszkópult mögé is be fogok állni.
5: Na hát akkor Janzakat, hát érdemes keresni ezek szerint színpadon, színházi színpadon is, meg koncert színpadon is. 21-én tehát Városmajori Szabadtéri Színpad, Musical Gála koncert, és aztán még számos egyéb hely, és aztán jó nyaralást kívánunk a családnak. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
6: Én köszönöm a lehetőséget.
5: És hát ha már az Elizabeth szóba került, az nem én lennék, ki más énekelhetné, mint Janzakata.

0: Az ének szó képes megállítani, csöndet és odafigyelést kérni és kapni. Az Agria vegyeskar dallamokkal tölti meg Eger történelmi belvárosát. Szabadtéri villámkoncerteket adnak június 17-én, 17 órától a tereken. Király Viktória karnaggyal beszélgetett Pilisi Csenge.
1: ...2019-ben indítottuk útjára egy ilyen nyárköszöntő, tavaszköszöntő kezdeményezésünket. Már az évek folyamán felmerült az, hogy hogyan tudnánk egy kicsit több embert csalogatni még be, még többen. Azt mondtuk, hogy akkor a szívből jövő énekszóval belépünk a hétköznapok kavalkádjába, ahol a csöndet és az odafigyelést és megállást is egy kicsit előhívjuk Eger történelmi belvárosában, és így megtölthetjük dallamokkal, közösen megélt szép pillanatokkal ezt. És így született tulajdonképpen az a sétáló énekszó, így került ez a palettánkra, és ez egy teljesen új dolog nekünk.
2: Egy szabadtéri koncert lesz tulajdonképpen, vagy valóban sétálnak majd a kórustagok, és közben énekelnek, és lehet őket kísérni.
1: Sétálunk a belvárosban, de megállunk bizonyos helyeken. Olyan 10-15 percre megállunk, mondjuk ott a Gárdonyi téren, ha engedik a Dobótéren, akkor ott akár a egyetemnél, és akkor ott egy ilyen kisebb, vidám, lelkes, a nyarat és egyrészt az énekszót köszöntő kis műsorral készülünk.
2: És azt tudják már, hogy mivel köszöntik majd a nyarat?
1: Vannak titkos összetevőink is, hogyha így lehet mondani, népszerű dallamokkal, de inkább megmondom őszintén, ilyen kis könnyedebben énekelhető, tehát nem olyan veretes kórusművekkel, hanem igazából olyanokkal, amelyek a szabadtéren is magukhoz vonzák és csalogathatják esetleg a közönséget. Megüti a fülét az ismerős dallam, vagy esetleg akár az a harmónia, ezt szeretnénk egy kicsit megcélozni.
2: Hogy áll össze egy ilyen műsor?
1: Új műveket viszonylag nehezebben építünk be, és nehezebben tanulunk, idő kell. Megtanuljuk, aztán eltesszük, hogy egy kicsit mélyüljön, és utána megint elővesszük, de viszonylag már azt mondhatni, hogy gazdag a repertoár, és alkalomtól függ. Már éneklünk angolul is, magyarul is, németül is, tehát próbáljuk ezeket is a különböző nyelveken megszólaltatni, azokat a műveket. Vannak mise szolgálatok, amiket elvállalunk, de alapvetően, amikor szép énekszó van, amikor fellépés, amikor úgymond világi része, akkor ugyanúgy akár népdalfeldolgozás, akár klasszikusabb feldolgozásokat, műveket énekelünk. Szinte minden műfajba belekóstoltunk már. Ami egy kicsit hiányosabb számunkra, az a könnyű zenei feldolgozása, de most olyan inspirációt kaptunk szombaton a Pest Erzsébeti Kórusfesztiválon, hogy hát kénytelenek vagyunk erre is nyitni, kottát szerezni, és kénytelenek vagyunk, a kórus úgy döntött, hogy erre is nyitni, majd lépésenként.
2: Utána néztem, hogy 144 évvel ezelőtt alapították a kórust. Mi tartja össze a kórustagokat?
1: A közös éneklés, az éneklés szeretete. Tehát ez az elsődleges, de természetesen ott van, hogy itt barátok vannak, itt ismerősök, itt családtagok vannak, itt egymásra találások vannak. Azt mondhatnám, hogy ez így valahogy nagyon összekovácsolódott az Agriába. Ez egy olyan baráti ismerettségi társasággal alakult. Természetesen amatőrök vagyunk, tehát vannak közöttünk olyanok, akik végeztek valamilyen szinten akár zeneiskolát vagy zenei tanulmányokat, de alapvetően a többségük amatőr, és ezért mondom azt, hogy a közös éneklés öröme tartja össze a társaságot, az Agria vegyeskart, és szerintem ez a titka, hogy ennyi időn keresztül tud működni, meg a hagyományok ápolása az újító erővel együtt, ha mondhatjuk.
2: Az amatőrséget idézőjelben úgy érti, hogy nem ez a hivatásuk, hanem ez a szívük, lelkük. Tehát a fő foglalkozásuk nem ez.
1: Természetesen nem, hanem mindenki a saját szabad idejéből áldoz erre, a energiájából, erejéből áldoz arra, hogy hetente eljön a próbára, de mindezt szerintem így a csúcson összességében a zene, az éneklés, a közös éneklés, az öröm éneklés szeretete tartja össze.
0: Június 17-én délután tehát az Agria vegyeskar villámkoncertjei töltik meg Eger történelmi belvárosát.
3: Önök a Kalendárium műsorát hallják.
0: Június 20-án kezdődik a szezon a Veszprém megyei Alsóörsi Amfiban, vagyis a település fölött az erdőben lévő amfiteátrumban. Koncertek, színházi előadások, kertmozi és más kulturális rendezvények váltják egymást a csodálatos, rusztikus, régi permit vöröskőbányából kialakított rendezvényhelyszínen. Június 20-án a Bagosi Brothers koncertje nyitja meg az idei évadot, Felszegi Csaba riportja.
4: Dobrosi Zsolt, az Amfi igazgatója. Fantasztikus felújítási munkák zajlanak itt a régi kőbányában. Készen lesznek a nyitásig?
5: Igen, most még zúgnak a gépek, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy június 20-án a Bagosi koncerte már mindennel előkészülve várjuk a ide látogatókat hozzánk.
4: A színpad is megújul, ha jól tudom, illetve a nézőtér is, illetve egy tanúsfényt is átadnak.
5: Igen, valóban, már ezen a nagy színpadon egy 10-12-es nagy állandó színpadja lesz az Amfinak, már ezen a színpadon kerül megrendezésre a 20-ai koncert. Ehhez kapcsolódóan egy komplex fejlesztés valósul meg, melynek keretén belül létrejön egy tanúsfény, és kibővítjük a planetáriumot és a látogatóközponttal.
4: Ez egy hatalmas nagy termít vöröskőbánya, így kell elképzelni a hallgatónak. Az erdő közepén Alsós felett Bagosi Brothers-en nyitnak 20-án, Veszprémi Petőfi Színház, Veszprémi Pannonvár Színház, aztán Republik koncert, tehát attól kezdve beindul az élet, és rengeteg kulturális előadást terveznek.
5: Igen, alapvetően tavalyi évben elkezdtük azt a műsor szerkesztési protokollt, elkezdtük úgy a műsorainkat megtervezni, a programjainkat úgy összehangolni, hogy keddtől szombatig, a hét minden napján valami fajta produkció, műsor, színház, kertmozi, zenei produkció megjelenjen az Amfiban. A hétfő és a vasárnap, az pedig nagyjából ezen eseményeknek az eső napjai. Tehát ebben az évben is így lesz,

0: 5 színházi produkció lesz a nyár folyamán, de megemlítettem a Duma Színházat is, ami tovább színesíti majd ezt a nyári programkavalkádot.
1: Szívesen jönnek a színházak, hiszen valóban, mintha egy görög színházban lennénk, olyan a tér.
0: Különleges, én is azt gondolom, mint hogy te is fogalmazod, amikor belép az ember, tényleg egy ilyen teljesen más atmoszférával találkozik, és sokan mondják, hogy a helyi rezgése. Hát igen, ugye alapvetően ez egy kőbánya volt, és nem tudja az ember elképzelni, hogyan lehet egy kőbányában egy színházat. Kérem, jöjjenek el, nézzék meg, megtapasztalhatják. Teljesen más a akusztikája, a hangulat. Mi erdővel vagyunk körbevéve, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy van egy díszletünk, egy természetes díszletünk, amit egyébként fel szoktunk öltöztetni, mert szoktuk néhány ponton festeni néha az erdőt, nem minden alkalommal, de egyszer-egyszer egy-egy olyan esemény keretén belül, ami egy külön díszletet, egy külön élményt ad az ide látogatóknak.
2: Június 20-án tehát Bagosi koncerttel nyitja meg a szezont az Alsóörsi Amfiteátrum.
3: Kalendárium.
2: A budapesti Goldmark terem picike, de az Ajdától kezdve klasszikus operákon át a nagy színdarabokig sok mindent előadtak benne annak idején a zsidó törvények miatt mellőzött művészek. Az Országos Magyar-Izraelita Közművelődési Egyesület művész akciójában fellépő művészekről szól Harsányi László új kötete, az Egy szippantásnyi oxigén színészek című. A könyvsorozat új darabja kapcsán beszélgetett az író Barta Bernadettel.
4: A sorozatnak, ha jól tudom, akkor egyébként volt egy előzménye is 2019-ben. Már akkor megfogalmazódott az a gondolat, hogy itt egy sorozatot jó lenne elindítani és jobban belemenni a részletekbe, vagy aztán ez később fogalmazódott meg?
5: 2019-ben néhány évi munka után jelent meg az a kötet, ami erről az egyesületről, az OMIKÉ-ről szólt, és annak is talán a legfontosabb idejéről, a művészakcióról 32 és 44 között. Megírtam azt a könyvet, nagy siker volt.
4: A Fényből a sötétbe, ugye ez volt a
5: kötet címe? Igen, Fényből a sötétbe, hiszen a fény az a 12. század végül nyilvett aranykor, a sötét meg a zsidó törvények utáni, 39 utáni időszak. Fölkértek mazsihisz.hu, hogy időről időre írjak magukról a művészekről, és akkor elkezdtem időről időre írni, amik meg nem született durván 200 közlésem. A barátaim azt mondták, hogy csináljak ebből kötet, de hogy csinálok én ebből kötetet, hát mint. És akkor rá kellett jönnöm, ami nem egy óriási felfedezés, hogy az internet az megőrzi azt, amit az ember egyszer megírt oda, csak megtalálhatatlan. Szétvágtam, hogy az első kötet az énekesekről, táncosokról szól, a második a hangszeres zenészekről, karmesterekről, és valóban most jelent meg a színészekről szóló kötet, és majd lesz egy negyedik is.
4: Hány sorsot lehet olvasni a színészek kötetben, mert ugye, ahol például az énekesek, táncosok vannak, ott 46 énekes, 10 táncos sorsát lehet megismerni.
5: 52. Azt kellene talán tudni a reménybeli olvasónak és hallgatónak, hogy hát ennél sokkal több művész szerepelt 32 és 44 között a Goldmark terem pici színpadán, de hát sokak számára elérhetetlen az életüknek még csak vázlatos főrajzolása is.
4: Milyen forrásokból tudott dolgozni? Mert ugye itt azért igen komoly kutató munka kellett, én úgy gondolom.
5: Nem volt könnyű, bizonyos értelemben egyre könnyebb. Ez furcsa. Egyrészt az OMIKÉ-nek, Országos Magyar-Izraelita Közművelődési Egyesület, ennek a dokumentációs anyaga elveszett, vagy lappang valahol, de feltétlenül megsemmisült. Vannak benne töredékek. A színészekről is, a zenészekről is, hát óriási szerencsém volt, hogy megmaradt például az összes havonta kiadott műsorfüzet. Ezek a műsorfüzetek tartalmazták, hogy milyen előadások lesznek címre, az összes szereplőnek a felsorolása, a névvel, mindennel. Tehát össze lehetett állítani egy névsort, és akkor kiderült, hogy akkor ott 150 és 200 körüli színész szerepelt. És akkor ami viszont a könnyebbséget jelenti, ez az Arcanum, akik dolgozzák föl a régi folyóiratokat, és most már több millió oldal van, és akkor már csak egy keresés kellett, és elkezdeni összeállítani, szelektálni, kiegészíteni, ellenőrizni, letölteni, megszerkeszteni, szinte semmi már, ugye? Azokat, amiket végül is a könyvben közöltem, pontosabban ugye mindegyiket közöltem korábban az internetes felületen, amit mondtam, és onnan már csak az egészet át kellett írni, és át kellett szerkeszteni, képeket kellett hozzá gyűjteni. Hát elbabrál az ember ezzel reggeltől estig.
4: A mai művészeknek mit tud üzenni ez a sorozat?
5: Két fontos üzenet van. Az egyik az, hogy bármilyen rossz helyzet van, bármilyen megszorítások vannak, művészetre és művészekre szükség van. És azt is üzeni, hogy bármilyen rossz helyzet van, művészet, a színház kiküzdi magának azt a lehetőséget, hogy megmutatkozzon az embereknek.

Június 14-éig tart a 97. ünnepi könyvhét Budapesten, a Vörösmarty téren és a Vigadó téren, ahol különböző programokkal várják az érdeklődőket. Június 13-án szombaton délelőtt például interaktív báb előadásokkal készülnek a családok számára Lázár Ervin meséiből. 14-én pedig Szenek-Zsupéri Kishercegéből hallhatnak hangjátékot, valamint könyvbemutatókon és beszélgetéseken is lesz lehetőség részt venni.

Játék következik, június 20-án szombaton lesz a Múzeumok Éjszakája, ehhez kapcsolódóan hívjuk játékra önöket. A megfejtést SMS-ben várjuk, telefonszámunk 0630 9666, és akkor következik a mai kérdés, felkészülni, kinek az egykori villájában kapott helyet a főváros 12. kerületében a Színész Múzeum? 0630 9666 az SMS számunk. Az első helyes megfejtő a Múzeumok Éjszakája ajándékát kapja. Június 20-án este pedig 8 órától 10-ig várjuk önöket. A műsor a Petőfi Irodalmi Múzeumból jelentkezik majd, és számos helyszínt is bejárunk, a kollégáink innen-onnan jelentkeznek.

Kedves hallgatóink, a kalendárium mai adása ezzel véget ért. A gyártás vezető Mali Andrea, a hangmérnök Schwarz Nóra és Szilágyi Zsolt, a szerkesztő Enz Taraczközi Kinga és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: 16 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
6: Életbe lépett az EU még 2024-ben elfogadott migrációs és menekültügyi paktuma.
5: Megújul a MÁV Plus alkalmazás, egyszerűbb jegyvásárlás és bővülő utastájékoztatás várja az utasokat.
6: Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső.
5: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban.
6: Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok.
5: Várhatóan az eddiginél gyorsabban, de szigorúbban bírálják el a bevándorlók menedékkérelmét az Európai Unióban, a mától érvényes menekültügyi paktum értelmében, mondta a közmédiának a Migrációkutató Intézet vezető elemzője.
6: Dóczer Edit Krisztina szerint a csomag némileg csökkentheti a migrációs nyomást és kezelhetőbbé teszi az illegális bevándorlás kezelését az Európai Unióban. Hozzátette, akár kötelezettségszegési eljárást is indíthatnak hazánk ellen, amiért a tagállamok közül egyedüliként nem adott le cselekvési tervet. A migrációs paktum azt is kimondja, hogy Magyarországon ki kell alakítani egy olyan határmenti tranzitzónát, amely több mint 7700 ember befogadására és elhelyezésére alkalmas.
7: A bizottság a 2022-ben és 2023-ban a tagállamok által közölt adatokat vette számításba. Ekkoriban Magyarországon nagyjából egy ilyen 350 és 400 ezer közötti irreguláris határátlépési kísérletet regisztráltak. Viszont általában a bizottság nem a tagállami adatokra támaszkodik, hanem a Frontex jelentéseire. Ugyanakkor a Frontex jelentései már nem a kísérleteket számítják, hanem kizárólag a sikeres határátlépéseket. Magyarország esetében pontosan ezért is jelent meg egy ilyen nagy szám. Gyakorlatilag minden tagállam kapott valamilyen mértékű könnyítést a bizottság részéről. Magyarország azon kivételek közé tartozik, amelyik nem kapott, és pont ezért, mert hogy a Frontex adatai alapján Magyarország déli határán nincsen migrációs nyomás. Tehát ott már ugye egy másik adatot vesz figyelembe a testület.
5: A Kadét program az egyik legfontosabb nevelési program Magyarországon, ugyanakkor csak akkor lehet igazán sikeres, ha a fiatalok önkéntesen vesznek részt benne, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáróján Debrecenben.
6: Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a közeljövőben több módosítás is lehet, egyebek mellett felülvizsgálják az ösztöndíjrendszert, hogy az még hatékonyabban támogassa a kadétokat.
5: Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér.
6: Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légiközlekedés zavartalanul tervezhető.
5: Új Vectron mozdonyt mutatott be a MÁV, amelyet egyedi grafikával láttak el a Magyar Vasút 180 éves jubileumára. 1846. július 15-én indult el ugyanis az első menetrend szerinti gőzvontatású vonat Pest és Vác között.
6: A MÁV vezérigazgatója elmondta, az új mozdonyt 5 évre bérlik, és ma kezdi meg szolgálatát a Budapest-Keszthely vonalon. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, fontos, hogy a vasúti közlekedés világszínvonalon működjön Magyarországon is. Ennek érdekében indítanak átfogó vasúti járműfejlesztési projektet, amelynek az uniós források jelentik az egyik alapját.
8: Ez a mozdony viszi tehát hírét ezen a nyáron a 180 éves Magyar Vasútnak. Remélem, hogy minél többen találkoznak vele, és aki látja, egy-egy pillanatra elgondolkodik rajta, hogy a technológiai tudás és fejlődés szimbóluma volt egykor a vasút, és bizony ma újra azzá kell válnia, és a MÁV előtt a feladat az, hogy ebben minden munkát elvégezzen és minden támogatást megadjon.
5: Megújul a MÁV Plus alkalmazás, egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utas tájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
6: Vitézi Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat, tette hozzá a tárcavezető, aki szerint ez az első lépés a vasúti digitalizáció és az utastájékoztatás átfogó fejlesztésében.
5: Rekordszámú csapat indult az idei Tiszatavi PET kupán, közölte a főszervező a Kossuth Rádió délelőtt című műsorában.
6: Doró Viktória elmondta, soha ennyien nem neveztek egy PET kupa megmérettetése sem. Vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a szemetet a folyóból. Emlékeztetett, az akcióval tavaly több mint 10 tonna hulladékot szedtek ki a vízből. Ebben az évben is nagy mennyiségre számítanak. Hangsúlyozta, a folyó tisztításával az a cél, hogy visszaadják azt a természetnek.
9: Ott lapulnak a több éve érkezett PET palackok a nádba, olyan élményezés, ezt talán a hallgatók is könnyebben el tudják képzelni, hogy amikor halad az ember a kenuban, és alapvetően csend van, és csak a természet hangjait, a madarak csicsergését hallja az ember, és közben van egy tompa puffogás. Ilyen nagyon furcsa hang, mintha dobolnának, és aztán idővel rájön az ember, hogy ahogy fúj a szél, a nádban beszorult PET palackok ütődnek egymáshoz, és ez az a mesterséges hang, amit valójában az emberi felelőtlenség idézett elő, ami ellen igazából mi küzdünk.
5: Még ma is adhatnak vért az amerikai Metallica Rock együttes rajongói Budapesten egy nemzetközi véradó kampány részeként. Erre tegnap is volt lehetőség. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója azt mondta, az első nap a véradók több mint 23%-a életében először segített ilyen módon.
6: Az önkéntesek pólót és gitárpengetőt kapnak a véradásért cserébe. Kardos István hozzátette, a koncerthez kapcsolódó előregisztrációhoz kötött véradási időpontok gyorsan beteltek a fővárosban.
10: Aki szabadságra megy és tudatosítja magában, hogyha eddig a munkahelyén adott vért, és szabadság alatt találkozik azzal, hogy véradásra van lehetőség egy-egy eseményen, rendezvényen, akkor azt tegye meg, mert ilyenkor nyáron nekünk is más formában kell szervezni, és egyszerre kell figyelemmel lenni arra, hogy új véradók legyenek, és arra is, hogy az, akik állandó rendszeres véradóink most nem ott elérhetőek, ahol mondjuk munkanapokban, nyári időszak ilyen kihívásokkal bír, hogyha ezt még terheli az, hogy kevesebb a véradó is, a fiatalok megszólítása nem olyan sikeres, akkor még nagyobb kihívás lenne nekünk.
6: Autós percek. Az útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába Győr elkerülő szakaszán hajnalban két baleset történt. A 113-as kilométernél a főváros felé 2, a határ felé 1 sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon a Bicske és Biatorbágy közötti terelésben szakaszos torlódásra készüljenek. Az M3-ason Vásárosnamény irányába Bagnál egy kamion borult az árokba. A 41-es kilométernél egy sávot lezártak, a torlódás 12 kilométeres. Budapest irányába Gödöllőnél történt baleset. A 32-es kilométernél már megindult a forgalom, de a kocsisor még mindig több kilométeres. A 23-as főúton Mátra terenye és Ivát között is baleset nehezíti a közlekedést. A 17-es kilométernél teljes az útzár.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk.
11: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban mától buszsávot jelöltek egy rövidebb szakaszon a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, illetve a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között. Ma 17 órától rendezvény miatt lezárják holnap reggelig a Hősök terét és a Kóskároly sétányt, illetve lezárásra kell készülni várhatóan 7:30-tól a Dózsa-György úton és az Andrássy úton is. Schilling Zsolt, BKK Info.
12: MÁV Info.
13: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonat közlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Budapesten ma éjszaka karbantartást végeznek Rákos rendezőállomáson. Az esztergomi, a Szobi és a Veresegyházi vonalon több esti és kora hajnali vonat helyett pótlóbuszra kell átszállni. A változás a napközbeni járatokat nem érinti. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
12: Időjárás jelentés.
14: Jó napot kívánok! A gomoly felhőkből estig keleten még előfordulhat helyenként zápor, zivatar. Közben nyugat felől vastagabb melegfronti felhőzet érkezik, amelyből éjszaka az északnyugati harmadban gyenge eső is várható. Szombaton napközben szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és elszórtan kialakulhat zápor. Holnap ismét megélénkül a szél. A minimum többnyire 9 és 14, a szombati maximum 22 és 27 fok között várható. Kunter Molnár Anna, Hungaromet.
5: Ez volt a Krónika 16 órakor. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Seres Bea és Rosszbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Hamarosan kezdődik a Jó Napot Magyarország. Viszont hallásra.
15: Műsor ajánlott. A történelmi ismeretterjesztés fontosságáról.
16: Trianon utáni Magyarország elvesztette a fürdőinek az összességét. A hagyományos fürdővárosok, ahova a magyarok királyság területén belül eljártak, nem voltak elérhetőek. 1920-ban a legtöbb vendéget Keszthely fogadta. Infrastruktúra a Balaton partján ott volt a legkiépültebb. Erre válaszul jött a fizető vendéglátás, illetve a kempingturizmus bevezetése.
15: Az este a házigazda Csatári Bence történész, vendége Galambos István, a Történelmi Emléktár, a Történelmi Ismeretterjesztő Tudás és Emléktár Alapítvány alapítója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
17: A kreatív suliban a varrás csak ürügy. Anyagokkal, színekkel lehet ismerkedni, és persze egymással. Szoknyák, táskák, barátságok születnek. Zakatol a varrógép, helyére kerül a cipzár, és helyére kerül a testkép, a lélek, a kézügyesség. Családi hagyomány, amit ma már másutt lehet megtanulni. Bemutatjuk a pécsi szitakötőt, ahol a színes álmok születnek.
15: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
18: 4:05 lesz 2 perc múlva, gondolkodjunk együtt ma is, nézzünk az események, a döntések és a hírek mögé, és elemezzük ki azokat részletesen, hogy tiszta képet kapjunk a valóságról. Ehhez érvekre és ellenérvekre egyaránt szükség van, derüljön ki ezekből minél több a következő majdnem másfél órában. Mai első kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy az európai békekeretből az Ukrajnának szánt 6 milliárd euró mellett most Egyiptom is kap 20 milliót. Honnan van ennyi pénz a háborúra Brüsszelben? És mi a véleménye arról, hogy Balaton lellén megtiltották a köztéri alkoholfogyasztást? A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A mai adás szerkesztője Tarics Péter és Meszesán György. Ahogy a hírekben is olvashattuk, az Európai Unió tanácsa az európai békekeretből további 20 millió eurós katonai támogatást fogadott el Egyiptomnak. Ezzel a 2024-ben indított támogatás összege összesen 40 millió euróra emelkedett. Ugyanakkor Ukrajna védelmének támogatására az európai békekeret jóval nagyobb, több milliárd eurós nagyságrendben mozgósítottak forrásokat. A kérdés csak az, van-e értelme vagy politikai-gazdasági haszna ezeknek a támogatásoknak az Európai Unió és Európa számára, és vajon honnan van Brüsszelnek ennyi pénze? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a műsor első felében, és mit mondanak önök, hívjanak minket, írjanak SMS-t nekünk, és amíg tárcsáznak, hallgassuk meg Pék Bulcsú összeállítását a Déli Krónika korábbi adásából.
19: Az amerikai elnök lelkesen fogadta, hogy az orosz és az ukrán vezető végre tárgyalóasztalhoz ülne. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok sokat tett egy ilyen találkozó létrejöttéért. Örülök, hogy felvetették a találkozó lehetőségét. Szerintem sok közünk volt ehhez. Nagyszerű lenne, ha megvalósulna, mondta Donald Trump. Arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy a korábbi egyeztetések során milyen orosz és ukrán kompromisszumokról esett szó. Közben az amerikai képviselőházban megszavazták az Ukrajnának szánt összesen mintegy 9 milliárd dolláros támogatást. A javaslat most a szenátus elé kerül, sokan azonban kétlik, hogy a republikánus többségű felsőház jóvá hagyja azt.
20: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
18: Tehát az európai békekeretből az Ukrajnának szánt 6 milliárd euró mellett most Egyiptom is kap 20 milliót, és az USA pedig 9 milliárdos támogatást hagyott jóvá Ukrajnának. Röpködnek tehát a milliárdok, de vajon ez békekeret, a békét támogatja, vagy a háborút? Erről is beszélgetünk hallgatóinkkal és szakértő vendégünkkel, Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértővel, a Külügyi Intézet vezető kutatójával. Jó napot kívánok!
21: Jó napot kívánok!
18: Tehát akkor békekeret a háborúra? Hogy lehet ezt értelmezni?
21: Hát ugye nyilván az Európai Unióban semmit nem lehet háborús keretnek hívni, tehát az Európai Unió nyelvezetében nyilván a békéről kell ezt elnevezni. Ahhoz, hogy a hallgatók is egy kicsit jobban képbe tudják helyezni magukat ebben az egyébként meglehetősen bonyolult és szakmai témában, egy kicsit vissza kell nyúlni, hogy hogy is alakult ez ki. Miért hozták létre ezt a pénzügyi keretet, ha úgy tetszik? Azért, hogy az Európán kívüli országokat tudják katonai területen támogatni. Ezért a közös költségvetési kereteken kívül, mert azt tiltják a szerződések, létrehoztak egy külső keretet, amiben a tagállamok fizetnek be, és az így összegyűlt pénzzel lehet támogatni jellemzően egyébként eredeti szándékok szerint a balkáni nem EU tagállam balkáni országokat, az afrikai országokat, illetve a közel-keleti országokat, tehát akik az Európai Uniót mondjuk délről, délkeletről szomszédos országok, vagy szomszédos térségek. Na most eredetileg ez talán 2 milliárd eurót tartalmazott, és aztán elkezdett ez földúzzadni. És mostanra már tulajdonképpen 17 milliárd, összességében 17 milliárd eurónál tart ez a békekeret. Ebből a keretből körülbelül 5 milliárd eurót osztottak ki a balkáni, az afrikai és a közel-keleti országoknak, és körülbelül 6 milliárd eurót Ukrajnának. És a maradék 6 milliárd euró pedig az a 6 milliárd euró, amit a magyar kormány blokkolt, mert tulajdonképpen ebből a 6 milliárd euróból azoknak az Európai Uniós tagállamoknak osztanának vissza pénzt, akik természetben értsd régi haditechnikai eszközökkel, mondjuk tartalékban levő harckocsikkal, vagy bármilyen más haditechnikai eszközökkel támogatták Ukrajnát. Tehát tulajdonképpen végső soron az a pénz is valahol Ukrajnába jut, még akkor is, hogyha az már hadianyag formájában. Tehát, hogyha összességében akarom mondani, akkor a 17 milliárdból 5 milliárd jut az összes többinek, és összességében 12 milliárd Ukrajnának. De nagyjából ez a helyzet.
18: No, és hogy ez hogy szolgálja igazából a békét, vagy a szándékot, és hogy ezek az országok, amelyekről itt beszéltünk, gyakorlatilag körbeveszik az Uniót, és hogy miért fontos, hogy ott megteremtődjenek a béke feltételei, erről is beszélgetünk majd. De most itt van mai első témánk első hozzászólója, Vajda Miklós a vonalban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Hát ez a békekeret kifejezés, ez nagyon jó, de ez ködösítés, ez nem fedi a valóságot. Az, ami Ukrajnában is és az Európai Unióban is folyik, az nem más, mint a harmadik világháborúnak a lájtosabb formája, hogy úgy mondjam. Tehát itt békéről szó nincs, ez az egyik. A másik, az alapkérdés, ha jól emlékszem, az volt, hogy miből telik erre az Európai Uniónak. Hát itt a szakértő úr elmondta, hogy miből telik, semmiből. Ugyanis az Európa Uniónak nincs pénze. A tagállamokat lerabolták, most következik Magyarország ezzel a kormányváltással, illetve a teljes behódolással, még a eddig megvolt részleges függetlenségünket is elveszik, tehát részben ebből, illetve áthárítják a költségeket, ahogy itt mondta is a szakértő úr, áthárítják a költségeket unión kívüli tagországokra is, illetve nagy részt ez a gazdasági pénzügyi City of Londoni és a New Yorki pénzügyi elit, ez kényszeríti rá a tagországokra ennek a háborúnak a költségeinek a viselését. Úgyhogy ennyi az én véleményem erről.
18: Köszönjük szépen Miklós gondolatait. Tulajdonképpen ez a békekeret, tehát hogy áll össze, tehát abból a szempontból, hogy mely tagállamok hogyan járulnak hozzá. Itt említette, hogy a régebbi harci eszközöket például, hogy fölajánlják, hát itt láthattuk Németországnak milyen harci eszközeik vannak, nem nagyon használhatók, amit odaadtak Ukrajnának, egy részük legalábbis, meg ráadásul nem is volt hozzá ember, aki ezt aktiválja, de tulajdonképpen mi alapján dől el, mekkora függőséget jelent ez tulajdonképpen a tagállamoknak, hogy létrejön egy ilyen békekeret, amit unión kívüli célokra használnak.
21: Ugye, annak idején, amikor ezt létrehozták 2021-ben, akkor minden tagállam, egyébként Magyarország is beleegyezett abba, hogy önkéntes alapon betesznek egyébként GDP arányosan, vagy GNI arányosan, mindegy, hogy hívjuk, pénzeket ebbe a keretbe. Eredetileg mondom, olyan körülbelül 2 milliárd euró volt, és aztán több körben bővítették ezt föl nagyobb összegre. Ugye eredetileg arra szolgált, ahogy mondtam, hogy a Ukrajna akkor még szóba se volt, hogy a balkáni országokat, vagy a közel-keleti, vagy az afrikai országokat segítsék viszonylag kis összegekkel egyébként, összességében nagyobb az összeg, mert ugye most a legutolsó hír is 20 millió euróról szólt Egyiptom részére, ez azért... Tehát egy ekkora országnak ez nem egy akkora pénz, 20 millió euró. Ugye emlékezzünk vissza, mire szolgált volna ez eredetileg? Ugye hát azért a Közel-Keleten például nagyon sok szélsőséges szervezet, emlékezzünk vissza az Al-Qaidára, vagy az iszlám államra, és az ez ellen harcoló országokat segítették. Aztán volt olyan, aki az ilyen segítséget arra használta, hogy a migrációs útvonalakat megpróbálja ellenőrizni. Volt olyan, aki arra kért pénzt, hogy a kalózkodás ellen tudjon küzdeni. Tehát ezeknek a céloknak a nagy része, ez teljesen támogatható célrendszer volt. Csak aztán ugye elkezdődött az ukrajnai háború, és az egész békekeretnek a a fő irányvonal, a célkitűzése az átkerült ebből, amit előbb említettem, Ukrajna támogatására, és gyakorlatilag Ukrajnának vásároltak hadianyagot, lőszert, mindenféle ilyen eszközöket, illetve ugye a tagállamok a saját raktárkészleteikből adtak át fegyvereket, vagy lőszert, vagy bármilyen haditechnikai eszközt, vagy katonai eszközt Ukrajnának, és ebből a keretből kaptak, hát ha úgy tetszik, visszafizetést. Most ugye nem az egészet, amibe szerintük került, persze ezt is nehéz megmondani, hogy ugye, ha bemegyek a boltba, idézőjelbe szólva, és vásárolok egy vadonatúj tankot, annak van ára. De hogyha egy 60 éves tankot, amelyik mondjuk 60 éves, de az utóbbi 20 évet a raktárban töltötte, hogy ennek mennyi az ára, ugye ezt azért nem olyan egyszerű megmondani.
2: És működőképes-e?
21: Hát illetve is korlátozottan működőképes, mert ugye föl lehet újítani, meg lehet használatba venni újra, de vajon ennek mi az ára? És itt a tagállamok bemondtak valamit, hogy szerintük mi az ára, és akkor ennek egy részét visszakapták ebből a keretből. Most ugye a korábbi magyar kormány erre azt mondta, hogy na akkor erre nem szabad ebből költeni, mert ez nem egyezik meg a keretnek az eredeti cél rendszerével. Ugye ennek vége van, az új magyar kormány ez feloldotta ezt a vétót, és most újra lehet, ugye ezt a 6 milliárd eurót, most újra lehet erre a célra költeni. Most más kérdés, hogy a legutolsó külügyi tanács ülésen ebből komoly viták származtak, mert megpróbálnák átalakítani a régi rendszerből valamilyen új rendszerbe, amelyiknek lennének nyertes tagállamai, és lennének vesztes tagállamai. Úgyhogy ezen a legutóbbi 6 milliárdon most éppen hajba kaptak.
2: Most ha azt nézzük a világ térképen, hogy mennyire meghatározó az Európai Unió a nagyhatalmak mellett, akkor erre igazán negatív választ adhatunk, hogy nem meghatározó, de az is érdekes, és a hallgatók is ezt erősítik meg, hogy miért az uniónak kell egy viszonylag kis uniónak, egy nagy Egyiptomnak segíteni, és a nagyhatalmaknak vannak-e ilyen hasonló békekeretei, amit az ő határaikon kívül használnak?
21: Elnézést, máshogy hívják, de azért mindegyik nagyhatalom valamilyen módon azokat katonai eszközökkel és pénzzel is segíti, akik hozzájárulnak az ő biztonságához. Tehát például az Egyesült Államoknak is van ilyen programja, ugye ennek a leghíresebb haszonélvezője Izrael, mert a legnagyobb pénz ebből az amerikai keretből Izraelbe megy, de másoknak is szoktak kiutalni onnan pénzeket. Egyébként Magyarország is kapott már amerikai ilyen katonai segítségeket. Persze általában azt szokták hozzá kötni ezekhez a pénzeszközökhöz, hogy ebből a pénzből amerikai fegyvereket kell vásárolni. Most persze, hogy az európaiak mennyire tudják ezt hozzákötni, az azért kétséges, mert például ugye az a tapasztalat, hogy Ukrajnába az európaiak, azok persze szállítanak európai fegyvereket is, de nagyon sok fegyvert az európaiak nem tudnak előállítani, például ugye a leghíresebb a Patriot légvédelmi rakéta, ahol az a felállás, hogy az európaiak fizetnek, az amerikaiak megszállítanak.
2: Mi a véleménye erről István kedves hallgatónknak? Nem tudom, mennyire figyeli ezeket az eseményeket. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Hát magában a történelem folyamába próbálom figyelni, és ugye itt, amit azért próbál mindenki eltusolni, ez a 6 milliárd is, amit kiosztanak az átadott fegyverek kompenzációjára, és ez is fegyverekre fog menni, csak ugye amikor átadták a fegyvereket, akkor azt mondták, hogy jó, majd kompenzálunk, és akkor abból tudtok új fegyvereket venni. Hát ugye ezek az átadott fegyverek, ezek egyrészt, hogy ugye megbeszélték, hogy hát igen, hát ennek a megsemmisítése még több bekerül, inkább adjátok át, ott a fronton nagyon könnyen megsemmisül, ott nincsen probléma vele, ott úgyis kilövik meg, amelyik lőszert, meg fegyvert, meg oknát, meg mindent telepítenek, azok ugye már megoldódott a megsemmisítése, ezekről, amikor az előbb én beszéltünk, hogy 45 feléves, vagy akárhány mintájú, mit tudom én milyen ugye eszközök, és ugye most ugye megy a pénz, és akkor ebből ugye az államok ugye újra új fegyvereket tudnak vásárolni, hát ennek minden hallgató tudja, hogy kik a haszonélvezői, hát nyilvánvaló azok a fegyvergyártó államok, akik tulajdonképpen ezt majd végül is bezsebelik. Tehát ez is ugye a gazdaságot hajtja, mint ahogyan a Kádár ártás mondta valamikor, hogy amit állopnak, az se probléma, mert hát kedves érékek, az is a magyar népköztársaságot gyárapítja, ugye ezt így elmondták annak idején. De hát ugye itt meg azokat a fegyvergyártó cégeket, ahol itt ezeket a pénzeket, de itt a probléma nem ez. Itt a probléma az, hogy tulajdonképpen megint megvan ez a nyugat-európai álom, hogy ugye akkor a nagy Szovjetuniót, most ugye az Oroszországot, előtte ugye megint Napóleon az Oroszországot, ugye minden áron ugye valahogy térdekényszeríti, mert szükség van az ő neki a területére, szükség van a kincs készletére, ami a földbe rejtőzik, legyen az olaj, gáz, vagy bármilyen nemesfém. A lényegében az, hogy itt tulajdonképpen sajnos és sajnálatos módon elindult egy olyan világháború, amit nem akarnak abba hagyni, úgyhogy ez máshogy, hogy most az orosz meg az ukrán leül. Az orosz meg tulajdonképpen egyetlen, hogy az érdeke is most egyetlen egy már, hogy azt a területet, amit úgy hívják, hogy Ukrajna, ami az őneki a valójában területei voltak, azokat megtartsa és visszaszerezze. Mivel, hogy ugye itt aljas kis játékokkal ugye kiátszották az oroszokat a különböző békeszerződéseknek a csendes kiátszásával, amit ugye finoman kifejezve az oroszok megettek, ugye, és ugye elkezdődött ez a háború. Csak itt van egy probléma, hogy ebben a háborúban egy, ami nem számít, egy nép kiirtódik. Tehát egy ukrajnai részben elvándorolnak a világ minden részére a családok, és ugye a fiatalok mennek el, részben meghalnak a fronton, részben tulajdonképpen rengeteg az óriási sebesült, a másik világháborúban nem volt, akarom mondani, az első világháborúban nem volt annyira, a legtöbb különböző sérültek voltak, mint amennyi már most van, és ugye ez tulajdonképpen nem számít, mert az utolsó katonáig lehet harcolni, és akkor ugye van egy ilyen álom, amiben ugye be akarják vinni az egész európai katonaságot, ugye, hogy a mondta itt a kedves német úr, hogy azt szeretné látni, hogy a kezükön az Európai Uniós zászló lengjen, amikor ugye mennek harcolni, ugye, hát ebben az első frontvonalban megint kik lesznek, Lengyelország, Magyarország, Románia, akik ott vannak a határ mentén, és majd akkor minket neki lehet küldeni. Isten mentsen meg ettől a dologtól, amik itt a fejekben vannak, de hogyha valaki végignézze a történelmet, végignézze azokat, hogy mi közünk van ahhoz, hogy Egyiptomot miért támogatjuk, megnézzük az akkori frontok kialakulását, megnézzük az akkori történelmi folyamatokat a háborúban, mind a sivatagi háborúkban, mind egyéb dologban, akkor mindenki rájön arra, hogy hoppá, mire is megy ki a játék.
2: Köszönjük szépen István gondolatait, innen folytatjuk hallgatóinkkal és vendégünkkel, Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértővel, és már most jelzem, hogy második számú témánkhoz is nagyon szeretnének hozzászólni sokan, az pedig az lesz, hogy mi a véleményük arról, hogy Balaton Lellén megtiltották a köztéri alkoholfogyasztást, de előtte halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek a bemondó Bordi András.
0: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Kivezetik a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszüntetik az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. A kadét program az egyik legfontosabb nevelési program Magyarországon, de csak akkor lehet sikeres, ha önkéntes, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáróján Debrecenben. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a jövőben több módosítás is várható. Egyebek mellett felülvizsgálják az ösztöndíjrendszert, hogy az még hatékonyabban támogassa a kadétokat.
6: visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta a Szabó Csaba menesztését. Egésznapos lovas programokkal és családi rendezvényekkel várja a látogatókat holnap a 7. Vácdokai Vágta. A programban huszár és lovas előfutamok, látványos bemutatók, valamint egy sztárfutam is szerepel, amelyben ismert művészek állnak rajthoz. Az elővágtán indulási jogot lehet szerezni a Nemzeti Vágta októberi döntőjére, amelyet a szilvásváradi Lipicai Lovas Központban rendeznek meg. Ami az időjárást illeti, éjszaka egyre több felé beborul az ég, futózáporok keleten előfordulhatnak. Holnap csökken a felhőzet, csak elszórta lehet kisebb eső. Éjszaka 9 és 14, holnap napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
2: Mai témáink a következők. Mit szól hozzá, hogy az európai békekeretből az Ukrajnának szánt 6 milliárd euró mellett most Egyiptom is kap 20 milliót? Honnan van ennyi pénz a háborúra Brüsszelben? És mi a véleménye arról, hogy Balaton lellén megtiltották a köztéri alkoholfogyasztást? A hírekben az is szerepelt, hogy a NATO egy új 70 milliárd eurós katonai támogatást fontolgat Ukrajna számára. A brüsszeli politikó a katonai szövetség több diplomatájára hivatkozva azt írta, a tervet a júniusi ankarai NATO csúcson mutatnák be, és azt tartalmazza, hogy a tagországok egyedi megállapodásokat kötnének Kijevvel. Ambrus Róbert összeállítása következik a Déli Krónika korábbi adásából, aztán várjuk hallgatóink véleményét is.
7: Diplomáciai források szerint a NATO tagországok egy 70 milliárd eurós katonai segély megvalósításán dolgoznak. Azt a tervet ugyanis elvetették, hogy a tagállamok költségvetésének egy meghatározott részét Ukrajna támogatására különítsék el. Az új javaslatot Németország terjesztette elő, 30 milliárd eurót az Ukrajnának szánt uniós hitelből adnának, további 40 milliárd eurót pedig a tagállamok kétoldalú megállapodásokkal küldenének Ukrajnának. Egy német kutatóintézet közben azt közölte, az európai országok az év első 4 hónapjában havi 2 milliárd euró értékű katonai támogatást adtak Ukrajnának, ami elmarad az egy évvel korábbihoz képest. Az intézet kiemeli, idén január és április között az Egyesült Államok nem küldött katonai támogatást Kijevnek.
4: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
2: Vendégünk továbbra is itt a stúdióban, Siklósi Péter, biztonságpolitikai szakértő, a Külügyi Intézet vezető kutatója. Hallgatóink pedig azt írják, hogy sötét jövő, hogy minden a háborúról és nem a békéről szól. László pedig azt írja, hogy a nagytőke érdeke ez az egész, Zelenszky kiváló alany, és talán az összes nagyhatalom vezetői benne vannak ebben a lobbiban. Tehát akkor ez lobby, és nagyon érdekes, hogy ezzel kezdtük, hogy békekeretről beszélünk, de gyakorlatilag a háború finanszírozása, ami van.
21: Igen, azért ezt sok esetben nehéz elválasztani, mert ahhoz, hogy béke legyen, ahhoz azért rendelkezni kell katonai erővel. Mert aki nem rendelkezik katonai erővel, azt azok, akik rendelkeznek katonai erővel, könnyen meg tudják támadni, és az nem tud védekezni. Tehát ugye nem véletlen a régi latin mondás, hogy ha békét akarsz, akkor készülj a háborúra. Tehát a katonai készülés, a katonai eszközök vásárlása, az nem az ördögtől való, az, hogyha normális keretek között van tartva, és tényleg védekezésre használják, vagy elrettentésre, akkor az egy jó célt szolgál. Ugye onnantól kezd ez rossz célt szolgálni, hogyha vagy hódításra próbáljuk használni, vagy arra, hogy valaki mást háborúban tartsunk, és a saját érdekeinkért, ugye mi pénzt teszünk bele ebbe a dologba, ebbe a háborúba, az ukránok meg vért tesznek bele, és a célja pedig az, hogy az oroszokat lekötve tartsa egy hosszan elhúzódó háborúba. Na, ekkor már nem helyes ez a fajta katonai költés. Szerintem fontos ez a distinkció a kettő között.
2: Hallgatóink szép számmal szeretnének hozzászólni, és hogy legyen időnk a másik témára is, mert hogy ahhoz is sokan szeretnék elmondani a véleményüket, ezért arra kérném majd Bertalant és Miklóst, hogy röviden mondják el a gondolataikat, hogy jusson idő részben szakértő vendégünknek is, hogy reagáljon rá, és a második témára is. Tehát akkor kezdjük Bertalannal. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Abszolút egyetértek a szakértő úrral. Én is azt mondom, hogy mindig mindennel összefügg, tehát nagyon helyes a meglátás, nem akarom ismételni itt a békére tett kétkedeményezését, de ez nem elvitatható gondolat. Azon kívül szeretném felhívni a figyelmet, hogy a tőkés gazdasági válság egy részt, ami motiválja az Európai Uniót az Ukrajna melletti, hogy mondjam, használjuk egy olyan kifejező ráncsatörésre. Másrészt pedig lenne az Uniónak Ukrajna az élelmiszer kamrája. Tehát itt mindenképpen ki kellene hozni, persze nem hadászatilag, hanem diplomáciai úton, ha nem is a nyerességet, de a döntetlent, mert Európának meg kell nyerni mindenképpen az Ukrajnát. Nem elvitatható módon Magyarországnak, mert a Dunai Vasmű éppen azóta áll, mióta a háború kitört, és nincs alapanyag a Dunai Vasműhöz.
2: Annyit talán, hogy nem élelmiszerkamrája Ukrajna, mert hogy Európa képes megtermelni saját magának az élelmiszert.
8: Nem képes, uram, a buzát nem képes megtermelni, a lila tehenet is etetni kell az Alpokban, hogyha tél van, és a kukoricát a kukoricával látják el a nyugat-európai gazdaságot.
2: Jó, most ebben nem menjünk bele, de igazából az, hogy élelmiszerkamrája, ez így nem állja meg a helyét, hogy maradjunk inkább így a katonai dolgoknál. Itt ugye röpködtek az előbb a milliárdok, tehát 70 milliárd eurós katonai támogatást tervez a NATO Ukrajna számára, aztán ugye van a 17 milliárdos békekeret, az USA 9 milliárdos támogatása, hogy itt akkor nagy erők összpontosulnak, és akkor fogalmazhatunk így, hogy a béke fenntartásra. Ez talán így a helyesebb szó?
21: Hát ez nagyon nehéz megmondani. Szóval ez a 70 milliárdos, ez nem a béke, ez sokkal inkább a háború fenntartására fog fordítódni. De a 70 milliárdot is nagyon nehéz meghatározni, tudnélik. Ez a szám, ez nem egy 70 milliárd új pénz, mert ezt már több címen megígérték ennek nagyobbik részét. Tehát ugye az Európai Unió egyfelől ad egy 60 plusz 30, összesen 90 milliárdos kölcsönt Ukrajnának, amit persze Ukrajna soha nem fog visszafizetni, tehát ilyen módon nem kölcsön lesz, hanem ajándék, és ebből 60 milliárd az katonai célokra menne. Na most ennek egy része átfedésben van ezzel a 70 milliárddal. A 70 milliárd egy másik részét pedig a tagállamok már külön-külön kiajánlották Ukrajnának, tehát hogy ebből a 70 milliárdból mennyi az új pénz, azt nagyon nehéz megmondani.
2: És itt van akkor Miklós kedves hallgatónk is, jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, tiszteltek, szerzettel köszöntöm kedves Zsolt, üdvözlöm a kedves vendéget, Siklósi urat, nagyon szeretem, nagyon értelmes és nagyon kimerítő válaszokat ad. Hát én most megmondom őszintén, így 83. életkoromban vagyok, de én még ennyi milliárd, meg trilliárd pénzről az életemben nem hallottam. Itt úgy röpködnek a milliárdok, hogy ez már hihetetlen, ennyi pénz már évek óta azt mondják, nincsen, de mégis van. Én szeretném, ugye ez olyan majdnem, mint Vietnámból, meg Afganisztánból, hogy van annyi pénz, hogy 15 éve jönnek dollárral, meg euróval, kitől meg hogy kapják. Én szeretném a Siklós urat megkérdezni, még senki nem tette fel ezt a kérdést, hogy én úgy tudom, hogy a dollár, meg az összes pénz, főleg az euró, ez nem a határban, meg a farmokon termelik. Mert ennyi pénze már a lakosságnak sincs meg minden, de minden nap azt halljuk, hogy ide ennyi milliárd, amúgy annyi milliárd, honnan van ez a sok pénz, mert ez valahonnan származik, ezt a pénzt valahol meg kell termelni. És ezt már a gazdaság nem biztos, hogy kibírja termelni, mert ugye Európában is elég le van gyengülve a gazdaság minden téren, minden nap gyengébb lesz, és minden nap több milliárd eurókot, hogy mi van a pénznyomtatással? Erről soha senki nem beszél. Ebben az űrzavaros világban mennyi pénzt lehet nyomtatni, akár úgymond feketén, vagy hogy megy ez a pénznyomtatás? Én erre volnák nagyon kíváncsiak, és várnám Siklós úr válaszát. Megköszönöm, nem tartom fel, mert...
2: Nem tartod fel. Köszönjük szépen Miklós gondolatait és kérdését.
21: Miklós egy nagyon fontos részletre mutatott rá. Ugyan ezt a pénzt nem igazán nyomtatásból teremtik elő, viszont nagyobb részben hitelből. Tehát itt gyakorlatilag az európai tagállamok eladósodnak annak kedvéért, hogy ezt a pénzt odaadhassák javarészt Ukrajnának. Tehát a pénznek a forrása az eladósodás. Ezt, ami azt jelenti, hogy ezt vagy nekünk, de még inkább a gyerekeinknek, meg az unokáinknak vissza kell fizetniük.
2: Ezeket a 70 milliárdokról, amikről így beszélünk, meg a 17 milliárdos békeket, tehát ezt mind akkor gyakorlatilag... Ezt
21: hát legalábbis egy jó részét eladósodásból, hiszen hogyha megnézzük, hogy manapság, tehát nincs olyan európai ország, amelyiknek nullás lenne a költségvetése. Tehát minden egyes költségvetés, ugye régebben a német volt ilyen, de most már a németek is feloldották az eladósodási stoppot, és most már ott is engedélyezve van az eladósodás.
2: Végezetül nagyon sok hallgatón kérdezés, így összefoglalnám egy kérdésben a lényeget, hogy van-e tehát értelme vagy politikai, gazdasági haszna ezeknek a támogatásoknak az Európai Unió és magának az Európának, mint kontinens számára.
21: Az eredeti elgondolásnak nagyon is volt értelme, hiszen Európát körbeveszik viszonylag gyenge országok, egyébként az, hogy mondjuk ezek között Egyiptom az több mint 100 milliós népességű, ettől még bizonyos szempontból lehet gyenge ország, amelyik mindenféle komoly kihívással, iszlám radikalizációval, vagy migrációval, kalózkodással, egy csomó ilyesmivel küzd, és ezek, hogy ezeket a helyzeteket ők kontroll alatt tudják tartani, ahhoz Európának a segítsége az jól jön. Tehát ez egy helyes cél. Az, hogy aztán később ezt az eredeti célt eltérítve, ez gyakorlatilag mostanra már Ukrajna háborús támogatásává vált, az hosszú távon már egyáltalán nem helyes cél. Az ukrajnai háborút nem fenntartani kéne már, hanem lezárni, és békét kötni.
2: Ez egy remek végszó is legyen így, és nagyon szépen köszönöm Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértőnek, a Külügyi Intézet vezető kutatójának, hogy a témával kapcsolatban eljött hozzánk és válaszolt a kérdésekre.
21: Köszönöm a meghívást.
20: Jó napot, Magyarország!
2: 3:45 múlt egy perccel, folytatjuk második témánkkal. Óriási cigorított a napokban a népszerű üdülőhely Balatonlelle, ahol mostantól mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a hangoskodó nyaralók. A településen bevezetett köztéri alkoholtilalom célja az éjszakai randalírozás megfékezése, a szabályszegőket pedig akár 100 000-es bírsággal is sújthatják. A Balatonlellei képviselőtestület ülésén Felházi Miklós polgármester előterjesztése szerint a most elrendelt alkoholtilalom bevezetése a rendőrség jelzései alapján elkerülhetetlenné vált. A polgármester beszámolója alapján főként a Siófok felől érkezik mindig egy olyan tömeg az éjszakai órákban, amely a bűnözés és a közrend megzavarásának kockázatát hordozza magával. A városvezetés szerint ez a folyamat az elmúlt években negatív irányba fordult, ezért látták szükségesnek a fellépést. Mi a véleményük erről? Hány helyen létezik ez az országban? Élnek-e ezzel az önkormányzatok? És hát nem csak a Balatonparti és nem csak balatoni problémáról van szó, hiszen korábban már Szegeden is voltak ilyen gondok. Hallgassuk meg Nagy Margit összeállítását.
10: Nyáron, hétvégeken, péntek, szombaton kicsit hangosabb a zene.
11: Csongrádon a Körös Torokban járunk, ahol évekre visszanyúló vita zajlott a szórakozó fiatalok és a nyugalomra vágyó üdülő tulajdonosok között. A hölgy azt mondja, nem is a zene zavarta a legjobban.
10: Rugdossák az üveget meg a műanyag flakonokat hazáig. Már a zene az annyira nem is hallatszik föl. Inkább az, amikor hazafele mennek és randalíroznak.
22: Én szeretem a hangos zenét, meg a jó kemény rock zenét.
11: Úgy tűnik, nem mindenkit zavar a fiatalok jelenléte.
22: Fölborították a kukát, de hát az mindig volt. Hogyha fiatalokat kitiltják innen, nem lesz diszkó, nem lesz buli, akkor ki fog? Idősek, lemegyünk egy sörre elbeszélgetni, abból nem fog megjelenni a köröstorok.
11: A köröstoroki üdülő övezetben végül is kompromisszum született, mesélte évekkel ezelőtt az egyik diszkó tulajdonosa.
23: Elfogadtuk ezt a kezdeményezést, hogy csak szombaton van buli. Ez nekünk igen nagy visszalépés.
11: Hogy a lakosság nyugalma is meglegyen, és az üdülőhelyen bulizó fiatalok is jól érezhessék magukat, újabb gesztus gyakoroltak a szórakozó helyek tulajdonosai.
24: Döntés született a vállalkozók részéről, hogy egy zajvédő falat is felhúznak. Ezen kívül a buli végén terelik a vendégsereget, tehát hogy ne szélegyenek szét az üdülőterületen, és egy darabig magán a városon keresztül is, ahol egyébként mind a polgárőrök, mind a rendőrök egyébként ebben segítségükre vannak.
11: A szegedi belvárosban persze nem lehet zajvédő falakat építeni, pedig a Tiszaparton italozó fiatalok nem éppen csendesek.
25: Mi az, amit iszol?
26: Hát, ez bor meg üdítő.
25: Találtam, hogy több kupacban fiatalok indogálnak. Ez a módi?
27: Igen? Ez természetes. Minden nap, minden hétvégén. Azért, mert itt lehet inni.
11: A Tiszaparton kezdődik az alapozás, aztán irány a belváros, és ott folytatódik a buli, amelynek következményét a belvárosi házak lakói szenvedik el. Különösen a tiszaparti sellőházban élőket érinti az afterparty.
28: Vagy 50 papír reggelenként, amit vici papírnak használnak.
11: Ide végzik a dolgukat?
28: Itt a sarokban. A bokrok alatt. Szomszédasszony takarít szegény.
11: Mióta tart ez az állapot?
28: Há, évek óta.
11: És miért pont a sellőházat pécézték ki?
28: Nagyon kellemes hely a Tiszaparton, lent a lépcsőkön. Hogy hogyan jönnek be, itt az előcsarnokból alig tudjuk kiszavarni őket. Mikor 30-40-en voltak bent, feküdtek, alig tudtunk bemenni, még a liftbe is voltak.
20: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
2: Fontos tisztázni, hogy mire és kire vagy kikre nem vonatkozik az alkoholtilalom a vendéglátóhelyek teraszain, az alkalmi rendezvényeken, a vásárokon, a közforgalmú strandokon és a rendezvény téren továbbra is engedélyezett a fogyasztás. Mi a véleményük erről? Tehát Balaton Lellén óriási szigorítás történt a népszerű üdülőhelyen. Sokan azt is írják, hogy Lelle az új Siófok, tehát nem véletlenül történt ez a lépés. A településen bevezetett köztéri alkoholtilalom célja tehát az éjszakai randalírozás megfékezése, a szabályszegőket pedig akár 100 000-es bírsággal is sújthatják. És akkor második témánk első hozzászólója van itt a vonalban. Péter, jó napot kívánok!
29: Üdvözlöm a rádióhallgatókat, én üdvözlöm ezt a történetet. Balatonleléről annyit, hogy már 15 évvel ezelőtt is egy profi vezetés volt ott, és profin rakták össze a strandokat, mindent. Akkor még nem volt ekkora randalírozás, illetve az alkoholfogyasztás. Ugyan

0: kicsit le a zenét. Ez is jó. Nagyon sok mindennel összefügg, a toaletteknek a megnyitása, a toalettek használata, ezek mind pénzért használhatók. Nyilvánvaló, aki elmegy fesztiválozni, a belépőt szednek, nagyon drága minden, össze van keverve a szezon a fazonnal, tehát már nem az van, mint régen, hogy bementünk és kártyával meg pénzzel fizetünk, hanem meg kell venni egy kártyát, kreditet kell vásárolni egyéb. Tehát ez egy nonsens dolog, én úgy gondolom, a vendégekkel szemben is, és a vállalkozók többsége, aki ezt rendezi, én úgy gondolom, hogy ő a saját pénztárcáját nézi, és a költségoldal az, ami még nagyon megterheli a vállalkozókat. De én nagyon üdvözlöm, ez nem csak Lellén van, hanem több városban is van, már 22-ben is volt, vagy Sárváron, tehát nagyon sok helyen van ilyen tiltás. Én úgy gondolom, hogy olyan szempontból jó, hogy a rendőrhatóság vagy hatóság azonnal el tudja dönteni, és tud intézkedni abban az esetben, hogyha ennek a megsértése elkövetődik, és gyakorlatban egy bírságot tud alkalmazni. Én szigorúbb büntetést csinálnék, mert borzalmas az, amikor egy társaság inzultál egy normálisan akár este sétáló párt, vagy egy társaságot, vagy fiatalokat, és úgy gondolom, hogy a fiataloknak a többsége már nyíltan vállalja, hogy nem isznak, nem dohányoznak egyéb, de van azért egy-két suhanc, aki még ezt megteszi, de én szigorúbb büntetést adnék, hogy megjegyezze, hogy többet ilyet nem lehet csinálni. Én elismerem a városoknak azt a döntését, hogy büntetés van, szigorítás van és tiltás, mert nem hiába építették fel a turizmust, ebből él a város, és ezt mind külföldi, mind belföldi turisták megnézik. Az internet nagyon gyors, azonnal véleményt kapnak minden egyes szállásról vagy bármiről, és hogy biztonságosan tudják-e használni este a környéket.
1: Igen,
0: hát én üdvözlöm ezt.
1: A hallgatók többsége is azt írja tulajdonképpen, hogy fokozott rendőri jelenlétre lenne szükség, a másik pedig azt, hogy rengeteg fölmérés van arról, hogy a fiataloknál már nem divat ez a mértéktelen alkoholfogyasztás.
0: Egy nagyon rövid gondolat a rendőrhatósággal szemben. Én nagyon köszönöm a rendőrségnek és a rendvédelmi szerveknek, hogyha telefonál az ember, és parkokban tapasztal olyan dolgot, ami nem odaillő, vagy bármilyen káros tevékenység, nem akarok mondani, de azt kimondom, hogyha én jelzem ezt a hatóságnak központi telefonszámon, 4-5 perc alatt ott vannak csendesen, és visznek el mindenkit. És nagyon köszönöm a hatóságnak ezt a fajta rendelését, és azoknak a rendőr embereknek és rendfenntartóknak, akik napi szinten ebben benne vannak, önélkülük ez nem menne, és tényleg ott vannak mindig, és segítenek. Tehát én nagyon köszönöm a szegedi csapatnak, országosan is a rendvédelmi dolgozóknak azt, hogy ők teszik a dolgokat, és bejelentésre, lakossági bejelentésre kimennek. Az, amit a bejátszásban hallottunk, hogy milyen ház és mit csinálnak ott az emberek. Én úgy gondolom, hogy ez a város vezetésnek is egy apró hibája, ezt nagyon gyorsan lehetne orvosolni, de hogy látjuk, erre most egyenlőre lépés még nem született, pedig lenne rá megoldás, és ugyanúgy Kőröstorokban is egy gyönyörű hely, lehetne egy fesztivál hétvégés vagy fesztivál hetes dolgot odavinni, de nyilvánvaló ehhez egy önkormányzat anyagi, úgymond, hozzájárulása most per pillanat ebben a helyzetben nem teszi lehetőbe, hogy egy önkormányzat ezt finanszírozza, akár a Kőröstoroknak a rendezvényeit. Volt, jó volt, de tragédiába fulladt, és ez nem biztos, hogy jó dolog.
1: Köszönjük, köszönjük Péter gondolatait Szegedről. Istvánnak nem tudom, melyik városban milyen tapasztalatai vannak, még a hírek előtt beszélgessünk erről, aztán természetesen a hírek után is. Jó napot kívánok!
2: Jó, kívánok. Hát én Celdömölki vagyok itt, is azért vannak ilyen kiabáló részeges fiatalok, vagy idősebbek is. Én ezt nagyon súlyoznám, és a technika lehetővé teszi azt, hogy mondjuk van egy figyelmeztetés egy 10.000 forinttal, utána pedig rögzül a áramcsapás, és akár még elzárással is lehetne, hogyha mondjuk harmadik alkalommal sem térül meg a figyelmeztetés. Én ebben még annyit, hogy országosan én betiltanám ezt a köztéren való. A köztér az azért az ember megy, elintézi a dolgát, való cél kitűzés oda akar menni, nem pedig az, hogy ott cipeli magával az alkoholt, aztán iszogat. Ezt mindenképpen országosan bevezetném, és felhívnám a figyelmet a nemzeti dohányboltok előtti gyülekezetekre, mert ott aztán tényleg folyamatosan reggel estig a cigaretta és az alkohol. Most az

0: ellenőrzés, hát ez nem egy egyszerű dolog, és itt nekem nagyon bosszant, amikor az állomásokon és a busz pályaudvaron, vagy éppen a busz megállóban nem tartják be azt, amit be kellene tartani törvény szerint. Vegyék tudomásul azt, hogy ez a dolog, ez másokat zavar, és a legfőképpen az, hogy az ő testüknek mondjuk ártanak vele legjobban. Én ezt a mondjuk dohányzást és alkoholfogyasztást ezt mindenképpen úgy súlyoznám, hogy mondjuk háromszoros esztékát kellene annak fizetnie, aki saját testét teszi tönkre, aztán utána meg kuncsolog a gyógyításért. Tehát én elég komoly szankciókat hoznék, és mondom, itt a legfontosabb az, hogy hogyan tudják ellenőrizni, mert én nem látom sem az állomáson, sem a buszmájukban, hogy bárkit is megbüntettek volna. És ugyanúgy a dolgozók is, nincs kijelölve nekik hely, bárhol hívják, tehát a vasúton is, meg hát az alkoholt ott nem, de
1: Balaton lejjebb minden esetre nagyon szigorúan kezdett ennek neki, tehát ott 100 000-es bírsággal sújthatják az éjszakai randalírozást. Egyébként ez nem központi határozat, az önkormányzatok saját maguk dönthetnek erről, és nagyon sok településen élnek is a lehetőséggel. Hallgatóink azt írják, Éva, röviden, tömören, hogy az alkohol tőlem be is tilthatják a világon mindenütt. Másik hallgatónk azt írja, Balaton-Keneső önkormányzata rendelete csak ráerősít arra, hogy egyébként országosan tilos közterületen alkoholt fogyasztani. Az viszont érdekes lehet, hogy mi van a bolt előtti fogyasztással, ha a terület közterület, akkor tilos, de ha a bolttal azon helyrajzi számú, akkor az közterület használatú terület, ahol a telek tulajdona dönt. Teodóra pedig azt írja, hogy nagyon helyesnek tartom a lépést, csak a kiszabott szigorú bírságot be is kell hajtani, hogy elmenjen a kedvük a későbbiekben, mert különben semmit nem ér az egész. Mi erről tehát a véleményük az 5 órai hírek után? Arra vagyunk kíváncsiak, hogy Balaton Lellén megtiltották a köztéri alkoholfogyasztást. Várjuk hívásaikat és üzeneteiket.

0: kapott Magyarország Juhász Zsoltal.
1: 5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Bordi András.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehér Mári Petra nevében is. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közösségi oldalán közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, hangsúlyozta az államtitkár. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bizalomvesztéssel indokolta Szabó Csaba menesztését. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A Kadét program az egyik legfontosabb nevelési program Magyarországon, de csak akkor lehet sikeres, ha önkéntes, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanév záróján Debrecenben. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a jövőben több módosítás is várható. Egyebek mellett felülvizsgálják az ösztöndíjrendszert, hogy az még hatékonyabban támogassa a kadétokat. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban 2 baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A 2 ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben arról tájékoztatott, hogy valószínűleg elalvás okozhatta mindkét balesetet. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi PET kupán. Doró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, hogy vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Az akció segítségével tavaly több mint 10 tonna hulladékot szedtek ki a vízből. Egésznapos lovas programokkal és családi rendezvényekkel várja a látogatókat holnap a 7. Vácdukai vágta. A programban huszár és lovas előfutamok, látványos bemutatók, valamint egy sztárfutam is szerepel, amelyben ismert művészek állnak rajthoz. Az ingyenes rendezvényt este a Balkán Fanatik koncertje és tűzijáték zárja. Az elővágtán indulási jogot lehet szerezni a Nemzeti Vágta októberi döntőjére, amelyet a Szilvásváradi Lipicai Lovas Központban rendeznek meg. Marad a meleg nyári idő, estig keleten és a Dunántúl nyugati részén lehetnek fátyol, illetve gomoly felhők, majd éjszaka már egyre több felé beborul az ég. Futózáporok keleten előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka általában 9 és 14, holnap napközben 22 és 27 fok közötti értékek várhatók.
3: Műsor ajánlat. Szépséges barokk kastély főúri enteriőrök, legyező nyelv, történelmi időutazás az Eszterháziak nyomában. Fényező asztal, golyós malom, mintafák, egy több mint 250 éves kék festőműhely kincsei. A különleges örvénytó, amelyben források bugyognak, és séta a tapolcafői forrás tanösvényen. Magyar és francia kártya, népi és retro játékok és babakocsis felvonulás. A játékfesztivál minden mosolya. Pápa természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
0: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
4: A Rádió Kabaré sztárvendége ezen a héten Sirkó László.
5: Bejöttem, és a nagy úr előtt letérdeltem. Majd egyszer csak éreztem, hogy kényelmesebb lett a nadrágom. Az este a Kecskeméti Színház közönsége az én kék úszónadrágomnak tapsolt.
4: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
1: Gondolkodjunk együtt továbbra is arról, hogy Balaton Lellén megtiltották a köztéri alkoholfogyasztást. Mi a tapasztalatuk az ország más részeiből, elérte vagy elérje ez a célját? Már csak azért is, mert Balaton Lelle 100 000-es bírsággal nyitja ezt a történetet, de korábban Siófokon is nagy gondot okozott az alkoholfogyasztás a közterületen. Erről szól összeállításunk egyik korábbi adásunkból.
6: Mindenfelé italos üvegek, zacskók, palackok.
7: Ezt tapasztalja a hétvégeken reggel ez a siófoki hölgy, aki sétára indul a belvárosban.
6: Letört ágak, felburított szemetesedények, és hiába tesz meg a város mindent, pótolják, és következő héten ugyanaz van.
8: Magyarországon nem Siófok városa az első, aki élt azzal a törvényi felhatalmazással, hogy rendeletet alkotott a közterületen való szeszes italfogyasztásnak a tilalmával.
7: Mondja Gyulai László, a siófoki önkormányzat hatósági osztályvezetője.
8: Talán egy előnevelő is, hogy a gyerekeknek nem azt kell látni, hogy egy ilyen szépen kialakított és mondjuk a rózsakert tekintetve Siófok arcának számító parkban nyíltan alkoholt fogyasztunk, az arra való, hogy sétáljunk, beszélgessünk, csodáljuk adott esetben a naplementét, vagy a Jókai parkban használjuk azt a két tényleg színvonalas gyerekjátszóteret.
9: Valahol érthető a dolog, csak nem biztos, hogy az embereket így kéne hirtelen korlátozni.
7: Fűzi hozzá ez a fiatalember, amikor arról kérdeztem, hogy mit szól ahhoz, hogy Siófokon megtiltották a szeszes ital fogyasztását közterületeken.
9: Eléggé nehéz dolgok lesz valószínűleg. Nem is igazából a buli turizmusa van benne, hanem a közeg viselkedésével.
8: Nem biztos, hogy jó az, sem az ideérkezőknek, hogy atrocitás éri adott esetben olyanoktól, akik már a közterületekről beérkezve megteszik azon a szórakozó helyen, és már nem kezelhető, nem látható a fogyasztás mértéke. És azért ugye ez olyan képet mutathat Siófokról, és mutat is Siófokról, hogy sokan már meggondolják, hogy eljöjjenek-e bizonyos napszakban Siófok ezen részére, illetve elengedjék-e a gyerekeiket.
9: Amikor össze-vissza dobálják szét az üvegeket, üvöltöznek, csordaként vonulnak ott, az sokszor nem biztos, hogy jó fényt vet egyáltalán Siófokra.
7: Nagyon érdekes, hogy ön fiatalként is ilyen kritikusan látja a helyzetet.
9: Én magam részéről is úgy vagyok, hogy inkább sokszor, ha lehetőségem adódna, inkább nem megyek le, mert úgymond igazából erre nem igazán vagyok kíváncsi.
0: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
1: Jönnek is szép számmal az SMS-ek. Azt írja hallgatónk, hogy nálunk Albert Irsád már 10 évvel ezelőtt is tilos volt a köztéri alkoholfogyasztás, nagyon helyesen. Ágnes azt írja, a 7. kerületiek évek óta szenvednek a randalírozó úri közönségtől. Másik hallgatónk röviden, tömören azt az üzenetet küldte, hogy a németek mit rendeztek a Balatonon. János pedig azt írta nekünk, hogy semmi különös, a Kárpediem ifjúság csak hozza a tőle megszokott életformáját. Többen viszont védelmükbe veszik az ifjúságot, mert hogy ne húzzuk rá ezt a mai ifjú nemzedékre, nem csak a fiatalokat látni, randalírozni ilyenkor. Ráadásul a mai fiataloknak már nem létkérdés, hogy a bulihoz alkohol is kell. Vannak ráadásul alkoholmentes borok, égetett italok, koktélok, tehát azt írja hallgatónk ezzel kapcsolatban, hogy ezt a zsigeri ellenszenvet a hozzászólásokban ők nem voltak fiatalok, és semmi meredekebb dolgot nem csináltak sose, vagy már eleve koravének, megkeseredettnek születtek? Gábor teszi fel a kérdéseket, míg mások tehát akkor a védelmükre kelnek, és hogy nem kell így általánosítani, hogy ez a fiataloknak a szokása. És akkor a hátralévő szűk 10 percben két hallgatónk véleményére is kíváncsiak vagyunk. Itt van velünk a vonalban György, jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát nem, én már nem vagyok annyira fiatal, rég voltam fiatal, de a fiatalsággal nem feltétlenül jár az alkoholfogyasztás, meg mértéktelen alkoholfogyasztás, meg ilyen módosult tudatállapotba rombolni, meg ordítózva, stb. Én üdvözölni tudom ezt a döntését a Balatonlelei testületnek, polgármesternek, jegyzőúrnak, és a Siófok után Balatonfüreden is betiltották, sőt, úgy tudom, hogy ott dohányozni se lehet. Na most én azt hiszem, hogy szórakozni nem muszáj annyi alkoholt fogyasztani, hogy ilyen rombolásokat, meg nem tudom, a közrendet zavarják az alkoholfogyasztása. Meg előttem szólók hozzátették, hogy hát az egészségüket is rombolják azok, akik alkoholt fogyasztanak, és volt egy olyan felvetés is, hogy hát akkor az egészségbiztosításukban, hogyha ilyen állapotban, mert én sajnos néha azt is látom, hogy ki kell jöjjön a rendőrség, ki kell hívni a mentőt, ezt az embert be kell vinni a kórházba, ebből probléma van, és nem csak a közrendet zavarják, megborítják fel, hanem saját maguknak is az egészségüket teszik tönkre. Tehát ez a probléma, ez nem csak arról szól, hogy a közrendet zavarom, a saját egészségemet is tönkre teszem, és akkor még egy vetülete, hogy a fiatalok, tehát a gyerekek, tehát nem minden alkoholfogyasztás este 10 óra után történik, pontosan erről van szó. És akkor egy parkba, egy játszótéren, hogyha egy 18 év feletti, mert 18 év alatt nem is juthatna az alkoholhoz, hogy jut alkoholhoz, ki vásárolja meg neki, ki szolgálja ki, a gyerekek látják. Én sokszor látom azt, hogy például a promenádon, nem mondom a helyiséget, a fiatal gyerekek röhécselnek azokon a középkorú felnőtteken, akik ilyen alkoholos befolyásoltság alatt nagyon rosszul néznek ki. Nem azt mondom, hogy ez egy pozitív példa, de ilyen példákat is látnak. Tehát visszatérve, én nagyon-nagyon helyesnek tartom a Balatonlellei döntést, a Balatonfüredit is, a Siófokit is, és minden települést biztatnék, hogy hozzanak ezzel kapcsolatban helyi rendületet. Ha megnézem a dohányboltok környékét, akkor teli van ilyen csavaros kiflikkel. Nem tudom, hogyha tetszik tudni, hogy mi a csavaros kifli.
1: Nem.
10: Az a kicsi alkoholos...
1: Diannás üveg?
10: Régen volt a diannás, de most mindenféle felirattal, ilyen pálinka, olyan pálinka, ilyen gin, olyan konyak van benne, az egy ilyen kis egydecis, és teli vannak a dohányboltok előtti területek. Egy másik hozzászóló pedig kekecketett azon, hogy az üzletből, hogyha kihozom, hát az helyrajzilag az üzlethez tartozik. Hát az már közterület, hogyha egy külföldi példát hozok fel, és akkor egy tengeren túli példát hozzak fel. Kanadában például nem is lehet kiszolgálni, még a felnőtteket se este 6 óra előtt nem lehet az üzletbe alkoholt venni, és külön alkoholt árusító üzletbe lehet alkoholt vásárolni. Nyilván
1: Györgynek nagyon szépen köszönöm, azért vágok közbe, nagyon érdekeseket mondod, csak hát ugye szorít a műsorid, és Péter gondolataira is kíváncsiak vagyunk, és csak az SMS-eket, hogyha összegzem, akkor tényleg azt írják Györgyre ráerősítve, hogy igazából a mai fiataloknak, többségüknek igazából nem szül olyan jó benyomást az, amikor látja a dőlöngélő idősebb nemzedéket, tehát hogy nem, és rengeteg ilyen tanulmány is van mértékadó nagy intézetektől, hogy nem feltétlen létszükséglet a bulizáshoz a mai fiatal nemzedéknek az alkohol fogyasztása, de ha már azt az érzést akarjuk, akkor erre írják azt hallgatóink, hogy vannak alkoholmentes borok, meg különböző koktélok. Na de akkor Péter véleményére is kíváncsiak vagyunk, még jó napot kívánok.
11: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket én is. A véleményem, nem merem azt mondani, nem értek egyet ezzel a rendelettel, mert igenis megvan ennek a helye, hogy tényleg ezeken a főként nyaraló üdülők övezetekben nem szabad elengedni azt, hogy közterületen fogyasszanak alkoholt. Itt azt kellene belátni, hogy azért a másik oldalon is, aki alkoholt fogyaszt, ezt lehet kulturáltan is végezni. Nyilván itt ezek az emberek is valamilyen szinten kicsit korlátozva vannak, bár nem hinném, hogy nekik is közterületen kéne fogyasztani az alkoholt. Nekem jóval nagyobb bajom van azzal, hogy itt vannak ezek a dohányboltok, amit már többen is emlegettek. Igazából szerintem ezeket kéne valamilyen formátumban visszaszorítani, mert ezek a fajta egységek, ezek teljesen megölik azokat a hagyományos úgymond kocsmákat, vagy ilyen üdülőhelyeken ezeket a kis beülőket, mert egy jóval alacsonyabb áron meg tudják kapni, és onnantól kezdve azt nagyon nehéz szabályozni, azt hol fogyasztják el.
1: Igen, de itt visszatérve, hogy mire nem vonatkozik, vagy kire az alkoholtilalom, tehát a vendéglátóhelyek teraszain, alkalmi rendezvényeken, vásárokon, közforgalmú strandokon és rendezvénytéren továbbra is engedélyezett át a fogyasztás.
11: Igen, azt értettem én is. Csak tényleg arra felhívva a figyelmet, hogy szerintem főleg a nem nyaraló övezetekben jóval nagyobb probléma az, hogy az alacsony árakkal, meg a ráeresztett gyenge minőségű alkohollal, amit árulnak ezekben a helyeken, teljesen odavonzották azt a réteget, aki megnyitott erre, és akkor én egy kisebb településen élek, de látom, hogy napi szinten tucatjával egész nap áldogálnak ezek előtt a helyek előtt. Én inkább ebbe a vetületbe értettem azt, hogy talán ezt kellene egy kicsit korlátozni.
1: Nagyon szépen köszönjük Péter és hallgatóink tartalmas gondolatait és üzeneteit. Hétfői témáink pedig a következők lesznek. Mit szól hozzá, hogy a májusi inflációs adatok szerint több tényező is lassította a hazai árak emelkedését. Az infláció ezzel ismét a Magyar Nemzeti Bank 2-4%-os tolerancia sávja alá került. És ön hogyan választja ki külföldi nyaralásakor a biztosítást, akár több százezer forintot is érhet a megfelelő utasbiztosítás. Ezek tehát hétfői témáink. A mai adás szerkesztője Tarics Péter és Meszesán György, a telefonnál Sebők Tímea fogadta a hívásaikat, a hangmérnök Szilágyi Zsolt volt, nevükben is elköszön Juhász Zsolt, viszont hallásra.

0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Két magyar is bejutott a budapesti öttus a világkupa férfi döntőjébe. Mexikó nyerte a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését, és Russell kezdett a legjobban Spanyolországban. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Öttusával kezdünk, hiszen jelenleg is zajlik a budapesti öttusa világkupa. A mai napon eldőlt, hogy két magyar résztvevője lesz a szombat délben kezdődő férfi döntőnek. Böhm Csaba csoportjában negyedik lett, míg Kolesár Mihály magabiztos teljesítménnyel első helyen jutott tovább. A női döntő 16 órakor kezdődött, most kapcsolunk a helyszínre a két kommentátorhoz, Berelmesélyhez és Virányi Zsolthoz. Sziasztok, hogy áll a női finálé?
2: Szia Dóri, köszöntjük a hallgatókat, túl vagyunk már két számon, és jelen pillanatban az úszás zajlik tőlünk jó pár méterre a KSI úszodában. Két versenyszámot követően a vívás, illetve az akadályverseny után Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita pedig a hetedik helyen áll. Az úszásban túl vagyunk már Erdős Rita futamán, emesen mindjárt elmondja, hogy illetve Guzi Blanka, aki egykor kézilabdázóként ért el szép sikereket, azóta olimpiai negyedik öttusázó, a DVTK sportolója, és ő most úszik ebben a bizonyos úszodában, amit nem láthatunk közelről, de a kivetítőn igen. Itt van egyébként a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Kirsty Coventry is tőlünk nem messze, de akkor nézzük a részleteket.
3: A részletek pedig éppen Guzi Blanka ebben a pillanatban ért be a célba, ezt egy nagy kivetítőn látjuk, tehát futamában ő az első helyen ért célba, Erdős Ritánál láttuk pedig, hogy futamában a negyedik lett. Itt most összesített állást azért nem tudunk mondani, pillanatokon belül tudunk majd, mert ugye van még hátra futam, de amikor Erdős Rita beért a célba, akkor ő negyedik volt összetettben. Guzi Blanka most nyilván meg fogja előzni, mert egyébként is előtte állt, és ahogy ezt kimondom, 869 pont, kiírták Guzi Blanka pontszámát, ő második most összetettben, de még nincs vége az úszásnak, úgyhogy annyit tudunk csak mondani, hogy jól állnak a lányok az úszás után is, van még hátra ugye egy lézerrán, abban mind a két lány nagyon jó, úgyhogy azt hiszem, hogy joggal bízhatunk az éremben, itt a Bokcsarnokban a női döntőben. Stúdió.
1: Berelmesének és Virányi Zsoltnak egyelőre köszönjük szépen, természetesen a hazafutás során majd még kapcsolunk ki hozzájuk. Három piros lapot és 2-0-es mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetést szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen. A játékvezető az afrikai együttesből két, a mexikóiaktól pedig egy játékost állított ki a második félidőben. A csoport másik mérkőzésén, a magyar idő szerint ma hajnalban, Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1-re nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. George Russell a Mercedes pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es katalán nagydíj első szabad edzésén. A britet Oscar Piastri a McLarennel, valamint Charles Leclerc követte a Ferrarival. A VB-lovas Mercedeses Andrea Kimi Antonelli és a Ferrari versenyzője Lewis Hamilton nem hajtott pályára az első 60 percben. A nyitányon ugyanis több fiatal is lehetőséget kapott. Közülük Leonardo Fornaroli a McLarennel volt a leggyorsabb, míg Luke Browning pályára sem tudott hajtani a Williams-el. Budapesten rendezik az Európai Olimpiai Bizottság 55. kongresszusát, amelynek számos nemzetközi sportdiplomata mellett kiemelt díszvendége Kirsty Coventry, a NOB elnöke, aki megválasztása óta először jár hazánkban. A korábbi olimpikonnal Csisztus Zsuzsa beszélgetett.
4: So, Madam President, elnök asszony, nagy megtiszteltetés, hogy Budapesten köszönhetjük. Tudjuk, hogy az olimpiai pályázatokról most nem beszélhetünk részletesen, még akkor sem, ha éppen Budapesten vagyunk, de fogalmazunk úgy, hogyan látja ennek a városnak a képességeit, figyelembe véve, hogy milyen színvonalú nemzetközi eseményeket rendeztünk már, és mit gondol egy esetleges multisport esemény megrendezésének a lehetőségéről?
5: So, as you just said, I won't...
6: Ahogy ön is mondja, a jövőbeli érdeklődőkről és pályázókról most nem szeretnék konkrétan beszélni. Ugyanakkor nagyszerű érzés újra Budapesten lenni. Legutóbb 2017-ben jártam itt a vizes világbajnokságon, amely akkor fantasztikus hangulatú esemény volt. Úgy gondolom, hogy Magyarországon és a magyar társadalomban a sport valóban él és lélegzik. Ezt mindig öröm látni. Már tegnap, amikor megérkeztünk, tettünk egy rövid sétát a városban. és mindenütt családokat láttunk. Embereket, akik sétáltak, futottak, aktívan töltötték az idejüket. Ez a sport igazi ereje. Nagyon örülünk annak, hogy számos ország is érdeklődő fél keresi a kapcsolatot velünk, és közösen gondolkodunk arról, hogyan lehet a jövőben még hatékonyabban népszerűsíteni a sportot és annak értékeit.
4: Nagyszerű. Egy évvel ezelőtt, amikor hosszabban volt módunk beszélgetni, még javában kampányolt, és akkor az egyik legfontosabb téma a biológiai nők védelme volt. Azóta a NOB fontos döntést hozott ebben a kérdésben. Mi volt az a fordulópont, amely végül ebbe az irányba terelte a döntéshozatalt?
6: Nem gondolom, hogy egyetlen konkrét fordulópont lett volna. Inkább arról van szó, hogy az olimpiai mozgalom vezetőjeként kötelességünk volt egy világos döntést hozni. Olyat, amely egyértelmű, ugyanakkor a méltányosság és a biztonság elveire épül. Meggyőződésem, hogy az elfogadott irányelv ezt biztosítja, és ezt is fogja nyújtani a gyakorlatban.
4: Egy másik sokat vitatott kérdés a pénzdíjak ügye manapság. Ön szerint ez továbbra is olyan megosztó téma marad, mint korábban volt?
6: Azt hiszem, ez mindig beszédtéma lesz. Számomra azonban a helyzet egyértelmű. Már versenyzőként is úgy gondoltam, hogy az olimpiai játékok jóval többek egy hagyományos sporteseménynél, világbajnokságnál vagy világkupánál. Ez a sport csúcsa, amiért éveken át dolgozunk és áldozatokat hozunk. Az olimpia különlegessége ugyanakkor abban rejlik, hogy 10 000 sportoló érkezik a világ minden tájáról, akik ugyanannyit dolgoztak és ugyanannyit áldoztak azért, hogy ott lehessenek. Éppen ezért úgy gondolom, továbbra is azt az elvet kell követnünk, hogy közvetlen módon támogassuk valamennyi sportolót. Ez számomra olyan alapelv, amelyen nem kívánok változtatni. Ugyanakkor az olimpiai mozgalom felelőssége, hogy egyre több közvetlen támogatást nyújtson a sportolóknak, nem csak olimpikonná válásuk útján és aktív pályafutásuk során, hanem akkor is, amikor életük következő szakaszába lépnek. Into their next
1: journey of life. Pusvai Gábor sportért felelős belügyminiszter arról beszélt, hogy az esemény jóval több egyszerű protokoll rendezvénynél. A belügyminisztert Csiszta Zsuzsa kérdezte.
7: 2 héttel hazánk talán legnagyobb volumenű nemzetközi sportesemények kapcsán hova helyezi annak a fontosságát, hogy nem konkrétan aktív sporthoz, hanem sportdiplomáciához kötődő eseményt rendezzünk, hova helyezi el ezt hazánkat az európai vagy a globális sportterképen?
8: Hát mindenképpen egy fontos helyre, ugye itt is elhangzott a bevezető beszédekben, hogy 2 hete volt a bajnokok ligája döntő, de hogy az elmúlt 2 évben is azért volt néhány olyan sportesemény, ami megint csak ráirányította a figyelmet Budapestre, vagy akár Magyarországra, említhetjük a kézilabda Final Four-t, vagy akár a MotoGP versenyt, hogy ez beleilleszkedik abban a sorban, mert az elmúlt években jellemző volt a magyar sportra, hogy rengeteg világeseményt szervezett, egy fontos sporteseményt szervezett Magyarország, úgyhogy szerintem ez egy jó alkalom arra, hogy újra megmutassuk, mennyire fontos Budapest, vagy illetve Magyarország számára a sport. Jó alkalom diplomáciailag is találkozni más nemzetek képviselőivel. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen, ha nem is egy bajnokliga döntő szintű esemény, a diplomáciai oldalról, illetve a jövő szempontjából mindenképp fontos számunkra is.
7: Ugye ezek a nagy nemzetközi rendezvények azért egy irányba mutatnak, és ön is korábban már megnyilvánult az ügyben, hogy Magyarország olimpia rendezése tulajdonképpen nem került le az elképzelések listájáról. Ebben a tekintetben mit jelentett egy ilyen rendezvény, és ugye a társadalmi támogatottságot mondta, de szerintem az nincs meg politikai konszenzus nélkül, szóval ez ügyben hogy állunk?
8: Igen, amikor engem erről kérdeztek 1-2 hete, akkor is azt tudtam elmondani, hogy ez egy kormányokon átívelő nemzeti ügy kell, hogy legyen az olimpia rendezés. Ugye erről hosszú évek óta szó van, erről transzparensen, világosan és őszintén kell beszélni. Ha engem kérdeznek, és a magyar kormány álláspontja is ez, mielőtt az olimpia rendezésről konkrétan beszélünk, azelőtt nagyon sok olyan feladatunk van, amit rendbe kell tenni Magyarországon, és amit ön is említett, meg kell találnunk a társadalmi támogatottságot mindehez, és nem csak egy sima többséget, hanem azt gondolom, hogy a társadalomnak túlnyomó többségének kell támogatni az olimpia ügyét, és ez nemzeti ügy kell, hogy legyen, mindenki érezze azt, hogy ez fontos számára, és szeretnénk is ezt az olimpiát. Ez a rendezvény ez nem erről szól alapvetően, tehát itt egy éves közgyűlésről van szó, nem is esik erről szó, meg egyszer mondom, mindenképp egy fontos pillanat abban a tekintetben, hogy megmutatjuk, hogy mennyire fontos számunkra a sport.
1: Kedves hallgatóink, én köszönöm a figyelmet, a Nemzeti Sportkrónikát Keszi Dórától hallották.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 5:30, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-esen történt halálos balesetek ügyében.
1: Életbe lépett az EU még 2024-ben elfogadott minden tagállamra nézve kötelező migrációs és menekültügyi paktuma.
2: Országszerte csak nem 100 településen várják a sportolni vágyókat ma a mozgás éjszakáján.
1: Az időjárásról.
2: Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Rendkívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt halálos balesetek ügyében, miután a miniszterelnök azonnali jelentést kérte a strádákon alkalmazott forgalomterelések közlekedésbiztonsági hatásairól. A reggeli baleset sorozatban az M1-esen és az M3-oson összesen 9-en vesztették életüket 3 helyszínen. Az előzetes vizsgálatok alapján a hatóságok azt valószínűsítik, hogy a sofőrök elaludtak a volánnál. Kócán Dávid összefoglalója.
3: Valószínűleg elalvás okozta azokat a halálos áldozattal járó baleseteket, amelyek péntek hajnalban történtek az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy török rendszámú gyümölcsöt szállító kamion 4:30 körül álló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt a stráda hegyes halon felé vezető oldalán Győr közelében. A jármű sofőrje a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a baleset miatt kialakult torlódásban 1 kilométerrel arrébb egy moldáv rendszámú kis busz az előtte haladó ukrán teherautónak ütközött. A buszban utazók közül 7 meghaltak, 2 megsérültek. A baleset helyszínére a rendőrök és a tűzoltók mellett a mentők 5 egységgel vonultak ki, közölte Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
4: Egy életveszélyesen megsérült férfit emelt szintű légútbiztosítás után lélegeztetve szállítottak bajtársaink a győri kórházba. Továbbá egy férfi súlyos mellkasi, valamint végtagsérüléseket szenvedett, fájdalomcsillapítás, valamint rögzítés után bajtársaink őt is kórházba szállították.
3: A történtek körülményeit a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság büntető eljárásban vizsgálja. Az M3-as autópályán is voltak súlyos balesetek pénteken. Bag és 60 között 3 autó összeütközött, Mezőszemere közelében pedig egy teherszállító egy hídfőnek hajtott, a sofőr meghalt. Miután a forgalmat leterelték, a torlódásban újabb baleset történt. A helyszínről a közmédia tudósítója Dorkó Zsuzsanna jelentkezett.
5: A terelés miatt a Nyíregyháza felé vezető oldalon egy személygépkocsi ütközött egy autómentővel. Ott sérült is van, őt a mentők kórházba szállították.
3: A baleset sorozattal kapcsolatban a miniszterelnök a közösségi oldalán osztott megbejegyzést. Magyar Péter a kormány nevében részvétét fejezte ki az M1-es autópályán történt tragédiában elhunyt 8 külföldi állampolgár családjának, a sérülteknek pedig jobbulást kívánt. A kormányfő azt is jelezte, azonnali jelentést kér az autópályákon elrendelt forgalomterelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. Ezután a közlekedési és beruházási miniszter rendkívüli vizsgálatot rendelt el az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, hogy az ellenőrzést az érvényben lévő forgalomterelésre tekintettel kezdeményezte. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleményében azt írta, a koncessziós szerződésben vállalt feladatok műszaki megfelelőségének ellenőrzéséért a Magyar Közút Nonprofit ZRT felel, ezért ez a cég készíti el a miniszterelnök által kért jelentést. Kiemelték, az M1-es autópályát érintő baleset nem a stráda bővítés alatt álló szakaszán történt, hozzátéve, hogy ezen a részen felújítási munkálatok kezdődtek, amelyek várhatóan június 23-áig tartanak.
0: Esti Krónika.
1: Szeptember 30-ával a jelenlegi formájában megszűnik a kamatstop. A pénzügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a következő hónapokban társadalmi és szakmai egyeztetést kezdeményeznek az ügyben, és a valódi rászorulók számára tényleges segítséget dolgoznak ki. Dorogi Zsuzsanna összefoglalója.
6: Szeptember 30-áig marad a kamatstop, ez derült ki a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéből. A tervek szerint ezután kivezeti a kormány az intézkedést, mindezt úgy, hogy a ténylegesen rászorulók ne szenvedjenek kárt. Kármán András Facebook oldalán azt írta, a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Az Orbán kormány 2022. januárjában eredetileg fél évre vezette be a kamatstoppot. Az intézkedésre az akkor kiugró infláció miatt gyorsan emelkedő kamatok miatt volt szükség. A kamatstopp a maximum 5 éves futamidőre felvett zálloghitelekre vonatkozik. Megszüntetése 216 ezer embert érint, az MNB szerint közülük a sérülékeny adósok 19 ezeren vannak. A Tisza kormány többször jelezte már, hogy ki fogja vezetni a kamatstoppot, így nem jelent váratlan fordulatot, ezt mondta Virovácz Péter az M1-nek. A közgazdász szerint a kölcsön teljes egészére nézve nem jelent kiugró összeget a kamatok változása. Úgy látja, jelenleg jóval alacsonyabbak a kamatok, mint korábban voltak, ráadásul a tartósan erős forint miatt alapkamatcsökkentés is várható.
7: Egy olyan időszakban kerül majd kivezetésre a kamatstopp, amikor azt tapasztalhatjuk a következő hónapokban, negyedévekben, hogy a magyar kamatok is csökkennek, akár a hosszú hozamok, akár a Magyar Nemzeti Bank alapkamata.
6: A portfólió számítása szerint, ha nem lenne kamatstopp, akkor 5,7% helyett nagy átlagban 8-9% körül lenne az érintett jelzáloghitelek átlagos kamata.
1: A Fidesz szerint 216 ezer családnak válik terhesebbé a törlesztő részletek fizetése a kamatstopp eltörlésével. Erről a párt frakcióvezetője beszélt.
2: Gulyás Gergely felszólította a kormányt, hogy tartsa be ígéretét, ne engedjen a kamatstopp eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, és ne hozzon olyan intézkedéseket, amelyek jelentős terhet jelentenek a magyar családoknak.
8: Az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot. Ez azt jelentette, hogy 216 ezer család, az mögöttünk hagyott 4 évben 500 milliárd forinttal kevesebbet kellett, hogy törlesztő részletként megfizessen. Most a helyzet változik, ez 216 ezer családnak jelent komoly terheket. Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy tartsa be korábbi ígéretét, ne engedjen az Európai Uniós felszólításnak, ami a kamatstopp eltörlésére vonatkozik, és ne hozzon olyan intézkedéseket, ami jelentős terhet jelent családok 10-100 ezreinek.
1: A kormány támogatja a vagyonadó bevezetését. A miniszterelnök szerint a szabályozás akár évente 300-600 milliárd forintos bevételt is hozhat, amelyből 2 millió ember eszélye a csökkentését finanszíroznák. A tervek szerint az új adónemről legkésőbb október végéig megszülethet a törvényi szabályozás, várhatóan jövő év elején léphet hatályba. Zsidai Viktor befektetési elemző bírálta az elképzelést. Szerinte a vagyonadó kevés bevételt termelne, könnyen megkerülhető lenne, úgy véli, inkább a társasági adó vagy az osztalékadó emelése hozna érdemi többletforrást. Jó Csaba összeállítása.
9: Mi ezt a szabályozást be fogjuk vezetni.
10: Jelentette be a miniszterelnök, hogy a legutóbbi kormányülésen támogatták a vagyonadó bevezetését. Magyar Péter kijelentette, jelenleg több lehetőséget is vizsgálnak. Hozzátette, ez az adó nem több országban is jól működik, számításaik szerint évente 300-600 milliárd forintot lehetne beszedni belőle. A kormányfő arról is beszélt, hogy várhatóan legkésőbb október végéig elfogadják a törvényt, így 2027. január 1-től már élhet a jogszabály.
9: Ez nem a neres lopásoknak a visszaszerzése. Ennek nem az a célja. Ennek egy valódi társadalmi felelősségvállalás a célja, hiszen elmondta többször a pénzügyminiszter úr is már a kampányban is, Kármán András, hogy nagyon nagy különbség van az adóékben az alacsony keresetűek és a magas jövedelmek, a magas vagyonokkal rendelkezők között.
10: Magyar Péter hozzátette, mivel legnagyobb részt céges tulajdonrészek után fogják beszedni, de lesznek ingatlanok és egyéb tulajdonjogok is, azt szeretnék, hogy a 2025 év végi cégértékek számítanának a 2026 májusáig beadott beszámolók szerint az adó alapjának. A kormányfő úgy számol, az ebből az adónemből befolyó összegből tudják majd 2 millió ember személyjövedelemadó csökkentését fedezni.
11: A vagyonadó szerintem ezt most már meg kell csinálni, mert be lett ígérve. Nincs semmi értelme.
10: Zsidai Viktor befektetési szakember szerint a vagyonadót korábban több országban is kipróbálták, és szinte sehol nem működött. Zsidai Viktor úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy 10-valahány európai országban volt 30-40 éve vagyonadó, most pedig csak 3 országban létezik. Szerinte a 7000 milliárd forintos hiányhoz képest csekély bevételt jelentene az államháztartásnak.
11: A vagyonadóval az első probléma az, hogy nagyon kevés pénz jön be belőle, tehát kb. 100-200 milliárd forint jön be belőle, ez mondjuk ehhez a 7000-hez mérve, ezt érzitek, hogy ez nem fog semmit megoldani. Ráadásul ugye itt mi történik? Jellemzően a leggazdagabbak, akik ilyen sok 10-sok 100 milliárd forintos vagyonnal rendelkeznek, ők nagyon könnyen ki fognak ez alól bújni, mert el fognak költözni, nem tudom, Ciprusra, Máltára, Portugáliába, vesznek ott egy állampolgárságot, stb., és nem lesznek az alanyai. Tehát pont azok fogják elkerülni, akiknek a legtöbb pénzük van.
10: Az egykori alapkezelő kitért arra is, a tervezett vagyonadó versenyhátrányt okozna a magyar vállalkozóknak a külföldi tulajdonú cégekkel szemben, és a vállalkozások értékének meghatározása is rendkívül bonyolult, ezért az adó alapja is vitatható és nehezen kezelhető. Zsidai Viktor szerint célszerűbb lenne a társasági nyereségadót vagy az osztalékadót felemelni, amiből dupla ennyi összeg folyhatna be. A Fidesz tegnap közleményben reagált a vagyonadóról szóló bejelentésre. Az ellenzéki párt azt írta, a vagyonadó a tervezett formájában nem csak igazságtalan kettős adóztatást jelentene, de visszahúzná a magyar közép- és nagyvállalkozók gazdasági teljesítményét, a munkanélküliség növekedéséhez vezetne, és káoszt idézne elő a saját lábán megállni akaró magyar családok százezreinek életében.
1: Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Császár Attila összeállítása.
12: Péntektől kötelező a végrehajtása az Európai Unió 2 évvel ezelőtt hatályba lépett migrációs és menekültügyi paktumának. Szakértők az előnyei közé sorolják, hogy egyszerűsíti a menekülteljárásokat, felgyorsítja a döntéshozatalt és elvben a kitoloncolásokat. Legfőbb hátrányának pedig azt tartják, hogy az Európai Unió továbbra is bevándorlási terület marad. Ciprus, mint az uniós soros elnöke, informális találkozóra hívta a tagállamok illetékes minisztereit, valamint a bizottság képviselőjét annak érdekében, hogy a paktum működjön. Ciprus régóta azt az álláspontot képviseli, hogy a migrációt átfogó és koherens módon lehet csak kezelni, és hisszük, hogy a paktum egy olyan egységes jogi keret, amely lehetővé teszi, hogy ezt a bonyolult kérdést közösen és sikeresen oldjuk meg, fogalmazott Ciprus migrációs miniszter helyettese. Szerdán az Európai Parlamentben is téma volt a szabálycsomag végrehajtása. Azok a képviselők tartottak sajtótájékoztatót, akik az egyes dossziék felelősei voltak a jogalkotás során. Birgit Zippel a határon történő átvilágításról szóló rendelet jelentéstevője volt. A baloldali politikus komoly előrelépésnek nevezte a paktum megszületését. Az elmúlt időszakban nem volt meg a bizalom a tagállamok között, és hiányzott az őszinte együttműködés, hogy ki a felelős a menekültügyi eljárások lefolytatásáért. Ezért tartom nagy sikernek, hogy a tagállamok többségében, és itt az Európai Parlamentben is közös álláspontra tudtunk jutni, hogy elfogadjuk ezeket a jogszabályokat, fogalmazott a szocialista jelentéstevő. Európában Magyarország volt az egyetlen, aki kezdetektől nemet mondott a migrációra. Orbán Viktor kormánya 2015-ben a balkáni útvonalat képező déli határszakaszra kerítést építetett, ami megállította a bevándorlók áradatát. Az illegális bevándorlás az országgyűlési választás egyik fontos kampánytémája is volt. Az egykori miniszterelnök azon az állásponton volt, hogy a migrációs paktum Magyarország végét jelentené, és azt állította, a politikai ellenfeleik bevezetnék azt.
13: Ha valaki ma azt mondja magáról, hogy ő európai politikus, és kompromisszumot, megegyezést, a kiegyezést akar a bizottsággal, akkor annak előföltétele, hogy elfogadja a migrációs paktumot. És szerintem a Tisza elfogadja a migrációs paktumot.
14: A 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserében semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán.
12: Magyar Péter a választási kampányban, majd pedig miniszterelnökként is többször megerősítette, a Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.
15: Bizakodhatunk abban, hogy valamelyest tudja majd csökkenteni a tagországokra nehezedő migrációs nyomást.
12: Az új rendszer egységesebb keretet ad a menedékkérelmek elbírálásának és egy új szolidaritási mechanizmust vezet be, mondta az M1-en Dóca Edit Krisztina. A Migrációkutató Intézet vezető elemzője kiemelte, Több tagállam a gyakorlatban még nem áll készen a paktum végrehajtására, és Magyarország sem adott le cselekvési tervet, ami szankciókkal járhat.
15: Kötelezettségszegési eljárás is indulhat Magyarország ellen, hiszen ugye nem vesz részt ebben a tekintetben a paktumban. Annak ellenére, hogy más tekintetben meg azért a jelenlegi magyar kormány is azt irányozza elő, hogy valamilyen úton módon szolidaritást kell vállalni más tagországokkal, és egyébként én is, mint szakértő is azért ezt tudom mondani, hogy valamilyen szolidaritási vállalatra azért szükség van Magyarország részéről is.
12: A paktum rendelkezései többek között előírják, hogy Magyarország vagy befogadja a szolidaritási alapban előírt számú menekültet, vagy 7 millió forintot fizet minden be nem fogadott bevándorló után. Válsághelyzetben a bizottság kötelezheti hazánkat, hogy az előírt kvótánál nagyobb számú menekültet fogadjon be, illetve azt is megszabja a dokumentum, hogy Magyarország köteles a magyar állampolgárok életszínvonalához hasonló körülményeket biztosítani a befogadott menekülteknek.
1: A KDNP követeli, hogy a miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot.
2: A párt frakció vezetője a közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Rétvári Bence hozzátette, a paktum szerint át kellene engedni a határon a migránsokat, tízezres nagyságrendben kellene eljárásokat lefolytatni a határnál, és át kellene venni más országokból a kvóták szerint ide küldött migránsokat.
1: A Mi Hazánk mozgalom elnöke szerint az Európai Uniós Migrációs Paktum olyan, mint egy meghívó levél. Torockai László az X-en azt írta, a dokumentum tartalmazza a vonza és legalizálja szavakat, ezért szerinte milliók indulhatnak útnak Afrika és Dél-Ázsia egyes térségeiből.
2: A pártelnök kiemelte, Magyarország és Lengyelország korábban a paktum ellen szavazott, így hazánk nem készített például végrehajtási tervet, és a befogadó állomások sem épültek meg. Hozzátette, Magyarország ezért valószínűleg pár hónap haladékot kaphat. Torockai László hangsúlyozta, egyszer sem kapott konkrét választ a miniszterelnöktől arra, hogy mi várható idehaza.
1: Ismét jelentős károkat okoztak az éjszakai légitámadások az orosz-ukrán háborúban. Közben Ukrajna újabb támogatást kér nyugati szövetségeseitől az Oroszországgal szembeni védekezéshez. Részletek Iváncsik Attilától.
16: A kelet-ukrajnai Szumi megye vasúthálózatát bombázta éjszaka az orosz hadsereg, aminek következtében egy vasúti munkás meghalt, többen megsebesültek. Kijev környékén is hatalmas tüzek keletkeztek gyártelepeken az orosz légicsapások után. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként oroszországi hőerőművet és vegyüzemet támadott a levegőből. Kijev harci drónjai 1200 kilométeres távolságot megtéve a szamarai régiót és tatárföldet is elérték. A Krím hídjai is célpontok voltak. A kijevi vezérkar szerint járhatatlanná tettek minden olyan közutat és hidat, amely a félszigetet a dél-ukrajnai Herszon megyén keresztül összeköti a szárazfölddel. Kijevi lapok arról írnak, hogy Ukrajna újabb 20 milliárd dollárt kér nyugati szövetségeseitől, kifejezetten drónok és rakéták vásárlására és gyártására, hogy válaszcsapásként továbbra is támadhassák Oroszország területét a levegőből. A Pravda hírportál szerint az ukrán védelmi miniszter Norvégiával, Svédországgal, Németországgal és Kanadával is tárgyalt az újabb támogatásról. Kijevnek idén összesen 85 milliárd euróra van szüksége az Oroszországgal szembeni katonai védekezéshez. Az összeg fedezéséhez Ukrajna GDP-jének 40%-át használja fel, 38 milliárdot pedig a szövetségesek adnak.
1: Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter.
2: Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban, gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek.
1: A Kadét program az egyik legfontosabb nevelési program Magyarországon. Ugyanakkor csak akkor lehet igazán sikeres, ha a fiatalok önkéntesen vesznek részt benne, jelentette ki a honvédelmi minisztere a Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáróján Debrecenben.
2: Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a közeljövőben több módosítás is lehet, egyebek mellett felülvizsgálják az ösztöndíjrendszert, hogy az még hatékonyabban támogassa a kadétokat.
1: Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter.
2: Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést.
1: Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér.
2: Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légiközlekedés zavartalanul tervezhető.
1: Új Vectron mozdonyt mutatott be a MÁV, amelyet egyedi grafikával láttak el a Magyar Vasút 180 éves jubileumára. 1846. július 15-én indult el ugyanis az első menetrendszerinti gőzvontatású vonat Pest és Vác között.
2: A MÁV vezérigazgatója elmondta, az új mozdonyt 5 évre bérlik és ma kezdi meg szolgálatát a Budapest-Keszthely vonalon. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, fontos, hogy a vasúti közlekedés világszínvonalon működjön Magyarországon is. Ennek érdekében indítanak átfogó vasúti járműfejlesztési projektet, amelynek az uniós források jelentik az egyik alapját.
17: Ez a mozdony viszi tehát hírét ezen a nyáron a 180 éves magyar vasútnak. Remélem, hogy minél többen találkoznak vele, és aki látja, egy-egy pillanatra elgondolkodik rajta, hogy a technológiai tudás és fejlődés szimbóluma volt egykor a vasút, és bizony ma újra azzá kell válnia, és a MÁV előtt a feladat az, hogy ebben

0: 22 hajó épült, főként petpalackokból. A főszervező a közmédiának elmondta, a kampány részeként vasárnapig több mint 300-an gyűjtik a hulladékot a vízből és a partról.
1: 28 petkupa verseny volt az elmúlt 14 évben, és 450 tonna hulladékot gyűjtöttünk Magyarország területén össze. Ugyanakkor sajnos elkeserítő, hogy amikor ugyanazon az útvonalon haladunk éveken keresztül, nemhogy csökkenne, hanem néha még nő is a hulladéknak a mennyisége.
0: Hangsúlyozta Doró Viktória, aki hozzátette, habár a visszaváltó automaták megjelenése óta kevesebb az ártereken eldobott petpalack, üvegből egyre többet talál. A főszervező arról is beszélt, hogy a szemét nagy része Romániából és Ukrajnából érkezik Magyarországra. Ez az üvegek formájából és a címkékből állapítható meg.
2: Ne felejtsük el, hogy mások szemetét szedjük össze, igaz a magunk érdekében, de mégiscsak arról van szó, hogy a folyóink védelme elsődleges, és mindenkinek ezért tenni kell.
0: Fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter az esemény megnyitóján. Gajdos László a természet megóvásának fontosságáról beszélt. Kiemelte, szeretnék visszaállítani az egyensúlyt a környezetvédelem és az ipari termelés között. Hozzátette, az élhető turizmust is meg kell őrizni, de úgy, hogy ne tegyük tönkre folyóink, tavaink élővilágát.
2: A felszíni vizek nehéz helyzetben vannak ma Magyarországon, őszintén szólva a felszín alattiak is, ezzel együtt kell gazdálkodnunk, és nem elég szabályozni.
0: A Tisza-tavi versenyen résztvevő petkalózok naponta 7-8 folyamkilométert tesznek meg, vasárnap Dinny és Háton kötnek ki.
3: Országszerte csaknem 100 településen várják a sportolni vágyókat ma a mozgás éjszakáján. A központi helyszín Budapest, ahol a Hősök terén és a Városligetben jógával, falmászással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érdeklődők. A sportfesztivállal arra hívják fel a figyelmet, hogy a mozgás nem csak a fizikai állapotra, hanem a lelki egyensúlyra és a mindennapi teljesítményre is jó hatással van. Harcsás Gergely összeállítása.
4: Minden nap kerékpározok, és legalább egy héten egyszer 15-20 kilométer gyalogolok a Velencei tó körül.
5: Mondja Selmeci Éva, aki gyerekkorától kezdve rendszeresen sportol. Nem kell rekordokat dönteni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé. Ezzel az üzenettel hirdették meg idén a mozgás éjszakáját. Az ingyenes rendezvénysorozat több mint 90 településen nyújt közösségi élményt. Budapesten csak nem 30 sportágat lehet kipróbálni. Éjszakai futást és gyalogtúrát is szerveznek a Néprajzi Múzeum tetejének érintésével.
6: Közösségi esemény élmény alapon, és nem az eredményekre és a versenyre tesszük a hangsúlyt.
5: Emelte ki a nagy sportág választó kommunikációs igazgatója. Kis Gergely a Kossuth Rádióban elmondta, a Hősök terén és a Városligetben számos mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. Hozzátette, céljuk, hogy mindenkit sportolásra ösztönözzenek.
6: A Hősök terén geogópontokat is lehet a telefon elindításával és ötpróbapontokat is szerezni a mozgás éjszakáját, de aki csak eljön és jól érzi magát, egy fantasztikus közösségi élmény kaphat. Budapesten egészen hajnal 4-ig tart, a fő műsor az 9-10-11 éjszél körül szokott lenni, de nagyon sokan bevállalják hajnalban, és a kis mozgás különleges, nem minden nap ajánlott ez, de évente egyszer kifejezetten nagy élményt ad.
5: Országszerte várják a sportolni vágyókat. Idén először Kecskemét is csatlakozott a rendezvénysorozathoz. A Benkó Zoltán Parkban 16 sportágat lehet kipróbálni, mondta Lovász Adrián, programkoordinátor.
7: Lesz street workout, asztali tenisz, tollaslabda, fitness, aerobik, jóga, sárkányhajózás, kajakkenu, de készülünk kispályás labdarúgással, ahova utánpótlás és felnőtt csapatok jelentkezését vártuk. Streetball versenyre családi csapatok nevezését fogadtuk, ezen kívül futásban is összemérhetik a kilátogatók az adottságaikat, 3 és 7 kilométeres távot szerveztünk.
5: A programokon a részvétel ingyenes, de érdemes előzetesen regisztrálni. A rendezvényről bővebben a mozgáséjszakája.hu oldalon lehet olvasni.
3: A mentális és fizikai egészség megőrzésének fontosságára hívják fel a figyelmet a hétfőn kezdődő férfiak egészségének nemzetközi hetén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban azt mondta, a nőkhöz képest a férfiak ritkábban fordulnak orvoshoz, és a megelőzésre sem fordítanak kellő figyelmet.
8: Bertókné Tamás Renáta hangsúlyozta, a férfiaknál fontos lenne az egészségtudatosság kialakítása. Az egészséges életmód, valamint az, hogy rendszeresen vegyenek részt különböző szűrőprogramokon.
9: Az egészségablak applikációban nagyon jó tájékoztatót állítottunk össze minden korosztály számára, hogy milyen típusú szűrővizsgálatok

0: ajánlunk. Ugye ezek nem kötelező szűrővizsgálatok, hanem ajánlottak. A legtöbb esetben a házi orvos segítségével lehet ezeket igénybe venni. Gondolok itt a kardiovaszkuláris kockázat becslésre, illetve az ezzel kapcsolatos vizsgálatokra, vérnyomásmérés, EKG vizsgálat, bokakorindex vizsgálat.
1: Megújul a MÁV Plusz alkalmazás, egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utas tájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Vitézi Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat, tette hozzá a tárcavezető, aki szerint ez az első lépés a vasúti digitalizáció és az utastájékoztatás átfogó fejlesztésében.
3: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Bagnál, a 41-es kilométernél megszűnt a baleset miatti sávzárás, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik. Budapest irányába Gödöllőnél, a 32-es kilométernél is már mindegyik sávon lehet haladni. A 23-as főúton Mátra terenye és Ivát között a 17-es kilométernél a fél útpályát lezárták.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvény miatt lezárták a Hősök terét és a Kóskáros sétányt, illetve a Kacsa-Pongrácz úti felüljáron befelé a Városligetbe vezető sávot szintén lezárták. Este 7:30-tól kell lezárásra készülni a Dózsa-György úton a Damjanics utca és a Szondi utca, illetve az Andrássy úton a Hősök tere és az Izabella utca közötti szakaszon. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
5: Jó napot kívánok! A záporok keleten megszűnnek és a gomoly felhők is összeesnek. Közben nyugat felől vastagabb melegfronti felhőzet érkezik, amelyből éjszaka az északnyugati harmadban gyenge eső is várható. Szombaton napközben szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és elszortan kialakulhat záporeső. Holnap ismét megélénkül a szél. A minimum többnyire 9 és 14, a szombati maximum 22 és 27 fok között várható. Kunter Molnár Anna, Hungaromet.
1: Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Seres Bea és Rosszbora Zoltán nevében is köszöni a figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Viszont hallásra!
6: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
3: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Életbe lépett az EU még 2024-ben elfogadott minden tagállamra nézve kötelező migrációs és menekültügyi paktuma. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-esen történt halálos balesetek ügyében. Átalakítaná a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hozna létre a kormány a magyar filmszakma fejlesztése érdekében, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Országszerte csaknem 100 településen várják a sportolni vágyókat ma a mozgás éjszakáján. Holnap nyugat felől csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Az éjszakai 9-14 fok után napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Műsorajánlat. A történelmi ismeretterjesztés fontosságáról.
7: Trianon utáni Magyarország elvesztette a fürdőinek az összességét. A hagyományos fürdővárosok, hova a magyarok királyság területén belül eljártak, nem voltak elérhetőek. 1920-ban a legtöbb vendéget Keszthely fogadta. Infrastruktúra a Balaton partján ott volt a legkiépültebb. Erre válaszul jött a fizető vendéglátás, illetve a kempingturizmus bevezetése.
3: Az este a házigazda Csatári Bence történész, vendége Galambos István, a Történelmi Emléktár, a Történelmi Ismeretterjesztő Tudás és Emléktár Alapítvány alapítója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
8: Határok nélkül Berek Janikóval.
9: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Határokon átívelő, versenyképes szakképzés. A kárpátaljai fiatalok tanulni akartak, szakmát akartak szerezni, és ma már ifjú szakmunkások. Nemzetegyesítés hittel, sporttal, kultúrával. A Székesfehérvár a Kárpát-medencei együttműködésért díjat kapta. Kő Lajos, egykori válogatott labdarúgó, közösségépítő munkája elismeréseként. 1956-2026. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának méltó megünneplésére a Kolozsvár Törökvágási Református Egyházközség Kányafő galériájának emlékkiállításán bemutatandó alkotások elkészítésére hirdett pályázatot. Most következzenek a részletek. Ünnepélyes diplomaosztót tartottak a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem EGÁN EDE szakképzési centrumában, ahol a végzős hallgatók átvehették a tudásukat igazoló okleveleket. Iváncsik Attila összeállítása.
10: Új dolgokat tanultunk, például sushi készítést tanultunk, ami az nagyon érdekes mindenki számára, ahogy nekem is. Nagyon sok új levesfajtát tanultunk, amit Magyarországon például hagyományosak, nálunk ugye kevésbé, azokat is nagyon jó volt megtanulni.
11: Mondja Pintye Kinga, aki szakács szakon végzett az EGÁN EDE szakképzési centrumban. Csernyiskó István, a Beregszászi Rákóczi Egyetem rektora kiemelte. Minden nehézség ellenére továbbra is elkötelezettek a kárpátaljai magyar fiatalok versenyképes szakmai képzése mellett.
12: Háborús viszonyok ide vagy oda, nehézségek ide vagy oda, ezek a fiatalok tanulni akartak, szakmát szerettek volna szerezni, és olyan szakmát szereztek, amelyből hiány van. Hiány van, és ezek a fiatalok egészen biztos vagyok abban, hogy meg fogják találni a helyüket, meg fogják találni a kenyérkereső szakmájukat, és valamennyiünk élete könnyebb lesz akkor, ha jól képzett autószerelők, szakácsok, pincérek, kozmetikusok dolgoznak körülöttünk. A 6. ilyen közös diplomátadó, oklevélátadó ünnepségünk volt a Máté Szalkai Szakképzési Centrummal. 1000-nél többen szereztek már szakképesítést. És ha belegondolunk, hogy ez mekkora nagy szám, akkor érthetővé válik az, hogy miért vagyok mérhetetlenül boldog, és miért vagyok bizakodó, amikor a holnapra gondolok.
11: Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke kiemelte, a megmaradás egyik legfontosabb pillére a biztos szakma és a magas szintű szaktudás.
13: Nagy sikernek értékelem, hogy háború közepette is az EGÁN EDE szakképzési centrum a magyarországi intézményekkel együttműködve tanúsítványokat, okleveleket tudott átadni a végzőseinek, cukrászoknak, autószerelőknek, szakácsoknak, divatszabóknak, akik immár tervezhetik a jövőt. Örülök, hogy sikerült Vásárosnaményban, ami ugye a Bereg vármegyének a része még, olyan helyet találni, ahol a itt élők és az otthon élők egyszerre vehet az oklevelet, és ez is az összetartozást és a közösséget erősítette.
11: Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Egyetemért Jótékonysági Alapítvány elnöke köszöntőjében hangsúlyozta. A kárpátaljai magyarság nem adja fel a megmaradásért való küzdelmet.
14: Ezek a fiatalok szakmát tanultak magas színvonalon, ami segíteni fogja számukra az elhelyezkedést az életben, illetve segít a kárpátaljai magyarságnak, az egész térségnek abban, hogy megfelelő szakemberekkel rendelkezzenek. Nyilván a háború idején zajlott ennek a képzésnek a nagy része, és különösen hálásnak vagyunk a magyarországi tanároknak, intézményeknek, amelyek a diákjaikat befogadták, illetve a diákoknak, a szülőknek és különösen a tanároknak, kárpátaljai tagjai nem adták föl, és lehetővé tették a diákok számára az, hogy szakmákhoz jussanak, és elsajátítják a szakmáját, a csinyát, binyát megfelelő színvonalon. Örülök annak, hogy ez a képzés folytatódni fog. Újra közel 300 diák jelentkezett erre a képzésre. Azt mutatja, hogy a kárpáti magyarság élni akar, kárpáti magyarság tanulni akar, kárpáti magyarság dolgozni akar.
9: A most következő percekben is kárpátaljai fiatalokról szólunk. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete kapta idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat. Az elismerést olyan 35 év alattiak kaphatják, akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységükkel, személyes példamutatásukkal értéket hoznak létre. Az elismerés a polgári nemzeti keresztény értékközösséget reprezentálja. További részletek Ivancsik Attilától.
11: Kövér László, a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumi tagja laudációjában elmondta. A KMKSZ ifjúsági szervezetének tagjai a szó legszorosabb értelmében a kárpátaljai magyar jövőt képviselik.
15: Nem magunk találjuk ki a kuratórium tagjai, hogy vajon kit díjazhatna az alapítvány, hanem különböző előterjesztések, ajánlások alapján a jobbnál jogjavaslatok közül szoktunk válogatni, és bevallom őszintén, hogy nem könnyű választani, hiszen egyrészt nagyon sok jó kezdeményezést ajánlanak a figyelmünkbe. Legyen szó szervezetről, szervezet munkájáról, vagy éppenséggel magánszemélyeknek a nemzetépítő törekvéseiről. Másrészt pedig ezek nagyon nehezen összemérhető teljesítmények, de a kárpátaljai magyar közösség megmaradásának a kulcs kérdése a fiatalság, tehát azon túlmenően, hogy valóban ez az ifjúsági szervezet példamutató tevékenységet végez a nagyon nehéz körülmények között. Az utód államokban élő magyarság szervezetei, illetve közösségei közül talán a kárpátaljaiak vannak a legnehezebb helyzetben. De azt hiszem, hogy nem csak most, hanem hagyományosan, de most a háború sújtotta a viszonyok miatt különösen igaz ez. És hát azt is szeretük volna üzenni ezzel, hogy ott állunk a létért, a szülőföldjért küzdő kárpátaljai magyarság mellett, mögött a lehetőségünkbe álló eszközökkel próbáljuk a jövőben is támogatni a megmaradásukat, és hogy ennek a megmaradásnak a kulcsa a fiatalság, szeretnék volna az ő törekvéseiket és ezzel bátorítani. Köszönjük a helytállásukat, a kitartásukat. Azt hiszem, hogy azok, akik ott azon körülmények között küzdenek a szülőföldjükön magyarként való megmaradásért, azok nem sok tanácsra szorulnak rá tőlünk, hanem ellenkezőleg talán éppen ők mutatnak példát a többi határon túli magyar közösség fiataljai számára, vagy éppenséggel a magyarországi fiatalok számára.
11: Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke elmondta, az alapítvány legfontosabb feladatai közé tartozik a társadalmi kötelékek megerősítése, illetve a határon túli kis magyar világok megtartása és megújítása.
16: 2006 óta van ez a díjunk, tehát a mai alkalom az különösen fontos és szimbolikus, mert hogy 20 éve alapítottuk ezt a díjat, és szerintem nagyon szép az üzenete annak, hogy 20 év után ez az a díj végre éppen időben megérkezhetett Kárpátaljára is. Az alapítványunk az zászlajára tűzte nem csak a nemzeti érdekek képviseletét és védelmét, hanem a nemzeti összetartozás gondolatát is, a magyar kultúra, a magyar nyelv megőrzésének feladatát is.
11: Dobsa István, a díjazott Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke köszöntő beszédében visszatekintett a mozgalom indulására és a 10 évvel ezelőtti újjászervezésre. Mint mondta, az ifjúsági szervezet legfontosabb célja nem változott, közösséget teremteni.
17: Hatalmas megtiszteltetés, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvány idei díjazottja az a KMKSZ ifjúsági szervezete lehet. Azt gondolom, hogy ennek a díjnak legalább kettő nagyon fontos üzenete van. Egyrészt visszacsatolás arra 11, most már 12 évre, ami az ifjúsági szervezet mögött áll, hiszen nem volt ez egy könnyű indulás. Sok csalódás, sok keserűség és olykor-olykor kritika, de azt gondolom, hogy egy ifjúsági mozgalom, egy szervezet esetében ez természetes és egyébként előremutató. Azonban nagyon örülök annak, hogy minden nehézség ellenére sikerült tartani ezt a szervezetet, hiszen a háborús körülmények ellenére is tud működni. Tehát az első üzenet az annak a generációnak szól, akik korombeliek, és most már több mint 10 éve újjá alapíthattuk. És a második üzenet talán ennél is fontosabb, hiszen az utánunk jövő generáció felé is fordul és üzen. Ugyanis nagyon fontos egy ifjúsági szervezet életében is, hogy az utánpótlásról és a következő generációról gondoskodjunk és beszéljünk. Én jeleztem már, hogy utolsó mandátumomhoz érkeztem, és nagy öröm mert fogom átadni a stafétát, és reményeim szerint egy hasonló dinamikus korosztály tudja majd átvenni, hiszen nekünk alapítóknak talán ez a legfontosabb, hogy legyen folytatás. Szeretném megköszönni minden fiatalnak, aki ebben a 12 évben benne volt, és tett, dolgozott a kárpátaljai magyar szó, a kárpátaljai magyar közösség, a kultúránk megmaradásáért.
9: A díjazott kárpátaljai fiatalok után következzék egy régebb óta fiatal, akinek szintén egy díjjal ismerték el a munkáját. Kül Lajos kapta idén a Székesfehérvár a Kárpát-medencei együttműködésért díjat. Az egykori megdöntős olimpiai ezüstérmes labdarúgó 1972-ben Bukarestben a románok ellen játszott először a magyar válogatottban. Majd 3 évtized múlva létrehozta alapítványát, amellyel több mint 20 éve szervezi a Kárpát-medencei összmagyar nemzeti diákbajnokságot. Ez ma már nem csak sport, hanem kulturális esemény is a határokon túli és magyarországi fiataloknak. Kül Lajossal Király Levente beszélgetett.
18: Szívből gratulálok ehhez a díjhoz. Miről szól a Kárpát-medencei foci bajnokság, aminek ezt az elismerést is köszönheti, mert hogy nyilván többről, mint pusztán futballról.
19: Kárpát-medencei összmagyar nemzeti diákbajnokság nem szól kevesebbről, nem szól többről, mint nemzetegyesítés. Mondottan volt határok felett egyelőre, aztán majd meglátjuk. A legfontosabb célkitűzés az volt a nemzeti együvétartozás érzésének kihangsúlyozása, a nemzeti öntudat építése. A nemzeti együvétartozás előtt azt értem, hogy mi erdélyiek, mi kárpátaiak, mi Los Angelesiek, mi egyvérből valók vagyunk. Bátran merjük vállalni, hogy mi magyarok vagyunk, gyerekek. Hát azért, hogyha nézzük az egyfő első Nobel-díj termelésbe, kérlek szépen, ott vagyunk a dobogón a világon. Úgyhogy nem kell nekünk szégyenkezni, hanem bátran merni, vállalni kell, hogy we are Hungarians. Mi a magyarok, és boldogan, és büszkén. Ez a lényeg a dolognak. És akkor a labdarúgás mellett asztali tenisz, kézilabda, sakk, birkózás, irodalmi történelmi vetők is vannak. Hát kérlek szépen, óriási dolog ez. Irodalmi történelmi vetők azért vannak, hát, hogy tudják ezek a jó emberek, hogy honnan jöttünk, hol tartunk, és mi lenne az az út, kérlek szépen, amit kéne csinálni, kérlek szépen. És még van, miért csinálom ezt? Egyetlen egy ország se olyan balszerencsés, mint mi vagyunk. Minden oldalon saját magunkkal vagyunk határosak. De most ez egy őrület, érted? Ugye 2 korosztályba, általános iskolások, középiskolások, kérlek szépen, és akkor megcsináltam a versenykírást, elindultunk, hát több mint 200 csapattal, először fociba. Utána, amit említettem, minden 2 évben egy-egy sportágat vettem, és akkor csináljuk. Először csak Kárpát-medencei összmagyar diákbajnokság, utána, amikor már 5 év után, kérlek szépen, amikor már szépen fölépítettük ezt a történetet, akkor azt mondtuk, hogy átmegyünk a nagyvizen, kérlek szépen, túl az óperencián, és akkor bővítjük, és akkor már nem lehetett mondani, hogy Kárpát-medencei összmagyar, hanem csak idézőjelve összmagyar, ugye? Tehát az egész, ugye, Amerika, Ausztrália, minden. Dél-Afrikában voltunk egy labdarúgó tornán, kérlek szépen, 72 csapatból mi lettünk a győztesek.
18: Hogyan erősíti a futball a nemzeti identitást? Mert hogyha megnézem az összes többi sportot, kiemelkedik a futball. Ha csak az Európa-bajnokságra gondolok, akik nem olyan nagy magyar nemzeti érzelműek, azok is fölvették a nemzeti trikolort, fölvették a magyar mezt. Egy futball ebén lőtt gól kis túlzással annyit ér, mint egy fél olimpiai érem.
19: Így, jól látod.
18: Mitől?
19: De most képzeld azt te, hogy Dél-Afrikában vagyunk, keresztül vonultunk a városon, és a feketék énekelték, kérlek szépen, hogy Ria, Ria, Hungária, megvan filme. Azt hittem, eldobom magam. Fantasztikus. Tehát, hogy a foci, kérlek szépen, ennyire közelebb. Tehát szuper híd és szuper összekötő kapocs, érted. Fantasztikus.
18: Ha jól tudom, zarándokutat is szervez. Igen. Azoknak a sportolóknak, akik a Kárpát-medencében olimpiai érmet értek el.
19: Mit lehet erről? Fantasztikus dolog, kérem, ugye jött egy ötletem, kérem, csinálunk itt egy gyönyörű szép zarándokhelyet. Azoknak az embereknek, akik büszkén vállalták a magyarságukat, külhomba éltek, kérlek szépen, és olimpiai bajnokok voltak, és büszkén vállalták a magyarságukat. Első volt, aki legtöbbet tett, de Szabó Katalin Zágonból elindulva, Mikes Kelemen Fatornyos falujából elindulva, kérlek szépen, 4 aranyérmet szerezett egy olimpián is, egy ezüstöt. Ez Los Angeles volt, az angyalok városa.
18: Kapott a pápától is egy
19: hát,
18: nagyon
19: az óriási meglepetés volt. Mindig az Istennek az emelte pap vagy püspök, kérlek szépen, áldásával nyitjuk mindenféle, nyitjuk, és nyitni fogjuk mindenféle fajta rendezvényünket, döntőt vagy selejtet, akármi, ezért kaptam ezt a hívjákat. Tehát, hogy már 25 éve, kérlek szépen, mindenható Isten nélkül nem teszünk egy lépést. Én praktizálok, katolikus vagyok, és büszke vagyok erre.
9: Kőlajossal Király Levente beszélgetett. Műsorunk következő részében fordítsunk egy kis figyelmet a műalkotásokra. Szent László nyomai igen sok helyen megtalálhatóak Háromszéken. Nem csak templomi freskókon, hanem a természetben is láthatjuk lovának patkóját vagy pénzeit. Ezen a hétvégén két újabb templomban nézhetők meg a körültekintően feltárt Szent László freskók. A szacsvai és a bibarcfalvi templomot felújították, és ünnepi istentiszteleteken újra megáldják azokat. A további részletekről Tamás Sándorral, Kovászna megye tanácsának elnökével Verese Mese Gyöngyvér beszélgetett.
20: Egyre több templomról derül ki, hogy Szent László freskókat rejtenek, és nyilvánvalóan ez is ad egy lehetőséget arra, hogy teljes körűen megújuljon egy-egy ilyen szakrális épület. Most éppen a hétvégén is kettőt fognak újra szentelni.
21: Már pontosan tudjuk azt, hogy a Felvidéken vagy a magyarországi Szabolcs-Szatmár Berek térségében, illetve itt nálunk Székelyföldön azért maradt meg a legtöbb Szent László emléket, falfestményt jelentő templom, mert az ország többi részén valamikor a törökök leromboltak, földig égettek, vagy szinte minden keresztény templomot. Mindezzel együtt mégis annyit engedjenek meg nekem, hogy akár laikus szemlélőként azt mondjam, hogy arányaihoz mérten Székelyföldön azért van a legtöbb Szent László emlék, mert mi székelyek hű katonái voltunk és vagyunk a határvédő lovak királyunknak, és a mai napig is természetes módon hisszük a legendáit, hisszük a Szent László mondákat és az élete útmutatásait. Hiszünk például a Szent László pénzekben, tehát én magam is láttam, fogtam a kezembe is olyan pénzeket, amelyeket pontosan tudjuk, hogy Szent László idejéből származnak, és azt ő azért változtatta kővé, mert nem akarta, hogy a katonái egy csapdába essenek és elkezdjék felszedni a pénzeket, amelyeket az ellenség szétszórt. Mert pontosan tudjuk, hát ugye látjuk is a ketté hasított tordai hasadékot, hát az mi más hasította ketté, mint Szent László hite és imája. Vagy nem egyszer itt Székelyföldön is találkozunk az erdőben Szög nevű lovának a patkója nyomával. Tehát ezek mind olyan tények, amelyekben mi mindannyian hiszünk ennyi sok száz év után is, és hogy ne hinnénk ezeket, hát ott van a szemünk előtt. Mindezzel együtt én azt gondolom, hogy ez a hit, meg ez a gondolatkör, legendakör segít minket is, egykori határvédő székelyeket, hogy a mindennapjainkat könnyebben éljük, most már csak a nyelvünk határait védve itt Háromszéken, Székelyföldön. Viszont azt is pontosan tudjuk, hogy a képes krónika egyik a Szent Királlyal kapcsolatos iniciáléjának kucsmás alakja, egy székely hadvezér egyébként, sőt azt is tudjuk, hogy Grigore Uretje moldvai krónikaíró is nagyon szépen írt a Szent Lászlónak, a székelyek élén vívott tatárok feletti győzelméről. Mondhatom azt, hogy méltán vagyunk büszkék rá. Na most ez a büszkeség nem csak egy lelki töltet, hanem vigyázunk is azokra az emlékekre, amelyek mai nap még mutatják Szent Királyunk csodatevő cselekedeteit egy-egy templomban. Kevesen tudják azt, hogy több volt, de ma Háromszéken 11 ilyen emlékhely van. Biborcfalván, Gelenc Szén, Gidófalván, Erdőfülén, Kiénben, Kökkösön, Nagyajtán, a Kézi Szentléleki Perkő tetején, Sepsibesenyőn, Sepsikőröspatakon és Szacsván őrzi kisebb-nagyobb méretben falfestményeken emlékképeit a nagy királynak. Egyébként a Kárpát-medencén belül is a legkeletibb helyén Gerencén van, a legnagyobb felületen és a legszebb megjelenítésben Szent László legendája.
20: Most a hétvégén a Bibarcfalvi és a szacsvai gyönyörűen felújított templomnak a freskóit tekinthetik meg mindazok, akik ellátogatnak az ünnepi istentiszteletekre.
21: Ez pontosan így van, hiszen néhány évvel ezelőtt, amikor a Romániai Magyar Demokrata Szövetség román kormányban volt, Kelemen Hunor elnök úr és Hegedűs Csilla államtitkár kezdeményezésére indult egy program, a Szent László útja program, és ehhez sikerült Európai Uniós forrásokat, Európai Uniós támogatást rendelni, és a megyénken belül két egyházközség és önkormányzat sikeresen pályázott, az egyik Baróthoz tartozó Bibarcfalva, a másik pedig Régyhez tartozó Szacsva. Bibarcfalván korábban már ismert volt teljes egészében az, ami ma már szépen látható. Nyilván, hogy nem csak a falfestmények ásményeket újították meg, hanem magát a templomot is ezzel a munkálattal. Szacsmán viszont érdekes módon újabb falfestmények kerültek elé a feltárás után. Többek között egy kültéri freskó is van a templom északnyugati oldalán, nagyon izgalmas. Jöjjenek el minél többen, hogy örüljünk együtt ezeknek a szépen felújított műemlékeinknek. Viszont nincsen még teljes pompájába visszaállítva, hiszen nem olyan rég derült ki a sebség köröspataki templomról, hogy Szent László freskókat rejteget. Már tudjuk, hogy van, de még nincsen olyan pompájába feltárva, mint ahogy azt szeretnénk, de hát az következik.
9: A Kolozsvár törökvágási református egyházközség Kányafő galériája emlékkiállítást tervez az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának méltó megünneplésére. Ez alkalomból várja minden hivatásos és pályakezdő festőművész, szobrászművész, grafikus vagy éppen vegyes technikával dolgozó képzőművész és egyéb vizuális alkotó munkáját. A jubileumi tárlat célja, hogy méltó művészi formában idézze meg az 1956-os események történelmi, nemzeti és emberi üzenetét. Emellett lehetőséget kívánnak teremteni kortárs alkotók számára a meghatározó történelmi esemény szellemi örökségének művészi megfogalmazására. Az alkotásokat október 1-jéig lehet beküldeni. A további részletekről Bibza Gábor lelkipásztort, a galéria vezetőjét, Ferenc Ádám kérdezte.
0: Tavasszal tudatosodott a Kányafő galéria szervezőiben egy magyarországi látogatás alkalmával az a tény, hogy 70 éves évfordulója lesz az október 23-ai eseményeknek, az 1956-os forradalomnak, és úgy gondoltuk, hogy ezt méltóképpen akkor lehet megünnepelni, ha a még életben levő és 56-ot megélt képzőművészek valamilyen személyes reflekcióval odafordulnak, visszafordulnak a múltba. Egyrészt, másrészt pedig a fiatal képzőművészek, akik sokkal később születtek, de tanulták, hallottak róla, ismerik a szüleik, nagyszüleik történetét, ők is az Én 56-om címen alkotást készítenek, egyet vagy többet, és ezt elküldik erre a csoportos tárlatra. A cél az, hogy elevenen tartani 56 üzenetét, és elevenen tartani azt a szabadságszeretetet, ami mindig is jellemezte a magyar nemzetet, függetlenül attól, hogy most épp a Kárpát medence melyik országában él ez a közösség. És úgy gondoljuk, hogy egy összművészeti alkalom lesz, ahol a próza, a versmondás, zene és természetesen a lényeg a képzőművészeti szerepet fog kapni ezen a megemlékezésen. A megemlékezésre 2026. október 25-én vasárnap fog sor kerülni.
4: Nem lehet elmenni a tény mellett, hogy egy erdélyi galériáról van szó, a Kányafő galéria esetében, és ugye az 56-os eseményeknek itt is nagy hatásuk volt, gondoljunk akár a diák tüntetésre, a Mátyás szülőháza előtt és a későbbi meghurcoltatásokra. Milyen konnotációi vannak Erdélyben az 56-os szabadságharcnak, vagy mi az a plusz íz, amit egy erdélyi szemszögből megfogalmazott 56-os alkotás képviselhet?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen Erdélyben nem volt forradalom. Volt egy diák megmozdulás, amit nem lehet még tüntetésnek sem nevezni, viszont annál több bebörtönzött volt, még köztünk járnak egyesek közülük, akik még életben vannak, hirtelen Dávid Gyula jut eszembe, és ha tehetjük, őt is meg szeretnénk erre az alkalomra hívni, de ez még az időtől és a Dávid Gyula egészségügyi állapotától is függ. Ugyanakkor, ha képzőművészekre gondolok, akkor Törnován Nári Videt is megkurcolták, és sokan másokat. Róluk viszont nem szabad megfeledkezni. 56 Erdélyben 1989 decemberéig szinte tabu téma volt, esetleg a Szabad Európa Rádió közvetítéséből lehetett valamicskét hallani, de nem volt sem téma, sem köztéma, semmiképpen nem lehetett. 89 után, a változások után lett igazán téma, és elsősorban Erdélybe a Magyar Televízió információk. A közszolgálati média és a magántelevíziók szállították az információkat, illetve természetesen van egy olyan vonulata is, hogy a politika által felhasznált retorikai elemek is megjelentek és átkerültek a határon túlra, azaz Erdélybe. Képzőművészeti szempontból azért érdekes ez, mert a képzőművész az a szabad alkotó, aki teljesen független, nagyon sokszor szembe megy a saját korával, az állam a politikai nézeteivel, és ma is azt reméljük, hogy 1956 szellemisége, a szabadság szeretet, a szabadságvágy, a fiatalos megmozdulás, ennek a lendülete a képzőművészeinket is inspirálni fogják, és így alkotások fognak születni. Azt kértük a képzőművészektől, és azt kérjük a képzőművészektől, hogy lehetőleg modern, új alkotások szülessenek, ha valaki régebbit küld be, azzal sincs semmi gond, hisz mindenkinek megvan a maga alkotó időszaka, és megvan a maga pillanata, amikor 56-ra vagy 56 szerelmiségére gondol, és ennek alapján alkot, de elsősorban szeretnénk egy olyan impulzust adni az erdélyi képzőművészetnek, ami elindít egy folyamatot, ami tulajdonképpen túlmenően ezen a kiállításon egy új lendületet lehel az erdélyi magyar képzőművészetbe. Nem azt jelenti, hogy csak erdélyeket fogadunk el, hanem a Kárpát-medencéből, aki hallja ezt a felhívást bárhol a nagyvilágban, egy magyar művész, vagy ehhez a témához kapcsolódó művész, ha nem is tartja magát magyarnak, és erre beküld egy alkotást, mi szeretettel fogadjuk, és ha a kurátornak, Portik Blénesi Ágota a művészettörténésznek tetszeni fog, akkor természetesen megfelelő helyre kerül a kiállításon.
4: Azért nagyon bátor vállalás ez a tárlat, mert ugye létező alkotásokat könnyebb összeszedni, de az, amikor ugye arra van utalva egy tárlat, hogy a művészek rezonálnak-e a felhívással, és megküldik-e a megfelelő mennyiségű alkotást, az egy nehéz helyzet. Mivel tudná még a tematikán túl motiválni a művészeket, és itt akár két síkra is szétszedhetjük, a fiatal művészek és a kevésbé fiatal művészek síkjára.
0: Valóban ez egy olyan felhívás, hogy akár bele is lehet bukni. Ha nem gyűl össze megfelelő számú alkotás, akkor bizony egy hatalmas fiaskó. Úgy gondolom, hogy méltósággal szeretnénk megemlékezni, ugyanakkor a képzőművészeket támogatni. Ha a terveink valóra válnak, akkor katalógus is fog készülni, és minden kiállított tárgy, vagy egy művésznek egy tárgya be fog kerülni ebbe a katalógusba, ami természetesen megjelenik majd, és kapható lesz. Ez is egy vonzerő, ez is egy motivációs erő, hogy a 40 legjobb az biztos bekerül a katalógusba. Ha több lesz, akkor gondolkoznia kell a galériának, hogy hogyan oldja meg ezt a kihívást. Tehát kettős csapda van, vagy kevés alkotás lesz, és akkor az a gond, vagy nagyon sok alkotás fut be, és akkor természetesen egészen más jellegű fejfájást okoz, hiszen akkor válogatni kell, szelektálni kell, mi kerül jó helyre, mi kerül kevésbé előnyös helyre, milyen alkotásokat állítunk ki a templom előterébe, melyiket a gyülekezeti terembe, melyiket pedig a tanácsterembe. Illetve még egy szobrászati terünk is van adott esetben, hogyha nem férnénk el, úgyhogy körülbelül 80-85 alkotást gond nélkül ki tudunk jelenleg állítani, a legkevesebb pedig egy olyan 35-40. E kettő között kéne mozogjon. Megjelenni egy 56-os kiállításon, és egy katalógusba bekerülni, és ez megmarad az utókornak, az nem kicsi dolog. Egyrészt, másrészt megmérettetni, egyrészt a nagyöregekkel, másrészt a fiatal, de lendületes, még éhes, ha úgy mondhatom idézőjelben, fiatalokkal, az minden művésznek kihívás, minden művésznek egy olyan lehetőség, amit úgy gondolok, hogy nem szabad kihagyni.
9: Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
8: A nap kérdése.
1: A jogállam ott kezdődik, hogy az ellenfél nem elpusztítandó ellenség, fogalmaz a napokban megjelent írásában Fodor Gábor. Azt már én teszem hozzá, hogy a parlamentben és nem mellékesen a közösségi médiában még mindig a szokottnál élesebb és udvariatlanabb hangnemben zajlik a diskurzus. A múlt végképp eltörlése, a nem csak a felelősök megbüntetésének ígérete pedig abba az irányba mutat, hogy a politikában már nem lehet ellenfél, csak ellenség. Ezt a kommunikációs mintát pedig a társadalom, az emberek egymáshoz viszonyulása is követni látszik. Lesz-e valaha egyensúly, vagy a lángszóró végleg felperzseli a másként gondolkodókat? Ez csak az egyik téma azok közül, amelyekről a következő szűk fél órában szó lesz. Jó estét kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Fodor Gábort, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet alapítóját és igazgatóját. Jó estét kívánok.
5: Jó estét kívánok.
1: No, hát nem csitulnak a kedélyek a parlamentben és így az országban sem, és ugye ennek az egyik legjobb példája a köztársasági elnök körül továbbra is tartó vagy zajló vita, és lehet, hogy a vita nem is a legjobb kifejezés, majd erről is beszélünk, de mielőtt az alkotmányjogászok szerint is alkotmányos válság felé robogó helyzetet elemeznénk, azt szeretném, hogyha egy kicsit arról is beszélnénk, hogy szerencsése kísérletet tenni az ellenfélnek a teljes megsemmisítésére vagy felszámolására. Hogyha nincs ellenszék, ugye akkor megszűnik a demokratikus ellenőrzés is. Aztán kiderül, hogy tényleg rendszerváltás történt, csak hát nem éppen úgy, ahogy a jelenlegi kormány gondolja. Szóval, hogy milyen irányba tartunk?
5: Igen, ez egy fontos kérdés, és köszönöm is, hogy tulajdonképpen ezzel kezdjük, mert ez egy általános és lényeges probléma halmaz, szerintem, amivel kell is foglalkoznunk ma Magyarországon. Hát hadd kezdjem itt megint a saját tapasztalataimmal, hiszen elég hosszú időn keresztül voltam parlamenti képviselő, miniszter, pártelnök, nagyon sok mindent csináltam, és a rendszerváltástól kezdődően ismerem a parlamentnek a hangulatát, és amit most látok, igaz, most már ugye ezt kívülről látom, tehát nem belülről, azért az nagyon eltér attól, amit a 90-es években, sőt akár a 2000-es évek elején megszoktunk, és rossz irányba tér el, mert ugye 90-es évek elején, ezt nyilván a hallgatók is emlékezhetnek erre, akiknek vannak még emlékei abból az időszakból, azért nagyon kemény viták voltak. Természetesen akár az MDF, a Fidesz, az SZDSZ, a Kisgazdapárt, tehát harcias, élénk viták voltak. Na de a folyosón, hogyha ott jártak újságírók, akár ön is például, mert bár végtelenül fiatal hölgyről van szó, de ne előfordul, hogy lehetséges, hogy jártotta a folyosón természetesen. Szóval azt láthatta, hogy ott egymással beszélgetünk, a vitatkozó felek normálisan, és próbáljuk egymást akár meggyőzni, vagy nagyokat nevetünk, különböző vicceken, egyebeken. Tehát ma azt látom, hogy olyan mértékű az ellenségeskedés, és itt egy zárójeles megjegyzés a köztársasági elnökre, tehát az a szimbólum, hogy nem lehet kezet fogni, ugye a kormánytagoknak a köztársasági elnöke le van tiltva, ugye ez, és nem lehet közösen fényképezkedni, ugye az azt jelenti, hogy olyan mértékű gyűlölet és indulat van a másik féllel kapcsolatban, hogy nem lehet vele együtt mutatkozni. Tehát erősen kétlem, egyébként beszéltem is képviselőkkel, és kérdeztem is őket, hogy létezik-e ilyen, hogy mondjuk egyáltalán szóba állnak egymás a parlamenti folyosón, nem állnak ma már szóba, én ezt hallom. Tehát olyan mértékű az indulat, hogy nincs normális kommunikáció, nem lehet normális kommunikáció, azt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy olyan világot élünk, ami önmagában, az én számomra az a szégyen kategória, amikor mindenkinek attól kell félni, hogy suttyomba a másik fölveszi a beszélgetését, mert ugye nem lehet tudni, hogy épp bekapcsolta a telefonját, és titokba csinál egy felvételt, illegálisan nyilvánvalóan, mert a másik engedélye nélkül semmiféle felvételt nem soha senkiről se készíteni. Tehát egyszerűen ez egy rossz dolog, és mindez, amit most elmondtam, ami szerintem rossz, és visszafejlődés a rendszerváltáskori Magyarországhoz, meg a 2000-es évek elejé Magyarországhoz képest, és azért itt is zárójelben megjegyzem, ebbe a Fidesz is azért nyakig benne volt az elmúlt 16 évben, mert ők kezdték el ezt az ellenségeskedést, ez most a tetőfokára hág éppen jelen pillanatban. Ez nem tud jó irányba vezetni, mert ebből nem lehet építeni egy országot. Tehát az én meggyőződésem az, hogy Magyarország akkor tud épülni, hogyha a viták mellett vannak közös ügyek, amikben együtt tudunk fellépni. Ha nincsenek ilyenek, az egy destruktív magatartás, tehát romboló magatartás, abból nem tud előre menni az ország. Tehát az ellenfelet, a politikai ellenfelet soha nem szabad ellenségként kezelni, tehát akkor fogjuk tudni, hogy normális országban élünk, a hallgatók is akkor tudják majd, amikor azt látják, hogy úgy vitatkoznak egymással a politikai ellenfelek, hogy az világosá teszik, hogy tisztelik a másikat, mert tudják, hogy ő is a hazajavát akarja, csak legfeljebb nem jól, nem helyesen, nem értenek vele egyet, de ezt nem vonják kétségbe, tehát nem az a kiinduló pont, hogy hazáruló bűnözőkkel van dolgunk a másik oldalon.
1: Még egy kicsit visszakanyarodnék oda, amit a parlamenti kommunikációról mondott, hogy régen ugye az volt a szokás, hogy ha egymásnak is feszültek az ülésterembe, akkor azért a folyosón ott beszélgettek egymással. Hát azok a beszélgetések, azok pontosan alkalmasak lehetnének, nem arra, hogy egy kicsit finomítsanak az álláspontot, vagy talán jobban megértsék egymást, azt, hogy a másik mit mond, tehát lehet más, úgy mondom, hogy egy kicsit lazábban, vagy kötetlenebbül beszélni, és talán sokkal könnyebben eljut az információ A-ból B-be.
5: Persze, természetesen, hát hogyha megengedi, bár nem akarom a műsort ebbe az irányba elvinni, egy apró anekdotikus elemet erre hadd mondjak, ha már szóba hoztam Tordján Józsefet. Ugye én a Tordján családot, én a 80-as évekből jól ismertem már, mert én Tordján József fiával, az Attilával együtt voltam katona, és jó barátok is voltunk az egyetem elején, és én jártam náluk sokszor, tehát én a Tordjánt nem a politikából ismertem meg, hanem ismertem már korábbról. És emiatt is köztünk azért volt egy normális viszony, és amikor például patakvér és egyéb őrület zöldségeket elmondott Tordján a parlamentben, utána a folyosón találkoztam, és mondtam neki, Józsi, ez kellett, ez a Gabikám, hát nem kell ezt olyan komolyan venni, az én közönségem ezt szereti, mondja. És ugye ez, nagyot nevettünk ezen, de ebből az következett, hogy tudtunk normálisan beszélni ezekről a dolgokról, tehát én el tudtam neki mondani politikai szempontokat, ő meghallgatta, ugye azt mondta rá, mint ez a példa is mutatja, hogy a közönsége ugyan más szeret, de azért tudta, tehát figyelt arra, hogy én azért mit mondtam neki. Manapság elképzelhetetlenek tartom ezt, és azért mondom ezt, hogy elképzelhetetlen, mert ugyan kétségtelen, hogy én nem vagyok a parlamentben, tehát nem látom most közelről, és nem a saját bőrömön tapasztalom, de beszéltem sokakkal, akik ott vannak, és elmondták nekem, hogy ez ma már egyáltalán nincsen. Ez nem jó.
1: Nézzük meg azt, hogyha teljesen visszaszorítja a miniszterelnök vagy a Tisza párt az ellenzéket. És ez majd nyilván itt a hétvégi Fidesz kongresszusnak ebben nagyon nagy szerepe lesz, hogy ez hogyan fog működni, akkor az hova vezet egy ország demokratikus működésében?
5: Hát ezzel Fidesz sok hibát követett el, ez kétségtelen, és jelen pillanatban is nagyon mélyen van, és nem beszélve arról, hogy még nem tudjuk, hogy hol van a történet vége, mert ugye jönnek elő ügyek folyamatosan, politikai, korrupciós ügyek, sok minden más, tehát itt azért folyamatosan zúdulnak a csapások szerintem a Fideszre, de ezzel együtt is. Tehát most ettől egy picit hátrébb lépünk, azért azt azért látni kell szerintem, és egy politikai vezetőnek is látni kell, ezt kell ennyi bölcsességgel rendelkezni, hogy egy ország csak akkor tud normálisan működni, hogyha van egy erős ellenzéke, mert arra bizony sokszor szükség van a kormánypártnak is. Különböző belső viták, vagy belső konfliktusok kapcsán is lényeges dolog, hogy az ellenzék milyen álláspontot képvisel, tehát az nem jó, hogyha az ellenzék egy ilyen, hát szintén óvodás állapotban van tartva, tehát nem lehet komolyan venni, nincs súlya, folyamatosan állandóan lehazárulózzák, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezt már Fidesz 2010-ben elkezdte. Hát én számtalanszor felszólaltam az elmúlt tizenvalahány évben ez ügyben, hogy nem lehet úgy a politikába közlekedni, hogy az a kiinduló pontom, hogy a másik hazáruló. Nem az. Még nem győzöm elégszer aláhúzni, nem az. Tehát ez az ország nem tud sikeres tenni enélkül. Én ugye hivatkozott itt a beszélgetés elején arra a cikkre, amit az Indexen írtam, de korábban írtam egy olyan cikket, ami pontosan arról szólt, hogy mindig vizsgáljuk azt, hogy miért maradtunk le a közép-európai országokhoz képest. Mert ugye annak idején a rendszerváltás idején mi az élvonalban voltunk, tehát a csehekkel, szlovénok, a magyarok folyamatosan minden kategóriában mi voltunk az élen, most meg a végén vagyunk. Állandóan vita kérdés, hogy a románok, bolgárok, azok lehagytak-e már minket, behoztak-e minket, stb. És ez az egyik fő ok szerintem ennek a problémának a megfejtésére az, hogy mi emiatt a mérhetetlen indulattal, amivel a politikai életben egymáshoz viszonyulunk, nem tudunk közös dolgokat megcsinálni. Tehát, hogyha mi addig voltunk sikeresek, amíg voltak közös céljaink, amikor nincsenek közös céljaink, nem tudunk igazából sikeresek lenni. Tehát emiatt is fontos, tehát nem csak a lelki nyugalmunk, nem csak a kulturális közeg, nem csak az építő hangulat miatt, hanem egyszerűen effektív az érdekeink is ezt diktálnák, mert akkor tudunk sikeresebbek lenni gazdaságilag és politikailag is.
1: Ismételten sűrű hét van, vagy talán a legsűrűbb hét van most a köztársasági elnök mögött. Részben adott egy interjút ugye egy svájci konzervatív lapnak, aztán az Alkotmánybírósághoz fordult, és még Magyar Péter is megígérte neki, hogy meglátogatja, de most már csak négy szem közti beszélgetésen, mondván, hogy majd lehet, hogy tud neki újat is mutatni, és most azért megy csak egyedül, mert nincs szükség arra, hogy más is ott legyen. És mi az, ami újat tud mondani?
5: Nézze, ez egy rejtély, ezt nem tudjuk, hogy mi az az új, mert valahogy az az érzés, hogy elhangzott minden a nyilvánosság előtt, remélem, hogy senkibe sincs olyan szándék, amivel a másik partnerét kellemetlen helyzetbe akarja hozni, úgyhogy nem lenne helyes. Igazság szerint én a köztársaság elnök helyébe nagyon szkeptikus lennék egy ilyen nézszemközti találkozóval kapcsolatban, csak azért is, mert azért az elég kellemetlen volt, hogy nagyon másként értelmezte az első találkozójukat Magyar Péter a nyilvánosság előtt. Tehát ez nem jó, amikor ennyire szerteágazó értelmezések vannak arra vonatkozóan, hogy mi hangzik el egy találkozón, hiszen emlékeznek rá a hallgatók is, csak felidézném zárójelben ezt is. Ugye volt már ilyen találkozó, és ott Magyar Péter ugye folyamatosan onnantól kezdve azt mondta, hogy a köztársasági elnök az nála az iránt érdeklődött, hogy ha leszeretne mondani, akkor kihez forduljon. Na most ugye a köztársasági elnök később azt mondta, vagy árnyalt ezt a dolgot, és mondta, hogy ez nem így hangzott el, de hát ez minden esetre kellemetlen, tehát nem véletlen, hogyha már ilyen értelmezési vita van a felek között, akkor általában ahhoz szoktak ragaszkodni, hogy akkor ne négy szem közti találkozó legyen, hogy azért legyen tanulja annak más is, hogy egyébként mi hangzik el, ne az legyen, hogy kijönnek a felek és teljesen mást mondanak, hogy másról beszéltünk, ez nem jó. Tehát ez az egyik része. A másik, az érdemi része, szerintem ugye nem győzöm hangsúlyozni, ugye nekem kezdettől fogva az a véleményem, hogy bárkinek akármi is lehet a személyes véleménye a köztársasági elnökről, itt most nem ez számít, hanem itt egy alkotmányos berendezkedésről van szó. Szóval ez az alkotmányos berendezkedés, ahogy az ellenzéki kerekasztalon a rendszerváltás idején eldöntöttünk, ez arról szól, az elnöknek van egy 5 éves mandátuma, a képviselőknek van egy 4 éves mandátuma. Az elnöké azért hosszabb, hogy a mindenkori változó többségű parlamentnek is meg kelljen tanulnia azt, hogy együtt kell működni egy olyan elnökkel, akit még az előző parlament választott meg. Ezt mi tudatosan alakítottuk így azért, hogy az együttműködés kultúráját is kialakítsuk a magyar közjogi rendszerben. Na most ezzel szembe menni, tehát azt állítani, hogy most nyertünk 2/3 a választáson, és akkor mondjon le az elnök, mert ő még az előző parlament választotta meg. Hát ez a teljes meg nem értése a magyar közjogi rendszernek. Tehát ez nincs rendben. Alkotmányosan sincs rendben, hozzátenem, nincs ilyen kötelezettség az elnöknek, sehol nincs ilyen szabály. Nincs ilyen elvárás vele kapcsolatban. Másfelől meg az értelme nem ez az alkotmánynak. Hát mi, akik megcsináltuk az alkotmányt, nem ezt akartuk, hát nem ez volt a szándékunk. Ha úgy tetszik, a jogalkotónak nem ez volt a szándéka.
1: Igen, de utána változtatott ezen az állásponton még a miniszterelnök is, hiszen utána már következetesen arra hivatkozott, hogy véleménye szerint Súlyog Tamás nem teljesítette azokat a kötelezettségeket, amelyek neki, mint köztársasági elnöknek meg kellett volna tennie.
5: Igen, de ez a miniszterelnök véleménye, és ez egy vélemény a sok közül. Igaz, a miniszterelnök véleménye persze mindig soha nem egy átlag vélemény, tehát ezt nyilván ilyen értemben komolyan kell venni. Na de hát ezzel kapcsolatban sokan elmondtuk már, én is számtalan írásomban példákat hoztam erre, hogy minden eddigi elnöknek a ténykedése vitatható volt politikailag. Hát egy elnöknek nem az a dolga, hogy a politikai vitákban állást foglaljon, és van olyan elnök, aki egyébként ezekben aktívabb, van, aki kevésbé aktívabb. Tehát Súlyog Tamás láthatóan egy jogász ember, ráadásul azt is megírtam egy szintén egy korábbi cikkben, milyen furcsa és milyen érdekes dolog az, hogy Súlyog az első elnök, aki teljesen párton kívüli. Hozzátem, az összes többi elnök, az mind valamelyik pártból érkezett, vagy ahhoz kötődött, ő az első, aki teljesen párton kívüli. Hát miért kellene tőle elválni, nincs is ilyen alkotmányos kötelezettsége, hogy az aktuális politikai vitákban állást foglaljon, neki az a dolga, hogy megtestesítse a nemzet egységét, őrködjön a demokratikus államrend felett, és feleljen meg a protokolláris funkcióknak. Hát ezeket én azt gondolom, hogy mondom, mindenki ízlése szerint dönti el, mert biztos van, akinek nem szimpatikus, van, akinek szimpatikus, de ezeket az alkotmányos kötelezettségei teljesíti.
1: Jó, ha ide jön az a Velencei Bizottság, akkor mit fog vizsgálni? Ön most elmondta azokat az írott kritériumokat, amelyeknek meg kell felelnie egy köztársasági elnöknek. Mit fog nézni a Velencei Bizottság, és az Alkotmánybíróság mit fog vizsgálni?
5: Hát a Velencei Bizottság elsőben azt fogja vizsgálni, hogy valóban személyre szabott jogalkotáson törje a fejét a kormány, és hát nehezen lehet azt mondani, hogy nem. Mert miért kellene eltávolítani az elnököt? Hát, hogyha ők olyan alkotmánymódosítást akarnak, mert ugye tudják, hogy alkotmányosan nem tudják eltávolítani. Tehát olyan módosítást akarnak keresztül vinni, aminek az a célja, hogy eltávolítsák az elnököt, ez elég nehéz megmagyarázni, ez nem személyre szabott. Hát mi más lenne akkor? Uh-huh. Szóval, hogy a Velencei Bizottság szerintem döntően ezt fogja vizsgálni, mert egyébként ez ügyben ilyen tárgykörben már számtalan állásfoglalása volt, és minden alkalommal nagyon határozottan fellépett a személyre szabott jogalkotással kapcsolatban, vagy az ellen, bocsánat. Na most az Alkotmánybíróság, a Magyar Alkotmánybíróság pedig hát azt fogja vizsgálni, hogy mindazok a szempontok, amelyeket elmond Magyar Péter, és itt ugye Súlyog Tamás, ha jól értelmeztem, ő kiterjesztette nem csak saját magára, hanem a többi közjogi szereplőre is ezt a problémakört, és arra kérte az Alkotmánybíróság, hogy vizsgálja meg azt, hogy az alkotmányos-e, hogyha egyébként teljesen jogszerűen megkapták a kinevezésüket a különböző közjogi szereplők, és egyébként a mostani kormány azt mondja, hogy távozniuk kell, tehát hogy ez mennyire van összhangban az alkotmány rendelkezéseivel, úgyhogy szerintem az Alkotmánybíróság ezt fogja vizsgálni, ez is egy érdekes dolog lesz. Hozzátenném, hogy én a köztársaság elnök ügyét tisztának látom, a többi közjogi méltóság már nem olyan egyszerű, ebben most nem is mennék bele, mert ott azért szerintem tehát az vitatható jó néhány esetben, de a köztársaság elnök ügye az szerintem fekete-fehér.
1: Ha arról kellene beszélni, hogy mennyi energiát öl a Tisza párt a köztársasági elnök elleni támadásba, vagy az elmozdításának a lehetőségébe, akkor mit látnánk egy mérleg serpenyőjében? Tehát arányosan sokat, vagy túl sokat? Beleteszi-e a parlamenti munkába ugyanezt az energiát, vagy inkább tényleg ezzel foglalkozik?
5: Szerintem tévesen vagy politikai hibásan túldimenzionálják, mert valójában a köztársaság elnöknek nincs olyan politikai súlya a magyar közjogi berendezkedésben, ahogy előbb is beszéltem erről.
1: Akkor mégis miről szól?
5: Szimbolikus ügy. Meg hát gondolom arról szól, hogy Magyar Péter szerintem egyébként helytelenül a kampányban sokszor beszélt erről. Ugye sokszor bábnak nevezte a kinevezetteket, a köztársasági elnökkel az élen, és ugye azt mondta, hogy majd a győzelem esetén eltávolítja őket, és gondolom ezt akarja betartani, ezt az ígéretet, de szerintem jobb lenne igazából ebből az ígéretből kifarolni. Ez jobb lenne a magyar alkotmányosságnak, és jobb lenne Magyar Péternek is, mert valóban úgy van, hogy ezzel bizony az ország megy egy alkotmányos válság felé, ennek külföldön se lesz jó visszhangja, itthon se lesz jó visszhangja, és értelmetlen is, mert ez az, amit most föltett utoljára kérdést, ez is egy lényeges kérdés, és erre a válaszom egyértelműen az, hogy nincs olyan jelentősége a köztársasági elnöknek, tehát nem tudna olyan akadályt gördíteni a kormány tevékenysége elé, ami miatt megéri ez a hatalmas energia ráfordítás, tudna kellemetlenséget okozni, ez kétségtelen, de nem, egy kétharmaddal rendelkező kormánynak nem tudja alapvetően megakadályozni a szándékát. Tehát amit most mondjuk a kormány felsorol, hogy mit szeretne csinálni, arra helyből 99%-ára azonnal azt lehet mondani, hogy a köztársasági elnök bármiféle averzió nélkül meg tudja csinálni a kormány.
1: Sokkal hasznosabb dolgokra is lehet fordítani az energiát. Na, de hogy mire is fordította a parlamentben az energiát? A Tisza párt, azért nézzük meg, egyik itt volt ugye a polgármestereknek, illetve a képviselőknek a fizetés csökkentése. Ez megint egy vitatott kérdés, ugyanakkor ön szintén írt erről, de már a közösségi médiában, hogy senki sem mer szembe menni egy ilyen populista javaslattal. Miért nem mer szembe menni egy képviselő egy ilyen javaslattal?
5: Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy én nekem a több évtizedes tapasztalatom van ez ügyben, és általában az szokott lenni a magyar parlamentben is a metódus, hogy mindenki nagyon óvatos ezzel a kérdéssel, mert valóban nem néz ki helyesen és nem néz ki jól, hogyha a képviselők azzal foglalkoznak, hogy a saját fizetésükkel, vagy a fizetésüket növeljék, vagy azt emeljék. Pedig ez sokszor reális, vagy sokszor szükség lenne erre, és valóban sokszor meg kell tenni, csak soha nem sül ez jól a közvélemény felé, ezért általában az szokott lenni a szokás, hogy ezt normálisan mértékkel kell csinálni, és politikai konszenzus kell körülötte, tehát az nem jó, hogyha bármelyik párt azt mondja, hogy ő ezzel nem ért egyet, és majd ő a közvélemény előtt elmondja, hogy ez micsoda gazdság, mert akkor általában nem szokták ezt megcsinálni. Tehát mindig kell hozzá egy teljes körű konszenzus, hogy ezt meg lehessen csinálni, hogy ne lehessen már nagyon egyszerű, ahogy előbb ön is idézte, populista vagy demagóg érveket felhozni azért, hogy már pedig keressenek kevesebbet a képviselő. Na most, ugye én nem vagyok képviselő, tehát nem vagyok érintett ebbe a dolgba, azonban voltam, tehát tudom, hogy milyen ez a munka, és szeretném leszögezni, hogy normális fizetést illik adni szerintem a képviselőknek, és azért, mert most ne abból induljunk ki, hogy sokak számára a különböző képviselők, a jobboldaliaknak a baloldaliak, vagy a tiszapártiak, a tiszásoknak a jobboldaliak eleve ellenszenvesek, nem is kéne neki fizetést adni, stb. Stb. Viszont ne ebből induljunk ki, hanem egy kicsit észszerűen nézzük ezt az egészet, és tételezzük fel azt, ami a valóság, hogy a képviselők többsége az azért normális szokott lenni, mindig rendes, jóra való ember, és szeretné a munkáját jól elvégezni. Ahhoz, hogy ezt jól el tudja végezni, ahhoz normális anyagi hátteret kell neki biztosítani, és szakértői lehetőséget, tehát hogy tudjon foglalkoztatni embereket, akik segítik a munkáját. Hogyha ezt lecsökkentjük egy minimális szintre, az a képviselői munka színvonalának a rovására megy. Én erre az ön által említett helyen is írtam, hogy én nem azt várom a képviselőktől, hogy hát durva és hangzatos videókat tegyenek közzé, hanem azt, hogy jó munkát végeznek. Jó munkát úgy tudnak végezni, hogyha van mögöttük egy stáb, aki dolgozik nekik, őket pedig meg kell fizetni, mert ez egy nehéz és kemény munka. Egyébként még egy utolsó megjegyzés, ez a magyar képviselők nem voltak egyáltalán elkényeztetve és túlfizetve. Én megnéztem az európai statisztikákat, általában az európai átlagfizetés 2-4-szeresét adják a különböző országokba, ez az általános Európában. A magyar képviselők 2,4-es mutatóval rendelkeztek idáig, most lementek 1,8-ra, tehát lementek az európai standard alá. Uh-huh. És ez nem jó szerintem.
1: Ugye Németországban én is utána néztem, 4,5 millió forintnak megfelelő euró, Romániában pedig 7-800 ezer forint közötti lej a fizetés, úgyhogy lehet gondolkodni azon, hogy akkor csak azért mondom arányosítás vagy viszonyításképpen, hogy ki hogyan értékeli a jó

0: egyeztet a kormány, tehát hogy a társadalomnak melyik szegmensével?
1: Hát nézze, az, hogy ez most az érdeklődés középpontjába került, ezt viszont én pozitív dolgnak tartom, és ez egy jó pont a Tiszapárt oldalán szerintem. Azért jó pont, mert a Fidesz kormányzatnak ez is egy nagy negatívuma volt, hogy valójában, ugye emlékszünk rá, hogy tehát mi történt valójában, sokszor az elmúlt években már úgy ment a törvényalkotás, hogy vasárnap este beadtak egy javaslatot, azt hétfőn napirendre vette a parlament, kedden szavazás és döntöttek róla. És kedden kihirdetett törvény lett abból, amit vasárnap este adtak be. Tehát teljes abszurditás. Hát egy parlamentnek nem így kell működnie, hanem úgy, hogy azt rendesen meg tudják ismerni a képviselők, meg tudják tanácskozni a szakértőkkel, rendesen tudjanak róla vitatkozni, megérlelődjön bennük az, amit a vitában hallottak, pro és kontra, és utána hozzanak döntést. Hát nincs, nem kell rajta.
0: De bocsásson meg, szakszervezetek, érdekképviseletek, civil szervezetek, vagy egy nemzeti konzultáció? Hogy kell elképzelni
1: na
0: ezt
1: de
0: a...
1: Ez az pont, Beáta, ez az, amit most ön is mond, hogy most gondolja el, hogy hogy kapcsolódik be bárki, szakszervezetek, érdekképviseleti szervezetek, civil szervezetek, stb., akiket felsorolt, hogy kapcsolódik be egy olyan vitába, ahol vasárnap este beadnak egy javaslatot, és kedden szavaznak róla. Hát mire felébrednek, már törvény lett belőle. Tehát ez szerintem egy súlyos hiba volt. Hát az úgynevezett társadalmi egyeztetés, ami egyébként az Európai Unióban egy elvárás. A tagországoknál, hogy a törvényeket úgy hozzák meg, hogy széles körben azok ismertek legyenek, és legyen róluk vita, egyeztetés a különböző szervezetekkel, civil szervezetekkel. Ez Magyarországon részben a különleges jogrend értelmetlen fenntartása és egyebek miatt is nem működött. Tehát ez egy komoly baj volt. Tehát én ezt egy pozitívumnak tartom. Tehát ugye a műsor első felében ugye beszéltünk több olyan negatív dologról, ami itt a Tiszapárt ténykedése kapcsán felhozható. Ez például egy pozitívum, hogy most próbálnak erre figyelni. Ennek régen voltak mechanizmusai egyébként a korábbi parlamentben, tehát én emlékszem rá, ez a 90-es években, 2000-es évek elején, ott kifejezetten volt olyan, amikor benyújtottak egy javaslatot, akkor azt el kellett küldeni különböző szervezeteknek, a minisztériumoknál is az előkészítés kapcsán, ha javaslatot készítettek, volt egy olyan rész, ugye én is miniszterként ezt átéltem, nem egyszer, mert ugye voltam művelődés és közoktatás, voltam környezetvédelmi miniszter, mindkét terület olyan, ahol nagyon sok civil szervezet van. És mindig azt csináltuk, hogy elküldtük egyeztetésre az elképzeléseink, javaslatainkat. Volt egyébként, amire egy évig egyeztettünk, ez kétségtelen, tehát ez egy pokoli macerás dolog. Sokszor az ember nem is látja a kiútat belőle, de azért vagyunk politikusok, meg azért vagy minisztérium, aztán egy idő után el kell dönteni, hogy milyen irányba megyünk, még akkor is, hogyha mások mást mondanak, de azért ezt nem lehet megspórolni, és az utóbbi 11 néhány évben ez teljesen leépült Magyarországon, tehát ez egy pozitív dolog, ez egy lényeges ügy, meg vannak egyéb más apró lényeges ügyek is, hozzátenném, ha már ugye most beszélgetünk, pont most könyvhét van, én például személyesen, ha már szóba hoztam a kulturális minisztrésen, nagyon-nagyon örülök neki, hogy végre a fóliák el fognak tűnni a könyvekről. Hát ez egy szégyen volt szerintem Magyarországon, hogy fóliázták a könyveket. Tehát ez is egy apró elem, hogyha erről is lett volna egy olyan társadalmi vita, ami a könyvszakmát, az írókat, az irodalmi életet bevonja ebbe, a könyvkiadókat, akkor biztos, hogy nem jutottunk volna el ide szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy kell, tehát erre van szükség van, de a végén tudni kell dönteni is, tehát ezt is azért oda kell tennünk.
0: Jegyzetelek egy következő beszélgetésünk témáihoz, már gyűjtöm, majd beszélgetésre gyűjtöm a témákat, szívesen. Itt az előzőekben azért már sok minden elhangzott. No, az utolsó három percre pedig álljék még itt, akkor egy holnapi igen fontos esemény, Fidesz kongresszus lesz, ez lesz az első ugye a választás óta, és hát a Fidesz, kiderül, hogy milyen út előtt áll a Fidesz, hogy egyáltalán merre tud tovább indulni a Fidesz. 4 éve vagy 2 éve van ahhoz, hogy erőre kapjon, hogyan fog zajlani a felkészülés, van-e még esélye arra, hogy egy hatékonyabb, erősebb ellenzékként vagy akár kormánypártként definiálhassa magát.
1: Hát szerintem nagyon nehéz helyzetben van a Fidesz. Többek között azért is, amit ebbe a beszélgetésbe a korábbi részében egy fél mondatban említettünk, hogy hát még nagyon sok minden fog jönni ezután, nagyon sok ügy és nagyon sok csapás. Tehát itt az út elején van, ha úgy tetszik, az egykori kormánypárt, és ezért szerintem tökéletes stratégiát nem is lehet most megalkotni. Én azt mondanám, tehát kifejezetten, hogy a polgári közép irányába kellene elindulnia a Fidesznek. Ez az, amit elhagyott. És ez az, ami nagy baj, hogy elhagyta.
0: Van még ilyen, hogy polgári közép?
1: Van, szerintem ezt nagyon sokan
0: számon kérik. Kiket sorolunk ide?
1: Hát nézze, például Szimbolikus erre azt tudom mondani, hogy ami például az utolsó néhány évben történt a Fidesz körül, ez nagyon jól mutatta a kampány, kiket ültette.

0: fel a színpadra. Tehát, hogyha ez a celebek kultúráját jelenti, azt szerintem nem a polgári közép. Tehát azért ne felejtsük, hogy honnan indult valaha a 2000-es évek elején, vagy akár 2010 tájékán, és amikor az első kétharmados győzelmet aratta a Fidesz, az a professzorok Batthyány köre adott egy komoly értelmiségi háttért, nagyon sok és jelentős és neves értelmiségi büszkén vállalta azt, hogy ott van. Ma meg, hát szóval, hogy az utolsó években azt láttuk tényleg, hogy nem is akarom most név szerint sorolni azokat a celebeket, akik botrányt okoztak egyébként a Nemzeti Kulturális Alap tényleg botrányos pénzosztásába, és hogy kik kaptak abból az ominózus 17 milliárdból, ugye, amit szintén az egyik ügy, ami nagyon sokakat irritál. Szóval ez szerintem leírja ezt, amire most rákérdezett, hogy van, és volt, és most is van ilyen polgári közép, csak ez útközben elmaradt a Fidesz mellől, és szerintem ebbe az irányba kellene visszamenni, de most a legfontosabb, most stabilizálni a helyzetüket. Tehát ezt úgy mondhatnám, ha már foci VB is van, foci hasonlatta, ki kell tudni futni a pályára, az, hogy gólt is tudnak előni, az még kérdőjel, de egyelőre most az a feladat, hogy ki tudjanak futni egyáltalán a pályára.
1: No, hát egy nap múlva talán már többet tudunk arról, hogy milyen tervek vannak ahhoz, hogy egyáltalán ki tudjanak futni a pályára. A Fidesz kongresszusról is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Fodor Gáborral, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet alapítójával és igazgatójával. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Köszönöm szépen is.
1: Valamennyi kollégám Szőlős Éva és Németh László nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Minden jót, Csetebeltet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője közölte, követelik, hogy a miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot, amely szerinte egyebek mellett azt jelenteni, hogy át kellene venni más országokból azokat, akiket a kvóták szerint ide küldenek. A mi hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László pártelnök. Szerinte a paktum olyan, mint egy meghívó levél, hiszen még azt is tartalmazza, hogy vonzani és legalizálni kell a migrációt, így milliók indulhatnak útnak Afrikából és Dél-Ázsiából. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca a parlamenti államtitkára. Velkei György László közösségi oldalán közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, hangsúlyozta az államtitkár. A kadét program az egyik legfontosabb nevelési program Magyarországon, de csak akkor lehet sikeres, ha önkéntes, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáróján Debrecenben. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a jövőben több módosítás is várható, Egyebek mellett felülvizsgálják az ösztöndíjrendszert, hogy az még hatékonyabban támogassa a kadétokat. Visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarzoltán bizalomvesztéssel indokolta a Szabó Csaba menesztését. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utas tájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lett az utazás tervező is. Hetedik alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyi és Hát között tisztítják meg a Tiszát. A tiszafüredi megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeket nem csak szabályozni kell, hanem tudatosan kezelni is. Az idei PET kupán 22 csapatban mintegy 360 önkéntes vesz részt, ami részvételi rekordnak számít. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. Híreink végén a várható időjárásról. Marad a meleg nyárias idő, éjszaka többfelé beborul az ég, futózáporok előfordulhatnak. A szél néhol megerősödik. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható, 19 óra múlt 5 perccel.
5: Műsorajánlat. Nagyok.
6: Gömbölc, bille, lágycellák, több évtizedes matematikai rejtélyek megoldása. A rajzasztalok mellől, az építészet világából indult, munkássága a Mars kutatástól a modern orvostudományig ível, miközben nap mint nap diákok generációit tanítja a mechanika és a formák szeretetére. Vendégem egy zseniális elme, a Magyar Érdemrend lovak keresztjével Perika és Gábor Dénes díjjal is kitüntetett, Domokos Gábor építészmérnök, matematikus, egyetemi tanár. Várja Önöket a beszélgetőtárs, Gödöllei Anna.
5: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este, 19:30 után a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
7: Egyetemi okoskert gyógynövényekkel és pálinka tervekkel. Egri családi borászat generációkon át. Mexikói konyha magyar lendülettel és sajtok, amelyekről legalább annyit lehet mesélni, mint megkóstolni őket. Korkóstoló ízek mögötti történetekkel.
5: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
8: Egy egyesület a családokért.
9: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
8: Apró segítség a mindennapokra.
10: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
9: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
8: Rókusfalvi Lili a Sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
11: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
12: A Duna napok az kihagyhatatlan.
11: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
13: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
11: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
5: Az este. közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
14: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Kossuth Rádió, az Este című műsora. Én Csatári Bence vagyok, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. És ma esti vendégem pedig Galambos István, aki szintén a Nemzeti Emlékezet Bizottságától jött. Egészen pontosan ő is az egyik tudományos munkatárs, kollégák vagyunk.
15: Üdvözlöm a hallgatókat!
14: Már régóta tervezzük azt, hogy beszélgetünk egy kicsit átfogóbb módon a hazai történet tudomány állásáról, és ugye azt se hallgassuk el, hogy azért te bábáskodtál egy komoly kezdeményezés fölött, amelyek egészen pontosan a neve Történelmi Ismeretterjesztő Tudás és Emléktár Alapítvány. Te vagy ennek a vezetője, ugye?
15: Én az alapítója magának az alapítványnak, de ez előtt szervezetekkel terhes, tehát előtte volt egy egyesületi forma, és még előtte egy másik egyesület, mind a háromnak Tite volt a neve, az alapelvünk az volt, hogy gyakorlatilag történelmi ismeretterjesztésre fókuszáljunk. Az első egyesületi forma az ilyen 2009 körül szűnt meg, majd 2011 után kicsit fókuszt is váltva a tudományos kutatás, tudományos közlés irányába fordulva, arra nagyobb hangsúlyt helyezve alakultunk újra. Az egyesületi formát viszont úgy gondoltuk, hogy alapítványi formára cseréljük, mert nagyon nehéz az egyesületben a döntéshozatal ilyen forrás hiányos szervezeteknél, ugye legalább 10 tagnak aktívan részt kéne vennie mindig a munkában. Ezen időszak alatt több mint 13 kötetet jelentettünk meg, majdnem ugyanennyi konferencia fűződik a társulatunk nevéhez. A legkülönbözőbb témákban, tehát hunoka történelemben például, törtelkösségben, vagy a Fürdővárosok konferencia Kunszent Miklóson, az is egy kiváló, azt a Magyar Földrajzi Társasággal együtt szerveztük. Például adótörténeti konferencia és kötet is készült.
14: Hiszen te gazdaságtörténettel is foglalkoztál, ezért
15: igen, ezt hallgassuk el. Igazából az egyik alapelvünk az volt, hogy lehetőséget adjunk ilyen friss kutatásoknak megjelenésére olyan helyszíneken is, amik nem szokványosak. Tehát nem Budapesten, a fővárosban vagy valamelyik nagy egyetemi központban kizárólag. Voltunk ilyen helyen is, például a keresztényüldözésről szóló konferenciánk, amelyet a Pécsi Tudományegyetemmel közösen szerveztünk. Az Pécset volt, tehát ilyen konferencia is volt, de az volt az egyik alapelvünk, hogy olyan helyszíneket is meglátogassunk, ahol a szélesebb közönség is részt tud venni egy-egy ilyen tudományos esemény, ami nekik ismeretterjesztő. Például Törtelen a mindegyik rendezvényünk a Steltházas volt.
14: Gratulálok ezután is.
15: De más helyszíneken is nagyon sok érdeklődő jelentkezett. Így sikerült ötvözni a konferenciát egyfajta ismeretterjesztő délutánnal.
14: Tulajdonképpen egyfajta küldetéstudattal átkatva teszitek akkor mindezt. Úgy gondolod, akkor leghasznosabb, illetve a legcélvezetőbb módja az ismeretterjesztésnek, hogyha a konferenciákat, illetve különböző tanulmányi köteteket, vagy ismeretterjesztő köteteket adtuk ki a kezetekből?
15: Ez egyik módja, a számos előadást tartottunk van személyesen is. Nagyon neves professzorokkal is dolgoztunk együtt, illetve nagyon neves kutatókkal, akik az első előadásunkat például M. K. Sándor professzor és Kál F. Frigyes tartották Békésen, tehát
14: viszont nagy nevek a szakmában.
15: Igen. Mi úgymond motorja, szervezői voltunk elsősorban a dolgoknak, és lehetőséget adtunk együtt a fiatal kutatóknak, hogy megmutassák a kutatásaikat, de együtt publikálhattak, illetve konferenciákon szerepelhettek neves előadókkal.
14: Ha megnézzük ezt az új kötetet, amit most adtatok ki tavaly év vége felé, ugye 2025-ben, Sorsok és folyamatok a címe a kötetnek. Ott is nagyobbnál nagyobb nevek vannak a lektorok között, illetve talán megemlíthetjük a három szerkesztő nevét is, aki rajtad kívül még ketten közreműködtek a kötet tető aláhozásában.
15: Igen, tehát a másik két szerkesztő Marsar Adrián és Albert Zoltán Máté, ők a alapítványban is fontos szerepet töltöttek be, természetesen az elnökkel, Virt Gáborral együtt, ugyanak, aki egyébként az egyik tanulmánynak is a szerzője. Ez egy elsősorban doktorandusz kötet, és azért lett ilyen vegyes tematikailag, mert régmúltra visszatekint maga a kötet, ez a tudományos életben nem teljesen szokatlan, hogy néhány évet kell várni a megjelenésre.
14: Igen, sajnos. Szinte menetrend szerint ez a
15: Ez a kötet is így járt, hogy volt egy konferencia, egy doktorandusz konferencia, még a Covid-hoz kapcsolódóan, amikor nagyon nehéz volt publikálni, előadni a doktoranduszoknak, és Fodor Krisztina Dórának volt az a ötlete, gyakorlatilag adjunk ki egy ilyen kötetet, készítsünk konferenciát.
14: Magam részre egyébként nagyon pártolom és szeretem azokat a köteteket, ami nem egy adott tematika köré csoportosul, hanem egy vegyes felvágott, pont egy, mint egy svéd asztalszerű, ami ki válogathat az ízlésének és érdeklődésének megfelelően.
15: Ellentétben más köteteinkkel, ahol bizonyos tematikai vonal azért volt, például a Fürtővárosok konferencia köteteknél, ott ugye ókortól napjainkig időben volt vegyes, de a fókusz az egyértelmű volt, és a tematika egyértelmű volt, vagy az adótörténeti kötetünk szintén ilyen, tehát hogy az akvinkumi adóbélyegzőtől kezdve gyakorlatilag a kora újkori renentusoknak az adózásáig sok területet érintett az a kötet. Ez most tényleg tematikailag is vegyes felvágott, ugyanakkor nagyon sokat vártunk bizonyos tanulmányokra, mai napig nem jöttek meg, pedig...
14: Ez sem teljesen idegen a tudományos életben.
15: Tehát, hogy ezek az okok is közre játszottak ilyen későn látott napvilágot, de mindemellett egyébként szerintem nagyon érdekes írások is találhatók ebben a kötetben. Csak néhányat emeljek ki. A szokványos történeti munkák közül nekem, ugye, mint egyik szerkesztőnek kicsit elfogult vagyok a téma iránt is. Cservenka Ferdinánd tanulmánya volt az egyik legmegkapóbb. A szlovák gyors alakulatok fegyvertípusai a keleti fronton 1941-ben. Ez egy olyan téma, amiről mi nagyon keveset hallunk a hazai nyilvánosságban, történettudományban. Korábbi cikkei is Ferdinánd nagyon jók, de nagyon-nagyon fontos, hogy ez a terület is megjelenhetett. De például Perek Patrícia, aki egyébként a rádióhoz is kötődik, a Péceli csoda, egy apró község felemelkedése című tanulmányát is mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe, de hogyha egy kicsit kitekintünk a szigorúan vett történettudományi tematikából, például Virt Gábornak a közlekedési infrastruktúra hatása a velencei tó településének történetére, ez pedig egy ilyen átfogóbb, áttekintő munka, amelynek akár még a mai napra nézve
14: hasznos is lehet.
15: Ez az utolsó kötetünk, a legutóbbi kötetünk. Igazából a szerkesztői munka most már így befejeződött, megjelent. Ilyenkor egy szerkesztő mindig örül, hogy most már túl van rajta, és igyekszik nem arra gondolni, hogy hány szerkesztési és lisztikai stb. Hibát hagyott benne a szövegben.
14: Igen. Szokták mondani, hogy könyv nincs hiba nélkül, én ezt alá is írom, de elnézve a könyveteket, itt azért nagyon közel áll a tökéleteshez, úgyhogy
15: köszönjük szépen.
14: Itt említetted a Velencei tó és a turizmus kapcsolatát, illetve a közlekedési infrastruktúra kapcsolatát. Azért, ha jól tudom, te foglalkoztál mélyebben is turizmus történettel, turizmus kutatással. Ebbe avasd be bennünket egy kicsit, légy szíves, közelebbről.
15: Törzsök András barátommal, aki keszthelyi születésű, belevágtunk egy ilyen keszthelyi turizmus történetek kutatásban. Most már mondhatom, hogy évtizedekkel ezelőtt számos tanulmányt és kutatást folytattunk együtt ebben a témában, és akkor persze kibővítettük a tematikát már az egész Balatonra, a forgalmi adatokat vizsgáltunk, és olyan kérdések merültek fel, amelyekre a számomra elég meglepő válaszok is születtek a kutatások során. Például az, hogy a Kádár rendszernek elhatározta a nemzetközi turizmusba való ismételt bekapcsolódását az országnak, akkor ugyanazokkal a problémákkal kellett szembenéznie, mint a Trianon utáni Magyarországnak.
14: Na, ez hogy lehetséges?
15: Trianon utáni Magyarország elvesztette a területeinek jelentős részét és a fürdőinek az összességét. Tehát azok a hagyományos fürdővárosok, amely hova a magyarok királyság területén belül eljártak, azok egész egyszerűen nem voltak elérhetőek.
14: Tehát például Harkály, vagy Gunaras, vagy Zalapos,
15: ezek később futottak
14: akkor
15: fel.
14: Akkor nem léteztek. Aha, majd legalábbis
15: nem voltak annyira kiépültek, amelyik létezett az sem. Tehát például 1920-ban a legtöbb vendéget Keszthely fogadta rendhagyó módon, mert már 19. században arra panaszkodnak a keszthelyiek, hogy Siófoknak sokkal több a vendége. Csak egész egyszerűen, amikor tömegesen kellett nyaraltatni, tömegesen akartak volna kikapcsolódni az emberek 1920-ban, infrastruktúra a Balaton partján ott volt a legkiépültebb, tehát ott tudtak igazából nagyobb tömeget elszállásolni. Erre válaszul jött a fizető vendéglátás bevezetése, illetve a kemping turizmusnak a bevezetése. Két világháború között szépen fejlődött, épült ki turizmus, és egy országos hálózatot hoztak létre idegenforgalmi hivatalokkal és egy központi idegenforgalmi irányítással, de elég szabad teret adva gyakorlatilag a helyi kezdeményezéseknek és a helyi magisztrátusoknak. De 45 után úgy döntött az új éra, hogy kizárólag a szociálturizmust erőlteti. Az az ága a turizmusnak, ahol a ilyen munkásnyaraltatás, hogy a két világháború között mondták, államilag szervezett utak, helyek, és kikapcsolódtunk a nemzetközi turizmusból gyakorlatilag. Forgalmi adatok olyan visszaesést mutatnak, mint hogyha szinte teljesen beszintettük volna.
14: Ez leginkább a rákos rendszere.
15: Ez leginkább, igen, mert az egész turizmust egy ilyen burzsóá gazdasági ágazatnak tekintették. Most egyébként a Rehák Gézának van erről egy kiváló
14: munkája. Ő volt bent itt a stúdióban, is beszélgettünk erről. Ami nagyon érdekes, hogy a munkásoknak az üdültetése, ezt is egy picit próbáljuk rendben. De tenni a 20-as, 30-as években egyáltalán nem volt megoldott, vagy például egy Weiss Manfredgyel, vagy egy 60-as
15: Természetesen.
14: Vitte az alkalmazottait? Vagy volt erre lehetőség?
15: A munkás nyaraltatás központi program volt. Elsősorban a 30-as évektől lett ennek nagy volumene. A 1930-as, 40-es években jelennek meg erről a szakirodalomban komolyabb írások, cikkek. Akkor válasz szervezetté. Ugye eleve akkora épül ki a hármas hálózat a szállás tekintetében, tehát a fizető vendéglátás rendszere, kempingek addigra állnak föl rendesen, illetve két világháború között kiépült egy csomó panzió, főleg az olyan városos településeken, mint az általam leginkább kutatott Keszhely, rengeteg panzió létesült. Na most ezeket 40 után részben államosítják, és amikor úgy dönt az állam, hogy visszakapcsoljuk a nemzetközi turizmusba, részben bolgár példákra, részben más példákra is tekintve, mert ugye a valutaszerző képessége a turizmusnak az egyik a legjobb, meg a fizetési mérleget így lehetne javítani. 1963-ban megszűnik a vízumkényszer Csehszlovákiával, aztán később más országokkal, és így módon a nemzetközi turizmus mellett döntenek ugye 55-56 után. Az 55-ös év még nem hoz nagy változásokat, de 58-ban 10 kísérleti kempinget hoznak létre, tehát ugyanazt a kihívást tapasztalja meg a turizmus irányítás 58-ban, mint gyakorlatilag 1920-ban az akkori szakemberek. Nem volt szálláskapacitás. Ezért ismét bevezetik a fizető vendéglátást és a kemping turizmust. És a 10 ilyen kempinget számos más kemping követi. Kezdtek újítani, épülni a szállodák is, de az a folyamatos fejlődés, hogyha megmaradt volna ugye a 50-es években, ami 45 előtt volt a panziókkal, stb. Szerves fejlődés volt és üzleti alapú, elég szép eredményeket hozott volna a turizmus expanziójának időpontjában, és 40 után Nyugat-Európában a turizmusnak egyfajta ilyen nagy fellendülő időszaka van, de tapasztalható ez egyébként még a 58 után, amikor elkezdünk visszakapcsolódni a nemzetközi turizmusba, utána a 60-as, 70-es években Magyarországon is elég szép eredményeket és szép valuta bevételeket generál. Elsősorban szocialista relációban volt igazából jelentős, de hogyha arra gondolunk, hogy találkozóhely lett a Balaton az NDK és NSK polgárai számára, akkor ennek politikai jelentőség is van a gazdaság kívül.
14: A szakszervezetek országos tanácsa a SZOT, röviden a SZOT által tulajdonképpen leuralt, talán ez a legjobb kifejezés, nyári üdültetés, balatonmenti üdültetésről is, mert azért a Kádár nosztalgiának talán még ez is a része, hogy hát mi minden második évben lejuthattunk a Balatonra, ott voltunk a munkásüdülőbe, egy hetet, 10 napot el tudtunk ott tölteni, olcsó volt a lángos, olcsó volt a sör, és közben meg nem volt ennyire fenékig tejfel, akárhogy is nézzük, mert a mai szolgáltatások színvonalát, hogyha összevetjük az akkorival, azért az ég is volt. De nem tudom, hogy te ezt hogy látod.
15: Én azt úgy látom, hogy vitathatatlan eredménye volt a szociálturizmus beindulásának, ami, hangsúlyozom, nem Kádár alatt kezdődött, igen, vagy nem Rákos alatt kezdődött, hanem még a két világháború közötti időszakban kezdődik a munkás nyaraltatás. Igen. Tehát ez a szociál turizmus jellegű üdültetés inkább a szervezettsége, mint minden a Rákosi korszaktól kezdve minden államilag központilag szervezett irányított. Ez is ezzel vált, és a szakszervezetek lett a legfőbb feladata, ezzel foglalkozzanak. Nehogy már véletlenül munkás érdekképviselettel, a munkabérekkel, munkaidővel, a normákkal, igen, a egyebekkel foglalkozzanak, inkább foglalkozzanak akkor a munkás nyaraltatás kérdéseivel. Ráadásul ezt erősített az nemzetközi együttműködések. Ezeknek egyébként akár a mai napig is lehetne terepe, vagy szerepe a turizmusban. Például Csehszlovákiával olyan egyezményeket kötöttek, hogy az ottani munkások nyaralhattak a Balatonnál, a magyarok pedig elmehettek az akkori Csehszlovákia területére síelni, vagy ottani üdülőkbe. 1963-tól a vízumkényszer feloldása óta, 65-ben már arra panaszkodott a politikai bizottság előtt Kádár János, hogy ha uniót csinálnánk Csehszlovákia és Magyarország között, akkor sem lehetne nagyobb a forgalom. És azt mondta, hogy ez nem jó. Ugye állambiztonsági szempontból nehéz, igen, ellenőrizni, hogyha nagy tömeges a mozgás.
14: Az biztos, bárha valakikben talán a csehszlovákiaiakban meg lehetett bízni, bár nyilván ott meg volt egy csomó kisebbségben lévő magyar, a felvidéki magyarság is ezáltal gondolom tudott jönni, ugye?
15: Így van, Bársony Oszkár 1933-ban, ő volt a MÁV vezérigazgatója, arról beszél, arról ír, hogy a magyarországi turizmusnak az arany tartaléka bizony a külhoni magyarság, mert ők mindenképpen fel akarják keresni az anyaországot, akár többször is, több időre.
14: Két történész beszélget ugyan, de a jelenkorról is érdemes lenne úton útfélen vissza, szinte rondószerűen visszajön az a felvetés, hogy sokkal több termálfürdő kéne Magyarországon, Magyarország geotermikus nagyhatalom, miközben például legutóbb egy érdi lakossági fórumon vetődött fel, hogy egy 70 000-es városnak nincs termálfürdő, miközben tudják, hogy van termálforrásuk. Miben látod a megoldást? Lehet ezt, nyilván nem a végtelenség, de lehet szaporítani volna arra lehetőség és igény és kereslet, akár nemzetközi szinten is, mert hiszen ugyanez nem mondható el mondjuk a szomszédos Szlovákiáról vagy Csehországról, és a távolabbi Csehországról, hogy ilyen gazdag lenne a termálfürdőben.
15: Potenciál még van, ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy gazdaságisági szempontokat is figyelembe kell venni. Jó néhány településnek az identitásához tartozik hozzá, hogy fürdővel rendelkezik, például a Pétfürdőnek a nevébe is benne van a fürdő. Ugyanakkor az, hogy gazdaságosan megvalósítható-e és üzemeltethető-e egy-egy fürdő, ezt olyan szempont a gazdaságosság, amit nem lehet megkerülni.
14: Biztos.
15: Tehát, hogyha csak presztízsből hozzák létre, és mondjuk a környéken már van jó minőségű termálfürdő, és nem él meg, akkor bizony ez egy-egy településnek, vagy az üzemeltetőknek hatalmas gazdasági veszteséget tud okozni. Tehát minden ilyen beruházást alaposan át kell gondolni, gazdasági szempontból is. Önmagában a termálvíz az nem jelenti azt, hogy azt hatékonyan, gazdaságosan, olcsón fel lehet használni, illetve az, hogy fizetőképes kereslet is lenne rá. Van, ahol nagyon jó példa, akár az ország határon átjöve is igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat. Ehhez szakemberek harmadája kell, hogy megállapítsa, hogy hol, mikor, hogyan éri meg. Hévízfürdő például a Festecsis Cseh tulajdonában lévő kis fürdőből lett az ország talán legjelentősebb hévíz fürdőjévé. Ha ezt a példát nézzük, akkor itt találkozott a gazdaságosság, az infrastruktúra megléte, és az igény, és a fizetőképes kereslet.
14: Tehát akkor kell hozzá szakértelem, kell hozzá egy kis szerencse, és egy jól átgondolt befektetői.
15: Igen, például Hévíz kiemelkedő orvosi kezeléseket nyújt. De számos ilyen fürdőnk van egyébként, ahol a gyógyhatás mellett van orvosi segédlet is.
14: Hát reménykedjünk abban, hogy Magyarország még nagyobb fürdőhatalom lesz a későbbiekben. Kicsit elkalandoztunk, de nyilvánvalóan a kötetek kapcsán tettük mindezt. A mai vendégem Galambos István volt, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos munkatársa, illetve a TITE alapítója, műsorban is elhangzó kötet egyik szerkesztője. És pontosan a Sorsok és Folyamatok című kötetről beszélgettünk. Köszönjük a figyelmüket az este mai házigazdája, Csatári Bence, a Nemzeti Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok, most pedig a Nagyok című portréműsor következik itt, a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
16: Létezik egy tökéletes egyensúly egy olyan világban, amely folyton mozgásban van és kopik. Megtalálhatjuk-e a természet legrejtettebb geometriai törvényeit egy egyszerű tengerparti kavicsban, a teknős béka páncéljában, vagy éppen a sejtek finom kapcsolódásában? E kérdésekre kutatótársaival együtt válaszolt. Több évtizedes matematikai rejtélyeket megoldva, ez zseniális elme. A világhírű Gömbölc, Bille és Lightcellák egyik megalkotója, aki vallja, hogy a természet formáinak megértése a kulcs a jövőnkhöz. Legyen szó a Mars bolygó titkainak megfejtéséről, a sejtek működéséről, vagy egy olyan új, lenyelhető kapszuláról, amely forradalmasíthatja a gyógyítást. Jó estét kívánok, Gödöllei Anna vagyok. Vendégem a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével Perika és Gábor Dénes díjjal kitüntetett Domokos Gábor építészmérnök, matematikus, egyetemi tanár. A szülei matematikusok voltak, de végül nem ezen a pályán dolgoztak. Egyértelmű volt, hogy ön a matematika felé veszi az irányt. Hogyha jól tudom, akkor az iskolában a rajzot nagyon szerette.
17: Igen.
16: És a matematika tanára is kedves volt az ön számára?
17: Az általános iskolában rajztanárom volt meghatározó. A Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában jártam a Marciványi téren. Nagyon sok zenét tanultunk, kórusban sokat énekeltem, és a Huzella Eleknél tanított rajzra. Az számomra egy nagy élmény volt, és vele hosszú ideig, hát élete végig tartottam a kapcsolatot. A középiskolai matematika tanárom volt még számomra nagyon fontos, a Lágler Károlyné. Móricz Zsigmond gimnáziumban jártam. Általános iskolában is szerettem a matekot. Voltam is valami matek versenyen, de igazándiból ott olyan tanár, aki megfogott volna a matematikából, olyan nem volt. És a középiskolában pedig a Nusi néni, a Lágler néni, viszont ő nagyon. Nálunk olyan volt egy matek dolgozat, hogy a 8 példából egy mindig versenypélda volt. Tehát ahhoz, hogy 5-öst kapjon valaki, ahhoz egy versenypéldát is tudni kellett. Ez egy elég erős osztály volt. Azt mondta, hogy ez jó, oké, de hogyha engem jobban érdekel, akkor miért nem csinálom komolyabban, és mondom, hogy én csinálom, csak nem így, mert én olvasni szeretek. És ezt elfogadta, és végig támogatott tulajdonképpen, adott is ötleteket, hogy mit érdemes olvasni, meg lehetett vele beszélni, jó volt. Ez tartott meg abban, hogy én végül is, amikor befejeztem a gimnáziumot, akkor is nagyon szerettem a matematikát. És akkor gondoltam, hogy a rajz az megmaradt, általános iskola óta, akkor végig, azóta folyamatosan rajzoltam, és a matematikát azt nagyon megszerettem itt, és a BME-re úgy lehetett jönni, építészke, hogy az ember rajzból, matematikából kellett, hogy jó legyen. A fizika az nem volt nekem akkor annyira jó, mert a fizika tanárommal nem voltam jóba, sőt, nyilvánosan ki is jelentettem az osztály előtt, hogy nem tudom, hogy mivel fogok foglalkozni, hogy mechanikával nem, az biztos. Ennek ellenére azért a matek, fizika, a felvételit azt meg tudtam csinálni, meg a rajzot is, és akkor úgy gondoltam, hogy ez nekem egy jó hely, mert itt akkor pont azt kell csinálni, amihez én értek.
16: Azért a mechanikához elég közel került.
17: Hát ez vicces, igen. Végül oda sodolt a sors, hogy végül is hát egyensúllyal, mechanikával, statikával foglalkoztam. Végül is ott tanítottam 30 évig a tartószerkezeti tanszéken végül is statikát, meg gömböccel is foglalkoztam, ami most is foglalkozunk ilyen mechanikai feladatokkal, de azt hiszem, hogy a mai napig bennem maradtam egy kis félsz, mert amit az ember úgy nem szeret, meg igazán fiatalon, az én kedvelem, meg vonzódom ehhez, de mindig úgy érzem, hogy nem értem eléggé, mert akkor se értettem eléggé, legalábbis a tanár azt sugallta, hogy nem értem eléggé, úgyhogy ezek megmaradnak.
16: Mondta, hogy a matematikáról olvasott, hogy antikváriumba járt, vette a könyveket, minden pénzét arra költötte, hogy matematikáról szóló könyveket vásároljon. Én őszintén meglepődtem, hogy lehet a matematikáról olvasni. Hányas volt matematikából? Ezt mindenképpen meg kell kérdeznem.
17: Iskolában mindig ötös voltam, Itt az egyetemen az első vizsgámon kihúgtak matematikából, és az utóvizsgán nagy nehezen 3-assal mentem át, a történet az bonyolult. A könyvek pedig úgy jöttek, hogy a matematikában az a furcsa, hogy nem nagyon lehet érteni, hogy miről beszélnek az emberek, főleg a nagy matematikusokat végképp nem lehet érteni. De volt egy időszak, amikor nem mindegyikük, de valaki vette a fáradtságot, hogy nagyon-nagyon szépen leírt mondjuk egyszerűbb dolgokat. És amikor egy ilyen nagy ember agyán keresztül az ember meglátja az egyszerű dolgokat, hogy milyen szépek, az nagyon erős élmény. Ezek megvoltak nekem, és ezeket én szépen végigolvastam, bepótolva az, hogy nem tanultam soha matematikát.
16: Még visszatérve a Kodály Zoltán zeneiskolához, Bartalus Ilona kórusában énekelt. Milyen élmények fűzik ehhez?
17: Az István két kórusa volt, a Vejnemöjnen és a Lassus kórus. A Vejnemöjnen ezt Mohajné Katanics Klára vezényelte, és a Lassust pedig Bartalus Ilona. Mind a ketten nagyszerű tanárok voltak, és ezt az egész zeneszeretetet, meg ez a Kodály módszert, ezt ők vitték. Első kézből tanultak, szerintem egy Kodálytól. Olyan kóruspróbák voltak, hogy ment a nagy kórus, és ha a tanárnő az egyik szólamra ráintett, és megmutatott egy embert, akkor annak az egy embernek kellett tovább vinni azt a szólamot egyedül, és a többi szólam az meg teljes létszámmal énekelt. Ez azért volt, mert voltak olyan fellépéseink, hogy kis társaság, tehát 6-8 ember, és akkor egy vagy két ember volt egy szólam, és ezt ilyen szinten kellett tudni. Nagyon sok helyen szerepeltünk, rádióban, televízióban, és utólag is visszahallgatva azokat a produkciókat, azt gondolom, hogy kicsit csodálkoztam, hogy benne voltam. Tehát, hogy ilyen 13-14 éves gyerekekből hogy lehetett ezt a színvonalat kihozni, valószínűleg más módszerrel nem lehetett. Mindenevő volt a kórus, tehát nem volt így stilálisan belőve, hogy most mit szabad, mit nem szabad. Én úgy emlékszem, egyébként ezt a televízióban énekeltük, de lehet, hogy ebbe tévedek, lehet, hogy ez a rádió volt, de volt olyan televíziós szereplésünk, hogy emlékszem, hogy éjfél után a szüleim jöttek, értem a televízió székházába, mert már ugye akkor nem lehetett hazamenni, és este 10-kor tartottunk ott, hogy végig ment a darab, mindenki boldog volt, mindenkinek nagyon tetszett, és akkor a tanárnő közölte, hogy egy negyed hangot csúszott a társaság, és akkor ezt most folytatjuk. És addig csináltuk, amíg ugye nem lett jó. Mindenesetre megtanultam egy életre, hogy mi a negyed hang.

0: Szüleim mit szóltak ahhoz, hogy ennyire érdekli a matematika? Hogyan nevelték önt? Szigorúan vették azt, hogy tanulni kell, egyetemre kell menni. Elvárásaik azok milyenek voltak azon irányába?
1: Inkább azt mondanám, hogy szigorúbban neveltek, de mondjuk nem gondolom, hogy extrém szigorral. Az egy kimondatlan elvárás volt, hogy hát menjünk egyetemre az öcsémmel, de számomra nem volt kérdés, tehát én tanulni akartam, azt tudtam, hogy tanulni akarok. Mondjuk a gimnáziumban nem is nagyon tanultam. Úgy értem, hogy otthon nem tanultam, mert akkor én otthon főleg zenéltem, meg olvastam, meg ilyen dolgokkal foglalkoztam. A tanulást azt nagy részben a szünetben megoldottam, meg nem vagyok mindenre büszke, tehát a kötelező olvasmányokat is így letudtam. Utólag úgy érzem, hogy jobb lett volna elolvasni őket. Később én olvastam szép irodalmat, amikor már nem volt kötelező, akkor azért kézbe vettem könyveket, és végigolvastam, de ami kötelező volt, addig hát az volt a teljesítmény, hogy az ember ezt mondjuk reggel 8-kor bement, délben volt a magyar óra, és a három szünetben mondjuk egy Gorjó apót azt mennyire tudott így feldolgozni, és hát ebben a sportban jeleskedtem, ami nem biztos, hogy példaértékű.
0: És egyébként a sport az mennyire volt az életének a része? Jutott még arra idő, hogy sportoljon is?
1: Amatőr szinten igen. Csináltam ezt, de olyan komolyan nem sportoltam, viszont majdnem végig, tehát azt gondolom, hogy úgy nagyon sok idő nem telt úgy az életemben, hogy semmit se csináltam. Volt olyan időszak, hogy többet úsztam, volt olyan, hogy többet futottam. Én azt gondolom, hogy mentálisan elég nehéz éppen maradni, úgyhogy az ember nem mozog. Ezt nem tudom pontosan megmagyarázni, de azt érzem magamon, hogyha nagyon kiesik a mozgás, akkor úgy agyilag az ember elkezd lebesüppedni. Ez visszatérő élményem. Ezt fiatalabban is éreztem, hogyha az ember sokat mozog, akkor úgy utána egy kicsit jobban forognak a fogaskerekek.
0: Bartalus Ilonáról említette, hogy nagyon szigorú volt. És milyen volt Baróti István orgonaművésztől megtanulni orgonán játszani?
1: Bartalus Ilonáról most lehet, hogy kicsit egyoldalúan beszéltem. Nem az az az egy maradt meg, hogy ő szigorú volt, tehát ez nem igaz. Nagyon szigorú volt, de azért az egyéb kvalitásaival ez párhuzamban volt ez a szigorúság. Tehát itt tőle tanulni is lehetett. Nem volt kötelező énekelni a kórusban, tehát bárki bármikor kiszállhatott. Nagyon akart mindenki ott szerepelni, és ez nem csak a szereplés vágy volt, hanem azért, mert tőle azért nem csak azt tanultuk meg, hogy azt a darabot hogy kell elénekelni, hanem ő hozzá azért elmondta, hogy mi ez mi. Tehát a zenét azért nagyon mélyen tanította. Lehet, hogy úgy hangzott, hogy ez nekem egy ilyen traumatikus élmény volt, egyáltalán nem volt traumatikus, én úgy gondolom, hogy ez egy meghatározó élmény volt. Baróti István is nagyon szigorú volt, de az ő szigora az nem ebben nyilvánult meg. A felszínen rettenetesen liberális volt. Nem nagyon szidott le embereket, és nem nagyon dicsért meg embereket. Az ő pedagógiájának az volt a lényege, hogy ő látta, hogy ki mire képes, és amikor valaki elérte azt a plafont, utána már nem mentünk tovább. Azt is érezte, hogy mennyi idő alatt lehet valakiből valamit kihozni, tehát ha valakiben belelátta azt, hogy egy darabot meg tud csinálni magas szinten, de ez adott esetben egy évig tartott, akkor egy évig tanulta azt a darabot. Ha az illetőben meg volt a kitartás, meg, tehát ha érezte, hogy még lehet följebb menni, akkor addig mentünk, ameddig az a darab még fejlődött, és nálam is volt, hogy nagyon sokáig tanultam valamit, és hát a végén utána megmaradtak ezek a darabok, meg ezek az élmények. Olyan szempontból is liberális volt, hogy nekünk nem volt tulajdonképpen órarendünk. Tehát volt egy órarend, a zeneiskolában van egy órarend, de az egy kirakat volt. Tulajdonképpen volt a héten két nap, vagy három, amikor ő ottan, idézőjelben mondom, rendelt. Ő ott bent ült, volt egy orgona, és akkor mindenki bement. És teljesen mindegy volt, hogy az ember mikorra ment, körülbelül 3-4 órát ott kellett várni. És addig az ember végig hallgatott mindenkit. Nagy terem volt, ott ültünk 6-8-an, mindig egy ember játszott, és akkor a mester ugye ottan általában beszélgetett valakivel, valamiről, de ez nem azt jelenti, hogy nem figyelt oda, hogy mit csinál az illető, és akkor képp belekiabált, hogy ezt csinálja, vagy azt csinálja. És emiatt az volt, hogy ugye a társaság is egy kicsit összébb forrott, és nagyon sokat hallottuk egymást, és abból is sokat lehetett tanulni, hogy az ember másikat hallja. Tehát ez egy ilyen más típusú élmény volt, meg hát ugye ez nem kórus volt, hanem egyénileg kellett ottan ügyetlenkedni az orgonán, de tulajdonképpen olyan szempont meg közösségi volt, hogy hogy ő egy ilyen közösséget nevelt, és hát volt, hogy fölmentünk Esztergomba hozzá csapatostól meglátogatni, mert ott lakott a várba, a várnak egy tornyába ott. Tehát ilyen szerzetesi életet élt ott az esztergomi várba, és ha fölmentünk, akkor megengedte, hogy a nagy orgonánat lehetett orgonálni. Sokféle, nagyon kiváló társaság volt ott, és velük is lehetett beszélgetni. A maga nemében így nem volt szigorú, tehát ő nem szidott le embereket, meg általában ötöst kaptak az emberek, de az igényessége az ugyanaz volt, csak hát ezt ő másképp mutatta ki, másféle pedagógiával, meg hát egy más műfaj volt, ugye egyéni műfaj volt. Én azért azt a fajta zenét szerettem, ami eléggé ilyen gondolkodós és komplex. És ezt egyből észre is vette Baróti, hogy nekem olyan darabokat kell adni, ami ilyen nagyon gondolkodós, tehát ilyen nagyon bonyolult, tehát ilyen nagy, nehéz Bach fugák, akkor az ember, mit tudom én, 4-5 szólamot kell, hogy ottan párhuzamosan menedzseljen. Ez valószínűleg ez engem ide vitt, tehát nekem ez nagyon bejött. Manuálisan sose tudtam olyan nagyon jól zongorázni, meg orgonálni, de úgy megérteni a bonyolultabb zenéknek a bonyolultságát, az mindig is vonzott. Tehát nekem a zene az inkább ilyen volt, és emiatt aztán ilyen típusú darabokat is kaptam, ahol ezt hát lehetett rajta eleget gondolkozni, mondjuk úgy.
0: Azért itt a matematika és a zene összecseng, összeér, gondolkodni lehet a matematikai kérdésekről is. Következzen most Bachtól a G-moll fantázia és fuga.

0: Ön nem tartja magát feltalálónak, hanem megtalálónak.
1: Igen.
0: Csak azt mondom, hogy gömbőc, bille és a lágycella, amiket most felsorolok, ezek hozták meg önnek a világhírnevet, világsikert. Ez mind változtatott az ön életében?
1: Ez eléggé megváltoztatta az életemet. Nem voltam ugye felkészülve, a gömböcnek a sikere az hát eléggé megrázó volt, és utána az végig ezzel együtt kellett élni, mert ez ment tovább, és a mai napig is tart. A Várkonyi Pétert egy zseniális figurának tartom, és nagyon örülök, büszke vagyok, hogy vele dolgozhattam ezen. Mindezzel együtt nem azt gondolom, hogy a mi szerepünk a legfontosabb ebben a történetben. Tehát azért emeltem ki őt, mert őt mindenképpen szeretném nagyon kiemelni, hogy milyen sokat tett hozzá. De kettőnkről mondom, hogy ez egy hosszabb történet, tehát ő is nagyon jó cikkeket ír most, kiváló tanítványai vannak, itt professzor az egyetemen, én is szoktam írni cikkeket, de nem szoktak azok nagyon így bekerülni ilyen mélységbe a világ sajtóba. Itt nyilván arról volt szó, hogy volt egy másik indítás, egy mélyebb indítás, ami mögöttünk vagy előttünk jött, és hát mi túlzás, hogy jó helyen voltunk jó időpontban, de azért ez is kellett ahhoz, hogy ez ekkorát futson, vagy mai napig is ekkorát fut.
0: A kérdést említi mindig, hogy a kérdés megléte az, ami a legfontosabb ebben a történetben.
1: A gömbözben, ami megdöbbentő, az a kérdés. Vladimir Arnold sejtése volt ez. Tehát itt a mai napig nagy konferenciákon a gömböz elhangzik, mint egy ilyen csoda. Nem a mi munkánk, amit azért úgy gondolok, hogy jó volt, hanem az, hogy képes ember ilyen jót kérdezni. Tehát kaptunk egy olyan kérdést, amit 50 évente egyszer lehet kapni, és szerencsére ezt meg tudtuk csinálni. És ez akkor bevitt egy olyan millióbe, a világszínpadon, amit ott úgymond helyt kellett állni, és ez nem matematikai helytállás volt, hanem ez egy ilyen kommunikációs helytállás volt, meg hát magyar viszonylatban is ezt valahogy ezt így menedzselni kellett. A kérdés az úgy szólt, hogy létezhet-e olyan test, ami homogén, konvex, tehát nincs benne betűvemkedés, egy anyagból készült, és csak egy stabil pontja van, tehát mindig ugyanoda tér vissza, és van szemben egy másik pontja, ahol úgy lehet egyensúlyozni, mint a ceruza által egyén instabil. Maga a kérdés elmondva egy ilyen matek kérdésnek hangzik, de az ember egyel háttérbb lép, akkor teljesen döbbenetes a kérdés, hogy kinek van bátorsága ilyet kérdezni? Tehát ha bárki más ilyet kérdez, akkor az ember elsőként megpróbálja kiguglizni, hogy ez már biztos valaki valahol megcsinálta, vagy nem igaz, vagy nem tudom. Az Arnold tekintélye, meg én nagyon tiszteltem az Arnoldnak a világnézeteit, az kellett ahhoz, hogy ugye ezt az ember elhiggye, és akkor 11 pár évig ezen meditáljon. Az első gömböcöt ő megkapta ajándékba, és akkor beszéltünk még sok ilyesmiről, és sosem mondta el, hogy ezt valójában ő honnan tudta, és csak azért, hogy a hallgatók jobban értsék, Arnold azt nem tudta, hogy milyen alakú ez a test. Ő úgy gondolta, tehát ez az, ami világosá vált, hogy ő úgy gondolta, hogy ha bebizonyítja valaki, hogy nem létezik, az egy szép eredmény lett volna. De úgy gondolta, hogy aki létezik, az még szebb lenne. És a matematikában az esztétika az egy nagyon fontos elv, és neki lett igaza, mert kiderült, hogy ez egy szép dolog, és hasznos dolog is ráadásul, amire ő aztán nem is számított akkor.
0: Azért évekig gondolkodni egy kérdésen, az arra val, hogy hatalmas a kudarc tűrő képessége is.
1: Én nem sikerorientált vagyok, hanem én inkább én nagyon szeretek gondolkozni. Kicsit furcsán hangzik, de tehát volt az életemben több olyan dolog, amikor utólag visszatekintve úgy gondolom, hogy mesterségesen húztam magamban a dolgot, hogy még ne jöjjön ki a végeredmény. Tehát úgy éreztem, hogy nagyon közel vagyok már hozzá, de sokkal jobban élveztem ezt az állapotot, mint amikor ugye le van írva az eredmény. A gondolkodás folyamata az, ami engem főleg motivál, és emiatt ezt nem kudarcként élem meg. Valójában ahhoz, hogy jó eredmények szülessenek, ahhoz nagyon sok tévedés kell. A jó eredményekhez idő kell. És a társadalom pedig azért tart el ilyen intézményeket, mint ahol most ülünk a Műegyetemet, mert itt egyet tanítunk, és itt működik egy ilyen tudományos ökoszisztéma, amiből időnként kijön valami jó dolog, és nagyon sok dolog nem sikerül. És ez nem a rendszernek a hibája, hanem akkor jó a rendszer, hogyha ez így működik. Társadalmi szempontból a tudomány akkor válik leghasznosabbá, hogyha szabadon elezték, és hagyják, hogy tévelyegjen, és akkor néha kijön valami, ami viszont társadalmi szinten hasznos.
0: Milyen az a jó, az az ideális közeg, ami a kutatót, a feltalálót támogatja, egyáltalán a gondolkodás segíti. Ön dolgozott Amerikában is, van összehasonlítási alapja, hogy miben különbözünk, miben vannak nálunk előnyösebb helyzetek, vagy ott mindenki tudja, hogy azért Amerikában van pénz, támogatják is a kutatókat, tudósokat. Tehát mi az az ideális környezet, ami segíti a kutatók munkáját?
1: Nagyon eltérőek a tudományágak, tehát vannak olyan tudományágak, amik annyira pénzigényesek, hogy ott nincs alternatíva, oda kell menni, ahol van elég eszköz. Az enyém az nem ilyen. Tehát én bárhol a világon tudnék elvileg dolgozni, és tényleg dolgoztam Angliában, Amerikában, külföldön. Én azt gondolom, hogy egy fontos dolog van, az a szabadság. Nem a pénz számít elsősorban. Tehát valóban jó lenne, több lenne a fizetésünk, nagyon jó lenne, de elsősorban amitől jó lesz a tudományos környezet, a kutatás környezete, az a szabadság. Én mindig úgy mentem ki, hogy egy éve mentem, mert tudtam, hogy egy év után az ember még haza akar jönni. És mindig vissza akartam jönni, és mindig visszajöttem. Rettentesen élveztem ezeket, Amerikát is, Angliát is, ahol voltam, nagyon sok érdekes emberrel találkoztam, viszont azt láttam, hogy rajtuk azért van nyomás. Tehát nem minden egyetemen és nem egyformán, de érződött ez, hogy azért egy top egyetemen, ott azért elvárás az, hogy nem lehet 10 évig úgy ott lenni, hogy az ember semmi komoly dolgot nem csinál. Látszott ennek az előnye is, mert ugye ezek az egyetemek egy nagyon intenzív környezetet adnak, és nagyon sok ember forogott, és az itt hiányzik, tehát itt nincsen olyan sok vendégjárás, ki kell menni meglátogatni embereket, tehát ott nagy a mozgás, jó emberekkel lehet állandóan beszélni, van egy ilyen intenzív hangulat, de nyomás is van azért. Tehát ott van azért az elvárás, hogy a szomszéd szobában ül egy Nobel-díjas, akkor azért neked is kell valamit letenni az asztalra. Hát itt nem ül a szomszéd szobában a Nobel-díjas, ennek ellenére úgy gondolom, hogy ezzel az egyetemről is kiváló eredmények látnak napvilágot, és úgy gondolom, hogy méretéhez képest, ez egy viszonylag nagy egyetem magyar viszonylatban, külföldi viszonylatban nem, de ez alapvetően egy oktató egyetem, aminek van egy kutatási magja, úgy mondom, vagy egy része, ami kutat, és akik kutatnak, azok szerintem nagyon magas színvonalon kutatnak. Ameddig ezt a társaságot úgy lehet hagyni nyugodtan, hogy csinálja, amit csinál, addig ők valószínűleg fognak tudni fiatalokat itt tartani. De a fiatalokat nem lehet becsapni. Tehát az öregeknek már sok mindent el lehet mondani, egy fiatal az látja, hogy mi van, és hogyha nem érzi a szabadságnak az illatát, akkor fogja a kalapját, és szépen elmegy.
0: Beszélgetünk arról, hogy ahogy telnek az évek, úgy szélesedett az a paletta, amilyen zenéket kedvel, és hogy a jazz zenét is megkedvelte, és hogy ez talán Amerikához köthető. Vagy már korábban is? Csak hogy ott voltak olyan koncertek, amin részt vett?
1: Sokféle zenét szerettem, jazz is szerettem korábban, sőt, amikor egyszer voltam Amerikában, akkor jártam egy társaságba, és ott doboltunk. Viszont voltam egy évig Washington mellett, Marylandi Egyetemen, és a metróval be lehetett menni Washingtonba. Hát Washingtonban ott nagyon jó ilyen jazz klubok vannak, úgyhogy néha ott azért meghallgattam az igazi jazz. Voltam New Orleansban is, tehát ez mindig is tetszett nekem a jazz.
0: Akkor Louis Primától Spencer Williams örökzöldje a Basin Street Blues.
1: És hát ahogy mondom, lehet, hogy öregszem, hogy egyre többféle zene az, ami mondjuk megszólít, vagy amit az adott hangulathoz jobban passzol, és akkor szívesen hallgatok különféle zenéket.

0: hallgató feleség, nem tudom, hogy mennyire van könnyű dolga. Ez a gondolkodás, mondom, hogy én szeretek gondolkozni, ezt nem lehet időhöz kötni. Hát ezt tőle kéne inkább megkérdezni. Tehát én ebben, hogy én mennyire vagyok úgymond használható hétköznapokban, ezt nem biztos, hogy én vagyok a legjobb, aki ezt el tudom mondani. Igyekszem. De az biztos, hogy az ember agya az nem úgy jár, tehát az nem úgy működik, hogy az ember beindítja és akkor utána leállítja. Mondtam az elején, hogy vannak nagyon jó könyvek, amik a matematikáról szólnak, többek között a Poincaré, nagyon nagy matematikus volt, ő írt nagyon élvezetes könyveket a matematikáról, magyarul is megvannak ezek, és ő írta le, hogy szerinte a nagyon okos ember és a zseni között a különbség az nem abban van, hogy a zseninek még jobb agya van, hanem a tudat alatt és a tudatos között van egy ilyen csapóajtó. És a zseninél ez egy kicsit könnyebben kinyílik, és hát például ő is tapasztalta, de szerintem mindenki tapasztalja, vagy sokan, hogy elalvás előtt, meg felébredés közben az embernek eszébe jutnak dolgok. Na ez, hogy a tudat alattiból úgy föllökődik. És ő úgy gondolta, hogy a matematikában is az van, hogy leküldjük a tudat alattiba ezeket a feladatokat, és ott, mint egy nagy ilyen AI modell, az ott elkezd rajta dolgozni, és egy néhány óra múlva, vagy egy nap múlva, vagy egy év múlva föllöki a megoldást. Ez tényleg így működik. Na most, ha valakinek ez a csapóajtó már teljesen laza, akkor az egy ilyen orvosi probléma. Ugye? Mert az azt jelenti, hogy a tudat alatti meg a tudatos dolgok elkezdenek összekeveredni. De csak kicsit, akkor néha eszébe jutnak dolgok. És hát ez egy elég keskeny ösvény. Én azért úgymond a feladataimat, amit itt az egyetemen kell csinálni, meg ami úgy gondolom, hogy otthon van, azokat én igyekszem ellátni, de hogy mennyire jól tudom csinálni, ezt nem én tudom elmondani, hanem azok, akik ezt elszenvedik. Tehát a kollégáim, a feleségem, hogy mennyire vagyok használható hétköznapi dolgokban. Hát gondolom limitált mértékben, de eddig még saját magamat sikerült túlélnem. Na, hát ez is valami.
1: A fiúkról megkérdezhetem? Mit tart legfontosabbnak apaként, hogy mit adjon át, vagy fontos-e, hogy ő is mindenképpen egyetemre menjen, tanuljon, vagy csak az a lényeg, hogy gondolkodó ember legyen?
0: Ő nagyon szuverén egyéniség, úgyhogy szerintem őt hagyni kell a maga pályáján mozogni, és ez egy igen érdekes pályának tűnik nekem már most is. Nincsen ilyen ambícióm, hogy neki megmondjam, vagy kitaláljam helyette, hogy mit kell, hogy csináljon, mert követő üzemmódban vagyok. Tehát így próbálom megérteni, hogy ő mikor mit akar, és akkor ebből hát próbálom levonni a következtetéseket. Nincs kétségem afelől, hogy nagyon érdekes élete lesz.
1: Ön hogyan kapcsolódik ki?
0: Vannak dolgok, amik nagyon kikapcsolnak. Rendszeresen járunk kirándulni, közösen szoktunk járni. Tehát a természetjárás, olvasás, ha van idő, egy kis sportra, de hát a kisfiammal is vannak néha közös programok, amik nagyon szórakoztatóak. Előfordul, hogy elmegyünk koncertre. Volt egy idő, amikor nem nagyon, mert gyerek kicsi volt, akkor kevésbé, de azért most már előfordul, és beestünk valamilyen módon, vagy úgy kapott jegyet a feleségem a Bartók házba, egy Bartók estre, ami egyrészt egy nagyon kedves hely, ugye ott élt Bartók Béla, és egy ilyen nagyon intim koncertterem, tulajdonképpen ez itt egy szerintem 40-50 fő maximum, vagy még talán kevesebb, és egy Bartók dalest volt, amit én el sem tudtam képzelni, hogy nem ismertem ezeket a dalokat, és hát nagyon érdekes volt, hogy egy ilyen kis teremben egy kiváló zongorist és egy nagyon-nagyon jó énekesnő, akiknek a hang minősége és a hang mennyisége az egy koncertteremben elég lett volna. De hát így nagyon intenzíven kaptuk az élményt, és egy német énekesnő volt, aki magyarul énekelte ezeket a dalokat, mert félig magyar volt. Nem ismertem soha ezt az oldalát Bartóknak, és hát újból meggyőzött arról, hogy többet kéne hallgatni. Tehát annyira eredeti, hogy szerintem még mindig nem dolgozta föl a világ zenéje azt, amit Bartók dobott rajta, nekem az az érzésem. Tehát annyira túllépett sok mindenen, hogy őt most mi már klasszikusnak mondjuk, de még mindig nagyon sok ember még Bartókot nagyon modernnek érzi. És ez azt jelenti, hogy az emberek még mindig nem dolgozták föl, de szerintem még a zene sem dolgozta még föl teljesen a Bartóknak az örökségét, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon keveset tudok Bartók zenéjéről, és örülnék neki, hogyha még néhány ilyen koncerten élnének ilyen meglepetések.
1: Erről a Bartók estről következik a Búza, Búza, Búza című dal Corinna Schoirle előadásában zongorában.

0: Eljátszik Balogh József.
1: Olyan népdalfeldolgozások voltak, amiket minden része, vagy voltak részei, amik ismerősek voltak innen, onnan, de ezeket a dalokat így nem hallottam még soha.

0: Vendégem a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Perika és Gábor Dénes díjjal is kitüntetett, Domokos Gábor építészmérnök, matematikus egyetemi tanár volt. Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök, s a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna. Ezt a beszélgetést éjjel egy óra után újra meghallgathatják. Most a Krónika és az Esti Mese következik, itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néveri Igor. Főbb híreink először röviden. Életbe lépett az EU még 2024-ben elfogadott, minden tagállamra nézve kötelező migrációs és menekültügyi paktuma. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-esen történt halálos balesetek ügyében. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Következnek a részletek. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közölte, követelik, hogy a miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot, amely szerinte egyebek mellett azt jelenteni, hogy át kellene engedni a határon a migránsokat, és át kellene venni más országokból azokat, akiket a kvóták szerint ide küldenek. A mi hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László pártelnök. Szerinte a paktum olyan, mint egy meghívó levél, hiszen még azt is tartalmazza, hogy vonzani és legalizálni kell a migrációt, így milliók indulhatnak útnak Afrikából és Dél-Ázsiából. Torockai László úgy véli, hogy a magyar-szerb határon illegálisan betörő migránsokat regisztrálni kell. Várhatóan az eddiginél gyorsabban, de szigorúbban bírálják el a bevándorlók menedékkérelmét az Európai Unióban, a mától érvényes menekültügyi paktum értelmében, mondta a közmédiának a Migrációkutató Intézet vezető elemzője. Dóca Edith Krisztina szerint a csomag némileg csökkenteti a migrációs nyomást, és kezelhetőbbé teszi az illegális bevándorlás kezelését az Európai Unióban. Hozzátette, akár kötelezettségszegési eljárást is indíthatnak hazánk ellen, amiért a tagállamok közül egyedüliként nem adott le cselekvési tervet. A migrációs paktum azt is kimondja, hogy Magyarországon ki kell alakítani egy olyan határmenti tranzitzónát, amely több mint 7700 ember befogadására és elhelyezésére alkalmas.
2: A bizottság a 2022-ben és 2023-ban a tagállamok által közölt adatokat vette számításba. Ekkoriban Magyarországon nagyjából egy ilyen 350 és 400 ezer közötti irreguláris határátlépési kísérletet regisztráltak. Viszont általában a bizottság nem a tagállami adatokra támaszkodik, hanem a Frontex jelentéseire. Ugyanakkor a Frontex jelentései már nem a kísérleteket számítják, hanem kizárólag a sikeres határátlépéseket. Magyarország esetében pontosan ezért is jelent meg egy ilyen nagy szám. Gyakorlatilag minden tagállam kapott valamilyen mértékű könnyítést a bizottság részéről. Magyarország azon kivételek közé tartozik, amelyik nem kapott, és pont ezért, mert hogy a Frontex adatai alapján Magyarország déli határán nincsen migrációs nyomás. Tehát ott már ugye egy másik adatot vesz figyelembe a testület.
1: Ismét jelentős károkat okoztak az éjszakai légitámadások az orosz-ukrán háborúban. Részletek Iváncsik Attilától.
3: A kelet-ukrajnai Szumi megye vasúthálózatát bombázta éjszaka az orosz hadsereg, aminek következtében egy vasúti munkás meghalt, többen megsebesültek. Kijev környékén is hatalmas tüzek keletkeztek gyártelepeken az orosz légicsapások után. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként oroszországi hőerőművet és vegyüzemet támadott a levegőből. Kijev harci drónjai 1200 kilométeres távolságot megtéve a szamarai régiót és tatárföldet is elérték. A Krím hídjai is célpontok voltak. A kijevi vezérkar szerint járhatatlanná tettek minden olyan közutat és hidat, amely a félszigetet a dél-ukrajnai Herszon megyén keresztül összeköti a szárazfölddel.
1: Felemelik az ukrán katonák fizetését, jelentette be az ukrán elnök. A hátországban szolgálatot teljesítőknek átszámítva legalább 280 ezer forint, míg a front első vonalában harcoló gyalogosoknak átlagosan csak nem 3 millió forint jár majd. Volodymyr Zelenszky közölte, minél több harci feladatot hajt végre egy katona, annál magasabb lesz a juttatása. Az elnök hangsúlyozta, Ukrajnának vannak erőforrásai a katonai bérek emelésére. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca a parlamenti államtitkára. Velkei György László közösségi oldalán közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, hangsúlyozta az államtitkár.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Rendkívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt halálos balesetek ügyében, miután a miniszterelnök azonnali jelentést kérte a strádákon alkalmazott forgalomterelések közlekedésbiztonsági hatásairól. A reggeli baleset sorozatban az M1-esen és az M3-ason összesen 9-en vesztették életüket 3 helyszínen. Az előzetes vizsgálatok alapján a hatóságok azt valószínűsítik, hogy a sofőrök elaludtak a volánnál. Kócán Dávid összefoglalója.
4: Valószínűleg elalvás okozta azokat a halálos áldozattal járó baleseteket, amelyek péntek hajnalban történtek az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy török rendszámú gyümölcsöt szállító kamion 5:30 körül álló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt a stráda hegyes halom felé vezető oldalán Győr közelében. A jármű sofőrje a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a baleset miatt kialakult torlódásban 1 kilométerrel arrébb egy moldáv rendszámú kis busz az előtte haladó ukrán teherautónak ütközött. A buszban utazók közül 7 meghaltak, 2 megsérültek. A baleset helyszínére a rendőrök és a tűzoltók mellett a mentők 5 egységgel vonultak ki, közölte Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
5: Egy életveszélyesen megsérült férfit emelt szintű légútbiztosítás után lélegeztetve szállítottak bajtársaink a győri kórházba. Továbbá egy férfi súlyos mellkasi, valamint végtagsérüléseket szenvedett, fájdalomcsillapítás, valamint rögzítés után bajtársaink őt is kórházba szállították.
4: A történtek körülményeit a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság büntető eljárásban vizsgálja. Az M3-as autópályán is voltak súlyos balesetek pénteken. Bag és 60 között 3 autó összeütközött, Mezőszemere közelében pedig egy teherszállító egy hídfőnek hajtott, a sofőr meghalt. Miután a forgalmat leterelték, a torlódásban újabb baleset történt. A helyszínről a közmédia tudósítója Dorkó Zsuzsanna jelentkezett.
6: A terelés miatt a Nyíregyháza felé vezető oldalon egy személygépkocsi ütközött egy autómentővel. Ott sérült is van, őt a mentők kórházba szállították.
4: A baleset sorozattal kapcsolatban a miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg bejegyzést. Magyar Péter a kormány nevében részvétét fejezte ki az M1-es autópályán történt tragédiában elhunyt 8 külföldi állampolgár családjának, a sérülteknek pedig jobbulást kívánt. A kormányfő azt is jelezte, azonnali jelentést kér az autópályákon elrendelt forgalomterelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. Ezután a közlekedési és beruházási miniszter rendkívüli vizsgálatot rendelt el az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, hogy az ellenőrzést az érvényben lévő forgalomterelésre tekintettel kezdeményezte. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleményében azt írta, a koncessziós szerződésben vállalt feladatok műszaki megfelelőségének ellenőrzéséért a Magyar Közút Nonprofit ZRT felel, ezért ez a cég készíti el a miniszterelnök által kért jelentést. Kiemelték, az M1-es autópályát érintő baleset nem a stráda bővítés alatt álló szakaszán történt, hozzátéve, hogy ezen a részen felújítási munkálatok kezdődtek, amelyek várhatóan június 23-áig tartanak.
1: Ingyenes tüdőrákszűrés biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. Elrajtolt a PET kupa, a vasárnapig tartó esemény célja, hogy a 22 PET hajóból és 60 kenúból álló flotta megtisztítsa Tiszafürettől Dinnyés hátig a Tiszát. A megnyitón az élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a folyók védelméért mindenkinek tennie kell. Kajdos László kiemelten fontosnak nevezte az élővilág és a természet védelmét.
7: Sok helyen az ipari lobby irányába teljesen elbillent a mérleg. Nem akarjuk, hogy a mérleg másik serpenyőjét előnybe hozni, csak azt szeretnénk, hogyha a mérleg középen állna, mert nagyon fontos hazánk számára az ipari termelés, de az is nagyon fontos, hogy csak úgy tegyük, hogy a körülöttük élők jól érezzék magukat, ne legyen félelem az emberekbe, és hát ne károsodjon az emberek egészsége. És nagyon fontos az is, hogy a turizmus élhető legyen és megmaradjon.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka többfelé beborul az ég, futózáporok keleten előfordulhatnak, holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható. Ez volt a Krónika, hamarosan kezdődik a családi sáv benne az esti mesével. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
0: Műsor ajánlott.
8: A kreatív suliban a varrás csak ürügy. Anyagokkal, színekkel lehet ismerkedni, és persze egymással. Szoknyák, táskák, barátságok születnek. Zakatol a varrógép, helyére kerül a cipzár, és helyére kerül a testkép, a lélek, a kézügyesség. Családi hagyomány, amit ma már másutt lehet megtanulni. Bemutatjuk a pécsi szitakötőt, ahol a színes álmok születnek.
0: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
9: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mese sorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mese sorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mese sorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Esti mese. Kedves gyerekek! A Köszönöm, Köszönöm című észt népmesét Bodor Tibor mondja el.

0: Valamikor réges-régen élt egy nagyon zsugori molnár. Annyira fukar volt, hogy még éjjeli szállást sem adott senkinek. Sőt, még a kutyáját is ráuszította a szegény vándorokra. Egyszer este felé egy öreg anyó kopogtatott be a zsugori molnár házába, s kérte, engedjék meg, hogy ott töltse az éjszakát. A zsugori molnár rákiáltott az anyóra. Nincs hely a házamban mindenféle jöttmen csavargó számára. Hord el magad, de minél előbb! Nem akart az anyó kimenni a molnár házából, de az kilökte őt az ajtón. Megharagudott az anyó, s elhatározta, hogy visszafizeti ezt még a molnárnak. Elindult, hogy máshol keressen szállást. Amint ment, vendegélt, egy legénnyel találkozott az úton. Hová mész? Abba a malomba megyek, munkát keresek. Abban a malomban még éjszakai szállást sem adnak neked, nemhogy munkát. A molnár a legfukarabb ember a világon. Nem engedte meg, hogy ott töltsem az éjszakát, kidobott a házból. De elárulom neked, mit tégy, ha a malomba akarsz kerülni. Fogad meg a tanácsomat, s hamarosan te leszel a gazda a malomban. A legény talpra esett volt, és bátor, s megígérte az anyónak, hogy megfogadja a tanácsait. Az anyó így szólt. Útközben találsz egy patakocskát. Menj át rajta. A híd alatt csodatevő követ lesz. Ezt vedd fel, dugd a zsebedbe, s aztán indulj a malomba. Amint odaérsz, kéri éjszakai szállást. Ha megtagadják, s elkergetnek, hajolj meg, és csak annyit mondj, köszönöm, köszönöm. De a malomból semmi pénzért ne gyere ki. Amikor a vacsorához tálalnak, ülj asztalhoz, ne várd, hogy hívjanak, és egyél, amennyi csak beléd fér. És ha elkergetnek az asztaltól, csak ennyit mondj, köszönöm, köszönöm. Eljön a lefekvés ideje, várd meg, amíg a gazdasszony megveti a molnárnak az ágyat. Aztán feküdj bele, és aludj el nyugodtan. Ha molnár ki akar kergetni az ágyából, ismét mond neki, köszönöm, köszönöm, de az ágyból ne kelj fel. Este, amikor befűtik a kemencéket, fogd a csodatevő követ és rejtsd el a hamuban, és aztán várj türelemmel. Meglátod, végül mindent megkapsz a molnártól, amit csak akarsz. A legény pedig azt gondolta magában, miért ne tenném meg mindezt, ha ilyen egyszerű az egész? És sietve a malom felé indult. Odaért a patakocskához, lement a híd alá, ahogy az anyó meghagyta neki, megkereste a csodatevőkövet, és zsebre vágta. Bekopogott a malomba, és éjszakai szállást kért. A fukar molnár azonban kikergette őt a malomból. Nincs hely a házamban mindenféle jöttmen csavargó számára. Hord el magad, de minél előbb. De a legény nem ment el, hanem így szólt. Köszönöm, köszönöm. Hiába próbálta elkergetni a molnár, a legény csak nem mozdult. Végül így szólt a molnár a feleségéhez. Hát, ha nem megy el, maradjon, de vacsorát semmiképp ne adj neki, és ne is ágyaz meg, ha akar, aludjon a földön, ha meg nem hordja el magát. Ült a legény, várt, hogy a zsugori molnár felesége megterítsen. Amint az asztalra került a vacsora, a legény derekasan neki látott, nem kérette magát. A fukar molnár majd megpukkadt mérgében, de a legényt nem tudta elkergetni az asztaltól, mert egyre csak azt hajtogatta, azt ismételgette. Köszönöm, köszönöm. Vacsora után a molnárné megvetette urának a puha ágyat, a legény nyomban belefeküdt és mély álomba merült. A molnár kékült, zöldült a méregtől, megpróbálta kikergetni a legényt az ágyból, de az bizony nem mászik ki, hanem egyre csak ismételgeti. Köszönöm, köszönöm! Amikor már mindenki nyugovóra tért, a legény a hamuba dugta a csodatevőkövet, pontosan úgy, ahogy az anyó meghagyta neki. Reggel, amikor a molnárné befűtött a kemencébe, csoda történt. A szoba minden sarka ugyanazt csinálta, amit a gazdasszony. Élezgette a tüzet, a sarkok ugyanezt tették. Bármit mondott, a sarkok utána mondták. Nagyon megijedt a molnárné, és hívta a molnárt. De a molnárt is ugyanúgy utánozták a sarkok. Ekkor elszaladtak az erdőőrhöz. eljött az erdőr, de segíteni ő se tudott. Beszélnek a sarkok. A legény meg csak fekszik a Molnár ágyába, mindent lát és hall, ami a konyhában történik, s majd megpukkad a nevetéstől. A Molnár és az erdőr azon tanakodtak, hogy mitől kezdhettek beszélni a sarkok. Ekkor így szólt a Molnár. Kérdezzük meg a legényt, aki tegnap este kért szállást, és még most is az ágyamban fekszik. Ő talán elhallgattatja a sarkokat. Felkeltették a legényt, s az így felelt. Nagyon szívesen elhallgattatom őket, ha feleségül adott hozzám a lányodat, felelte nyugodtan a legény. A Molnár hallani sem akart eleinte a dologról, de mivel senki más nem tudott segíteni rajta, beleegyezett. A legény észrevétlenül a kemencéhez ment, kikaparta a csodatevőkövet, melyet a hamuban rejtett el. Amint ismét a zsebében volt a kő, a sarkok elhallgattak. Így állt bosszút az anyó a Molnáron, aki olyan fukar volt, hogy senki emberfián nem segített. A legény boldogan élt feleségével a malomban, s ha egy vándor kopogtatott éjszakai szállásért, soha nem tagadta meg.
1: A Köszönöm, köszönöm című észt népmesét Bojtár Anna fordításában Bodor Tibor mondta el. Rendezte Csajági János. A hangfelvétel 1979-ben készült. A következő mese most hangzik el. Kedves gyerekek! Mánya Anna Nyári játék című meséjét Vas Éva mondja el.
2: Édesapa új fészert épített. Jóska és legjobb barátja Lackó, bár még kicsi fiúk voltak, éppen csak elvégezték az első elemit, derekasan segítettek az építkezésben. Téglákat, szerszámokat adogattak, mikor mire volt szükség. Mikor az új fészer elkészült, apa így szólt. Jól segítettetek, gyerekek, jutalmul kívánhattok magatoknak valamit. A régi fészert adja nekünk, édesapám, mondta Jóska, miután Lackóval megtanácskozták a dolgot. Édesapa elnevette magát a furcsa kívánságon, de még aznap nekilátott a munkának, és úgy megmosta kívül belül az öreg fészert, akárha egy maszatos almát tartott volna vízcsap alá. Ablakot vágott rá, kettőt is, ajtót készített, bizony senki sem ismert volna rá a hófehérre meszelt öreg fészerre, mire elkészült. Hát, még amikor apa egy vaskakast is tűzött a tetejére, az volt a csodás. A szél fújására forgott, csikorgott. Vár ez! Valóságos vár! Kiáltott fel Jóska és Lackó egyszerre. A vár berendezése sem volt ám akármilyen. Megadták a módját. Édesapa kimustrált konyhaszékből íróasztalt csinált. Kép is került az íróasztal fölé, igazi, várba illő kép. Mérges arcú kisembert mutatott, mellén sok-sok fényes kitüntetéssel, fején furcsa, háromszögletű kalappal. Nagyanyó találta a padláson, amikor az egérfogókat elhelyezte. Rövidesen kincstára is lett a várnak. Egy öreg ébresztő óra, 8 nagy szög, apa hajdani messzelátója és egy valódi szegedi bicska, amivel nagyszerűen lehetett faragni. No és azok a könyvek, melyekből villámsugárról, nagybölényről, éles késről s más régen élt indiánokról lehetett olvasni. Jóska és Lackó szinte egész napjukat a várban töltötte. Beszélgetésük közben tovább szőtték az indián történeteket, s egyre biztosabban érezték, hogy az ő várukat is meg fogja támadni az ellenség. Kardokat, hatlövetű pisztolyokat faragtak, s a két fűzfaparipát, Rigót és Cézárt, melyek a vár előtt voltak kikötve, jól tartották zabbal, hogy tüzesedjenek. A vár környékét homokkal szórták be, hogy menten látni lehessen majd az ellenség lábnyomát. Ezek után Jóska kinevezte Lackót kapitánynak, önmagát tábornoknak, Bundi kutyát pedig közlegénynek. Nagyanyó színezüst papírból elkészítette a katonai csákókat, Bundinak piros vászoncsíkból készített nyakdíszt, hogy ő is tudja, más dolog az a baromfi udvarban mászkálni, mint a várban szolgálatot teljesíteni. A tábornok, a kapitány és a közlegény minden nap gyakorlatozott, futásban, kúszásban edzették magukat, és jól is tették, mert egy napon, no de kezdjük az elején. Egy kora reggel, alig hogy felkelt a nap, Lackó égtelen lármára ébredt. Valaki kegyetlenül ráncigálta a pizsamanadrágját, s a rézmozsár vésztjelző csengése hallatszott. Bundi rángatta a pizsamanadrágot ugatva. Riadó! Riadó! Kiáltott be Jóska az ablakon, s már el is tűnt. Lackó se volt rest, éppen csak magára kapta a tornanadrágot, s már futott is a vár irányába. Jóska már ott állt, s némán merett a várat övező homoksávra. Lábnyomok! Suttogta Lackó. Egy hosszú lábú ember járta körbe a várat. Az ellenség! Állapította meg Jóska tábornok. Egy pillanat, és a várkapukat bezárták. Lackó kapitány, fülét a földre lapítva, hallgatózott. Jóska tábornok a messzeláton át kémlelte a terepet. Bundi közlegény, érezve a feszültséget, hol itt morgott, hol ott. Mozgás a szénabogja körül, állapította meg Jóska tábornok. Dübörgés a föld alól, ugrott fel Lackó kapitány. Felcsatolták a kardjukat, övükbe dugták a hatlövetű pisztolyukat, azzal uzsgyi kirohantak a várból, rápattantak paripájukra, s vágtattak, mint a szélvész. Bundi akár a fergetek száguldott nyomukban. Fekete bundája lobogott, vészes csaholás a zenget, akár egy csodás csatakürt. A szénabogja előtt Jóska tábornok és Lackó kapitány leugrott a lováról. Hason kúszva, nagy óvatossággal értek fel a hatalmas bogja tetejére. Ott az ellenség, mutatott Jóska tábornok előre. Kigyulladtak Lackó kapitány fülei. Az ellenség valóban ott állt a borsóföld közepén. De micsodás öltözetben! Fekete sárga csákók, piros sálak, szoknyák, kabátok, meghasogatva mind, mintha már is kemény ütközet után lettek volna. S milyen fenyegetően lóbálták fejüket, karjaikat. Utánom, kapitány! Kiáltotta Jóska harsányan, s szemébe húzva csákóját leugrott a szénabogja tetejéről. Lackó és Bundi zúdult a nyomában. Ebatta! Hallatszott ekkor egy olyan kiáltás, hogy mennydörgésnek is beillett volna. Valaki feldőlt, s két kar, két láb az ég felé kalimpált. Jóska és Lackó földbe gyökerezett lábak állt a szénaszálaktól bozontos szakálú, nagybajuszú Pista bácsi előtt. A kánya csípjen meg, kutyafülűek! Már szundikálni sem hagyjátok az embert! Mit kerestek itt? Az a ellenség ott, mondta Jóska tábornok nagyokat nyelve, s kardjával a borsóföld közepe felé mutatott. Ellenség! Kacagta el magát Pista bácsi. Madár ijesztők, azok gyermekeim. Én készítettem, hogy elűzzem a borsomról a seregélyeket. Na de gyertek, kaptok egy kis kóstolót, most a legfinomabb a cukorborsó. Jóska tábornok és Lackó kapitány köszönt, ahogy illik. Aztán utcú neki, vesd el magad, visszanyargaltak a várba. Jól belakmároztak a borsóból, majd lehasalva a földre, tovább olvasták villámsugár, nagybölény és éleskés csodálatos történeteit.

0: Mánya Anna nyári játék című meséjét Vas Éva mondta el. Szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Tatár Eszter. A hangfelvétel 1974-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Vers napról napra.
1: Albert Zsuzsa, József Attila díjas költő, A hadi úton vár egy könnyű jel és Margit hídról című versét a szerző és Kubik Anna mondja el.
2: A hadi úton vár egy könnyű jel, kezem érintése a fákon. A fák maradtak. Erre mentem el, erre fordult el ifjúságom. Ó, mondd a számnak, nem fehér, kezem hajlására, hogy édes, és tartsál többre te a többinél, ha lehetséges. Mint a Duna medre mecséren, lakásom hol kiszárad, hol gyermekektől árad. Az órásnál a kirakatban minden óra áll. Felmérte, hogy az életét években méri már. Nem is években, évtizedekben. Ahhoz az óra kicsiny szerkezet. Az ő idejét, az ő mutatója a végtelenben méri meg. Hogy fogom kibírni a 200%-os szeretet forróságát még két felé? A teljes önfeláldozásnak lehet-e háromszorosa, négyszerese? Az ifjú fehér cica alig, hogy felnőtt anya lett. Vászonsátorban fehér terrakotta, önmaga macskasága szobra, őrködik kölykei felett. Szemei zölden égnek, hegyes fülei messzeségek ijedelmeit antennaként lehozzák. Csönd van, érik az élet, lapulnak fehér szenvedélyek, és nőnek a csöndben a macskák. Látom Csukás Pistát rohan a lépcsőn, szabadul. Én is rohanok. Viszem ifjú szívem a szabadság véneket illető nyugdíj felé. Viszem rohanva. Akár Horváth Pista a filológus, 2 egész hónap. Magam 38 év fogság után. Az ember lelkiállapota állandó. Jóból, rosszból annyit szerez magának, amennyire állandó lelkiállapotának megőrzésére szüksége van. Ez csak rajta múlik. A körülményeket ő hozza össze. Nevezhetjük ezt predestinációnak, vagy sorsnak, anánkénak. Erre már régen fölfigyeltek, s éppen úgy nem lehet rajta változtatni, mint a folyók folyásán. És kiszáradnak a kutak, az utak megtelnek zátonyokkal, elfolyik csónakunk alól a víz. A politikusok leszálltak a mennyből. Ha X-et és Y-t ismerem, olyan, amilyen, és Z és L sem különb, akkor az ismeretlen politikusra is érvényes ez a tétel. Tehát egyik sem jobb a Deák név vásznánál, illetve egyik 19, a másik egy hián 20. Az utasok félve szállnak fel a villamosra. Nem hiszik el, hogy ilyen jó jöhet. A villamos üres, és mégis megáll. Nyílik az ajtó, és a villamos véges végig tele van üres helyekkel. És mind leülhet, aki eddig állt.
3: Albert Zsuzsa, Margit hídról. Ezt magammal akarom vinni. Szemem tükrében ezt a csodát, sötét kékben a Lánchíd remegő gyöngy sorát, Laputa szigetén lebegő tündéri tornyokat, elúszó citadellát, derengő kupolát, sötéten áradó Dunát odalenn, s a csillagokat odafenn, és mind a partot, a lenn és fenn tükörképeit szememben őrzöm, és ők majd emlékeznek, hogy én is voltam itt.

0: Albert Zsuzsa verseit maga a szerző és Kubik Anna mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Balassi Bálinttól származik. Az jó hírért, névért, s a szép tisztességért, ím ez földön én vitézkedem. Balassi Bálint a magyar reneszánsz költészet legnagyobb alakjának soraiban a hűség, a becsület és az erkölcsi rend egyszerre kap hangot. A jó hír, a név és a szép tisztesség nem puszta dicsőség vagy hiúság, hanem az emberi élet legfőbb mércéi. Balassi számára a vitézség nem csupán fegyverforgatást jelentett, hanem szolgálatot, hűséget Istenhez, a hazához és az adott szóhoz. A világ akkor marad egyben, ha az ember ragaszkodik ezekhez az értékekhez, és kész áldozatot is vállalni értük. Balassi költészete arra emlékeztet, hogy a becsület nem korhoz kötött erény, hanem időtálló tartás. Aki ezt választja, az nem sodródik, hanem helytáll. Akkor is, ha a körülmények próbára teszik.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Regényes történelem. Legendákról és tényekről a Kossuth Rádióban.

0: Sobri Jóska, Rózsa Sándor, Vidrocki, Milfajt Ferkó, Savanyú Józsi, Patkó Pista. Újabb betyárbarlangot találtak nemrég, ezúttal a Veszprém vármegyei Zirc közelében. Ezeken a rejtekhelyeken legendás haramiák bujkáltak, és a Bakonyban is számos ilyen titkos üreget találtak. De jól ismert a Balaton másik déli oldalán, többi között a Lulla Jakab-puszta melletti hasonló tanya is. Itt a legendák szerint a Lőz Domba Vájt 12 helyiségből álló üregben húzta meg magát a hírhet somogyi Patkó Pista is. Jó napot kívánok, a szerkesztőt, Felszegi Csabát hallják. A Veszprém vármegyei betyárok a 19. századi Dunántúl, különösen a Bakony sűrű erdeiben bujkáló, romantikus legendákkal övezett szegény legények voltak, akik a hatalom elől menekültek, gyakran raboltak a gazdagoktól, ám a nép körében rokonszávnak örventek. A legismertebb helyiek közé Sobri Jóska, Milfajt Ferkó és Savanyú Józsi tartoztak. Mivel igazságot szolgáltattak, szerette őket a pornép, és cselekedeteik nyomán később kialakult az úgynevezett, jól ismert betyár romantika. De mégis mit rejtenek ezek az időről időre, most éppen Zircnél megtalált búvóhelyek, mit mesélnek az ott lakó banditák életéről, és vajon miért kedveljük annyira ezeket a rablókból vált hősöket? Műsorunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Az adásban Kródi Gyula, Ötvös Károly és Tóth Béla írásaiból hallhatnak részleteket. Elsőként jöjjenek velem egy időutazásra Balatonalmádiba. Cucor Sándor történészt hallják.
1: A Bakony egy ideális búvóhely volt, és gyakorlatilag a síkabb vidékekről mindig az erdősebb vidékekre jött, illetve nem volt biztonságos az átkelés. Ez korábban se volt, már a törökök is féltek átkelni a Bakony bizonyos részein, de hogyha meghozunk egy ilyen négyszöget, hogy Keszhely, Pápa, Várpalota, Balatonalmádi, és nem véletlen Balatonalmádit mondok, akkor ezek híres betyártanyák voltak. Na most ehhez számos legenda kötődött, de itt volt a Határcsárda. Határcsárda egy olyan emblematikus hely volt, ahol Zala vármegye és Veszprém vármegye találkozott. Na Sobri Jóska, akit hatlábú Jóskának hívtak, ugye négy lába volt a lónak, kettő neki, így lett hatlábú Józsi, ott üldögélt, kedvenc helye volt a Határcsárda, és amikor jöttek a perzek kútorok Zala vármegyével, akkor ők betartották a hivatali elhatárolódást, és akkor mire átírtak Zala vármegyébe, Zala Egerszegvőbe, egy nagykanizsáró ideértek, addigra megint vissza tudott ülni Veszprém megyébe. Tehát azonnal már ilyen szempontból ideális hely volt, és Sobri Jóska gyakorlatilag ezen a területen ütött rajta különböző embereken. Na most az a fajta klasszikus dolog, hogy a gazdagokat kirabolta, a szegélynek odaadta, ez nagyon szép dolog, bizonyára ez is előfordult, de ő neki gyakorlatilag gróf festet is Bennóval volt olyan kapcsolata, mivel nem tudta beszerezni a puskaport, ezért a gróf úr szerezte be, mert hivatalos engedélyek kellettek, cserébe Sobri és társai megígérték, hogy semmiféle bántódása nem esik.
2: Összefonodott már akkor is így a betyárvilág, talán így mondhatjuk?
1: Így van, meg volt a megélhetés dolog. Nos, Sobri gyakorlatilag nem itt halt meg, ugye üldözték, egyszerűen nagyon nagy hír lett, amit az Alföldön Rózsa Sándor, illetve Savanyú Jóska a Bakony belsejébe vitt végig, az a Sobri ez itt csinálta meg, utána pedig átvonul Somogy, ért Tolna megye határán, fogták volna el, hogyha nem lövi saját magát fejbe. Időről időre, amikor itt egy virágzó fürdőélet alakult ki, kellett valamivel hosszabbítani a szezon. Na most 1926. szeptemberében robbantás történt, Hudec Hugo egy almádi földbirtokos, szőlőbirtokos volt, és a robbantás nyomán egy nagy üreg tárult fel. Az üregben lemenve találtak padokat, asztalokat, kőből faragottak. Na most ez nem volt elég a nagyközönségnek, erre nem fog tódulni a nagyközönség, ezért találtak bilincseket is. Hogy oda vitte, hát ez már abszolút képtelenség volt, sőt egy vasat is, rozsdás vasat, amiben veszprémi tömlöc volt rávésve. Aztán az, hogy kincsek voltak, nagyon nagy üregeket találtak, 15 centi vasta, ez egy hitelesség látszatát keltette, 15 centi vasta kőlapokkal, mert Sobri nem bízott volt meg a társaival, és csak 5-6-an tudták leemelni. Kincs természetesen nem volt, de így hullámzott a dolog.
2: De ez a történet mindig előbukkan, mert ugye most nemrégiben Zilcen találtak meg egy betyár barlangban különböző kincseket, most már történelmi kincseket. Tehát a betyárok azért nagyon jellemzően itt voltak a Vakonyban.
1: Nagyon egyértelműen, de én gyerekkoromban Balatongyörökön nőttem fel, ott van egy Szobakő nevű hely, ahol 5 vagy 6 intenzív régészeti kutatás se tudott semmit se kimutatni. Kezdték azzal, hogy hát ha az ősember, nem. Utána folytatták azzal, hogy törökök elől oda menekült a lakosság, olyan messzire nem menekült el. Utána jöttek a betyárok, a bápedek betyárok volt, és akkor a betyárok hagytak ott valamit. Hát se a betyárok nem voltak, semmit nem hagytak ott. Ha nem volt más, akkor vadlánliknak nevezték el. Mindig egy NSDS-re asszociál a vadlánlik. Gyakorlatilag 6 darab vadlánlik barlang van, Lesencétől egészen belső zalai vidékekig, de ezekben sem mutatható ki, hogy a betyárok hosszan tartózkodtak itt. Ugyanúgy, hogy itt se, ezért kellett hozzátoldani, hogy kincsek, bilincsek, ez, meg az, meg amaz. De hát fel lehetett tupírozni akkor is a történetet.
0: Részlet Krúdi Gyula 1919-ben megjelent a Betyárok országútján című művéből. A Bakony szökik az emberek elől, mind beljebb húzódik hegyei, völgyei közé. Az elmúlt század történelme, amikor még ráértek meséket mondani, meséket végigélni. Manapság már senki se él, aki a Bakony nevezetességét Sobrit a két szemével láthatta volna. Pedig a mostani vénembereket gyermekkorukban Sobrival ijeszgették. Sobrinak néztek minden gyanús vándorlegényt, holdfényben merengő odvas faderekat, a szél futó árnyékát az országút porában, a rétisas rikoltását, éjszakába koppanó lépést a gyalogúton. Jön Sobri. A veszprémi országút ez. Benne fut a Bakonyban, pandúrok virrasztották át a csillagos égboltozatot, betyárok óvakodó tüzét kereste az éjben, a riadt vásáros szeme. Cucor Sándor történészt hallják.
1: Az Zilcen csak a legendát találták meg, mert a helyét megtalálták, és ott étkezhettek, mert nem is semmi más nem találtak meg. Én a Napló tudósításából értesültem erről, és utána akartam olvasni természetesen, hogyha más nem, ugye a betyároknak a egyszerű étkezőkészletét, fatányér, vagy ami semmi. A legenda az terjed.
2: Itt Balaton-Almádiban hol találták meg Sobri Jóskának 20-as években a rejtek helyét?
1: Az gyakorlatilag a Hudes Hugo a szőlőbirtokos volt, de több bányája volt. Tehát a Vöröskőtől kiváló volt az itten is az Orsörösi Vöröskő, az Öreghegynek az oldalába. Tehát akkor, amikor megyünk fel a mostani vasút...
2: Tehát ez Vörösberény akkor?
1: Vörösberény, mert ez már Kisberény volt, az Öreghegy. Tehát ez gyakorlatilag Almádi, és abban a kanyarban, ahol valamikor a vasútvonal volt, ott volt ez a birtok, ahol azt mondták ráadásul, hogy nem csak az, hogy egy üregbe ereszkedtek le, hanem az Öreghegy tetején volt egy vészkijárat, hogy így tudott semmivé lenni, illetve a nyomát vesztették a perzekútorok.
2: És hát egy kőbánya robbantásánál
1: akartak el. Ez a kőbánya volt, mert termőterületet akartak, illetve a követ el lehetett adni. És nagyon részletes térképek készültek. És ha a térképek készültek, akkor megjegyzik, vagy betyárbarlang, vagy pedig Sobrios, vagy semmi, de semmi nem maradt fenn ebben a dologban. Tehát a legendát az újságírók vitték tovább. De a legfurcsább az, hogy 1930-ban az Amerikai Népszava Krúdi Gyula kollából közölte egy cikket, hogy már pedig Sobri Jóskának itt volt a hona, Krúdi is Várpalota környékén, Veszprém környékén többször előfordult, hogy könnyen hallhat ezt a dolgot, de maguk a veszprémi újságok soha erről nem írtak.
2: Sobri Jóskán kívül ki az, aki még híres betyár itt a Bakonyban?
1: Na most ebben a barlangban, amikor már kellett tupírozni a történetet, akkor az volt, hogy be volt vésve a barlang oldalába, bicskával a kőbe, Mészáros Pál és Sobri Jóskának a neve. Ezen kívül itt Milfajt Ferkó fordult még elő, hogy konkrétan mit csinált, azt nem tudom, de az egyik betyárról Veszprémbe egyik híres festőnek a fia készített egy illusztrációt, már pedig börtönben, akkor szépen modellt tudott ülni. A többieknek a neve, azok inkább Zalában maradtak fönn, tehát akár Savanyú Jóska, hogyha azt mondjuk, hogy Répa Rozi fogadó, ami valamikor volt Tapolca és Madocsony közötti úton, akkor ott Savanyú Józsi volt az úr. A többieknek a neve, akár Császlek Tomajra megyünk, akárhova, de talán menjünk el Nagyvázsony, illetve Tóth Vázsony környékére, ahol ugye a sír is megvan, ahol patikus, illetve egyszerű szabó legény lett, miután felhagyott a hivatásos rabló pandúr játékokkal. A többiekre nevét nekem illene tudnom, de ennyire még nem dolgoztam bele magam.
2: Mi az, ami megmaradt a betyár kultúrában? Mit hagytak ránk?
1: A népdalokat feltétlenül, tehát nagyon sok népdal van, de ugyanúgy, mint hogyha most egy teljesen más példát mondhatok, Vidrócki, aki Mátrában tevékenykedett, és utána költők, írók írtak népdalokat. Többek között a Déd nagybátyán Szoszor Gergely is. Ez a nép ajkán is megmaradtak ezek a dolgok, de most kellene idéznem nekem egy-két Sobri Jóska dalt, de nem tudok idézni. Viszont az az érdekes, hogy amikor angol utazók voltak, akik mind megjegyezték, akár Savanyú Jóskai, vagy még Sobri Jóskának a nevét. A harmadik dolog pedig, ami a legjobban az úgynevezett bakonyi moralitás, hogy elvenni a gazdagtól, odaadni a szegénynek. De ez nem csak bakonyi moralitás volt, nagyobb földre ugyanígy jellemző volt. Ez valahol a társadalmi igazságosság iránti igény kifejeződése.
0: Részlet Tóth Béla 1896-ban megjelent Mendemondák című könyvéből. Ki volt Sobri? Ezt a kérdést még ma is gyakran halljuk. Teljes fél század nem tudta megsemmisíteni a híres haramia emlékét és a hozzáfűződő romantikát, mert a nagy zsiványok mind romantikus alakok. Helytelenség azt mondani, hogy csak nálunk. Nyakatekert magyarázat, hogy az üldözött szegény legényhez azért fűzött bennünket valami jóindulatféle, mert hiszen magunk is mindnyájan többé-kevésbé üldözöttek voltunk. Nem. Hős csinálni a haramiából általános emberi vonás. A többi világhírű bandita, meg annyi legendás alak, bátor, igazságos, a nők iránt lovagias, a szegényekkel szemben nagylelkű, aztán mindenek fölött ügyes, ötletes, és mellette a zsandár az ostoba, az aljas fogd meg, kinek minden kudarcán örül az ember lelke. A híres haramiák származását arisztokrata homályba burkolni szintén közszokás. Az országos lókötőkben mindig egy-egy gróf, vagy legalábbis úgy nevezett jó családbeli fiú lappang, az olasz földön pedig többnyire pap, aki még deákul is tud.
3: Regényes történelem.
0: A Bakonyban már említettük Sobri Jóska, Milfajt Ferkó és Savanyú Józsi nevét. A Veszprémi levéltárban számtalan dokumentum őrzi a híres helyi betyárok emlékét. Peranyagok, körözési jegyzőkönyvek és más iratok között kutathat az érdeklődő. Márkusné Vörös Hajnalka, levéltáros történész.
4: Nagyon sokrétű és színes dokumentumok vannak a Veszprém megyei levéltárban, többek között Milfajt és bandájának, Sobri Jóskának,
2: Betyárok.
4: Így van, a teljes peranyaga, sőt, az azt megelőző időszakban a körözési jedzőkönyve. Tudnélik, akkor annak idején a dobolások úgy zajlottak, hogy a híranyaggal egy lovas végigjárt az összes falvat, és a nagyon fontos történéseket felolvasta, és azt egy könyvbe beírták. Ebből származik többek között a személy leírása az a korabeli híres betyároknak, pontosan a méretük megadva, hogy néznek ki, például Milfajtról azt írják, hogy lányos arcú, szép arcú, fekete bőrű, bőgatyában, és leírják a teljes viseletét és hajviseletét, ami aztán később azon a bizonyos híres részkarcon is megjelenik, amely nem csak a betyárnak a teljes díszes öltözetét jeleníti meg, hanem mint egy mostani képregény, a bűnesetei is megjelennek oldalt ezen a rajzon. De ezen kívül, a személyleíráson kívül, ott van a levéltárban a rögtön ítélő bíróság peranyaga, amely áll a betyárok vallomásaiból, tanúk kihallgatási jegyzőkönyveiből, amit maguk mondják el, hogy hol, mit követtek el, nyilván a személyes adataira is rákérdeznek, ezután az ítélet, ami viszonylag gyorsan, egy-két nap alatt lezajlott, és mellé csatolták a kivégzés előtt állítólag elmondott vers szövegét is.
2: Ezek halálra ítélt emberek, ugye?
4: Sobrit nem végezték ki, mert ő soha nem került rendőrkézre. A legenda szerint saját maga vetett életének véget. Természetesen van egy olyan legenda is, hogy ez csak kitalálás, és elbújt, halottnak tettette magát, és aztán Amerikába szökött, de ez egy betyár történetnek természetes tartozéka.
2: A betyár romantika, vagy betyár világ igazából országosan, ha így mondom. Hol van a bakonyi helye ennek? Tehát sok betyár volt, itt kevés betyár volt. Tehát mi a helyük igazából országosan a bakonyi betyároknak?
4: Legalább olyan jelentősége volt, mint a jobban ismert Rózsa Sándor betyár történeteinek. Komoly bandák voltak a Bakonyban. Előtörténeteként talán még az egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a bakonyi betyárok, ezek pásztoremberek voltak. Azt talán azért is érezték a Bakonyban élők igazságosnak az ő betyárkodásukat, mert a török hódoltság alatt a pásztorok, az itt maradt magyar lakosság a nagy állattartásból, a legeltetésből élt. A makkoltatás nagyon nagy jövedelmet hozott, és jóval több embert érintett, mint a történeti források ezt bizonyítanák. És ahogyan visszatérnek a jogos föld területeikre a földbirtokosok, ezeket az egykor 100 évig szabadon használt területekről kiszorítják ezeket a szegény embereket, pásztorokat, akik egyébként óriási tudással rendelkeznek, és érezhették azt, hogy velük végtelen igazságtalanság történik. És ha másként nem, akkor a gazdagok megsarcolásával, rablásokkal egészítették ki az elveszett jövedelmet.
0: Részlet Eötvös Károly 1908-ban megjelent Utazás a Balaton körül című művéből. Répa Rozi volt Sobri Jóska szeretője. Sobri volt az ország legdelibb betyárja. Ifjú bátor, csodaszép, legények büszkesége, asszonyok bálványa. Vér nem tapadt kezén, kincset nem gyűjt, szegény embert nem bánt. Amit úrtól, paptól, zsidótól elszed, felosztja a szegények közt. A Bakony az ő országa, 100 bujdosó legény kísérője. Estére kelve megjött a kocsmába Sobri,

0: feküdt az asztalon, cifraszűrre, a szék hátára téve. Három gyertyatartóban 300 gyertya égett előtte. Ez volt a szokás minden csárdában, ahová Sobri éjszakára benézett. Márkusné Vörös Hajnalka, levéltáros, történész.
1: A Laszkó Dezső Múzeum állandó kiállításán a cifraszűr és a pásztorságnak és maguknak a betyároknak a relikviái láthatók ma is, ahogyan nyilván Zircen és egykor a Bakonyi házban is a híres csutora, a vizes vagy pálinkás butykos fából készült csutora látható volt. Ugyanitt megvan a Hunkár Antal, akit elfelejtett a köztudat, pedig nagyon-nagyon fontos lenne. Kossuth személyes barátja, Veszprém 48-as főispánja, akit a betyárok kirabolnak, és azért indul el egy ilyen nagy üldözés a betyárok ellen, mert hogy az egyik legfőbb embert rabolják.
0: De hát hivatalos személyek ellen is ugye büntényeket követtek.
1: Hogyne, tehát nem válogattak. A betyárok története azért is érdekes Veszprém megyében, mert hivatalos személyek ellen, sőt, vezetők, akár vármegyei vezetők ellen is megkíséreltek és sikeresen kiraboltak kastélyokat, többek között Hunkár Antalét, akit sajnos a köztudat elfelejtett, pedig a 48-as országgyűlések és a 48-as közigazgatásnak egy híres és nagyon becsületes emberéről van szó. Kossuth barátja, aki részt vesz a függetlenségi nyilatkozat megfogalmazásában, és Veszprém megye főispánja lesz Kossuth időszakában. Na, az ő kastélyát is kirabolták ezek a betyárok, és pont emiatt indult egy nagy elfogató hadjárat ellenük, mert ezt már nem törhette a korabeli jogszolgáltatás. És többek között az iratok között az elrablott javaknak a felsorolása is megtörténik, ami még nagyon érdekes, hogy Hunkár Antal is megírja önéletrajzát, és beszámol a saját oldaláról, a betyárok ténykedéséről.
0: Részlet Tóth Béla 1896-ban megjelent Mendemondák című könyvéből. Sobrit nálunk is, a külföldön is, bolondnál bolondabb mesékbe burkolták, s ez okos emberek is hitték a sok badarságot. Wurzbach lexikona két cikket is közöl a híres zsiványról. Az egyiket Sobri Georg, a másikat Sobri Józsi címmel. Az első Sobri cikk szerint a rablóvezér magyar születésű volt, de Orosz-Lengyelországban mészároskodott mindaddig, míg kedvesét féltékenységből meg nem ölte. Ekkor hazájába menekült, és Haramia kapitány lett a Bakonyi erdőben. 1837-ben elárulták búvóhelyét, s mikor az üldözésére kirendelt dzsidások körülfogták, Sümeg közelében agyonlőtte magát. 1843-ban azonban a Kölnische Zeitung azt a meglepő hírt közölte, hogy Sobri Észak-Amerikában, Charlestonban él, mint patikárius. 1838-ban vándorlott ki oda Hamburgon át, és egy német gyógyszerésznél tanulta ki a mesterséget. Aztán egy másik Sobri cikk már Kászonyi Dánielnek a ma regényes előadására támaszkodik, hogy a Haramia tulajdonképpen Gróf L. József volt, ki Szilaj kedvtelésből játszotta ezt a kalandos szerepet. Cucor Sándor történészt hallják.
2: Nagyon gyönyörű életutat leíró könyvek, kisebb-nagyobb kötetek jelentek meg. Ezek egy részét lefordították németre és angolra is. Tehát gyakorlatilag az ifjúság időről időre a romantikus múltba itt találhat nyomot.
0: Szeretjük a betyárokat, tehát hiába egy bűnöző jellegű tevékenységet végeztek, ettől függetlenül szeretjük őket, hiszen igazságosak voltak.
2: Alapvetően még idegenforgalom is épült rájuk. Én emlékszem még a Vámosi csárda, amikor működött Veszprém mellett. Akkor voltak piroska partik. A piroska parti azért gyakorlatilag betyár romantikára épült. Az akkori NDK küldöttségeknek 90%-a elment busszal Veszprémből ki a Vámosi csárdához, ahol egy adott kanyarban megállította egy betyár a buszt, majd pedig elrabolta az egyik szemre való hölgyet, már pedig úgy, hogy egy piros babos kendőt kötött a nyakába, levitte a buszról, utána ki kellett váltani, be kellett menni a Vámosi csárdába, ott pálinkával lehetett csak belépni, tehát föl volt az építve egy ilyen betyár romantika, idegenforgalom erre, de utána valahogy ez ellaposodott, ahogy a

Magyarország egy idővel treffpunkt volt, akkor ez virágzott. A későbbiek folyamán most már csak úgy marad, hogy időről időre, hogyha valami szenzációt kell, akkor még és a betyárok is itt voltak. Sobri Jóska mozgékony volt, tehát gyakorlatilag, hogy bármit akar csinálni, akár Esence környékén, akár Tapolca környékén, vagy Zirc környékén is előfordult. Na most, hogy itt megmaradt, ez azért maradt meg, mert a jegyzőkönyvek leírták a határcsárdának a különleges mestergerendáját, és hogy ezzel tudott így játszani a pandurokkal.

Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Az adás a mediaclick.hu oldalon visszahallgatható. Köszönjük figyelmüket, a szerkesztő Felszegi Csaba, viszont hallásra. Hamarosan a Krónika következik itt a Kossuth Rádióban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTV-as modellt, különválasztanák a rádió, televíziós, közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet. Új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében. Hivatalossá vált a Magyarország és Ukrajna közötti megállapodása a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását, és annak rendelkezéseit beépítette az uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó kisebbségi akciótervbe is. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítését az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrzi majd, és azok teljesítése az uniós csatlakozási folyamat feltétele. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, az alapvető kérdéseket átfogó fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közösségi oldalán közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, hangsúlyozta az államtitkár. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utas tájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. A csúcsidőszakra új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készülnek. A Budapest Airport vezetése szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Híreink végén a várható időjárásról marad a meleg nyárias idő. Éjszaka többfelé beborul az ég, futó záporok keleten előfordulhatnak. Néhol a szél megerősödik. Holnap csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható. Kedves hallgatóink, híreinket hallották 21 óra múlt 4 perccel.
0: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: A Dobó István Vármúzeum bemutatja a közösségi régészetet a Nagyeget-hegyi kápolnában.
3: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk azokat a látogatókat, akik szeretnének is kötődni, kapcsolódni hozzánk, akár a konkrét fizikai munkákban is, és ennek a kutatásnak a legfrissebb információiba június 13-án a régészet napja szombati programján kaphatnak a látogatóink betekintést.
2: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
0: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Cigány! Dankó díjazottak hétvégéje. Június 13-án és 14-én a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
0: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Rádió Színház.

0: Kisfaludi Sándor, Himfi szerelmei. Második rész. A boldog szerelem. Hetedik fejezet.
1: Előszó. Van egy idő az ember életében. Az életnek nyíló tavasza, melyben a magából kidagadó fiatal szív s a szárnyára kelő fiatal lélek a földön és a nyomorult valóságon felül emelkedvén érzeményeit és gondolatait a lehetség és képzeletek tündéres országában hordozza. Az embernek legboldogabb ideje, melynek szép, ám bár hiú és soha be nem teljesedhető reményeit a megérett, megokosult ember a legtűrhetőbb valóságért s a legigazibb bölcsességért is gyakran örömest visszacserélni. Ekkor minden egészséges fiatal szív és lélek, a virágzó legény szint úgy, mint a virágzó leány, poéta. Poéta, mondom, de nem író, mert minden érzeménye, minden gondolatja poézis. Csak hogy ritkának van kedve, alkalmatossága ideje, és legritkábbnak nyelve poézisét leírni. Én, a ma virágkoromban, katona s hadifogoly lévén, éppen azon helyeken, hol Hajdan Petrarkának édes kínos énekei minden szívet szerelemmel töltöttek, hol mint egy szerelmet lehel még most is az egész táj a tüzes, jószívű franciák között, s éppen oly körülményekben, melyek csak igen bizonytalanul engedék reménylenem, hogy hazámat és kedvesemet valaha megláthassam. Én ott, a szomorú magányban leírtam életem poézisét. Azt, mit szívem érzett, vagy Himfi helyén érezhetett volna. Leírtam, és magyarul írván hazámban véltem lelni magamat. Így támadtak Himfi szerelmei, azon könyvecske, melynek foglalatja minden fiatal ember szívben, nagyobb vagy kisebb mértékben megvagyon. Utóbb szolgálatomat elhagyván, és hazámnak s az anyatermészetnek kebelébe, szabad, nemes fészkembe visszakerülvén, jó barátim reábírtak, hogy csak könnyen s futólag sem a hideg cikornyás mindennapi, sem a tudományos, száraz világ számára készült verseimet közrebocsáttatni engedjem. Most Himfit megegyengetve, amennyire az ilyen poézis egyengetést szenved, újra ismerős és ismeretlen. De ha igaz magyarok, általjában tisztelt hazám fiai kezeikbe ereztem, és őseim buzgó indulatjával szeretett hazámnak oltárára leteszem, nem azon büszke gondolattal, mintha csodami jót és ne nagyot mívelnék, hanem azon édes, szíves hiedelemmel, hogy annyira szolgálok néki, amennyire vékony tehetségemtől kitellik. Szerelmeknek szánt szándékkal neveztem dalaimat, hogy ki már első tekintettel megtudhassa, mi azoknak foglalatja. Hogy nem a csillagzatok járásáról szóló, sem a kerek négyszegét fejtegető tudós munka, amit kezébe vesz, hanem csupán az érzeményeitől elragadtatott szívnek szava, és a felhevült fiatal elmének tündéres álmodozásai. Voltak, noha kevesen, kik dalaimnak homlokában megütköztek. Mintha az emberi természetnek legerősebb, legnemesebb, legszebb, legboldogítóbb indulatja, minden jónak, szépnek, felségesnek kútfeje, minden szeretetre, dicséretre, csodálatra és követésre méltó dolgoknak szerzője a szerelem vétkes, bölcsekhez nem illő, tiltott, törvénytelen indulat volna. Mintha az egész emberség, az egész természet, sőt, a mindennek teremtője által felszentelt tiszta szerelmet beszélni, fejtegetni, énekelni illetlen volna. De anélkül, hogy itt a szerelem apológiáját írjam, melyre az értelmes olvasók előtt úgysem lehet szüksége, csak azt mondom, hogy én az olyan emberrel, aki soha tiszta, igaz szerelmet kebelében nem érzett, még szóba sem kívánok állani. Vaj, ha életünk szép ideje, melyben alkalmatosok vagyunk a szerelem és örömök érzésére s éneklésére, a sírik tartana. Vaj, ha életünk komor telében szinte úgy fogná a szerelem és öröm kebelünket, hogy a szívünket környülvevő unalom, zsibbadság, csömör, hidegség, bágyadság, érzéketlenség, tehetetlenség miatt meg ne kellene ütköznünk a fiatalság szerelmében. Vagy ne kellene irigylenünk azt, amivel már nem bírunk. Vaj, ha Himfi boldog szerelmének géniusza minden házasságban uralkodhatnék. Akkor sok, másként és valóban jobban volna, mint sem most vagyon. Azonban most van ideje, hogy hazájáért, nemzetéért, nyelvéért minden hazafi tegyen, amit tehet. Amely nemzetnek nyelve nincs, annak nincs hazája, csak szállása. Nem a föld, nem a folyók tartják összve a nemzetet, hanem a nyelv. A nyelv által közli szívét, eszét egyik ember a másikkal. Az a nyelv egy nemzetnek, ami a napfény az eleven világnak. A nyelv köti az embereket egy oly nemzeti testé, melynek a politika vészei nem árthatnak. Nyelvünk nélkül egyenként ingadozó, gyökeret nem verhető, gyenge nátszálak vagyunk, melyeket a politikának legkisebb szelei kitekerhetnek. Szóval, a nyelv a lelke a nemzetnek. Kisfaludi Sándor,

0: a szerelmet, melyre két szív természete szerint vágy, melyet a bölcs örömnek hív, s még az ég is jóvá hágy, emberek, ne gátoljátok, mert isteni szerzemény, emberek, ne zavarjátok, mert isteni érzemény. Az ég ellen tenni vétek, ó, sőt, inkább terjesszétek, hogy boldogok lehessünk, s boldogokká tehessünk.
1: A szélnél is sebesebben repül, repül az idő, veszve, ha mi elmúlt ebben, mert az vissza már nem jő. Életünk is repül, repül egyaránt az idővel. A nap, mely ma homályba dül, holnap nem lesz, más jő fel. Hintsük meg hát örömekkel, s jeleljük meg jó tettekkel, éltünk minden óráját. Szedjük, szedjük rózsáját.
0: Az öröm egy kényes virág, mellyel bánni gyengén kell. Aki ahhoz hevesen vág, az mindjárt ott dúlja fel. Kár, hogy erre nem ügyelünk, ha örömre találunk. Minden kedvet mohón nyelünk, s megcsömörlünk, zabálunk. Csak aliglan érinteni, mértékelve hörpinteni. A bölcs élő törvénye, mert így tovább tart kénye.
2: Midőn a napsugárinak bíbora is eltűnék, s a gazdagság munkáinak utója is megszűnék, s nékem adott test s lélekkel ő ott fekszik ölemben, a menny minden örömekkel, szívében és szívemben. Baj, ha egy így szép órában kettünk egybe olvattában minden összve omlana, s minket sírba ontana.
3: Két dolog van, oly szükséges, mint a beszít levegő, melyel, ha ki egészséges, bírjon, másként szegény ő. Sőt, élet sem az élete, egyképpen él a fával. Az embernek természete hozza ezt már magával. A szabadság és szerelem, e két szükséges két élelem. Aki nem bír ezekkel, azt a sír csak nyelje el.
0: A jövendő reményein csügg a kényes ifjúság. A jelenlét örömein száguldva csak által vág. Szívét a vén, a múlt idő emlékével táplálja ő. A balgatag fitymája. Mind ez, mind az csalatkozik. Mert mindenik álmodozik. A bölcs mindent összevesz. Ami volt, van, és ami lesz.
1: Ha csak a szép vonz tégedet könnyen tűnő bájával, lassan meg ne nyiss szívedet, mert ezutóbb nagy kárt vall. Szükséges itt a figyelem, higgy a próbált szavának. Vagyon jele a szerelem, igaz s tartós lángjának. Ami szépért a szerelem ég, tisztelje az értelem, hogy amit szült kelleme, megtarthassa érdeme.
0: A szerelem és reménység legkegyesbb két csillagunk. Míg életünk olaja ég, s a sír felé ballagunk. E föld csekély örömeit emeli az, s szépíti e föld tenger keserveit. Enyhíti ez, s deríti. S ha menésre int a halál, ez előttünk fáklyával áll. S az meg akkor sem hágy el, mikor a sír már elnyel.
2: Hol nem jártak gondolatim, ezen roppant mindenben? Hol nem jártak kívánatim, míg e boldog hímenben, mint a mérraj megszállának, s egy csomóba gyűltenek, hogy az élet rózsájának kebelében éljenek? Innen most bár kireppennek, messze többé már nem mennek, minden öröm bőjében, lévén hímen ölében.
3: Sokszor, midőn bámulással érzem szívét és eszét, s ő hajnali mosolygással nyújtja nékem szép kezét, s érzem teli mértékében magas boldogságomat, szint a mennyek hetedében lelem valóságomat, s boldogságom szerzőjéhez, kitől minden szív sorsot vesz, ezer hálát repítvén, csak nem elenyészek én.

0: Ötödik ének.
1: Szerettek én tébolyogni a tavasz szép zöldjében, lovag, gyalog csavarogni a természet keblében. Mindennek új életében, mindennek új örömében érzelmekbe merülni, s én is élni, s örülni. S eltikkadván szeretek én a zöld berek szélében kipihenni, oda dülvén a csörgeteg mentében. Egy fa boltos árnyékában, a rét hímes bársonyában, ott pipára gyújtani, s némán látni, hallani. A patak fénytűkörében virágokat lengeni, a levegő tengerében pacsirtákat zengeni, s ezek dalló örömére, s fülemilék énekére magam is felborzadni, s elme is dalra fakadni. Szeretek én kertészkedni kikeletkor kertemben, öröm látnom nevelkedni ezt-azt kertészségemben, s minden virág elsőjével, minden gyümölcs zsengéjével még ki kedveskedhetnem, s egy kis kedvét tölthetnem. Szeretek én nyárhevében az erdőben rejtőzni, és susogó zöld éjében, lágy szellőben hűtőzni, s egy titkos völgy mély ölében, egy hűs csermely gyöngyvizében szomjúságom oltani, s néha meg is mosdani. Szeretem én a mezőben, mely áldással terhelve vélni magam egy erdőben, magas rostól elnyelve, s látni cifrán tarkálni ott a ciánát és pipacsot, s egy lappangót hallani, pitypalattyot mondani. Látni a szélfúhalmában a gabona tengerét, hányni zörgő tódultában zöld hullámi ezerét, látni a föld szőnyegében a nagymestert nagy mívében, halni madárhangzatban, szívni virágillatban. Szeretem a természetet nézni teremtésében, a tenyészet s érlemetet látni menten mentében, s mint pacsirták úgy reppennek sugárához az Istennek háláim az áldásért, melyet rám is bőven mért. Szeretem én bíborulni, látni reggel rózsáját a hajnalnak, mint pirulni egy szép hölgynek arcáját, midőn első reggel kél fel aurórának szemérmével, kedvesének karjából, hímen rózsa ágyából. S így hajnalkor szeretnék én Lizám mellől elszökni, és magamat lóra vetvén a szabadba kilökni, s az illatos levegőben, harmadgyöngyös zöld mezőben örömimből üdülni, s meg fészkembe kerülni. Szeretem én pompájában kelni látni a napot, és jól tévő pályájában minden dombot és lapot elönteni világával, és tüzének hatalmával tenyészteni, érlelni, táplálni és nevelni. Így tesz jót a nemzetekkel egy nagy szív a trónusról, így tesz jót az emberekkel egy nagy lélek pindusról. Ti, a napként istenkedők, uralkodók, bölcselkedők, áldott légyen nevetek, s boldogító lelketek. Szeretném én látni, mint jön, támadtában néma, s rest, s utóbb, ha több társakat vön, egy borzasztó fellegtest, földet rázó robajokkal és cikázó villámokkal egy rémítő szörnyeteg, az égi nagy fergeteg. Mint jön, zúgva és ordítva a bús szélvés szárnyain, erdő mező megindítva, alig áll helyt inain. Mint okádja ki tüzeit, miként önti le vizeit, melyek vittak keblében, s meg mint szakad testében. Hűves ősszel szeretek én lovag gyalog vadászni, régi szittyák faja lévén a vadakkal csatázni, a rónákon száguldani, a sűrűkben lappangani, s lehel szittya módjára kürtöt fúni nótára. Látni, a nyúl mint ugrik el, minthány füttyöt farával. Hajsza, s cicke mint nyúlik el, spenderíti fogával. S ha kopóim harangoznak, hogy az erdők riadoznak, s vadat látok illantni, néki puskát durrantni. Badacsonynak szüretjében öröm nékem múlatnom, s ízes, édes gerezdjében kényre válogathatnom. S a szép hegyek pompájával eltelvén, egy sas szárnyával, mely ott lebeg tetején, szeretek fellengni én. Szeretek ott merengeni, azon évben elmémmel, melyben szívem kifejleni édes kín közt kezdett el, hogy előbbi lételembe, szilaj s a rideg kebelembe új, szebb élet villámlott. Ezt gondolnom öröm ott. Szeretem a szittya lantot szittya hangon hangzani, hol a lantos jól szippantott költő szezből hallani a zengő vers muzsikája, érzett s gondolt tárgyok bája visszhangozván keblemben, édes kényem lelemben. Szeretem én, ha a szívemben bizonytalan fakadoz az érzemény, s kebelemben mégis széllyel áradoz, azt hangokba kiönteni, s hegedűmön elzengeni. Édes így elmerülnöm létébe, s megenyhülnöm. Szerettemmel szeretek én kandallumnak tüzénél, mikor kin fagy melegedvén vitnyédinek füstjénél, erről arról beszélgetni, múlt időket emlegetni, vagy újait hallani, Haydn után hangzani. Szeretek egy jó baráttal, ki érzékeny s értelmes, és sorsomban, ha jó, ha bal, részesülni figyelmes, gondolkodva és érezve, egyről másról értekezve, egy-két órát tölteni, és kedvekkel telleni. Ezek kényi és kedvei szívemnek és lelkemnek. Ezek gyönyörűségei az én boldog éltemnek. De leginkább szeretem én, hüvelyemet félrevetvén, ölelgetni kincsemet, s élni himfi létemet.

0: bizodalom főáldása két szív égő lángjának. Nála nélkül nincs tartása himen boldogságának. Ahol ez nincs, ott kétséges a szerelem, s félelmes. S minden édes, üdvességes gerjedelem gyötrelmes. Ahol ez nincs, bélophatja a féltésnek indulatja magát könnyen himenbe, mint a sátán Édenbe.
1: A királyi palotában a pompának fényében, a remete barlangjában, magánosság csendében, minden dolog tudásában, amit tudnak, s tudtak rég, ezer perú birtokában, amink van, mind nem elég. Csak himennek kebelében, egy jó asszony hív ölében, ahol két szív összveég, ott, amink van, az elég.
2: Ezt a roppant természetet szemlélt körül, s vizsgáld meg, ezt az örök szép keletet. Ég s föld, s ebben minden szeg, amit látsz, tudsz, alatt és fenn, egymást vonsza, s öleli. Összvehúzó, hangzó minden, egymást tartja, s neveli. Az örök nagy szeretetnek míve a nagy természetnek bámulandó kelete. Ő mindennek élete.
3: Az életnek tengerében minden embert más szél visz. Amint kiki kevelében a szív így vagy amúgy hisz. Ez Marshoz, az Parnassusra, ez Gnidosba igyekszik, az Mamonra, ez Trónusra, az nagy névre törekszik. Ezek közül kit vitt jobb szél, midőn sajkánk a partra kél, hol pályánkat kifutjuk, szolonként ott megtudjuk.
4: Alig nézi magát körül az embere világban. Itt létének alig örül, már a sírja tátva van. Benne van a halandóság az életnek magvában. Benne van a múlandóság a föld minden porában. Barátim, hát ne henyéljünk, a kevésből sokat éljünk, míg a tátott sír béfal. Rövid éltünk, mint a dal.
0: Nem mind Mirtus, amit ámor, mint azt árul, és megvesz az oktalan fiatalkor. Elmélkedj, ne csak érezz, mert mind mosolygó gyümölcsök undok férget rejtenek. Úgy a bájoló erkölcsök gyakran kígyót fettenek. Buzgó szívek, vigyázzatok, meggondolva hódoljatok. Keservesen lakoltok, ha hamisnak hódoltok.
1: Amely himent pénz, s cím szerzett, s ámor nem volt egy vele, mi csoda, ha vasláncá lett utóbb rózsa kötele. A természet munkálása, mindennek kell élelem, s himennek legjobb áldása, s élelme a szerelem. Ezt megintlen azt táplálja, ami becsét végig állja, s mind halálig állandó, az igaz, szép, nagy és jó.

0: Elhangzott Kisfaludi Sándor Himfi szerelmei. Második rész. A boldog szerelem. A hetedik fejezetet hallották. Kisfaludi Sándor, Vida Péter. Közreműködött Domokos László, Hevesi László, Jámbor Nándor, Mózes András, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzon Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2024-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják.

Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Kisfaludy Sándor, Hinfi szerelmei. Második rész. A boldog szerelem. Nyolcadik fejezet.
1: Előszó. Van egy idő az ember életében, az életnek nyíló tavasza, melyben a magából kidagadó fiatal szív s a szárnyára kelő fiatal lélek a földön és a nyomorult valóságon felül emelkedvén érzeményeit és gondolatait a lehetség és képzeletek tündéres országában hordozza. Az embernek legboldogabb ideje, melynek szép, ám bár hiú és soha be nem teljesedhető reményeit a megérett, megokosult ember a legtűrhetőbb valóságért s a legigazibb bölcsességért is gyakran örömest visszacserélni. Ekkor minden egészséges fiatal szív és lélek, a virágzó legény szint úgy, mint a virágzó leány, poéta. Poéta, mondom, de nem író, mert minden érzeménye, minden gondolatja poézis. Csak hogy ritkának van kedve, alkalmatossága, ideje, és legritkábbnak nyelve poézisét leírni. Én, a ma virágkoromban, katona s hadifogoly lévén, éppen azon helyeken, hol Hajdan Petrarkának édes kínos énekei minden szívet szerelemmel töltöttek, hol mint egy szerelmet lehel még most is az egész táj a tüzes, jószívű franciák között, s éppen oly körülményekben, melyek csak igen bizonytalanul engedék reménylenem, hogy hazámat és kedvesemet valaha megláthassam. Én ott, a szomorú magányban leírtam életem poézisét. Azt, mit szívem érzett, vagy Hinfi helyén érezhetett volna. Leírtam, és magyarul írván hazámban véltem lelni magamat. Így támadtak Hinfi szerelmei, azon könyvecske, melynek foglalatja minden fiatal ember szívben, nagyobb vagy kisebb mértékben, megvagyon. Utóbb szolgálatomat elhagyván, és hazámnak, s az anyatermészetnek kebelébe, szabad, nemes fészkembe visszakerülvén, jó barátim reábírtak, hogy csak könnyen s futólag sem a hideg cikornyás mindennapi, sem a tudományos, száraz világ számára készült verseimet közrebocsáttatni engedjem. Most Hinfit megegyengetve, amennyire az ilyen poézis egyengetést szenved, újra ismerős és ismeretlen. De ha igaz magyarok, általjában tisztelt hazám fiai kezeikbe eresztem, és őseim buzgó indulatjával szeretett hazámnak oltárára leteszem, nem azon büszke gondolattal, mintha csodamiót és ne nagyot mívelnék, hanem azon édes, szíves hiedelemmel, hogy annyira szolgálok néki, amennyire vékony tehetségemtől kitelik. Szerelmeknek szánt szándékkal neveztem dalaimat, hogy ki már első tekintettel megtudhassa, mi azoknak foglalatja. Hogy nem a csillagzatok járásáról szóló, sem a kerek négyszegét fejtegető tudós munka, amit kezébe vesz, hanem csupán az érzeményeitől elragadtatott szívnek szava, és a felhevült fiatal elmének tündéres álmodozásai. Voltak, noha kevesen, kik dalaimnak homlokában megütköztek. Mintha az emberi természetnek legerősebb, legnemesebb, legszebb, legboldogítóbb indulatja, minden jónak, szépnek, felségesnek kútfeje, minden szeretetre, dicséretre, csodálatra és követésre méltó dolgoknak szerzője a szerelem vétkes, bölcsekhez nem illő, tiltott, törvénytelen indulat volna. Mintha az egész emberség, az egész természet, sőt, a mindennek teremtője által felszentelt tiszta szerelmet beszélni, fejtegetni, énekelni illetlen volna. De anélkül, hogy itt a szerelem apológiáját írjam, melyre az értelmes olvasók előtt úgysem lehet szüksége, csak azt mondom, hogy én az olyan emberrel, aki soha tiszta, igaz szerelmet kebelében nem érzett, még szóba sem kívánok állani. Vaj, ha életünk szép ideje, melyben alkalmatosok vagyunk a szerelem és örömök érzésére s éneklésére, a sírig tartana. Vaj, ha életünk komor telében szinte úgy fogná a szerelem és öröm kebelünket, hogy a szívünket környülvevő unalom, zsibbadság, csömör, hidegség, bágyadság, érzéketlenség, tehetetlenség miatt meg ne kellene ütköznünk a fiatalság szerelmében. Vagy ne kellene irigylenünk azt, amivel már nem bírunk. Vaj, ha Himfi boldog szerelmének géniusza minden házasságban uralkodhatnék. Akkor sok másként és valóban jobban volna, mint sem most vagyon. Azonban most van ideje, hogy hazájáért, nemzetéért, nyelvéért minden hazafi tegyen, amit tehet. Amely nemzetnek nyelve nincs, annak nincs hazája, csak szállása. Nem a föld, nem a folyók tartják össze a nemzetet, hanem a nyelv. A nyelv által közli szívét, eszét egyik ember a másikkal. Az a nyelv egy nemzetnek, ami a napfény az eleven világnak. A nyelv köti az embereket egy oly nemzeti testé, melynek a politika vészei nem árthatnak. Nyelvünk nélkül egyenként ingadozó, gyökeret nem verhető, gyenge nátszálak vagyunk, melyeket a politikának legkisebb szelei kitekerhetnek. Szóval, a nyelv a lelke a nemzetnek. Kisfaludi Sándor,

0: Érzékeny szív, értelmes ész. Éltünk két fő kelleme, melynek soha, soha nem vész, sőt, nő becse s érdeme. Folyton folyva bár folyjanak az időnek órái, folyton fogyva bár fogyjanak az ifjúság rózsái, a test ám bár zsugorodik, és az élet alkonyodik, ti soha nem hervadtok, mindig ifjam maradtok.
1: Az öröm úgy nevelkedik, mint fű a föld méhében, ha bölcsesség kertészkedik a szerelem kertjében. Kéjt, kedvet és örömöt vet élésére magának. Megszedi az éretteket, s magvát veszi javának. A csömör és az unalom, s más kártékony, ártalmas gyom sohasem ver gyökeret, ha szívünk bölcsen szeret.
2: Egy kincstek van, ó leányok, mely a legfőbb érdemtek. Enélkül mind csak silányok, más bájitok s kellemtek. Bájaitok seregéből térdre minket csak ez ejt. Hámor ezer reményéből szívunk mennyet ebben sejt. Ez a kellem koszorúban legszebb rózsa középet van, bimbójában rejtve még. E kincstek a szüzesség.
3: Boldogok! Még-még ártatlan, ó barátim szívetek, nem marad ez jutalmatlan, bizonyosak legyetek. A bujaság gyönyörűje, mint a hab, oly múlandó, de leszállott keserűje életvégig állandó. A békében folyó élet, melybe bánat mérget nem vett, tőled ered, szüzesség. Őrizd ezt, ó kegyes ég!
4: Az életnek tengerében fáj, ha látom merre vág veszni kirke örvényében hajód kába ifjúság. Az egészség árbóc fája, elroncsolva, rothadva, a remények vitorlája széllyel tépve, szakadva, lélek ülvén, ki csüggedez, a kormányon, mely töredez. Hajód kora vénségbe, így köt majd ki ínségbe.
0: Őrizzétek jó nevetek, asszonyok és leányok. Kételkedni felőletek szél érvén azt már vanok, s ártatlanok legyetek bár félig oda becsetek. Fele érdem oda van már, ha kétes jó nevetek. Hely, s többnyire csak hívságotok s veszedelmes kívánságtok tetszeni és gyújtani szokták ezt eljátszani.
1: Gyűlöllek én, asszony férfi, ki kiléptél rendedből, s téged, férfi asszony, aki kicsaptál lágy nemedből. Herkulest, ki a rokkát pörget, nem lehet nem nevetnem, Minervát, ki fegyvert zörget, lehetetlen szeretnem. Határa van a két nemnek, s nem csak nem kecs az érdemnek, hanem hiba s csorbaság, ha ki ezen által hág.
2: Ha egy szép test látására a szív benned habot vet, ne hajts sokat forrására, s ne fonj néki kötelet. Ó, mert ez még nem szerelem, csak csalóka érzemény, csak buborék gerjedelem, és habként eltűnő kény. Egész éltet pályájára, minden napod nyugalmára, egy kis vérhab nem elég, egy tenger kell ahhoz még.
3: Ha tavasznak leheltére a természet ébredez, ha termékeny szerelmére minden ere gerjedez, midőn anya emlőiből új élelmet osztogat, midőn édes tüzeiből új szerelmet gyújtogat, aki akkor kebelében százszor nagyobb mértékében öröm helyett bút táblál, az szegény rossz karban áll.
4: Minden vizek kicsapának, árjok mindent önt és elvisz. A bosszús ég haragjának csapása e tengervíz. Ott, hol nyájak legeltenek, most a halak úszkálnak. Ott, hol rókák fészkeltenek, most a rákok mászkálnak. Víz borítja földeimet, Megemésztél reményimet, de nem oltván szerelmem, könnyen tűröm sérelmem.
5: Amely szív míg nyereséget, veszteséget fel nem vet, nem tud kötni szövetséget, az igazán nem szeret. Önnön magát fel sem veszi az igazán szerető. Boldogságát csak azt teszi, ha boldoggá tehető. Lemond minden szerencséről, sőt, ha rá kell, életéről. Haj, de minden században ilyen szív, kettő, ha van.
1: S az Istennek akaratja, hogy örüljünk létünknek. Öröm első indulatja, s gerjedelme szívünknek. S az örömnek a szerelem legbizonyosabb kútfeje, míg fajtalan gerjedelem nem fattyazik melleje. Szeressünk hát, hogy örüljünk, csak hogy mélyen ne merüljünk, minden soknál kész a kár, mert mindenben van határ.
2: Két elmében egyértelem, egy lélek két hüvelyben, egy szív, egy tűz, egy érzelem s indulat két kebelben. Ketté osztva mind jó, mind rossz, kény, kedv, öröm, bú és terh. S minden, amit az idő hoz, sporban lel a porember. Minden helyben és időben, ő bennem, s én viszont őben. Boldogságunk ölelvén, így élünk egy, ő és én.
3: Te, szemének tekintete, hogy szerelme szívének szerencsémre lobbot vete, s szemén által törének az oly sok átitkolt tűznek boldogító szikrái, midőn a megindult szűznek hajnalszínű rózsái felderíték búmhomáját. Lelkem most is érez és lát téged, áldott tekintet, s a szív bennem lobbot vet.
4: Nem érkéld, ó balgatag ész, az érzelmek örvényét. Arra nem mégy, bármiként tész, hogy kiszabja törvényét. Ne rostágasd az életnek örömeit, kedveit, magvait a szeretetnek, s a szív ezer kényeit. Mert a javát elhullatod az alatt, míg rostágatod. Ne csorbítsd azt, ó vak ész, ami bennünk legjobb rész.
5: A ma tenger keserveket elmondám én azokat, és temérdek gyötrelmeket, fájdalmakat, s kínokat, melyeket a bús szerelem, mint megírva vannak ott, vélem, ritka tűredelem. Étetett és itatott, hadd bosszuljam meg kebledben, boldogító szerelmedben, keservem s keservedet. Nyisd meg, kedves, öledet.
1: Leány, midőn gombolyodnak kötvén ámor kezei, s oldódásra vágyakodnak kebled érzeményei. Jó, ha szíved oly hívet lel, ki becsülvén tégedet, szerelemmel s tisztelettel oldozza meg szívedet. De ha ennek oldásában, mint Sándor tett Gordiában, egy valaki úgy tenne, valóban nem jó lenne.
2: Sok szép s jó van itt a földön. Aki ezt nem mondhatja, az létet balórában vőn, szegény Isten állatja. Sok szép s jó van, teli vele ez a roppant természet. Minden, amit szülke bele, bölcs, kegyes, nagy intézet. Mennyből, földből eredetünk, lelki-testi természetünk kényét, kedvét töltheti. Ha mértékkel győzheti.

0: Hatodik ének.
1: Szeretem én komor télben forgatni a jó könyvet. Ha szép elmevirág kélben, s a szív sok szép lobbot vet. Helikonnak istennéi, múzsák, lelkünk barátnéi, élésünknek e földön szépe, ti tőletek jön. Szeretem én látni, mint kél egy nap fényes pompában az ébredő görögöknél, s félvilágos Hellában Homér dicső géniusza, s az egész föld parnasszusa mint lop szikrát tüzéből, s életet nagy lelkéből. Szeretem én látni, mint fon nyájas vidám lélekkel rózsapártát Anakreón, már remegő kezekkel. Mint érez csak szerelmeket, örömöket és kedveket enyelgő lant kezében, már-már elhúnyt éltében. Szeretem én látni, mint ég önnön lelt tűzhangokban Szaffó, s mint vész, mert fáon jég, szilaj dühös lángokban. A szerelem indulatja, szívét, eszét mint ragadja, ezt lángszárnyú ódába, azt a tengerhabjába. Szeretem én látni, mint vőn Virgil, Homér lelkéből egy oly szikrát, hogy új nap lőn Homér tüzelebéből. Tróját látni kőhalomban, Didót gyilkos fájdalomban, Tróját látni enyészni, s a nagy Rómát tenyészni. Szeretem én Horác által tudni, mi a bölcsesség. A bölcs ember miként él, s hal, mi néki a föld és ég. Ezt a csuda természetet, s benn az embert és életet milyen pontból szemléli, s miveit mint ítéli. Szeretem én a szerelmet ezerképben, formában, most örömöt, majd gyötrelmet adni látni lángjában. Mint elmésen rajzolja ezt Ovid, aki hazát is veszt, mert szeretett, s énekelt, stilost látott, s érdekelt. Szeretek én elkapatni Cicero szép szavával, mint Róma elragadtatni beszédje tűzárjával. Élni Kátó hazájában, a világ fővárosában, a múzsák szép honában, a hajdani Rómában. Szeretek én Ossziánnak komoly, magas lelkével fellengezni, s hazájának eltelni agg képével, s viadalmi csatájában, s hárfájának bús hangjában, Árpád hajdankorában lelni szívem honában. Shakespeare-nek szeretem én lelket rázó szavában, emberinél többet rejtvénő keblében s agyában, a teremtést mindenével, angyalával és férgével látni s tudni, amint van, mi, miért s miként voltában. Nyitva látom méveiben a sors örök könyveit, az indulat szélvészében az életnek rendjeit, miként bontja, mint szavarja, hányja, zúzza és csapja.

Istenhez fel nem kapják, férgekhez le mint csapják. Wieland által vezettetvén a gráciákonában, otthon lenni szeretek én a hajdani Hellában. Esmerkedni bölcseivel, mesterének remekivel, s több bölcset, mint Hellában lelni Wieland magában. Szeretek én Schiller magas, erős, bájos lantjával felkapatni, hol csak a sas lebeg erős szárnyával. S lelkes, velős erejében, s elragadó kellemében uralkodni, látni ott minden szépet, jót, nagyot. Szeretem a természetet szép együgyűségében, az embert és az életet természetes szépében. Arkádia ligetiben látni Gessner képeiben, magam oda képzelni, s kedvesem is ott lelni. Szeretem én a világot dolgainak folytában, a szentséges igazságot többnyire bal sorsában. Feffel lelkes meséiben, oktalani tetteiben, bölcs fátyolban szemlélni, és hallani beszélni. Szeretem én látni, tudni, Voltaire esze szárnyain dicsőséggel pályát futni, Pindus minden útjain. Mint telik ki egy elmétől, egy ember egy életétől száz felé elágozni, s mindig dicsőt magozni. Rousseau által szeretem én a szerelem forrását kelni látni, s eleredvén nőttön nőni folyását. Most a remény napfényében, majd setét búfellegében, most öröm közt zajogni, majd kínok közt zokogni. Egyet, mint tesz százezerré az öröm s bú nemében, s végre mint lesz egy tengerré, mely az életföldjében zajgó tüzes hullámival mindent elönt, borít, nyel, fal, minden örömvirágot, minden reményfa ágot. Szeretem én jeleseit a hajdani éveknek, bajnokait és bölcseit bal sorsában élteknek, Melpomené játékiban, Corneille Racine munkáiban elevenen szemlélni és hallani beszélni. Szeretem én Petrarkának szívét fájni hallani, s szép vadonyát Valklúzának Laurától visszhangzani. S lantja lelkes hangjaiban, keble buja fájdalmiban elmerítni szívemet, részegítni lelkemet. Szeretem én vitézektől Jeruzsálem falait víva látni, stündérektől bajnok szívek várait. Tasso szíren énekében, s Ármidának bájkertjében megbűvölve ámulni, s ezer kénybe csordulni. De leginkább szeretem én forgatni a levelet, melyben szíve felgerjedvén nékem első lobbot vet a szív, kiért úgy epettem, kiért mindent felejtettem, ki magában mennyet zár, s most boldog én, enyém már. A levelet, melyre úgy, mint a termékeny igére, melyel a nagy teremtő int a zűrzavar éjjére napfény terjed, napfény derült bútengerben már elmerült, már haldokló szívemre, s testét megunt lelkemre.

Elhangzott Kisfaludy Sándor Himfi szerelmei. Második rész. A boldog szerelem. A 8. fejezetet hallották. Kisfaludy Sándor, Vida Péter. Közreműködött Domokos László, Hevesi László, Jámbor Nándor, Mózes András, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester

0: Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzon Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2024-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap 21 óra 30 perckor hallgathatják meg itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: 22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Életbe lépett az EU, mely 2024-ben elfogadott, minden tagállamra nézve kötelező migrációs és menekültügyi paktuma. Az ellenzék szerint ez veszélyes lehet. Hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság jogairól, jelentette be a miniszterelnök. Szeptember végén megszűnik a jelenlegi kamatstop, a kormány új segítséget ígér a rászorulóknak. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Következnek a részletek. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Császár Attila összeállítása.
4: Péntektől kötelező a végrehajtása az Európai Unió két évvel ezelőtt hatályba lépett migrációs és menekültügyi paktumának. Szakértők az előnyei közé sorolják, hogy egyszerűsíti a menekülteljárásokat, felgyorsítja a döntéshozatalt és elvben a kitoloncolásokat. Legfőbb hátrányának pedig azt tartják, hogy az Európai Unió továbbra is bevándorlási terület marad. Ciprus, mint az uniós orvos elnöke, informális találkozóra hívta a tagállamok illetékes minisztereit, valamint a bizottság képviselőjét annak érdekében, hogy a paktum működjön. Ciprus régóta azt az álláspontot képviseli, hogy a migrációt átfogó és koherens módon lehet csak kezelni, és hisszük, hogy a paktum egy olyan egységes jogi keret, amely lehetővé teszi, hogy ezt a bonyolult kérdést közösen és sikeresen oldjuk meg, fogalmazott Ciprus migrációs miniszter helyettese. Szerdán az Európai Parlamentben is téma volt a szabálycsomag végrehajtása. Azok a képviselők tartottak sajtótájékoztatót, akik az egyes dossziék felelősei voltak a jogalkotás során. Birgit Zippel a határon történő átvilágításról szóló rendelet jelentéstevője volt. A baloldali politikus komoly előrelépésnek nevezte a paktum megszületését. Az elmúlt időszakban nem volt meg a bizalom a tagállamok között, és hiányzott az őszinte együttműködés, hogy ki a felelős a menekültügyi eljárások lefolytatásáért. Ezért tartom nagy sikernek, hogy a tagállamok többségében, és itt az Európai Parlamentben is közös álláspontra tudtunk jutni, hogy elfogadjuk ezeket a jogszabályokat, fogalmazott a szocialista jelentéstevő. Európában Magyarország volt az egyetlen, aki kezdetektől nemet mondott a migrációra. Orbán Viktor kormánya 2015-ben a balkáni útvonalat képező déli határszakaszra kerítést építetett, ami megállította a bevándorlók áradatát. Az illegális bevándorlás az országgyűlési választás egyik fontos kampánytémája is volt. Az egykori miniszterelnök azon az állásponton volt, hogy a migrációs paktum Magyarország végét jelentené, és azt állította, a politikai ellenfeleik bevezetnék azt.
5: Ha valaki ma azt mondja magáról, hogy ő európai politikus, és kompromisszumot, megegyezést, a kiegyezést akar a bizottsággal, akkor annak előföltétele, hogy elfogadja a migrációs paktumot. És szerintem a Tisza elfogadja a migrációs paktumot.
6: A 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserében semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán.
4: Magyar Péter a választási kampányban, majd pedig miniszterelnökként is többször megerősítette, a Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.
7: Bizakodhatunk abban, hogy valamelyest tudja majd csökkenteni a tagországokra nehezedő migrációs nyomást.
4: Az új rendszer egységesebb keretet ad a menedékkérelmek elbírálásának, és egy új szolidaritási mechanizmust vezet be, mondta az M1-en Dóca Edit Krisztina. A Migrációkutató Intézet vezető elemzője kiemelte, több tagállam a gyakorlatban még nem áll készen a paktum végrehajtására, és Magyarország sem adott le cselekvési tervet, ami szankciókkal járhat.
7: Kötelezettségszegési eljárás is indulhat Magyarország ellen, hiszen ugye nem vesz részt ebben a tekintetben a paktumban. Annak ellenére, hogy más tekintetben meg azért a jelenlegi magyar kormány is azt irányozza elő, hogy valamilyen úton módon szolidaritást kell vállalni más tagországokkal, és egyébként én is, mint szakértő is azért ezt tudom mondani, hogy valamilyen szolidaritási vállalatra azért szükség van Magyarország részéről is.
4: A paktum rendelkezései többek között előírják, hogy Magyarország vagy befogadja a szolidaritási alapban előírt számú menekültet, vagy 7 millió forintot fizet minden be nem fogadott bevándorló után. Válsághelyzetben a bizottság kötelezheti hazánkat, hogy az előírt kvótánál nagyobb számú menekültet fogadjon be, illetve azt is megszabja a dokumentum, hogy Magyarország köteles a magyar állampolgárok életszínvonalához hasonló körülményeket biztosítani a befogadott menekülteknek.
3: A KDNP követeli, hogy a miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot. A párt frakcióvezetője a közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Rétvári Bence hozzátette, a paktum szerint át kellene engedni a határon a migránsokat, tízezres nagyságrendben kellene eljárásokat lefolytatni a határnál, és át kellene venni más országokból a kvóták szerint ide küldött migránsokat. A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte a pártelnöke az X-en. Torockai László úgy fogalmazott, a paktum olyan, mint egy meghívó levél, még azt is tartalmazza, hogy vonzani és legalizálni kell a migrációt, szerinte ezért milliók indulhatnak útra Afrikából és Dél-Ázsiából. Hangsúlyozta, a paktum miatt az EU külső határain, így például a magyar-szerb határon nem lehet többé az illegálisan érkező migránsokat visszatoloncolni a határ másik oldalára, hanem regisztrálni kell őket. Beterjesztette a kormány az Európai Parlamentnek a jogállamisági kritériumok teljesítéséhez szükséges jogszabálycsomagot, közölte a pénzügyminiszter a pénzügyminiszteri tanácsülésén Luxemburgban. Kármán András hozzátette, a következő ECOFIN ülés napirendjén szerepel majd a magyar program jóváhagyása.
8: Napokban leadtuk a újra dolgozott RRP programot a bizottságnak, ennek a jóvágyása a következő hetekben várható, és emellett beterjesztettük a parlamentnek azt a nagyszabású jogszabályi csomagot, ami a jogállamisági kritériumok teljesítéséért szükséges, és ezt a következő napokban, hetekben tárgyalja a Magyarország gyűlés.
3: Hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, a korábban szakértői szintű megállapodást politikai szinten is jóvá hagyták, az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, ha Kijev nem teljesíti a vállalásait, nem folytathatja a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel.
6: A magyar-ukrán kétoldalú megegyezés rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta az uniós csatlakozási folyamat keretében készített kisebbségi akciótervébe. Ez azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezését biztosító magyar-ukrán kisebbségjogi megegyezésben szereplő ukrán vállalások végrehajtása mostantól uniós elvárássá vált. Azaz az ukrán vállalások végrehajtását folyamatosan ellenőrizni fogja a jövőben az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni tovább lépni a csatlakozási folyamatban.
3: Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, az alapvető kérdéseket átfogó fejezetcsoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Ismét jelentős károkat okoztak az éjszakai légitámadások az orosz-ukrán háborúban. Közben Ukrajna újabb támogatást kér nyugati szövetségeseitől az Oroszországgal szembeni védekezéshez. Részletek Iváncsik Attilától.
9: A kelet-ukrajnai Szumi megye vasúthálózatát bombázta éjszaka az orosz hadsereg, aminek következtében egy vasúti munkás meghalt, többen megsebesültek. Kijev környékén is hatalmas tüzek keletkeztek gyártelepeken az orosz légicsapások után. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként oroszországi hőerőművet és vegyüzemet támadott a levegőből. Kijev harci drónjai 1200 kilométeres távolságot megtéve a szamarai régiót és tatárföldet is elérték. A Krím hídjai is célpontok voltak. A kijevi vezérkar szerint járhatatlanná tettek minden olyan közutat és hidat, amely a félszigetet a dél-ukrajnai Herszon megyén keresztül összeköti a szárazfölddel. Kijevi lapok arról írnak, hogy Ukrajna újabb 20 milliárd dollárt kér nyugati szövetségeseitől, kifejezetten drónok és rakéták vásárlására és gyártására, hogy válaszcsapásként továbbra is támadhassák Oroszország területét a levegőből. A Pravda hírportál szerint az ukrán védelmi miniszter Norvégiával, Svédországgal, Németországgal és Kanadával is tárgyalt az újabb támogatásról. Kijevnek idén összesen 85 milliárd euróra van szüksége az Oroszországgal szembeni katonai védekezéshez. Az összeg fedezéséhez Ukrajna GDP-jének 40%-át használja fel, 38 milliárdot pedig a szövetségesek adnak.
3: Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közösségi oldalán közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, hangsúlyozta az államtitkár. Megszűnik a kamatstopa jelenlegi formájában szeptember 30-tól, ez derül ki a kormány társadalmi egyeztetése bocsátott törvénymódosítás tervezetéből. A kamatstop összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakás célú és szabad felhasználású jelzálog hitelszerződés törlesztő részletét érinti. Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán azt írta, a következő hónapokban fontos egyeztetéseket kezdeményeznek, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Dorogi Zsuzsanna összefoglalója.
10: Körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdődött az ingatlanpiaci boom, amely a 2008-as válság után beindította a magyar építőipart, amit nagyban támogattak az előző kormányok otthonteremtési programjai és az alacsony kamatok is. A 2010-es évek második felében sokan, hogy minél alacsonyabb kamattal jussanak hozzá jelzálog hitelhez, változó kamatozású kölcsönt vettek fel bankjuknál. A Covid-járvány utáni inflációs sok azonban nehéz helyzetbe hozta ezeket a családokat. A jegybankok világszerte kamatot emeltek, amit az MNB is követett. Így a jelzálog hitelek kamata is elindultak felfelé, vagyis elindultak volna, ha az előző kormány nem vezet be kamatstoppot. A családokat segítő, de a piac által sokat kritizált intézkedés most úgy tűnik, valamivel több mint 4,5 év után megszűnik. Legalábbis ez derül ki a kormány.hu oldalra felkerült tervezetből, amelyben szeptember 30-a szerepel, mint kivezetési határidő, úgy, hogy a ténylegesen rászorulók ne szenvedjenek kárt. A kamatstop megszüntetése 216 ezer embert érint. Az MNB felmérése szerint közülük a sérülékeny adósok 19 ezeren vannak, vagyis az érintettek megközelítőleg 90%-ának. A bevételihez képest nem jelent majd komoly terhet a változás.
11: Az adósok legnagyobb részénél nem fogja meghaladni a törlesztő növekmény a 10.000 forintot.
10: A Bankmonitor szakértője az MNB stabilitási jelentésének adataira hivatkozva azt mondta, a törlesztő részletek emelkedése átlagosan 4 és 10.000 forint között várható, a kamatok pedig 2 és 3% között emelkedhetnek. Sándorfi Balázs szerint minél hosszabb a meglévő hitel hátralévő futamideje, annál nagyobb lesz a törlesztő részlet emelkedése.
11: Azt tudjuk, hogy jelenleg a kamatstop által védett jelzálog hiteleknek az átlagos összege az 4 millió forint ennyi hátralévő tartozással, ennyi aktuális tartozással rendelkeznek. Értelemszerűen emögött van egy eloszlás. Ha valakinek a mai napon kimutatott hiteltartozása nem 4 millió forint, hanem 20 millió forint, rá, és mindehhez tartozik egy 15 éves hátralévő futamidő, rá nagyobb mértékben fog hatni a kamatszint megemelkedése.
10: A Tisza kampány ígérete volt, hogy ki fogja vezetni a kamatstoppot, így nem jelent váratlan fordulatot. Ezt mondta Virovácz Péter. A közgazdász szerint a kölcsön teljes egészére nézve nem jelent kiugró összeget a kamatok változása. Úgy látja, jelenleg jóval alacsonyabbak a kamatok, mint korábban voltak. Ráadásul a tartósan erős forint miatt alapkamatcsökkentés is várható.
12: Egy olyan időszakban kerül majd kivezetésre a kamatstopp, amikor azt tapasztalhatjuk a következő hónapokban, negyedévekben, hogy a magyar kamatok is csökkennek, akár a hosszú hozamok, akár a Magyar Nemzeti Bank alapkamata.
10: A Fidesz frakció vezetője szerint a kamatstop bevezetése óta az érintett jelzálog hitelesek összesen mintegy 500 milliárd forint kamatkiadást takarítottak meg. Gulyás Gergely úgy véli, az intézkedés kivezetése jelentős többlet terhet róna a családokra.
13: Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy tartsa be korábbi ígéretét, ne engedjen az Európai Uniós felszólításnak, ami a kamatstopp eltörlésére vonatkozik, és ne hozzon olyan intézkedéseket, ami jelentős terhet jelent családok 10-100 000-nek.
10: Kármán András Facebook oldalán jelentette be, a következő hónapokban társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget.
3: Akár évi 300-600 milliárd forintos bevételt is hozhat az államnak a tervezett vagyonadó, így számol a kormány. A bevételből 2 millió ember eszélye a csökkentését finanszíroznák. Az új közterhet az 1 milliárd forint feletti vagyonokra vetnék ki január 1-től. A vagyonos magyarok véleménye is megoszlik a tervezetről. Zsidai Viktor befektetési szakember szerint a vagyonadó kevés bevételt termelne, könnyen megkerülhető lenne, és inkább a társasági adó vagy az osztalékadó emelése hozna érdemi többletforrást. Bolyár Gábor nagyvállalkozó viszont például már támogatja a tervet. Jó Csaba összeállítása.
14: A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány idei rangsora jövő kedden jelenik meg, de nagy változásra nem kell számítani, mondta el az M1-nek a kiadvány felelős szerkesztője.
15: Tavaly 1422 milliárd fölött diszponált a leggazdagabb magyar, és 19,7 milliárd forint volt az, amivel még századikként be lehetett a listára kerülni, és azért minden történet más és más. Tehát az első helyezett több száz cég fölött diszponál. Mészáros Lőrinc évek óta vezette a listát, ez szerintem senkinek nem volt meglepetés, és igazából a többi szereplő sem, hogy Csányi Sándor a második, Felcsúti Zsolt a harmadik.
14: Németh Terész Katalin elmondta, hogy Csányi Sándor 2002 óta, Felcsúti Zsolt pedig 2003 óta szerepel a listán, majd hozzátette. A rangsort becslés alapján állítják össze szigorú nemzetközi szabályok szerint, ahol a kiinduló alap mindig a cégérték, amelyet az adott üzletember tulajdonol, de a megtakarítások, a földtulajdonok és az egyéb befektetések értékét is figyelembe veszik. A vagyonadó ötletét a Tisza párt a kampányban következetesen képviselte, ám hol 5, hol viszont 1 milliárd forintos értékhatáról lehetett hallani.
16: Mi ezt a szabályozást be fogjuk vezetni.
14: A miniszterelnök csütörtökön a kormányzati tájékoztatón jelentette be, hogy az előző napi kormányülésen támogatták a vagyonadó bevezetését. Magyar Péter kijelentette, jelenleg több lehetőséget is vizsgálnak, és számításaik szerint évente 300-600 milliárd forint lenne beszedhető ennek a közterviselési formának köszönhetően. A jogszabály a tervek szerint jövő januártól lépne életbe.
16: Ez nem a neres lopásoknak a visszaszerzése, ennek nem az a célja. Ennek egy valódi társadalmi felelősségvállalás a célja, hiszen elmondta többször a pénzügyminiszter úr is már a kampányban is, Kálmán András, hogy nagyon nagy különbség van az adóékben az alacsony keresetűek és a magas jövedelmek, a magas vagyonokkal rendelkezők között.
14: A miniszterelnök szerint az ebből az adónemből befolyó összegből tudják majd 2 millió ember személyi jövedelem adó csökkentését fedezni.
17: A vagyonadó szerintem ezt most már meg kell csinálni, mert be lett ígérve. Nincs semmi értelme.
14: Zsidai Viktor befektetési szakember szerint nem véletlen, hogy 30-40 éve több európai országban is létezett ez az adónem, mostanra viszont a többségében kivezették.
17: Jellemzően a leggazdagabbak, akik ilyen sok 10, sok 100 milliárd forintos vagyonnal rendelkeznek, ők nagyon könnyen ki fognak ez alól bújni, mert el fognak költözni, nem tudom, Ciprusra, Máltára, Portugáliába, vesznek ott egy állampolgárságot, stb., és nem lesznek az alanyai. Tehát pont azok fogják elkerülni, akiknek a legtöbb pénzük van.
14: A Zsidai Viktor szerint célszerűbb lenne a társasági nyereségadót vagy az osztalékadót felemelni, amiből kétszer ekkora összeg folyna be. A Fidesz csütörtökön közleményben reagált a vagyonadóról szóló bejelentésre. Az ellenzéki párt szerint a vagyonadó a tervezett formájában nem csak igazságtalan kettős adóztatást jelentene, de visszahúzná a magyar közép- és nagyvállalkozók gazdasági teljesítményét is.
3: Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt a parlamentnek. A javaslat szerint a Duna Média Szolgáltató és az MTV a jogutódlással egy új szervezetbe, a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT-be olvad be. A Magyar Távirati Iroda hírügynökségi tevékenységét külön választanák a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatástól. Új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. Az új független közmédia testületben 3 tagot a kormánypárti, 3 tagot az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnek, további 3 tagot pedig a média szakma jelölne. A tervezet szerint ennek célja, hogy biztosítsa a kiegyensúlyozott működést és tájékoztatást. A közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a médiatörvény módosításának célja a független, objektív közmédia kialakítása. Hozzátette, a tervezet elősegíti az átlátható gazdálkodást és a kiegyensúlyozott tájékoztatást.
18: A módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működésének alapelveit. Megszüntetni az MTVA jelenlegi szerepét, és helyette létrehozni egy új, paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselni magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választana egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni.
3: Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. A mentális és fizikai egészség megőrzésének fontosságára hívják fel a figyelmet a hétfőn kezdődő férfiak egészségének nemzetközi hetén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban azt mondta, a nőkhöz képest a férfiak ritkábban fordulnak orvoshoz, és a megelőzésre sem fordítanak kellő figyelmet. Bertókné Tamás Renáta hangsúlyozta, a férfiaknál fontos lenne az egészségtudatosság kialakítása, az egészséges életmód, valamint az, hogy rendszeresen vegyenek részt a különböző szűrőprogramokon.
19: Az egészségablak applikációban nagyon jó tájékoztatót állítottunk össze minden korosztály számára, hogy milyen típusú szűrővizsgálatokat ajánlunk. Ugye ezek nem kötelező szűrővizsgálatok, hanem ajánlottak. A legtöbb esetben a házi orvos segítségével lehet ezeket igénybe venni. Gondolok itt a kardiovaszkuláris kockázat becslésre, illetve az ezzel kapcsolatos vizsgálatokra, vérnyomásmérés, EKG vizsgálat, bokakorindex vizsgálat.
3: Rendkívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedés és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt halálos balesetek ügyében, miután a miniszterelnök azonnali jelentést kérte a strádákon alkalmazott forgalomterelések közlekedésbiztonsági hatásairól. A reggeli baleset sorozatban az M1-esen és az M3-ason összesen 9-en vesztették életüket 3 helyszínen. Az előzetes vizsgálatok alapján a hatóságok azt valószínűsítik, hogy a sofőrök elaludtak a volánnál. Kócán Dávid összefoglalója.
20: Valószínűleg elalvás okozta azokat a halálos áldozattal járó baleseteket, amelyek péntek hajnalban történtek az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. Egy török rendszámú gyümölcsöt szállító kamion fél öt körül álló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt a stráda hegyes halon felé vezető oldalán Győr közelében. A jármű sofőrje a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a baleset miatt kialakult torlódásban egy kilométerrel arrébb egy moldáv rendszámú kis busz az előtte haladó ukrán teherautónak ütközött. A buszban utazók közül 7 meghaltak, 2 megsérültek. A baleset helyszínére a rendőrök és a tűzoltók mellett a mentők 5 egységgel vonultak ki, közölte Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
21: Egy életveszélyesen megsérült férfit emelt szintű légútbiztosítás után lélegeztetve szállítottak bajtársaink a győri kórházba. Továbbá egy férfi súlyos mellkasi, valamint végtagsérüléseket szenvedett, fájdalomcsillapítás, valamint rögzítés után bajtársaink őt is kórházba szállították.
20: A történtek körülményeit a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság büntető eljárásban vizsgálja. Az M3-as autópályán is voltak súlyos balesetek pénteken. Bag és 60 között 3 autó összeütközött, Mezőszemere közelében pedig egy teherszállító egy hídfőnek hajtott, a sofőr meghalt. Miután a forgalmat leterelték, a torlódásban újabb baleset történt. A helyszínről a közmédia tudósítója Dorkó Zsuzsanna jelentkezett.
22: A terelés miatt a Nyíregyháza felé vezető oldalon egy személygépkocsi ütközött egy autómentővel. Ott sérült is van, őt a mentők kórházba szállították.
20: A baleset sorozattal kapcsolatban a miniszterelnök a közösségi oldalán osztott megbejegyzést. Magyar Péter a kormány nevében részvétét fejezte ki az M1-es autópályán történt tragédiában elhunyt 8 külföldi állampolgár családjának, a sérülteknek pedig jobbulást kívánt. A kormányfő azt is jelezte, azonnali jelentést kér az autópályákon elrendelt forgalomterelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. Ezután a közlekedési és beruházási miniszter rendkívüli vizsgálatot rendelt el az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, hogy az ellenőrzést az érvényben lévő forgalomterelésre tekintettel kezdeményezte. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleményében azt írta, a koncessziós szerződésben vállalt feladatok műszaki megfelelőségének ellenőrzéséért a Magyar Közút Nonprofit ZRT felel, ezért ez a cég készíti el a miniszterelnök által kért jelentést. Kiemelték, az M1-es autópályát érintő baleset nem a stráda bővítés alatt álló szakaszán történt, hozzátéve, hogy ezen a részen felújítási munkálatok kezdődtek, amelyek várhatóan június 23-áig tartanak.
3: Elrajtolt a PET kupa. A vasárnapig tartó esemény célja, hogy a 22 PET hajóból és 60 kenúból álló flotta megtisztítsa a Tiszafürettől Dinnyi és hátig a Tiszát. A megnyitón az élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, hogy a folyók védelméért mindenkinek tennie kell. Gajdos László kiemelten fontosnak nevezte az élővilág és a természet védelmét.
23: Sok helyen az ipari lobby irányába teljesen elbillent a mérleg. Nem akarjuk, hogy a mérleg másik serpenyőjét előnybe hozni, csak azt szeretnénk, hogyha a mérleg középen állna, mert nagyon fontos hazánk számára az ipari termelés, de az is nagyon fontos, hogy csak úgy tegyük, hogy a körülöttük élők jól érezzék magukat, ne legyen félelem az emberekbe, és hát ne károsodjon az emberek egészsége. És nagyon fontos az is, hogy a turizmus élhető legyen és megmaradjon.
3: Megújul a MÁV Plus alkalmazás, egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utastájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat is. Tette hozzá a tárcavezető, aki szerint ez az első lépés a vasúti digitalizáció és az utastájékoztatás átfogó fejlesztésében.
0: Időjárás jelentés.
3: Éjszaka többfelé beborul az ég, futó záporok keleten előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Holnap nyugat felől viszont fokozatosan csökken a felhőzet. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható. Budapesten 21 órakor 19 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1020 hektopaszkál, alig emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág. Elköszön a műsorvezető Néveri Igor, viszont hallásra.
1: Műsor ajánlott.
2: A kreatív suliban a varrás csak ürügy. Anyagokkal, színekkel lehet ismerkedni, és persze egymással. Szoknyák, táskák, barátságok születnek. Zakatol a varrógép, helyére kerül a cipzár, és helyére kerül a testkép, a lélek, a kézügyesség. Családi hagyomány, amit ma már másutt lehet megtanulni. Bemutatjuk a pécsi szitakötőt, ahol a színes álmok születnek.
1: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
5: 1956 a bátorság, a hazafiasság, a hősiesség és egy elnyomó rendszer elleni küzdelem örök emlékezete. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc nemzeti identitásunk alapköve. Emlékezzünk együtt a 70 évvel ezelőtti eseményekre és a hősökre. 56-70. Minden hétfőn este 8:30 után történelmi sorozatunkban és a Kossuth Rádió más műsoraiban.
24: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
25: Sportvilág.
26: Kozi Blanka aranyérmes a budapesti világkupán, a Ferencváros női vízilabda csapata kikapott a BL döntőben, és három meccs után is hibátlan a magyar női röplabda válogatott. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra.
25: Ez a Sportvilág.
26: Ma 21 órától a társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódott a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Hamarosan bekapcsolódunk a mérkőzés közvetítésébe, előtte azonban vízilabda. A női vízilabda bajnokok ligájának négyes döntőjében a Ferencváros büntető párbajt követően 17-14-re kikapott a görög Olympiakos ellen. A mérkőzésről Katona László tudósítását hallják.
27: Nagyon közel volt ahhoz az FTC, hogy megnyerje a bajnokok ligáját. Hát csak azért is, mert a mérkőzés során volt rá példa, hogy nagy hátrányból, 8-5-ös hátrányból fel tudott állni az FTC. Csak az a fájdalmasabb rész, hogy például vezetett 14-12-re az FTC, akkor Beatriz Ortiz lőtt gólt 3 perc és 20 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Hát ha valaki azt mondja, hogy ez az utolsó Fradi gól a mérkőzés során, nem hittem volna, hogy még 5 méteres párbaj során sem sikerül betalálni a egyetlen egy Fradi játékosnak sem. Az ezüstérmes csapat tagjai Kis Alexandra a kapuban, Neszmély Boglárka a másik kapus, aki a BL során megkapta a lehetőséget, Eleftheria Plevritu, Máté Zsuzsanna, Kurisatti Gréta, Vályi Vanda, Keszthelyrita, Leimeter Dóra, Kunaszonya, Beatriz Ortiz, Farkas Tamara, Szilágyi Dorottya, Bonca Vivien, valamint Herzka Orsolya, ők alkották Matas Smark együttesét. És nem lesz újra magyar csapat, amely Európa trónján ott lehet. 1993 a Szentes diadalmaskodni tud, 33 éve tartó, mondjuk azt, hogy átok, mert az UVS-e, a Dunaújváros kétszer, most a Ferencváros, illetve a BVSC is próbálkozott két alkalommal még korábban, de hát egyelőre nem tudott a Fradi sem, és egy magyar csapat sem a legjobb lenni a bajnokok ligájában. Holnap lesz majd megint egy Ferencváros Olimpiákos mérkőzés, két csalódott csapat csatája, mégpedig a bronz mérkőzés rendezik majd 19 órától, azt a találkozót is élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, és azzal búcsúzunk, hogy az Olimpiákos Pireus 5 méteres párbaj után 17-14-re megveri a Ferencvárost, így a bajnokok ligája győztes a görög csapat, a magyar bajnok pedig ezüstérmes.
26: A női vízilabda BL bronzérmét a Szent Andreu szerezte meg, miután 11-9-re legyőzte a Mátáró csapatát. Guzdi Blanka aranyérmes lett a budapesti öttus a világkupán. A Diós György sportolója magabiztos versenyzéssel, a végén brit ellenfelét lehajrázva lett első. A másik magyar döntős Erdős Rita a 10. helyen végzett. Szombaton is két magyar résztvevőnek szurkolhatunk a férfi döntőben. Böhm Csaba csoportjában 4. lett, míg Kolesár Mihály első helyen jutott tovább az elődöntőből. Most azonban következzen Guzi Blanka és Erdős Rita, akiket Kreisz Bálint kérdezett.
4: Szerintem ma nem volt nálad ember, aki boldogabban énekelte volna a magyar himnuszt. Ilyen egy tökéletes nap?
6: Azt gondolom, hogy igen, és lehet, hogy csak egy állomás a karrieremben. Azt gondolom, ezt a napot nem fogom elfelejteni, amíg élek, mert fantasztikus volt első perctől kezdve ez a verseny. Higgadt voltam, és emellett pedig nagyon-nagyon fókuszáltan maradtam végig a verseny alatt. És hát végre egy napon belül tudtam jól lőni és jól vívni, ami nem nagyon fordult még elő szerintem velem.
4: Elképesztő hangzavar volt végig, ez a közönség és ez a biztatás, amit kaptál, mennyire segített át mondjuk a vívásnak egy-egy kritikus tusán, és akár a többi számnál is?
6: Ma nem volt, azt érzem, nem volt nagyon holdpont, amin át kellett lendülnöm, hanem én szinte flóba voltam egész nap. És a víváson a győzelmeimet együtt tudtuk szerintem az arénában megélni, aztán pedig itt a futáson is kellett azért a plusz energiátok a mozgósítása, akár az utolsó kört is mondom, és ez ma sikerült, hogy elő tudtam meríteni a tömegből is.
4: Nyilván sok év eltelt azóta, de hogyha mondjuk a 2023-as világkupa győzelmet, de megpróbálod összehasonlítani a mostanit, akkor mik a hasonlóságok és mik a legnagyobb különbségek?
6: Azt gondolom, nagyon nehéz, mert minden verseny teljesen más. Más lelkiállapotban érkezek egy-egy versenyre is, úgyhogy már csak ebből kiindulva is nehéz összehasonlítani a kettőt. Azt gondolom, hogy ez alatt a 3 év alatt rengeteget értem, és teljesen vannak olyan helyzetek, amiben megváltoztam, akár a nézőpontom is. Úgyhogy még nincs vége, még ez egy hosszú utazás, de nagyon élvezem most ezt a részt, amiben vagyok.
4: A hallgatók nem látják, de nagyjából 30 gyerek és fiatal áll körülöttünk, és vár arra, hogy befejezzük az interjút, és tőled kapjanak aláírást, közös képet. De ha a miskolci sportolókat mondom, akik itt voltak ma, teljesség igénye nélkül, Lelik Réka, Ahonina, rengetegen szurkoltak ma neked, ezt hogy éled meg?
6: Így van, a DVDK kosárlabdázónak két fantasztikus játékosa is kint volt ma, akikkel baráti viszonyt ápolok. Nagyon örültem neki, mert én is nagy szeretettel mentem nekik szurkolni, és jó volt, hogy őket láttam most a lelátón, és végre egy picit én is visszaadhattam, hogy milyen érzés, amikor én nekik szurkolok.
4: És hogy bírod a szupersztár életet, a fotózkodást, aláírásosztást?
6: Ez is velejáról, azt gondolom, egy aranyéremnek. Igyekszem ezeket megélni, mert lehet, hogy pár év múlva úgy fogok visszagondolni rá, hogy ezeken én mind keresztül mentem.
4: Zárásként a 3 világkupa állomásról mindhárman dobogón végeztél, és csak egy ember előzött meg téged a 3 állomás alatt. Mi az, amiben a legtöbbet fejlődtél ebben az útban, így a világkupa döntő előtt?
6: Ezt a stabilitást szerettük volna pár éve elérni. Ez volt a cél, hogy stabilan tudjam hozni én nem is azt mondom, hogy dobogós helyezéseket, én azt mondanám, hogy először csak az volt, hogy döntőbe jutás. Aztán az, hogy top 10, top 6, és durva kijelenteni, lehet, hogy most a dobogó az, de azt gondolom, hogy minden verseny tényleg teljesen más, és van még előttünk 3 főverseny. Igyekszem ezt a mentalitást követni, de nem könnyű feladat egyébként a győzelmi esélyt sem elviselni.
4: Erdős Rita, 10. lettél a budapesti világkupán. Ha jól látom a mosolyt az arcodon, akkor azt gondolom, hogy előre aláírtad volna ezt az eredményt, vagy ez a reakció kicsit Blanka győzelmének is szól?
7: Igen, nagyon örülök Blankának, hogy sikerült megnyerni a világkupát. Örülök a saját helyezésemnek is, mert a tegnapi naphoz képest mindenbe javultam. Nagyon erős lett az a mezőny. Nyilván örültem volna, kicsit előrébb végzek, de összességében elégedett tudok lenni ezzel a 10. helyen.
4: Az első asszoltban 2 másodpercen nagyjából a vége előtt még hátrányban voltál ott. Annál a tusnál mi járt a fejedbe?
7: Az járt a fejembe, hogy nagyon szeretnék nyerni. Ehhez nagyon sokat adott a hazai közönség. Olyan hangulatot teremtettek, hogy hogy nekik is meg szerettem volna nyerni azt az asszot, szerencsére sikerült is. Utána a következő ellenfelem egy nagyon erős koreai versenyző volt, ott már sajnos nem sikerült nyernem, de nagyon élveztem az egész napot, a vívástól kezdve tényleg a kombinált számig, és hatalmas élmény volt ilyen közönség előtt versenyezni.
26: George Russell a Mercedes pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es katalán nagydíj első szabad edzésén, míg a másodikon Lando Norris végzett az élen. A McLaren pilótája mögött sorrendben Russell, Piastri, Leclerc, Antonelli és Verstappen zárta az első hatos sorát. A pénteki nap után a Nemzeti Sport Forma 1-es szakíróját Zsoldos Barnabást Balogh Bence kérdezte.
8: Itt az újabb nagydíj, katalán nagydíj, Barcelonában, és túl vagyunk két szabad edzésen. Mi történt a két gyakorláson, mik a tapasztalatok?
9: Így van, a mezőny rögtön áttette a székhelyét Barcelonába, és lezajlottak az első szabad edzések. Ugye a várakozás alapján ez a pálya inkább a Mercedes autójának az erősségeit domborítja ki. Itt azért vannak nagyon különböző típusú kanyarok, van egy hosszú egyenes, úgyhogy azok az autók tudnak itt igazán jól szerepelni, igazán gyorsan a körben végigmenni, akiknek jó az aerodinamikai hatékonyságok, jól kezelik a gumikat, jók a különböző típusú kanyarokban. Ehhez képest viszont érdekesség, hogy a második és az inkább reprezentatívnak számító szabad edzésen Lando Norris ért el a legjobb időt, noha csak 9000 másodperccel volt gyorsabb George Russellnél, és 57000 másodperccel volt gyorsabb a másik McLaren-es Oscar Piastrinál. Ugye ezek annyira pici különbségek, amelyeket simán elfedhetnek a különböző beállításbeli különbségek. Nem tudhatjuk ilyenkor, hogy pontosan ki milyen motorbeállításokat használ, ki mennyi üzemanyaggal megy, de az biztos, hogy a monakói küszködés és szenvedés után sokkal jobbnak és stabilabbnak tűnt a McLaren a pályán. Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy majd az időmérőn is legyőzheti a favorit Mercedes. Ami még érdekesség, hogy Antonelli egy kicsit küszködött, itt a második edzésen majdnem 6/10 kapott, viszont ez annak is betudható valószínűleg, hogy ő pedig kihagyta az első szabad edzést, mert a szabályok értelmében egy versenyzőnek egy idényben kétszer át kell adni egy fiatal pilótának az autóját az első tréningen, úgyhogy most ő ezen nem vett részt. Egyelőre 6/10 a lemaradása, ez kicsit sok, az élmezőnyhöz képest viszont még a harmadik szabad edzés a rendelkezésére áll ahhoz, hogy ő is ritmusba lendüljön.
26: A háromszoros címvédő Varga Ádám megnyerte pénteki középfutamát K1 500 méteren, ezzel bejutott a döntőbe a Portugáliában zajló olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Mellette mindkét magyar páros is bejutott a fináléba K2 500 méteren, az új Fabi Laura Csikós Zsóka, valamint a Kuruc Levente Fodor Bence duó is érdekelt lesz a vasárnapi döntős programban. A magyar női röplabda válogatott három szettben nyert a vendég ész csapat ellen Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszának harmadik játéknapján. Így három meccs után veretlen a csapat, amely vasárnap a négy közéjutás szempontjából kulcsfontosságú meccsen fogadja a horvátokat a Messzi István sportcsarnokban. Budapesten rendezik az Európai Olimpiai Bizottság 55. kongresszusát, amelynek számos nemzetközi sportdiplomata mellett kiemelt díszvendége Kirsty Coventry a Nobel-elnöke, aki megválasztása óta először jár hazánkban. A korábbi olimpikonnal Csiszta Zsuzsa beszélgetett.
10: So, Madam President, elnök asszony, nagy megtiszteltetés, hogy Budapesten köszönhetjük. Tudjuk, hogy az olimpiai pályázatokról most nem beszélhetünk részletesen, még akkor sem, ha éppen Budapesten vagyunk, de fogalmazunk úgy, hogyan látja ennek a városnak a képességeit, figyelembe véve, hogy milyen színvonalú nemzetközi eseményeket rendeztünk már, és mit gondol egy esetleges multisport esemény megrendezésének a lehetőségéről?
11: Ahogy ön is mondja, a jövőbeli érdeklődőkről és pályázókról most nem szeretnék konkrétan beszélni. Ugyanakkor nagyszerű érzés újra Budapesten lenni. Legutóbb 2017-ben jártam itt a vizes világbajnokságon, amely akkor fantasztikus hangulatú esemény volt. Úgy gondolom, hogy Magyarországon és a magyar társadalomban a sport valóban él és lélegzik. Ezt mindig öröm látni. Már tegnap, amikor megérkeztünk, tettünk egy rövid sétát a városban, és mindenütt családokat láttunk. Embereket, akik sétáltak, futottak, aktívan töltötték az idejüket. Ez a sport igazi ereje. Nagyon örülünk annak, hogy számos ország is érdeklődő fél keresi a kapcsolatot velünk, és közösen gondolkodunk arról, hogyan lehet a jövőben még hatékonyabban népszerűsíteni a sportot és annak értékeit.
10: Nagyszerű. Egy évvel ezelőtt, amikor amikor hosszabban volt módunk beszélgetni, ő még javában kampányolt, és akkor az egyik legfontosabb téma a biológiai nők védelme volt. Azóta a NOB fontos döntést hozott ebben a kérdésben. Mi volt az a fordulópont, amely végül ebbe az irányba terelte a döntéshozatalt?
12: Nem gondolom, hogy egyetlen konkrét fordulópont lett volna. Inkább arról van szó, hogy az olimpiai mozgalom vezetőjeként kötelességünk volt egy világos döntést hozni. Olyat, amely egyértelmű, ugyanakkor a méltányosság és a biztonság elveire épül. Meggyőződésem, hogy az elfogadott irányelv ezt biztosítja, és ezt is fogja nyújtani a gyakorlatban.
10: Egy másik sokat vitatott kérdés a pénzdíjak ügye manapság. Ön szerint ez továbbra is olyan megosztó téma marad, mint korábban volt?
12: Azt hiszem, ez mindig beszédtéma lesz. Számomra azonban a helyzet egyértelmű. Már versenyzőként is úgy gondoltam, hogy az olimpiai játékok jóval többek egy hagyományos sporteseménynél, világbajnokságnál vagy világkupánál. Ez a sport csúcsa, amiért éveken át dolgozunk és áldozatokat hozunk. Az olimpia különlegessége ugyanakkor abban rejlik, hogy 10 000 sportoló érkezik a világ minden tájáról, akik ugyanannyit dolgoztak és ugyanannyit áldoztak azért, hogy ott lehessenek. Éppen ezért úgy gondolom, továbbra is azt az elvet kell követnünk, hogy közvetlen módon támogassuk valamennyi sportolót. Ez számomra olyan alapelv, amelyen nem kívánok változtatni. Ugyanakkor az olimpiai mozgalom felelőssége, hogy egyre több közvetlen támogatást nyújtson a sportolóknak, nem csak olimpikonná válásuk útján és aktív pályafutásuk során, hanem akkor is, amikor életük következő szakaszába lépnek.
26: Ahogy korábban említettem, a társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódott a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődtek a küzdelmek a B csoportban is. A 83. percben 1-1-es döntetlen az állás. Most bekapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe. A kommentátor Németh Kornél és Bene Ferenc.
13: Aki egyébként megsérül, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük, ha minden igaz, a Kossuth Rádió hallgatóit. 1-1-re áll a Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés a labdarúgó világbajnokság csoportkörének kanadai nyitányán. Bemutatkozik tehát a társ házigazda, akkor, amikor a 84. percben jár a mérkőzés. A bosnyákok szereztek vezetést méghozzá a 21. percben az első vendégszögletből Lukic csúsztatott a hálóba, és ezzel a góllal vezetett a bosnyák csapat. Egészen a 78. percig tartott a vendégek előnye. A nem sokkal, egészen pontosan 2 perccel korábban pályára lépő Larin góljával egyenlített ugyanis Kanada. Miközben Kolasinacról, ha már beszéltem az imént, ő megsérül, és ebben a pillanatban cserét kér. Érkezik helyére a bosnyák csapat 17-es számú játékosa, a Karlsruhe-ből Burnic a pályára. Gyorsan elkönyvelem a cserét. Bene Ferenccel, állandó szakértőnkkel követjük az eseményeket. Sok mindenről beszéltünk itt az élő közvetítés során a Nemzeti Sportrádióban. Az 1-1-es döntetlen az én állításom most az, hogy megfelel a játékképének.
14: Igen, de még most egy olyan periódusához érkezett a mérkőzés, ahol a kanadaiak ráéreztek arra, hogy akár ezt a mérkőzést meg lehet nyerni. Ez párhuzamosan magával hozza azt, hogy olykor ki tudnak nyílni, és ez segíthet akár egy újabb bosnyák gólnak is, illetve a kanadaiakban most ebben a mentális fölényben akár benne van egy győztes gól lehetősége is, tehát nem vagyok benne biztos, hogy nem lesz még gól. Meglátjuk a következő mérkőzés periódusokat, illetve hát most nézzük, a bosnyák szöglet jön.
13: A 4. bosnyák szöglet, ugye emlékezzünk csak az első félidő 9-1-es szöglet arányára, a második félidő részeredménye ilyen tekintetben 0-3, de ezt a játékot gólra játsszák, úgyhogy teljesen mindegy. Ilyen szempontból mi is szerepel a statisztikai mutatókban. Estacvio, a kanadai Estacvio szerez labdát, és teszi már is előre Scheffelberg irányába a mentés, viszont jó bosnyák részről. Na hát akkor gyors létszám ellenőrzés. 10 perc, én már megerőlegeztem az 5 perces hosszabbítást. 5 perc van hátra a rendes játékidőből, a 86. percben járunk. Kanada, Bosznia-Hercegovina 1-1 tehát. És akkor jöhet előre a házigazda, de sokáig nem tartott most a Scheffelbergék lendülete, mert hogy azt mutatja az argentin spori, hogy mégiscsak a bosnyákok jöhetnek majd bedobásra. Jól láttam, Feri, vagy mit mutat?
14: Igen, azt mutatja, illetve hát két forgatókönyv lehet a hátralévő rendes játékidő 5 percében, plusz mondjuk a 4-5 perces hosszabbításban. Az egyik, hogy megpróbálja kanadai válogatott a mentális fölényét kihasználni és megszerezni egy győztes találatot, vagy esetleg adott esetben egy bosnyák kontra elmehet még, vagy mindkét csapat úgy gondolja, hogy a katari válogatott legyőzésével tovább lehet jutni 4 ponttal, tehát még ez is lehet, hogy elkezdenek a csapatok óvatosan taktikázni.
13: Igen, azért Katar kilóg ebből a csoportból. Katar, Svájc szerepel.
14: Hát várjuk ki a végét. De
13: mondjuk én 4 évvel ezelőtt az Argentina-Szaúd-Arábia mérkőzésen mindenre gondoltam, csak arra nem, mint ami annak a mesnek az eredménye lett, úgyhogy óvatosan mernék jósolni, ez a múlt hétvégén se jött be, amikor női kézilabdáról volt szó. Most viszont azt nem kell jósolnom, hanem tényszerűen tudom közölni, hogy a 87. percben egy óriási kanadai bedobás jött a bal oldalról, sikerül menteni a bosnyákok védelmének, de aztán újra jön egy ívelés, ezúttal David Promise elől jön a mentés, föl tud-e szabadítani a bosnyák csapat, nem az a kérdés, hanem hogy Demirovic meg tud-e indulni egy kontrával. 87. perc a mérkőzésen, Demirovic egymaga tartja a labdát a kanadai 16-osnál már, aztán Demirovic visszafelé teszi a labdát. Fölzárkóznak a bosnyák társak, Igovic beviszi a sűrűbe, ott nem nagyon volt lehetőség számára, nem nagyon nyílt a folyosó a 16-os vonalánál, David Promise. A Belgiumban légióskodó kanadai, mint mondtam, tényleg jó szezonja volt. A Royal Union Saint-Gilloisval, ezzel a nagyon nehezen kimondható belga csapattal egyébként óriásit mentek. Még akkor is, hogyha egyébként megsérült, méghozzá márciusban megsérült, tehát előtte volt olyan meccse, hogy gól-gólpassz egyébként, és nem is egy ilyen találkozója volt. Bajnoki mérkőzésen, kupa mérkőzésen is potyogtatta a gólokat a 24 éves kanadai srác, úgyhogy ő benne, akár benne is lehet még egyébként itt a mérkőzés utolsó pillanataiban akár egy gól is. 88. perc a mérkőzésen, 2 perc maradt hátra a rendes játékidőből, ne legyen kétségünk, legalább 5 perc biztosan lesz a hosszabbítás. Jönnek elő Rákpend révén a kanadaiak. Muharemovic, borzasztóan nagy, hát ezt a Grundon úgy mondtuk, hogy belebikázott, és amerre állt, amekkorát csak belebírt, úgy mi akkorát rúgott, ott az 5-ös vonaláról jött a bosnyák védőtől a mentés, az argentin Spori pedig megint csak a sípjába fúj, megállítja a játékot. Jöhetnek előre a kanadaiak, teljesen beszorul a bosnyák csapat. Nem töri egyelőre a hátsójukat a háló, de tolja masszívan, mint egy dízel mozdulja tolatással a nyugati pályaudvaron, tolja maga előtt a kanadai a bosnyákat, a pirosak, a fehéreket, mert hogy erről még nem beszéltünk, már a rádióban nagy jelentősége nincs. Balról jobbra támadnak, vagyis támadtak a tiszta pirosban futballozó kanadaiak. És megint megvan a labda a kanadai csapatnak. Ahmed kerül a földre, aki elkövette a szabálytalanságot. Ő a bosnyák csapatból, talán Katics volt, de nem vagyok benne biztos. Nincs is jelentősége, a labda Kanadánál van, ennek van jelentősége. A szabadrugás pedig a felezővonalhoz egészen közel, de már a bosnyák térféről lehet elvégezni. És mindenki jön előre, Cornelius is. 12 próbálkozása van eddig a kanadaiaknak, 7 a bosnyákoknak, 4 találta el kanadai részről a kaput, 3 bosnyák oldalról. Közel vannak egymáshoz, többet tesz Kanada, de azért tesz többet Kanada, mert hogy hátrányból jön előre. 90. perc a mérkőzésen jön az ívedés, Vasily pedig nagyon magabiztosan lehúzza a labdát. A bosnyák csapat egyik legjobb pontja egyébként Vasily a kapus. Sajnos, ha már Feri említetted a Puskás Arénában a mérkőzést, láttuk pontosan, 6 perc lesz a hosszabbítás, hát élete legjobbját nyújtott, tehát mindent megfogott, azt is, amit nem lehetett megfogni, úgyhogy ő benne azért bízhatnak a bosnyákok. Na jön a 6 perc ráadás. Tud-e bármit lépni Kanada? Ez itt a kérdés.
14: Igen, az az igazság, hogy most azt látom, hogy egy picit a kanadai válogatott is elfáradt, itt már a hosszabbításban egy nagyon nagy csodára nem számítok, ráadásul az a fajta lendület, ami a gól utáni 5-10 percben jellemző volt rájuk, az egy picit most visszaállt az alapszintre. Talán az van a fejekben, hogy amit az imént említettem, hogy egy döntetlen nem rossz kezdés, a futballtörténelme, a VB-k futballtörténelmében az első pontszerzése Kanadának, és amennyiben Katart legyőzik, továbbra is hazai pályán, ugye, abban az esetben tovább lehet jutni, ami egy óriási siker lenne a kanadai válogatott számára. Tehát én most nem várok olyan nagyon nagy kockáztatást. A bosnyákoknál Dzeko nem lépett pályára végül, tehát ez egy kicsi csalódás számomra. Megnéztem volna, de összességében a mérkőzésen talán mondhatjuk, hogy igazságos mindenféleképpen ez a döntetlen. Talán a bosnyákat sajnáltam volna, ha kikapnak, a kanadaiak meg egyértelműen megérdemelték volna, megérdemelték legalább ezt az egy pontot.
13: És még van 5 perc egyébként a jelzett hosszabbításból, a jó nevű és teljesen kanadai nevű Estakvio helyére a szintén teljesen kanadai nevű Osorio érkezik a pályára, miközben 2 bosnyák is lemarad a földön, nem tudnak indulni a kanadaiak, Muharamovic. Az a helyzet, Feri, hogy nevén kell nevezni a gyereket, Bosznia nagyon-nagyon szeretné, ha már vége lenne ennek a mesnek, és ezt az egy pontot ők a zsákban érzik, köszönik szépen, teljesen jó ez.
14: És ha belegondolunk, hogy mondjuk kicsit üljünk be a bosznyák székbe, azért idegenbe, mert ezt most hiába mondjuk, azért ez idegenbe, tehát Torontóban zajlik a mérkőzés.
13: Már, bocsánat, hogy közbeszólok, rengeteg bosznyák szurkoló van, szervezett szurkolás is volt, de hát azért az 50 ezres stadionban vannak, mit tudom, 47-48 ezer kanadai van.
14: Igen, de nem egy rossz VB nyitány Bosznia számára, ráadásul azért a játék képében olyan nagyon sok bosznyákból nem volt benne.
13: Nem,
14: valami extrém módon, ha másik félelén azt a kiugrást góra váltják,
13: de kettőgólás
14: vezetésről azért meg lehetett volna nyerni a találkozót, de az nem lett volna igazságos.
13: Na hát itt tartunk tehát most, egészen pontosan 92 perc és 20 másodperc telik el a mérkőzésből, hát egy 3-3 és fél perc a hátra lévő idő. Muharamovic előre keveredik, és a 16-os vonalánál próbált labdát szerezni, miközben

0: oktatást illeti, Kanada számára jön majd 19-én, tehát egy hét múlva a Katar elleni mérkőzés, hát az kötelező, Feri, ugye? Azt nevezzük nevén a gyereket.
1: Igen, nyilván várjuk meg Katar milyen játékerőt képvisel, de gyaníthatóan azért a kanadai válogatott erősebb lesz, és hát így van, amennyiben tovább akarnak jutni, bárki ebben a csoportban, annak a csapatnak Katarnak keverni.
0: Na most a bosnyákok, ők a teljes észak-amerikai kontinenst be fogják járni. Talán, hogyha jól emlékszem, a harmadik legtöbbet utazó csapat lesz, több mint 10.000 kilométer felett tesznek meg, mert hogy a Sophie Stadiumban, Kaliforniában játsszák majd Svájc ellen a következő mérkőzéseket. Ugye szeretném jelezni, hogy most Torontóban vannak. Hát az a Svájc-Bosznia egy igazán pikáns kis csatának ígérkezik, hogy aztán utána majd Katar ellen pedig Seattle-ben lépjen pályára Bosznia. De tényleg, ha már beutaztak az észak-amerikai kontinensre, akkor körbe is járják az egészet. Azért emelem a hangom, mert hogy jön egy ívelés a 16-oson belőle, Vasi pedig leszedi a labdát. Hát ott tartunk, hogy a 95. perc is elkezdődött, úgyhogy akkor egy kérdés, Feri, itt a késői órán egy rövid összegzés, feltételezve, hogy 1-1 marad. Milyen volt ez a meccs?
1: Alapjában a hullámzó volt a játék színvonala is, és a ritmusa is. Nagy mértékben meghatározta a mérkőzést, hogy Bosznia az első szögletéből gólt tudott szerezni. Innentől kezdve egyértelmű volt, hogy még mélyebben védekeztek, próbálták teljesen lehozni nullára a mérkőzést. Ezzel párhuzamosan legyengült a támadójátékuk, egyre kevesebb labdát tudtak megtartani, egyre kevésbé voltak veszélyesek kontratámadások során. A kanadai válogatott gyakorlatilag végig támadta a mérkőzést, de nem vagyok meggyőződve abból, hogy megfelelő minőségű játékosok vannak egy ilyen szervezett védekezés feltörésére. Végül egy 16-oson belül lefordulásból ez sikerült. Egyértelmű, hogy megérdemelte ezt az egyenlítést Kanada, viszont azt azért tegyük hozzá, hogy a bosnyákok kétszer is a gólvonalról mentettek, tehát egy picivel jobb csatár teljesítménye, picivel jobb formában lévő támadó párossal Kanada akár meg is nyerhette volna ezt a mérkőzést. Igazából ez, valljuk meg őszintén, egyik csapatnak sem kiugró teljesítmény, de mindkét csapat elégedett lehet, hiszen amennyiben Katart megverik, tovább lehet jutni mindkettőnek ebből a csoportból.
0: Köszönöm szépen Ferinek az összegzést, Erdei Márk szerkesztő kollégám, remélem, hogy hallotta és rögzítette minden egyes momentumát ennek, amit itt most az imént mondtál, és hogy miért is akadt meg Bene Ferenc egy pillanatra itt az összegzésben. Volt még egy kanadai helyzet, nem akartam közbeszólni, de hát volt egy óriási kanadai helyzet, méghozzá a cserecsatár Larin volt az, aki ráfordult, és akkor az, amiről beszéltünk, tehát két bosnyák, Muharemovic és Katic együttes erővel feküdtek oda önfeláldozóan, jött a mentés. Bemutatkozott a társházigazda méghozzá egy döntetlennel. A végeredmény Torontóban Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1. Nagy lendülettel vetette bele magát a kanadai csapat Jesse Marsh együttese a mérkőzésbe. Rögtön a második percben szöglethez jutott a társházigazda. Az első gólt azonban mégis a bosnyákok szerezték. Az első szögletükből Lukic volt eredményes. A 21. percben Kolasinac csúsztatta tovább a labdát, Lukic góljával pedig gól előnybe került tehát Bosznia együttese. Hiába nyomott a kanadai csapat az első félidőben, hogy más nem mondja, 9-1 volt a szögletarány, nem jött össze az egyenlítés, sőt a második félidőben sem sokáig, hiszen hiába próbálkozott jobbról, balról, középről, önfeláldozó mentésekkel operáltak a bosnyákok, és volt, hogy a gólvonalról kellett mentenie Kolasinacnak, csak nem akart jönni tehát a kanadai egyenlítés. A 76. percben aztán Larin lépett a pályára, és a Southampton csatára Kyle Larin 2 perccel később végül is egyenlített, 1-1-re alakítva az eredményt. A folytatásban újabb gól már nem született, így tehát a végeredmény Torontóban Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1.
2: Németh Kornélnak és Bene Ferencnek köszönjük szépen, ahogy hallhattát, tehát a labdarúgó világbajnokság B csoportjának első mérkőzésén Kanada és Bosznia-Hercegovina 1-1-es döntetlent játszott egymással. És akkor még egy futballhír. A spanyol másodosztályban szereplő Girona labdarúgó csapatánál folytatja pályafutását a győrel bajnoki címet szerző Alekszandr Piscsúr. Az ukrán 21-es válogatott támadó 5 éves szerződést kötött új klubjával, amely ebben az idényben esett ki a La Ligából. Hatalmas sport diplomáciai sikernek örülhet a Magyar Korcsolya Sport. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetséges Kongresszusán Elek Györgyet a testület

0: Korcsolya alelnökének választották meg a küldöttek. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet. A Sportvilágot Keszi Dórától hallották.
1: A Sportvilágot hallották.
2: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 23 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Nagy Viktória. Benyújtott az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, különválasztanák a rádió-televíziós médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklásában az állt, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében. Pazarlás helyett átlátható gazdálkodást, pártpropaganda helyett kiegyensúlyozott pártatlan és független hiteles tájékoztatást. Így foglalta össze a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslat célját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán elmondta, a módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működésének alapelveit, és egyebek mellett létrehoznák a független közmédia testületet, amelyben egyenlő arányban képviseltetné magát a kormánypárt és az ellenzék, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. Hivatalossá vált a Magyarország és Ukrajna közötti megállapodás a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális és nyelvhasználati jogairól, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását, és annak rendelkezéseit beépítette az uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó kisebbségi akciótervbe is. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítését az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrzi majd, és azok teljesítése az uniós csatlakozási folyamat feltétele. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, a fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erősödő demokratikus intézményekig. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-es autópályán történt balesetek ügyében Vitézi Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlenokból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben arról tájékoztatott, hogy valószínűleg elalvás okozhatta mindkét balesetet. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Megújul a MÁV Plusz alkalmazás. Egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása és bővül az utas tájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lesz az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. A csúcsidőszakra új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készülnek. A Budapest Airport vezetése szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Végül a várható időjárásról. Marad a meleg nyárias idő, Éjszaka több felé beborul az ég, futózáporok keleten előfordulhatnak. A szél néhol megerősödik, holnap csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható.
2: Műsorajánlat.
4: A Rádió Kabaré sztárvendége ezen a héten Sirkó László.
5: Bejöttem, és a nagy úr előtt letérdeltem. Majd egyszer csak éreztem, hogy kényelmesebb lett a nadrágom. Az este a Kecskeméti Színház közönsége az én kék úszónadrágomnak tapsolt.
4: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
6: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7: Élőszavas mesemondás, történetmesélés tánclépésben, bábokkal vagy a fény segítségével, utazás a mese szárnyán, a fantázia segítségével. Szülővárosunk legendás utcái, történelmi emlékhelyei, valós vagy elképzelt hősei, helytörténeti mesék nem csak gyerekeknek. Stratégiai, ügyességi, műveltségi, különböző játékok, felszabadító élmények, a társasjáték generációkat átfogó közösségformáló ereje. A Pápai Játékfesztivál élményei és pápa érdekes emberei, értékálló alkotásai.
6: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
8: Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
9: Egyetemi okoskert gyógynövényekkel és pálinka tervekkel. Egri családi borászat generációkon át. Mexikói konyha magyar lendülettel és sajtok, amelyekről legalább annyit lehet mesélni, mint megkóstolni őket. Korkóstoló ízek mögötti történetekkel.
2: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
10: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
2: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
11: Végéhez közeledhet mind az orosz-ukrán háború, mind a közel-keleti konfliktus, de az is lehet, hogy ez csak egy vágyvezérelt szalagcím. Donald Trump amerikai elnök a napokban azt mondta, hogy 2-3 nap múlva aláírhatnak egy olyan nyilatkozatot, ami egyenes út lehet a békéhez. Az orosz-ukrán háborúban is fáradnak a felek és a szövetségesek is. A londoni találkozó után most egy újabb 5 feltételt neveztek meg, amelyek garantálnák a hosszú távú és tartós békét. De mire elég 5 feltétel, és hogyan próbálják meggyőzni az orosz elnököt? Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt.
12: Köszönöm.
11: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
12: Én köszönöm a meghívást.
11: Kezdjük akkor az orosz-ukrán háborúval, hiszen hétvégén a németek, franciák, britek ugye találkoztak Londonban Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Született egy 5 pontos feltételrendszer, de hát ugye azt megszoktuk az elmúlt években, már sok-sok pontnyi feltételrendszer született. Én, ahogy megnéztem ezt az 5 pontot, én nem találtam benne olyat, ami új lenne.
12: Én nem találtam benne olyat, ami keresztül vihető lenne. Ez picit más, igen.
11: Na nézzük akkor, hogy ön szerint miért nem keresztül vihetőek ezek a pontok.
12: Kezdjük az elején. Az egész európai politika abból indul ki, hogy bármi történjék Európa-Ukrajna oldalánál. Tehát ő nem közvetítő. Ha valaki figyelte, Zelenszky elmúlt napokban tett nyilatkozatait, egyértelművé tette, hogy azt várja el, hogy Európa mögé álljon. Miért? Mert az amerikai politika, amióta Trump van, nem ad ingyen pénzt és nem ad ingyen fegyvert. Rengeteg a belső probléma Ukrajnában. Nem tudom, hogy erre érdemes rátérni, nem érdemes ebben.
11: Mindenféleképpen, jó. Hiszen azért szerintem az európai hozzáállást ez befolyásolja.
12: Óriási a korrupció. Tehát annyit kell látni, hogy működik a korrupció ellenes hivatal, és ezzel szemben elképesztő föllépések vannak. Az eddigi kabinetfőnököt Jermákot kirúgták. A Pali olyan, amilyen, erről kár beszélni. Ő azt mondta, hogy kimegy a frontra, eszágában nem volt, mert ott meghalna. Viszont jó sokat alkalmaztak, és horribilis pénzekért, $1000 óradiakról van szó, egy olyan Ukrajnából, a nyomor általános. Tehát a jó soknak az volt a feladat, hogy megmondják, hogy kiből csináljanak országos vezetőt, és kit kell eltenni láb alól a korrupció ellenes hivatalnál, hogy ne derüljenek ki az ottani aljasságok. Jelenleg ott tartunk, hogy a korrupció ellenes hivatalt az valóságban az FBI irányítja. Mindenkivel hajlandók leszámolni, kivéve Zelenszkijt. Na most erről is lehetne egy előadást tartani, hogy Zelenszkijnek milyen a valós pozíciója. Ez az első pont. Utána majd rátérünk Londonra. Mi a második pont? Hogy óriási botrányok vannak az ukrán-lengyel relációban. Erről alig beszél valaki a világban. Zelenszkij elkövette azt a hibát, hogy bánom én úgy nevezem, hogy a második világháborús ukrán csapatokról nevezett el mostani csapatokat Ukrajnába. Ez egy dolog, de a világ nem tudja, hogy ezek az ukrán csapatok horribilis számú lengyel adatok szerint 100 000 lengyel gyilkoltak le egy volhovinai mészállásnál, ahol legyilkoltak ukránokat, zsidókat és oroszokat. Olyan döntés született az elmúlt órákban, hogy visszavonják Zelenszkij lengyel kitüntetését, és óriási botrányok vannak a két oldalú relációban. Ha ön kérdez, rátérünk. Mi a harmadik probléma? Hogy elfogytak az ukránok. 4,3 millió ukrán van hivatalos adatok szerint az Európai Unióban, valóságban sokkal több, és Európának kezd elege lenni az ukrán menekültekből. Olyan elképzelések vannak, hogy a férfiakat küldjék haza, harcoljanak. A nők gyerekek maradhatnak, igen, de jó pár országban, főleg a lengyeleknél, cseheknél és a németeknél olyan létszámú ukrán van, akik már az ottani nemzetbiztonságot befolyásolják. Ez az egyik keret. A második keret az, hogy mi történik a frontokon. Óriási veszteséggel, de oroszok lassan mennek előre. Ha megnézem, a második világháború legsikeresebb csatája volt szovjet részéről, sztálingrádi csata. Fantasztikus. Elfogják a 6. lengyel hadsereget, Paulus kapitulás, stb. De a sztálingrádi csatában valóságból durván 10-szer annyi szovjet hal meg, mint német, de a győzelem a szovjeteké. Ennek is egy óriási tanulsága van a következő. Elnézést kérek, Oroszország a 9 atomhatalom egyike, de a 9-ből 2 olyan, amelyik bármire képes, ez az USA és Oroszország. Az oroszok egyszer már átgondolták, amikor elvi lehetőség volt, hogy a Krimnél áttörnek a ukránok, hogy bevennek taktikai atomfegyvereket. Erre hál' Isten nem került sor, de a pakliba benne van, most mondom. Mi a európai politika célja? Össze kell fogni a 3 európai vezetőt, itt megint meg kell állni, mert a 4-et, a lengyelt kihagyták. Tehát a 3 hagyományos európai vezetőt, a britet miniszterelnöki szinten Starmer képviselte, franciákat államfő szinten Macron és a németeket Merz.
11: Mutassa meg, a lengyelt miért hagyták ki?
12: Mert nem 4. hatalom. Tehát Varsó tényleg meghatározó V4-eken belül. Varsó rendkívül fontos Közép-Európában. De, bocsánat, Nagy-Britannia, Franciaország atomhatalom. Nagy-Britannia, Franciaország a biztonsági tanács állandó tagja. Németország, Európa gazdasági vezetője az összes probléma ellenére. Lengyelország ennek a közelébe sincs. Plusz a lengyel belpolitikában az államfő és a kormány olyan fokon szemben áll egymással, hogy ez az nehézségeket növeli. Vissza London. Ön mondta, hogy kidolgoztak egy 5 pontos békerendszert. Oké, nálam itt van a 5 pont. Az első pont, hogy lépjen életbe a fegyverszünet. Már nem stimmel. Az orosz álláspont az, hogy nem lehet fegyverszünet, csak béke, mert a fegyverszünet meghatározott időre szól, és ennek a lényege az, hogy amíg fegyverszünet van, a ukránok föltöltik csapataikat, kapnak pénzt, fegyvert, stb. Megint egy mondat. USA nem ad semmit ingyen, de pénzért bármit. Tehát azt mondja, van egy kivétel, mielőtt kijavítanak. Ami fegyver ritka, és a közel-keleti háborúba megy, iráni háborúba, azt nem adják oda. De bármi mást odaadnak, Európa fizesse, kiadja át az oroszoknak. Ebből óriási botrány van. A második pont rendkívül érdekes, nem megyek végig az 5 ponton. 3 olyan pont van, ami Moszkva számára elfogadhatatlan. Ez az egyik. A második pont, vagy a másik pont az, hogy a háború után a fegyverszüneti vonalakra európai csapatokat küldenek. Hát ha elolvasnák 560-szor, elmondta Putyin, bármilyen csapat jöhet, kivéve NATO erőket. Tehát a NATO erőket oda küldök. Mi a putyini vélemény? Közelebb kerülnének Moszkvához áttételesen, mint 1941-ben a Wehrmacht. Mi a következő pont, hogy addig befagyasztják az orosz vagyont, amíg háborús jóvátételként Oroszország nem fizet Ukrajnának. Bocsánatot kérek, amennyire jól tudom a történet, mindig a vesztes fizet. Oroszország ebben a háborúban nyerésre áll. A legdurvább pont a fegyverszünet, ahol azt mondják, hogy a fegyverszüneti vonalakat fagyasszuk be. De ez nem lehet végleges határ, mondják, mert Ukrajna dönthet, hogy lemond a területekről. Na most hát ettől kezdve nem értem az egészet.
11: Le fog mondani Ukrajna a területekről? Ez egy régi vita. Ugye volt már, amikor azt mondta Zelenszky, hogy valamennyit feladna, ugye a béke érdekében, aztán azt mondta, hogy nem mondunk le egyetlen négyzetcentiméterről sem, hogy végül mi lesz, mert hogyha viszont azt a feltételt határozzák meg, hogy a jelenlegi frontvonalakon induljon el a mondjuk a tűzszünet, akkor viszont fel kell adni a területeket.
12: Itt látszik az, hogy teljesen más az amerikai és az európai álláspont, mit mond Trump, Ukrajna adja fel a területeit. Négy oblasztról van szó. Na most a oblasztnak magyar megfelelője nincs, a megyénél sokkal nagyobb terület. Ebből kettő Oroszország számára létfontosságú. Erről sem szoktunk beszélni. Következő, az a ukrán álláspontban benne van, hogy visszakérem a 2014-es krími területeket. Oroszország számára az egyetlen nagy melegvízi kikötő délen, tehát szó nincs arról, hogy Szevasztoporról lemondana. Itt már látszik a különbség és egy megjegyzés. Mit akar Zelenszky? Hogy az USA helyett, amelyik közvetíteni akar, álljon be Európa, amely mögötte áll. Mit mondanak az oroszok? Nem tárgyalnak vele. A francia köztársaság elnöke Macron két legismertebb biztonságpolitikai szakértőjét elküldte Putyinhoz, hogy állapodjanak meg, hogy Franciaország részt vesz az orosz-amerikai-ukrán tárgyalásokba. Bocsánat, mondom újra, Franciaország nem az Európai Unió, ez a francia politika része. Az oroszoknál Putyin biztonságpolitikai tanácsadója fogadta őket, és kirúgta őket. Tehát látszik azt, hogy az oroszok számára tárgyaló partner Amerika, rengeteg dologba tárgyalnak, a fű alatt is. Tehát nagyon sok olyan tárgyalás van, amiről a világ nem értesült, de jelenleg a két fél tárgyal, és abba egyet értenek, hogy Ukrajna területek döntő részéről mondjon le. Európa, mi az európai álláspont? Egyébként nagyon érdekes, hát az európai álláspont az, hogy annyi pénzt és fegyvert adunk, hogy előbb-utóbb megfordul a fronton a helyzet. Ez elvileg igaz, de Ukrajnába elfogyott a haderő. A ma reggeli adatok szerint eddig 400 ezer ukrán szökött meg a frontvonalról. Ha megnézem, hogy viszik őket oda, akkor csodálom, hogy csak 400 ezer, de ez az én rosszindulatú megjegyzésem. Itt tartunk. Mit akar Európa? Támogatni. Elnézést kérek, én elvégeztem a Német Vezérkari Akadémiát, Németül Führungsakadémiának mondják Hamburgba. A mai német tábornoki garnitúra egy részével együtt végeztem. Tökéletesen tudják, hogy a mai nyugat-európai politika fals. Miért? Mit mondanak? Hogy 2-3 éven belül Oroszország megtámadja Európát. Bocs, Európába. A NATO hagyományos erői, tüzérség, páncélosok, légierő 3-6-szor erősebbek, mint a oroszok. Kettő, oroszok a ukrán fronton mennek előre napi 300 métert jó esetben. Tehát amit mondanak, az nem igaz, de az európai közhangulatot erre ráállították.
11: No, visszakanyarodnék.
12: Igen,
11: még,
12: bocsánat.
11: Mert én jegyzeteltem közben, annyi minden elhangzott, és azért igen, szeretném, hogyha ezekről beszélnénk. Az egyik, ugye beszéltünk itt a jóvátételről, hogy mindig a vesztes fél fizeti. Na most, hogyha tárgyalóasztalnál dől el egy háborúnak a sorsa, akkor ki dönti el, hogy ki a vesztes fél?
12: Önnek teljesen igaza van, de itt van egy elvi kérdés. Kinek mi a koncepciója? És négy koncepció ütközik egymással. Mi az amerikai cél? Bármi áron a gazdasági előnyöket megszerezni, Ukrajnában ritka fémlelőjeket megszerezni, Biden alatt annyi pénzt adtak Ukrajnának, hogy most kamatostól visszakérem, bányákba sok egyébben. Mi az orosz cél? Ukrajnának nem lehet atomfegyvere. Ukrajna nyugodtan beléphet az Európai Unióba, mondják az oroszok, mert belülről szétveri. De nem léphet be a NATO-ba. Nem lehet atomfegyvere, a szélsőséges erőket távolítsák el, és a oroszok szabják meg a határokat. Nyilván ez így elfogadhatatlan Ukrajnának. Mi az ukrán cél? Háborús jóvátételt kérek, visszafizetem a nyugatnak a tartozást, soha nem fogja visszafizetni, ha az oroszok fizetnek, nem fognak fizetni, és kérem a 91-es határokat bele a krím, benne a krímet, tehát ez felfoghatatlan. Mi az európai cél? Úgy megerősíteni Ukrajnát, hogy megnyeri a háborút, ez ma utópia, az oroszokat visszanyomni keletre, amennyire csak lehet, és a négy fél cél rendszere köszönő viszonyban sincs egymással.
11: Ön az előzőekben már említette Amerikának a céljait vagy gazdasági érdekét. Tulajdonképpen Amerika duplán nyer ezen a háborún, hogyha úgy veszük. Részben, amit ön is mondott, hogy a fegyvereket ugye kifizettetik az Európai Persze. Unióval, a másik pedig, amit még Bidenék megkötöttek, ugye ezt a szerződést akár a ritka földfémekre, akár ott a termőföldekre, igen. Nagyon sok minden van, illetve hát azok az amerikai érdekeltségek, amelyek ott vannak Ukrajnában, tulajdonképpen az újjáépítés kapcsán, és ennek a háborúnak a győztese, ez az egyik kérdésem, tulajdonképpen az Egyesült Államok lesz?
12: Persze, hogy az USA lesz, de amit ön mond, teljesen igaza van, de van még egy. Abban a percben, hogy az északi áramlatvezetéket felrobbantották, Európa ráutalódott az USA-ra, gazdaságilag, pénzügyileg, mindenbe. Ettől kezdve Európa a sokkal drágább amerikai nyersanyagot veszi az orosz kőolaj és földgáz helyett. Ettől kezdve Európa versenyképessége csökken, és van egy mondat, amit eddig nem mondtunk ki. Három globális játékos van. A három globális játékos USA, Kína, Oroszország, mind a három másfaj globális játékos. De Európa nem az.
11: A biztonsági garanciákat korábban Ukrajna az Egyesült Államoktól várta. Ebben az öt pontban már nem az Egyesült Államokat, hanem az Uniót jelölik meg. Részben az egyik kérdésem, hogy miért változtattak ezen az állásponton?
12: Bocsánat, mert a Trump nem hajlandó biztonsági garanciákat adni. A Trump arra hajlandó, hogy az amerikai érdekek szerint politizáljon. És tudom, hogy nem Trump a témánk, de Trump egy gazdasági üzletember. Föllövi a lufikat, ezek egy része bejön, egy része nem.
11: Biztonsági garanciákkal kapcsolatban az, hogy az Európai Unió tudja ezt biztosítani.
12: Nem.
11: NATO katonák lesznek, uniós katonák, van-e olyan, hogy uniós katona vagy tagországi katonák vannak, tehát hogy hogyan képzelik el ennek a rendszerét,
12: olyan
11: egy biztonsági garanciát?
12: Olyan tetszett fölvetni, amikre szinte lehetetlen röviden. Volt egy amerikai külügyminiszter, én nagyon szerettem, sajnos meghalt, Albright. Aki azt mondta, hogy csinálják meg az európai hadsereget, csak semmi duplázódás ne legyen a NATO-val. Na most a NATO-ban gyakorlatilag minden van, tehát ettől kezdve a válasz eldőlt. Következő, tud-e Európa garanciát adni? Hát a francia atomütőerő elavult, a brit atomütőerő szörnyű nehéz helyzetben van. 9 atomhatalom van, ebből 2 európai, most a oroszokat ne vegyük Európába ilyen értelemben.
11: A német hadsereget sikerült újraéleszteni?
12: Szörnyű nehéz a kérdés. A német egységkor, és én erről könyveket írtam, és imádom, az volt a vélemény, hogy Németországban a hadsereg nem játszhat komolyabb szerepet, mert minden céljukat el tudják gazdasági eszközökkel érni, és ez bekövetkezett. Na most ettől kezdve most a német hadsereget gőzerővel fejlesztik föl. Bocsánat, elfogták azokat a lengyeleket, bocsánat, ukránokat, akik a északi áramlatot felrobbantották papíron. Valóság megint egy picivel más. De Németország semmilyen ellenlépést nem tett. Németországban egy rendkívül komoly válság van, kormányválságtól kezdve jó ideje, talán erről ezzel lesz lehetőség beszélni. Német hadsereg. Ki a német védelmi miniszter? Az egyetlen olyan miniszter, aki az előző kormányból átvettek, a Pistorius, akinek kancellári vágyai vannak, hogy lesz-e belőle kancellár, meglátjuk. Kicsi az esélye, mert a Szózenpárt 12-13%-on van, tehát a hatalom közelébe sincs. De fejlesztik a német hadsereget, először 100 milliárd euróval, most 200 milliárddal. De ha valaki figyel, az elmúlt napokban fölmondták a francia-német együttműködést harci gépek előállítására. Mert nem lehetett, a francia cél az volt, hogy Európa fizessen, hogy megcsinálja a gépet. Hát ennyi erővel ezt én is megcsinálom, tehát ez különösebb zsenialitás nem kell. A németek egy pont területben voltak hajlandók együttműködni a franciákkal, a többiekben nem. Tehát látszik, hogy európai együttműködés ma sincs. Volt egyszer egy német szabaddemokrata politikus, aki azt mondta, hogy Európa egészen soha nem volt stabil. Ma sem az.
11: No, hogyha ilyen eltérések vannak, ugye most akiket említett, tulajdonképpen azoknak a hajlandó a koalíciójának, vagy tetrekészek koalíciójának a tagjai, akik Zelenszkij tárgyalt a hétvégén Londonban. De hogyha ezek között, a tagok között ilyen, mondjuk úgy, hogy nézeteltérések vannak, vagy nem egy irányba halad a például az ilyen jellegű katonai elképzelésük, sőt, mi több a briteknél, ugye a brit védelmi miniszter most be is dobta a törölközőt, akkor hogyan vállalhatnak garanciát arra, hogy egy Oroszországgal határos országnak biztonsági garanciát nyújtanak?
12: A kérdések, amiket fölteszed közbetenni mondatoként, baromi nehéz röviden a válasz, kezdjük az elején. Egy, az orosz NATO határ több mint 1000 kilométerre megnőtt attól kezdve, hogy Finnország belépett a NATO-ba. 2. Az elmúlt 24 órában oroszok elkezdtek katonai alakulatokat telepíteni a fényhatára. 3. Van néhány ország, amelyik szentől hiszi, hogy Oroszországot le kell győzni, ez a három pici balti állam, ahol a orosz kisebbséget kőkeményen elnyomják 94 a függetlenség létrejötte óta, sőt most javasolták, hogy foglalják el Kaliningrádot, lánykori neve Königsberg, hogy elvegyék ezt a területet az oroszoktól. Nem értem, tehát én felfogom azt, hogy lettek litvánok észtek, belértve a Európai Unió Kül- és Biztonságpolitikai Főképviselőt, a Kalisas, amit aki sokkal szebb, mint én, ilyen nézetekkel áll elő. De hát ezek nem reálisak. Ez harmadik világháborút jelentene. Vagy hagyják, hogy a oroszok ezt a három államot szétverjék. Nagyon nehéz a kérdés. Vissza a britekre. Igen, a brit védelmi miniszter lemondott. De a lemondásban nagyon sok minden játszik szerepet. 1. A munkáspárt folyamatosan gyengül. Ezt is ki kell mondani. 2. A Brexit-tel a britek azt várták, hogy különleges kapcsolat jön létre köztük és a USA közt. Nem jött létre. 3. Gazdasági növekedést vártak, nem jött létre. 4. Próbálnak visszajönni a Európai Unióba úgy, hogy nem lépnek be újra. Tehát rengeteg a kérdőjel. 5. Látszik az, hogy Nagy-Britániában is forrnak az indulatok. Tessék megnézni a belfasti eseményeket 2 nappal ezelőtt, és a Glasgow-i eseményeket 1 nappal később. Tehát nagyon durván mondom, a fehér ember elkezdett lázadni az ellen, hogy a betelepülő emberek milyen bűncselekményeket követnek el. Csak a válaszom az, hogy visszanyalt a fagyi. Hát a világ legnagyobb gyarmatbirodalma a brit volt. Ha egyszer megnézem a 60-as évek, tehát 65 évvel ezelőtti Afrika térképet, 2 vonal van, észak, dél, kelet, nyugat, egyik a brit, a másik a francia érdekszféra. És most ezek az emberek próbálnak bejönni, ez megint egy másik beszélgetés.
11: No, és nem véletlen, ugye ezek az országok a célpontok, pontosan azért, mert ők voltak a gyarmattartók, ugye, annak idején. És akkor ezen a ponton, még maradt 7 percünk, térjünk át a közel-keleti konfliktusra, mert ugye néhány nappal ezelőtt Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy most aláírhatnak egy olyan nyilatkozatot vagy egyezményt, ami valamennyi félnek jó lehet, és akkor itt most arra lennék kíváncsi, ez a valamennyi fél, persze ez egy paradoxon megfogalmazás, de hogy valamennyi résztvevőnek jó lehet. Nézzük azt meg, most már szerintem azóta eltelt, a kijelentés óta eltelt ez a 2-3 nap, amit ő említett, hogy mi ez az egyezmény, mire gondol, hogyan próbálja meggyőzni a résztvevőket, és ami nagyon fontos, hogy az eredeti célja az céle még.
12: Így kezdjük előbb az elvekkel, aztán próbálok válaszolni. A háború úgy kezdődött el, hogy előtte az izraeli miniszterelnök egyeztetett Washingtonba. Izrael alapvető célja ez volt, hogy legyőzni Iránt. Nagyon nehéz, amit mondok. 79 az iráni iszlám forradalom óta az amerikai és izraeli politikában benne van a hormózi szoros lezárása, benne van az iráni atompotenciál megszüntetése, és soha sikert nem értek el. Rengetegszer bombázták Iránt, ha csak az elmúlt 1 évet nézem, akkor is.
11: Miért nem tudja legyőzni az Egyesült Államok Iránt?
12: Válaszom az, hogyha ön megnézi. El lehet foglalni egy 90 milliós országot, de annyi halott lenne, hogy ezt az USA nem vállalja föl. Második megjegyzés. A háború katonailag amerikai sikert hozott. Az iráni potenciál 60%-át szétverték, de egy, Iránban nincsenek pártok. Soha nem hozzák le a sajtóban, naponta kivégzések vannak, akinek más a vélemények kivégzik. 3. Nincs olyan ellenzéki vezetők, a szírre lépne. Szírre lépett a utolsósak, Reza Pahlavi fia. De hát a társadalom nagy része nem ismeri őt, ő 78-ba hagyta el Iránt, repülőtisztlet, stb. Na most nézzük meg, hogy kinek mi a potenciális vágya. USA mit mond? Irán 3 szervezetet ne támogasson a jövőbe. A Hamász Gázába, a Hezbollahot Libanonba és a Huszikat Jemenbe. Az elmúlt 24 órában Jemenbe polgárháború folytatódott. A Huszik ellen? Hamas meggyengült, de újra szervezte magát, Hezbollah. Mi a vágy? Lépjenek be a libanoni hadseregbe. De Izrael fölment a Litani folyóig, és most megy tovább északra Libanonba, Tehát semmi nem teljesült. Mit mond Irán? Kérem vissza a befagyasztott 24-25 milliárd dollárnyi iráni vagyont, amely különböző országban, többek között Katárban van. Mit mond az USA? Irán mondjon le az atompotenciájáról. Mit mond Irán? Oké, a tárgyalások harmadik utolsó szakaszába. Mit mond az USA? A Hormozi szorosba át kell venni az ellenőrzést. Mit mond Irán? A Hormozi szoros két ország ellenőrzi, Irán és Omán. Tehát máshogy fogalmazva, a jelenlegi elképzelések köszönő viszonyban sincsenek. Ő összeszámolták, hogy Trump eddig a 102 napja folyó háborúban, vagy 103 napja, eddig kb. 30-szor mondta azt, hogy itt a béke. De soha nem következett be. Három amerikai repülőgép hordozóba térségbe ment, de nem tudta katonai győzelmet elérni. Hat kínai hadihajó van ott, de eszük ágába sincs közbeavatkozni. De mindenben támogatja Iránt Kína, és katonailag Oroszország. Tehát egy nagyon furcsa helyzet van, meglátjuk, hogy mi lesz. Trump számára kulcskérdés a novemberi félidős választások, jelenleg vesztésre áll.
11: Gondolom, ez a háború ez azért hozzájárult ahhoz, hogy a félidős választásokat elveszítse, vagy legalábbis a népszerűsége az mélyrepülésbe kezdjen. Nézzük meg, engem nagyon érdekelne ebből a körből, amiről most beszélgettünk, Izraelnek a jövőbeli geopolitikai helyzete, egyáltalán a megítélése, az Európával való kapcsolata hogyan alakul, mert abban azért egyet lehet érteni, hogy Benjamin Netanyahu sokkal jobban belelovalta magát ebbe a háborúba, mint ahogy kellett volna.
12: Van egy előzmény, 2 évvel ezelőtt, október 7, megtámadják Izraelt. Számomra, én egy hete adtam le a könyvemet, Törökország, arab világ, Izrael. Az izraeli hírszerzés zseniális dolgokat csinál, és brutális mellényúlásai vannak. Október 7 a izraeli titkosszolgálatok csődje, ki lehet mondani. 2. Netanyahu, ha nem miniszterelnök, börtönbe kerül korrupciós vádakkal. Ő bármi áron 77 éves miniszterelnök akar maradni. 3. Az izraeli társadalom elment jobbra, tehát Netanyahu népszerűsége jelenleg országon belül nagy. 4. Amikor elkezdődött a háború Izrael ellen, én azt mondtam, hogy 1-2 hétig lesz a világ Izrael mellett, utána elfordul. Megölnek több mint 2000 izraelit. Elvisznek 2-300 tuszt. De az izraeli stratégiai cél 2 volt, megsemmisíteni a Hamas, nem sikerült, meggyengíteni kell, megsemmisíteni nem, a tuszokat kiszabadítani. Alig volt 1-2 tusz, akit ki tudtak szabadítani. És a világ, miután jelenleg kb. 100 000 halott van Gázába, a világ közvéleménye megfordult, és Izrael ellen van. Először a történelemben az amerikai, kanadai, ausztrál, európai, tehát a nyugati közvélemény is.
11: Innen folytatjuk legközelebb, most ennyire maradt időnk. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
12: Én köszönöm a meghívást.
11: Valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Csete Beátát hallották.
13: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Deák Dóra.

0: Gyertyagyújtás, hegedűn és más hangszereken egyre jobban játszó lelkes gyerekek és sok-sok vidám arc. Így telt meg újra lélekkel az a tér, ahonnan mai műsorunk szól. Budapesten a Budakeszi útnál vagyunk, a Ferenchalmi Szűz Mária és Nepomuki Szent János kápolnában. Jó napot kívánok! Vendéglátunk Sándor Bertalan Bruno, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos központjának lelkiségi munkatársa. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: A felvezető előtt a Máltai Szimfónia növendékeit hallhattuk, mert a Szeretetszolgálat egyik programjában a fiatalok zenélni tanulhatnak a felzárkózó településeken. 2022-ben volt a templom 200. évfordulója. Akkor milyen volt őket itt hallani? És látni.
1: A templom felszentelésének volt a 200. évfordulója, és hát gyerekekkel azért van már kapcsolatunk, tehát nyári táborokban és egyéb rendezvényeken, települések iskoláiban is szoktunk találkozni. Egy nagyon megható kis számukra is kirándulás volt igazából, hogy a Budapestre. Valahogy a szegénységeknek a találkozója is volt, ha úgy mondjam, mert ebből az alkalomból a Budapesti Műszaki Egyetem építészi karán kiírtak egy TDK pályázatot, aminek a témája az volt, hogy ennek a kápolnának az újrahasznosítása hogyan valósulhatna meg, és az ott készült makettekből volt egy kiállítás a felszentelési évfordulón, illetve a kollégánk Majoros Árpád fotós fotóiból volt egy fotókiállítás, ami pedig a felzárkozó településeknek a templomait mutatta be. Ezek jellemzően romos, elhagyatott, használaton kívüli épületek, ezért gondoltam azt, hogy ez itt a szegénységek találkozója volt, mert egy Budapestnek is van egy ilyen saját romos épülete, illetve hát a nagyon leszakadó térségekben is tapasztaljuk ezt a fajta otthontalanságot, és itt valahol ezek találkoztak a Máltának a segítettjeiként.
0: De azt hiszem, hogy ahogy megismerjük ennek a templomnak a történetét, ennek a közösségnek a történetét, azért majd látjuk, hogy lehet, hogy ezek a szegények azért mégis nagyon sok mindenre képesek. Szeretnének megújulni, szeretnék azt, hogy minél több fiatal család jöjjön ide a templomba, és a templomot is szeretnék felújítani. De mielőtt még ennek részleteit megbeszélnénk, azért ugorjunk vissza az időbe a kezdetekhez, és én lehet azt mondom, hogy induljunk is el a templomba egy kicsit felfedezni.
1: Hogyha már itt elindultunk, akkor érdemes egy pillantást vetni a homlokzatra, ugyanis látunk egy csonkolt címert, a építető családi címerének a hát körülbelül 50%-át.
0: Valamilyen állatok vannak a címeren.
1: Egy oroszlánt, láttunk egy ilyen ágaskodó oroszlánt, illetve egy ilyen osztott pajzsban hattyúkat és kakasokat írótollal a csőrükben, ugyanis a építető Kramela Uff eredeti nevén Kalmárfira magyarosította, amikor Lipót császártól megkapta a Lipót rendet. Neki az eredeti foglalkozása az ügyvéd volt, és ugye az ügyvédi státuszra utal ez a írótollal a csőrében kakasok.
0: Mikor épült a templom?
1: 1822-ben volt a felszentelés, és 4 év alatt épült, tehát 1818-ban kezdődött maga az építkezés. Az még itt a érdekesség ennek, hogy nehéz elképzelni, de ha valakik itt járatosak a Budakeszi úton, ugye 2 megállóval lejjebb van a tűzoltóságnak az épülete. A családnak a birtoka odáig húzódott, tehát ott voltak ilyen présház jellegű építmények, illetve itt a filmarchívumnak, filmlabornak a területén volt a családnak a kúriája, vagy lakóépülete. Igazából a saját területekünk belül hozták létre ezt magánkápolnaként. Tehát az a nagyon érdekes tény, hogy soha nem volt egyházi tulajdonban ez az ingatlan. Tehát a családé volt, és miután elszármaztak, illetve hát valahogy eladták ezt a részt, a főváros vette kezelésébe, tehát egy ideig a főváros kezelésében volt, és amikor bejött a kommunista rezsim, akkor nem volt szükség úgymond idézőjelben államosításra, mert már eleve állami tulajdonban volt. És valójában a Máltai Szeretetszolgálat a 2011-ben konkrétan kapta meg a tulajdonjogot a fővárostól, tehát kvázi most ilyen fél egyházi tulajdonban tudhatjuk.
0: Még egy picit visszautazok az időben, hogyha már Kalmár Fignácot és nejét említette, és itt a templom környékén elkezdtem megmutatni nekem, hogy hogyan is nézett itt ki a birtok. Ugye most, hogyha a templommal szemben állunk, mögöttünk van a Nemzeti Filmintézetnek egy épülete, balra a Budakeszi út, lehet hallani az autóknak a hangját, jobbra pedig gyönyörű zöld környezet, ahol az előbb álltunk, még lehet, hogy egy kicsit a madárcsicsergést is hallhattuk. De hogyha már a birtokot emlegettük, hogy meddig tartott ennek a családnak a területe, azért említsük meg azt is, hogy Sziszi Erzsébet császárné is gyakran járt ide.
1: Szomszédos villában, ami most nem látogatható, tehát magán tulajdonban van, nyaralt a gyerekeivel, és ide jártak misére. Az a kuriózum van még ezzel kapcsolatban, hogy a interneten megjelent ugye a kápolnának egy facebookos oldala, és ott kommunikáltunk több fotót, illetve eseményeket, és egy örökös, egy leszármazott Ausztriából jelentkezett egy idős professzor úr, aki küldött is fotót arról a miseruháról, ami jelenleg a Mátyás templomnak a gyűjteményében található. Ezt eredetileg Sziszi ajándékozta ennek a kápolnának, Mária Terézia esküvői ruhájában. Hát sokszor átöltözhetett, mert sok helyen mutogatnak ilyen miseruhákat. Miseruha is ilyen érdekes úton, de ugye ennek a kápolnának volt a tulajdonában eredetileg.
0: Mondhatjuk, hogy akkor is már sok támogatója volt ennek a kápolnának, és reméljük, hogy minél több lesz. Ezt majd hamarosan kifejtjük, de azt mondom, hogy most menjünk be a templom belsejébe, és akkor nyitunk két ajtót is. Van egy külső rács, amit ki kell nyitni, és utána egy fa ajtó.
1: Volt egy tűzeset sajnos, azt követően kaptam meg a máltai szeretetszolgált használatba. Csak most vannak rendőrségi jegyzőkönyvek, mert a 60-as években is a hatóságok eljártak, mert jogcím nélküli személyek beköltöztek, és itt életvitelszerűen itt tartózkodtak. Rendszerváltás követően is megismétlődött. Sajnos fölhalmoztak sok minden dolgot, és aztán egy óvatlan esemény folytán lángra kapott az egész, úgyhogy ez a füstös belső tér, ez ennek köszönhető.
0: Ezek még mindig annak a nyomai?
1: Abszolút, abszolút. Tehát ha megnézzük, itt van egy kis fotó összeállítás.
0: Egészen 1790-től 2011-ig.
1: Ha megnézzük, 2006-ban itt még tartottak egy kedves egyesület velük, nagyon jó a kapcsolatunk, Nyékkuruszles Egyesület, kitakarította, és egy ilyen hangversenyszerű kis megemlékezést tartottak, meg gyönyörű fehér az egész belső, és 11-ben, mikor átvettük, akkor már ez a kormos. Tehát a kettő között történt. A tűzoltóság sajnos nem adott még információt, hogy pontosan mi volt az éve, de 2006 és 11 közötti intervallumban kell gondolkodnunk, akkor sajnos az egész kiégett, úgyhogy ez a fajta kifosztottság ez ennek tulajdonítható.
0: Attól, mert romos, attól, mert még most fekete a plafon, és omladoznak kicsit a falak, még itt, hogy beléptünk az ajtón, a falevelek is ott vannak, ettől függetlenül azért nézzünk szét, hogy milyen jellemzői vannak ennek a templomnak, ugye ez egy egyhajós épület, és hát azt is majd nézzük meg, hogy mi mindent terveznek ide.
1: Egyhajós épület, és
0: hozott egy prospektus.
1: Prospektusnak is nevezhet. Valójában próbálunk adományozókat, mecénásokat keresni, és hát részükre is összeállítottunk egy kis anyagot. Nem vagyok építészetben annyira jártas, de a szakértők szerint protoromantikus stílusban készült maga az épület, ami eléggé unikális a budapesti építészeti örökségen belül. Gyakorlatilag a berendezésből semmi nem maradt meg. Tehát amit most látunk itt, ez a faoltár, illetve az egyéb apró rendezések, ezek a máltai lovagoknak a adományából kerültek ide. Tudok mutatni olyan fotókat, ami korábbi állapotot, például a címernek a teljes verzióját látjuk itt a körülbelül 100 évvel ezelőtti, múlt század elejé fotón, és már ott is látszik, hogy az a repedés, amit itt a főhomlokzaton végigfut, már akkor is jelen volt.
0: Illetve a címer felett található egy óra.
1: Egy óra, aminek most már csak a helye, köralakú helye látszik. És akkor még egy történelmi érdekesség, hogy a 70-es években egy fa restaurátor műhelyként hasznosította a főváros. Itt látszanak neon csöveknek a fényei.
0: A világítást megoldották.
1: Nagyon elszemesedve, hogy legalábbis sötét korommal fedve még mindig ott vannak, illetve akkor vezették ide be vizet is, tehát egy ilyen vizes helyiség található itt a háttérben. Jelenleg áram nincs a falakban, csak hosszabbítóval tudunk áramot. Illetve még egy romos állapotot.
0: Ez egy nagyon romos itt azért, a mielőtt kövek le vannak esetleg.
1: Mielőtt a főváros átvette volna kezelésbe, rettenetesen leromlott állapot volt. Tehát látjuk, hogy itt a főoltárkép helyén besüt a nap.
0: Azt már mondjuk megoldották, befalaszták.
1: Ez ugye volt egy felújítás, tehát ez a felújítás követően mutatok egy képet. Tehát ez nagyon szépen helyrehozták. Egy Bencz úr tanítvány festette újra a főoltárképet, ugye a Nepomuki Szent Jánossal. Tehát a második világháború előtt egy nagyon kis takaros kápolna volt itt, de sajnos utána gazdátlanul állt, és újra az enyészet vette birtokba.
0: Azt kezdem érezni, így, hogy most egyelőre csak a képeket néztük meg, hogy felépült egy nagyon szép templom, használták, aztán leromlott állapotba került, majd felújították, megint leromlott állapotba került, és most a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az, aki szeretné, hogy újra megteljen emberekkel, hívőkkel, gyerekekkel, családokkal. Ez a sorsa ennek a templomnak?
1: Nagyon szoros összefüggés van a helyi közösség és az istentiszteleti hely között. Tehát egy közösség hoz létre egy intézményt magának, és hogyha az a közösség szétbolik, akkor az intézménynek is, úgymond, bevégzett sorsa. Tehát visszafelé is ez a logikus építkezés, hogy van-e egy olyan összetartó emberi szövet, aki igényli azt, hogy legyen egy találkozási helyünk, akár a missziónkat, mert hogy egy közösséget az is fémjelez, vagy azért, tehát, hogy van-e önmagán túlmutató célja.
0: De a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2011 óta nagyon sok mindent tesz azért, hogy itt ez a sorvadás megálljon, és tényleg mindent újjáépítsenek.
1: Próbáljuk így kihasználni az adottságait, illetve az is benne van az álmunkban, aztán, hogy meglátjuk, mire futja, hogy ezt az ódonságát nem feltétlenül akarnánk eltörölni minden áron. Tehát úgy használhatóvá tenni, hogy fűthetővé, világíthatóvá, használhatóvá, hogy nem pincétől a padlásig teljesen kiklancolni vagy felújítani, hanem hogy megmaradhatna ebben a megtöretettségében. Amikor először léptem be ebbe a templomba, nagyon megvan, egy őszín délután volt, a Németh Nándi kollégámmal közösen jöttünk, még a kertkapu nem is volt, hanem talán átmásztunk a kerítésen, nem mindegy, szóval kalandos volt a dolog. De amikor először beléptem, és teljesen üres volt, ott semmi berendezés nem volt.
0: De törmelékek voltak?
1: Nem, ki volt takarítva, de teljesen üres volt, és az ikon, ami most oda félre van téve, a Máltai Szeretetszolgálatnak egyik kedvenc Mária ikonja, az volt ott a szentély hátsó részében, teljesen üres volt. És az a Pilinszky sor ugrott be, ezt látva, hogy behorpadt szentségtartó. Tehát, hogy valahogy a megtöretettségében, a kifosztottságban is megőrzött valamiféle különlegességet, valamit, ami az embert úgy megfogja és így tartja. És érdekes, barátaimat is, ismerőseimet is hívogattam, amikor rendszeresen tartottunk itt ezéi éma órákat, és valahogy nekik is ez volt az alapélményük, hogy bármennyire is szegényes és romos, de hogy van benne valami egészen különös, nehéz elveszíteni. Úgyhogy hát a szent az Istennek a jelenléte, és hát ezt nehéz kitörölni, maximum elfelejteni lehet, és újra felfedezni.
0: Megnézhetjük azt a képet, amit most említett a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak?
1: Egy nagyon kedves ikonja, a Filermói Boldogasszony ikon, ami egy montenegrói kolostorban találtak meg, sokáig eltűntnek vélték. Ez egy ilyen újra festett verziója, ami a Dortmundi Máltai Hospice intézményben található az eredetie, és gyakorlatilag ennek a másolatait szokták legalábbis itt Magyarországon több helyen alkalmazni, tehát ez is annak a hospice intézmény újra festett, újra gondolt ikonjának a másolata.
0: Nézzük meg azért, hogy kiket látunk az ikonon.
1: Ugye két alapítót látunk, egyrészt a keresztelő Szent János, illetve a Boldog Gerárdot, aki ugye a Máltai Lovagrendnek az alapítója, ő hozta létre Jeruzsálemben azt a kórházat gyakorlatilag, ahol ugye a zarándokokat föltáplálták, hogy hazáig is bírják az utat, tehát ebből indult el maga a Máltai Lovagrend, és itt középen az alsó sorban pedig hát mindenféle betegek, sérültek láthatóak, amik a Máltának a missziójára utal, hogy a bajba jutott a nehéz sorsú embereknek a fölkarolása és megsegítése. És ugye a 8 ágú kereszt látható a Mária glóriájában, ami viszont a Máltai kereszt a 8 boldogságra utal, az evangéliumi 8 boldogságra. Tehát azért ilyen fura.
0: Ez az egy kép van itt, ez az egy ikon. Gondolom szeretnének majd ide még sokkal több képet elhelyezni.
1: Hát akár tudok még mutatni olyan fotót, ami a felszenteléskori állapotot mutatja, ami nekem már kicsit zavarba ejti, úgy néz ki, mint egy képtár gyakorlatilag. Tehát, hogy a falak azok nem, kérdezik mindig, hogy voltak-e freskók, hát ez egy 200 éves épület. Tehát a freskó festés ugye az inkább a középkornak a sajátja. Valamiféle ilyen nagyon egyszerű díszítés volt a falon, de hogy ezeknek nincs művészi értékük. De itt az első verziója.
0: Akkor ez 1822 környék?
1: Így van, az a felszentelés kori verziója, és hát lehet, hogy ezen a fotón nem, de itt látszik, hogy rengeteg ilyen keretezett kép van a falon, tehát mint egy ilyen galéria úgy néz ki. Ugye a latin egyház azért a kép tiszteletben nem áll hátul, lehet díszítés is, mondom, nem az a cél, hogy archiváljunk egy több száz éves helyzetet, hanem a kor viszonyaihoz és ízlésvilágához alakítva próbáljunk meg kialakítani egy új liturgikus teret akár.
0: Most egy ideig mondhatjuk azt, hogy a gyerekeknek a fotóival, gyerekeket ábrázoló képekkel, illetve az üres templom képével díszítették. Fogalmazhatok így?
1: Igen.
0: Sándor Bertalan Brunóval, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos központjának lelkiségi munkatársával folytatjuk a sétánkat a templomba. Azt beszéltük, hogy az 1820-as években, amikor felszentelték a templomot, akkor gyönyörű képek pompáztak itt az épületben. Most pedig sötét van, épp hogy a kinti fény egy kicsit bejut az ablakokon, egy olyan területen, ahol nincs is ablak. Persze szeretnék majd felújítani ezt a helyet, de ez a fajta egyszerűsége, ami még most van ennek a kápolnának. Egy kicsit könnyebben tudnak az emberek kapcsolódni a Jóistenhez, hogy nincs az a pompa.
1: Hadd kezdjem egy picit messzebbre, és nem is a képiséggel, hanem inkább a szövegekhez való viszonyunkkal. Az én nagyszüleim paraszti életet éltek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a területén. Nagymamám még maga sütötte a kenyeret kemencében, nagypapám szülőt termesztett, tehát hogy tényleg ez egy nagyon archaikus régi paraszti életforma. Gyakorlatilag a napjuknak a nagy részét a szabad levegőn és a csöndben töltötték, legalábbis a természetben. És az egyháznak az volt a küldetés, a feladata, hogy vasárnapra vasárnapra szóban is megfogalmazza azt, segítsen azt összegezni, amit ők megéltek. Az Isten kapcsolatokat ők megélték ebben az egészen természetes életviszonyok között. Azóta rettentően fordult a kocka, és egyszerűen ömlik ránk az információ, a szöveg, mindenhonnan. És akkor bemegyünk egy templomba, és ott is még a pap rányom egy lapáttal.
0: Meg sokszor feliratokat is látunk.
1: Hát azt gondolom, hogy a mai viszonyok között az egyházi közösségeknek talán az lenne a legnagyobb missziója, hogy segítsen visszacsöndesedni, visszaegyszerűsödni. És ebből az óriási zűrzavarból, ebből a hatalmas összevisszaságból egyfajta rend felé, egyfajta nyugalom felé visszasegíteni. Ami inkább egy meditációval, ugye maguk azok a tézi imák is nagyon meditatív jellegűek, nagyon egyszerű szövegek, repetitív módon ismétlődően újra és újra. Tehát, hogy inkább egy ilyen vele ringatózás, egyfajta érzelmi állapotban sem, mint az agytorna, vagy egy ilyen nagyon kognitív tanulási folyamat. Hát azt gondolom, hogy az egyszerűség a mai világban a nagyon képorientált és nagyon látványra hajazó

0: úgy látom.
1: Van, sőt, tehát egy ilyen rámpával meg kell majd oldani ezt is, hogy ugye gépkocsival vagy egyéb vagy a szállítás szempontjából megközelíthetővé tehessük, elérhetővé tehessük magát a területet. Tehát ugye a cél az, hogy itt egy folyamatos spirituális életmozgalom létezzen, aminek egy megnyilvánulása az, hogy közös imáink vannak. De hogy alapvetően a Mátai Szeretetszolgálatnak szeretnénk egy ilyen köldögzsinort fentiek felé létesíteni. Ez befogadó tud lenni. Most is van több olyan kisebb civil szervezet, fúvós négyesek, kis színjátszó csoport, akik időnként vendégként kérik a használatot, és örömmel adjuk át nekik a terepet. Tehát, hogy szeretnénk a helyi közösségeket is bemozgatni. Nyitott templomok napján nagyon sokan jöttek környékbeli lakók, akik ha csak zárt verzióban látják az utcáról, és nagyon hálásak voltak, hogy itt bejöhetnek, megtekintetik, és sokan megfogalmazták ezt az igényüket, hogyha egyébként ez egy üzemelő, nyitva tartó létesítmény lenne, akkor szívesen jönnének akár ide.
0: Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája. Nyitva lesz-e a templom? Mert ugye képek alapján beszélgettünk arról, hogy volt már itt fotókiállítás, lelki gyakorlatot is tartottak. Hol tartanak most?
1: Hát a lelki gyakorlataink azok folyamatosan vannak, elsősorban a munkatársak részére, és amiatt is lenne fontos az, hogy itt egy üzemelő kiszolgáló komplexum is létrejön a istentiszteleti hely mellett, ami segítik egymást, támogatják egymást. Hát van egy nagyon jó szomszédunk, a filmarchívum. Már több mint 10 éve egyszer a múzeumok éjszakáján szerveztek ide vetítést, filmvetítést a templom külső falára, és itt bent a belső térben is volt, és ezt most szeretném megismételni az idei alkalommal is.
0: Sokat emlegetjük ezt a kő másik épületet. Ez egy befogadóháznak készül, épül. Hogy kicsik, nagyok, önkéntesek, rászorulók, az emberek találkozzanak itt egymással. De ehhez segítségre van szükségük. Gyűjtést is szerveztek, szerveznek, hol tartanak?
1: Hát anyagilag megmondom, azt nem tudom, nem látom a számra egyenlegét, valószínűsítem, hogy még az elején inkább. Ez is egy nagyon szép jel lenne, hogyha ez valóban közösségi adakozásból valósulhatna meg. Mint ahogy mondtam, hogy nem egy hirtelen csirűvíri varázslatot szeretnénk itt elérni, hanem inkább az, hogy kezdjen el itt fölépülni egy valós közösség, és az ő igényeiknek és tehetségüknek megfelelően szépen fokozatosan szeretnénk építkezni. Ez a házra is igaz.
0: Utána járt, fotóval készült, hogy nagyon szívém viseli ezt a helyet.
1: Fölkutattam sok mindent, ami rendelkezésre állt. Ugye az a nagy bánat, hogy mivel soha nem volt egyházi tulajdonban, egyházi gyűjteményekben semmilyen fellehető adat, de az égvilágon semmilyen fellehető adat nincs. Ugye, ami rendelkezésemre áll, az egyrészt a fővárosi levéltár, a Pest megyei levéltárnak a gyűjteményéből származik, illetve amit így interneten sikerült, vagy amit említettem, hogy a családnak az örökösen jelentkezett nálam is, nagyon kedvesen rendelkezésre bocsátott néhány fotó.
0: Záró gondolatként, mi várható a helyre a következő időszakban? A gyűjtés zajlik, gondolom minél hamarabb szeretnék felépíteni a befogadóházat, de ez majd sok mindentől függ. Mi várható a következő hetekben, hónapokban?
1: Azok a megkezdett folyamatok, amik eddig is működtek, tehát hogy egyrészt a munkatársi lelki gyakorlatokat továbbra is, nem az egészet, tehát általában az ilyen esti imákat szoktuk ide szervezni, mert hogy ez nem fűthető és nem olyan komfortos, hogy itt egész napot el lehessen tölteni, és emellett valahogy a kertet is szeretnénk használatba venni. Többször jelentkeztek már gyerektáborok ilyen igényel, illetve kollégák úgy, hogy ők szívesen jönnének társadalmi munkában gyakorlatilag egy kicsit így pofozgatni a helyet. Tehát, hogy valami módon ez, ha nem is közparkként, de hogy kvázi közösség, az itt lakó emberek is valahogy úgy birtokba vehessék. Ezt próbáljuk meg különféle programokkal megcélozni, megtámogatni.
0: Mai helyszínünkről, a ferenchalmi Szűz Mária és Nepomuki Szent János kápolnából búcsúzunk. A helyszínen a felvételt Kürti Gergő készítette, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Vancsok György volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. A hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
2: Éjfél van.

0: Ifélmúlt 2 perccel jó estét kívánunk, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. A mikrofonnál Nagy Viktória és Vörös Domonkos. Hivatalossá vált a Magyarország és Ukrajna közötti megállapodás a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását, és annak rendelkezéseit beépítette az uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó kisebbségi akciótervbe is. Magyar Péter hangsúlyozta, a vállalások teljesítését az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrzi majd, és azok teljesítése az uniós csatlakozási folyamat feltétele.
1: Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, a fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magába a jogállamiságtól az erősödő demokratikus intézményekig.
0: Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közölte, követelik, hogy a miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot, amely szerinte egyebek mellett azt jelenteni, hogy át kellene engedni a határon a migránsokat, és át kellene venni más országokból azokat, akiket a kvóták szerint ide küldenek. A mi hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László pártelnök. Szerinte a paktum olyan, mint egy meghívó levél, hiszen még azt is tartalmazza, hogy vonzani és legalizálni kell a migrációt, így milliók indulhatnak útnak Afrikából és Dél-Ázsiából. Torockai László úgy véli, hogy a magyar-szerb határon illegálisan betörő migránsokat regisztrálni kell.
1: Begyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVS modellt, különválasztanák a rádió-televíziós médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében.
0: Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban 2 baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A 2 ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben arról tájékoztatott, hogy valószínűleg mindkét sofőr elaludt a volán mögött. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják.
1: Megújul a MÁV Plus alkalmazás. Egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utas tájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat.
0: Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. A csúcsidőszakra új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készülnek. A Budapest Airport vezetése szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető.
1: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Az akció részeként jövő pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
0: Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell.
1: Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi PET kupán. Doró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, hogy vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Az akció segítségével tavaly több mint 10 tonna hulladékot szedtek ki a vízből.
0: Sporthírekkel folytatjuk.
1: A társházigazda Kanada, valamint Bosznia-Hercegovina 1-1-es döntetlennyével folytatódott a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Kanada az egyenlítéssel megszerezte története első VB pontját.
0: A női vízilabda bajnokok ligájának 4-es döntőjének fináléjában a Ferencváros büntető párbajt követően 17-14-re kikapott a görög Olympiakos ellen, így ezüstérmet szerzett.
1: Guzi Blanka aranyérmes lett a budapesti öttusa világkupán. A Diósgyőr sportolója magabiztos versenyzéssel a brit ellenfelét lehajrázva lett az első. A másik magyar döntős Erdős Rita a 10. helyen végzett. Szombaton is 2 magyar résztvevőnek szurkolhatunk a férfi döntőben. Böhm Csaba csoportjában 4. lett, míg Kolesár Mihály első helyen jutott tovább az elődöntőből.
0: Az időjárásról.
1: Marad a meleg nyárias idő, éjszaka többfelé beborul az ég, futózáporok keleten előfordulhatnak. A szél néhol megerősödik, holnap csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk véget ért. A munkatársak nevében is köszönjük figyelmüket, Nagy Viktóriát és Vörös Domonkost hallották, további jó rádiózást kívánunk!

0: Műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma a motivációról fogunk beszélni. Én Dávid vagyok, és itt van velem
2: Ambrus,
3: Benedek, Kristóf
4: és Toncsi.
3: Titeket mi motivál a mindennapokban?
1: Engem jelenleg az, hogy már nagyon közel vagyunk a nyári szünethez. Nagyjából már megvan a szabadságérzeted, és még nincs ilyen nagyon-nagyon-nagyon meleg.
2: Nekem az elmúlt időben leginkább minden olyan programom, szabadidőm, amit szívesen csinálok őszintén, és nem egy ilyen kötelezőség per nyomás, ami körülöttem van.
3: Nagyon jó, hogy említette a Dávid a nyári szünetet, mert engem is nagy mértékben motivál a nyári szünet, főleg a június, mert akkor így berobban, és akkor végre tudok pihenni. És hogyha általánosabban nézem, akkor hogy el tudjam érni a céljaimat, a dicséret, és akár az öröm, amit tudok okozni.
4: Engem is, ahogy a Dávid és a Benenek mondta, hogy a nyár motivál a legjobban ebben az időszakban. Nekem is a június a kedvencem, főleg amikor június 1-je beköszönt, és tudod, hogy már csak tizenvalahány napot kell kibírni, utána vége van, és az utolsó hetekben nem is tanulunk, filmet nézünk, kirándulunk, tehát ez a legjobb érzés a világon. És én is, hogyha így összességében nézem, akkor én is, ha kitűzök egy célt, vagy hogyha megdicsérnek, és tudom, hogy jó, amit csinálok, kapok egy visszajelzést, akkor az nagyon tud motiválni a hétköznapokban.
3: Én ezt a kérdést kicsit lebontottam rétegeire, mert különböző területein az életnek más-más dolgok motiválnak, külön a tanulásban, és külön akár abban, hogy otthon besegítsek a házi munkában, amihez gyakran nincs kedvem reggel 4:45-kor, de általában az szokott motiválni, hogy ha például én reggel többet segítek otthon, a nagy rohanás közepén, akkor délután tudok majd arra hivatkozni, hogyha van, amire megkérnek, és ahhoz meg vagy időm, vagy kedvem nincsen, akkor tudom azt mondani, hogy ne haragudj, én ezt most nem szeretném, de tudod, reggel már megcsináltam ezt, vagy azt. Ez nagyon jó, mert délután ezzel saját magamnak tudok időt szabadítani.
5: 4:45-kor szoktál házi munkát csinálni, tényleg?
3: Hát nálunk gyakori jelenség az, hogy éjszaka megy a mosogatógép, és azt reggel ki kell pakolni.
2: A motivációd az, hogy a saját érdekedbe teszel valamit. Az, hogy a többieknek ez most hogyan esik, az most nem volt a te szemed előtt, mert az is lehet motiváló, hogy azért csinálom meg délután is, meg reggel is a házi munkát, hogy nekik örömet okozzak.
3: Jó, de akkor mondj nekem olyan motivációt, aminek nincs az a hátterében, hogy saját magamon segítek. Minden motivációnak tulajdonképpen az a lényege, hogy én aztán azzal saját magamnak teszek jót.
2: Igen, teljesen egyetértek, hogy a legtöbb embernél így működik, és én is legtöbbször így működöm. Viszont én például fel tudok nézni azokra az emberekre, akiknek motiváló az, hogyha önzetlenek és alázatos tettek tudnak tenni, és ez a motivációjuk, hogy ezzel jót cselekszenek. És nem azért, mert hogy ők ezzel jobb emberré válnak, csupán a jó cselekvés iránti elkötelezettség.
5: Na ez a házi munkánál engem azt szokott motiválni, hogy örömet okozzak, meg hogy dicséretet kapjak, de az igazából nekem lesz jó, mert akkor nem lesz leszídás, vagy örülni fognak nekem.
3: Bár egyébként a házi munka esetében pont az is lett motiváló, emlékszem még egy régebbi beszélgetésünkre a házi munkák témájában, hogy egészen addig jó csinálni, amíg saját magamtól csinálom, és nem jön oda valaki, hogy Kristóf, légy szíves, pakold már ki a mosogatógépet, mert onnantól kezdve elmegy a kedvem az egésztől. És ezt mástól is hallottam már, hogy ez demotiváló. Úgy már elveszik a varázsa dolognak.
2: Szóval, amikor mondjuk mi sokan vagyunk a családban, és akkor meg kell teríteni az esti vacsorához, akkor le kell takarítani az asztalt, ki kell rakni az új tányérokat, régieket, áll, stb. Ez egy ilyen 10 perces művelet körülbelül. És nekiállok, és csöndben elkezdeném végigcsinálni egyedül, és úgy a felénél valaki valaki mondja, hogy valaki csinálja már meg az asztalt, akkor úgy el szokott szakadni bennem valami, hogy én eddig alázatosan kedvesen megcsináltam volna, de most már akkor puffogva csinálom a ti kedvetekért.
5: Nálam meg az szokott történni, hogy amikor felmosok, nagy örömmel, egyébként felmosni eléggé szeretek, akkor oda jön az apukám, és hogy nem elég jól csinálom meg, hogy nem jól csavarom ki a rongyot, és akkor már is van egy ilyen érzés bennem, hogy jó, akkor csinálte, ennyi volt, amit segítettem.
3: Nekünk ez adagyanna a közös vonásunk, hogy mindketten nagyon szeretünk porszívózni, és egyébként füvet nyírni is, de a porszívózásnál nálunk volt régebben ugyanez, amit egyébként teljesen meg tudok érteni, amikor bejött apukám, és mondta, hogy ezen menj át még egyszer, mert látom, hogy nem jó még, és akkor már jóval kisebb az ember munkakedve. Ennek nagyon örülök, hogy az idő előre haladtával megszűnt ez a jelenség, legalábbis nálunk, úgyhogy ismét maradéktalan az öröm a porszívózásnál, egy monoton folyamat, amiközben tudok gondolkodni. A fűnyírás is ugyanez egyébként.
1: Nálam most a hétvégén volt az, hogy az apukám kereste a pumpát, mert fel akarta fújni a kosárlabdát, és mondta, hogy keressem meg a pumpát. És lemegyek, és a pumpát megtalálom ilyen óriás dzsumbújba a garázs legalján, és akkor felviszem, és mondja, hogy jó, de a fej hol van? És akkor mondom neki, hogy megkerestem neked a pumpát, amit amúgy te akartál, te ott ültél a gép előtt, akkor keresd meg te. És persze erre kiborult, hát végül nem lett felfújt be a kosárlabda, mert én úgy voltam vele, hogy nekem semmi okom megkeresni a pumpának a fejét.
2: A legkevesebb motiváció sem volt meg.
1: Dehogy volt.
3: Tűzkeresni a szénak az alban.
1: De tényleg, igen. Szóval, hogy valahova elrakta 2 éve, igazából bárhol lehet, mert nem tudom, hogy hol raktam. És mondom neki, hogy vegyen újat. Nem, hát valahol itt van.
4: Nálam is ez nagyon sokszor van anyukámmal, hogy ad egy instrukciót, hogy mit hol keressek. Oda megyek, keresem, nem találom, úgyhogy átkutattam 5-ször mindent, és akkor mondom, hogy nincs meg, nyilván nem mondja ezt, de úgy érzem, hogy én vagyok a szerencsétlen, hogy nem találom, és oda jön, és utána ő se találja meg, de utána sosem kapom meg azt, hogy igazam volt.
3: Nálunk ennek az ellenkezője szokott gyakran megtörténni, amikor anya kér valamit, hogy keressem meg, és elmondja, hogy hol van, és oda megyek, keresem, és nem találom. És mondom, hogy anya, nincs meg. De hidd el, hogy ott van. De mondom, hidd el, hogy nincs ott. És oda jön, és ennyit csinál, és ott van.
5: Pontosan ez szokott lenni, nem találom, fölmegyek, szólok neki, és elkezd bosszankodni, hogy biztos ott van. Mondom, tuti nem, mert megnéztem nagyon jól. Lejön, és megtalálja.
4: De ez konkrét. Egy szuper ereje az anyukáknak. Ez nálunk is nagyon sokszor előfordul, tehát ez nem létezik, hogy nincs ott, és 2 másodperccel azután, hogy odaér, oda teleportál.
3: Egyébként ez szerintem akkor fejlődik ki, amikor egy anyukának még csecsemőkorú gyerekei vannak, amikor ugye építőkockáknak a darabjait mindenhova szaneszét szorja, és meg kell találni mindegyiket. Ez a speciális tehetség, ez kifejlődik.
1: Nekem erről a anyuka keresésről az jutott eszem, amikor lementünk egy táborba, ahol az apukám dolgozott még egy jó pár éve, húgom kicsi volt, és mentünk volna haza, és nem találtuk a kocsi kulcsot. Azt tudtuk, hogy a húgomnál volt utoljára, de ő meg nem akart kooperálni. És nagyjából 3 óra keresgélés után mindenhol megnéztük, 4-szer felkutattuk a szobát, a többi szobát, a mosdóban, mindenhol. Megtaláltuk a kukában, húgom kidobta a kulcsot.
3: És mi volt az indítéka?
1: Nem tudom, lehet, hogy...
2: Mennyi idős?
1: Akkor már 8-3 éves.
2: Hát akkor megvan az indítéka.
1: De nagyon pici volt, lehet, hogy úgy volt vele, hogy nem akar ilyen öreg autóval mutatkozni.
4: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
2: Nektek vannak olyan dolgok vagy tevékenységek, amikhez egyszerűen nincsen semmi motiváció, és emiatt nincsen ahhoz a tevékenységhez kedvetek?
3: Szerintem nincs olyan tevékenység, ami az előbb-utóbb nem lehet valamiféle motiváló tényezőt találni.
2: Szóval, hogy azt mondod, hogy bele lehet magyarázni. Végül is ez motivál.
3: Szerintem igen.
1: Én nagyjából soha nem tudtam megtalálni a motivációt a tanuláshoz. Nagyon-nagyon-nagyon sokáig próbálkoztak a szüleim, és mindig próbálkoznak, hogy ilyen verbális talmazás, meg segítségnyújtás. De egyszerűen nem köt le, és nem is tartom azt pozitívnak, hogy az 1-től 5-ig egyedül skála alapján rendszerezzenek be engem, hogy pont akkor abban az adott pillanatban én hogy tudom a tantárgyat. Például, amikor leülök tanulni, minden normális embernek az van az eszébe, hogy jó, gyors megtanulom, és utána foglalkozhatok azzal, amit szeretnék, pihenetek. Na, a fordítva van, először pihenek, és 10-kor szoktam észbe kapni, hogy hoppá, holnap témazáró. Egy iskolás gyereknek 8 órát minimum kell aludnia, és fél egy tanulás után elmegyek aludni. Reggel meg úgy vagyok vele, hogy jó, akkor majd a villamoson átnézem, villamoson soha nem nézek át semmit, és óra előtt szokott eszembe jutni, hogy van kész csinálni.
2: De hogyha jól értem, akkor pont a motiváció nincsen meg. Hogyha van bármi, ami motiválna téged a tanulás irányába, akkor arra 8 percre is képes lennél elővenni.
1: Hát igen, de nincs.
4: Én is először a tanulást vágtam volna rá, hogy mihez nincs a motivációm, de aztán rájöttem, hogy ez nem igaz. Mert amikor nincsen kedvem, akkor mindig arra gondolok, hogy mik a céljaim a jövőbe, és ahhoz, hogy ezeket elérjem, ehhez muszáj jól tanulnom, és muszáj jó jegyeket szereznem. És gondolom, az mindenkinek motivál, hogyha kap egy jó jegyet, az mindenkinek nagyon jól esik. És amikor arra gondolok, hogy milyen jó érzés lesz majd visszakapni a töridogát, úgyhogy 5-ös lett mondjuk 2 hibával, és akkor büszke leszek magamra, hogy na hát nem szerettem, unom, de legalább tudom, és meg tudom csinálni.
1: Nekem nem motiváló a jegyeket.
2: Egyáltalán nem, nekem sem.
3: Nem, én meg 2 hibával, meg már 4-es, úgyhogy.
4: Jegy szempontjából nem, de maga a tudat, hogy te beletetted a munkát, és belefektettél időt, nekem az nagyon jól esik, és büszke leszek magamra.
1: Hát az talán igen.
5: Szerintem is sokkal szofisztikáltabban kéne alakítani egy átlagot.
1: Amerikában százalékokkal számolnak.
3: Valójában mi is százalékos rendszerben számolunk. Hát hányszor hangzik el egy dolgozat után, hogy tanárnő, tanár úr, hány százaléktól van
1: jó,
3: az 5-ös?
1: Oké, de ott az évi jegyek, meg százalékos skála.
3: Nálunk van egy tárgy, aminél százalékosan értékelnek minket. Azért ennek is bőven megvannak a hátulütői, főleg, hogy sokkal nagyobb veszélye van a korrupt jegyadásnak.
5: Százaléknál is biztos lennének hátulütői.
1: A szöveges amúgy jó ötlet. Pont ez a különbség közöttem, meg a szüleim között, hogy ők sokkal nagyobb hangsúlyt fordítanak az egyéni jegyekre, szóval ők nem az évvégi átlagot nézik, hanem inkább az egyéni jegyeket. Én meg inkább úgy gondolok bele, hogy ez a 9. osztály nem számít sehova. Nem vagyok semmivel erőjébb, ha jobb lesz, és nem vagyok semmivel hátrébb, ha rosszabb.
5: Egy hosszú, fárasztó nap után engem is nagyon nehéz rávenni a tanulásra. Általában én is úgy szoktam rávenni magam, hogy a céljaimra gondolok. Én is az a típus vagyok, hogy először pihenek, és akkor mindig mondom, hogy na majd most. És ez mindig csúszik egyre későbbre, és nálam is az szokott lenni, hogy majd a buszon.
4: Ezt akartam mondani, hogy jó, most 16:09 van, 16:30-kor neki kezdek. És akkor 16:32 van, jól van, 40-kor, nem lehet.
5: Igen, mindig 30 vagy egész.
1: És akkor valamikor ilyen spontán időpontban úgy vagyok vele, hogy na jó,
5: most muszáj,
1: és akkor leülök az asztalra, és akkor hú, jött egy üzenet, és akkor én sehova nem jutok. Tényleg annyira vagyok előrébb, hogy kinyitottam a könyvet.
2: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
3: Nektek van olyan dolog az életetekben jelenleg, aminél a motivációs tényező az a pénz és az anyagiak?
1: A legnagyobb motiváció a pénz.
3: És pontosan miben?
1: Hát az egyik adásban már említettem, hogy én ruhákat árulok, és nekem ez egy nagyon nagy motiváció. Megkerestem már, nem tudom, 2-szeres minimálbért több a hónapban. És engem ez nagyon motivál, mert a pénz jó. Szóval engem azért motiválnak az anyagiak, mert én nagyon nem szeretek szüleimtől pénzt kérni, és már elég hosszú ideje nem kellett, és ez ilyen kifejezetten felemelő érzés, hogy ennyire már vagyok önálló.
3: Nálam a pénz olyan motivációs szerepet játszik, hogy nálunk egy olyan rendszer van kidolgozva, hogy havonta a zseppénzt, azt a jegyeink után kapjuk, és van egy táblázat, amiben meg van határozva az, hogy milyen tantárgy melyik jegye után mekkora összeg jár. Nálunk ez egy ilyen formában motivációs tényező, de úgy gondolom, hogy mivel a diákként a tanulás az elsődleges, ezért ehhez kell a legnagyobb vonzerejű motivációs tényezőt társítani, amit ugye most így jelen esetben az anyagi javakat jelenti, ahogy már Dávita is említetted. Aztán emellett a munka az, ami még egyértelműen ezzel jár. Mondjuk kevés olyan ember van, akit nem az motivál, hogy ezzel pénzt keressen.
5: De titeket nem az motivál a pénzkeresésnél, hogy amit a pénzzel tudtok csinálni? Mert akkor igazából engem is motivál a pénz, csak ezt szerintem jó kihangsúlyozni, hogy nem a anyagi bőség a fontos számomra, hanem hogy el tudjak menni szórakozni.
3: Jó, de szerintem nem tud motiváló tényező lenni az, hogy van pár darab papírbankjegy a kezemben. Tehát szerintem azért ez elég erősen a kéz a kézben jár, hogy oké, megkeresem a pénzt, amit majd el fogok költeni.
2: Nekem a pénz az csupán egy eszköz, hogyha van valami munka, amit el tudok végezni pénzért, azt azért csinálom, hogy a zsebemben legyen a pénz, és nem az motivál, hogy a zsebemben van a pénz, sem az, hogy én azt most el fogom költeni valamire, mert gyűjtök valamire, hanem a tudat, hogyha én megyek az utcán, és ahhoz kedvem szottyan, akkor beugrok a boltba. A pénz az ebből a szempontból csúnyán megfogalmazva az út a szabadsághoz. Picit összetörje a képet, hogy a pénz kell a szabadsághoz.
1: Igen,
2: de hát amíg így van, mert akinek van pénz, az valóban szabad, akinek meg nem, az pedig minimál bérért dolgozik.
3: Ez nagyon általános, szerintem ez nem feltétlenül igaz. Hát, ha valakinek több pénze van, az nem jelenti, hogy ugyanúgy szabad. A valószínűleg pont azért van több pénze, mert rengeteget dolgozik, és attól még, hogy több pénze van, nem fog leállni azzal, hogy rengeteget dolgozzon.
2: Ezért, hogy én nem pénzt akarok gyűjteni, azért dolgozom, nem a pénz a motivációm, hanem ez az eszköz, amit kiadok a szabadságomért. Pénz az nem számít, hogy mennyi, csak legyen.
6: Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak. Minden pénteken.
4: Nektek van-e olyan dolog, ami szerintetek rossz, hogyha titeket az motivál?
1: Hát az ilyen gyors kaják, meg az ilyen rossz minőségű ételek. Amikor felsős voltam, akkor nagyon sokszor volt az, hogy csak azért, mert túléltem a napot, ettem a suliba is ebédet, ettem a kajádába is ebédet, és ettem otthon is ebédet, csak azért, mert jutalmazzam magamat, és hát nem ez adott sok jóhoz. Nem szoktam ezt csinálni, hogy étellel motiválom magamat, mert az egyik legnegatívabb dolog. Ennél tényleg már csak az negatívabb, hogy tudatmódosítószerek.
4: Nekem is sokszor volt, hogy gyorskaja motivált, mondjuk. Megbeszéltük, hogy jó, ezután befalunk valamit, mert mindenki pont ráért, és akkor ültünk mondjuk egy matek órán, és akkor már mindenki nagy izgalmakba volt, hogy jó, már csak túl kell élni a matek órát, utána mehetünk egyet valamilyen gyors étterembe, jól lakhatunk, utána plázázhatunk, járkálhatunk együtt. Tehát, hogy mondtad, Dávid, ez egy eléggé rossz motiváció, hogy az motivál, hogy majd gyors kajával jól teletömöd magad, mert egyrésztről káros, másrészt pedig feleslegesen költöd a pénzt, hogyha otthon is van étel.
3: Szerintem nem feltétlenül csak a gyors kaja okozhatja ezt, mert nálam rendszeresen előfordul az, akár otthon is. Hogyha valamiből már nagyon kezd elegem lenni, akkor tényleg az a motiváció, hogy akkor most ezt megcsinálom, és utána eszem valamit. És onnantól kezdve tök mindegy, hogy mit, csak eszem valamit. És ez a rendszertelen evés, ez sem vezet túl sok jóhoz.
1: Igen.
2: Mindannyian felsoroltátok a gyors kaját, meg étkezés, mint motiváló dolog, de hogy ennyire egészségtudatosak vagytok, vagy csupán a tudat, hogy a gyors kaja körül egy ilyen negatív dolog van, ezért rossz ízzel gondoltok vissza, hogy ez vitt titeket előre, miközben szerintem azért én bevállalnám az egészségemnek egy kisebb részét arra, hogyha így élem túl az összes matek órát, hogy a barátaimmal utána elmegyek egy gyors kajáldába.
1: Hát nem is feltétlenül az egészség, hanem az a tudat, hogy egy olyan dologgal jutalmazod magad, ami...
3: Kvázi szeméttel.
4: Igen, vagy szeméttel, nem, ami... nem érdemled feltétlenül meg, vagy...
2: Mert a kisgyerek, megvannak azok a 100 forintos tekerős golyók, és akkor ki lehet tekerni. Annak mi értelme van, és mennyi gyerek van úgy vele, hogy jól viselkedik a boltban, akkor kaphat egy olyan kis kínai játékot?
1: Hát ez nem egy életszükséglet. Az evés, ez egy életszükséglet. Ez olyan, hogyha jól teljesítesz a matek órán, akkor ihatsz vizet, és az marad meg akkor benned, hogy akkor nagyon sok vizet kell innod, amikor megérdemled, akkor kiérdemelted, mert máskor nem ihatod, mert még nem érdemelted ki. És egy idő után több vizet iszol, mint kéne, csak azért, mert többször mondod magadnak, hogy ezt kiérdemelted. Ez van ugyanannál az ételes megjutalmazásnál is, hogy alapjáraton, hogyha ezt nem kötnéd valamihez, akkor jó elmennél gyors étterembe egyszer egy héten, de hogyha ezt a jutalmazáshoz kötöd, és nem tudom, kapsz 3 vagy 4 jó ételt a héten, és minden nap elmész, akkor elmész 4-szer gyors étterembe, csak is azért, mert te jó jegyet kaptál. Nem is nagyon kívánod, elmegy rá a pénzed, és az egészséged rovására is megy.
2: Ezt úgy hívják, hogy függőség, amit mondasz inkább, hogy vagy van valami impulzus, és akkor hirtelen neked már menned kell oda.
4: Jó, akkor nem. Én gyorskaja függő vagyok.
2: Igen.
5: Ételfüggő vagyok.
1: Nagyon.
5: Sokszor engem is motivál a gyorskaja, és az a baj, hogy még most is etente nem egyszer akár eszek gyorskaját, mert éhes vagyok, és ott a közelben, és akkor miért ne egyek. De hogyha általánosabban nézzük a rossz motivációt, én még tudnám mondani a bosszút. bosszút. Hogyha valaki feldühít, akkor bosszúból azért is megmutatom, hogy lássa, hogy ezt meg tudom csinálni, vagy jobban tudom megcsinálni, mint ő. Ez szerintem nagyon káros. Mindenkinek a kárára megy, hogyha bosszú van a másikban, tehát ez nem pozitív irányba vezet.
0: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
3: Titeket mi inspirál most a mindennapokban?
4: Hát engem bárhol vagyok, és nagyon unok valamit, vagy nem szeretnék ott lenni, mindig az, hogy ezután hazamehetek, lefeküdhetek, és aludhatok, és nem kell semmilyen órát végigülnöm, nem kell semmit írjak, nem kell semmit olvassak, csak fekszek és kinézek a fejemből, vagy megnézek egy jó filmet.
7: Ez nem lehet vitatkozni.
4: Ez egy nagyon csábító dolog.
3: Hogy ezt így mondod, én el is álmosodtam.
4: Én aludtam egyet a buszon idefelé.
1: Ahogy mondtam, engem a pénzben rejlő biztonsági érzet motivál.
5: Sok minden szokott motiválni mostanában. Most például az, hogy kizöldültek a fák, mindjárt itt a nyár, és el kell mondanom, hogy ma volt inga futás, és 93-at csináltam, ami nem rossz.
4: 18-at futottam.
5: Ó, és az motivált, hogy az összes előző évben megcsináltam, és hogy megfeleljek magamnak, hogy ezt most is meg tudom csinálni, és hogy tartom azt a szintet, amit eddig, hogy ne okozzak magamnak csalódást, és mások is megdicsértek, és ez nagyon motiváló volt. És mint már említettem, hogy a céljaim kitűzése is motiváció.
4: Benedek, mik azok a célok, amik téged motiválnak?
5: Több cél is van. Egyrészt, hogy médiában valahogy el tudjak helyezkedni. Például egy nagyon hallgatott rádió műsort tudjak vezetni. Meg, hogy sokat tudjak utazni a jövőben, de vannak kisebb célok is, mint például a Karzon kómából a Héra Barnabás oda járt az iskolánkba, és hogy meg tudjam őt interjúvolni. Magamnak is megfelelek ezzel, hogy ilyen magasra tettem a mércét.
2: Hát olyan legőszintébben mondom, akkor engem az Isten motivál abból a szempontból, hogy bármilyen rossz napom van, már pedig sajnos én hajlamos vagyok arra, hogy rossz napokba nyúlok bele, per úgy állok hozzá, hogy most rossz napom lesz, és bármilyen legyen valóban rossz a napom, én körbenézek és találok valami jót, akkor én abban megtalálom az Istent, és ez az én szememben egy nagyon motiváló dolog, hogy bármilyen rossz napom van, én körbenézhetek, van egy ilyen lehetőségem, és megtalálhatom, ami feldobja a napomat.
0: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma a motivációról beszélgettünk. Én Kristóf vagyok, és a mai adásban itt volt velem
4: Toncsi,
1: Dávid,
2: Ambrus
5: és Benedek.
4: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, és hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a mediaclick.hu internetes oldalon.
0: A mai adást szerkesztette Belényi Barbara és Mohácsi Edit, a hangmérnök Németh László, valamint a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is. Köszönjük, hogy hallgattatok minket.
8: Sziasztok! Ha most vagy gimnazista, 14-16 éves fiatal, és van kedved megosztani a véleményedet a nagyvilággal és velünk itt a Válaszutakban, akkor gyere el hozzánk valamelyik kedd délután, és nézd meg, hogy hogyan készül egy adás.
9: Elsősorban 14-16 éves fiatalok jelentkezését várjuk. Címünk: vendég a háznál kukac mtva.hu.

0: A Kossuth Rádió Karcagon FM 97,9. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Kossuth Rádió, az Este című műsora. Én Csatári Bence vagyok, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. És ma esti vendégem pedig Galambos István, aki szintén a Nemzeti Emlékezet Bizottságától jött. Egészen pontosan ő is az egyik tudományos munkatárs, kollégák vagyunk.
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Már régóta tervezzük azt, hogy beszélgetünk egy kicsit átfogóbb módon a hazai történet tudomány állásáról, és ugye azt se hallgassuk el, hogy azért te bábáskodtál egy komoly kezdeményezés fölött, aminek egészen pontosan a neve Történelmi Ismeretterjesztő Tudás és Emléktár Alapítvány. Te vagy ennek a vezetője, ugye?
2: Én az alapítója magának az alapítványnak, de ez előtt szervezetekkel terhes, tehát előtte volt egy egyesületi forma, és még előtte egy másik egyesület, mind a háromnak Tite volt a neve, az alapelvünk az volt, hogy gyakorlatilag történelmi ismeretterjesztésre fókuszáljunk. Az első egyesületi forma az ilyen 2009 körül szűnt meg, majd 2011 után kicsit fókuszt is váltva a tudományos kutatás, tudományos közlés irányába fordulva, arra nagyobb hangsúlyt helyezve alakultunk újra. Az egyesületi formát viszont úgy gondoltuk, hogy alapítványi formára cseréljük, mert nagyon nehéz az egyesületben a döntéshozatal ilyen forrás hiányos szervezeteknél, ugye legalább 10 tagnak aktívan részt kéne vennie mindig a munkában. Ezen időszak alatt több mint 13 kötetet jelentettünk meg, majdnem ugyanennyi konferencia fűződik a társulatunk nevéhez. A legkülönbözőbb témákban, tehát hunoka történelemben például, történelközségben, vagy a Fürdővárosok konferencia Kunszent Miklóson, az is egy kiváló, azt a Magyar Földrajzi Társasággal együtt szerveztük. Például adótörténeti konferencia és kötet is készült.
1: Hiszen te gazdaságtörténettel is foglalkoztál, ezért
2: igen, ezt hallgassuk el. Igazából az egyik alapelvünk az volt, hogy lehetőséget adjunk ilyen friss kutatásoknak megjelenésére olyan helyszíneken is, amik nem szokványosak. Tehát nem Budapesten, a fővárosban vagy valamelyik nagy egyetemi központban kizárólag. Voltunk ilyen helyen is, például a keresztényüldözésről szóló konferenciánk, amelyet a Pécsi Tudományegyetemmel közösen szerveztünk. Az Pécset volt, tehát ilyen konferencia is volt, de az volt az egyik alapelvünk, hogy olyan helyszíneket is meglátogassunk, ahol a szélesebb közönség is részt tud venni egy-egy ilyen tudományos esemény, ami nekik ismeretterjesztő. Például Törtelen a mindegyik rendezvényünk a Steltházas volt.
1: Gratulálok ezután is.
2: De más helyszíneken is nagyon sok érdeklődő jelentkezett. Így sikerült ötvözni a konferenciát egyfajta ismeretterjesztő délutánnal.
1: Tulajdonképpen egyfajta küldetéstudattal átkatva teszitek akkor mindezt. Úgy gondolod, akkor leghasznosabb, illetve a legcélvezetőbb módja az ismeretterjesztésnek, hogyha a konferenciákat, illetve különböző tanulmányi köteteket, vagy ismeretterjesztő köteteket adtuk ki a kezetekből?
2: Ez egyik módja, a számos előadást tartottunk van személyesen is. Nagyon neves professzorokkal is dolgoztunk együtt, illetve nagyon neves kutatókkal, akik az első előadásunkat például M. Kis Sándor professzor és Kállár Frigyes tartották Békésen, tehát...
1: Viszont nagy nevek a szakmában.
2: Igen. Mi úgymond motorja, szervezői voltunk elsősorban a dolgoknak, és lehetőséget adtunk együtt a fiatal kutatóknak, hogy megmutassák a kutatásaikat, de együtt publikálhattak, illetve konferenciákon szerepelhettek neves előadókkal.
1: Ha megnézzük ezt az új kötetet, amit most adtatok ki tavaly év vége felé, ugye 2025-ben, Sorsok és folyamatok a címe a kötetnek. Ott is nagyobbnál nagyobb nevek vannak a lektorok között, illetve talán megemlíthetjük a három szerkesztő nevét is, aki rajtad kívül még ketten közreműködtek a kötet tető aláhozásában.
2: Igen, tehát a másik két szerkesztő, Marsar Adrián és Albert Zoltán Máté, ők a alapítványban is fontos szerepet töltöttek be, természetesen az elnökkel, Virt Gáborral együtt, ugyanak, aki egyébként az egyik tanulmánynak is a szerzője. Ez egy elsősorban doktorandusz kötet, és azért lett ilyen vegyes tematikailag, mert régmúltra visszatekint maga a kötet, ez a tudományos életben nem teljesen szokatlan, hogy néhány évet kell várni a megjelenésre.
1: Igen, sajnos. Szinte menetrend szerint ez a
2: Ez a kötet is így járt, hogy volt egy konferencia, egy doktorandusz konferencia, még a Covid-hoz kapcsolódóan, amikor nagyon nehéz volt publikálni, előadni a doktoranduszoknak, és Fodor Krisztina Dórának volt az a ötlete, gyakorlatilag adjunk ki egy ilyen kötetet, készítsünk konferenciát.
1: Magam részre egyébként nagyon pártolom és szeretem azokat a köteteket, ami nem egy adott tematika köré csoportosul, hanem egy vegyes felvágott, pont egy, mint egy svéd asztalszerve, mint ki válogathat az ízlésének és érdeklődésének megfelelően.
2: Ellentétben más köteteinkkel, ahol bizonyos tematikai vonal azért volt, például a Fürtővárosok konferencia köteteknél, ott ugye ókortól napjainkig időben volt vegyes, de a fókusz az egyértelmű volt, és a tematika egyértelmű volt, vagy az adótörténeti kötetünk szintén ilyen, tehát hogy az Aquincumi adóbélyegzőtől kezdve gyakorlatilag a kora újkori redemptusoknak az adózásáig sok területet érintett az a kötet. Ez most tényleg tematikailag is vegyes felvágott, ugyanakkor nagyon sokat vártunk bizonyos tanulmányokra, mai napig nem jöttek meg, pedig...
1: Ez sem teljesen idegen a tudományos életben.
2: Tehát, hogy ezek az okok is közre játszottak ilyen későn látott napvilágot, de mindemellett egyébként szerintem nagyon érdekes írások is találhatók ebben a kötetben. Csak néhányat emeljek ki. A szokványos történeti munkák közül nekem, ugye, mint egyik szerkesztőnek kicsit elfogult vagyok a téma iránt is, Červenka Ferdinánd tanulmánya volt az egyik legmegkapóbb. A szlovák gyors alakulatok fegyvertípusai a keleti fronton 1941-ben. Ez egy olyan téma, amiről mi nagyon keveset hallunk a hazai nyilvánosságban, történettudományban. Korábbi cikkei is Ferdinánd nagyon jók, de nagyon-nagyon fontos, hogy ez a terület is megjelenhetett. De például Perek Patrícia, aki egyébként a rádióhoz is kötődik, a Péceli csoda, egy apró község felemelkedése című tanulmányát is mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe, de hogyha egy kicsit kitekintünk a szigorúan vett történettudományi tematikából, például Virt Gábornak a közlekedési infrastruktúra hatása a velencei tó településének történetére, ez pedig egy ilyen átfogóbb, áttekintő munka, amelynek akár még a mai napra nézve
1: haszna is lehet, gyakorlati haszna is lehet.
2: Ez az utolsó kötetünk, a legutóbbi kötetünk. Igazából a szerkesztői munka most már így befejeződött, megjelent. Ilyenkor egy szerkesztő mindig örül, hogy most már túl van rajta, és igyekszik nem arra gondolni, hogy hány szerkesztési és lisztikai stb. Hibát hagyott benne a szövegben.
1: Igen. Szokták mondani, hogy könyv nincs hiba nélkül, én ezt alá is írom, de elnézve a könyveteket, itt azért nagyon közel áll a tökéleteshez, úgyhogy
2: köszönjük szépen.
1: Itt említetted a Velencei tó és a turizmus kapcsolatát, illetve a közlekedési infrastruktúra kapcsolatát. Azért, ha jól tudom, te foglalkoztál mélyebben is turizmus történettel, turizmus kutatással. Ebbe avasd be bennünket egy kicsit, légy szíves, közelebbről.
2: Törzsök András barátommal, aki keszthelyi születésű, belevágtunk egy ilyen keszthelyi turizmus történetek kutatásban. Most már mondhatom, hogy évtizedekkel ezelőtt. Számos tanulmányt és kutatást folytattunk együtt ebben a témában, és akkor persze kibővítettük a tematikát már az egész Balatonra, a forgalmi adatokat vizsgáltunk, és olyan kérdések merültek fel, amelyekre számomra elég meglepő válaszok is születtek a kutatások során. Például az, hogy a Kádár rendszernek elhatározta a nemzetközi turizmusba való ismételt bekapcsolódását az országnak, akkor ugyanazokkal a problémákkal kellett szembenéznie, mint a Trianon utáni Magyarországnak.
1: Na, ez hogy lehetséges?
2: Trianon utáni Magyarország elvesztette a területeinek jelentős részét és a fürdőinek az összességét. Tehát azok a hagyományos fürdővárosok, amely hova a magyarok királyság területén belül eljártak, azok egész egyszerűen nem voltak elérhetőek.
1: Tehát például Harkány, vagy Gunaras, vagy Zalatos,
2: ezek később futottak fel.
1: Akkor nem léteztek. Aha, majd legalábbis
2: nem voltak annyira kiépültek, amelyik létezett az sem. Tehát például 1920-ban a legtöbb vendéget Keszthely fogadta rendhagyó módon, mert már 19. században arra panaszkodnak a keszthelyiek, hogy Siófoknak sokkal több a vendége. Csak egész egyszerűen, amikor tömegesen kellett nyaraltatni, tömegesen akartak volna kikapcsolódni az emberek 1920-ban, infrastruktúra a Balaton partján ott volt a legkiépültebb, tehát ott tudtak igazából nagyobb tömeget elszállásolni. Erre válaszul jött a fizető vendéglátás bevezetése, illetve a kemping turizmusnak a bevezetése. Két világháború között szépen fejlődött, épült ki turizmus, és
1: erős vagyok hallani, meg örülök, hogy erről beszélünk.
2: Egy országos hálózatot hoztak létre idegenforgalmi hivatalokkal, és egy központi idegenforgalmi irányítással, de elég szabad teret adva gyakorlatilag a helyi kezdeményezéseknek és a helyi magisztrátusoknak, de 45 után úgy döntött az új éra, hogy kizárólag a szociálturizmust erőlteti. Az az ága a turizmusnak, ahol a ilyen munkás nyaraltatás, hogy a két világháború között mondták, államilag szervezett utak, helyek, és kikapcsolódtunk a nemzetközi turizmusból gyakorlatilag. Forgalmi adatok olyan visszaesést mutatnak, mint hogyha szinte teljesen beszüntettük volna.
1: Ez leginkább a Rákosi rendszerre
2: jelenti. Ez leginkább, igen, mert az egész turizmust egy ilyen burzsóá gazdasági ágazatnak tekintették. Most egyébként a Lehár Gézának van erről egy kiváló
1: munkája. Ő volt bent itt a stúdióban, is beszélgettünk erről. Ami nagyon érdekes, hogy a munkásoknak az üdültetése, ezt is egy picit próbáljuk rendbe tenni, a 20-as, 30-as években egyáltalán nem volt megoldott, vagy például egy Weiss Manfred elvitte az alkalmazottait? Volt erre lehetőség?
2: A munkás nyaraltatás központi program volt. Elsősorban a 30-as évektől lett ennek nagy volumene. A 1930-as, 40-es években jelennek meg erről a szakirodalomban komolyabb írások, cikkek. Akkor vál ez szervezetté. Ugye eleve akkora épül ki a hármas hálózat a szállás tekintetében, tehát a fizető vendéglátás rendszere, kempingek addigra állnak föl rendesen, illetve két világháború között kiépült egy csomó panzió, főleg az olyan városos településeken, mint az általam leginkább kutatott Keszhely, rengeteg panzió létesült. Na most ezeket 40 után részben államosítják, és amikor úgy dönt az állam, hogy visszakapcsoljuk a nemzetközi turizmusba, részben bolgár példákra, részben más példákra is tekintve, mert ugye valutaszerző képessége a turizmusnak az egyik a legjobb, meg a fizetési mérleget így lehetne javítani. 1963-ban megszűnik a vízumkényszer Csehszlovákiával, aztán később más országokkal, és így módon a nemzetközi turizmus mellett döntenek ugye 55-56 után. Az 55-ös év még nem hoz nagy változásokat, de 58-ban 10 kísérleti kempinget hoznak létre, tehát ugyanazt a kihívást tapasztalja meg a turizmus irányítás 58-ban, mint gyakorlatilag 1920-ban az akkori szakemberek. Nem volt szálláskapacitás. Ezért ismét bevezetik a fizető vendéglátást és a kemping turizmust. És a 10 ilyen kempinget számos más kemping követi. Kezdtek újítani, épülni a szállodák is, de az a folyamatos fejlődés, hogyha megmaradt volna ugye a 50-es években, ami 45 előtt volt a panziókkal, stb. Szerves fejlődés volt is üzleti alapú, elég szép eredményeket hozott volna a turizmus expanziójának időpontjában, és 40 után Nyugat-Európában a turizmusnak egyfajta ilyen nagy fellendülő időszaka van, de tapasztalható ez egyébként még a 58 után, amikor elkezdünk visszakapcsolódni a nemzetközi turizmusba, utána a 60-as, 70-es években Magyarországon is elég szép eredményeket és szép valuta bevételeket generál. Elsősorban szocialista relációban volt igazából jelentős, de hogyha arra gondolunk, hogy találkozóhely lett a Balaton az NDK és NSK polgárai számára, akkor ennek politikai jelentőség is van a gazdaság kívül.
1: A szakszervezetek országos tanácsa a SZOT, röviden a SZOT által tulajdonképpen leuralt, talán ez a legjobb kifejezés, nyári üdültetés, balatonmenti üdültetésről is, mert azért a Kádár nosztalgiának talán még ez is a része, hogy hát mi minden második évben lejuthattunk a Balatonra, ott voltunk a munkásüdülőbe, egy hetet, 10 napot el tudtunk ott tölteni, olcsó volt a lángos, olcsó volt a sör, és közben meg nem volt ennyire fenékig tejfe, akárhogy is nézzük, mert a mai szolgáltatások színvonalát, hogyha összevetjük az akkorival, azért az égés volt. De nem tudom, hogy te ezt hogy lát.
2: Én azt úgy látom, hogy vitathatatlan eredménye volt a szociálturizmus beindulásának, ami, hangsúlyozom, nem Kádár alatt kezdődött, vagy nem Rákos alatt kezdődött, hanem még a két világháború közötti időszakban kezdődik a munkás nyaraltatás. Igen. Tehát ez a szociálturizmus jellegű üdültetés inkább a szervezettsége, mint minden a Rákosi korszaktól kezdve minden államilag központilag szervezet irányított. Ez is ezzel vált, és a szakszervezetek lett a legfőbb feladata, ezzel foglalkozzanak. Nehogy már véletlenül munkás érdekképviselettel, a munkabérekkel, munkaidővel, a normákkal, a egyebekkel foglalkozva, inkább foglalkozzanak akkor a munkás nyaraltatás kérdéseivel. Ráadásul ezt erősítették az nemzetközi együttműködések. Ezeknek egyébként akár a mai napig is lehetne terepe, vagy szerepe a turizmusban. Például Csehszlovákiával olyan egyezményeket kötöttek, hogy az ottani munkások nyaralhattak a Balatonnál, a magyarok pedig elmehettek az akkori Csehszlovákia területére síelni, vagy ottani üdülőkbe. 1963-tól a vízumkényszer feloldása óta, 65-ben már arra panaszkodott a politikai bizottság előtt Kádár János, hogy ha uniót csinálnánk Csehszlovákia és Magyarország között, akkor sem lehetne nagyobb a forgalom. És azt mondta, hogy ez nem jó. Ugye állambiztonsági szempontból nehéz ellenőrizni, hogyha nagy tömeges a mozgás.
1: Az biztos, bárha valakikbe talán a csehszlovákiaiakban meg lehetett bízni, bár nyilván ott meg volt egy csomó kisebbségben lévő magyar, a felvidéki magyarság is ezáltal gondolom tudott jönni, ugye?
2: Így van, Bársony Oszkár 1933-ban, ő volt a MÁV vezérigazgatója, arról beszél, arról ír, hogy a magyarországi turizmusnak az arany tartaléka bizony a külhoni magyarság, mert ők mindenképpen fel akarják keresni az anyaországot, akár többször is, több időre.
1: Két történész beszélget ugyan, de a jelenkorról is érdemes lenne úton útfélen vissza, szinte rondószerűen visszajön az a felvetés, hogy sokkal több termálfürdő kéne Magyarországon, Magyarország geotermikus nagyhatalom, miközben például legutóbb egy érdi lakossági fórumon vetődött fel, hogy egy 70 000-es városnak nincs termálfürdő, miközben tudják, hogy van termálforrásuk. Miben látod a megoldást? Lehet ezt, nyilván nem a végtelenség, de lehet szaporítani volna arra lehetőség, és igény és kereslet, akár nemzetközi szinten is, mert hiszen ugyanez nem mondható el mondjuk a szomszédos Szlovákiáról vagy Csehországról, és ugyanúgy valami Csehországról, hogy ilyen gazdag lenne a termálfürdőben.
2: Potenciál még van, ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy gazdasági szempontok is figyelembe kell venni. Jó néhány településnek az identitásához tartozik hozzá, hogy fürdővel rendelkezik, például a Pétfürdőnek a nevébe is benne van a fürdő. Ugyanakkor az, hogy gazdaságosan megvalósítható-e és üzemeltethető-e egy-egy fürdő, ezt olyan szempont a gazdaságosság, amit nem lehet megkerülni.
1: Biztos.
2: Tehát, hogyha csak presztízsből hozzák létre, és mondjuk a környéken már van jó minőségű termálfürdő, és nem él meg, akkor bizony ez egy-egy településnek, vagy az üzemeltetőknek hatalmas gazdasági veszteséget tud okozni. Tehát minden ilyen beruházást alaposan át kell gondolni, gazdasági szempontból is. Önmagában a termálvíz az nem jelenti azt, hogy azt hatékonyan, gazdaságosan, olcsón fel lehet használni, illetve az, hogy fizetőképes kereslet is lenne rá. Van, ahol nagyon jó példa, akár az ország határon átjöve is igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat. Ehhez szakemberek harmadája kell, hogy megállapítsa, hogy hol, mikor, hogyan éri meg. Hévízfürdő például a Festecsicsek tulajdonában lévő kis fürdőből lett az ország talán legjelentősebb hévíz fürdőjévé. Ha ezt a példát nézzük, akkor itt találkozott a gazdaságosság, az infrastruktúra megléte, és az igény, és a fizetőképes kereslet.
1: Tehát akkor kell hozzá szakértem, kell hozzá egy kis szerencse, és egy jól átgondolt befektetői.
2: Igen, például hévíz kiemelkedő orvosi kezeléseket nyújt. De számos ilyen fürdőnk van egyébként, ahol a gyógyhatás mellett van orvosi segédlet is.
1: Hát reménykedjünk abban, hogy

0: Szép estét, tartalmas rádiózást kívánok, most pedig a Nagyok című portréműsor következik itt, a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra. Jó estét kívánok! Hírekkel jelentkezünk a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál Nagy Viktória. Hivatalossá vált a Kárpátaljai Magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fog. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, a fejezet

0: csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős, demokratikus intézményekig. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVS modellt, különválasztanák a rádiótelevíziós médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, az előző kormány idején sokan kaptak magyar állampolgárságot érdemi indok vagy jogosultság nélkül. Velkei György László szerint egyes esetekben felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Végül egy sporthír, a társházigazda Kanada, valamint Bosznia-Hercegovina 1-1-es döntetlennyével folytatódott a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Kanada az egyenlítéssel megszerezte története első VB pontját. Végül a várható időjárásról. Éjszaka egyre több felé beborul az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. Éjszaka 9-14, napközben 22-27 fok várható.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Létezik-e tökéletes egyensúly egy olyan világban, amely folyton mozgásban van és kopik? Megtalálhatjuk-e a természet legrejtettebb geometriai törvényeit egy egyszerű tengerparti kavicsban, a teknősbéka páncéljában, vagy éppen a sejtek finom kapcsolódásában? E kérdésekre kutatótársaival együtt válaszolt. Több évtizedes matematikai rejtélyeket megoldva, ez zseniális elme. A világhírű gömbölc, bille és lágycellák egyik megalkotója, aki hallja, hogy a természet formáinak megértése a kulcs a jövőnkhöz. Legyen szó a Mars bolygó titkainak megfejtéséről, a sejtek működéséről, vagy egy olyan új, lenyelhető kapszuláról, amely forradalmasíthatja a gyógyítást. Jó estét kívánok, Gödöllei Anna vagyok. Vendégem a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, Perika és Gábor Dénes díjjal kitüntetett, Domokos Gábor építészmérnök, matematikus, egyetemi tanár. A szülei matematikusok voltak, de végül nem ezen a pályán dolgoztak. Egyértelmű volt, hogy ön a matematika felé veszi az irányt. Hogyha jól tudom, akkor az iskolában a rajzot nagyon szerette.
3: Igen.
2: És a matematika tanára is kedves volt az ön számára?
3: Az általános iskolában rajztanárom volt meghatározó. A Kodály Zoltán énekzenei általános iskolában jártam a Marciványi téren. Nagyon sok zenét tanultunk, kórusban sokat énekeltem, és a Huzella Eleknél tanított rajzzal. Az számomra egy nagy élmény volt, és vele hosszú ideig, hát élete végig tartottam a kapcsolatot. A középiskolai matematika tanárom volt még számomra nagyon fontos, a Lágler Károlyné. Móricz Zsigmond gimnáziumban jártam. Általános iskolában is szerettem a matekot, voltam is valami matek versenyen, de igazándiból ott olyan tanár, aki megfogott volna a matematikából, olyan nem volt, és a középiskolában pedig a Nusi néni, a Lágler néz viszont ő nagyon. Nálunk olyan volt egy matek dolgozat, hogy a 8 példából egy mindig versenypélda volt, tehát ahhoz, hogy 5-öst kapjon valaki, ahhoz egy versenypéldát is tudni kellett, ez egy elég erős osztály volt. Azt mondta, hogy ez jó, oké, de hogyha engem jobban érdekel, akkor miért nem csinálom komolyabban, és mondom, hogy én csinálom, csak nem így, mert én olvasni szeretek. És ezt elfogadta, és végig támogatott tulajdonképpen, adott is ötleteket, hogy mit érdemes olvasni, meg lehetett vele beszélni, jó volt. Ez tartott meg abban, hogy én végül is, amikor befejeztem a gimnáziumot, akkor is nagyon szerettem a matematikát. És akkor gondoltam, hogy a rajz az megmaradt, általános iskola óta akkor azóta folyamatosan én rajzoltam, és a matematikát azt nagyon megszerettem itt, és a BME-re úgy lehetett jönni, építészkar üzembe rajzból, matematikából kellett, hogy jó legyen. A fizika az nem volt nekem akkor annyira jó, mert a fizika tanárom már nem voltam jóba, sőt, nyilvánosan ki is jelentettem az osztály előtt, hogy nem tudom, hogy mivel fogok foglalkozni, hogy mechanikával nem az biztos. Ennek ellenére azért a matek-fizika felvételit azt meg tudtam csinálni, meg a rajzot is, és akkor úgy gondoltam, hogy ez nekem egy jó hely, mert itt akkor pont azt kell csinálni, amihez én értek.
2: Azért a mechanikához elég közel került.
3: Hát ez vicces, igen. Végül oda sodolt a sors, hogy végül is hát egyensúlyjal, mechanikával, statikával foglalkoztam. Végül is ott tanítottam 30 évig a tartószerkezeti tanszéken végül is statikát, meg gömböccel is foglalkoztam, ami most is foglalkozunk ilyen mechanikai feladatokkal. De azt hiszem, hogy a mai napig benne maradtam egy kis félsz, mert amit az ember úgy nem szeret meg igazán fiatalon, az én kedvelem, meg vonzódom ehhez, de mindig úgy érzem, hogy nem értem eléggé, mert akkor se értettem eléggé, legalábbis a tanár azt sugallta, hogy nem értem eléggé, úgyhogy ezek megmaradnak.
2: Mondta, hogy a matematikáról olvasott, hogy antikváriumba járt, vette a könyveket, minden pénzét arra költötte, hogy matematikáról szóló könyveket vásároljon. Én őszintén meglepődtem, hogy lehet a matematikáról olvasni. Hányas volt matematikából? Ezt mindenképpen meg kell kérdeznem.
3: Iskolában mindig ötös voltam. Itt az egyetemen az első vizsgámon kirúgtak matematikából, és az utóvizsgán nagy nehezen hármassal mentem át, tehát történet az bonyolult. A könyvek pedig úgy jöttek, hogy a matematikában az a furcsa, hogy nem nagyon lehet érteni, hogy miről beszélnek az emberek, főleg a nagy matematikusokat végképp nem lehet érteni. De volt egy időszak, amikor nem mindegyikük, de valaki vette a fáradtságot, hogy nagyon-nagyon szépen leírt mondjuk egyszerűbb dolgokat. És amikor egy ilyen nagy ember agyán keresztül az ember meglátja az egyszerű dolgokat, hogy milyen szépek, az nagyon erős élmény. Ezek megvoltak nekem, és ezeket én szépen végigolvastam, bepótolva azt, hogy nem tanultam soha matematikát.
2: Még visszatérve a Kodály Zoltán zeneiskolához, Bartalus Ilona kórusában énekelt. Milyen élmények fűzik ez?
3: Az iskola két kórusa volt, a Vejnemöjnen és a Lassus kórus. A Vejnemöjnen ezt Mohajné Katanics Klára vezényelte, és a Lassus pedig Bartalus Ilona. Mind a ketten nagyszerű tanárok voltak, és ezt az egész zeneszeretetet, meg ez a Kodály módszert, ezt ők vitték. Első kézből tanultak szerintem egy Kodálytól. Olyan kóruspróbák voltak, hogy ment a nagy kórus, és ha a tanárnő az egyik szólamra ráintett, és megmutatott egy embert, akkor annak az egy embernek kellett tovább vinni azt a szólamot egyedül, és a többi szólam az meg teljes létszámmal énekelt. Ez azért volt, mert voltak olyan fellépéseink, hogy kis társaság, tehát 6-8 ember, és akkor egy vagy két ember volt egy szólam, és ezt ilyen szinten kellett tudni. Nagyon sok helyen szerepeltünk, rádióban, televízióban, és utólag is visszahallgatva azokat a produkciókat, azt gondolom, hogy kicsit csodálkoztam, hogy benne voltam. Tehát, hogy ilyen 13-14 éves gyerekekből hogy lehetett ezt a színvonalat kihozni, valószínűleg más módszerrel nem lehetett. Mindenevő volt a kórus, tehát nem volt így stilálisan belőve, hogy most mit szabad, mit nem szabad. Én úgy emlékszem, egyébként ezt a televízióban énekeltük, de lehet, hogy ebbe tévedek, lehet, hogy a rádió volt, de volt olyan televíziós szereplésünk, hogy emlékszem, hogy éjfél után a szüleim jöttek, értem a televízió székházában, mert már ugye akkor nem lehetett hazamenni, és este 10-kor tartottunk ott, hogy végigment a darab, mindenki boldog volt, mindenkinek nagyon tetszett, és akkor a tanárnő közölte, hogy egy negyed hangot csúszott a társaság, és akkor ezt most folytatjuk. És addig csináltuk, amíg ugye nem lett jó. Mindenesetre megtanultam egy életre, hogy mi a negyed hang.

0: Szüleim is szóltak ahhoz, hogy ennyire érdekli a matematika. Hogyan nevelték önt? Szigorúan vették azt, hogy tanulni kell, egyetemre kell menni. Elvárásaik azok milyenek voltak azon irányába?
1: Inkább azt mondanám, hogy szigorúban neveltek, de mondjuk nem gondolom, hogy extrém szigorral. Az egy kimondatlan elvárás volt, hogy hát menjünk egyetemre az öcsémmel, de ez számomra nem volt kérdés, tehát én tanulni akartam, azt tudtam, hogy tanulni akarok. Mondjuk a gimnáziumban nem is nagyon tanultam. Úgy értem, hogy otthon nem tanultam, mert akkor én otthon főleg zenéltem, meg olvastam, meg ilyen dolgokkal foglalkoztam. A tanulást azt nagy részben a szünetben megoldottam, meg nem vagyok mindenre büszke, tehát a kötelező olvasmányokat is így letudtam. Utólag úgy érzem, hogy jobb lett volna elolvasni őket. Később én olvastam szép irodalmat, amikor már nem volt kötelező, akkor azért kézbe vettem könyveket, és végigolvastam, de ami kötelező volt, addig hát az volt a teljesítmény, hogy az ember ezt mondjuk reggel 8-kor bement, délbe volt a magyar óra, és a 3 szünetben mondjuk egy Górió apót azt mennyire tudott így feldolgozni, és hát ebben a sportban jeleskedtem, ami nem biztos, hogy példaértékű.
0: És egyébként a sport az mennyire volt az életének a része? Jutott még arra idő, hogy sportoljon is?
1: Amatőr szinten igen. Csináltam ezt, de olyan komolyan nem sportoltam, viszont majdnem végig, tehát azt gondolom, hogy úgy nagyon sok idő nem telt úgy az életemben, hogy semmit se csináltam. Volt olyan időszak, hogy többet úsztam, volt olyan, hogy többet futottam. Én azt gondolom, hogy mentálisan elég nehéz éppen maradni, úgyhogy az ember nem mozog. Ezt nem tudom pontosan megmagyarázni, de azt érzem magamon, hogyha nagyon kiesik a mozgás, akkor úgy agyilag az ember elkezd ebbe süppedni. Ez visszatérő élményem. Ezt fiatalabban is éreztem, hogyha az ember sokat mozog, akkor úgy utána egy kicsit jobban forognak a fogaskerekek.
0: Bartalus Ilonáról említette, hogy nagyon szigorú volt. És milyen volt Baróti István orgonaművésztől megtanulni orgonán játszani?
1: Bartalus Ilonáról most lehet, hogy kicsit egyoldalúan beszéltem. Nem az az az egy maradt meg, hogy ő szigorú volt, tehát ez nem igaz. Nagyon szigorú volt, de azért az egyéb kvalitásével ez párhuzamban volt ez a szigorúság. Tehát itt tőle tanulni is lehetett. Nem volt kötelező énekelni a kórusban, tehát bárki bármikor kiszállhatott. Nagyon akart mindenki ott szerepelni, és ez nem csak a szereplésvágy volt, hanem azért, mert tőle azért nem csak azt tanultuk meg, hogy azt a darabot hogy kell elénekelni, hanem ő hozzá azért elmondta, hogy mi ez mi. Tehát a zenét azért nagyon mélyen tanította. Lehet, hogy úgy hangzott, hogy ez nekem egy ilyen traumatikus élmény volt, egyáltalán nem volt traumatikus, én úgy gondolom, hogy ez egy meghatározó élmény volt. Baróti István is nagyon szigorú volt, de az ő szigora az nem ebben nyilvánult meg. A felszínen rettenetesen liberális volt. Nem nagyon szidott le embereket, és nem nagyon dicsért meg embereket. Az ő pedagógiájának az volt a lényege, hogy ő látta, hogy ki mire képes, és amikor valaki elérte azt a plafont, utána már nem mentünk tovább. Azt is érezte, hogy mennyi idő alatt lehet valakiből valamit kihozni, tehát ha valakibe belelátta azt, hogy egy darabot meg tud csinálni magas szinten, de ez adott esetben egy évig tartott, akkor egy évig tanulta azt a darabot. Ha az illetőben meg volt a kitartás, meg, tehát ha érezte, hogy még lehet följebb menni, akkor addig mentünk, ameddig az a darab még fejlődött, és nálam is volt, hogy nagyon sokáig tanultam valamit, és hát a végén utána megmaradtak ezek a darabok, meg ezek az élmények. Olyan szempontból is liberális volt, hogy nekünk nem volt tulajdonképpen órarendünk. Tehát volt egy órarend, a zeneiskolában van egy órarend, de az egy kirakat volt. Tulajdonképpen volt a héten 2 nap, vagy 3, amikor ő ottan idézőjelben mondom rendelt. Ő ott bent ült, volt egy orgona, és akkor mindenki bement. És teljesen mindegy volt, hogy az ember mikorra ment, körülbelül 3-4 órát ott kellett várni. És addig az ember végig hallgatott mindenkit. Nagy terem volt, ott ültünk 6-an, 8-an, mindig egy ember játszott, és akkor a mester ugye ottan általában beszélgetett valakivel, valamiről, de ez nem azt jelenti, hogy nem figyelt oda, hogy mit csinál az illető, és akkor képp belekiabált, hogy ezt csinálja, vagy azt csinálja. És emiatt az volt, hogy ugye a társaság is egy kicsit összébb forrott, és nagyon sokat hallottuk egymást, és abból is sokat lehetett tanulni, hogy az ember másikat hallja. Tehát ez egy ilyen más típusú élmény volt, meg hát ugye ez nem kórus volt, hanem egyénileg kellett ottan ügyetlenkedni az orgonán, de tulajdonképpen olyan szempont meg közösségi volt, hogy hogy ő egy ilyen közösséget nevelt, és hát volt, hogy fölmentünk Esztergomba hozzá csapatostól meglátogatni, mert ott lakott a Várba, a Várnak egy tornyába ott. Tehát ilyen szerzetesi életet élt ott az esztergomi Várba, és ha fölmentünk, akkor megengedte, hogy a nagy orgonán ott lehetett orgonálni. Sokféle, nagyon kiváló társaság volt ott, és velük is lehetett beszélgetni. A maga nemében így nem volt szigorú, tehát ő nem szidott le embereket, meg általában ötöst kaptak az emberek, de az igényessége az ugyanaz volt, csak hát ezt ő másképp mutatta ki, másféle pedagógiával, meg hát egy más műfaj volt, ugye egyéni műfaj volt. Én azért azt a fajta zenét szerettem, ami eléggé ilyen gondolkodós és komplex. És ezt egyből észre is vette Baróti, hogy nekem olyan darabokat kell adni, ami ilyen nagyon gondolkodós, tehát ilyen nagyon bonyolult, tehát ilyen nagy, nehéz Bach fúgák, akkor az ember, mit tudom én, 4-5 szólamot kell, hogy ottan párhuzamosan menedzseljen. Ez valószínűleg ez engem ide vitt, tehát nekem ez nagyon bejött. Manuálisan sose tudtam olyan nagyon jól zongorázni, meg orgonálni, de úgy megérteni a bonyolultabb zenéknek a bonyolultságát, az mindig is vonzott. Tehát nekem a zene az inkább ilyen volt, és emiatt aztán ilyen típusú darabokat is kaptam, ahol ezt hát lehetett rajta eleget gondolkozni, mondjuk úgy.
0: Azért itt a matematika és a zene összecseng, összeér, gondolkodni lehet a matematikai kérdésekről is. Következzen most Bachtól a G-moll fantázia és fuga.

0: interjújában, hogy nem tartja magát feltalálónak, hanem megtalálónak.
1: Igen.
0: Csak azt mondom, hogy gömbőc, bille és a lágycella, amiket most felsorolok, ezek hozták meg önnek a világhírnevet, világsikert. Ez mind változtatott az ön életében?
1: Ez eléggé megváltoztatta az életemet. Nem voltam ugye felkészülve, a gömböcnek a sikere az hát eléggé megrázó volt, és utána ez végig ezzel együtt kellett élni, mert ez ment tovább, és a mai napig is tart. A Várkonyi Pétert egy zseniális figurának tartom, és nagyon örülök, büszke vagyok, hogy vele dolgozhattam ezen. Mindezzel együtt nem azt gondolom, hogy a mi szerepünk a legfontosabb ebben a történetben. Tehát azért emeltem ki őt, mert őt mindenképpen szeretném nagyon kiemelni, hogy milyen sokat tett hozzá. De kettőnkről mondom, hogy ez egy hosszabb történet, tehát ő is nagyon jó cikkeket ír most, kiváló tanítványai vannak, két professzor az egyetemen, én is szoktam írni cikkeket, de nem szoktak azok nagyon így bekerülni ilyen mélységbe a világ sajtóba. Itt nyilván arról volt szó, hogy volt egy másik indítás, egy mélyebb indítás, ami mögöttünk vagy előttünk jött, és hát mi túlzás, hogy jó helyen voltunk jó időpontban, de azért ez is kellett ahhoz, hogy ez ekkorát futson, vagy mai napig is ekkorát fut.
0: A kérdést említi mindig, hogy a kérdés megléte az, ami a legfontosabb ebben a történetben.
1: A gömbözben, ami megdöbbentő, az a kérdés. Vladimir Arnold sejtése volt ez, tehát itt a mai napig nagy konferenciákon a gömböc elhangzik, mint egy ilyen csoda, nem a mi munkánk, amit azért úgy gondolok, hogy jó volt, hanem az, hogy hogy képes ember ilyen jót kérdezni. Tehát kaptunk egy olyan kérdést, amit 50 évente egyszer lehet kapni, és szerencsére ezt meg tudtuk csinálni, és ez akkor bevitt egy olyan millióbe, a világszínpadon, amit ott úgymond helyt kellett állni, és ez nem matematikai helytállás volt, hanem ez egy ilyen kommunikációs helytállás volt, meg hát magyar viszonylatban is ezt valahogy ezt így menedzselni kellett. A kérdés az úgy szólt, hogy létezhet-e olyan test, ami homogén, konvex, tehát nincs benne betűremkedés, egy anyagból készült, és csak egy stabil pontja van, tehát mindig ugyanoda tér vissza, és van szemben egy másik pontja, ahol úgy lehet egyensúlyozni, mint a Ceruz által egyén instabil. Maga a kérdés elmondva egy ilyen matek kérdésnek hangzik, de az ember egyel háttérbb lép, akkor teljesen döbbenetes a kérdés, hogy kinek van bátorsága ilyet kérdezni. Tehát ha bárki más ilyet kérdez, akkor az ember elsőként megpróbálja kiguglizni, hogy aztán biztos valaki valahol megcsinálta, vagy nem igaz, vagy nem tudom. Az Arnold tekintélye, meg én nagyon tiszteltem az Arnoldnak a világnézeteit, az kellett ahhoz, hogy ugye ezt az ember elhiggye, és akkor 11 pár évig ezen meditáljon. Az első gömböcöt ő megkapta ajándékba, és akkor beszéltünk még sok ilyesmiről, és sosem mondta el, hogy ezt valójában ő honnan tudta, és csak azért, hogy a hallgatók jobban értsék, Arnold azt nem tudta, hogy milyen alakú ez a test. Ő úgy gondolta, tehát ez az, ami világossá vált, hogy ő úgy gondolta, hogy ha bebizonyítja valaki, hogy nem létezik, az egy szép eredmény lett volna. De úgy gondolta, hogy aki létezik, az még szebb lenne. És a matematikában az esztétika az egy nagyon fontos elv, és neki lett igaza, mert kiderült, hogy ez egy szép dolog, és hasznos dolog is. Ráadásul, amire ő aztán nem is számított akkor.
0: Azért évekig gondolkodni egy kérdésen, az arra van, hogy hatalmas a kudarc tűrő képessége is.
1: Én nem sikerorientált vagyok, hanem én inkább én nagyon szeretek gondolkozni. Kicsit furcsa hangzik, de tehát volt az életemben több olyan dolog, amikor utólag visszatekintve úgy gondolom, hogy mesterségesen húztam magamban a dolgot, hogy még ne jöjjön ki a végeredmény. Tehát úgy éreztem, hogy nagyon közel vagyok már hozzá, de sokkal jobban élveztem ezt az állapotot, mint amikor ugye le van írva az eredmény. A gondolkodás folyamata az, ami engem főleg motivál, és emiatt ezt nem kudarcként élem meg. Valójában ahhoz, hogy jó eredmények szülessenek, ahhoz nagyon sok tévedés kell. A jó eredményekhez idő kell. És a társadalom pedig azért tart el ilyen intézményeket, mint ahol most ülünk a Műegyetemet, mert itt egyet tanítunk, és itt működik egy ilyen tudományos ökoszisztéma, amiből időnként kijön valami jó dolog, és nagyon sok dolog nem sikerül. És ez nem a rendszernek a hibája, hanem akkor jó a rendszer, hogyha ez így működik. Társadalmi szempontból a tudomány akkor válik leghasznosabbá, hogyha szabadon elesztik, és hagyják, hogy tévelyegjen, és akkor néha kijön valami, ami viszont társadalmi szinten hasznos.
0: Milyen az a jó, az az ideális közeg, ami a kutatót, a feltalálót támogatja, egyáltalán a gondolkodás segíti. Ön dolgozott Amerikában is, van összehasonlítási alapja, hogy miben különbözünk, miben vannak nálunk előnyösebb helyzetek, vagy ott. Mindenki tudja, hogy azért Amerikában van pénz, támogatják is a kutatókat, tudósokat. Tehát mi az az ideális környezet, ami segíti a kutatók munkáját?
1: Nagyon eltérőek a tudományágak. Tehát vannak olyan tudományágak, amik annyira pénzigényesek, hogy ott nincs alternatíva. Oda kell menni, ahol van elég eszköz. Az enyém az nem ilyen. Tehát én bárhol a világon tudnék elvileg dolgozni, és tényleg dolgoztam Angliában, Amerikában, külföldön. Én azt gondolom, hogy egy fontos dolog van, az a szabadság. Nem a pénz számít elsősorban. Tehát valóban jó lenne, több lenne a fizetésünk, nagyon jó lenne, de elsősorban amitől jó lesz a tudományos környezet, a kutatás környezete, az a szabadság. Én mindig úgy mentem ki, hogy egy évre mentem, mert tudtam, hogy egy év után az ember még haza akar jönni. És mindig vissza akartam jönni, és mindig visszajöttem. Rettentesen élveztem ezeket, Amerikát is, Angliát is, ahol voltam, nagyon sok érdekes emberrel találkoztam, viszont azt láttam, hogy rajtuk azért van nyomás. Tehát nem minden egyetemen és nem egyformán, de érződött ez, hogy azért egy top egyetemen, ott azért elvárás az, hogy nem lehet 10 évig úgy ott lenni, hogy az ember semmi komoly dolgot nem csinál. Látszott ennek az előnye is, mert ugye ezek az egyetemek egy nagyon intenzív környezetet adnak, és nagyon sok ember forog ott, és az itt hiányzik, tehát itt nincsen olyan sok vendégjárás, ki kell menni meglátogatni embereket, tehát ott nagy a mozgás, jó emberekkel lehet állandóan beszélni, van egy ilyen intenzív hangulat, de nyomás is van azért. Tehát ott van azért az elvárás, hogy a szomszéd szobában ül egy Nobel-díjas, akkor azért neked is kell valamit letenni az asztalra. Hát itt nem ül a szomszéd szobában a Nobel-díjas, ennek ellenére úgy gondolom, hogy ebben az egyetemről is kiváló eredmények látnak napvilágot, és úgy gondolom, hogy méretéhez képest, ez egy viszonylag nagy egyetem magyar viszonylatban, külföldi viszonylatban nem, de ez alapvetően egy oktató egyetem, aminek van egy kutatási magja, úgy mondom, vagy egy része, ami kutat, és akik kutatnak, azok szerintem nagyon magas színvonalon kutatnak. Ameddig ezt a társaságot úgy lehet hagyni nyugodtan, hogy csinálja, amit csinál, addig ők valószínűleg fognak tudni fiatalokat itt tartani. De a fiatalokat nem lehet becsapni. Tehát az öregeknek már sok mindent el lehet mondani, egy fiatal az látja, hogy mi van, és hogyha nem érzi a szabadságnak az illatát, akkor fogja a kalapját, és szépen elmegy.
0: Beszélgetünk arról, hogy ahogy telnek az évek, úgy szélesedett az a paletta, amilyen zenéket kedvel, és hogy a jazz zenét is megkedvelte, és hogy ez talán Amerikához köthető. Vagy már korábban is? Csak hogy ott voltak olyan koncertek, amin részt vett?
1: Sokféle zenét szerettem, jazzt is szerettem korábban, sőt, amikor egyszer voltam Amerikában, akkor jártam egy társaságba, és ott doboltunk. Viszont voltam egy évig Washington mellett, Marylandi Egyetemen, és tudom, metróval be lehetett menni Washingtonba. Hát Washingtonban ott nagyon jó ilyen jazz klubok vannak, úgyhogy néha ott azért meghallgattam az igazi jazz. Voltam New Orleansban is, tehát ez mindig is tetszett nekem a jazz.
0: Akkor Louis Primától Spencer Williams örökzöldje a Basin Street Blues.
1: És hát ahogy mondom, lehet, hogy öregszem, hogy egyre többféle zene az, ami mondjuk megszólít, vagy amit az adott hangulathoz jobban passzol, és akkor szívesen hallgatok különféle zenéket.

0: Amikor hazamegy, akkor le tudja tenni ezeket a kérdéseket, vagy pedig egy matematikusnak, egy kutatónak állandóan jár az agya. A felesége külső szemmel eléggé támogatónak tűnik, hogyha csak azt vesszük, hogy a Gömbőcnél 2000 kavicsot vizsgáltak át.
1: Hát ő nagyon támogató feleség, nem tudom, hogy mennyire van könnyű dolga. Ez a gondolkodás, mondom, hogy én szeretek gondolkozni, ezt nem lehet időhöz kötni. Hát ezt tőle kéne inkább megkérdezni. Tehát én ebben, hogy én mennyire vagyok úgymond használható hétköznapokban, ezt nem biztos, hogy én vagyok a legjobb, aki ezt el tudom mondani. Igyekszem. De az biztos, hogy az ember agya az nem úgy jár, tehát az nem úgy működik, hogy az ember beindítja és akkor utána leállítja. Mondtam az elején, hogy vannak nagyon jó könyvek, amik a matematikáról szólnak, többek között a Poincaré, nagyon nagy matematikus volt, ő írt nagyon élvezetes könyveket a matematikáról, magyarul is megvannak ezek, és ő írta le, hogy szerinte a nagyon okos ember és a zseni között a különbség az nem abban van, hogy a zseninek még jobb agya van, hanem a tudat alatt és a tudatos között van egy ilyen csapóajtó. És a zseninél ez egy kicsit könnyebben kinyílik, és hát például ő is tapasztalta, de szerintem mindenki tapasztalja, vagy sokan, hogy elalvás előtt, meg felébredéskor az embernek eszébe jutnak dolgok. Na ez, hogy a tudat alattiból úgy föllökődik. És ő úgy gondolta, hogy a matematikában is az van, hogy leküldjük a tudat alattiba ezeket a feladatokat, és ott, mint egy nagy ilyen AI modell, az ott elkezd rajta dolgozni, és egy néhány óra múlva, vagy egy nap múlva, vagy egy év múlva föllök ki a megoldást. Ez tényleg így működik. Na most, ha valakinek ez a csapóajtó már teljesen laza, akkor az egy ilyen orvosi probléma. Ugye? Mert az azt jelenti, hogy a tudat alatti meg a tudatos dolgok elkezdenek összekeveredni. De csak kicsit, akkor néha eszébe jutnak dolgok. És hát ez egy elég keskeny ösvény. Én azért úgymond a feladataimat, amit itt az egyetemen kell csinálni, meg ami úgy gondolom, hogy otthon van, azokat én igyekszem ellátni, de hogy mennyire jól tudom csinálni, ezt nem én tudom elmondani, hanem azok, akik ezt elszenvedik. Tehát a kollégáim, a feleségem, hogy mennyire vagyok használható hétköznapi dolgokban. Hát gondolom limitált mértékben, de eddig még saját magamat sikerült túlélnem. Na hát ez is valami.
0: A fiúkról még kérdezhetem? Mit tart legfontosabbnak apaként, hogy mit adjon át? Vagy fontos-e, hogy ő is mindenképpen egyetemre menjen, tanuljon, vagy csak az a lényeg, hogy gondolkodó ember legyen?
1: Ő nagyon szuverén egyéniség, úgyhogy szerintem őt hagyni kell a maga pályáján mozogni, és ez egy igen érdekes pályának tűnik nekem már most is. Nincsen ilyen ambícióm, hogy neki megmondjam, vagy kitaláljam helyette, hogy mit kell, hogy csináljon, mert követő üzemmódban vagyok. Tehát így próbálom megérteni, hogy ő mikor mit akar, és akkor ebből hát próbálom levonni a következtetéseket. Nincs kétségem afelől, hogy nagyon érdekes élete lesz.
0: Ön hogyan kapcsolódik ki?
1: Vannak dolgok, amik nagyon kikapcsolnak. Rendszeresen járunk kirándulni, közösen szoktunk járni. Tehát a természetjárás, olvasás, ha van idő, egy kis sportra, de hát a kisfiammal is vannak néha közös programok, amik nagyon szórakoztatóak. Előfordul, hogy elmegyünk koncertre. Az volt egy idő, amikor nem nagyon, mert gyerek kicsi volt, akkor kevésbé, de azért most már előfordul, és beestünk valamilyen módon, vagy úgy kapott jegyet a feleségem a Bartók házba, egy Bartók este, ami egyrészt egy nagyon kedves hely, ugye ott élt Bartók Béla, és egy ilyen nagyon intim koncertterem tulajdonképpen, ez itt egy szerintem 40-50 fő maximum, vagy még talán kevesebb, és egy Bartók dalest volt, amit én el sem tudtam képzelni, hogy nem ismertem ezeket a dalokat, és hát nagyon érdekes volt, hogy egy ilyen kis teremben egy kiváló zongorista és egy nagyon-nagyon jó énekesnő, akiknek a hang minősége és a hang mennyisége az egy koncertterembe elég lett volna. De hát így nagyon intenzíven kaptuk az élményt, és egy német énekesnő volt, aki magyarul énekelte ezeket a dalokat, mert félig magyar volt. Nem ismertem soha ezt az oldalát Bartóknak, és hát újból meggyőzött arról, hogy többet kéne hallgatni. Tehát annyira eredeti, hogy szerintem még mindig nem dolgozta föl a világ zenéje azt, amit Bartók dobott rajta, nekem az az érzésem. Tehát annyira túllépett sok mindenen, hogy őt most mi már klasszikusnak mondjuk, de még mindig nagyon sok ember még Bartókot nagyon modernnek érzi. És ez azt jelenti, hogy az emberek még mindig nem dolgozták föl, de szerintem még a zene sem dolgozta még föl teljesen a Bartóknak az örökségét, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon keveset tudok Bartók zenéjéről, és örülnék neki, hogyha még néhány ilyen koncerten jönnének ilyen meglepetések.
0: Erről a Bartók estről következik a Búza, Búza, Búza című dal Corinna Schoirle előadásában. Zongorán játszik Balogh József.
1: Olyan népdalfeldolgozások voltak, amiket minden része, vagy voltak részei, amik ismerősek voltak innen, onnan, de ezeket a dalokat így nem hallottam még soha.

0: Vendégem a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Perika és Gábor Dénes díjjal is kitüntetett, Domokos Gábor építészmérnök, matematikus egyetemi tanár volt. Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szegeden FM 90,3. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
2: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. Második rész.

0: harcosokat.
1: Most rajtad a sor, mi már nem tehetünk más, csak harcolhatunk.
2: Hallgassatok ide, hé! Elég volt a csaholásból!
3: Ma éjszaka, amikor azt mondtátok rólam, hogy ember vagyok, elhoztam egy keveset ide a piros virágból, amitől ti kutyák annyira féltek.
2: Ide nézzetek!
3: Jól van, nyüsszítek, kutyák! Elmegyek tőletek az én népemhez, ha ugyan valóban az én népem. De még egy adósságot meg kell fizetnem, mielőtt elhagyom a csapatot. Igaz?
2: Sírkál!
3: Állj fel, te béna! Állj fel, mert kiégetem a bundádat! Ez a marha pusztító azt mondta, hogy megöl engem a gyűlésen, mert kölyök koromban nem tudott megölni.
2: Na hát, így. Így verjük a dögöt, ha emberré seperedtünk. Piros virággal, bizony! Meg nem occanj, mert torkodba szalasztom a piros virágot. Nesze! Nesze!
3: Most mehetsz, te megpörkölt vadmacska! De el ne felejtsd, hogy amikor legközelebb a gyűlés sziklájához jövök, sírkám bundáját terítem a kövekre! Egyebekben pedig Akela elmehet, és szabadon élhet, ahol akar. Nem fogjátok megölni, mert én nem akarom. Értitek? Értitek? Takarodjatok! Takarodjatok!
4: Mi ez? Mi ez? Nem akarom itt hagyni a dzsungelt, és nem tudom, mi ez. Talán meghalok, Bagira.
5: Nem, testvérkém. Csak könnyek ezek, emberi könnyek. A dzsungelt most már valóban elveszíted. Hadd hújjon, Maugli. Csak könny ez, semmi más.
4: Nem fogtok elfelejteni?
5: Nem, testvérkém. Ne.
4: És ti, akik itt maradtatok, szürke testvér,
6: soha, amíg nyomot tudunk szimatolni, gyere el a dombtövéhez, ha ember leszel, és beszélünk majd veled.
7: Gyere el hamar. Gyere el hamar, te bölcs kis béka, mert anyád meg én öregek vagyunk már.
8: Gyere el hamar, kicsi mesztelen fiam, mert ide hallgass, emberfia. Jobban szerettelek, mint tulajdon kölykeimet.
4: Ígérem, hogy eljövök. S ha eljövök, kiterítem sírkám bundáját a gyűlés sziklájára. Ne feledjetek el.
3: Mondjátok meg a dzsungel többi népének is, hogy gondoljanak rám.
9: A dzsungel fiát nem fogadták szívesen az emberek. Csordába csődültek, és bizalmatlanul bámulták. Maugli azt gondolta.
4: Neveletlen népség az ember. Csak a szürke majmok viselkednek így, mint ezek.
9: A pap akkor azt mondta.
2: Ugyan, mitől ijedtetek meg? Nézzétek, milyen nyomok vannak a karján, a lábszárán. Csak a farkas harapás. Farkas lopta gyerek, aki megszökött a vadonból.
10: Jaj, farkasok harabdálták össze szegényként.
11: Szép fiúcska, olyan a szeme, mint a farás.
10: Mi Isten messzú, hasonlít a fiathoz, akit a tigris hurcolt el.
2: Amit a vadon elvett, a vadon visszaadta. Vidd haza a fiadat, messzú, s ne feledd. A papot tisztelni kell, mert mélyen belelát az emberek életébe.
4: Hiszen ez az egész fecsegés éppen olyan, mint mikor a csapat megnézi az új kölyköket.
8: Oh, gyere, fiam! Nem emlékszel arra a napra, amikor új cipőt adtam neked? Nem. Ez a láb sohasem visel cipőt. De azért nagyon hasonlítasz az én Natumhoz, és mától fogva a fiam vagy. Natu. Édes Natu. Na, gyere!
9: Maugli rövid idő alatt megtanulta az emberek nyelvét, és ott élt az asszonnyal, aki úgy bánt vele, mint fiával. Hanem egyet nem tudott megszokni soha. Azt, hogy ketrecben aludjon, A puha fűben heveredett el mindig kívül a falun. Így hát egy idő múltán könnyen rátaláltam.
4: Szürke testvér.
2: Te vagy?
4: Ezért ugyan érdemes volt három éjszaka lóholni után.
9: Fafüst és tehén hús szaga érződik rajtad.
4: Egészen olyan vagy már, mint az emberek.
9: Ébredj, testvérkém, ébredj, híreket hozok.
4: Hamar, hamar. Mindenki jól van a dzsungelben?
9: Mindenki, csak azok a farkasok nem, akiket megégetett a piros virág.
2: És?
9: Sirkán messzi vidékre ment vadászni, mert csúnya foltot égettél a bundája.
4: De megfogadta, kinő a szőre, visszajön és a folyóba dobálja a csontjaidat. Én is ott leszek ám. Magam is megfogadtam valamit. Fáradt vagyok. Sok itt az új szürke testvér. Fáraszt. De azért csak mondd a híreket.
9: Nem felejted el, hogy farkas vagy. Nem verik ki a fejedből az emberek?
4: Soha. Mindig emlékezni fogok arra, hogy szeretlek téged meg a többieket, akik a barlangban laknak. De azt sem felejtem el soha, hogy kiűztek a csapatból.
9: És hogy kiűzhetnek egy másik csapatból is. Az ember csak ember, a beszéde olyan, mint béka brekegése a pocsolyában. Köztük is lehet egy sírkán.
4: Igaz. Amíg távol van az a perzselt tolvaj, valamelyik a testvérek közül üljön ott fenn azon a sziklán, hogy láthassam, amikor kijövök a faluból. Ha visszajön, te várj rám a vízmosásban a dákfa közelében. Nem muszáj, hogy besétáljak sírkán szájába.
9: Jó vadászatot, testvérkém.
2: Jó vadászatot!
4: Jó vadászatot, szürke testvér!
9: Az embereknél mindenkinek tenni kell valamit. Senkit nem hagynak dolog nélkül. Így hát Mauglira rábízták a csordát. Nap-nap után kiterelte a bivajokat a pocsolyákhoz. Nap-nap után láthatott engem a síkság másik végén. Ott ültem a szikla legmagasabb csúcsán, és Maugli tudhatta, hogy Sirkán még nem jött vissza. Végül azért elkövetkezett a nap, amikor ott vártam rá a bozótban, a dákfa tövében.
4: Az éjszaka bebarangolta a környéket Tabakival, és mindenütt a nyomodban járt. Sirkántól nem félek. De Tabaki nagyon ravasz.
9: Hajnalban találkoztam Tabakival. Most már Csillnek, a keselyűnek mondja a bölcsességeit. De nekem mindent elmondott, mielőtt letörtem a derekát.
4: Mond.
9: Sirkán azt tervezi, hogy ma este az emberek tanyájánál lesz rád és senki másra. Most odafönt hever a nagy vízmosásban.
4: Evett már vagy üres gyomorral, hempereg?
9: Hajnalban megölt egy disznót, és ivott is.
3: Az a szamár. Kölyök ebbe a kölyöknél. Evett, ivott, és azt hiszi, megvárom, amíg ki is alussza magát. Pedig ő altatja el az éberségét.
4: Azt mondod, odafönt döglik a nagy vízmosás?
9: Ott.
4: Az a síkságba torkollik. Nincs is olyan messze. Az erdőn át elvezethetem a csordát a széléig, és levágtathatnánk a partján.
9: Csak hogy a síkság felé kimenekülhet.
4: Azt a végét is be kell tömni a luknak. Szürke testvér, ketté tudnád szakítani a csordát a kedvemért?
9: Én talán nem, de lehet, hogy akad valaki más.

0: Akela! Akela, tudhattam volna, hogy te nem feledkezel meg rólam. Nagy dologba járok, Akela. Csapdát állítok sírkámnak. Segíts!
1: Ezért jöttem.
0: Szakíts ketté a csordát, Akela. Tartsd össze a teheneket meg a borjakat, és vágd el tőlük a bikákat.
1: Ennyi az egész? Rajta szürke testvér!

0: mit parancsolsz? Ezek megpróbálnak újra összekeveredni.
1: Tereld az erdő felé a bikákat. Te meg, szürke testvér, ha mi elmentünk, hajtsd a teheneket a vízmosás aljához.
2: Meddig?
1: Odáig, ahol már magasabb a vízmosás partja, mint amikor az sírkán ugrani tud. És tartsd ott őket, amíg nem jövünk. Rajta! Gondoltad volna, hogy ez a jószág ilyen gyorsan szalad?
0: Ha, vadásztam én ilyenekre is a régi jó időkben. Betereljem őket a dzsungelbe?
1: Rajta, Akela! Rajta! Hajó! Ha-ho! Hadd szusszannak egyet, Akela!
0: Még nem szimatolták meg a bénát. Hadd szusszannjanak ők is.
1: Meg kell mondanom Sirkánnak, hogy ki jár itt. Most már benne van a csapdában. Hé, Sirkán! Hé, te éget bundájú!
3: Kiszólít!
1: Hé! Maugli a béka! Itt az ideje, te marhatolvaj, hogy megjelenj a gyűlés szikláján!
2: Rajta, Akela! Gyerünk!
1: Rajta! Rajta!
4: Úgy halt meg, testvéreim, mint a kutya. A bundája szép lesz majd a gyűlés szikláján. Siessünk!
5: Maugli jobban tudta, mint akárki, hogy hová s hogyan tapad egy állat bőre, de hogy maga nyúzzon meg egy akkora tigrist, mint Sirkán, az még neki is kemény munka volt. Buldeó, aki az embertanyán vadásznak számított, amikor hírül vitték neki a bivajcsorda megíramodását, Maugli keresésére indult. Meg is lelte, amint éppen Sirkán irháját tépte cibálta.
6: És oda bolondság ez. Azt hiszed, meg tudsz nyúzni egy tigrist?
1: Úgy gondolom.
3: Ha meg tudtam ölni?
6: Hát... Még hogy te ölted meg.
3: Ki más?
6: A mi vagyok.
7: Na lám, ez a béna tigris. 100 rúpia van kitűzve a fejére. Na jó, jó. Ez egyszer megbocsátom, hogy elszalasztottad a csordát. És talán adok neked is egy rúpiát a jutalomból, ha majd levittem a bőrt a városba.
1: Szóval el akarod vinni a bőrt a városba, és talán nekem is az belőle egy rúpiát. De hát nekem is szükségem van a bőrre.
3: Hé, öreg, félre inni!
6: Ne ugrálj, ne ugrálj! Szerencse segítette ez a zsákmányhoz.
1: Tere akár a bosszant ez az ember!
3: Igen.
1: Tökéletesen igazad van, Buldeó. Egy fityinget sem adsz a jutalomból.
2: Nem, vagy nem, de vagyis de.
1: Küld el. Régi háborúság volt e közt a béna tigris közt, meg én közöttem. Nagyon régi háborúság. És én lettem a győztes.
7: Öregem, nem tudtam, hogy több vagy közönséges kölyöknél. Megengedett, hogy fölkeljek és elmenjek, vagy összefog tépni a szolgát.
1: Lola, megszelidültél?
6: Igen.
3: Erezd el, Akela. Erre egy vén ember nem bántalak. De máskor ne avatkozz a vadászatomba. Eredj!
5: Nos, Buldeó nem ismerte a törvényt, vagy pedig nem akarta megtartani. Amíg szaladt az embertanya felé, vissza-vissza nézett a válla fölött félve, vajon nem változik-e át Maugli valamilyen szörnyeteggé?
1: Mit akartok tőlem?
2: Buldeó, saját bivajodat találtad el!
8: Farkas, farkas kölyök, eredj innét!
3: Már megint. A múltkor azért, mert ember voltam. Most azért, mert farkas vagyok.
1: Menjünk, Akela!
9: Édes fiam! Azt mondják rólad, hogy varázsló vagy. Én nem hiszem. De azért menj el, mert megölnek.
1: Szállj, Messua! Meg rád megfizettem a fiad életét! Siess, mert rájuk! keresztem a csordát! Rajta akár!

0: Nézzétek meg jól, farkasok! Nézzétek Sirkán bundáját! Megtartottam-e a szavamat?
1: Megtartottam, Dzsungel fiam!
2: Vezess minket újra, Akela!
1: Vezess minket újra!
3: Vezess minket, emberkölyök, mert elég volt már törvény nélkül élni.
1: Vezess minket!
4: Nem! Nem lehet. Egyszer megint rátok jöhet a veszettség, és akkor... Szabad nép a nevetek. Hát most megkaptátok a szabadságot. Egyétek meg, ó farkasok!
0: Elűzött az embercsapat. Kivetettek a farkasok is. Ezentúl egyedül vadászok a dzsungelben.
5: És amikor csend lett egészen, nagyon nagy csend lett, Maugli felállt a gyűlés szikláján, lába alatt Sirkán lenyúzott bundája hevert. Maugli felállt a sziklán, és messzire hangzott az éneke.
6: Az emberi horda!

0: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádió változata. A második rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Mowgli, Végvári Tamás. Szürke testvér, Fülöp Zsigmond. Közreműködött Békés Rita, Garas Dezső, Kürti Lajos, Temes Gábor, Tímár Péter. Zenéjét Darvas Ferenc szerzette. Dramaturg Derera Éva. A felvételt Dobó Katalin és Vég Györgyi készítette. Zenei munkatárs Horkai Rózsa. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
1: A hangfelvétel 1976-ban készült.
2: A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra. Hírekkel jelentkezünk a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál Nagy Viktória. Hivatalossá vált a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fog. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatban közölte, a fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Új kormánybiztosi kinevezések jelentek meg a magyar közlönyben. Magyar Péter miniszterelnök Rost Andrea operaénekest a magyar kultúráért felelős kormánybiztossá nevezte ki. Bódis Kriszta a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért felelős kormánybiztos lesz, Radnai Márk pedig a működő és emberséges Magyarországért felelő